0: úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést, sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
2: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
3: A szélvédőbe vártam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
2: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolta ezt, hogy gipszbe tegyek?
3: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
2: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
3: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
2: De elől ültél a vezető mellett?
3: Igen, elől.
2: Milyen kocsi volt ez?
3: Fiat 500-as.
2: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátani, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
3: Előfordult már ilyen máskor, és nem sűrűn, de előfordul, és akkor...
2: Siettetek valahova?
3: Nem, siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
2: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
3: Igen, szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
2: Be volt már minden csomagolva?
3: Még nem volt.
2: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
3: Elég egy sikulan telnek el, mert pihenése és türelmesen kell feküdni, olvasok, tévét nézek rá.
2: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted el a könyvét.
3: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
2: Haverok közül ki jött be először?
3: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Nem volt, Nyilasi Tibi is benn volt, Lukács Sanyi, Honvédó, szóval tényleg nagyon sokan.
2: A tévét ki hozta be?
3: Ezt is a Zoli hozta be.
2: Tebedli?
3: Igen.
2: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
3: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jól esett, és biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, Bundesliga sérülés sem állt, de hát türelmesen ki kell várni ezt az időt, amíg rendbe jövök teljesen.
2: Mi az, amiről álmodsz?
3: Hát egyenlőre semmiről.
1: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
4: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípő ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Törőcsik Éva a kórházban a bizakodó, optimista ínyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
5: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betett a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
6: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
5: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
6: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
5: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
6: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
5: Szerintem a magánéletben is, igen.
1: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent A Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
7: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredj el, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendben leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
1: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
8: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig inkább elmenekült, minél előbb akár az újságírók, akár a reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát és akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
1: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattár szerint nem is volt zökkenőmentes.
9: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi időt telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
6: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
9: Mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást. Tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényisége és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
10: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
1: Az MLS szigorúsága a Svájc elleni tavaszi VB selejtezőre elillant. Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcsszerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István arrája önöknek.
0: Törőcsik szerepelt az utóbbi három edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de két hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
1: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a Magyar Televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
11: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonban Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
12: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
11: Különben a zenét szereted, nem?
12: Nagyon szeretem, igen. Nagyon szeretem.
11: Ki a kedvenc együttesed?
12: Magyarországon az Omegát és a Hobo blues bandet szeretem.
11: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
3: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítjük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
11: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
12: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ki a felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
11: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
3: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
1: Belehallgatva a kislemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB

0: éből.
1: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. De ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB-ben, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végülis a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzeti sikereket, és valahogy mindig ez egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Népsport erről így írt. A szöveget Erdei Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
1: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja Nézs stadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-esen nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Nézs stadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be hozzá fűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
4: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
1: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, és balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
5: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl. Figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
1: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került, majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mujrica István idézett.

0: önöknek.
1: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
2: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Utánpótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére 2 gólt is lőtt, valamint 3 gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
3: Nagy visszanézek, 86-tól elég kemény, elég exaltált életem volt. Elég kemény küzdelmet vívok az alkohollal, már jó 8 év. Vannak tiszta perüldösök, és utána vannak az induló perüldösök, ezek váltják egymást.
4: És hogy állt most ebben a harcban?
3: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy ilyen kétszer tíznapos hajlás, most megint a tiszta, remélem, hogy már úgy érzem, hogy egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
3: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta róla, vagy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
3: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később előtt. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a válcsot nem csinálják, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
0: Törőcsik András nővére Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
5: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
6: És mit gondolt testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
5: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozóintézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldott a tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán így emlékszik Törőcsikre.
7: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levon egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy ilyen építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságba keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami is neki adatott, abban azért közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, amikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki a szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatába befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Jó, az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabb, akkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
0: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál, ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről a könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
8: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg a 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profibb mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologba lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
0: A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
9: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
6: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
9: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játékfelfogás, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájföldtörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a Megyeri útra azért, hogy ők lássák játszott.
0: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
10: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Liga-Fehér Klub pályafutása vagy története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41-néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klubtörténeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
0: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
11: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, tudnám Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görös Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmi vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani. Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten. Varga Zoli és Görös Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
7: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
6: És mit gondol, mit szólt volna?
7: Hát valószínűleg flagmám fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
6: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
7: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának. Nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni, neki mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztára valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
6: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
7: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
5: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petit Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszakot nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, és, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban alig ha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
12: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor mi változtatna?
13: Talán abban, hogy mostani
12: érett fejjel,
13: ami azért hülyessége így visszagondolni, mert mindig mondták, hogy nézd vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutómunka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
14: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: haj. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
4: Koránkelt,
2: igen. Kovács Erikával gyűlt a Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
3: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
2: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
3: Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
4: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódiumedzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
3: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23 szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Renka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt Hát inkább lelkileg.
4: És bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
5: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudtad tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom?
3: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
2: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
3: Igen, igen.
2: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretné a dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
3: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
2: Mert ugye augusztusban lesz.
4: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
2: Ez de többször is hangsúlyozta Zsófi.
4: Igen, de mintha a versenynaptát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
3: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
4: És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrásba építeni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
3: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
4: A szuplén nevet szerint. Csak egy körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, nem, igen, tudom. Tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem, bizony, volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
3: Igen, és én kívül,
4: igen, és akkor jaj, de jó,
3: és ilyen kis cuki volt,
4: igen,
3: a leugrás.
4: Mint ahogy a juniorok, de ez nem, igen, bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz, igen, az a leugrás.
3: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
2: az EB-re.
5: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
4: úsztak faltól falig.
5: Mennyire az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
3: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
4: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
3: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
4: Tehát inkább konditeremben vagytok.
3: Hát nem nagyon járunk amúgy konditeremben.
5: Tehát akkor saját súly.
3: Igen, általában. Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
4: edzek.
3: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is
2: egy
3: már...
2: szuper csarnokotok van.
3: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
4: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
3: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk, szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
4: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, akinek...
2: Lépésről.
4: De hogy?
3: Igen.
4: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
3: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
4: És aztán megpróbálja.
3: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaldon. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
4: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
3: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott nagy Isten rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
2: biztonságos.
3: Puha. Igen.
4: Szóval, tanúsítom, egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy az kényelmes oda beleesni.
3: Igen, nagyon kellemes.
4: Csak utána tudom, hogy alig tudtunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez egy kényelmes.
3: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
4: Kipróbálnád?
5: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
2: tornász alapokkal rendelkeznek.
4: És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy menjek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
2: Nem,
4: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, megtériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egyszer, tehát hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
2: Hát, hogyha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
3: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen. Hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz.
2: De... viszont nagyon hosszú.
3: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, hogy szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
4: De ezek
3: helyre.
4: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
3: Szerintem igen.
2: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát igen. És a gerenda.
4: Csak azt szokták mondani, gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
3: De egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumusszer a gerenda,
4: igen,
3: de...
4: Nem szabad ilyet mondani.
3: Mi? Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
2: ezt
3: is.
2: Ezt láthatjuk is.
3: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad. Még hát sok verseny után
4: egy ugrássort rajta.
3: Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
5: És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen benned.

0: Igen. Tehát, hogy azért abban a 10 centis sávban maradni,
1: hát nagyon nagy kihívás.
0: Arra gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekednék.
2: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán 2023-ban is, ott majdnem megnyerted. Igen. Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
3: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa-bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval úgymond valamit,
0: Igen,
3: most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
0: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
3: Igen.
0: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
2: Biztos így.
1: Hogy ez nem zavaró-e?
0: Igen. Hogy amíg, értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az
2: is
0: van,
2: kötelező.
0: Hogy azt én értem, ugyan? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
3: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh. hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
2: és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
3: 2006 óta.
2: Vagyis 6 éves korod óta.
3: Ugye akkor kezdtem
2: miket eltéltetek együtt?
3: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
2: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
3: Ő tegezem.
2: Már tegezed.
3: Igen. De soha nem magáztam.
0: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
3: Nem,
0: mindig.
3: Soha nem történt.
2: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
0: Nyugodtnál, de ez a 20 éves kapcsolata a legjobb kapcsolatban is van.
2: Megérdelek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
3: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
0: tehát
3: lesz
0: ez 20 év.
3: Ma.
0: De te is róla?
1: És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van akkor?
0: Fé, igen, most már kijöttél a vízbe, milyen jól tudod.
2: Ezt edző mondtad most,
1: abszolút,
2: ugye?
1: Nem,
0: hát
1: de
0: azért a gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
1: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, igen. mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
2: Igen, ezt akartam én is. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
0: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
3: Persze.
0: Tudod, hogy mikor lehet vele,
3: mikor mit lehet alkudozni.
2: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az EB-n, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
3: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
2: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világban.

0: bajnokságon 4 év után újra.
1: Szóval hát képzeld, hogy fog izgulni.
0: Igen, hogy mennyire fog izgulni. Izgulsz-e egyáltalán ott?
2: Hát majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
0: Meg a nemzetközi mezőny mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak?
2: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
0: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
1: Ja, csak már az előbbit mutatottad,
0: hogy... De most egy pluszban még van, igen.
1: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
0: Van-e verseny még, Adi?
2: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
1: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálsz.
2: Igen.
1: Igen, gondoltam.
2: Rómába utazok a családdal.
1: Ó, de jó.
2: Úgyhogy
0: mert ugye az EB augusztus 13-16, ugye?
2: Igen.
0: És külön lesz a férfi és a női EB.
2: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
1: ott felfogsz, kedvenc városom.
2: Igen.
1: Az egy nagyon jó hely.
2: Igen, mindenki mondja amúgy.
0: Nem voltál még Rómában?
2: Nem,
0: akkor ez
2: soha.
0: Egy nagyon szuper élmény lesz.
1: Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a bejárható, vagy ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
3: Jó cipő. Igen. Kell a jó cipő.
2: Igen, sok sétához.
1: Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
0: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
2: Tehát, nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
1: Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél, jó, így nyár közepén.
2: Igen, azt gondoltam, hogy nem
1: lesz. És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
2: Igen, most azért ugye van ez a verseny, ami majd 2 hét múlva jön, de azért
1: ez
2: nagyon...
1: Ez a tornacsarnokban?
2: Igen, de ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
0: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, 3-szoros Európa-bajnok tornászunk, 2-szeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi, és ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
2: Csütörtöktől vasárnap.
0: Igen, egy ilyen hosszú hétvége. Igen, és van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
2: Ez a Matolai
0: elindulsz ott is.
2: Igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
0: Ez egy nagy hagyománnyal bíró verseny amúgy.
2: Igen.
0: Külföldiek is jönnek?
2: Igen, ugye az nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
1: és akkor készül. Korlát? Vagy gerenda is?
2: Korlát-gerenda, mindkettő.
0: Korlát és gerenda.
2: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
0: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye 2 év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
2: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyezhettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejemben, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy, hogy megvalósítsam az álmaimat.
1: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
0: Igen, ez érdekes, a kettőt mondtam, de hát két és fél, nem?
2: Kétszeres, igen, két és fél, igen.
1: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként négy, meg amúgy minden sportolós.
3: Az mondjuk, és hogy ez négy.
1: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak. Igen. Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél szóval végig az úton, igen, akár a klubtársaiddal is, bárkivel, igen, akár csapatként is. Meg egyébként is, annak van realitása?
0: Igen, pont a csapatot szerettem
1: van
0: volna én is
1: kérdezni. Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
2: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
1: 12 csapat jut ki, ugye?
2: Igen, 12 csapat.
0: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
2: igen, az
0: ugye?
2: Igen, az lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
1: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
0: Hát úgy, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
2: Ó, igen, ez már nem most volt sajnos.
1: Hát
2: igen,
1: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
3: És ha már kisláng, meg nagyláng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most egy kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
2: Hát,
1: valahogy úgy van, hogy a VB első három csapata.
2: Igen, már lehet világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első három talán. Igen. Nem akarok hülyeséget mondani.
1: És a csapatnál is szerintem
2: és
1: úgy szokott lenni.
2: Csapatnál is, igen.
0: Az érmesek.
2: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
1: Tehát, hogy igazából gondolom, akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
2: Így van.
1: Az akkor hol lesz az, hogy ezt tudjuk? A jövő évi VB-t hol lesz? Ezt nem tudom.
2: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
0: ugye október, igen, Rotterdam lesz. Igen. Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
2: Nem, még ott sem jártam. Úgyhogy...
1: Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
2: Akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum.
1: Igen. Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
0: A Peking előtti?
1: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüsttel sem volt ott Pekingben, szóval hogy ez egy elég...
0: Igen, az egy fájó
1: pont. De ettől függetlenül
0: volt.
1: Szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
0: Nagyon
1: én
0: kemények.
1: Azt gondolom.
0: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen, emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió. Igen. Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angelesre.
1: Jó, figyelj, ez a négy minden kontinensen lesz. Igen. Hogy ez itt összejön. Tehát, hogy
0: melyik
1: olimpiát élvezted
0: eddig a legjobban?
1: Párizst.
0: Jó.
2: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
1: Gege azt mondja, hogy az olimpia igazából.
2: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
1: de
2: közösen.
1: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott. Igen, tehát, hogy szóval, a jó rész, mármint az a, úgy a jó része.
2: Igen,
1: legalább.
2: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
1: és,
2: kint
1: és
2: vagyunk.
1: És egy szemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak? Más sportágak beliekkel, vagy együtt?
2: Hú, Tokióba egyedül voltam.
4: Az akkor COVID-os volt.
2: Igen, ott a Fanni jött utána.
1: Pigniszki Fanni.
2: Igen, mm-hmm. De ugye mi pont elkerültük aha. egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
3: És ja, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
2: igen, ja, mert, kész.
4: Mert Rióba te is.
2: Tényleg?
3: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
4: Mert hát ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen
1: a háromban volt egy.
3: Ja, három, bocsáss meg, három.
2: Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
1: Szóval akkor most itt ül két riói
4: igen,
1: olimpikonunk. Wow.
3: Hát én még Tokióban voltam én is.
4: Ja, akkor... Tokió.
1: Wow, bocs. Na szép. Tokió
4: már
1: öregebb vagy.
4: Na szép. És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
3: igen.
4: a... Na és hol?
3: Ázsiában lesz.
4: Ázsiában.
3: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
4: Az egy népszerű helyszín. Igen. Van több
1: szokott lenni. Univerziádétól kezdve világjátékokig mindenig.
2: Igen. Ez nem itt lesz.
1: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
2: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábba lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
1: Igen?
2: Hát amikor mi Tokióba voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget rossz, kellett igen. kérnem ahhoz, mm-hmm. hogy tudjak aludni.
1: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
2: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' akkor Istennek, úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni, szóval, hogy az menni fog, de tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
4: És akkor bosszantó is tud lenni azért.
2: És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül volt, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
1: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy korláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
2: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70%, egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig, hát aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval...
1: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a...
4: Még, látjuk, nem akarom még egyszer pár is... Eléggé be van rögzítve.
1: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem, nem történik semmi.
2: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
4: Tényleg?
2: Nem, szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
0: Hát szóval, ugye a 22-es müncheni Európa-bajnokság, igen, hát ott voltak a sérülések.
2: Igen, ott de pont előttünk.
0: Női ugrásban igen, volt.
2: Igen, pont előttem sérült le a igen, bulgár lány, azt bizony, hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
0: meg az olasz
2: egy,
0: is.
2: Igen, igen. De, és akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos eléggé laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer se volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem, úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam, úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
0: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a zágrábi Európa-bajnokság, mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet?
2: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
1: És nem szuplét látunk.
3: Nem szuplét.
0: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
3: És hát természetesen sérülésmentes felkészülést kívánunk.
1: Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hogy itt volt
0: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
2: szépen
0: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged, meg szorítunk.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Fisco, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutott el, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nem rég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszi, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
2: de
3: így
2: a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
3: Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki párosba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
2: Szigorú teniszanyuka vagy? Hogy
3: nem.
2: A lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
3: Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
2: Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Oroszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal, sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
2: Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
3: Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
2: Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világelső, és nem jutott be a legjobb négy közé.
3: Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
2: Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
3: Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
2: Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
3: Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál ez egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell ott tudni fejezni.
2: Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
3: Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz azt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
2: Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
3: Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, a másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
2: Tornagyőzelemmel.
3: Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
2: Bondár Annával.
3: És igen, az első fordulóban és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
2: Nagyon egy döntőszett
3: 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki. Szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
2: Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
3: Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
2: Panna a legjobb a világon.
3: Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több WTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
2: Anna például megvertem volna, bocsánat, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
3: Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset következő.
2: Még nem is beszéltünk, félbeszakad a meccset.
3: Igen,
2: mondjuk
3: igen.
2: Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
3: Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az IFI mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
2: Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
3: Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra, tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
2: Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
3: Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
2: A japán Naomi Oszaka.
3: Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
3: Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
2: Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
3: Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
2: Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
3: Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom

0: és a Budapesti Honvédnál is a tenisz szakosztálynak én vagyok a vezetője.
1: Ez 2023 óta nagyjából?
0: Igen, igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb hat csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak. Vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
1: Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
1: A telefon szerintem nyugodtan közben letehetett, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
0: Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
1: És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például, ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség Nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
0: Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt kor,

0: korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andrééva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
1: Vagy hogy Andrééva hol lesz 28 évesen.
0: Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minél magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
1: Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
0: Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
1: Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
0: Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisznemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyikőjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
1: Talán még 2-3-ra is hiba rátenni, mert mi van, ha megunja
0: és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni oda, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az érre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány verseny. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
1: Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! I see you

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Tisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen, ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
3: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
2: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
3: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem. Tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
2: Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
4: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
2: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
4: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
2: Ó, hát akkor nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdtek, érlek.
3: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki. Megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középcsoport nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
2: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
3: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
2: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
4: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, hanem a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
2: A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
4: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
2: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
3: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján. Ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. A Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országban. Az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
2: Uh-huh. István?
4: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
2: sokan... Három közül te vagy a legfiatalabb, igen.
4: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közel a 30, mert nem...
2: Nehezebb a regeneráció?
4: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett, tehát hogy nehéz néha a reggel.
3: De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt is
4: de,
3: látjuk.
4: Azért. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó, uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása, majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok, nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt, ugye a brit meccs után volt két pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott, uh-huh. ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
2: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után, és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom, a játékosok mivel töltötték ezt a két napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a két nap pont hátrány volt?
3: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. Uh-huh. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőségünk nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt. És ő még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó. Bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
2: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
3: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz, és azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21 harmadát a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
2: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia nem. Például? Nem.
3: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
2: Játékosként?
4: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végé, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elérő, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, és hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz, tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
2: Tisztelet?
4: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás, hát most érted a...
2: Példaképek ellen játszol?
4: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkol vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, vagy valami, mert lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
2: Terbocs István, mint Taylor Swift, oké.
4: Tényleg.
2: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok válláról, vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
4: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó. Taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
2: Akkor ezen is tényleg
4: vannak ilyen, ezek ilyen belső információk.
2: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
3: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
2: nem
3: a biztos,
2: nevek,
3: hogy a felét
2: kihagynám.
3: Nem kell nevek, de
2: mondjuk egy ilyen létszámot mondj, vagy hány ember dolgozik
3: sokan,
2: ezért, vagy azért.
3: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
2: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
3: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, hogy mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom az, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
2: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
3: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól, azért mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
4: De én tudom vállalni, ha muszáj.
3: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
2: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
3: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
2: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
4: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, hogyha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a top országok készülnek egy hetet, játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet, igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a top országoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
2: Jó ebben a válogatottban játszani?
4: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
2: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbolcs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbolcs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
3: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk. A finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő. Csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük.

0: a Barkov sor, akkor mi nyerünk. 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkov sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországból, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba. Úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
1: Megzavartad őket?
0: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
1: Finnül hogy hangzik el, tudod még mondani?
0: Nukuitku hyvin, laiskainen.
1: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
0: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
1: egy ők is tudják
0: szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
1: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
0: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
1: Igen, két verességgel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondoltad-e azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
2: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én

0: én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
1: Keretszűkítés?
0: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisszel valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz. És így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe. Tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen. Én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet megint, végre eléri a formáját, Kanada ellen egy minimális sérülést szenved, ezért a filmmeccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
1: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
2: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott, meg amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a Trónok harcával sétálná végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvára, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni a ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
1: lökést.
2: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt megvolt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Az egyiket bevertem.
0: De attól még nem telik le sajnos.
2: Mindegy, viccet felejtél, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt, meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
1: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
0: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottot legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
1: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye ja, nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez, hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan top formában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
2: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük, az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
0: Azt gondolom én is.
2: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningben Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt a Mogy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy perces lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen. És talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszani, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, uh-huh. de nyilván ők vérprofik. Uh-huh. Sajnos. Nem sajnos.
1: Gergely?
0: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
1: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez-e az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredmény a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
0: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez... bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51-néhány% az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös égidejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg, attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
1: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
2: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációban, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ICHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jóval valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül, de nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
1: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapatjátékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét.
2: Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
3: Ha Magyarország nyeri az olimpiát, de jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk 6 óra után, 8 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban kezdődik a szombat reggeli kezdőkör. Hát nincs itt a Károly Jandő, úgyhogy 93-94, valahogy 95 előtt vagyunk, az még biztos. Úgyhogy mondjuk az 94, aztán max. Két hét múlva meg kijavít az Andi minket. Úgyhogy itt vagyunk, drága hallgatók. Elfa Fistán, szia,
2: jó reggelt. Jó reggelt, szia Kristóf.
1: Gyurta Gege, hello Gege, csáó, Horváth Milán, Horváth Miló itt a hangmérnök, megmentettél ma reggel, úgyhogy köszönöm szépen. Ácsi, Milán, még egyszer. Úgyhogy itt vagyunk a stúdió. Stúdiós kameránk az már pörög, a világbajnoki meccset véget értek, és az SMS falunk is lassan helyreáll, úgyhogy lehet írni nekünk a 06-30-55-55-605-ösre. Na, srácok, hogy vagyunk? Hogy vagytok? Mikor keltetek? Ugye most már kicsit átállásokban vagyok én is, lehet már át is álltam. Ti hogy álltok ezzel?
2: Pont beleestem a finisébe az amerikai Paraguaynak, de ezt így is terveztem. Tehát picit korábban keltem, mint ahogy szoktam, de mondjuk nem sokkal. Konstatáltam, hogy 3-0, azt ugye fújás után gyönyörűen meg is tudtam nézni, bólogattam rá, hogy ez igen, mert tényleg jól néztek ki az amerikaiak. Egyébként meg ez jó, mondod, hogy világbajnoki meccsek után vagyunk, de ez most úgy vagyunk utána, ez a Sepp Herbergernek, a minket 54-be verő németek kapitányának van ez a, hát magyarul is, a németül az, hogy nach dem Spiel ist vor dem Spiel, tehát hogy amint vége egy meccsnek, az már mindig egy másik meccs előtti. Igen. Időpont, ugye ez az edzői szemlélet, hogy nincs lazítás, meg nincs, hát most ez a VB, ez olyan, hogy meccsek után vagyunk, hát mindjárt Brazil-Marokkó van.
1: Igen, éjfélkor az is kezdődik. Gege, te nézed a hajnali meccseket?
3: Persze, hogy nézem, kizár dolog, hát nekem az
2: este... Hát majd a hajnali és Skóciát, azt nyilván
3: megnéz. Az biztos, mert az egy nagyon izgalmas mérkőzésnek ígérkezik. Nem, hát nekem az este 9 órai kezdés is már azért egy kicsit így belemegy abba, hogy hú, nem biztos, hogy fent tudok maradni, és hát nyilván azért egy Mexikó Dél-Afrikával kezdtünk, ami igen. Hát nem a legizgalmasabb meccs volt, nyilván végignéztem tiszteletből, de úgy vagyok vele,
2: hogy az Azték stadion az jó nézett
3: azért
2: ki.
3: Azért wow. Az nagyon jó, meg Shakira, wow. Hát kérem szépen.
1: Meg Száma Hájék.
3: És egyébként kérlek, bizony, így van. És kézzétek el, hogy megnéztem egy statisztikát, ezt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy
2: biztos, hogy nem.
3: A VB nyitó meccset 1,2 milliárdan néztek a világon.
2: Hát ez simán.
3: Igen. És akkor ugye összehasonlításképpen a Super Bowl-t
1: 300-200 millióan?
3: 125 millióan.
1: 125 millióan.
3: Mert micsoda különbség igen. Van ugye?
1: És ez csak a nyitó, tehát az a döntő, a Super Bowl, az a döntő, ez csak a nyitó.
2: De Amerikában többen nézték a Super Bowl-t, arra mérgetve.
3: Hát lehet, hogy ott volt a 110 millió, és akkor az európai országon...
1: Maradékban annyi összet. Igen, úgyhogy én abszolút VB-lázban égek, én fent voltam, megnéztem eddig mindkét hajnali meccset, a Dél-Koreát is, a csehekkel, illetve a mostanit, úgyhogy én most azt érzem, hogy nem fogok kihagyni meccset. Tudatosan.
2: Eddig azok voltak a jobb meccsek.
1: Igen, a hajnaliak. Igen. Már a Kanada sem volt rossz szerintem.
3: Húha. Kanada-Bosznia? 1-1. Hát én néztem az első félidőt, nem igazán tetszett.
1: Nem fogott meg?
3: Egyik csapatnak sem a játéka, de aztán lehet, hogy még bemelegítenek.
2: A Brazil-Marokkó az minek minősül? Későinek vagy hajnalinak?
1: Az éjfél, az...
2: Az a kettő között van.
1: Igen, talán az a legrosszabb időpont egy olyan embernek, aki már átállt a hajnali meccsekre. Az az éjfél, mert az még az, hogy még fenn lehetne maradni egyébként normálban is.
3: Buli után, az ugye szombat
2: na jó,
3: éjfél.
2: De reggel 6-os is van aznap.
1: Igen.
2: Meg
1: igen,
2: hármas is. Igen.
1: Tehát végre most már elindulnak az 5 meccses napok, ugye eddig végigmentünk a rendező országokon, hát gyakorlatilag egyesével, és akkor igen, tehát 4, attól függ, honnan nézzük, 4-5. Nekem annyira hiányzik a Katari, amikor volt 5 meccs egy nap. Tehát délután 1 órakor elindultak, és este 9-10-ig mentek a meccsek folyamatosan. Az kicsit hiányzik.
2: Nem, most 4.
1: 4 volt?
2: Aha.
1: Négy volt,
2: nem volt négy
1: és akkor
2: volt.
1: Valahogy úgy egy délután 1-2-3 körül elkezdődtek, és egészen este a lefújás 11 körül. Tehát az viszont hiányzik ebből a szempontból, az úgy furcsa.
2: Hát most bele se férne, mert amennyi, ja, milyen hosszak a meccsek, az ivószünet, meg a sárgalapvarozás, meg az összes bonyolító dolog miatt.
1: Igen. Volt sárgalapvarozás, Gege. Futball történelem első sárgalapvarozása.
3: Most volt ugye
1: most a
3: hajnali, amerikai meccs.
1: A hajnali amerikán.
3: Igen,
1: adott egy, láttad? Adott egy sárgát a bíró az ellenfélnek, aki faltolt, beadták a szabadrugást. És közben mutatta, hogy nem, megvarozták, műesés volt, sárgalapa Miguel Almironnak, és szabadrugás kifelé.
3: Hihetetlen. Eljutottunk erre is. Igen. Nem tudom, Leo, hogy gondoltad volna ezt valaha?
2: Én kizárólag onnan közelítem a kérdést, hogy most már nem 100, hanem 105 percig fognak tartani igen. A meccsek, ha nincs hosszabbítás.
1: Én tudjátok, mit várok most? Azt a bedobást, amit elvesznek, és az ellenfél fogja bedobni.
2: Hát olyan szokott lenni. Vagy varra veszik el?
1: Nem, ahogy a bíró elveszi, hogy az 5 másodperccel túl lejár.
2: Ja, amiatt. Hát, de az jut eszembe, amikor kitalálták azt, azt se értettem különösebben, akkor még meg lehetett fogni a hazadást, tehát még a kapusoknak, még ez akkor volt. Egyébként semmivel se volt többet náluk a labda, tehát semmit se gyorsított a játék, csak lábbal ügyetlenebb emberek is lábbal érnek bele. Na, lényeg az, hogy akkor még nem volt ilyen probléma, meg lehetett fogni, de akkor mit tudom én, kitalálták, hogy mit tudom én, 4 másodpercig lehet, nem 4 volt, de lehet a kapusnál a labda, sőt nem, több, volt valami 8. És rögtön az első, ez a 80-as évek, rögtön az első bajnoki fordulóban persze valamelyik akkurátus bíró számolta magába, és akkor közvetett szabadrúgás befelé, mert mit tudom én, Kacirc Bélánál többet volt a labda. Soha többet egy meccsen se vették el. De a rögtön az első fordulóban, úgyhogy ez most majd valamelyik ilyen szereplési mániás hülye el fogja venni a bedobást, mert kiszámolja, hogy tovább volt 1 másodperccel a labda. Hát most Djokovic miatt is bevezették ezt a
1: 25 másodpercet,
2: hát most 24-nél szer valaki, vagy 25-nél aki.
3: De egyébként ugye a Kanada Bosznia-Hercegovina meccsen volt az, hogy a kanadaiak mindig rögvest 2-3 másodperc után bedobták, és a bosnyákok pedig ilyen 15-20 másodperc alatt is volt, hogy nem végeztek el egy szögletet, és semmi nem volt.
2: Igen, tehát, mert ugye hát velük vezettek.
1: A bíró onnan, embere válogatja, de a játékvezető onnan számolja, hogy kimegy a játékos az alapvonalon túlra, megfogja a labdát, és akkor elkezdi számolni. Ilyen nagyon akkurátusan, nagyon lassan, szépen, tehát nem akarják elvenni azt a bedobást, de hogyha ez a szabály, akkor nekik muszáj tartani.
2: Ez amikor a boxbíró arra számol, akinek nyernie kéne a mafia szerint.
1: Nagyon
2: és
1: lassan.
2: Egy, és, kettő,
1: és nyolcnál ki, három. És nyolcnál kiéz a mafia vezére, hogy ez nem lesz meg.
3: De már nem tud mit csinálni, meg egy kárét is lefőz.
2: Néha lehet látni profiba persze. Olyan lassú számolást, hogy az van vihetett.
1: És igen, és tényleg 7-8-nál kinéz oldalra, hogy ezt nem fogja tudni kiszámolni.
2: Na, de még... ezzel nem fogja tudni nem kiszámolni.
1: Igen, nem fogja tudni nem kiszámolni, igen. Na, még mielőtt belemennénk még jobban a VB-be, hiszen fogunk most foglalkozni a 7 órási blogban és természetesen focival, hiszen nincs itt Károly Jandi jól megérdemelt szabadságát tölti Portugáliában. Nincs kosárlabda, úgyhogy azt a blokkot NBA. Azt felcseréljük, igen. NBA.
2: Szőlősi Gyuri jelentkezett New Yorkba, és teljesen meg volt lepve, hogy a foci VB senkit sem érdekelne, a Knicks benn van a döntőben, mindenkit az érdekel.
1: És ami 20-valahány, 30-valahány év után lehet bajnok újra a Knicks, igen. Úgyhogy hívjuk is fel majd a Gyuri Szőlősi Györgyöt, hívjuk fel olyan, nem tudom, 8-40 körül, bár
2: hát az ébren van.
1: Lehet, hogy 2-40 lesz ott nála New Yorkban, igen, 6 óra, hiszem.
2: Szerintem ne erőtessük.
1: 2-40, meglátjuk, még akár az is lehet, hogy fel tudjuk hívni, és egy ilyen New York-i beszámolót kérünk majd tőle. Na, de mi történt?
2: Csak az NBA-ről beszélhet, csak megmondjuk meg.
1: Igen, semmi foci. Mi történt veletek a héten? Meséljetek, hogy történt, merre jártatok, mit csináltatok?
3: Képzeljétek el, mi tegnap állatkertben voltunk.
1: De régóta el akarok menni az állatkertbe újra.
3: Néha már egy kicsit idősebb a kisfiunk, úgyhogy hát figyelj, újra gyerekként éreztem magam.
2: Itt Budapesten.
3: Egyrészt gyönyörű maga az állatkert, nagyon jó, hogy a város, tényleg pesgett a város, mindenki focit nézett, láttam a mindenki telefonján, hogy volt egy kis foci. Meg
2: még a majmoknál is volt, nem?
3: Még ott is, de hogy annyira jó volt újra átélni, hogy tényleg a kisfiam így ámulva nézte az összes állatot, és tényleg azok a ragyogó szemekkel mindent meglepő, hogy nagyon feltöltő volt, úgyhogy ez volt a hét legjobb pillanata.
1: De jó. Miért van az, hogy el akarunk menni az állatkertbe, nem tudom, évente, fél évente hiába már 25-ször voltunk. Nincs bennetek meg ez az érzés?
2: Én kifejten szeretem, ha néha odafúj a szél az állatkertből.
1: Imádom!
2: De én azóta szeretem, amióta egyébként ki lett pofozva, mert azért volt egy ilyen lepukkantabb korszak most a budapesti állatkertről beszélek, a többi nem tudom milyen. Most Veszprémiben nem voltam körülbelül.
1: Nyíregyházi,
2: állítólag szuper, de ott meg sose voltam.
1: Én se.
2: De Veszprémben voltam, és állítólag az is jó most már, de nem tudom, már nincsenek emlékeim, arra régen voltam ott. De a budapesti asszat az jó, az nagyon jó meg lehet csinálni, hát mondjuk ezt a biodomot hajlandóak lennének egyszer befejezni, akkor sokat lendítene a dolgon, de hát majd talán egyszer mindenki rábólint, és akkor megcsinálják, mert már most annyiba kerül szerintem, hogy szokták mondani, most már olcsóbb befejezni, mint nem.
1: Igen.
2: De azt még azért várom, hogy

0: Sokkal többet
1: újra
0: nem, de...
1: De újra elmenni arra, hogy az olyan érzés, mint a gyerekként újra először visszamennél az állatkertbe.
2: Mindig egy valami megfoghatatlan érzés van. Hogy ugye? Úristen, de jó. Te tényleg belépsz, nyilván a maga környezet is elképesztő szép, de valahogy belépsz, és onnantól egy ilyen más világba, más dimenzióba tudsz kerülni.
0: Igen. Én nekem két fix pontom van az állatkertben, az egyik ott a nagy sziklánál a fóka, mert az nagy, fóka, ott az, fóka hát só az, is az van, nagyon. Tehát ott fókát esett, fókát, az ott döglik fönt, és mögöttük a kis pingvinek, tehát az egy jó, de a fóka az szuper, főleg amikor etetés van, már pedig azt etetik, tehát nehéz nem úgy oda menni, hogy éppen, és a fókák óriási arcok, szóval. Nagyon. Az nagyon jó, a másik pedig nyilván az oroszlán, de arról van egy ilyen emlékem, hogy amikor még a nagyfiaim picik voltak, akkor egyszer voltunk persze állatkertbe, és az oroszlán, hát anya oroszlán volt, az úgy döglött ott a nyilván vastag üvegfal túloldalán, tőlünk egy olyan 30 centire, mintha lelőtték volna. De egyszer addig kopácsoltak ott a gyerekek az üvegen, köztük az én fiaim is, hogy az oroszlán így fölkelt, így megrázta magát, és egyszer csak így elordította magát, és így ilyen két lábra ereszkedett fönn az üvegfalon, de 10 centire. A gyerek az utcát haladt. Én kaptam infarktust. Szóval azért az egy látvány volt. Nem tudom, 10 centire tőled, hogy oroszlán állt-e már két lábon ordítva.
1: Aztán. De azért olyankor felidegesítette valaki.
0: Realizálom, hát mivel. Az én fiam. Meg a másik öt ilyen hülye gyerek.
1: De valaki szándékosan szeretné így felidegesíteni, és nem sikerül. Igen. Hogy lásson egy ilyet. Ja, de csak úgy jött magától.
0: Én is csak egyszer láttam, már pedig gondolom állandóan minden gyerek ezt csinálja. Igen. Aki nem igen. fél.
2: De az ilyenkor realizálódik, hogy mekkora is valójában egy ekkora állat.
0: Hatalmas, tehát, persze. Ez... És ez a nőstény volt. Tehát a fater előkerült volna, az nem tudom hol volt, valószínűleg az nem ébredt föl erre, vagy az nem aktivizálta magát, de az még nagyobb. Tehát...
1: Igen.
0: Tigris dettó.
2: A tigris csinálta, bocsánat, ugyanezt, hogy ott döglött, ott feküdt, néha, hogy megnyalta magát, hátára fordult, és szegény már nem tudott, melyik pózból, egyik pózból,
0: a másikból. De én meg ott azt láttam, hogy a tigris mellett van egy ilyen kis tigris is berakva, nem kölyök, de azért ilyen kamasz, nevezzük így. És az öreg, aki nem tudom, papa, mama, tök mindegy, az fent, az tényleg döglött, nincs rá jobb szó, hogy lógott le, farka, mancsa, minden egy ilyen emelvényről, és ez a kisebb, az oda ment, és ott próbált okoskodni, akkora sallert kapott, de azt pont néztem az öregtől, hogy szabályosan elröpült, vagy három, nem érdekelte, de annak is volt súlya. Mondom, én kapnék egy ilyet, biztos, hogy nem mennék utána vissza jópofizni.
1: Igen. Úgyhogy én hetek, hónapok óta fűzöm a páromat, hogy menjünk már el,
0: mennyi?
1: És nem tudunk eljutni
0: egyedül.
1: Nem tudunk eljutni egyedül, meg
0: hát
1: egyedül
0: azt, meg azért mégse. Mondd azt, hogy tudtok vacsizni is a környéken, hát simán.
1: Igen. Ez simán el, hát vannak, nagyon szépen ki van az építve, úgyhogy most valamikor, most már tényleg el kell menni így a valamelyik nap, amikor nem dolgozunk így a VB miatt.
2: Na de, Kristóf, már nagyon várom, hogy végre mondd el, hogy mi történt veled Fonyódon.
1: Igen, tegnap, de... Igen, köszi, Gege. Tegnap Fonyódon volt egy rendezvény, ahova elhívtak műsorvezetőnek. Igazából mozgások éjszakája volt tegnap, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, 2026, a tegnap este az a mozgások éjszakája volt, és ennek apropóján a Fonyódi sportcsarnokban rendeztek egy ilyen egésznapos sportos rendezvényt, ahol ki lehetett próbálni mindent, tehát kézilabda, kosárlabda, floorball, röplabda, volt 3,5 kilométeres futótáv, 7 kilométeres futótáv, gyaloglótáv, 15 kilométeres biciklivel, minden volt. És akkor ott voltam Fonyódon, 6 órától 10 óráig tartott az esemény, polgármester úrral, Danyi Gáborral, lehívtam a Gábort, eljött, megnyitottuk a rendezvényt, beszélgettünk, mondta...
0: Lehívtad, elhívtad.
1: Elhívtam,
0: mi
1: igen.
0: Az, le?
1: Bocsánat, én mentem.
0: Hova? Le.
2: Hát a lakásról le.
0: Hova le?
1: Igen. Együtt megnyitottuk az eseményt, mondta, hogy ma majd hívjuk el, mondta, persze, hívni fogjuk 7:40-től, várja... És utána 10 órától pedig egészen évfélig retro diszkó parti volt, hogy retro diszkó buliba lehetett hát levezetni a fáradtságot, amit az egész nap során ki lehetett próbálni, úgyhogy ebből adódóan...
0: A diszkóból csak retro van, nem?
1: Vannak ilyen deep house diszkók, amik már kicsit modern, ami már nekem is sok.
0: Jó, de az ott van, hogy deep house, tehát azt minősíti a deep house, igen. De a diszkó az eleve a retro, nem?
1: Igen, jó zenék voltak, minden okés volt vele, úgyhogy...
0: Gábor maradt a diszkóra?
1: Gábor nem, tehát megnyitotta, Gábor beszélt két mondatot még ott az ismerősökkel, és aztán hazament, mert 7 órakor valami másik eseményre.
0: Na majd megkérdezzük tőle, hogy nem bánja-e, hogy nem marad.
2: És hogy ő hogyan emlékszik, ugye már erre, hogy el vagy le lett hívva.
1: Igen. És ebből adódva, hát későn ért

0: haza, tehát olyan negyed egy fél egy körül értem haza Balatonról, és akkor még volt egy jó másfél óra a amerikai meccs kezdetéig, és akkor azt kihúzni az nehéz volt, úgyhogy valahogy sikerült magamat rávinni egy ébren, és akkor jött a meccs, és akkor onnan egyből ide, a másik fél időt nem is tudtam megnézni, tehát mert már el kellett ide indulni. Én még nem, de én már mondtam, hogy én már az átállási időszakban vagyok, tehát én majd, ha hazamegyek innen, délután fogok aludni, és a brazil meccs előtt fogok majd felkelni, de jól is van ez így szerintem világban.
1: Jövő héten már én is így fogom csinálni, most nem tudom még sajnos.
0: Jövő héten is
1: hétfőig hasonlóan.
0: Igen. Úgyhogy velem ez történt. Úgyhogy fonyódon,
2: ez tartalmas tapasztalat megint. Voltam.
0: Igen. Érdekes volt, jó volt, és így, hogy a Gábor is eljött, tiszteletét tette, szerintem úgy érdekes volt az egész esemény. Örültek.
1: Mozgás éjszakája?
0: A mozgások éjszakája, ez volt tegnap, igen. De itt Budapesten is voltak rendezvények egyébként emiatt. Ez nem olyan, mint a múzeumok éjszakája, nyilván kisebb, de ez olyan sportolós ez a mozgások éjszakája, újfajta kezdeményezés.
1: Hetek óta nem mozogtam ilyen keveset, mint tegnap. Aha. Tényleg olyan fáradt voltam, amikor nem tudtam, hogy a mozgások éjszakája van.
0: Igen.
1: Részemről mint egy darab fa éjszakája.
0: Igen.
1: Volt az enyém.
2: De egyébként te hogy bírod az éjszakázást? Tehát, hogy így te valami koffeint viszel be, vagy te így alapvetően jól bírod?
0: Alapvetően jól bírod. Ugye én az NHL-ek miatt megedződtem, tehát én azt az alapszakaszban nézem napi szinten az egyórási meccseket, az úgy háromig eltart, és akkor ez úgy megedződik az ember.
1: NHL miatt én az egyetemi kollégiumot edződtem meg. Teljesen ötletszerűen feküdtem lealudni délután 3-kor, és keltem hajnali 1-kor, ember azt se tudta, főleg télen, amikor mindig sötét van, azt se tudtam, hogy reggel van, vagy este van, tehát és ez egy évekig ment. Úgyhogy...
2: De kizárólag a tanulás miatt?
1: Hát hogy nem.
2: Ugye, jó.
1: De hozzá lehet szokni. Tehát én...
0: Abszolút.
1: Hát volt annyi időszakom, akkor még nemzeti sportban, de hát az se egy reggeli munka, hogy amikor felvetődött, hogy 14 óráról előre kéne hozni 13 órára a munkakezdést, akkor engem is beleértve, akkor a közfelháborodás volt, mondván, hogy de halál komolyan, hogy nem bírunk fölkelni. De úgy, hogy beírjunk 13 órára. Tehát én 12 előtt nem keltem. Igaz, hogy reggel 3-4 előtt meg nem feküdtem. Soha, tehát egy nap sem. Uh-huh. És ez még hosszú éveken keresztül. Tehát simán hozzászokik az ember.
0: Igen, úgyhogy engem az amerikai sportok...
1: Ma azért már nem ez van teljesen, de...
0: Edzésben tartanak az NFL.
2: Is kirázott egy kicsit, hogy hajnaliz.
1: Engem inkább egy jó Ausztrál Open például, jó US Open.
0: De mindig van valami, ami miatt fenn lehet maradni.
1: Azokért bármikor fönnmaradtam. Tehát egy Ausztrál Open-t azt konkrétan végignéztem az első nap, első meccsétől a férfi egyes döntőig. Voltak ilyen évek.
0: Nekem ugyanilyen az NHL jégkorong, úgyhogy meg lehet edződni. Nincs ezzel problémát, tud aludni az ember délután, hogyha éppen nincsen teendője.
1: Vagy nem alszik,
0: és úgy nyomja. Olyan is van.
2: Hiszen a váltott műszak az, ami nagyon gyilkos. Tehát, hogyha végig
1: azt tudod... Tudi.
0: Igen.
2: Mert hogyha mondjuk van egy beállsz, akkor most egy hónapon keresztül éjszakázol, akkor az úgy jó, de hogyha ezt is meg felvált, az viszont...
0: Hát most a VB miatt van egy másfél hónap... Bő egy hónap, amikor ezt így lehet folytatni.
1: Hát de főleg az első hetek, mert utána már vannak lyukak, tehát az már igen. A vége az már az babazsúr, az első két-három hét az a komplikált, amikor egyik meccsből a másikba zuhan az ember.
0: Na jó, van, lassan elmegyünk hírezni, de még előtte gyors körkérdés. A körkérdésünk az úgy hangzik természetesen VB-vel kapcsolatos, hogy kinek, drága hallgató, kinek melyik az a meccs, ami eszébe jut a VB-kről. Melyik a legemlékezetesebb világbajnoki meccsetek? Azt írjátok le a 06-30-55-55-605, és mi is elmondjuk majd, hogy melyik. Tehát még egyszer, a legemlékezetesebb VB meccseteket kell leírni. Évszám, mérkőzés, párosítás, esetleg szakasz, hogy melyik kiesési szakaszban volt az
1: meg
0: a meccs.
1: Meg hogy miért az,
0: 06-30-55-55-605-ös. Lesz Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagunk, a legjobb üzenetírónak természetesen adjuk, úgyhogy ezt írjátok meg, mi pedig jövünk vissza nem sokára, a hírek után itt vagyunk.
3: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Életbe lépett az uniós migrációs paktum. Véget ért 14. Leó pápa spanyolországi útja. Elszórtan lehetnek futózáporok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Tenerifén zárta spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán elsősorban a menekültek helyzetével foglalkozott. Tegnap a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadórendszer munkatársaival is találkozott. A pápa a program zárásaként szent misét mutatott be. Tovább emelkedett a hétfői Fülöp-szigeteki hal földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig 46 halottról tudni, és még 38 embert keresnek. A mentést az eső és a folyamatos utórengések nehezítik. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. A földrengés után cunami is pusztított a partvidéken. Egyszerre 3 vulkán tört ki Indonéziában. Helyi idő szerint tegnap reggel a Dukuno, az Ibu és a legutóbbi Laki-Laki is működésbe lépett a szigetország keleti részén. A kráterek felett több száz méteres hamuoszlop alakult ki. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a Föld legaktívabb vulkanikus területének számít.
0: Közlekedés.
2: Korábban árokba hajtott egy kamion az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében. A 40-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Két autó ütközött az M43-as autópályán Makó térségében, a határ felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a forgalom a leállósávban már megindult, de még mindig több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A Dunántúlon és a középső ország részben többfelé borult az ég és esik az eső. Napközben nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, keleten lehetnek még borultabb tájak. Elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este általában 13-20 fok várható. Hasonlóan többnyire napos, koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Az Egyesült Államok magabiztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Ez is ezüstérmes lett a Ferencváros női vízilabda csapata a bajnokok ligájában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A társ házigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen történteket Német Kornél foglalja össze.
5: Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukic volt eredményes. A 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával pedig előnybe került, tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés. Sőt, a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
4: Elsőként hallgassák a kanadaiak szövetségi kapitányát, Jesse Marsht, aki így értékelte csapata teljesítményét.
6: Nagyon csalódott vagyok az első félidei teljesítményünk miatt. Egyáltalán nem játszottunk olyan agresszívan, mint azt szerettem volna. Időre volt szükségünk, hogy kellően felpörögjünk a mérkőzésre. A szünetben sikerült átbeszélnünk a hibákat, és a második félidőre teljesen új lendülettel jöttünk vissza. Jó leckét kaptunk, amiből azonban gyorsan kell tanulnunk. Ennek ellenére sokat jelent számunkra az egy pont.
4: Kanada válogatottjának szövetségi kapitánya Jesse Marsh után következzen a bosnyákok vezető góljának szerzője Jovo Lukic.
7: A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
4: A labdarúgó VB D csoportjában a másik házigazda Egyesült Államok válogatottja 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak, Falarin Balogun 2 góljának is köszönhetően. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a találkozót.
8: Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a bal oldal volt aktív az amerikai csapatnál. Az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, a láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játékkal jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
4: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skócia mérkőzés, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alulmaradt a görög Olimpiákosszal szemben a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol csapatok csatájában a Sant Andreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matárónál, megszerezve ezzel a bronzérmet a BL-ben. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten, az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat, szintén a Messzi István sportcsarnokban. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt. A Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázva a brit Poppy Clarkot. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Ma is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk, a férfiak fináléjában Böhm Csaba csoportjában 4. lett, míg Kolesár Mihály 1. helyen jutott tovább az elődöntőből. A 3-szoros címvédő Varga Ádám középfutam győzelemmel jutott be a döntőbe, kajak 1-es 500 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Juhász István kenu 1-es 1000 méteren szintén a középfutamból biztosította a helyét a fináléban, csak úgy, mint Kőhalmi Emese 1000 méteren, valamint 500 méteren az újfalvi Laura Csikós Zsóka 2-ös, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó. Parasportolóink közül Suba Róbert és Molnár Nikoletta szerepelhet a legjobbak között. A Veszprémé lett a bronzérem a férfi futszál NB1-ben, miután a 3. helyért rendezett 5. mérkőzésen 7-1-re kiütötte a vendég Debrecen együttesét, ezzel megnyerte az egyik fél 3. sikereig tartó párharcot. Nagy magyar sportdiplomáciai siker született. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség éves kongresszusán Tenerifén dr. Elek Györgyöt a testület műkorcsolya alelnökének választották meg a küldöttek. Bálint Csaba, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség korábbi műkorcsolya ágazati igazgatója, a Nemzeti Szövetség Jégtánc Technikai Bizottságának lett a tagja. Ezzel már 3 magyar dolgozik a nemzetközi szervezetben, hiszen tavasszal Knoch Viktor újra bekerült a sportolói bizottságba, amelyben olimpiai bajnokunk 3. ciklusát kezdte meg. A brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj 2. szabad edzésén. A címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője, és Norris csapattársa az ausztrál Oscar Piastri, valamint Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, a hírek után. A folytatásban pedig itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban természetesen a világbajnoksággal fogunk foglalkozni, méghozzá a hajnali labdarúgó mérkőzéssel, amely az Egyesült Államok nyitó mérkőzése volt a tornán. Paraguay csapatát verték meg 4-1-re. A mérkőzés után Bene Ferenc szakértőnk értékelt.
2: Hát egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első fél idejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első fél idő során, és különösen növeli az értékét ennek az első fél időnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Hát ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a bal oldal volt aktív az amerikai csapatnál. Hát gyakorlatilag ugye arról beszélhetünk, hogy az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt, hosszú tornára készülnek a csapatok, és azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben, és így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjában véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játékkal jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
1: Na, beszéljünk egy picit akkor lebontva a játékosokra. Christian Pulisic játékát hogy láttad, Feri, az első 10-15 percben? Hát nem tudom, én nem láttam nyilván annyi VB-t, mint te, de az, hogy Pulisictől az első 15-20 percben nem lehetett elvenni a labdát, kötényeket osztogatott ki, gólpaszt adott, egyszerűen fantasztikus volt az ő játékát látni.
2: Igen, teljesen egyetértek. Én mégis mindig megpróbálom komplexen látni a dolgokat. Tehát Pulisicre azért amúgy is jellemző az AC Milánban is, hogy nagyon-nagyon sokszor egy-egy elleni játékra kerül sor nála, akkor azt nagy százalékban megoldja. Egyrésztről egy nagyon dinamikus játékosról beszélünk, másrésztről baloldali szélsőként befelé játszva is hatékony tud lenni, ugyanakkor úgy legalább ugyanolyan hatékonysággal meg tudja kifelé csinálni a cseleit, ráadásul egy gólveszélyes játékosról beszélünk, akiben van gól is, meg gólpassz is, viszont azért azt se felejtsük el, hogy az amerikai válogatott taktikai szempontból is nagyon-nagyon modern játékot játszott, tehát Mauricio Pochettino dicséri, hogy gyakorlatilag egy 4-3-3-as játékrendszerből három játékossal építették a támadásokat, ezáltal egy aszimmetrikus rendszert hoztak létre, ami azt jelenti, hogy a jobb szélen gyakorlatilag megvolt a klasszikus jobb szélsőként ezt, de a bal oldalnak a szélét Robinson a bal hátvéd játszotta be, és ezáltal Pulisic egy kicsit bejje tudott húzódni egyfajta ilyen 3/4-es pozícióba, közelebb a pálya tengelyéhez, és ezt nem nagyon tudta levédekezni a paraguayi válogatott, ezáltal Pulisic nagyon sokszor egy-egy elleni játékhelyzetbe került, amit nagyszerűen megoldott, és hát úgymond fürdött ebben a szerepben, és azért azt se felejtsük el, hogy ott játszott mellette, mögötte McKennie, aki szintén olyan területeken tudott labdát felvenni, ahol egész egyszerűen nem volt ellenfél játékos, és azért csodálkozom ezen, mert a paraguayi válogatott hát tényleg nagyon könnyű táptalajt nyújtott ennek, hiszen nem voltak ütköző távon belül a játékosai, nagyon hosszú volt, meglepően hosszú volt a paraguayi csapat, a nemzetközi futballban nem jellemző ez, hogy nem egy blokkban védekezik egy csapat, hanem szétesnek a csapat részei, és többek között ennek is volt köszönhető, hogy ennyire látványos volt az amerikai csapatjáték az első fél időben, és hát említsük meg ugye Robinsont is, tehát gyakorlatilag Robinson, Pulisic, McKennie, és természetesen Balogun, aki két csodálatos gólt szerzett, jelentette gyakorlatilag az első fél időben. Hát ez a négy játékos volt a mezőny legjobbja, úgymond, és még azért azt se felejtsük el, hogy a labdavesztések után azonnal rendkívüli dinamikával és hatékonyan támadott vissza az amerikai csapat. Az első 30 percnek a labdabirtoklási százaléka 75-25% a javukra, ez azért hatalmas fölényt mutat.
1: Összességében Paraguaytól a mérkőzés előtt nem vártunk többet dél-amerikai csapat létére? Azért bármilyen egyértelmű volt papíron, hogy Amerika esélyesebb, azért egy dél-amerikai csapatot soha nem lehet leírni mérkőzés előtt, pláne hogyha nem európai ország ellen játszik, ahhoz képest meg óriási vereség lett belőle.
2: Igen, én is pont ezen gondolkodtam a mérkőzés előtt, hogy az amerikai csapat hazai pályán játszik, esélyesként lép pályára, de nem mehettem volna egyértelműen azt tippelni, hogy egy sima hazai győzelem születik. Különösen annak tekintetében, hogy a Paraguay argentin edző Alfaro különösen egy defenzív stílusú edzőnek a hírében áll, és a paraguayi csapatnak is a hatékonysága vagy az ereje az inkább a csapatvédekezésben rejlik. Na ezt nyomokban se lehetett tapasztalni ezen a mérkőzésen, és hát különösen az amerikai válogatott nem csak taktikailag, hanem óriási dinamikában, tempóban is felülmúlta az ellenfelét, tehát a világbajnokságon eddig nem tapasztalt hatalmas ritmusa volt az első félidőnek, és különösen számottevő volt és feltűnő volt, hogy az amerikai játékosok mennyivel dinamikusabbak, úgymond mennyivel pattogósabban működik a lábuk, ahogy szoktuk mondani edzőként, szóval óriási különbség volt a két csapat között, egyáltalán nem vártam ekkora különbséget, ami az első félidőben volt.
1: Összességében azért, hogyha ránézzünk az amerikai kezdőre, akkor a kapusukat leszámítva, illetve a csapatkapitányuk Reemet kivéve mindenki topligában játszik, hogyha ide lehet venni a holland bajnokságot. De legalább 8-9 játékosuk topligában játszik. Ez az amerikai válogatott valóban ilyen jól néz ki, és ahogy te mondtad, akár még a 8 közé is odaérhet, vagy aztán lesz majd egy nagy visszaesés, amikor jön egy igazi nagy válogatott majd.
2: Igen, ez a találkozó során bennem is felmerült, tehát azért ne felejtsük el, hogy Törökország és Ausztrália két másik csapat ebben a csoportban, és amennyiben ilyen játékot, és főleg ilyen dinamikus játékot tud nyújtani az amerikai válogatott, akkor komoly esélye van a csoport elsőségre, és amennyiben csoport elsőként tudnak tovább jutni, akkor nagy eséllyel olyan ellenfelet kapnak, akivel szemben, hát ha nem is borítékolható, de nagy eséllyel, jó eséllyel kijelenthető, hogy a 16 közésbe tudnak jutni, onnantól kezdve meg már csak egy lépés a legjobb 8, de egy fél idő, vagy egy mérkőzés után azért nem szeretnék ilyen kijelentéseket tenni. Én is kíváncsi leszek az amerikai csapat következő két találkozójára, hiszen még egyelőre nem tudom eldönteni, hogy Paraguay volt ennyire gyenge. Nem mondanám egyáltalán, hogy indisponált volt, tehát nem volt egy széteső paraguayi csapat, hanem egész egyszerűen, hát gyakorlatilag, ahogy mondani szokták, osztálykülönbség volt a két csapat között, tehát gyakorlatilag az amerikai szó szerint lefutballozta a paraguayit, és a játék minden elemében jobbnak bizonyult. Egyébként, amivel kezdted a kérdést, az igenis markáns tényező lehet, hiszen európai top csapatokban játszanak az amerikai játékosok, és van egy kitűnő argentin edzőjük, aki szintén Európában szocializálódott, tehát abszolút modern és a legújabb kornak megfelelő futballt játszott, mint technikailag, mint taktikailag az amerikai csapat.
1: És volt mélysége a keretnek, tehát az, hogy a második félidőben be tudott állni Timothy Weah, Ricardo Pepi vagy Gio Reyna, aki végül gólt is szerzett később, az azt jelenti, hogy ennek az amerikaiaknak nem csak 11 jó játékosuk van, hanem van merítésük.
2: Igen, ez igaz, ugyanakkor azért azt valljuk meg őszintén, hogy Pepi talán nem ugyanazt a színvonalat képviseli, mint Balogun, viszont lehet, hogy a későbbiekben arra mindenféleképpen alkalmas lesz, hogy esetleg, hogyha nincs csúcsformában Balogun, ahogy a mai mérkőzésen, akkor azért kiválthatja. Meg az is nagyon-nagyon lényeges, hogy Pulisic már a fél időben lejött. Ennek az az oka, hogy egy kisebb sérülést szenvedett, kapott egy rugást a vádliára, és picit érezte, hogy mondani szokás nem volt egyértelmű, tehát futásnál fájdalmat érzett. Ezt a mérkőzés utáni nyilatkozatából kiderült Pochettinónak, úgyhogy tudtak elővigyázatosságból is cserélni, és tudták frissíteni a játékosaikat. Például Tillman, igaz, hogy már csak a 82. percben, de hát ő is a középpályának az egyik motorja volt, Úgyhogy technikailag, taktikailag is kimagaslót nyújtott az amerikai csapat. Tényleg nagyon érdekes találkozó volt, és ha már a mélység szót említetted, én nem feltétlenül a keret értelmében gondolok a mélységi szóra, hanem rengeteg mélységi sprintet hajtott végre az amerikai válogatott. Ez eddig nem volt jellemző a világbajnokságra. Nagyon nagy futómennyiséget is vittek bele a játékosok, és igen komoly minőségi futballt nyújtott a hazai csapat.
1: És láttattunk a második félidő, hát elején mondhatni egy érdekes jelenetet. Hogy történt pontosan ez, Feri? Meséld el, kérlek.
2: Igen, egészen pontosan az 53. percben az amerikaiak bal oldalán, a paraguaiak jobb szélső Almiron, hát gyakorlatilag túljutott Riemann, aki becsúszva próbálta szerelni, és hát az első élő felvételen úgy nézett ki, hogy eltalálja Almiron lábát, ezért szabadrugást ítéltek Paraguay javára, Riemann sárgalapot kapott, és ebből annak rendje módja szerint oldalszabadrugással következett Paraguay, megtörtént az oldalszabadrugás, és az oldalszabadrugás elvégzése után, miközben játékban volt a labda, körülbelül 8-10 másodperce később megállította a játék között a mérkőzést, és varvizsgálatot rendeltek el. Meglepődött mindenki a helyszínen is, meg a közvetítés során, hiszen nem látott semmilyen esemény, ami alapján megszokott módon varvizsgálat történne. Mint kiderült, annak ellenére, hogy már elvégezték a szabadrugást, pontosan azt a szabadrugást vizsgálták, és a lassítás során megállapították, hogy Riem valójában nem érte el Almiron lábát, és érdekes módon annak ellenére, hogy folytatódott a játék, megszüntették a sárgalapot Riemmel szemben, és Almiron kapta a sárgalapot műesésért, tehát először láthattunk a futballtörténelem során sárgalapos varvizsgálatot és sárgalap megváltoztatását, ráadásul úgy, hogy már gyakorlatilag túl voltunk az eseményen egy oldalszabadrugás elvégzésével.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Bene Ferenc szakértőnket lehetett hallani, ahogy értékeli a hajnali Egyesült Államok Paraguay 4-1-es mérkőzést.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó, van itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra után. Egy kicsivel, de nem sokkal, 6 perccel, néhány másodperccel, 7 perccel egészen pontosan. Úgyhogy jó reggelt, drága hallgatók, a 105.9 Nemzeti Sportrádióban itt vagyunk a szombat reggeli kezdőkör 94. élő adásában. Károly Andi most nincsen, szabadságát tölti Portugáliában, de itt van Gyurta Gege, jó reggelt!
2: Sziasztok, szia, Gege. Jó reggelt!
1: És itt van Elpa Pistán, szia Leo, jó reggelt neked is!
3: Sziasztok!
2: És persze Szalai Kristóf is, na hát ne hagyjuk már ki Kristófát.
1: Amúgy, na, jó, szép, bravo!
2: Mindig.
1: No. Mindig
2: elfelejtettem, úgyhogy most már...
1: De te mindig figyelsz rá, Gege, úgyhogy...
3: Andi hol van? Délen?
1: Andi? Délen van,
3: tudom,
1: de abszolút délen. Abszolút
3: délen van, de azon belül Algarvén.
1: Azt mondta nagyon délen, hogy melyik városban mondta, de
3: hát
1: most
3: Algarve
1: így...
3: Hát Algarve az üdülővezet lent.
1: Akkor
3: ez egy viszonylag vékony csík, nagyon-nagyon jó.
1: Akkor az lesz.
2: Csak hideg a víz?
3: Nem.
2: Nem biztos?
3: Hát ilyenkor nem tudom, mondjuk... Nem, szerintem ilyenkor már jó. Óceán, ugye?
2: Tehát az persze, nem tud annyira azért felmelegedni, de
3: jó, nagyon-nagyon jó az egész környék.
1: Múlt héten én azért nem voltam, ugye Cipruson voltam szintén szabadságon, na ott viszont a tenger az meleg volt.
3: Ja. Hát tehát ott az földközi tenger.
1: Igen,
3: az...
1: igen, tehát ott délutánra.
2: Ájánapa.
1: Áj, de jó. Ájánapa volt. Múlt héten ezért nem voltam itt, úgyhogy...
2: Sok macska volt?
1: Na fú.
2: Ugye? Ezt szokták mondani, sok a macska.
1: De itt most az állatra gondolunk, tehát a macska...
2: Ja, persze, nem is tudom, mire asszociáltál.
3: Sok macska volt, de most már nincs annyira sok.
1: Kóbormacskák, tehát de ilyen számtalan.
2: Vadmacskák.
1: Kóbormacska, vadmacska, és így etetik.
3: Vadmacska.
1: De ilyen bokrokba költöznek bele, úgy képzeljétek el. Tehát a macskák ott ilyen...
3: Hát például hova kéne beköltözniük?
1: Hát a gazdájuknál valahol, tehát ennyi kóbormacskát én még nem...
3: De a kóbormacskának szeret... nincs gazdája,
1: ugye? De ne legyen kóbor akkor, tehát valaki akkor...
3: Dögöljön meg.
1: Kb, de...
3: Hát bokor alatt kóbormacska,
2: az teljesen. Nekem ez annyira furcsa, hogy tengerparton elmész egy gyönyörű szép helyre, és akkor ott vannak a kóbormacskák. Igen. És én alapvetően nem szeretem, tehát most kövezzetek meg, de én vagy a macskákkal nem tudok semmiképpen azonosulni. És akkor oda jönnek, és akkor tök szép üdülőhely, és vacsorázás, és oda jön.
1: Ne jöjjön oda.
2: Igen. Hát komolyan mondom.
3: Mondd
1: tehát
3: meg,
1: figyelj, akkor zárják el, vagy nem tudom, valamit találjanak ki, vagy egy külön rezervátumot találjanak ki a macskáknak.
3: Lehet, hogy a macska mindenhova bemegy.
1: Hát
3: tehát
1: igen, hát ez
3: kérdés. Ahol macska van, az ott meg is jelenik, ha akar.
1: Aj, na mindegy, de a lényeg, hogy a víz az felmeleged a délutánra, úgyhogy jó volt, nagyon jó kis kirándulás volt.
2: Szerencséd volt.
1: Igen,
2: abszolút idő volt.
3: Hát jó, mondjuk ott rossz Cipruson.
1: Voltatok már?
2: Nem. Én még nem.
3: Voltam, videó voltam, Cipruson is.
1: Közben van egy üzenetünk, Miami vadkakassal van tele. Hát annál már jobb a vadmacska, nem Gege?
2: Hát vadkakas, az ugye, az, én emlékszem, de Miami-ban, nem inkább délebben.
1: Miami, úgy szól az üzenetünk, köszönjük szépen egyébként.
3: Tehát
1: az üzenetet,
3: a vadmacska, csak
2: vadkakas.
3: Vadkakas, csak kakas, vagy a vaddisznó.
1: De az viszont sokkal veszélyesebb a vadkakas, mint a vadmacska. Tehát az ott elkap téged, Gege, bokán kap, az ott nem enged el.
2: Igen.
3: Miért a vadmacska elkap? Az elenged?
1: Az csak a nadrágodat kapja el.
3: Az elenged?
1: Az csak a nadrágodat kapja el, úgyhogy. De akkor nem voltatok még ott Cipruson,
2: nem,
1: Ciprus szigetén.
2: Nem, kérdele.
1: Érdemes kipróbálni egyébként, szép hely. Üdülő, tehát bulis, kevésbé családbarát.
3: Arra lennék kíváncsi, mert ott viszont nem voltam Ciprusnak a török részén.
1: Uh-huh.
3: Mert ugye hát az két világ, ugye az, hogy Ciprus, az jellemzően az a görög,
1: igen,
3: az a görög,
1: igen,
3: rész, de azt hiszem Famagusta az a török, tehát az az északi része Ciprusnak. Nekem volt egyik kollégám, aki állandóan oda mászkált, mert Törökországgal ellentétben ott a Ciprus török részén ott engedélyezve volt a szerencsejáték, és odajárt kaszinóba Famagustára. És mondom, én nem voltam ott, de azt mondta, hogy ismerve a görög részét is, hogy kápradatos, tehát ilyen presztízsből is, uh-huh, megnyomták a törökök, viszont azt mondom, hogy Nikózia meg éppen emiatt nem, mert ugye ott van ott olyan, mint Berlin.
1: Igen.
3: Volt valamikor régen.
1: És Ciprusnak most volt Bajnokok Ligája főtáblás csapata, a Páfosz, ugye?
3: Hát hogyne.
1: Páfosz, David Luiz például, aki nagy brazil játékos, Chelsea-be is játszott, PSG-be is.
3: Salairól is ciprusiakkal volt.
1: Igen.
3: Most nem tudom már.
1: Igen.
3: Apoel-e, vagy melyikkel volt. Nem,
1: Apoel-e, de
3: azokkal volt BL-be.
1: Így van. Igen. Na, jó van, ennyit Ciprusról. Ugye úgy hangzott a körkérdésünk, úgy köszöntünk el 6 óra után, hogy arra lehet nyerni Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, hogyha leírjátok nekünk, hogy mi volt a kedvenc VB, melyik...
3: Best of.
1: Best of VB meccs, ugye?
3: Így van.
1: Best of VB meccs. Legemlékezetesebb VB meccs, így szólt a körkérdés, igen. Ezt írjátok le nekünk a 0630 55 55 605-ösre, mi is mindjárt megbeszéljük, megkérdezzük egymástól, melyik volt az eddigi legjobb VB meccs, amit láttunk, láttatok. Érkezett egy olyan üzenetünk, hogy sziasztok, a 7-1-es német-brazil talán az egyik legszomorúbb meccs, amit valaha láttam.
3: Szomorú.
1: Együtt sírva a brazil szurkolókkal.
3: Délbe mentem haza.
1: No, de nem azért, mert a németek nem érdemelték volna meg a győzelmet, hanem hogy így megtömték a brazilokat. Soha nem értettem, hogy miért kell ennyi góllal megalázni a másikat. Számomra azóta Németország nem létező ország, hát a fociban.
3: Hát
1: hajrá, Brazília.
3: Szünetbe szólt Bierhoff, hogy nem kell kötényeket adni, nem kell alázni, különben 10 lett volna. Épp, hogy nem alázták, akkor 10 fölött lett volna.
1: Igen, jaj,
3: hát,
1: igen.
3: Hát utána kiszivárgott, hogy a Bierhoff másnap mondta a szegény brazilok, akkor dőltek végképp a kardjukban, amikor kiderült, hogy azért kaptak csak 7-et, mert a németek menedzsere szólt a csapatnak, meg a Löw, hogy nem kell a kötény, meg nem kell az alázás, hanem vegyünk vissza, mert mégiscsak vigyett 7. De Sürlének akkor... nem szóltak, az rugott meg 2. Az rugott meg 2.
1: Cseleként nem volt bent az öltözőbe. Én az Németországban néztem azt a meccset, Brazil mezben. Tehát én ott a braziloknak szurkoltam, és ott a 7-1, másnap valami 70%.
3: És hogy néztek rád Brazil mezben?
1: Hát sehogy, esélytelen volt.
3: Megveregették a választ.
1: Fordított helyzetben másképp lett volna a leányzó fekvése, de így másnap valami 70%.
3: De nem volt fordított helyzet.
1: Hát igen, de hát ezért mondom, másnap 70% kedvezmény alatták a brazil, eredeti brazil válogatott mezt Németországban.
2: Tényleg.
1: Így van. 70-80, de iszonyatos. 70-80%.
3: Erre tényleg igaz, hogy beáraszták.
1: De az is lehet, hogy 71, hogy 7-1, de valami óriási kedvezmény alatták az eredeti brazil válogatott mezt. Emlékszem, én is ott a braziloknak szurkoltam, Neymarnak nagyon a hazai rendezésű VB-n, és ez csúnya volt.
3: Igen. Én egy olyan 50 brazil mezes ember társaságában ültem többet magammal egy ilyen teraszon, kezdőrugásra értem oda, volt egy német, nagyon jó kis, még 3 csillagos német válogatott fehér Adidas melegítő, igen, felsőm, azt szoktam kabalából a német váltott meccsein viselni, de mondom, hát nem veszem föl, mert mondom, itt van ez a 30 brazil franc, akar vitatkozni, meccset akarok inkább nézni. És akkor Müller berúgta az elsőt, akkor mondtam a pincérnek, hogy hát akkor kérnék szépen egy
1: kört.
3: Hát nem egy kört, hanem egy tüskét is a söröm mellé, és mondtam neki, hogy mondom, egyébként meg legyen az, hogy mert rengeteg ember van, hogy külön kérés nélkül német gólnál kérek egy tüskét.
1: Igen, a házi hát tolakos szörülő.
3: Negyed óra múlva, ugye akkor 5, negyed óra múlva 5 hát nem kell mondanom, hogy mondjuk ugye a második, akkor még 3-0-nál mondtam az egyik kollégámnak, mondom, hogy 6-nál azért fölveszem a melegítőmet, 6-nál fél óromban rajtam volt a melegítő, igen, de akkor már nem voltak brazil mezes szurkolók, ma azok szünetbe tipli. Úgyhogy egy viszonylag jó hangulatú meccs volt, de ettől függetlenül nem ez nekem a életem meccse, bár tagadhatatlan, hogy top 3.
1: Leo béléses kávékat kért ki ott a német-brazil meccsel, de ez emlékezetes, tehát nekünk is megvan, hogy hol voltunk, meg mit csináltunk, Ege, neked megvan ez a 7-1? Te hol voltál akkor?
2: Én szerintem valamilyen edzőtáborban lehettem, vagy valamilyen versenyen.
3: És átaludtad.
2: Nem, én néztem, és nyilván mindig nagy esélyes Brazília, és talán ott volt az, hogy úristen, tehát tudod, ez amikor sokként ér, hogy te jó ég, ilyen
1: de
2: létezhet.
1: De ott úgy volt esélyes, hogyha visszatekintünk arra a VB-re, ott egyedül Neymar nyakába volt éve az egész brazil
3: válogatott. Jó, ugye felejtsük el, hogy Neymar megsérült, és Thiago Silva ki volt sárgázva, de azért az se igaz, mert jönnek ilyenekkel, no de ha játszik, mondjuk akkor mi lett volna? 7-3, maximum. Mit hát,
1: nyilván ott? Akkor már teljesen fölösleges belemenni ilyenekbe, mert az egy másik meccs onnantól, de nehéz elképzelni, igen, hogy ott fordított végkimenete lett volna, de ott Neymar nyakába volt pakolva minden felelősség, meg nyomás azon a 14-es braziliai VB-n, és ha kicsit visszaemlékszünk, nekem az olyan volt, mint a 86 argentin Maradona, hogy egyedül kellett volna ott Neymarnak hoznia mindent, mert ott, ha visszagondolunk, tehát Fred meg ilyen játékosai voltak Neymarnak, Oscar.
3: De azért Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, tehát annak a 86-os argentin válogatottnak átvécsorba se voltak nagy futballistái, sehol.
1: Igen.
3: Sehol.
2: Hát és azért Maradona és Neymar között presztízsekkel nagyobb különbség van, tehát hogy
1: próbáltam elhelyezni.
3: Arról nem is beszélni.
2: Tehát maga Neymar szerintünk...
3: Mert szokták mondani, hogy de Valdano meg Burruchaga, jó, persze, azok jó futballisták voltak, olyan minden csapatban volt.
2: Hogyne.
3: 8. olyan, mint a Maradona, olyan nem volt egyikbe se.
1: Na viszont, hogyha ez a 7-1 ez csak a top 3-ban van nálad, Leo, akkor nálad melyik a legemlékezetesebb? Segítsünk a hallgatóknak nálam, egy picit.
3: Hát én a hallgató, a nyugdíjas hallgatóknak tudok segíteni, mert az a 82-es VB-n...
1: Nem biztos, hogy a nyugdíjas az.
3: Hát jó, tudom, én sem vagyok
1: közeli.
3: Az. 82-es VB-nek egyébként szintén német, akkor még nyugat-német. Nyugat-német francia elődöntője, nálam eleve a 82-es VB, tehát nem is vagyok hajlandó, a 70-est még nem láttam, arra azt mondják, hogy a szuper volt, azt elfogadom éppen emiatt, de az óta nem is vagyok hajlandó vitatkozni, annyival a legjobb VB volt a 82-es, de szerencsére aki látta, az mindenki ezt mondja, úgyhogy ezért is hiszem, hogy nem járok messze az igazságtól, de annak a VB-nek, ahol egyébként embertelen nagy meccsek voltak, mondhatnám az olasz-brazilt is, ahol Paolo Rossi egyedül kiejtette a minden idők általam látott legjobb brazil válogatottját, de nem azt mondom, hanem a német-franciát. Abban minden volt, ami kell, egy építő táborban néztem, hasonló volt a helyzet, de ott tök egyedül szurkoltam a németeknek, és a mondjuk másik 49 ember a franciáknak. Ezen a meccsen tarolta le Schumacher Batistont, amire a mai napig beszélnek, ma sem tudom, hogy miért nem állították ki, miért nem kaptak 11-est a franciák, semmi nem volt. 1-1 a rendes játék, de hosszabbítás, 3-1 a franciáknak, Rummenigge besántikált, addig nem játszott a VB-n, előtte nyert két aranylabdát, egy hanyatvetődős szupergól rögtön, 3-2, utána Fischer ollózott egyet, 3-3, 11-es párbaj, ott is a németek hagyták ki először, aztán hogy nem, végül nyertek, úgyhogy egész addig szitták a nagyszüleimtől kezdve mindenkit, a másik 49 ember, főleg a Schumacher eset miatt, és végén meg egyedül mondtam, hogy hát akkor gyerekek, menjünk tovább, aztán az olaszok nyerték egyébként a VB-t, de nekem az a meccs, az a német, nyugat-német, francia, 3-3, az van legfelül.
2: Nem sok német szurkoló van az én közeli ismerősém között, egyedül
3: körülöttem azért van.
2: Igen, Leo,

0: Ő az olasz magyaron az olasznak szurkol, hát nekem eszembe nem jutna mondjuk a magyarok ellen szurkolni.
1: De egyébként a mostani német, válogatott is elég erősnek tűnik.
0: Én többre taksálom őket, mint amennyire által, meglátjuk, 8 meccs az 8 meccs, Musiala szerintem a második meccsen már hordágyon viszik le, de ha véletlenül végigbírja, ez a Musiala, Wirtz, Havertz, ez nem lesz gyenge brigád, úgyhogy...
2: Hát az elődöntőben szerintem nem fognak
0: Mit tudom én?
1: A németeknél nem szabad leírni, mert bármire képesek.
2: Nekem gyenge ez a keret, ez a német keret az elmúlt évekhez képest.
0: Hát az előző VB-hez képest szerintem erős.
2: Hát akkor annál nem lehet alulmúlni, mert kiestek a csoportkörből.
0: Na jó, de mondjuk csak azért megbundázták a japánok meg a spanyolok. Tehát a spanyolokat meg kellett volna verniük, mert németek voltak a jobbak, és X lett, akkor a spanyolok estek volna ki.
1: Egyébként képzeljétek el, hogy ahol dolgozom, ott kitöltöttük azt, hogy kinyeri a VB-t, ki lesz a gólkirály, és valaki azt írta, hogy Musiala lesz a gólkirály.
2: Hát pedig neki nem is az a feladata.
0: Az biztos nem lesz gólkirály.
1: Gól, pass lehet, király,
2: maximum az lehet. Risto VB mit írt?
1: Franciákat és azt hiszem,
0: Bappé.
1: Talán. Nem, lehet Cristiano Ronaldo-t írta.
2: Hát az is necces, az is necces.
0: Annyi 11-es nem kap meg a portugálok, mert azokat rúgja.
2: És neked, Gege, kedvenc VB meccs, legnagyobb VB élmény?
1: Nekem negatívan hat, és negatív emlékre tudok egyből gondolni. Nekem az a Hollandia-Argentina 2-2, ami most volt 22-ben, Katar. Amikor nyilván nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, lehet, hogy Kristóf, te
2: nem
1: biztos
2: fog
1: meg fogsz száfolni, igen. Hogy szerintem
0: minden szuper meccs volt.
1: Nagyon jó, elképesztő jó meccs volt, és nyilván én alapvetően mindent megtettem, és mindent kiszurkoltam, próbáltam szurkolni.
0: De ez nehogy... amikor Weghorst egyenlített a legesleg végén. Egy ilyen igazi jó átveréses szabadrugás.
1: Így van.
0: Azon röhögtem nagyon. Tehát a mai modern futballban nagyon ritka az ilyen gógyis cucc.
1: Hogy én nagyon szurkoltam azért, hogy Lionel Messi ne legyen világbajnok. Nem azért, mert...
2: ne legyen?
1: Hogy ne, hogy véletlen legyen, mert ugye...
0: Igazi ellendruk.
1: Most tényleg nem vagyok erre büszke, de tipikusan ez az volt, amikor én a rossz oldalon álltam, és hát ugye nyilván...
0: Egyébként én is. Csak mondjuk nem szurkoltam, csak úgy voltam vele, hogy nem már hát most...
1: És hát,
0: mert akkor tényleg azt hiszik, hogy minden idők legjobbja, miközben nem.
1: És úgy érzem, hogy mindent megtettek azért, hogy Lionel Messi világbajnok legyen, és ugye ez látszódott is, hogy amikor kezezett, akkor gyakorlatilag nem is... Még csak nem is vizsgálták, tehát hogy konkrétan egy gólpassz, vagy egy támadásból indított...
0: Maradonát sem vizsgálták, amikor
1: hát jó, de akkor az kicsit más volt, úgyhogy nekem az talán az egyik legemlékezetesebb így, ami egyből felvillan a fejemben.
0: Uh-huh. Hát egyébként miért az igazi nagymenőket mindenhol tolják, de ezzel nekem nincs bajom, mert értem én egyrészt a lelkületét is értem, mert a bíró is úgy van vele, hogy Jézus Mária, másrészt még a FIFA-t is értem, mert azért az nekünk a jó, hogy ugye már FIFA már szerintem most számogatja, hogyha mindenki megnyeri a csoportját, akkor Argentin-Portugál negyed döntő lesz.
2: Igen.
0: Hát a FIFA az már most nadrág lett dolva, tehát egy Messi, Cristiano Ronaldo egymás ellen, arra
2: na, olyan, az nem egy milliárd fogja nézni, hanem
3: arra a duplája.
0: Azzal azért lehet marketingelgetni, nem? Ezzel a meccsel.
1: Gótok csatára.
2: Az utolsó, tehát nem is tudom, mikor, talán még amikor egy csoportba került itt a Fradival, a Juventus meg a Barcelona, akkor játszottak egymás ellen szerintem.
0: Hát meg a spanyol bajnokságban viszont
2: sokszor. De legutóbb.
0: Ja, legutóbb. Hát válogatottban, nem?
2: Hát akkor szerintem akkor, amikor Barca Juventus volt.
0: Akkor szaudiak nem jártak. Nem jártak Miami-ban, úgyhogy...
2: De, igazad van, de volt egy PSG,
1: de akkor
2: meccs.
1: Nem játszott azt hiszem a Cristiano.
2: De össze is pacsiztak, meg is ölelték egymást a kezdőkörben. Na, volt egy ilyen felkészülési. Igen, volt egy olyan. Én abszolút egyetértek, egy hallgató azt írta, hogy a 22-es VB döntőt talán semmi sem übereli. Nekem az olyan volt, hogy szerintem az minden idők legjobb labdarúgó meccse volt, és az pont, hogy egy döntő, egy VB döntőre esett, azt teszi szerintem nagyjá azt a mérkőzést. Az egy zseniális meccs volt. Abban volt minden.
0: Extra volt, abszolút extra volt, de én szerintem ezt a túlközelisége emeli ki, ez hosszú távon nem biztos, hogy annyira magas polcon lesz az emlékezetben. És mondok egy példát mindenki, hát hogy Messi meg Ronaldo, most erről beszélgetünk, hát most nálam egyik sincs mondjuk a háromban, akit valahol láttam, miközben mindenki, jaj, édes Istenem, Messi és Cristiano Ronaldo, hát Maradona, sokkal jobb futballista volt, mint Messi. De még a brazil Ronaldo is, Johan Cruyffról nem is beszélve. És akkor nem láttam Pelét vagy Puskást. Mm-hmm.
1: Egyébként a mostani 22-es VB döntőt talán ahhoz lehet hasonlítani, amikor talán Milán, Liverpool 0-3,
2: igen, ugye, igen,
1: onnan
2: igen.
1: jött vissza, és ugyanez látszódott, hogy gyakorlatilag a franciák pályán nem voltak.
0: Csak ott a Liverpool nyerte.
2: Csak ott itt fordítva lett, igen. Itt az argentinok vissza tudtak jönni. Úgyhogy én is csatlakozom.

0: Akozom. Itt a hallgató üzenet, ez nálam az a 22-es. Jó, lehet én is azért elfogult vagyok, mert Messi szemszögből, argentin szemszögből néztem. De nem meccselőt,
1: nem ezért mondtam nem a német franciát.
0: Meccselőt nem hittem benne, hogy ez meg lehet, hogy a franciák úgyis nyerni fognak valahogy, annyira gyorsak a támadóik, hogy nyerni fognak. És
1: franciák olyanok voltak, mint a leszedálták volna őket, és egy órát aludtak volna. Utána már szuperek voltak, és
2: ha... Hát és hogy Dembélé berúgja a legvégén.
0: Kolomuani. Egy perc alatt rugott kettőt Mbappé, visszajöttek, és aztán és még a legvégén volt Kolomuani.
2: Hát azt mai napig Dibu nem értem.
0: Kivédett, és aztán a kontrából...
1: Ez olyan védés volt, mint amikor Casillas Robbent védte 2010-be, a VB döntőbe, ugye ott rendes játékidő 0-0 hosszabbításban nyertek a Iniesta gólyával a spanyolok, de ott a Robben kétszer elment egyedül. Mondjuk mindegy lett volna, hogyha ketten mennek, akkor is egyedül lett volna, előbb vagy utóbb, olyan gyors volt, de Robben egyedül elment, és mind a kettőt levadázta a Casillas egy-egybe. Bármelyikbe megy, akkor nincs Iniesta gól. Igen. És akkor Hollandia világbajnok, ami így valószínűleg sose lesz.
0: Ja, igen. Na, drága hallgatók, úgyhogy mi is elmondtuk, hogy nekünk melyik a kedvenc VB élményünk, a legemlékezetesebb VB meccsünk, amire visszaemlékszünk így évek, évtizedek távlatából is, úgyhogy ez a mai körkérdésünk, ezt írjátok meg nekünk a 06 30 55 55 605-ös, hogy nektek melyik a VB meccs, ami eszetekbe jut, hogyha azt kérdezik, hogy melyik a legemlékezetesebb találkozó világbajnokságon, ezt kell leírni nekünk 06 30 55 55 605, és lehet nyerni Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot, aki a legjobb, legérdekesebbet írja le, és hogy miért, természetesen azt is le kell írni, miért az a legemlékezetesebb számotokra. Elmegyünk most hírezni, és utána rögtön jövünk vissza zene nélkül, Dani Gábort fogjuk hívni, úgyhogy érdemes velünk maradni.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
3: Ugye?
4: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárma.
5: Mindannyian.
3: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább!
5: Normális maga!
4: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát!
6: Hastánc.
5: Vízisi.
7: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Felmentette a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit a kormányfő. Nyugat felől csökken a felhőzet. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
8: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re győzte le Paraguayt. Ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Ferencváros 5 méteres párbaj után 17-14-re kikapott a görög Olympiakosztól a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol Santandreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matarónál, megszerezve ezzel a bronzérmet. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a horvátokat fogadja. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa viadalt. A Diósgyőr sportolója a brit Poppy Clarkot győzte le. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Ma is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfiak fináléjában. Bőm Csaba csoportjában 4. lett, míg Kolesszár Mihály 1. helyen jutott tovább az elődöntőből. A McLarenes brit Lando Norris lett a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédő mögött honfitársa George Russell végzett a Mercedes-szel, őt az ausztrál Oscar Piastri, valamint a monakói Charles Leclerc követte a Ferrarival. A harmadik szabad edzés a magyar idő szerint 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Felmentette a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit a kormányfő. A döntés tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről is megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, külön választanák a rádiós, televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Ma van a Magyar Feltalálók napja, arra emlékezve, hogy Szent Györgyi Albert Nobel-díjas tudós 1941-ben ezen a napon nyújtotta be a C-vitamin hatékony előállítására vonatkozó szabadalmát. A magyar feltalálókat tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia, egyebek mellett a Dunán, a Dunavördön és az M5 kulturális csatornán.
0: Közlekedés.
8: Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt délután 5 órától este 11-ig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák. 2 autó ütközött az M43-as autópályán Makó térségében, a határ felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a forgalom a leálló sávban már megindult, de még mindig több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: A Dunántúlon és a középső ország részben többfelé borult az ég és esik az eső. Napközben nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, keleten lehetnek még borultabb tájak. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. A jelenlegi 11-17 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan többnyire napos, koranyári idő valószínű a következő napokban is, délnyugaton futó záporokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Így van, itt is vagyunk, drága hallgatók, 7:30 után egy kicsivel folytatódik a szombat reggeli kezdőkör 94. élő adása. Gyurta Gegével, szia Gege!
9: Jó reggelt!
2: Pápap Istvánnal, szia Leo!
10: Szevasz és Szalai Kristóffal!
2: Így van, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, írjatok nekünk a 0630 55 55 605-ösre. A kedvenc VB élmény, ez a mai körkérdésünk, melyik volt az a meccs, amelyik a legemlékezetesebb volt számotokra, ez kell ma megír, és ezzel lehet nyerni Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot. Viszont, hogyha szombat reggel és a 7.40-es blokk, akkor itt van velünk természetesen Danyi Gábor a telefon túlsó oldalán. Szia Gábor, jó reggelt!
11: Jó reggelt, szerbusztok!
10: Melyik a te VB meccset?
9: Jó reggelt!
11: Hát az enyém az a 1986-os mexikói magyar-szovjet meccs.
10: Na hát az...
11: Jó, viccet méretével.
10: Érezhető, hogy megfagyott a levegő a stúdióban.
11: Mindjárt ide kapcsolom, és ezen a világbajnokságon pedig Olaszország a favorit a
2: befutóra.
10: Igen. Olasz-magyar döntőt vizionálsz?
11: Olasz-magyar döntő, igen.
2: Na mi újság, Ábor, a Balaton partján? Mesélj!
11: Hát itt teljesen kinyitott minden, és olyan forgalom van már mind az utakon, mind a parton, ami egy teljes, hát hogy mondjam, szezont feltételez már, egy teljes szezonnyitást. Bár még ugye tart az iskola, az lesz az első a jövő hét végével, ugye tanítás bezár, hála Istennek, ezt a gyerekek nevében is mondom, és akkor
10: meg a szülők akkor nevében.
11: Igen, az egyik gond megszűnik, aztán jön egy másik nagyobb gond, hogy mit csináljunk a gyerekekkel a szünetbe. És akkor szerintem teljes lesz. Bár most sem lehet panaszkodni, a hétvégén már teljes nyitvatartás és forgalom van a Balatonon, hála Istennek. Úgyhogy...
2: Megjönnek a rendezvények, tegnap mi találkoztunk Gáborral egy helyen, ahol mondtam neki, hogy nincsen sajnos a rendezvények között tenisz, és ezt mind a ketten sérelmeztük, hogy miért nincsen tenisz, de hát tenisz most már a Garroson is véget ért, sőt már elkezdődött a füves pályás szezon, de még ugye nem beszéltünk a múlt hét óta a Roland Garrosról, hogy akkor az Gábor, hogy láttad, hogy élted meg, milyen volt az egyes döntő, férfi egyes döntő természetesen, Sasha Zverev nyert, felért a csúcsra, ezt lehetett
10: még,
2: várni?
10: Még mindig nem viszi el.
2: Még mindig nem lehet elérni egyébként, igen, ez sikerült neki.
11: Igen, ugye az ember szkeptikus volt, mert hogy hát mikor, ha nem most, élete lehetősége, hiszen az összes nagy ágyú kiesett, vagy visszalépett, vagy el se indult, és tényleg egy nagyon furcsa Roland Garros volt, de ahogy vége lett, meg ahogy alakult, én azt gondolom mindenkiben jó érzés volt, természetesen bennem is, és megérdemelte Zverev jó tenisszel. Nyilván nem az extra top tenisz, ami egy régebben egy Federertől vagy Sampras-től, vagy akár a mostani érában az Alcaraz-Sinnertől, de jól kezelte a helyzeteket, és utána amilyen ugye érzések ott felszabadultak belőle, meg a stábjából az édesapja testvére, az nagyon jó volt látni, és tényleg megérdemelte ez a fiú, aki tényleg nagyon-nagyon kalandos útja volt, mint a pályán, mind a magánéletben, úgyhogy én azt gondolom jó érzéseket, nagyon szimpatikus volt a Kobol is, szerintem, nagyon jó tenisze volt, meg nagyon jól kezelte a helyzeteket, nagyon jó, hogy mondjam, jól reagált dolgokra, egy szettet behúzott, ennyi volt, én azt gondolom. Amit lehetett ebből, az Zverev kihozta.
10: Ezt ugye lehetett tudni, hogy Alcaraz nincs. Amikor Zinner is kiesett, akkor ugye mindenki mondta, hogy na hát akkor most Zverev, most először, és nem.
2: Hát akkor még Djokovic volt inkább. Hát,
10: de Djokovic gyorsan kiesett. Igen, akkor most Zverev. És akkor azért arra gondoltam, hogy most a Zverev fejével gondolkodva, ez sem biztos, hogy olyan nagyon egyszerű helyzet, hogy Jézus Mária most meg, mert akkor még jó messze volt a verseny vége, mert hogyha ez a elődöntőbe derül ki, akkor egy meccs, felszívom magam, de messze volt még a verseny vége, hogy ott van olyan Zverev. Ez pszichésen, vagy mentálisan hogyan jól dolgozta fel láthatólag, hiszen megnyerte végül a versenyt, de azért nem volt ez annyira egyszerű helyzet szerintem neki.
11: Ezek nagyon-nagyon nem egyszerű helyzetek, tehát én is azt hiszem, hogy ez az esélyesség terhe úgy pályára lépni, vagy címvédőként, vagy nem tudom hányszoros Grand Slam győztesként, amit ugye ő még nem élt át, de hát nyilván nagyon-nagyon szeretett volna, ugye az elmúlt években volt elvesztett döntője sérülés miatt, vagy egyszerűen azért, mert jobb volt a másik, és ezt most nagyon jól kezelte, és nagyon jól abszolválta. De az biztos, hogy nem egyszerű. Tehát nem egyszerű esélyesként, meg nem egyszerű úgyse kezelni dolgokat, hogy az ember eljut odáig, és akkor ott van a győzelem kapujába, van egy reális lehetőség, egy reális szansz, hogy megszerezze, és nem tudja. És ugye most ide lehetne kapcsolni egy teljesen másik esetet, ami a Szabalenkával előfordult, hogy nem tudom hányszoros Grand Slam győztesként a döntőben szettelőny 3-1, vagy mit, és akkor onnantól kezdve meg totál lefagyás.
2: Hát ez elképesztő. Úgyhogy volt.
11: Nem egyszerű, ezek a helyzetek nem egyszerűek.
9: És egyébként mit láttál Zverev döntőjén, hogy az egész meccset kontrollálta, vagy voltak olyan pillanatok, amikor esetleg meg lehetett volna fogni Zverevet, ha egy picit jobb a mondjuk Koboli?
11: Én azt hiszem, hogy nem volt. Összegészében nézve, avval, hogy egy szettet behúzott a Koboli, abból kihozta a maximumot. Nyilván a Zverev fejébe átfutott, hogy most szettet bukott, de azért vezetett végig. Én azt hiszem, hogy jobb tenisze is volt a Zverevnek. Nagyon jól kezelte a helyzeteket, és ilyenkor legalábbis belőlem az jön ki, hogy na, ez igazságos, hála Istennek, megérdemelte ez a fiú, nagyon sokat tett érte, nagyon sok és nagyon-nagyon göröngyös és nehéz utat járt be, mire eljutott idáig. Az tény, hogy az ember nem úgy jegyzi meg szerintem, igen, hogy na, ő a világ legjobb, legtechnikásabb, igen, legjobb teniszezője, de hát megérdemelte, mert el kell jutni oda, meg kell csinálni. Ez kimondva nagyon könnyű, megcsinálva nagyon nem egyszerű.
2: Így van. És akkor véget is ért ezzel a salak szezon a Roland Garrosszal, és elkezdődött a füve. Füvön lehet teniszezni, Gábor? Nem tudom, próbáltad-e már, mi a véleményed neked a füves tenisz szezonról? Igen?
11: Hát az egy teljesen más, és ugye látjuk most, hiszen Halle, Stuttgart, igen, tehát itt
2: London a nőknél.
11: Igen, Holland,
2: Hertogenbosch.
11: Igen, nagyon, igen, alig bírtam kimondani. Nagyon, nagyon, hát teljesen más tenisz, teljesen más a filozófiája, a felépítése. Ott egy jó támadó ütés, nem is nagyon-nagyon bomba erővel, de az már gyakorlatilag egy előkészített pont, vagy annak a befejezését feltételezi. Más szellembe kell teniszezni abszolút, nincsenek hosszú labdamenetek, mások az ütésfajták, a labda nyesése, azok a fajta szögek nagyon-nagyon, hogy mondjam, előtérbe kerülnek, és egy teljesen más tenisz. Hát ugye ebbe is Roger volt a number one, aki alkalmazkodott ehhez, és hát olyan tenisze volt. Igen, olyan tenisze volt, hogy egyszerűen fantasztikus volt. Nekem is már volt szerencsém próbálni. Hát tényleg teljesen mást kell csinálni, mint a salakon, vagy akár kemény pálya.
10: Marozsán Fábián mesélt egyszer, itt volt benne a Sportrádióba, és mesélte azt az idényét, ugye, amikor berobbant egyáltalán a top 100-ba, tehát amikor eljutott arra a szintre, hogy mondjuk főtáblás alanyi jogon a Grand Slameken, hogy ugye, és hát, hogy indult Wimbledonba is. Ő Wimbledonban játszotta élete első meccsét füvön, tehát addig csúcson kell kezdeni. Azt mondja, tudod kettőt edzeni, azt mondja, akkor azt mondta, arra azt mondta, hogy hűha, és aztán ment föl egy 3 nyert szettes meccsre, egy olyan borításra, amilyet még az életében nem látott. Úgyhogy ez jó lehetett.
11: Igen, ez szép, ez ennél jobb debütálás nem is lehetne. Nyilván a tenisztudás egy nyilván egyértelmű, hogy meghatározó, meg az a fajta alkalmazkodó képesség, hogy ugye nem csak az ellenfélhez, hanem a talajhoz is, vagy talán még jobban kell alkalmazkodni. Itt elsősorban arra gondolok, hogy hát olyat nem csinálunk, amit nem tudunk biztosan vagy jól, pláne egy olyan talajon, ahol meg aztán pláne úgy kell, hogy mondjam, megválasztani az ütésfajtákat, mert aztán tényleg egy rosszul kivitelezett ütés itt másfél-két méteres tévesztéseket jelent. A rövidítésekről nem is beszélve, hogy teljesen másképpen. Úgyhogy nagyon nagyon várjuk, és hát nagyon nagy, hát hogy mondjam, várakozás Wimbledon előtt, ahogy kell.
2: Emlékszel, Gábor, hogy néhány héttel, hónappal ezelőtt belengedtem, hogy Serena Williams visszatérhet. Hát visszatért. Visszatért, igen, a Londonba elindult női párosba, és nyertek is meccset, ugye Embokóval indult el, a kanadai fiatal hölgyel, és nyertek is meccset, szóval Serena visszatért összességében. Ehhez mit szólsz? Mert ezt nehezen gondoltuk volna, hogy 40...
10: De egyesbe.
2: Nem, egyesbe valószínűleg már nem merne annyira elindulni, de Vénus még van, hogy elindul egyesbe valamilyen kisebb WTA tornán, de Serena visszatért, és párosban újra versenyez.
11: Nekem erről nagyon nagy tisztelet neki, hogy ezt még így meggondolja, csinálja, és hogy ez előjött neki, és visszaáll, de én azt gondolom, ennek inkább a több a negatív hozadéka, mint a pozitív hírértéke van, mindenki odafigyel, de maga a mutatott játék, és annak a, hát, hogy is mondjam, pályafutásnak a megsebzése, vagy annak egy részének a ledöntése szerintem inkább várható, vagy feltételezhető véleményem szerint, mint hogy most 40 akárhány évesen visszatér, oké, párosba, oké, de én a mi érteket nem nagyon tudom megtalálni ezekbe a visszatérésekbe, de egyébként bárcsak Roger Federer visszatérne, akkor teljesen mást mondanék, de szóval ezek nem tudom, hogy ezeknek mi a hozadéka. Mindenki csinálja, tehát nincs
10: Björn Borg, ugye, aki nagyon fiatalon egyszer csak kiégett, elegelett, abbahagyta, de aztán voltak adó befizetési problémái, rosszul vált, úgyhogy úgy gondolta, neki tényleg a pénz kellett, szerintem Serena annyira nincs erre rászorulva, de akkor újra kezdte, és előjött a faütőjével, akkor amikor már senki sem játszott faütővel a világon, mindenki megverte, és csak akkor van Wayne Ferreira nyilatkozta azt hiszem azt, hogy Borg elindult 12 tornán, és mind a 12-n kikapott az első fordulóba, és aztán örökre visszavonult, az egykori verhetetlen világelső. És akkor azt mondta Wayne Ferreira, hogy mindannyian azért imádkoztunk, hogy Borgot sorsolják nekünk. Hát ez olyan megalázó mondat volt, nem? Egy ötszörös wimbledoni bajnok, meg hatszoros Roland Garros, azt hiszem, tehát őrületes nagy teniszező volt a maga korában, de az a maga korában volt, később már nem.
11: Igen, igen, és ugye ott ahogy mondtad is, ott érthető volt, mert elfogyott a pénz, meg a muníció, mert úgy alakult az élete, és azért ne felejtsük elő a 20 éves kora, tehát ő 25-26 éves korában visszavonult, tehát ő rá nagyon-nagyon vágyott a világ, mert hát még egy 5-6 évig biztos, hogy toppon lett volna, és azért azt se felejtsük el a maga kora a teniszébe, ő fantasztikus volt, és nem szabad összehasonlítani a mai korral, mint ahogy sem a kézilabdát, vagy a kosárlabdát, vagy a futballt, bármit. Hát megmosolyogjuk az 1950-es évek, amikor VB-döntőt játszottunk, azt a focit, meg a mai focit, de hát a maga korában az meghatározó volt, és óriási nagy tisztelet. De igen, a Borg esetében ez valahol érthető, De hát, hogy a Williams mire gondol, hát ezt nem tudom.
2: 44 évesen tért vissza, és a negyed döntőben kellett visszalépniük, mert Mbuko megsérült az egyes mérkőzésén, úgyhogy akár még talán, hát sose tudjuk meg, de lehet végig is mentek volna a tornán, negyed döntőbe kellett kényszerből feladniuk a mérkőzést, úgyhogy Serena visszatért, lehet, hogy legközelebb más tornákon is láthatjuk majd. Viszont Gábor, hát foci VB van, labdarúgó világbajnokság, és hát muszáj megkérdeznünk téged is, hogy... Igen, már négy meccs le is ment, hogy...
10: Nem a jövő héten kezdődik?
2: Hogy neked van-e kedvenced, nézed-e, figyeled-e, követed-e?
11: Természetesen követem. Nyilván azok a lehetetlen időpontok nem játszanak, itt elsősorban az éjjeli. A hajnali időpontok azok nyilván azok már lehetségesek lesznek. Én nekem a Bosznia egy nagyon szimpatikus csapat, ahogy küzdenek, meg ahogy futballoznak, meg egyáltalán a történetük, a történelmük miatt egy nagyon, nagyon komoly szimpátia, meg általában a délszláv csapatokat nagyon szeretem mindenfajta csapatsportba. Maga a futballjáték, meg maga az, hogy ki a favorit, ugye félve mondom a fantasztikus tippelő képességei miatt. Hát én nekem a spanyol válogatott, ami úgy magával ragad, és természetesen az argentin válogatott. Akik hosszú évtizedek óta ott vannak a világ élvonalába, és meghatározóak, és szintén egy nagyon szimpatikus nemzet is, és hát nagyon-nagyon tudnak futballozni.
9: A spanyol nyelvcsaládot választotta.
2: Igen. Gáborra bízunk Messi duplázásába.
11: Bízunk, így van. Nagyon-nagyon remélem, mert valaki megérdemli az.
2: Igen, szerintem így egyetértek.
10: De most ezzel, hogy rájuk is tippelt, Gábor.
2: Így van, Gábor a spanyolokra tippelt, és utána az argent, de az már nem számít. Gábor, na, el kell köszönnünk, lejárt erre a blokkra a műsorítunk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk ma is veled beszélni, és jövő héten hívunk ugyanígy, ugyanebben az időpontban, jó?
11: Adiós!
2: Legyen szép napot, Adiós! Szia Gábor, szia! Tanyi Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben a Győri Audi Eto KC korábbi Bajnokok Ligája győztes trénerével, illetve a magyar női kézilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával. A 06-30-55-55-605-ösre pedig továbbra is várjuk, hogy nektek, drága hallgatók, melyik volt a kedvenc VB meccsetek, a legérdekesebb futball világbajnoksággal kapcsolatos élményetek, ezt írjátok meg nekünk 06-30-55-55-605-ös. Mi most elmegyünk egy hosszabb, rövidebb szünetre, és nagyjából 8 óra 35 perc körül jövünk vissza, és folytatódik a Kezdőkör 95. élőadása.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
2: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
1: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
3: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
1: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap. A közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kiborg perspektíva, Vince András jegyzete. Leszögezem, a brazil futballbíró Wilton Sampaio remekül vezette a világbajnokság nyitó mérkőzését, a Mexikó-Dél-Afrika összecsapást. A dicséretet csak fokozhatja, hogy a 2-0-as hazai győzelemmel végződő meccs 80%-ban a Blas 3-as csontrezgető csatákat idézte, úgyhogy a minőségi driblizéshez hozzászokott Sporinak nyilván nem volt könnyű szembesülnie a meghökkentő kimenetelű szerelési kísérletekkel. Három piros lap jelezte a grundfoci jelleget. A tért ölelőnek szántám enyhén szólva is csálér a sikeredett ívelésekkel, méterekkel céltévesztő körömpasszokkal. A focibírót nem csak a színvonal miatt sajnáltam, hanem az öltözőben ráaggatott, és a több mint 100 percnyi futkosás során magáncipelt teherért is. Gyanítom legalábbis, hogy sokaknak feltűnt, igen tekintélyes technikai és egyéb arzenállal felvételzve kocogott ki a pályára. Kezdjük földközelből a szerelés mustrát. Stoplis csuka, sportszár és gatya, ugyebár a nadrág zsebében lapulhatott jegyzetfüzet, pótsíp, zsebkendő, netán valami kabala bigyó is. Következett a mez, ez esetben a klasszikus fekete színű, a felső zsebben játékvezetői ízléstől függően jobbra és balra a sárga, illetve piros lap. A két ruhadarab között ingázott az egyik legősibb kellék, az óra, talán kettő is, egyik a jobb, a másik a bal csuklón. Ráadásul a közeli felvételeken feltűnhetett, a brazil bíró időmérő kütyüje akkora tégla volt, hogy azon tükörtojást is lehetne reggelizni. Biceps tájon dudorodott az a rezegtető masina, amely a partjelzők felől érkező jelzéseket fogadja. Na, ez eddig cirka 20 deka kütyű. Akkumulátorral, LED panellal, papírral, műszálas szövettel, vezetékkel, csipekkel együtt, csak hogy még hátra van a bíró feje, homloka, szemkörnyéke. Wilton Sampaiora ugyanis felszereltek mikrofont, pardon, a fenti súlytöblethez kéredik is hozzászámolni a váltájékon megbúvó adóvevő szerkezetet is, továbbá a szeme mellé egy apró kamerát, amely egyébként a legjobb huncutsága lesz ennek a VB-nek, ugyanis játékvezetői szemszögből veszi fel a pályán zajló eseményeket. A Mexikó-Dél-Afrika meccsen speciál a gólismétlések ismétlése pergett le innen, ám ne legyen kétségünk, a még hátralévő több mint 100 VB meccs sodrásában láthatunk egyéb haddelhadot is e különleges kiborg perspektívából.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Egyesült Államok magabiztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a Ferencváros női vízilabda csapata a bajnokok ligájában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok Los Angelesben 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak, Folarin Balogun 2 góljának is köszönhetően. Elsőként hallgassák a kanadai szövetségi kapitányát, Jesse Marsh-t, aki így értékelte csapata teljesítményét.
2: Nagyon csalódott vagyok az első félidei teljesítményünk miatt. Egyáltalán nem játszottunk olyan agresszívan, mint azt szerettem volna. Időre volt szükségünk, hogy kellően felpörögjünk a mérkőzésre. A szünetben sikerült átbeszélnünk a hibákat, és a második félidőre teljesen új lendülettel jöttünk vissza. Jó leckét kaptunk, amiből azonban gyorsan kell tanulnunk. Ennek ellenére sokat jelent számunkra az egy pont.
1: Kanada válogatottjának szövetségi kapitánya Jesse Marsh után következzen a bosnyákok vezető góljának szerzője Jovo Lukic.
3: A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
1: A labdarúgó világbajnokság másik társházigazdája, az Egyesült Államok válogatottja, tehát 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc, így látta a találkozót.
4: Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, de azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjában véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartotta.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és az Nemzeti Sportrádió közvetíti.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alulmaradt a görög olimpiákosszal szemben a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol csapatok csatájában a Santandreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matárónál, megszerezve ezzel a bronzérmet a BL-ben. A mezőnyből kiemelkedett Gurisatti Gréta, a Fradi 7 gólt lövő játékosával Korsós Kristóf beszélgetett.
5: A csapat egy részének az első BL döntője volt, emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
6: Bevallom, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkezve a lányoknak is, hogy ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy nem érdekel, hogy a végén egy ezüst, hogy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap. És ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és ezt úgy élem meg, hogy nekem ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
5: Hogy fogalmaztál, ez a te csapatod, ezt 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
6: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
1: Guris Attigrétát hallották. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat, szintén a Messzi István sportcsarnokban. 29 ponttal járult hozzá együttesünk sikeréhez Németh Anett, aki Zinger Kocka Henriettának nyilatkozott.
7: Miben kellett élesebbnek lennetek, hogy érvényesüljön a papírforma?
8: Egy picit talán fáradtan, figyelmetlenül kezdtük a mérkőzést. Ez az első meg a második szetre is igaz volt, de szerencsére mindig megtaláltuk a játékunkat. A legfontosabb most az a 3-0-ás győzelem, de ezzel még van mit csiszolni, meg ennél tudunk is élesebben játszani. De alapvetően úgy gondolom, hogy jól betartottuk a taktikát, főleg blokkban és védekezésben, és ez segített abban, hogy mi nyerjünk.
7: És éreztétek, hogy az agresszív nyitásokkal meg lehet törni az ellenfelet?
8: Igen, ezt abszolút éreztük. Mellé talán egy picit túl sok hiba csúszott, ami mondjuk nem feltétlenül agresszív hiba volt, de alapvetően nagy nyomást tudtunk helyezni rájuk, és ez nagyon fontos volt.
7: Minden az augusztusi EB egyében zajlik, miben fejlődik a csapat?
8: A csapat kohézióban és tényleg minden elemben fejlődünk, napról napra lépünk előre. Nagyon sok a fiatal, úgyhogy őket is egyre jobban építjük be, és tényleg egyre jobban helyt állnak, amikor be kell állniuk a pályára, ez látszott abszolút. És szerintem tényleg ezt lépésről lépésre haladjunk, ne legyünk türelmetlenek, és próbáljunk minden hibát kicsiszolni.
1: Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa viadalt, a Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázva a brit Papi Clarkot. A másik magyar döntős, Erdős Rita a 10. helyen végzett. Ma is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfiak fináléjában. Böhm Csaba sportcsoportjában negyedik lett, míg Koleszár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Guzi Blankát Krejsz Bálint kérte interjúra.
9: Lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben, azt gondolom, hogy ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt. Végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem. Nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem szinte flóba voltam egész nap. A víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénával megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiát, a mozgósítása, akár az utolsókat is mondom, és ez sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
10: Ha mondjuk a 2023-as világkupa győzelmet, de megpróbálod összehasonlítani a mostanit, akkor mik a hasonlóságok és mik a legnagyobb különbségek?
9: Nagyon nehéz, mert minden verseny teljesen más. Más lelkiállapotban érkezek egy-egy versenyre is, úgyhogy már csak ebből kiindulva is nehéz összehasonlítani a kettőt. Ez alatt a 3 év alatt rengeteget értem, és vannak olyan helyzetek, amiben megváltoztam, akár a nézőpontom is. Még nincs vége, még ez egy hosszú utazás, de nagyon élvezem most ezt a részt, amiben vagyok.
10: Nagyjából 30 gyerek és fiatal áll körülöttünk, és vár arra, hogy befejezzük az interjút, és tőled kapjanak aláírást, közös képet. De ha miskolci sportolókat mondom, akik itt voltak teljesség igénye nélkül, Lelik Réka, Ahonina, rengetegen szurkoltak neked, ezt hogy éled meg?
9: A DVDK kosaradon a 2 fantasztikus játékosa is kint volt, akikkel baráti viszonyt ápolok. Nagyon örültem neki, mert én is nagy szeretettel mentem nekik szurkolni, és jó volt, hogy őket láttam most a lelátón. Végre egy picit én is visszaadhattam, hogy milyen érzés, amikor én nekik szurkolok.
10: A 3 világkupa állomásról mindhárman dobogón végeztél, és csak egy ember előzött meg téged a 3 állomás alatt. Mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél ebben az útban, így a világkupa döntő előtt?
9: Ezt ezt a stabilitást szerettük volna pár éve elérni. Ez volt a cél, hogy stabilan tudjam hozni. Én nem is azt mondom, hogy dobogós helyezéseket. Először csak az volt, hogy döntőbe jutás. Aztán az, hogy top 10, top 6, és durva kijelenteni lehet, hogy most a dobogót. Van még előttünk 3 főverseny. Igyekszem ezt a mentalitást követni, de nem könnyű feladat egyébként a győzelmi esélyt sem elviselni.
1: Az ötusázó Guzi Blankát hallották. A háromszoros címvédő Varga Ádám középfutam győzelemmel jutott be a döntőbe kajak egyes 500 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Juhász István kenu egyes 1000 méteren szintén a középfutamból biztosította helyét a fináléban, csak úgy, mint Kőhalmi Emese 1000 méteren, valamint 500 méteren az újfalvi Laura Csikós Zsóka kettős, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó. Para sportolóink közül Suba Róbert és Molnár Nikoletta szerepelhet a legjobbak között. A Veszprém élet a bronzérem a férfi futsal NB1-ben, miután a harmadik helyért rendezett 5. mérkőzésen 7-1-re kiütötte a vendég Debrecen együttesét. Ezzel megnyerte az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcot. Nagy magyar sportdiplomáciai siker született a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség éves kongresszusán Tenerifén. Dr. Elek Györgyöt a testület műkorcsolya alelnökének választották meg a küldöttek. Bálint Csaba, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség korábbi műkorcsolya ágazati igazgatója, a Nemzetközi Szövetség Jégtánc Technikai Bizottságának lett a tagja. Ezzel már 3 magyar dolgozik a nemzetközi szervezetben, hiszen tavaly Knoch Viktor újra bekerült a sportolói bizottságba, amelyben olimpiai bajnokunk 3. ciklusát kezdte meg. A brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj 2. szabad edzésén. A címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője, és Norris csapattársa az ausztrál Oscar Piastri, valamint a monakói Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend. A 3. szabad edzés 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában. Kedves hallgatóink, sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Pik-pik-pik van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Az Egyesült Államok magabiztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó VB-n. Nyilvánosságra hozza a magyar helyreállítási tervet a kormány. Délután már egyre több felé kisüt a nap, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. Az Egyesült Államok válogatottja 4-1-re győzte le Paraguayt, úgyhogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Ezüstéremmel zárt a Ferencváros, miután 17-14-re kikapott a görög Olimpiakosztól a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt, a diósgyőr sportolója a brit Poppy Clarkot győzte le, a másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. A férfiaknál Böhm Csaba csoportjában a 4. lett, míg Kolesszár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Döntőbe jutott Varga Ádám a kajak 1-es 500 méteren, a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Juhász István kenu 1-es 1000 méteren szintén biztosította helyét a fináléban, csak úgy, mint Kőhalmi Emese 1000 méteren, valamint 500 méteren az Újfalvi Laura Csikós Zsóka 2-ös, illetve Kuruc Levente Fodor Bence duója. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a horvátokat fogadja.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a Kárpátaljai Magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását és annak rendelkezéseit, beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásához hasonlóan százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a KSH. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben, szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet majd nézni.
0: Közlekedés.
6: Vadat gázolt egy autó a 31-es főúton Nagykáta térségében. Az 58-as kilométernél útszűkületre kell számítani. Javítják a burkolatot az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom. Lassulás, torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Az ország nagy részén borult az ég és esik az eső. Napközben nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, keleten lehetnek még borult tájak. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. A jelenlegi 13-19 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan többnyire napos, koranyári idő várható a következő napokban is, délnyugaton futózáporokkal.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, 3-9 lesz 2 perc múlva a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 94. élő adását üljük itt Gyurta Gegével. Jó reggel, szia
2: Gege! Jó reggel, sziasztok!
3: És Elpap István, sziasztok!
2: És Szalai Kristóf is!
4: Aztán, hogy a kezdőkör hányadik adása, azt meg Károly Andi majd megmondja, hogyha hazakeveredik Magyarország.
1: Így van. Igen, na, Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagunk van. Hogy néz ki, Leo, az ajándékcsomagunk?
3: Hát kérek szépen, egy gyönyörű fehér Nemzeti Sportrádiós baseball sapka, egy nemzeti színű kihúzó, egy fantasztikus Nemzeti Sportrádiós törölköző, egy kulacsot nem látok, gondolom benne maradt a csomagtartóban, de az is van, és egy szatyorra, hogy Bánki Dodi mondaná, egy hátizsák vagy oldalzsák, milyen zsák, egy zsák.
1: Az a hátizsák, Gege, és telefonszámunk?
2: 0630 igen. 55 55 605-ös telefonszámunk.
1: Nagyon jó, tökéletes, így van, ezek voltak a közérdekű perceink. Lesz egy tengeren túli vendégünk, ha minden igaz, telefonos, még jelenleg szervezés alatt áll, azért is némultam el egy picit az imént. De igyekszünk. Igyekszünk.
2: Na, bocsánat, egy másodperc. Leo, mit mondtál? 206? 60?
3: 62.
2: 62. Nagyon jó, stimmel. Elkezdték egy Krisztina 200 hátasor a világcsúcsát.
3: Akartam mondani, amelyik hallgató megmondja, hogy mi ez a 206. 62, de Gyurta Gege megmondta, úgyis, mint hallgató.
2: Így van, 16 év és fél évig állt fent.
3: Fontos csúcsokat, mint 412-36.
2: 4-12-36, hát az Darni Tamás.
3: Darni Percy 400 vagy.
2: Ezek az OG, ezek a régi.
3: Ezeket én megjegyzem. Tehát
2: és egyébként még mind a kettő versenyszámban, még mindig, talán még a döntő is meg lenne mind a két versenyszámban. Ja, a mai időben
3: és
2: is.
3: És az Egér, azt a 93-as Ebbén úszta, Darni biztos, hogy Percybe. 91-be. Vagy 90, lehet, hogy ez a 91-es Ebbén úszta az Egér, nem tudom.
2: Csak kicsit elkalandoztunk, bocsánat, szerkesztő.
1: Sem probléma, egész nyugodtan. Na, SMS
3: arra pillanatban.
1: Mi addig itt el vagyunk a Milánnal, a Milóval itt mi intézzük a dolgokat. Na, de SMS fal, sziasztok! Az 1900, ugye a körkérdésünkre jött válasz, ami úgy hangzik, ugye a legemlékezetesebb.
3: 1930.
1: VB meccs, igen.
3: Negyeddöntő.
1: Azt írjátok meg, drága hallgatók, hogy nektek melyik volt a legemlékezetesebb VB meccsetek. Sziasztok, a 94-es VB, bolgár-német negyeddöntő.
3: Nagyon jó.
1: Balatonnál vendéglátásban dolgoztam, étteremben tévé, németekkel tele az egész étterem. 1-0 nekik. Mikor hirtelen jött egy vihar, áramszünet.
3: Lothár rúgta.
1: Szokásos. Köszönjük az aláfestést, igen. Szokásos német csúlyogás. Előre ittak a medve bőrére. Aztán, mikor visszajött az áram, már 2-1 a bolgároknak. Azt a döbbenetet a krautok arcán sosem felejtem. Ült Feri Veszprémből. Köszönjük.
3: Szavaskov rugott egy szabadrugást, hogy Lecskov fejjel.
2: Leónak ez a top második legemlékezetesebb meccse.
3: Nem. Emlékszem én erre.
1: De ez jó. Nem, a 94-es azt mondtad, az a legunalmasabb BB volt.
3: Hát az egyik legrosszabb volt, persze. Nem emiatt, hanem rossz időben voltak a meccsek, szóval nem szeretem, amikor 40 fokba délbe fociznak, azért, hogy az európai nézőknek jó legyen, de ma már ilyen nincsen, mert ma már Európa senkit se érdekel a világon, úgyhogy most már a távol-keleti nézőkhöz igazítják a kezdés időpontok.
1: Igen, úgyhogy továbbra is várjuk az üzeneteket a 0630 55 55 605-ösre, hogy kinek melyik volt a legemlékezetesebb VB mérkőzése. Na és hogyha minden igaz, akkor sikerült elérni a tengeren túrról, ez is egy kérdés, hogy tengeren túrról sikerült elérni Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét. Jó reggel, Gyuri, szia, itt vagy, hallasz minket?
5: Így van, Kristóf, szia, hallak.
3: És hol vagy?
2: Szia. Szép jó reggelt.
5: New York City-ben vagyok.
1: Azt a mindent. Ott nagyon hajnal van, ott nagyon hajnal, igen.
5: Nagyon hajnal van, de ma megkezdődik itt is a világbajnokság egy Brazília-Marokkó mérkőzéssel. Nagyon érdekes élet, mert közben szinte teljesen egy időben, ha jól láttam, lesz az NBA döntőjének az ötödik mérkőzése. És hát egyelőre itt még az első számú sportesemény, hiszen 53 év után lehet bajnok a helyi csapat.
1: Igen.
5: New York, jól mondom?
1: Így van, tökéletesen.
3: Patrick Ewing egykori csapata.
5: Úgy nagyon érdekes, hogy itt összeér a helyi kosárlabda őrület, meg a futball láz, ami érkezik. Most elsősorban a brazilok formájában érdekes marokkói szurkolókat nem láttam.
4: Hát őket nem engedték be az Egyesült Államokba, gondolom.
5: Igen, pedig nem is tudom honnan, például akár a Párizsi olimpián nyilván sokan élnek helyben is, ott marokkóiak, meg a katari világbajnokságon ott meg közelebb voltak nyilván földrajzilag, nem tudom. Aztán lehet, hogy ma ők is majd nagyobb számban mutatkoznak, de véletlenül botlottam a Times Square-be tegnap, mert az akkreditációmért indultam és eltévedtem.
4: Minden út a Times Square-re vezet.
5: Igen, egy ilyen torony, hát 13. emeletére kellett fölmenni az akkreditációért kívülről, de még lenne a portál sem mutatta semmi, hogy itt van a FIFA a főhatiszállása New Yorkban. Na mindegy, úgyhogy és ott aztán miközben ezeken az óriás fény reklámokon a kosárlabda meccset is, meg az esti Egyesült Államok Paraguay meccset is hirdették, legnagyobb számban brazil szurkolók gyülekeztek már.
1: Na de igen, és most hol helyezkedik el ott New Yorkban, mit érzel? Mert beszéltünk az NBA-ről, beszéltünk ugye itt az Egyesült Államok debütálásáról a VB-n, de egy NHL rájátszás döntő is ott van, tehát most az NHL, NBA, foci hanyadik helyen van most ott New Yorkban, vagy úgy általánosságban az Egyesült Államokban a labdarúgó világbajnokság, mint esemény?
5: Hát nyilván nehéz általánosítani, hiszen hatalmas ország, nagyon heterogén népességgel, érdeklődési körrel. A futballmeccset a televízióban spanyol nyelvű adó, spanyol kommentárral találtam csak meg tegnap.
4: Természetesen.
5: Miközben nézem itt a ABC, hogy nem is tudom, melyik nagy televízió társaság adását általában, és hát a kosárlabdáról egyelőre mondjuk 20-szor annyi szó esik, mint a futball VB-ről. És a jégkorongba is belebotlottam. Ugyanakkor meg az is igaz, hogy azért az utcán járva kelve minden reklám, vagy minden második reklám a VB-ről szól, a televízió reklámok, a plakátok, tehát azért abszolút jelen van a futballvilágbajnokság, és szerintem egyre inkább jelen is lesz. Az még egy érdekesség, ha már itt a tévé nézési tapasztalataimról számolok be, hogy egy nem is tudom, ami egészségbiztosítós reklámban Szeles Mónika felbukkant itt tegnap, amikor vártam a meccset. Kellemes meglepetés volt látni őt, még ha csak a televízión keresztül is.
4: Én mondtad, hogy marokkói szurkoló nincs, meg hát miért lenne egyébként, de azért emlékszem, hogy 94-ben, amikor főleg ilyen áttörés volt ugye a rendes európai foci az amerikai VB-n, azért az olaszokat, ezt most nem tudták megtenni objektív okok miatt, nincsenek ott az olaszok. Az olaszok szerintem két meccsüket is New Yorkba játszották, mert pontosan tudták, hogy ott akkora olasz kisebbség él, hogy már önmagában ez ráirányítja a figyelmet, meg megtölti a stadiont.
5: Igen, biztos, hogy sakkozgattak így a csapatokkal, például tudom, hogyha mi kijutottunk volna, nagyszerű lett volna, akkor lehet, hogy mi lennénk mondjuk a bosnyákok helyében, akik azt hiszem Torontóban
1: igen.
5: játszottak, vagy
1: Kanada ellen. Játszanak.
5: Igen. Azért, mert ott egy egész jelentős magyar közösség van, amelynek a jelenlétét például pár éve a női jégkorong
4: végén
5: azt is megtapasztalhattuk ott. Jégkorong szinten nagy szám volt, vagy női jégkorong szinten, hogy több száz magyar minden meccsén szurkolt a magyar válogatottnak. Hát egy futball VB nyilván lázba hozta volna az amerikai magyarokat is, de például kevesen tudják, hogy annak idején Nikolic szerződtetése Chicagóba mögött nagy szerepe volt annak, hogy ő lengyel gól király volt.
4: Chicago tele van lengyellel.
5: Nagyon nagy a lengyel közösség, tehát ott milliós létszámú lengyel van.
1: Lewandowski alá is ír jövő héten egyébként Chicagóba állítólag. Igen?
5: Ott van
4: egy komplet lengyel kerület Chicagóban, én jártam ott, extra jó.
5: Igen, tehát ezt otthon talán nem is gondolnánk, de nem annyi Nikolic azért Chicagóban, mert ő ott már egy sztár volt, mielőtt megérkezett a lengyelek körében.
4: Na.
1: Gyuri, a körkérdésünket muszáj neked is feltenni, ugye az a hallgatók felé a kérdésünk, hogy kinek melyik labdarúgó világbajnoki mérkőzés az extra? A non plus ultra, amelyik eszébe jut, hogyha megkérdezik.
4: De amit láttál, tehát igen, ne az 54-es magyar urugvajt mond.
1: Leo is mondta, te melyiket mondtad?
4: Én
1: Leo?
4: A német-franciát, 82.
1: 82 német-francia, Gegete a 2022-es
2: Hollandia,
1: Holland-Argentin, én pedig a 22-es döntőt, az argentin-franciát. Neked melyik az a VB meccs, ami eszedbe jut, hogy a világbajnoki mérkőzés?
5: Húha, hát ezen gondolkodnom kellett volna előtt, mert szerintem olyan nagyon kiemelkedő pont azért, mert 86 előtt nem emlékszem VB-t, tehát nyilván magyar meccset mondani, elsősorban 86-ból magyar meccset mondani nem tudok, aztán megvan az a furcsa perverzióm, hogy általában a környező országoknak, közép-európai országoknak szurkolok, tehát mondjuk egy román-argentin 3-2 volt,
4: hát az simán.
5: Ami egy remek meccs volt, de hát mondjuk a horvátoknak a sikereiről is. De egyébként azon ott voltam, és az egy nagy katalizmus volt, a fordított Horvátország, Anglia világbajnoki elődöntő 2018-ból, Moszkvából. Akkor azt mondom.
1: Jó, elfogadjuk, rendben van ez is. Jönnek közben az üzenetek, szép számmal köszönjük szépen a 06-30-55-55-605-ösen, majd fel is olvasunk belőle néhányat. No, de viszont előtte még ugye egy fontos kérdés. Most, Gyuri, még ott vagy a Times Square-en, New Yorkban, szombaton magyar idő szerint reggel, viszont vasárnap délután már máshol van jelenésed a Vigadó téren egészen pontosan. Mi okból?
5: Meg hogy csinálod? Igen, az a terv, hogy...
4: Meg hogy csinálod?
5: Az a terv, hogy hazaérek. Valóban hát az ünnepi könyvhét zajlik, és ebből az alkalomból a legújabb könyvemet, a futballja visszahódítását fogjuk ott bemutatni, és fogom dedikálni, ami élményhez hasonlóban még nem volt részem, bár volt már néhány könyvem, de valahogy az ünnepi könyvhétről nem feltétlenül, és elsősorban a sportkönyvek ugranak be az embernek, de nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetek majd 15 órától a Vigadó téren van a kiadónak a standja.
1: Ez szabadon látogatható, bárki oda mehet, aki vett már könyvet, illetve ott is lehet gondolom még könyvet venni, és akkor név szerint ezeket dedikálod is.
5: Ez abszolút így van, ott hozzá lehet férni. Amúgy a Nemzeti Sportnál is folyamatosan meg lehetett rendelni, meg egy csomó internetes felületen, meg könyvesboltban. És hát mégiscsak futball VB zajlik, ez mindig ráirányítja ilyenkor a figyelmet a labdarúgásra otthon is, és most anélkül, hogy mi ebben elmerülnénk a könyv tartalmában, talán így a VB-khez kapcsolódóan azt mondanám, hogy most 40 éve nagyon szomorúak vagyunk, hogy bár nagyon szeretnénk, de nem tudunk kijutni, de ehhez lehet annak is köze, hogy bizony olyan is volt, amikor mehettünk volna mondjuk 1950-ben, speciál a legutóbbi azt megelőző VB-n döntőt játszottunk, meg aztán a következőn is döntőt játszottunk, de 50-ben éppen olyan volt a politikai széljárás, a Szovjetunió még nem kapcsolódott be a sport vérkeringésébe, és nem nagyon engedte a többi szocialista országnak sem, tehát például 50-ben, amikor annyira erős volt a magyar futball, azt szoktam mondani, hogy még egy B vagy egy C válogatottal is simán éremesélyesek lehettünk volna, ott se voltunk.
1: Igen. Na, egy záró kérdés viszont, egy utolsó záró kérdés. Ugye mondhatni a világbajnokság, azt beszéltük itt a Brazil-Marokkó találkozóval kezdődik, ebben volt egy konszenzus közöttünk itt hármunk között, és Leóval mi azt mondtuk, hogy Brazília nyer, most nem annyira erős a válogatottuk, de azért ilyenkor szokott az lenni, hogy simán kiütik az első csoportkörös ellenfelüket.
4: De van edzőjük.
1: És van edző, Gege viszont azt mondta, hogy ő meglepetésben és Marokkóban bízik, egy 2-1-es győzelmet tippelne az afrikaiaknak. Te ott, Gyuri, a helyszínről mit mondasz? Te mit tippelsz a mai Brazília-Marokkó találkozóra?
5: Igen, hát hogyha szokás... és talán nem is alaptalanul teszik ezt sokan lesajnálni itt egyik-másik párosítást, amiről nem egy VB, vagy nem az elit találkozója jutna az eszünkbe, akkor ez mondjuk tényleg egy olyan párosítás, ami abszolút méltó, hiszen itt a ötszörös világbajnok és az előző világbajnokság elődöntőse játszik, úgyhogy Marokkó lett végül is sok afrikai ország bravúrosnak induló szereplése után végül is Marokkó lett az első afrikai ország, amely bejutott a legjobb négybe. futball VB-n, úgyhogy tényleg méltó a párosítás. Én most egyelőre lehet, hogy csalódnom kell majd, de a brazilokban bízom, hiszen azt tudjuk, hogy ott a futballtudás az kimeríthetetlen, és valóban az, hogy egy olyan edzőjük van, aki a legkülönfélébb bajnokságokban bizonyított, ugye talán ő az egyetlen, aki mind az öt
1: igen, bajnok lett,
5: úgy nevezett elit ligában bajnok lett a csapatával, ami nem lehet véletlen, és talán ha van is még neki ambíciója, vagy van még ami motiválja, az pont egy ilyesmi lehet, hogy válogatott szinten is valami óriási sikert elérni.
4: Ráadásul a brazilokkal.
5: Igen, úgyhogy én azt gondolnám, hogy Brazília és Ancelotti párosítása az valami különleges élményt hoz majd most a világnak a brazil válogatott képében, vagy teljesítményének a formájában. Aztán lehet, hogy csalódnom kell, úgyhogy hosszúra eresztettem, de brazil győzelmet várok már itt is, és aztán a VB-n is ők az egyik favoritom.
1: Neymarral vagy Neymar nélkül, de hogyha Ancelottinak nem sikerülnek, Guardiola szerintem büszkén átvenni azt a Seleção kispadot, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a torna korábbi.
5: Igen, most nem lesz Neymar, azt ugye bejelentették, azt sem egyszer, azt majd meglátjuk.
1: Így van. Gyuri, nagyon
5: én
1: szépen...
5: szerintem nem is ez a kulcskérdés, tehát hogyha mindig forog a beszéd, hogy van Neymar, vagy nincs a Neymar.
4: Hát ha van, abadon van.
5: Korábbi VB-ken meghatározóbb lehetett a szerepe, de pont az a az ő pályafutásának az eddigi egyik tragédiája, hogy nem igazán tudott olyan vezéregyeniség lenni akkor sem, amikor úgymond még a csúcson volt.
1: Igen, azt beszéltük, hogy a 14-es hazai rendezésű VB-n ott talán az volt, és ott minden nyomás az ő hátát terhelte, viszont ott Zuniga, a kolumbiai Zuniga, hát el is intézte ezt az egész brazíliai világbajnokságot.
4: Úgyhogy a londoni olimpia marad.
1: Úgyhogy a londoni olimpia, igen.
5: Ez mondjuk jogos, igen, és ott meg tényleg önhibáján kívül.
1: Így van.
4: De kiesett volna akkor is, hogyha hát van, hogyha játszik,
1: meg.
4: Mert
1: azt nem tudjuk meg.
4: Az a 6 gól különbség az egy ember által nem ledolgozható.
1: Így van.
5: A német brazil hétegynél lyukadtunk ki valahogy.
4: Így van. Hát az volt a következő meccs.
1: Igen. Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy tudtunk kapcsolni téged a Times Square-ről New Yorkból. Jó hazautat neked majd holnap, és akkor jót könyvdedikálást a Vigadó téren holnap.
5: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
1: Köszi, szervusz, szia. Szőlősi Györgyel beszélgettünk az elmúlt percekben a Nemzeti Sport főszerkesztőjével. Fú, mennyi üzenetünk van. Ezeket az üzeneteket a kedvenc VB meccsről, legnagyobb világbajnoki élményről a következő blogban fogjuk felolvasni. Most elmegyünk egy gyorsat zenélni. Bánki Dodit beültetjük ide a stúdióba, és folytatódik is a Kezdőkör 94. élőadása.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 9 óra után 7 perccel folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a Kezdőkör 94. élő adása, és itt van velünk a stúdióban Gyurta Gege. Szia Gege, jó reggelt! Elpap István, szia Leo!
2: Hello, hello!
1: És ha 9 óra, akkor természetesen Bánk József, szia Dodi!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt szia neked is! Na, Dodi, hát a legfontosabb kérdés természetesen, VB, nézted-e a hajnali meccset?
3: Csehország-Koreát néztem.
1: Azt nézted?
3: Hát mindent nem tudok nézni, ezt most az amerikai.
1: Na, hogy tetszett a Dél-Korea-Csehország meccs?
3: Az nagyon jó meccs volt. Két különböző iskola csapott össze, amelyben a gyorsabb, mozgékonyabb és gondolatgazdagabb csapat nyert. A csehek a fizikai erőre alapoztak, abszolút fizikális csapat, pontrugások, bedobások, vezettek is, de a koreaiak nagyon-nagyon bátor futballal megfordították a meccset, tetszett nagyon. Hajnali meccs volt, de hát ugye a Nemzeti Sportrádió miatt is fel kellett, mert itt kommentálunk.
2: Hogy mentek be a lyukakba, mi? Mint
3: az, így van, így
2: volt
3: van,
2: sebesség.
3: Nagyon.
1: Most és az amerikaiak ugyanúgy.
3: Volt a király, hanem a mellette játszó
1: Kangenli volt a király PSG-be, aki nem fér be a kezdő 11-be egyébként. Na mindegy. Nézzünk rá az SMS falunkra, hogy a 06-30-55-55-605-ösre várjuk a válaszokat a napi körkérdésünkre, ami úgy hangzik, hogy a világbajnoki meccs, ami megmarad nektek, drága hallgatók, mint a legemlékezetesebb. Ugye erre fókuszálunk egész adásban. Sziasztok, 1982 elődöntő. Szerintem Leo, ezt te mondtad, vagy itt bent, vagy kint nekünk a szerkesztőségben.
2: Itt mondtam, francia,
1: NSK, Franciaország hosszabbításban 3-3, 11-esekkel döntőbe jutott Németország.
2: Hozzáértő hallgatóval van dolgunk, jelzem.
1: A hosszabbításban 1-3-ról jöttek vissza a németek, Rummenigge és Fischer ollózós góljával.
2: Így van.
1: Ez így történt egészen pontosan.
3: Petőházán voltunk a Fradival edzőtáborban, amikor ezt a meccset néztük. Az egész csapat kettő kivételével a franciáknak szurkolt.
2: Ezt mondtam én is. Én egy építőtáborban néztem, 49 francia és én.
3: Rajtam kívül a németeknek Jancsika Karcsi szurkolt, aki jelenleg Las Vegasban krupié. Egy kőkemény védőnk volt, egy csupaszív játékos.
2: Hát enyhén szóval is kőkemény.
3: Ketten voltunk, németeknek szurkoltunk, hát aztán ketten örültünk a végén, mert a németek, ahogy visszajöttek szívvel, lélekkel, egy Gilles Platini Tigana féle francia válogatott ellen, az maga volt a csoda. A germán szív diadala volt.
1: Hát Gege, akkor
4: meghatározó lehetett, akkor tényleg.
1: Nekünk akkor oda kéne menni a Las Vegas-i kaszinóba, hogy kipörgesse a három kis cseresznyét.
3: Hát a Supolával is beszélhet, ő is ott van.
2: Az meg a szérde szolajlbe.
1: Nem? 21, igen. Na, menjünk tovább, sziasztok! Talán 78-ban a magyar-argentin felvételiztem vidéken, már előző este lementem, az utcán hallgattam végig a meccset egy nyitott ablak alatt. Az argentinok csalással nyertek, nagyon üdv Gábor, köszönjük szépen ezt az üzenetet.
2: A rádióadás alapján meg tudja állapítani, hogy csalással.
1: Az a jó közvetítés.
2: Tudom, de ő egy ablak alatt hallgatta, azt mondja.
3: Sajnos mi is, mert én akkor a szüleimmel akkor költöztem Őrmezőre, és ilyen szünet lett, ilyen elment a világítás. Na. Tehát ilyen áramszünet lett, és nem, és a másik félidőben jött vissza. De aztán utána megnéztük.
2: Egy-egynél.
3: Igen.
4: De egyszer volt Bulgária, Németország, ahol ugyanúgy áramszünet volt, nem? Azt is, arról is volt
1: itt,
4: szó.
1: Itt is volt egy olyan üzenetünk, igen. Igen, volt
4: több
1: egy olyan üzenetünk.
4: Akkor ezek szerint
1: a világbajnokságok ideje alatt néha elmegy az áram.
2: De nem mindenhol, mert nálunk nem ment el az áram.
3: Azon a meccsen Garrido nevű portugál játékvezető vezette a meccset, aki Törőcsik András meg Nyirasi Tibit kiállította. Nem bírták elviselni, én teljesen megértem.
2: Tehát maga a kiállítás jogos volt?
3: Az jogos, jogos, mert már habzott a szája, agyba főbe rúgták, Törőt is, Nyílt is, és Garrido utólag elismerte, hogy bizony nem volt pártatlan. Tehát akkor egy Videla nevű tábornok által egy katonai hunta vezette Argentinát.
2: Cruyff ezért nem ment el a VB-re.
3: És a argentinok nagyon komoly támogatást kaptak, mind amellett, hogy baromi jó csapatuk volt, de ott igazságtalanság érte a magyar válogatottat.
1: Neked melyik a legemlékezetesebb meccs a Dodi a világbajnokságok történetében?
3: Hát mindenképpen az, amelyen a 74-es VB döntő az első maradandó élményem, ahol Johan Cruyff szerintem élete egyik legjobb játékát nyújtotta, mégis a németek nyertek.
2: Az is komoly meccs volt.
3: Akkor még azért fél Magyarország Hollandiának szurkolt, mert olyan, az a totális futball az olyan szinten adott modernitást és progresszivitást a futballnak, hogy magában ragadó volt. Aztán utána később jöttek Van Basztenék, az is egy jó holland futballó, de 74-es VB döntőn, meg Johan Cruyff személye nekem az az egész holland válogatott, az Ajaxra épülő Szürvír, Hulshoff, Riesbergen,
2: Hulshoff VB nem volt.
3: Neeskens, Cruyff, Van Hanegem, mert Van Hanegem PSV, és Johnny Rapp, Kaiser, tehát olyan futballisták, világ klasszisok, de a németeknél is. Tehát az volt az első, és hát Maradonának az a gólja, amikor a félpályáról bevitte, az a másik.
1: Angolok. Wow.
3: Tehát ez amikor így leülök, és akkor a hangvilát megkocogtatjuk a tücsönbe, akkor azért ez a kettő.
1: És az is az Azték stadion volt, ugye? Az angolok elleni. Mert most, mintha úgy promozták volna a mexikói meccset az Aztékban most, hogy ez az a stadion, ahol Maradona az Isten keze gólját ütötte. Az meg ugyanaz volt.
3: A
2: döntő az ott volt. A döntő az ott volt, az biztos.
3: Fantasztikus volt.
1: Igen. Na és akkor most, ha már mondtátok, hogy a német keret így meg úgy, beszéltünk itt már brazilokról, beszéltünk az eddigi meccsekről, még egyébként pont 100 meccs van hátra a világbajnokságból, nem kevés, de már eltelt 4. A német keret, mind a ketten szeretitek a német futballt, mi Gegével kevésbé, mi inkább olyan latinosabb, dél-amerikai stílust képviselünk. Most ezt a német keretet hova lehet jósolni a világbajnokságra? Én azt mondtam Leónak a szünetben, hogy az elődöntőben én nem várom őket. Szerintem ez önmagukhoz képest egy gyengébb német keret. Hogy látjátok, hogy látott te, Dodi, a németeket a Nacional Elfet ezen a VB-n?
3: Soha nem szabad leírni őket. Soha. A német futball az mindig meg tud újulni. Jó példa erre a 2000-es évek eleje, amikor nagyon mélyen voltak, és megreformálták az utánpótlás képzést. És ebből kell nekünk is tanulni. Tele vannak jobbnál jobb játékosokkal. Én számolok velük. Én mindenféleképp számolok.
1: De elődöntőig?
2: Nyilván ott
3: akár odáig.
2: Igen, de ott nincs garancia arra, hogy oda valaki bejut, mert ott persze. Már olyan erős ott párosítások már vannak. Igen. Reálisan a nyolcba ott a helyük szerintem, mindentől függetlenül, hogy milyen keretük van. Egyébként nincs ott. Tehát a kezdőjük szerintem erős lesz, inkább a keret mélységével akadhatnak problémák. Mondom, hogyha egészségesek és normális formában vannak, akkor ez a Wills, Musiala, Havertz támadó középpályás trió, ez elődöntős minőség önmagába, csak hát nem csak belülük áll a csapat.
3: Én egyet hiányolok a németeknél, a klasszikus center.
1: Ugyanezt akartam most kérdezni, hogy lehet úgy eljutni sokáig, hogy nincs centered?
3: Ez Nagelsmann filozófia egyébként.
2: 14-ben a Klose, azt hiszem az negyedik meccsen kezdett először. A Götzével játszottak centert. Hát olyan most is van, mint
3: mindig
2: a Götze volt.
3: Mindig volt, Edmüllertől kezdve Klaus Fischer.
2: Persze.
1: De Mario Gomez, Klose, mindig volt.
2: De 14-ben, mondom, az első négy meccsen Klose nem volt kezdő.
1: De azért, mert már öreg volt, nem?
4: De egyébként de Klose volt. Szív, ahogy te is mondtad, Dodi, a szív, a német szív az kompenzálja azt, hogy nincsen igazán befejező csatár? Tehát, hogy létezhet, hogy akkor a német erő az ebben lakozik?
3: Hát meg az a kiszámíthatatlanság, amit a Leo mondott, a Wills, Musiala, Havertz, hát már nem, őt is ide lehet
2: tenni. Szerintem nincs ott formában Havertz. Tehát,
3: nem a formájában van, de az egy az egyezésben Wills meg Musiala.
2: De Zané is ott van.
3: Is, tehát azért, az is vitte ki? Pontosan persze, azért. Persze, igen, persze. Tehát kompenzálhatja.
2: Hát Lennart Kár hiányozni fog, mert ő egy ilyen klasszik erős csere élet volna a német válogatottnak, meg ebbe pont jó ő is.
3: Hát, ha lehet választani, és mondjuk ez durva példa, de akkor már inkább Musiala ne sérüljön meg.
2: Ja, persze. De ő amúgy is kicsit félkér. Meg hát azért van egy Kimichük, van egy Pavlovicsuk.
3: Ott van
2: Neuer a kapuban, ami szerintem egy óriási erősítés, de főleg az öltözőbe óriási erősítés, mert Neuer szerepe szerintem mégiscsak egy regnáló világbajnokról van szó. Ugye ilyet sokan azért nem mondhatnak el magukról a németeknek, konkrétan rajta kívül ugye senki. De nagyon azért mégiscsak egy regnáló világbajnok, tehát ő el tudja mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy ne 4 csillag legyen, hanem 5. Aztán ettől nem biztos, hogy lesz 5 csillag, sőt, vannak azért a németeknél magasabbra kalibrált csapatok, nem sok, de egy 2-3 azért van, mert szerintem kicsivel az argentin is, a spanyol és a francia biztos. Németek azok nagyjából ez a brazil, igen, de a brazil nem magasabb, mint a német, szerintem ott lehet eső,
3: és
2: lehet
3: az
2: sár,
3: angol. Ott azért az ember elgondolkodik.
2: Portugál, tehát vannak jó csapatok, de ellenük ma németek mondjuk nem esélytelenek, tehát az már ilyen aznapi formától függ. Alapjáraton a franciák és spanyolok szerintem
3: erősebbek. Európai és Dél-Amerika. Hát szerintem most hiába tegnap villogtak az amerikaiak, mert most itt el volt ájulva tőlük.
1: Fú, de jól játszottak, azt a mindenit neki.
3: Igen, jól játszottak.
1: Futballoztak, végre valami csapat, akit futballozott.
2: Na, igen, de ezek ellen a csapatok ellen nem valószínű, vagy nem tudom elképzelni, hogy ugyanezt a minőségű futballt tudják játszani, mert nyilván azért sem. Hát persze.
4: És az ázsiaiak, például esetleg Japán délkora meglepetés.
1: Hiszen ezekben a japánokban.
4: Én valahogy most a japánokban.
1: Sötét lovakat látott bennük.
2: De emberek 8 meccset kell, nem mondom, hogy nyerni, de 8 meccset kell sikerrel venni annak a csapatnak, amelyik világbajnok akar lenni. Az nem ugyanaz, mint hogy valakinek van egy jó fél ideje, van egy, vagy kettő, vagy három jó meccse, mert ha van egy rossz fél időd, az a negyed döntőben, akkor már ki is estél. Igen, tehát itt hihetetlen kiegyensúlyozottnak kell lenni. Nem lehet formát szerintem 6 hétig, vagy 5 és fél hétig magas szinten nagy... fenntartani, ez egy megint egy külön tudomány.
3: Meg ami nagyon fontos, hogy pihentetett. Tehát ezek ki vannak zsigerelve. Most a szövetségi kapitányok nagy része ez a felkészülést elegyítette a vakációval.
2: Most meg a csoportkört a felkészülésre.
3: Akik okosak, kivitték az asszonyokat is. Egyrészt nem kell kontrollálni a feleséget, másrészt kényeztetve vannak harmadsorban a gyerekek. Tehát itt van családi...
4: Hát családi épp ezért esélyesebb.
2: Ne menjünk el Dragon Airbe, tehát az vékony égen járunk, úgyhogy inkább beszéljünk a játékosokról.
1: Igen, de mi van akkor, hogy mondtad, hogy ki vannak zsigerelve a játékosok, de ez inkább az angolokra jellemző leginkább, tehát ők azért nem érnek oda ides tovább 60 éve a világbajnoki aranyhoz, mert a Premier League éra óta, hogy annyira a Premier League annyira kiveszi őket fizikálisan, hogy ők szinte esélytelenek minden VB-n.
3: Húztasd őket az óceánon, mert az amerikaiaknál 10-en játszanak a Premier League-be. Akkor az amerikaiak is kivannak zsigerelve, mert 10 játékos van a
1: De abból csak kettő kezd a Premier League-ből, aki ott van.
3: De ott várjál, hát azért a Totalival nemrég beszéltem, ott az edzések is olyanok, hogy véresek. Tehát olyan, mintha egy bajnokit játszanát. Tehát ott
1: lehet, jó, mondjuk az ország a Bayernnél, meg a Barcánál is véresek az edzések, csak arról nem tudom.
3: Jó, de ott a bajnokság azért az nem olyan. Tehát a Premier League az a világ legkegyetlenebb bajnokság.

0: Tudok, írek, veszek.
1: Így van.
2: Hogyha a VB előtt megkérdeztünk valakit, hogy melyik csapatot tartja esélyesnek a győzelemre, szerintem 10-ből 9 ember a franciákat mondta volna. Egészen biztosan. Mi van akkor, hogyha a franciák kiesnek a csoportból? Volt már ilyen 2010, ha jól emlékszem, hogy még Dél-Afrika is megelőzte őket.
3: Meg 2002.
2: 2002 is, de hogy a franciák benne van, és ha megnézzük az ellenfelüket...
0: Ott volt az, amikor sztrájkoltak Domenech ellen, nem?
2: Igen, de Szenegál ellen kezdenek. Ahogy mondtad, 2002-ben
3: ez volt a nyitó meccs.
2: A Szenegál ellen a nyitó meccsükön. És aztán jön egyből Norvégia nekik, ahol ott van Holland, Ödegaard, Sörloth, fantasztikus játékosok.
0: Ez a csoport.
2: Na mi van, hogyha a franciák, és ugye Real Madrid effektus, sok ego egy helyen, hogy egy Mbappé, egy Dembélé és egy Olissé mondjuk kioltják egymást, és egyik sem tud hozni semmit.
3: De nem mint arra ahogy... ül a padon, hanem Dösem, aki ezt a problémát már megoldotta kétszer.
2: De ez inkább Mbappé probléma, mint edző probléma szerintem. Hogyha Mbappé leszedi a pályáról, mint hogy Vinicius leszedi a Reálnál, elszedi Olissét meg Dembélét is, akkor a franciák ott találhatják könnyen magukat, hogy kiesnek a csoportkörbe.
3: Hát Szenegától nem fognak kikapni a franciák, tehát ezt azért...
2: Te is vakargatod, Dodi, aztán...
0: Mert amit a Leo mond, abban van igazság, tehát itt ezt kezelni kell, és itt van az edzőnek a legnagyobb szerepe. Ezeket az egókat hogy tudod kezelni? És Mbappé belekavart a Real Madridnál az állóvízbe, a tócsába.
2: Abszolút.
0: Mert ott pontosan arra, azon a poszton játszik, mint Vinicius, és mert Viniciusról mindent el lehet, sok rosszat, mert a moralitása meg a mentalitása nem az igazi. De futballozni nagyon tud. És egyezni ugyanúgy, és Mbappé is. Na most ezeket kell Deschampsnak kezelni az öltözön belül, és a pályára úgy kitenni, tele vannak zseniális futballisták, a parádés a keretük a franciáknak.
4: Meg szerintem nem is lehet nagyon összehasonlítani a csapat, tehát a nemzetet, meg mondjuk egy klubcsapatot. Tehát szerintem a nemzeti érdek, meg a nemzeti szív az itt most lehet, hogy jelen van.
2: Nem az ego, ugyanúgy ego, mindkettő. Ilyen játékosabb
3: mondjuk ebben. Mbappé még majdnem gyerek volt, amikor az oroszországi VB-n ugye már világbajnok lett,
2: volt,
3: és
2: igen.
3: már akkor ugye Deschamps volt a kapitány. Tehát neki egy kicsit más, fejlettebb eszköztár van szerintem Mbappéhoz, mint annak a Real edzőnek, aki most ismeri meg, amikor már több száz millió eurót ér, és ő a király, és nem tud mit kezdeni az egójával, meg a pénzével a klubjában. Én szerintem Deschampsnak jobb eszköztára van.
0: Ő a főszereplő ebben az egészben.
3: Igen,
0: és már csak azért is, mert pont ugyanazon a poszton játszott, mint Guardiola. És pontosan ugyanúgy átlátta a játékot, és ott egy Zidane mellett játszott. Tehát ő neki nagyon komoly tapasztalata van a gyepről. Ő mindent tud, a Gerozán illat, a Nikoflex, a vitákat hogy kell lezárni. És egy edzőnek ez az elsőrendű feladata. Mögötte megcsinálják az erőléti dolgokat, meg hozzák az adatokat, de úgy, hogy poéra megmondják, hogy a szögleteket kirúgja, hova, milyen variációk vannak az ellenfélnél, meg a saját csapatnál. Minden adatot megkapnak. Az edzőnek az öltözőt kell kezelni, és ez Deschamps feladata lesz, és ő ebben nagyon profi. Ez nagyon-nagyon kemény. Szerintem keményebb az öltözőt egybe tartani, mint a spanyoloknál, ahol azért ott is van baszk, katalán.
2: Na igen, tehát a spanyolok ugyanúgy világsztárok vannak, és ott nem beszélünk öltözői problémákról, egókról.
3: De fiatalok éhesek, mert VB-t még nem nyertek.
2: De VB-t már nyertek.
0: Nézd meg, például.
3: Ezek a spanyolok VB-t még nem nyertek.
2: VB-t még nem, igen.
0: Nagyon ritkán viszi az ember etnikai oldal felé a történetet, de ott azért a katalánok meg a baszkok nagyon fegyelmezettek. Nézd meg a Barcánál is azt a fegyelmet, Guardiolánál, a baszkoknál is, tehát ott hát olyan, hát csak a középpályán.
3: Ez Real játékos, meg nincs a válogatott.
0: Nincs Real Madrid játékos, ilyen sem volt még, de ott van Pedri, Rodri, Gavi, Zubimendi, Merino. Hát,
2: és ezek milyen középpályások, úristen?
0: És ez csak középpályások.
3: És milyen kapusaik vannak?
2: És akkor ott van Raya, ott van Joan Garcia, és ott van Unai Simon.
0: Úgy van.
2: És ebből Unai Simon általában az első számú kapus, úgyhogy Joan Garcia a Barca kapusa, meg Raya az Arsenal kapusát. Legjobb formájukban vannak.
0: A világ legjobb
2: kapusa. Béjjel döntős volt, Joan Garcia meg bajnok lett, és megjött mindent a
3: Barcelona. A világ legjobb harmadik számú kapusa.
2: Igen.
0: Na ez a spanyolok.
2: Igen, de ez régen is így volt, amikor Casillas védett, Victor Valdez volt Pepe Reinával.
0: A spanyoloknál is inkább a centrumot, a centert posztot érzem azt, hogy nincs olyan.
2: De amikor ők nyertek VB terbét, akkor sem.
3: Torres volt.
0: Fernando Torres volt.
3: De a VB-n nem.
2: Igen.
3: VB-n nem.
2: most az EB-n, amikor nyertek, akkor is Olyar Zabal állt be a legvégén, és hosszabbítás belőtt.
0: Olyar Zabalt érzem én is a legveszélyesebbnek érdekes módon, de...
3: Jó, de ilyen azért sok csapatnak van, tehát persze. Ez nem emelik ki a spanyolokat.
2: De Dodi, őszintén, azért ilyen
0: közép... A célek, Lamine Yamal meg...
2: Akiket mondtál, ha csak ezt a hat középpályást fölrakod a pályára, már megnyerted az egészet.
3: De én azt mondom...
2: Guardiola anno így nyert 2008-ban B-t a Barszával.
3: Én azt mondom, itt egy

0: 9-ben.
1: Itt egy 2-3 év hiányzik életkorban.
2: Mi hiány?
1: A spanyoloktól. Tehát annyival többek lennének, akkor több esélyt adnék nekik.
2: Azért a Pedriék már beértek. Én nem érzem ezt.
1: Én szerintem még nagyon válogatott szinten még csikok. De...
3: Ők egy EB-t nem hiszem, hogy ők csikók lennének.
4: Éhesek a sikerre, Leo, akkor sem. Ez, mert éhesek, hát és akarják azt,
1: elég hogy... sokan éhesek ebben a mezőnyben a sikerre, szerintem. Tehát ez, egy VB-n, amikor már ott vagy a négybe, akkor már ez már nem különbség, szerintem.
2: Az a kérdés, hogy bekerül-e Európán, Dél-Amerikán kívül valaki a nyolcba, mondjuk.
1: Hát, nem? Nagy meglepetés lenne.
2: Nekem is.
1: De ettől még előfordul.
2: Persze, benne van.
3: Na, SMS-fala, kezdtünk SMS-fala, zárjuk ezt a blokkot. Jenei Feri Körmendről megérkezett. Figyeljetek, nagyon jó üzenet.
1: Vasivas ember.
3: Hello, csúcsmeccsek, 74-ben piros lapot kaptam a döntő előtt Patertől. Örök emlék, Jenei Feri. Köszönjük.
1: Mit tehetett vajon?
3: Köszönjük szépen.
2: Szintén pirosat.
3: Van egy olyanunk, hogy a spanyolok VB győzelméhez kukorája keze is kell majd, mint az EB-n.
1: Ez így van.
3: Köszönjük szépen ezt az üzenetet is.
2: Főleg, hogyha Grimaldo játszik.
3: Igen. Na jó, elmegyünk hírekre. Egy rövid hírekre, és aztán jövünk vissza az utolsó blokkra. Szintén VB-vel fogunk foglalkozni a mai, illetve a holnap hajnali meccsekkel. Hívjuk a naphallgatóját, mert most kaptunk bőven SMS-t, hogy tudunk válogatni, úgyhogy érdemes lesz a telefonokat felhangosítani, ugyanis akik írtak nekünk üzenetet, azok közül valakit kiválasztunk és csörgetünk, azok pedig akkor mi leszünk. Mindjárt jövünk vissza, néhány perc múlva folytatódik a kezdőkör 94. élőadása.
5: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Éljük át együtt a játék örömét!
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
3: Ugye?
4: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárma.
5: Mindannyian.
3: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább!
5: Normális maga!
4: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a honlapát!
6: Hastánc. Vízisí.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Ezüstérmet s lett a Ferencváros a női vízilabda csapata a Bajnokok Ligában. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Egyre több felé kisüt a nap. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
8: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó bajnokok ligájában. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. Az Egyesült Államok válogatottja 4-1-re győzte le Paraguayt, úgyhogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Ezüstéremmel zárt a Ferencváros, miután 17-14-re kikapott a görög Olimpiakosztól a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tus a világkupa viadalt, a Diósgyőr sportolója brit Pupi Clarkot győzte le. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. A férfiaknál Böhm Csaba csoportjában 4. lett, míg Kolesszár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a horvátokat fogadja. A McLarenes brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédő mögött honfitársa George Russell végzett a Mercedes-szel. Őt az ausztrál McLarenes Oscar Piastri, valamint a Ferrarit vezető monakói Charles Leclerc követte. A harmadik szabad edzés magyar idő szerint 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Életbe lépett az uniós migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közölte, a fejezett csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba. Lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. A statisztikák szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt. Amerikai katonák megölték az egyik venezuelai drogkartel vezetőjét. Az akciót a latin-amerikai ország hatóságaival együttműködve hajtották végre. Donald Trump amerikai elnök az egyik legvérszomjasabb terroristának nevezte a banda vezért, valamint hozzátette, hogy szerinte a bűnszervezet hátterében a januárban megbuktatott és elhurcolt Nicolás Maduro áll. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor átvitték azt Floridából Kansas Citybe. A történtek miatt 2 embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, ehhez azonban vissza kellene kapniuk a bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól.
0: Közlekedés.
8: Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, 2-3 kilométeres a dugó. Dolgoznak az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé. A 11-es kilométernél a 2 belső sávot lezárták. Lassulásra, torlódásra kell számítani. 2 autó ütközött az 5-ös főúton Kecskemét belterületén. A 86-os kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Később nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, keleten lehetnek még borultabb tájak. Kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A jelenlegi 15-21 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, ide elröpült ez a kis Counting Stars a Coldplay-től, hogyha minden igaz, Counting Stars számolják a sztárokat, számolják a csillagokat, mi is mindjárt megszámoljuk, hogy hány csillagunk, sztárunk van ezen a labdarúgó világbajnokságon, és ki lehet a legnagyobb csillag, majd a legnagyobb felfedezett.
2: Hát úgyhogy mondok mást, 6 csillag ül jelenleg itt a stúdióban, tehát azért arról se feledkezzünk.
1: 3. Én kivonom magam a büszkém abból a csillagokba. Na, drága hallgatók, itt vagyunk, 3:10 előtt 4 perccel folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 94. élőadása. Károly Andi most nincs, ő Portugáliában tölti ezt a hétvégét, és a jövő hétvégét is, úgyhogy nélküle vagyunk. Viszont Gyurta Gege itt van, szia Gege!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, Elpap István reggel 6-tól, szia Leo!
3: Jó reggelt,
1: szervusz! És 9-től pedig Bánki József, szia Dodi!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Dodi!
1: És a 06-30-55-55-605-ösre pedig továbbra is várjuk a hallgatói üzeneteket, ugye a legemlékezetesebb VB meccseket és annak a történetét írjátok le nekünk, hogy hol voltatok akkor, mit csináltatok, miért volt számotokra az a csúcs, és mindjárt hamarosan hívjuk a nap hallgatóját is, úgyhogy nem maradunk. Most már kiosztunk egy ajándékcsomagot, ugye? Te mondtál ajándékcsomagot, Gege, ugye? Hogy, hogy néz ki? Leo mondta? Akkor Gege, most te vagy.
3: Én
1: te
3: mondtam,
1: vagy
3: hogy nincs itt a kulacs.
1: Igen, tényleg.
2: Kulacs. Első és nagyon fontos. Ami nincs, de itt van. Kulacs, egy Nemzeti Sportrádiós baseball sapka, egy kihúzó, egy törölköző, és ahogy Dodi mondaná, egy szatyor.
1: Így van, ezt fogja nyerni a nap hallgatója, mindjárt tárcsázok. No, de előtte csillagokat számoljuk itt a csillagokat. Ki lehet a VB-nek a sztárja? Ez a VB győztese, legjobb játékos, azért nagyban befolyásolja majd az aranylabda gálát is, hogy ki fogja nyerni a legnagyobb elismerést az egyéni díjazásokban. Ki lehet itt sztár? Olisé befuthat, esetleg Julián Álvarez még feljebb strófolhatja az árát, a portugálok közül Vitinha vagy João Neves még inkább a világ fölé kerekedik.
3: Én szerintem ezek az emberek mind óriási jó futballisták, de szerintem egyik sem, még Dembélé sem igazi sztára akadt. Tehát persze különböztessük meg, hogy ki lesz az aranylabdás, mert az nem biztos, hogy hiszen Dembélé is aranylabdás, de olyan jellegű sztár, amilyen jellegű sztár egy Messi, Ronaldo, Neymar tudott lenni adott esetben.
1: És ők is azzá váltak.
3: Ronaldo mondjuk az első pillanattól kezdve ez az alkat volt. Messi, Neymar is egyébként. Uh-huh. Messi meg azzá vált, mert egyszer annyira jó volt, hogy...
4: Meg a média is úgy tematizálta. Ez a fő bajom egyébként ezzel a történettel, mind amellett, hogy elvitathatatlan, hogy Messi és Cristiano Ronaldo uralta a nemzetközi futballt 20 éven keresztül, de engem mindig az zavar, hogy a média, ezek a manírok, ezek a mellékzöngék fölemeltek egy-egy játékos sokkal magasabbra, mint ami a valójában. A szerény, visszafogott, polgári külsejű játékosok meg nem kapják meg azokat a dicséreteket, pozitív kritikákat, elismeréseket, amelyeket megérdemelnének. Nálam például ilyen Pedri.
3: Nálam a polgári külsejű Ribéry nem kaphatott aranylabdát. Nem volt polgári külsejű, de mondjuk megérdemelt. De 13-ban megérdemelte
4: volt. Most ezt nem hoztam volna ide a Ribéryt.
3: Jó, csak a polgári külsőről jutott eszembe.
4: Pedrihez képest, akkor már inkább Csávit meg Iniesztát hoznám ide.
3: Hát ők se kaptak.
4: És igen, tehát nem kapják meg azt, mert nem emeli föl a bulvár sajtó, meg a média, pedig világklassz is. Mindenki, akit említettünk, és én nem vagyok Barcelona szurkoló.
2: Hát igen, de tudod, Dori, mostan sem már a külső, a külcsín, és az számít, hogy mit mutatnak.
4: Igen.
2: Tehát
4: igen,
2: nem az őszinte foci tudás, és az, hogy ahogy te is mondtad, egy visszafogott, megfontolt játékos, aki elképesztő játszik, az
4: ez lehet, a bajom, hogy... Gege, már a futballista is brand.
2: Így van.
4: Már termék. Már
2: nem nála. Csak a csapat.
4: Megőrülök tőle. Meg ettől az egésztől. Tegnap voltunk Kötusán, itt a világkupán, és ott mondták, hogy elment a Facebook. Hát mondom, hogy életre menjen el.
1: Tényleg egyszerre, igen.
4: Sose jöjjön vissza. Mi ment el?
1: Instagram. Igen, az is.
4: Elment a Facebook.
1: Igen. Ha már Facebook, ugye a Károly Andi Facebook percek most elmaradtak, hiszen Andi hiányában ezt nem tudtuk abszolválni. Viszont amitől még tuti, hogy hülyét kaptál volna, ha láttad volna, de biztos látni fogod, de ha nem, most elmondom. Megvolt a ma hajnali BB meccsen a futballtörténelem első visszavont sárgalapja. Képzeld el.
3: Varral visszavont sárgalap.
1: Ha visszanézed majd az összefoglalót, azt lehet látni, hogy a paraguayiak játékosa Miguel Amiron, aki játszott a Newcastle-be és Premier League-be sokáig, igen. Miguel Amiron faltolták. Faltolták, megítélte a játékvezető az oldalsó szabadrugás befele, és sárga lap az amerikai hátvédnek. Megtörténik a beadás, száll a labda be a levegőbe, a játékvezető sípjába fúj, mutatja, hogy varozás. Azonnal elkezdtek az amerikaiak, a paraguayiak reménykedni, hogy 11-es, ja, vagy valamit találtak. Nem, kimegy a bíró varozni, mint ahogyha egy gólt nézne, vagy egy lest nézne vissza, vagy egy piros lapot. Kimegy, megnézi, visszajön kezébe egy sárga és egy piros kártyával. Tehát ott szerintem minden amerikai a frászt kapott, hogy most mit találtak ellenünk. És egyszerűen oda ment Miguel Amironhoz a játékvezető, és felmutatott neki műesésért egy sárgalapot, és kifele szabadrugás.
3: Először felmutatta az át, mondta,
1: hogy törli az amerikainak a sárgát.
3: Az amerikai sárgáját.
1: Miguel Amironnak sárga.
4: Baj. Ezzel az a baj, hogy nem azonnal. Tehát akkor meg
3: az a baj, hogy megint plusz 10 perc a meccs.
4: A plusz percek meg hogy nem. Hát ezt meg lehet ítélni sokkal gyorsabban, és akkor nem megy el ennyi idő, és nem megy egy támadás. Mert a támadás végén állította meg a
1: ez egy fura nézet, hogy a szabadrugás szállt befele a labda, és akkor állította meg a játékvezető.
4: Egyébként maga a döntés az igazságos, és jó. Tehát nem azzal van a baj, hanem a módjával. Ezen kéne
2: figyelni. És abban az esetben mi van, hogyha esetleg gólt rúgott volna?
1: Hát akkor visszavonja azt is.
4: A még nagyobb botrány.
1: Akkor még nagyobb botrányt volna, hogy visszavonja az egészet. Igen. Dodi, hogy tetszett neked? Már túl vagyunk rajta, hiszen az amerikaiak most bemutatkoztak. Mindegyik három országban volt egy-egy VB megnyitó ünnepség. Mexikóban volt talán a legnagyobb, hiszen ott volt Shakira, aki elénekelte a VB-nek a dalát.
4: Ne is folytasd, egyből az jutott eszembe, hogy Shakira több VB-n volt, mint az olaszok. Én megörülök.
1: Igen.
4: Baromi jó combja van, jó, még a Moninak is mondtam, hogy jó
1: táncol.
4: De nagyon jó táncol, rendben, de az olaszokra kíváncsi.
1: Na és vagyok. Akkor a megnyitó ünnepségen kivitte el nálad a sót Shakira, Számahelyek vagy Gianni Infantino esetleg?
4: Infantino miért?
1: Hát mert ő is ott volt Számahelyek.
4: De nem táncol. Számahelyekot ki se szúrtam.
1: Pedig ott együtt emelték fel a trófeát, a VB trófeát az Infantinoval.
3: Na ő rendben van.
4: Hát miért? Shakira is rendben van.
3: Nálam Hayek inkább.
4: De
1: nem is. Gege?
2: Egyértelmű Shakira.
1: Hát akkor ez 2-2. Összességében 2-2.
3: De valójában 0-0.
1: De valójában.
3: Tehát innen közelítsük innen a dolgot.
1: De valójában 0-0, igen. Ez jó van. Igen. Na, mielőtt hívjuk a naphallgatóját, gyorsan menjünk végig a meccseken, mert innentől kezdve, hogyha az éjfélit is beleszámoljuk, 5 meccs lesz most előttünk a mai nap és a holnap hajnali nap folyamán. Kezdünk...
3: Hát hajnalig csak 4.
2: Katar, Svájc.
1: Reggelig.
3: Ha a németeket reggelig belevesszük, akkor 5.
1: Igen. Hát, hogyha a mai Katar-Svájcot belevesz...
3: Hát, a 9 éjfél 3-6, meg a németek már egész korán játszanak majd holnap.
1: Katar-Svájc, mit mondtok? Az első európai nyerhet a világbajnokságon.
2: Valószínű.
1: Hopp-Svájc.
4: Igen.
1: Nyernek a svájciak? Brazília-Marokkó. Itt van eltérés közöttünk. Brazília-Marokkó.
4: Szagolsz, igen?
2: Én úgy érzem, hogy Marokkó.
1: Brazil, én is azt mondom. Hajt és Skócia, nem értem. Gege azt mondja, hogy de Leo is, hogy nem fog nyerni Skócia.
3: Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy nem kéne 100 000 forintot felrakni rá.
1: Hát arra 200-at kell, igen, nem 100-at.
3: Mert a skótok azért nem annyira kreatív gyerekek, most függetlenül, hogy van egy-két, nem annyi, de van
1: négy. Hajt itt valahogy a megtomini befejel egy gólt, nem?
3: Egy ennél sokkal-sokkal gyengébb Hajt itt az olaszok nem tudtak megvenni. Az előző VB-n döntős olaszok 74-ben. Haitit, most pedig van egy Lenny Joseph.
4: Én is arra emlékszem, Haiti meg Zaire, ami már...
3: De azt össze-vissza verte mindenki.
4: Igen,
3: de
4: Haitit a jugók, Jajicsek lőttek egy hetesnek, arra emlékszem.
3: Ne, 9-et. Hát az, ami a mi tizedjünkkel, meg a mi Dél-Korea elleni 54-es 9-0-unkkal holt versenyben pillanatnyilag vezeti az örök listát. Azért nem valószínű, hogy ez most ezen a VB-n megdől, bár...
4: Hát de nem tudom megképzelni. Lenny Joseph a Fradi csatára, ott van Haiti...
1: Nem tudom elképzelni,
3: az Skócia. Hát az Eto'nak nem tudja berúgni, akkor miért pont Skóciának rúgnál be a VB-n.
1: Ausztrália-Törökország, ez lesz a reggel 6-os meccs.
4: Hát ez Ez törökök.
1: Törökök, én.
3: Törökök, állam is. Törökök, első meccs, jók lesznek a törökök.
1: Igen. Úgyhogy így nézzünk ki ezek az előttünk álló meccsek. Aztán holnap délután este fele már Németország, Curaçao, illetve este 10-től
3: Sok kevés.
4: Hollandia, Japán. Nehezen emésztem meg, hogy Shakira több VB-n volt az utóbbi időben, mint az Olaszország.
1: De most már sem száma helyek is több VB-n.
3: Meg mint főleg, mint mi.
4: Hány férfélre takozom, ezt a hülye Pikét.
1: Igen.
4: Egyébként tényleg Mourinho volt egyszer óriási, amikor meglátta Jennifer Aniston-t valamik repülőtére, még a Chelsea edzője volt, és mondja a játékosainak: hát ezt a hülyeket, Brad Pittet, ilyen dobot.
1: Igen.
3: Mondtam Mourinho.
4: Mondtam Mourinho a játékosoknak.
1: Na jó van, én azt mondom, hogy hívjuk a naphallgatóját, sőt nem is hívjuk, mert már elvileg itt van a vonalban, úgyhogy... Halló, jó reggelt!
5: Berendi Ferenc, üdvözlöm.
3: Berendi?
5: Igen.
4: Az nagyon jó név a magyar futballban, Berendi Pál, a vasas emberfogója, nagyon jó futballista volt.
5: Azért kapta a fiam a Pál nevet. Egyébként már Berendi Pálnak hívják. Édesapám volt vasas drukker.
4: Na, botond volt a beceneve egyébként.
5: Mert Berendi.
1: Így van. Na hát akkor most már ki is találhattad, hogy a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorából hívunk téged, hiszen megihletett minket az üzenetet, te lettél a nap hallgatója Veszprémből.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Veszprémből inkább foci vagy kézilabda?
5: Utóbbi időben inkább kézilabda.
1: Inkább kézilabda.
5: Azért a focit se vetem meg. 86-ban volt ott valahol nekem, ahol egy kicsit úgy megtörött a dolog.
1: Azt írtad nekünk, hogy 91-es VB, bolgár-német negyeddöntő, a Balatonnál vendéglátásban dolgoztam, étteremben tévé, németekkel tele az egész, 1-0 nekik, mikor hirtelen jött egy vihar, áramszünet, szokásos német csúlyogás, előre pedig a medve bőrére ittak, aztán mikor visszajött az áram, már 2-1 a bolgároknak, azt a döbbenetet a krautok arcán sosem felejtem el.
3: Krautok!
1: Igen. Ez így volt.
5: Balaton Almádiba, hát most már nincs meg, de annak idején az Aranyhíd étteremben dolgoztam, és ott történt ez a sztori. Úgyhogy...
1: Király. Jó
5: sztori volt. Nagyon jó volt nézni az arcukat szegényeknek.
4: Hát akkor autót átváltotta a joghurt.
5: Igen. Egyébként én szerettem a német focit, tehát én szerettem őket, de azért a...
3: Jobban, mint a balatoni német turistákat.
5: Az a kár öröm sem volt gyenge.
1: Nem volt rossz. Ki nyeri a VB-t, Feri, szerinted? Fixen nem, hát a németek most már ezek után.
5: Hát nem, németek nem. Hát, hogyha az eszemre hallgatok, akkor szerintem talán francia.
3: És hogyha a szívedre?
5: Ha a szívemre, akkor magyarok, tehát maradjuk a poénnál.
1: Igen, akartam is mondani. Jó, Feri, köszönjük szépen, hogy írtál, meg hogy hallgatsz minket. Jár neked a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomag, úgyhogy miután letettük, tartsd még kérlek kicsit a telefont, és akkor azt elkérjük a lakcímedet és az adataidat is küldjük, jó?
4: Gratulálunk.
1: Köszi, szia. Na, hát akkor megvolt a naphallgatója is. Hogy mondtad, hogy volt a vezetéknév? Az elején?
4: Berendi. Pál, Botond volt a beceneve. Egymás mellett adtak Rudi bácsival a 11. kerületben, a Fadrusz utcában.
3: Bajnok vasasnak volt a játékos.
4: Hát a császárt fogtam majd.
1: Ez nem volt meg. Albert de gegeneket se. Na,
4: hát nekünk egyből beugrott, itt van a horkülönség.
3: Látni, én se láttam, ne aggódj.
1: Na, még egy érdekességgel készültem nektek, aztán el kell köszönnünk, mert lejárt a műsoridőnk. Lionel Messi, amikor nyert trófeát Argentinával, Copa Amerikát, világbajnoki címet, Copa Amerikát, akkor úgy nézett ki, hogy amikor...
3: Olimpiát.
1: Amikor, vagy olimpiát például, amikor tízes messzámmal játszott Messi, akkor július 10-én kezdték el 21-be, a Copa Amerikát megnyerték. Amikor 18-as messzámmal játszott Messi az argentin válogatottban, akkor 2022-ben Katarban december 18-án nyertek világbajnokságot. Messi 15-ös messzámmal is játszott az argentin válogatottban, 2024. július 15-én nyert Copa Amerikát, és 19-es messzámmal is játszott az argentin válogatottban, csak úgy, mint a Barcelonában is, és az idei amerikai világbajnoki döntő július 19-én lesz.
3: És hányos messzbe játszik Messi?
1: 10-es. Tehát már minden... De akkor már nyert? Tehát úgy értem, hogy amilyenben játszott messzámban, azon a dátumon nyer mindig.
3: De mikor játszott ezeket? Én lehet, hogy nem vagyok a Messi pályafutásának ez a...
1: Nekem le is van ez szépen fotózva.
3: Ez a folyamatos nyomozója, de mikor játszott ezekben a messzámokban, mikor játszott a Messi? Mert én sosem láttam 10-est, biztos láttam.
4: Őszinte legyek? Nem villanyoztál fel.
1: Én hiszek ezekben, ezt hiszek ezekben, mint ja, csak úgy, lényeg, mint amit Gege mutatott az előbb, abszolút, mint amit Gege mutatott az előbb, hogy amikor az amerikai kontinens vagy Amerika rendezett világbajnokságot.
3: Egy kivétellel Amerika is nyert.
1: Csak. Abban az évben a New York Knicks mindig bejutott az NBA Finals döntőbe.
4: Nekem, engem sokkal jobban mindig. Érdekel, amit felvetettél.
1: Háromból háromszor.
4: Kristóf, most engem a Knicks se érdekel. Az jobban érdekel, hogy mondtad, hogy ki lesz a felfedezet.
3: De mi a háromból három?
2: 94-99-26.
4: De mi ez? Mi az a háromból?
3: De 99-ben mi volt?
1: 99-ben is rendezett valamit Amerika, Gege.
2: Valamit védjél.
1: És akkor ott a Nix bejutott, azt mondja, mit rendezett 99-ben?
3: Gold Cup, vagy mit?
1: Na de visszatérne, Dodi, igen.
4: Hát az engem jobban érdekel, hogy ezek a visszavaduló játékosokról lesz emlékezetes ez a VV. Tehát egy Messi, egy Ronaldo, egy
3: Ochoa. Igen, de ezekre már négy éve is azt mondták, hogy visszavaduló játékos.
4: De hozzátenném még De Bruyne-t, Kevin De Bruyne-t, Neuer, tehát legalább 10 olyan játékos felsorolok, és most nem is a felfedezetre gondolok, hanem ezeket látjuk utoljára.
1: Neuer, igen.
4: Ezek közül majdnem mindegyiket utoljára látjuk világbajnokságon, és ez a kuriózuma ennek a seregszemlének.
1: Erről jövő héten is fogunk tudni még beszélni, sőt, fogunk is beszélni, hiszen jövő héten ugyanúgy itt leszünk.
4: 95. adás lesz, hogy maradjunk a számítógépen.
1: 95. adás, így van.
4: 95-ben jutott bajnokok ligája csoportkörbe a Fradi.
1: Hajdú Attilával a kapuban. Tessék. Így van. Na ez legyen a végszó, drága hallgatók, elköszönünk, 10 óra lesz, 3 perc múlva lejárt a műsoridőnk, úgyhogy elmegyünk jövő héten, jövünk a Kezdőkör 95. adásával. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, további kellemes rádiózást. Sziasztok!
3: Ha-ho.
4: Szép napot!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Sport délelőttben pedig átadom a szót Virányi Zsoltnak, aki természetesen nem egyedül fog beszélni a következő témáról.
3: Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
4: Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétásért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a Német Birodalom és a Német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
3: Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
4: A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
3: Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
4: Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a négy csoportnak csak a győztese játszott után egy négyes döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb négybe.
3: Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor negyedikek lettek 1930-ban.
4: Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb négyben, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
3: Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
4: Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el, igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
3: Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána. Utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
4: A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
3: Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
4: Igen, de ellentétes előjele, mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták fel 3-0-ra Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
3: 1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
4: Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobba érte 1982-ben.
3: Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblit Vitesét, hanem Kubiász nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
4: Ezen a bizonyos Peru-Skócia 3-1-es meccsen Kubiász 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg, mint az így, úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiász tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetot úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erejű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzetüket.
3: Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség, és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSZK-nak megint jött egy észak-afrikai.
4: Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern München, és akkor is 2-1-re.
3: Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
4: Igen, a sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériaiak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériaiakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériaiak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
3: Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
4: Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
3: És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
4: Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
3: De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
4: Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a nyolcad döntőben Milla két góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
3: De mind a kettő gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be.

0: kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
1: Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a nyolcaddöntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robbie Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcaddöntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
0: Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy Keberem?
1: Igen.
0: És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
1: Igen, egyetértek. Minden idők számára.
0: Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
1: Nem. Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
0: 1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
1: Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
0: Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
1: Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
0: Hát, de minek minősíted?
1: Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés. Nem lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
0: És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
1: Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyetlen Milyen indokkal vették el tőlük? Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is a helyi délkorai

0: közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquín rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indok amellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szöulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szöulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
1: Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
0: Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az Ausztrália elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
1: Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
0: 2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
1: Asamoah Guillen, igen.
0: Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
1: És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
0: Védett, és
1: a második lövés,
0: igen.
1: Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban, mi nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű. Mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
0: A Dél-Korea, a Japán, Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
1: 2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
0: Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amiben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
1: Hát Costa Ricának nagy múltja nem volt. A 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
0: Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
1: Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
0: Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
1: Itt
0: már
1: hullottak messze, az nem, európai igen, nagy igen, foci igen, nemzetek. Igen.
0: Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
1: És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbbin Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négyig elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
0: Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
1: És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a szenegálit, Buba Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Ma van a védőnők napja. Nyugaton már többfelé süt a nap. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. Az Egyesült Államok válogatottja 4-1-re győzte le Paraguayt, úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó összecsapás, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától pedig Ausztrália Törökországgal játszik. Ezüstéremmel zárt a Ferencváros, miután 17-14-re kikapott a görög Olimpiakosztól a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa viadalt, a Diósgyőr sportolója brit Poppy Clarkot győzte le. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Fél óra múlva két magyar résztvevőnek is szurkolhatunk a férfiak fináléjában. Böhm Csaba csoportjában a 4. lett, míg Kolesszár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Észtországot Kecskeméten, az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a horvátokat fogadja. A McLarenes brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédő mögött honfitársa George Russell végzett a Mercedes-szel. Őt az ausztrál McLarenes Oscar Piastri, valamint a Ferrarit vezető monakói Charles Leclerc követte. A harmadik szabad edzés magyar idő szerint 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bíróság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migránsbefogadó központ létrehozásáról. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges a magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, az oktatásra, az egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Ma van a védőnők napja, több mint egy évszázados múltú hivatás, és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. A daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól rendeznek fórumot ma a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen bemutatják a többi közt a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is.
2: Közlekedés.
3: Szalagkorlátnak hajtott egy motoros a 2-es főúton Szendehely térségében. A 45-ös kilométernél teljes útzárat vezettek be. Két személyautó koccant a 47-es főúton Berettyóújfalu térségében. A 32-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Az ország középső és keleti részén még borult, borult az ég, arrafelé esik az eső. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, keleten lehetnek még borultabb tájak. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 13-20 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófi, a Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
4: Koránkelt,
2: igen, Kovács Erikával, Gyurta Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
3: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
2: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény, ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
3: Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
4: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval hogy ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
3: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23 szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
4: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
5: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudta tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom.
3: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
2: Ugye, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
3: Igen, igen.
2: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretnél dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
3: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabbab fokozatra kapcsolni.
2: Mert ugye augusztusban lesz.
4: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
2: Ez többször is hangsúlyozta Zsófi.
4: Mint hogyha a versenynap, tehát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában.
3: Igen, igen. Ugye
4: most viszont, viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
3: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az
4: Európa. És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrásba építeni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
3: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperi világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
4: A szuplén nevet szerintem. Csak egy körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, igen, nem tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem, bizony, volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
3: Igen, és
4: akkor jaj, de jó, és
3: ilyen kis cuki volt,
4: igen,
3: a leugrás.
4: Igen, mint ahogy a juniorok, de ez nem bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz, igen, az a leugrás.
3: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
2: az EB-re.
5: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
4: úsztak faltól falig.
5: Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
3: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
4: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
3: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
4: Tehát inkább konditeremben vagytok.
3: Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
5: Tehát akkor saját tesszúly.
3: Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
4: edzek.
3: Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is már...
2: Szuper csarnokotok van.
3: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
4: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
3: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerendára, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
4: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van akinek...
2: Lépésről lépésre.
4: De hát, hogy?
3: Igen.
4: De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
3: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
4: És aztán megpróbálja.
3: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaltót. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
4: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
3: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott, nagy Isten, rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
2: biztonságos.
3: Puha. Igen. Szóval,
4: tanúsítom, hogy... egyszer voltam Berki Krisztiánnál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy ez kényelmes oda beleesni.
3: Igen, az nagyon kellemes.
4: Csak utána tudom, hogy alig tudunk fotót csinálni, igen, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez kényelmes.
3: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
4: Kipróbálnád?
5: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
2: tornász alapokkal
4: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy bemegyek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
2: Nem,
4: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan én nem vagyok egy ilyen félős megtériszonyú, hogy azon hogy tudnak, nem is csak egyszer, tehát hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
2: Hát, hogyha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
3: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen, hogy hiába, ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz.
2: De viszont nagyon hosszú.
3: Igen, igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, hogyne, szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbírt. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
4: De ezek
3: helyre
4: a legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
3: Szerintem igen.
2: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, azt tehát akkor most nálatok, igen, meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát, igen, és a gerenda.
4: Csak azt szokták mondani, hogy gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom.
3: De ezt... egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda, igen, de...
4: De nem szabad ilyet mondani.
3: Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd, és hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszervel lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
2: is. Ezt láthatjuk is.
3: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra a 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után is.
4: Megcsinálni egy ugrássort rajta.
3: Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
5: És ez olyan, mint a régi öttusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen
2: hát
5: benned
2: kvázi. 20 másodperc, fél perc van talán.
3: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
5: nem,
3: akkor...
5: Nem, hogyha csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, ja, hanem hogyha csak szimplán...
4: Tehát hogy ne égjen beléd az, hogy...
5: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
3: Szerintem nem igazából. Most hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
4: Talpra leesni a legjobb.
3: Hát igen, hogy az a legkellemesebb.
2: Igen. Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem annyira kellemes.
4: Igen. Meg, hogyha így belegondolok, nem akarok szakmázni, hogy ugye nem tudom hány méter hosszú.
3: 5 méter hosszú.
4: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinálom, mondjuk leugrása. Igen. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni,
5: hát nekem nagy kihívás. Hát
4: gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekednék.
2: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán igen, 2023-ban is, ott majdnem megnyerted. Igen. Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyért megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
3: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval úgymond valamit
4: fordulsz, vagy ezt hát, a kétszer
3: igen,
4: csinálom.
3: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
4: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
3: Igen.
4: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
2: Biztos.
5: Hogy ez nem zavaró-e?
4: Igen. Hogy amíg értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az van,
2: kötelező.
4: Hogy azt én értem, ugye? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
3: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh, hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edző be tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esélyt. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, uh-huh, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
2: és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
3: 2006 óta.
2: Vagyis 6 éves korod
3: igen.
2: óta.
3: Ugye akkor kezdtem
2: miket eltéltetek együtt?
3: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
2: És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
3: Ő tegezem.
2: Már tegezed.
3: Igen. Soha nem magáztam.
4: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
3: Nem,
4: mindig.
3: Soha nem történt.
2: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
4: Nyugodtna, de ez egy 20 éves csendes. Kapcsolat, a legjobb kapcsolatban is van.
2: Megérdetek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
3: Igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
2: tehát
3: lesz
2: ez 20 év.
4: De te is róla?
5: És neki milyen napja lesz, hogyha esetleg rossz napod van akkor?
2: Figyelj, most hát kijöttél a vízből, milyen jól tudod, hogy edző mondtad most, ugye?
5: Nem, de
4: azért gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
5: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg igen. mindent tud.
2: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy igen. Van egy ilyen apa-lánya viszony.
4: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
3: Persze.
4: Tudod, hogy mikor lehet vele,
3: igen. Mikor mit lehet alkudozni.
2: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az ebén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
3: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, ami ehhez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
2: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendám, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval
4: képzeld,
2: milyen,
4: hogy fog izgulni,
2: igen,
4: ha
2: Izgulsz-e egyáltalán?
3: Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
2: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire jöttek újak.
3: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
2: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
4: Csak már az előbb itt mutatottad, hogy...
2: De most egy pluszban még van, igen.
4: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztus közepe az EB, ugye?
2: Van-e igen. verseny még, Adi?
3: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
4: Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálsz.
3: Igen.
4: Igen, gondoltam.
3: Rómába utazok a családdal.
2: De jó.
3: Úgyhogy
2: mert igen, az EB augusztus 13-16, ugye?
3: Igen,
2: és külön lesz a férfi és a női EB.
3: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen. a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
4: ott felfogsz,
3: akkor...
4: kedvenc városom.
3: Igen.
4: Az
3: igen?
4: egy nagyon jó hely.
3: Igen, mindenki mondja amúgy.
2: Nem voltál még Rómában?
3: Nem,
2: akkor
3: még
2: ez
3: soha.
2: Egy nagyon szuper igen. élmény
4: meg
2: lesz.
4: Meg 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nem, nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a igen, bejárható, igen, hogy vagy sok... ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
5: Jó cipő.
4: Igen.
5: Kell a jó cipő.
3: Igen,
5: sok
3: akkor
5: mi
3: a pucsban.
4: Mi az első alkalommal kidobtuk. A férjem is, és én is a saját cipőnket.
2: Szuper, én is nagyon imádom Rómát egyébként.
3: Akkor erre felkészülünk.
4: Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél.
3: Jó.
4: Így nyár közepén.
3: Igen, azt gondoltam, hogy nem lesz.
4: És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
3: Igen, igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd két hét múlva jön, de azért
4: ez
3: nagyon...
4: A Tornacsarnokban?
3: Igen, igen, igen. De ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
3: Csütörtöktől vasárnap.
2: Igen,
3: igen,
2: jó,
3: igen, egy ilyen hosszú hétvége.
2: Igen, és van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
3: Ez a matolai elem.
2: Tehát elindulsz ott is.
3: Verseny. Igen, igen, igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
2: Ez egy nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
3: Igen, igen, igen.
2: Külföldiek is jönnek?
3: Igen, igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
4: erre készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
3: Korlát-gerenda, mindkettő.
2: Korlát és gerenda.
3: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
2: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye két év, sok minden beleférhet, de hogy ez foglalkoztat napi szinten is a Los Angeles-i olimpia?
3: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyeztettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
4: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
2: Igen, ez érdekes, a kettőt mondtam, de hát két és fél, nem?
3: Kétszeres, igen, két és fél, igen.
4: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként négy, meg amúgy minden sportolós.
5: Az mondjuk, és hogy ez négy.
4: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak.
3: Igen.
4: Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton,
3: igen,
4: akár a klubtársaiddal is, bárkivel,
3: igen,
4: akár csapatként is. Meg egyébként is, annak van realitása?
2: Igen, pont a csapatot szerettem
4: volna
2: én is kérdezni.
4: Van annak realitása? Hogy látod? Nem könnyű?
3: Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
4: 12 csapat jut ki, ugye?
3: Igen, igen, 12 csapat.
2: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
3: igen, az
2: ugye?
3: Lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
4: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
2: Hát főleg úgy, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
3: Ó, igen, ez már nem most volt sajnos.
4: Hát
3: igen,
4: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
5: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
3: Igen,
4: valahogy úgy van, hogy a VB első három csapata.
3: Igen,
2: már lehet
3: világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első három talán.
2: Igen.
3: Nem akarok hülyeséget mondani.
4: És a csapatnál mondani, is
3: és csapatnál is, igen.
2: Az érmesek.
3: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
4: Tehát, hogy igazából akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
3: Így van.
4: Az hol lesz az akkor? Ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t hol lesz? Ezt nem tudom.
3: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
2: A 26-os ez biztos, ugye október Rotterdam lesz.
3: Igen.
2: Neked fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
3: Nem, még ott sem jártam.
4: Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
3: Akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum.
4: Igen. Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érmeseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
2: A Peking előtti?
4: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgart VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, szóval hogy ez egy elég...
2: Igen, az egy fájó
4: pont. De ettől függetlenül szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
2: Nagyon
4: én
2: kemények.
4: Azt gondolom.
2: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió.
3: Igen.
2: Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angeles.
4: Figyelj, ez a négy minden kontinensen lesz.
3: Igen.
4: Tehát, hogy
2: melyik olimpiát
4: élvezted
2: a legjobban?
4: Párizst.
2: Jó.
3: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
4: Gege azt mondja, hogy az olimpia igazából.
3: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted, és amúgy visszatérve ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért... Nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
4: de
3: közösen.
4: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott.
3: Igen,
4: tehát,
3: szóval,
4: hogy a jó rész, mármint ez úgy a jó része.
3: Igen,
4: legalább.
3: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
4: és,
3: kint
4: és
3: vagyunk.
4: És egy egyszemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágak beliekkel, vagy együtt?
3: Tokióba egyedül voltam.
2: Igen,
3: ott a Fanni jött utána.
4: Pigniszki Fanni.
3: Igen, de ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
5: És igen, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
3: Igen, mert kész.
2: Mert Rióba te is.
3: Igen?
5: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
2: Hát ugye Los Angeles ezt nem ismerjük még, hogy milyen
4: a háromon volt
5: egy. Ja, három, bocsáss meg, három.
3: Igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
4: Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
5: Hát én még Tokióban voltam én is.
2: Ja, akkor... Tokió.
4: Wow, bocs, ezt hát Tokió már is vagy.
2: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz?
5: Igen.
2: Na és hol?
5: Ázsiában lesz.
2: Ázsiában.
5: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
2: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
4: szokott lenni. Univerziádétól kezdve világjátékokig, mindenig.
3: Igen. Az nem itt lesz.
4: Hát nem. Az nem itt lesz, igen.
3: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábban lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
4: Igen?
3: Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
4: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy, átállással mindennel?
3: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
2: És akkor bosszantó is tud lenni.
3: És
2: azért.
3: Igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
4: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
3: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
4: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a,
2: még látjuk, nem akarom ugye, még egyszer pár is. Eléggé be van rögzítve.
4: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
3: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem, szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni, szóval, hogy ott...
2: Tényleg?
3: Nem, szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a... Kimegy a térde, kimegy a bokája,
2: hát
3: szóval,
2: hogy... 22-es Müncheni Európa-bajnokság?
3: Igen.
2: Hát ott voltak a sérülések.
3: Igen, ott pont előttünk.
2: De a női ugrásban
3: igen,
2: volt például.
3: Pont előttem sérült le a igen. Bulgár lány, azt
2: bizony.
3: Hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
2: majdnem... Meg az olasz is.
3: Igen, igen.
4: De,
3: és akkor ett egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe, viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos eléggé laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem, úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam, úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
2: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság, mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet?
3: Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
4: És nem szuplét látunk.
5: Nem szuplét.
2: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
5: És hát természetesen sérülésmentes felkészülést
4: kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlat, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal azaz szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük,
2: hát
4: hogy itt volt
2: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
3: szépen
2: itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged,
3: köszönöm,
2: meg szorítunk.
3: Szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kellemes szombat délelőtti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. 11:30 van, és a Sport délelőtt utolsó fél órájában kajakkenuval, valamint öttusával folytatjuk, mert hogy Montemoro Velhóban egy portugál helyszínen ezekben a napokban rendezik meg a kajakkenu Európa-bajnokságot. A ma délelőtti programban, illetve fogalmazunk úgy, hogy a délelőtt és a kora délutáni műsorban összesen 6 magyar érdekeltségű döntőt rendeznek. Perceken belül 11 óra 37 perckor rajtol majd Kopasz Bálinttal a férfi kajak egyesek 1000 méteres A döntője. Aztán 11 óra 48 perckor Juhász István is vízre száll a férfi kenuegyesek 1000 méteres döntőjében. Aztán egy kisebb szünetet követően 12 óra 40-től következik majd két kenuegyes 200 méteres döntő, Paragi Petrával és Hodován Dáviddal, és a kajak négyesek magyar idő szerint 1 óra után kicsivel is döntőznek, mind a nőknél, mind a férfiaknál van magyar szereplő a döntőben természetesen érmes reményekkel, illetve hát remélhetőleg meg is valósuló érmes álmokkal. 6 döntő, tehát 6 magyar résztvevő a kajakkenu Európa-bajnokság kora délutáni programjában, és eközben a budapesti bokcsarnokban zajlik a férfi döntője az öttusázók világkupájának, mert hogy itt Budapesten rendezik ezen a héten az öttusázók világkupa versenyét, és a férfi egyéni döntő jelenleg is zajlik. Kapcsolunk a helyszínre, Bálinthoz. Szia Bálint!
8: Szia Béla, és köszöntöm a hallgatókat is. Fantasztikus a hangulat, ezt néhány másodpercen belül önök is hallani fogják, mert a vívás legizgalmasabb részéhez érkeztünk. Már csak 4-en vannak páston, és 4-en vannak versenyben. Köztük Böhm Csaba, aki jelenleg is vívja a saját asszóját a legjobb 4 között, és mivel nagyon jól sikerült a rangsoroló vívása, ezért kedvezményezettként állhat a páston, ami azt jelenti, hogy ha a még hátralévő fél perc, de az összesen 1 perces asszó végén döntetlen az eredmény, akkor ő jut tovább. Egyelőre még nem született érvényes találat, ekközben a másik páston, mert egyszerre 2 páston zajlanak a küzdelmek, Fleur és Dák küzd egymással, itt a francia vezet 2-1-re. Böhm Csaba újra felállt Hassan ellen, ő egy egyiptomi vívó ellen küzd, most még 23 másodperc van hátra, az egyiptomi próbálkozik, neki kell támadnia, hiszen neki a döntetlen eredmény nem jó, de ezt a támadást Böhm Csaba kihasználja és ad egy találatot. Előrevetődött Hassan, és Böhm Csaba pedig közbeszúrt. Hassan egy picit reklamál, úgy érzi, hogy ő is érvényesen eltalálta Böhm Csabát, de nem a megfelelő időben. 18 másodperc van hátra, így 1-0 zállás, Böhm Csaba vezet, ami azt jelenti, hogy ha 1-1 marad, akkor is ő jut tovább. Az egyiptomnak 11 másodperc alatt 2-vel kéne több találatot szerezni, mint Böhm Csabának ez nem fog sikerülni, hiszen 8 másodperc a vége előtt az ismételten támadni készül egyiptomi. Egyetlen kis figyelemzavarát kihasználja Böhm Csaba, 2-0-ra vezet. nem indult el az óra, a mérkőzés vezető jelet adott a folytatásra, és Böhm Csaba ismételten szúrt, azonban az óra nem indult el, úgyhogy ez a találat nem lesz érvényes. Időközben a másik páston véget értek a küzdelmek, ott a francia jutott a döntőbe, úgyhogy ő vár az ellenfelére, aki remélhetőleg Böhm Csaba lesz, errettől 8 másodpercre vagyunk nagyjából. Kolesár Mihály is itt van a magyarok közül, most kicsit üres járat van, úgyhogy van időnk erről beszélni, aki az első asszonyát megnyerte, a legjobb 16-ba jutásért egy ukrán versenyző ellen Kovácsuk ellen küzdött, és ezt 5-3-ra megnyerte. 3,8 másodperc van hátra, újra indult közben az Asszó, és Hassan érvényes találatot szerzett 2-1, de még így is jó ez az eredmény Böhm Csabának, és egy együttes találat 2,7 másodperccel a vége előtt. 3-2 Böhm Csaba vezet, és két találatos előnyben van, hiszen ne felejtsük el a döntetlen is, neki kedvező forgatókönyv. És ismételtem Böhm Csaba az, aki érvényesen talál. Elképesztő 4-2, 1 másodperc és 2 tized van még hátra, úgyhogy innentől szinte elkönyvelhető, hogy Böhm Csaba bejut a döntőbe. A Budapest 5-us a világkupa első versenyszámában a vívásban, és nagyjából 1 percen belül kezdődik is majd az utolsó, szó maradt fönt a páston. És kiderül, hogy Böhm Csaba első vagy második helyen zárja a vívást, ami fantasztikus kezdés. 250 pontot kap a vívószám győztese, és 244-et a második helyezettje. Kolesár Mihályra visszatérve, amíg itt készülődnek a vívók, ő a 16 között lépett először, tehát Bástra, Kovácsuk ellen győzni tudott 5-3-ra, és egyből utána jött Dág Ádám, aki itt az elődöntőig menetelt. Ebből nem nehéz kitalálni, hogy Dág legyőzte Kolesár Mihályt. 3-3 lett a végeredmény az 1 perc után, de Dág kedvezményezett volt, mert jobban zárta a rangsoroló vívást, úgyhogy tovább jutott. Kezdődik Böhm Csabájék asszúja, de átadjuk a szót a stúdiónak, hiszen a kajakkerú küzdelmek is elkezdődnek.
7: Mert hogy hamarosan jön tehát Kopasz Bálint döntője, a király száma, a férfi kajak egyesek 1000 méteres távjának A döntője. Kopasz Bálint K1 1000 méteren háromszoros Európa bajnoknak vallhatja magát, de a negyedik aranyérmet 2022 óta üldözi. A bivaj erős vetélytársak ellenére most azért komoly esélye nyílik a győzelemre a győri kajakosnak, aki csütörtöki előfutamát nagyfölénnyel nyerte meg, és a portugáliai helyszín Montemoro Velho kellemes emlékeket ébreszt fel Bálintban, hiszen 11 évvel ezelőtt itt lett ifjúsági világbajnok 1001-esben, a világkupákon Szegeden a második lett a portugál Pimenta mögött Kopasz Bálint, míg Brandenburgban májusban Kopasz megnyerte a világkupát. Az egyesen Alex Borucki, egy lengyel versenyző, 20 esztendős korosztályos versenyekről vannak érmei. A kettesen Samuel Balázs, a szlovák versenyző, aki csapathajóban remekel inkább, egyéniben nem feltétlen kiemelkedő. A hármason a svéd Martin Nattel, 31 éves, Racsicében a tavalyi Európa bajnokságon ezüstérmes lett ebben a versenyszámban. A négyesen Vladislav Kravets, egy fehér orosz versenyző, az előző olimpia negyedik helyezettje. A hatoson fog majd versenyezni Kopasz Bálint, aki mellett közvetlenül a két rivális, az ötösön a címvédő portugál Fernando Pimenta, míg a hetesen József Dostál, a csehek olimpiai bajnoka, Párizsban lett a legjobb Dostál megviccelve a két magyar, Varga Ádámot és Kopasz Bálintot, Pimenta pedig olimpiai ezüst és bronzérmes. A nyolcason a dán Torbjörn Rask, míg a kilencesen Francisco Cubelos Spanyolországból. Itt a rajt, megtörtént tehát a start, eljönnek a versenyzők rendben, Kopasz Bálint tehát a hatos pályán evez, mellette Pimenta és Dostál a két fő rivális. Az időjárásra nagyon nagy panasz nem lehet Portugáliában. Itt a helyszínen 23 Celsius fok a hőmérséklet, némiképp fel-fel élénkülő jobbos oldalszél, talán hátszél nehezíti a kajakozók dolgát. Az első 100 méter megtétele után a portugál Pimenta kiemelkedik a mezőnyből, egy hajóval mögötte Kopasz Bálint egyelőre a mezőnyben bújik meg, és Pimentával együtt eljött a 8-ason Torbjörn Rászka, dánok kajakozója. Kopasz Bálint egyelőre nézem, hogy tényleg a mezőnyben halad a negyedik, ötödik hely környékén, de hát még a táv negyedénél sem tartanak a férfi kajakozók, itt azért mégiscsak egy 3,5 perces futamról lévén szó, tényleg az erőbeosztás, az, hogy ki mikor növeli a csapás számot, az sokat számít, és Pimenta általában az a versenyző, aki szeret érreállni már a legelső métereken. Kopasz Bálint egyébként, azt említettem, hogy háromszoros Európa-bajnok, de hát a számot azt tavaly Milánóban harmadjára nyerte meg a világbajnokságon is, és azzal az első magyar férfi kajakozó lett, aki meg tudta nyerni háromszor is a világbajnokságot a királyszámban. Tavaly Racsicében a harmadik pozícióban végzett Kopasz Bálint, akkor egy kisebb betegséggel küzdött Csehországban, aztán viszont a világbajnokságon, ahogyan azt említettem, pályafutás egyik legemlékezetesebb győzelmét aratta Tokió olimpiai aranyérmese. Európa bajnokságot legutóbb 2022-ben Münchenben nyert Kopasz Bálint, aki a közvetlen előfutamból jutott be ide a döntőbe. Fél távon túl Kopasz Bálint a harmadik helyen halad, Piment a vezetés, Rask sem akar egyelőre elfáradni. A dán versenyző a második, Kopasz Bálint a harmadik, tehát a hatos pályán. Továbbra is egy hajónyi a hátrány a Pimentához képest. Nézem, Dostált, ő egyelőre a vert mezőnyben bújik meg, de elkezd kapaszkodni lassan a csehek klasszisa is. Érkezik egyébként ott Kravec is a négyesen Pimenta mellett, Pimentának a jobbján, Kopasszal egy vonalban most már Rászki is, tehát a második helyért 250 méterrel a vége előtt a második helyért nagy a verseny. Pimenta egyelőre vezet egy hajónyival, Kravec és Kopasz Bálint a mögötte érkező duó. 200 méter van már csak hátra, Kopasz Bálint a harmadik helyen halad. Pimenta elkezdett elkötni, mert hogy már csak egy fél hajóval vezet Kravec előtt. Hát Kravec indította meg a fehér orosz versenyző hamarabb a hajót. Kopasz Bálintnak is kellene egy nagy hajgrá, mert az utolsó 100 méteren a dobogó legalsó fokán halad. Pimenta elkezd fáradni, azért a hazai pálya az neki kedvező lehet, a szurkolók is őt támogatják. De most már úgy tűnik, hogy Kravec vezet, érkeznek a befutóra az utolsó 50 méteren. Kopasz Bálint a harmadik helyen lapától, míg egy nagy hajrával Pimentát meg lehet előzni. Úgy tűnik, hogy Kravec ezt a győzelmet nem fog elveszíteni, és Kopasz Bálint megérkezik ezüstérmesként. Fehér orosz arany, Kopasz Bálint ezüstérmes, Pimenta, a hazai versenyző pedig az utolsó 250 méterre teljesen elkészült az erejével. Ő csupán bronzérmesként zár. A táv első felében Kopasz Bálint megbújt, megpróbálta beosztani az erejét, és az utolsó 250 méterre növelte a csapás számot. Pimentát utolérte, mert hogy a portugál elképesztően nagy tempót ment már a legelejétől. Várható volt, hogy ő majd leköt, és igazából Kravec az, aki Bálintnál egy 100 méterrel hamarabb indította meg a hajráját, indította meg a hajóját, ő már utolérhetetlennek bizonyult Kopasz számára. Úgyhogy egy magyar ezüstéremmel indul a kajakkenu Európa-bajnokság Montemoro-Vejóban. Kopasz Bálint a negyedik Európa-bajnoki címére ebben a versenyszámban még várni kell. Egyébként pedig 6 aranyérme van már a kontinens viadalról különböző számokkal összességében. És Kravec révén fehér orosz arany születik az első döntőben a portugáliai kontinens viadalon. Még egyszer akkor a végeredmény, Vladislav Kravec a királyszám győztese, férfi K1 1000 méteren, a második Kopasz Bálint, még a harmadik Fernando Pimenta. Tavalyhoz képest egy pozíciót javított az Európa-bajnokságon Kopasz Bálint. Hamarosan jön majd 11 óra 48 perckor, tehát 4 perc múlva a férfi kenőegyesek 1000 méteres döntője Juhász Istvánnal, de most kapcsolunk az öttus a helyszínre, Kreisz Bálinthoz. Mi a helyzet a vívó helyszínen?
8: Itt egyelőre nincs még magyar ezüstérem, hiszen még 3 versenyszám hátra van és 4 sporták, de egy magyar első helyről beszámoltunk, hiszen Böhm Csaba megnyerte a vívó versenyszámot. Ugye a döntőre vártunk, amikor átadtam a szót Bélának, Hugo Floa ellen kellett pársra lépnie a magyar versenyzőnek, Böhm Csabának, akinek szinte az egész tavalyi évet ki kellett hagynia egy szív probléma miatt, de most nagyon-nagyon magabiztosan vívott, és a döntőben is végigvezetve, néha együttes találatot adva, de végig az asszót irányítva nyert 4-3-ra. Ezzel az egész vívást ő zárta az élen, és 250 pontot szerzett, ami nagyon-nagyon fontos lehet majd a végelszámolásban, mert mert ugye a kombinált számúig gyűjtögetik a pontokat a versenyzők, és az alapján lesz a handicapes indítás, hogy korábban ki mennyi pontot szerzett, az első a versenyvezető indul majd az érről, és mögötte mindenki ahány ponttal lemarad maradva, annyi másodperccel később kezdheti meg a futást és a lövészetet. Itt most az akadálypálya következik majd ugyanezen a helyszínen, a vívópást mögött. Ilyenkor egy 2-3 perc technikai szünet szokott lenni, jelenleg is ez tart, éppen jönnek fel a versenybírák. Koleszár Mihály ugye 15. helyen zárta a vívást, és az akadálypályára úgy állnak fel a versenyzők, hogy egyrészt kettesével teljesítik a pályát, tehát mindig van egy A és egy B pálya, és a vívás eredményének a fordított sorrendjében, tehát a második futam lesz majd Koleszár Mihály, és az utolsó 9. lesz Bűn Csabáé, úgyhogy ez is véletlenül valószínűleg a kajakkerúval egy időben lesz. Az akadálypályáról érdemes egy kicsit beszélni, mert talán az Ottusát kevésbé követő hallgatók számára ez egy újfajta dolog lehet. Ez ugye a 2024-es Párizsi olimpia után került be a programba, a lovaglást váltotta, nagyon hosszú és sok fél számára sok fajta véleményt elmondott vitával záruló folyamat volt. De igazából, ha a számokat nézzük, akkor úgy tűnik, még ha magyar szívvel fájó is ezt kimondani, hogy a döntés az Öttusa vezetőit igazolta, hiszen az idei három világkupa állomáson a sportág történetének a három legnépesebb mezőnye volt. Kairóban megdöntöttek minden korábbi rekordot a sportág elmúlt 100 évéből, ennyien még soha nem indultak világkupa versenyen, aztán azokat a rekordokat néhány héttel később a bolgár versenyen is tovább írták, és itt Budapesten is. Azt jelenti, hogy a férfiaknál 143-an indult a világkupa versenyen, ez öttusás mércével mérve elképesztő mennyiségű sportoló. 4 selejtezőt kellett rendezni, ehhez sem voltak a versenyzők hozzászokva, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt a férfiaknál. Még egyelőre várjuk a versenyzőket, a bírák már felálltak, akik a 8 fajta akadályt fogják felügyelni, hogy a versenyzők jól teljesítik, úgyhogy addig visszaadom a szót a stúdióban.
7: Mert hogy a kajakkenu Európa-bajnokságon következik a második érmes döntő a férfi kenu egyesek 1000 méteres távján. Itt az elmúlt években rendre az volt a jellemző, hogy Adolf Balázs képviselte a magyar színeket. Ő most csak 5000-en száll vízre, ugyanis a Ferencváros kenusa elbukta az áprilisi válogatót, és bár Fejes Dániel nyerte meg azt a viadalt, de ő most ezen az Európa-bajnokságon a párosra összpontosít, így aztán Juhász Istvánra, a válogató harmadik helyezettjére hárul az a feladat, hogy a lehető legjobb magyar szereplést hozza a férfi kenusok király kategóriájában. Juhász István a közifutam harmadik helyezettjeként vívta ki a döntős részvételt. Egy 21 éves kenusról van szó, aki tavaly robbant be a felnőtt mezőnybe, a világversenyeken összesen 4 érmet szerzett. A kenu ketteseket kell kiemelni, mert hogy az az olimpiai szám, ott az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is bronzérmes lett Kollár Kristóffal, egyébként pedig a világbajnokságon a kenu négyessel aranyérmet szerzett, míg a racsicei Európa-bajnokságon a mix négyessel ezüstöt. Egy 21 éves versenyző, a paksi atomerőmű ese kenusa Juhász István, aki ezen kívül még ezen az Európa-bajnokságon 501-esben is vízre száll. Ő majd ezen a döntőn a 9-es pályán fog evezni. A legnagyobb esélyesekben középült, de az egyesen fel kell hívni a figyelmet Szergej Tarnovszkira, a szám 2-szeres olimpiai bronzérmesére, egy moldáv versenyző. A kettesen Zahar Petrov szintén esélyes lehet a dobogóra, bár ő neki elsősorban a táv felének megfelelő 500 méteres távval az igazán testhez álló. A hármason a német David Bauske, a négyesen a regnáló olimpiai bajnok, egy éve Racsicében Martin Fuchsa, hazai vizen Kirilla mögött végzett, a román versenyző megviccelte őt, most megpróbál javítani, és az Európa-bajnokságról is elvinni egy aranyérmet Martin Fuchsa. Az ötösön az olasz Gabriele Casadei, az első előfutam győztese, a hatosan a görög Stefanos Dimopoulos, ő tavaly 6. lett, a hetesen a lengyel Viktor Gvazunov, neki nincsen még érme ezen a távon az Európa-bajnokságokon. A 8-ason Pablo Crespo Spanyolországból, és a 9-esen tehát Juhász István. A címvédő Katalin Kirila nincsen itt a mezőnkben, ugyanis a román kenusnak a belső fülében egy tumort találtak, így aztán nem kapta meg az orvosi engedélyt erre az idényre a román kenus, akinek ráadásul még az is veszélybe került a pályafutása, hogy tudja egyáltalán folytatni majd, ugyanis ez, hogy a belső fülében találtak egy tumort, az egyensúlyzavarokat okozott nála, úgyhogy Kirila folytatása, hogy lesz-e még bármilyen Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon jelen, az egyelőre kétséges. Megtörtént a rajt nagyban, illetve mindenki eljött rendben, nincsen egyelőre az első 100 méter megtétele után kiemelkedő kenus. A kettesen Zahar Petrov bekezd, mögötte Gvazunov érkezik másodikként egyelőre, Juhász István az ötödik, hatodik pozícióban lapáttal egyelőre, de hát hozzá kell tenni, hogy Zahar Petrov az az orosz versenyző, aki képes jól rajtolni, aztán a táv második felében visszaesik. Martin Fuchs a nagy esélyes egyelőre benn középen, a harmadik, negyedik helyen lapától, Juhász István pedig visszacsúszott a hatodik helyre. Tényleg még csak a táv negyedénél tartunk. Itt is egy hosszú futamról lévén szó több mint 3 percig tart a döntő. Lehet arról beszélni, hogy Juhász István, akit feltétlen nincsen esélye a dobogóra, az szenzációs teljesítmény, és tényleg bravúr lenne a javából, hogyha egyáltalán a dobogó közelébe kerülne a fiatal 21 éves paksi versenyző, aki most féltávhoz közelítve a 8. pozícióban lapától. Elől Zahar Petrov még tartja magát az éllovas pozícióban, de mögötte már Fuchsa mindössze egy hajó ornyival van lemaradva, és benne a túloldalon nem tudom, hogy Fuchsa látja-e a balján Dimopulost, a görög versenyzőt, aki egy vonalban vele. Érkeznek tehát féltávhoz a versenyzők, 500-nál szinte egy 3-as holtverseny, Zahar Petrov, Fuchsa, Dimopulos sorrendben, a 3 versenyző között mindössze 4/10 másodperc a különbség, Juhász István a 8. helyen haladt féltávnál, neki azért, hogyha mondjuk a 6. pozíciót sikerülne elcsípni, amit a mezőnyt figyelembe véve még eséllyel is pályázhat meg, az is kiváló eredmény lenne a részéről, tehát élete első férfi C1 1000 méteres Európa-bajnoki döntője ez Juhásznak. Továbbra is 3-an versenyeznek a dobogó legfelső fokáért, ez a trió kinyúlik a mezőnyből, Zahar Petrov, Martin Fuchsa és Dimopulos, most Dimopulos vezet, de azért közelítve a táv utolsó negyedéhez megindítja a hajóját Petrov és Fuchsa is. Kaszedej az olasz megpróbál zárkózni, de ő egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud versenyezni a legnagyobbakkal. Martin Fuchsa egyelőre a második csupán, míg Zahar Petrov továbbra is kitart, és az erejét jól beosztva halad az első helyen. 200 méter maradt hátra, Petrov, Fuchsa, Dimopulos. Ez a sorrend, Juhász István a 8. pozícióban halad. Érkeznek a hajrára ténylegesen az utolsó 100 méterre a versenyzők, a görög elszáll, Zahar Petrov és Fuchsa elindította a hajóját, e között a két versenyző között dől el majd az aranyérem. Dimopulos csúszik le egyre inkább, Kaszadej utol fogja érni, és akár olasz bronzérem lesz itt a döntőben. Fuchsa egyelőre vezet egy hajó ornyival, tehát nagyon kicsit előzi meg Petrovot, aki hogyha a hajóját megindítja, akár még meg is előzheti a csehek olimpiai bajnokát. Na ki lesz vajon itt az aranyérmes, Fuchsa vagy Petrov? Az utolsó 20 méteren Fuchsa még beletol egyet a hajóba is megnyeri az aranyérmet, és a bronzérem a görög versenyzőjé, tudott újítani Dimopulos, Juhász István pedig 8-ként ért célba, egy versenyzőt megelőzve. Fuchsa révén tehát cseh aranyérem az Európa-bajnokságon, férfi kenu 1-es 1000 méteren, Zahar Petrov számára egy kicsi hiányzott a legvégén, ő mindössze a második, és Dimopulos a végén még tudott újítani, és visszaverte Kaszadej nagy rohamát. Görög bronzérem, tehát férfi C1 1000 méteren, egy Európa-bajnokságon a görögök érmet visznek haza, hát ez azért azt hiszem, hogy történelmi tett az égeikumban. Még egyszer a sorrend, mert hogy érdemes felidézni, hogy a győztes Martin Fuchsa lett Csehországból, a második az orosz Zahar Petrov semleges színekben versenyez, és a harmadik Stefanos Dimopulos, Juhász István végül is a Nyolcadik helyen érkezett meg, Pablo Crespót, a spanyol versenyzőt előzte meg. Ez az egyelőre nem hivatalos végeredmény, de azt hiszem, hogy itt semmilyen szabálytalanság nem történt. Egy nyolcadik helyezés, valamint egy ezüstérem, tehát a magyar mérleg a Kajakkenu Európa Bajnokság első döntős napjának délelőttjén. Jön majd a folytatás cirka 45 perc múlva, 12 óra 40 perckor a következő épp döntő, mert hogy egyébként a paraszakáknak az Európa Bajnokságát is itt rendezik meg Montemoro Vejóban. A következő fél órában a paraszakák döntőjét rendezük ugyanis. A következő épp versenyző, aki magyar részről vízre száll, az Paragi Petra lesz, 12 óra 40 perckor női kenú 1-es 200 méteren, aztán a férfi CE 200 méternek a döntője következik majd 12 óra 49 perckor, akkor jövünk majd vissza a kajakkenú EB-vel. A pontos idő 11 óra 54 perc, és kapcsolunk még az öttusa helyszínre a bokcsarnokba, hogy mi a helyzet a férfiak döntőjén, a szó most Krejsz Bálinté.
8: Hamarosan véget ér az akadálypálya, ami a második versenyszám itt a budapesti öttusa világkupán. A férfi döntőben Kölesár Mihály már teljesítette a saját maga futamát, és az egyik az UFO nevezető akadályról sajnos leesett, így azt újra teljesítenie kellett. Így végül 31-10-es idővel zárt, ennél sokkal gyorsabb is lehetett volna. De egyébként ma a férfiak annyira nem remekelnek, mint szoktak. Mohamed Eláskár, aki a világ csúcstartó, 17-18 másodperc alatt szokta teljesíteni a pályát, most mindössze 22,72 század alatt teljesítette, úgyhogy azért itt a legtöbb versenyző hagy benne időt. 8 akadály van, itt ezt még van idő elmondani, mert ez a futam a 8. még nem Böhm Csabái, ezután következik a magyar, aki a vívást, tehát az élen zárta. 8 akadály, az első az egy taposó, 4 fajta felfelemelkedő lépcsőn kell menni, aztán jön egy kerék, ami forog, és ezen kell végig menni, aztán 3 billegő létre, aminek nem mindegy, hogy hol fogja meg az adott versenyző, mert ha rossz oldalt, akkor az egyensúly változás miatt átbillen a másik oldalra, és ezért nagyon óvatosnak és elővigyázatosnak kell lenni. Ez követően 3 különböző magasságú fal, ezt felette, alatta, közötte fantázenében ismerik az öttusázó berkekben, azért, hogy hol kell teljesíteni. Jön ezt követően az UFO, ami 3 ilyen szögletes gyűrűszerűség, és elég messze vannak egymástól, elég kicsi rajtuk a fogás, úgyhogy ez is elég nagy kihívás. Ezután egy 45 fokos ilyen lépegető, ami különböző irányokból van, tehát az egyiket bal lábbal, a másikat jobb lábbal, majd bal lábbal kell teljesíteni. Ezt követően jön egy mászófal, amit a falmászók jól ismerhetnek, és utána pedig egy felfutó fal, ami után meg kell nyomni a gombot. Böhm Csaba beáll a rajtba, az utolsó futam következik. Nagyon jól indul el, már a kerekeken van, és elrontja azonban a létrát. A középső létrára ugrott volna a 3 közül, de elrontotta, így vissza kell mennie, teljesíteni kell újra az akadályt, és nem ronthatja, mert akkor kiesik, és ez nagyon nagy hátrány lenne, 300 pontot vesztene vele. Sikerült, megcsinálta, nem esett ki, és már a felett alatt a közöttén is túl van, az UFO nevű akadályokon ugrál, ezt is teljesíti, próbálja menteni a menthetőt, és minél kevesebb időt veszteni, már a mászó falon mászik, és ezeket is szépen teljesíti, még fel kell futnia nagyjából 2,5 méter magas falon, és meg kell nyomni a gombot. 33-22 az idő eredménye, ennél sokkal jobb lett volna, hogyha nem hibázik, azonban a körülményekhez képest ez is egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, és mivel annyira gyors futások itt nem voltak, annyira nem fog visszaesni, jól láttam, akkor az 5. helyen van, de ahhoz, hogy kírják az összesített eredményt, még várni kell egy nagyjából fél, 1 percet. Kolesár Mihály is annak ellenére, hogy rontott, egy-két helyet javítani tudott a pozícióján. Volt itt visszalépés is, volt olyan, aki csak 40-50 másodperc alatt tudta teljesíteni a pályát. Egészen látványos egyébként ez az akadályverseny, ahhoz képest, hogy talán a Ninja Warriorhoz lehet hasonlítani, akik látták azt a fajta műsort. 4. Böhm Csaba, jelenleg 9 pont a hátránya a versenyvezető Dákhoz képest, és mindjárt vált a tábla, és akkor Kolesár Mihály pontos helyezését és pontos pontszámát is el tudjuk mondani önöknek. Ha jól láttam, akkor a 10. hely környékén van, de egyelőre erről még hivatalos megerősítés nem érkezett. De ezt nem várjuk meg, szóval a stúdiói úszással folytatódik majd a program, aztán jön a kombinált szám.
7: Nem búcsúszunk el természetesen az öttusa helyszíntől sem. Fél óra múlva majd a folytatása kajakkenu Európa-bajnoksággal, valamint az öttusa budapesti világkupájával. 12 óra 35 perckor jövünk majd vissza legközelebb. Itt a Sport délelőtt most véget ér, a folytatásban déltől következik a Sporthely, úgyhogy maradjanak velünk a Nemzeti Sportrádióval, viszont hallásra.
9: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
12: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
13: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
12: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
14: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
12: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai rendhagyó adásában utazásra invitálom Önöket. Kis túlzással bejárjuk a fél világot. Témánk a szörf és a magyar hullámlovasok múltja, jelene és jövője. Óbudán vagyunk, az Aquincumban, és a Dunától indulunk. Érintjük majd a Balatont, Münchent, az Atlanti-óceán keleti partját, hogy aztán Közép-Amerikán keresztül eljussunk Hawaii-ra. Innen indult ugyanis minden, a Polinész szigetvilágból, ahol is európai ember az 1700-as évek végén Tahitin találkozott először a szörfözéssel. A 20. század elején, aztán előbb az Egyesült Államok nyugati partvidékén, majd szép lassan az öreg kontinens nyugati felében is megindult a deszkások térhódítása. 1964-ben lezajlott az első világbajnokság, 2020 óta pedig a szörf az olimpiák műsorán is szerepel. Utazásunkat Lotfi Pejmannal, a hazai hullámlovaglás egyik úttörőjével, a Hunga Surf Open megálmodójával kezdjük. De vajon hogyan indult hódító útjára ez a mára már nem is annyira extrém sport hazánkban?

0: Én 22 éve szörfözöm, és 22 éve próbálom a barátaimmal és szörftársaimmal építeni ezt a kis szubkultúrát, és a mai napra már rengetegen vagyunk, ismeretlen szörfösök folyamatosan felbukkannak világ minden tájáról magyarok. Hol is kezdjem a szörfözés? A Balaton az egy nagyon-nagyon jó példa. Aki balatoni gyerek, és főleg déli partiak, nyaranta azért befúj egyszer-egyszer egy nagyobb szél, és akkor megjelennek a hullámok. És azért azt az ember úgy nézi, hogy jó, milyen érdekes lenne ezeken a kis hullámokon itt valamit csinálni. A másik kapcsolódásom gyerekkorból pedig a Dunán, amikor elment egy-egy nagyobb hajó, és ugye a teljesen sima vízben hirtelen egész nagy hullámok megérkeztek, egy fél percig jöttek, és a hullámokkal én ott találkoztam először a Dunaparton. Van egy ilyen vonzalom a hullám, mint természeti jelenség felé szerintem mindenkinek. És amikor először kijut az ember óceánra, vagy olyan tengerpartra, ahol megtapasztalhatik ezek a hullámokat, akkor ezek a gyerekkori dolgok így előjönnek, azonnal csinálni akarja az ember, aztán van félelmetes része, de úgymond extrém sport fázisát már kinőtte a sport, hiszen teljes mértékben rendelkezésre áll mindenféle tanulóanyag az interneten, tulajdonképpen fel lehet építeni úgy a sportot, hogy egyáltalán nem veszélyesebb, mint egy bármilyen nyílt vízi sporták. Ugye az extrém sport arra szokták mondani, hogy teljes őrültség. És ennek is van olyan része, mert például a nagy hullámszörfözés, vagy a nagyon-nagyon veszélyes hullámokon való szörfözés, az elmehet extrém sportba, de inkább azt szokták mondani, hogy action sport, vagy board sport, ugye deszka sport. Mai napra teljesen a sport globalizációnak köszönhetően világszerte ismert. És már a magyarok is számos magyar szörfversenyzővel versengenek évente többször is.
1: Ha már szóba került az, hogy deszka sport, azért gyanítom, hogy nagyon-nagyon szoros a kapocs a szörfdeszka, a gördeszka és mondjuk a snowboard deszka között. Itt azért van átjárás, hiszen ugye te jó magad is snowboardosként is szerepelsz, és hát nem mellesleg szörfözöl.
0: Hogyne, és a felismerés is az, hogy nekünk szörföznünk kell. Olyan 18 éves koromban érkezett, egy barátomnál néztük a tévében az extrém sport műsort, és ott volt egy összeállítás, és akkor így egymásra néztünk, és rájöttünk, hogy ez minden alapja. Tehát az összes deszkasportnak ez az alapja, az őse. Sokszor újra inspirálódik a gördeszkából, akár a snowboardból is. Mondok egy példát. A szörfösök kimentek a partra, hogy tudjanak szörfözni a betonon, gördeszkáztak, de a gördeszka, mivel ott könnyebb, úgymond szilárd talajon fejlődni, tovább vitte a dolgot, és azokat a trükköket, amiket elértek gördeszkával, amit visszaemelték a szörfbe. Vannak olyan akrobatikus forgások például, amit meg úgy érzem, hogy már majdnem a snowboardból táplálkozik vissza a gördeszka is, és vissza a szörf is egy idő után, amikor ilyen dugóhúzó, vagy ilyen csavart, szaltósabb trükkök vannak, vagy jönnek hamarosan, korkok, az már szinte megkockáztatom, hogy már a snowboardból táplálkozik vissza. Tehát ezek mind összefüggenek. Több dolog azonos, a deszka, illetve az, hogy a gravitáció a csúszásnak a mozgató rúgója, és nem valami húz. Csúszol egy lejtőn. A hullám is egy lejtő, csak egy átmeneti lejtő, és ugye nem annyi lejtő lehetőséget ad, mint mondjuk egy nagy hegy.
1: Kanyarodjunk vissza az eredeti feltevéshez. A szörfözéshez két dolog kell, hullám, ergo tenger és egy deszka. Na most itt ugye Magyarországon deszka van, tenger az kevésbé, és most mégis ugye Hunga Surf Openről beszélünk, akkor hogy vannak nekünk mégis szörfözőink, hiszen ugye majd egy következő témánk lesz az is, hogy soha nem látott sportági sikerként, ugye El Salvadorban szeptemberben teljes csapat indulhat a világbajnokságon, tehát akkor honnan és hogyan vannak egyáltalán magyar szörfösök?
0: Nagyon sok országgal ellentétben magyarok általában úgy működnek, hogyha egy magyar kiköltözik külföldre, akkor a gyerekei már ugye beolvadnak általában. Ugye láttuk ezt az 56-os magyaroknál, ez egy tökéletes példa. Nagyon sok másik népnél ez úgy működik, hogy mondjuk egy német, hogyha elköltözik Dél-Amerikába, azért a fia még német marad, és hogy kicsit visszább húz jobban, és jobban benne marad ez a nemzeti identitás, és ezért külföldi országokban, Nyugat-Európában sokkal több olyan szörfversenyző van, aki kifejezetten valahol külföldön nőtt fel, és ott vált szörfössé, még Magyarországon. Mi még keressük ezeket az embereket, és nem igazán találtuk meg, de az utóbbi 15-20 évben nagyon sokan kiköltöztek már felnőtt fejjel külföldre. Jelenleg most a legjobb szörföseink lelkes, hobbi szörfösök. Ezt most úgy kell képzelni, hogy mondjuk, ha így rávetítenénk egy olyan sportra, amit mindenki ismer, mondjuk például a futball, akkor Magyarországon aki profi futballista, az ugye NB1, NB2, NB3. Most azt úgy kell képzelni, hogy a magyar legjobb szörfösök azok ilyen regionális szinten esetleg labdába rúghatnak, jó indulat. De Nálunk nem ez a fontos, hogy most kihanyadik lesz a világbajnokságon, meg nem is ez a fontos, hogy kihanyadik lesz a, akár a Hunga Surf Open, hanem az, hogy közösséget építsünk, hobbi sportot, tömegsportot csináljunk, elérhetővé tegyük ezt még mindig elég egzotikus sportot, minél többen kipróbálhassák, beleszeressenek, és gyarapodjunk, mint szubkultúra és community, és megismertessük ezt a gyönyörű dolgot, hiszen itt sok más sporttal ellentétben az örömet nem az okozza, hogy hanyadik vagy a versenyen, vagy ha elérsz egy csúcsot, vagy egy eredményt, vagy egy szintidőt, hanem maga a csúszás, a szörfözés maga annyira egy fantasztikus élmény, hogy ezt mindenkinek nagyon csak ajánlani tudom, hogy kipróbálja egyszer, vagy bármilyen szintre elsajátítsa. Soha más ilyen sporttal nem találkoztam még, hogy a legelejétől a profi szintig minden szint, ahol épp tartasz, ugyanúgy élvezhető. Az első perctől a profivá válásig.

0: És ha már a profivá válásról volt szó, ha nem is feltétlenül a vérprofiknak, de hazánk legjobb szörfőseinek seregszemléje, mai utazásunk következő állomása München is. Ott kerül ugyanis megrendezésre a Hunga Surf Open, utikalauzunk pedig nem más, mint Kocka Gergő versenyigazgató.
1: Most szervezzük meg először Münchenben a Hunga Surf Open-t hullámmedencében, mesterséges körülmények között, de minden jel arra utal, hogy hagyományt tudunk ebből teremteni, és nem csak a jövő évben, hanem az azt követő években is vissza fogunk térni Münchenbe, ahol mind a mellett, hogy nem csak számunkra, a budapesti szörfösök számára vált elérhetővé, és könnyebben megközelíthetővé egy hullám, hanem nagyon nagy szeretettel és tártkarokkal fogadtak minket a helyi szervezők, a helyi marketingesek, mert ők is igazából keresik azokat a nemzeteket, ahol ilyen fajta nyitottság és ilyen fajta elkötelezettség van a szeretett sportunk, a hullámsport iránt. Minden ilyen versenynek a megszervezése, főleg az első pár évben, azt gondolom, hogy egy alulról jövő kezdeményezés. Ez elkötelezettség és a sport iránti szeretet nélkül ez nem működik, ezért van az, hogyha visszatekintünk akár deszkás, snowboardos sportoknak vagy rendezvényeknek a hőskorára, akkor az mindig versenyzők által kezdeményező, alulról jövő szerveződés volt. Ez most is így van, ugye Peyman indul is igazából a versenyen, de azt gondolom, hogy mindenki, aki a szervezésben részt vesz, valahogy ennek a szubkultúrának az aktív tagja. Ez valahogy az ünnepe lesz, azt gondolom, ami sportunknak, ami még gyerekcipőben jár itthon, de folyamatosan fejlődik, érünk el kisebb-nagyobb sikereket, és ez annak a pici, de egyre bővülő közösségnek sokat jelent, sokat ad. Azt gondolom, ezek azok az energiák, amiből mi is szervezők tudunk merítkezni, tudunk kapaszkodni, és ez az, amivel magunk mellé tudunk állítani akár szponzorokat is például, hogy támogassák az ilyen típusú versenyeket és az ilyen típusú kezdeményezéseket, mint a müncheni hullámmedencével megszervezésre kerülő Hunga Surf Open.
0: Egyébként, ha már a hullámmedencét említettük, azért szerintem sokan tapasztaltunk, jártunk már olyan strandokon, élményfürdőkben, ahol azért vannak hullámmedencék. Sokkal nagyobb, grandiózusabb medencét kell elképzelni?
1: Igen. De nem bírom ki, hogy nem mondjam, hogy fun fact, hogy mi is itt kezdtük. Tehát mi is megfordultunk ezelőtt 15 évvel a Palatinus hullámmedencéjében, de ez összehasonlíthatatlan a kettő egymással. Nyilván más volt a célja, annó egy gyógyfürdőben a hullámosztatásának az embereknek, meg a nagy közönségnek. Ezek professzionális medencék, és nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy számítógépről vezérlik a hullámnak a méretét, a hullámnak az erejét, a hullámnak a típusát. Egyfelől ez ad egyfajta kiszámíthatóságot, ez egy nagyon nagy lehetőség minden magyar vagy ilyen landlocked szörfösnek, hogy ne csak a hullámnak az elkapásával foglalkozzon, a helyezkedése, az óceánban való helyezkedéssel foglalkozzon, és azzal fogjon úgymond az ereje, hanem tényleg a hullámon való manőverezést, közlekedést, kanyarok trükköknek a gyakorlására tudjon koncentrálni. Ez egy nagyon nagy segítség. Azt gondolom, hogy ez nem fogja, és nem is szabad, hogy helyettesítse a normális óceáni körülmények közötti szörfözést, viszont mindenképpen könnyebbé teszi a budapesti szörfösöknek is, hogy több legyen igazából a sikerélmény.
0: Most már két olimpiát megért, és hát reméljük, hogy még legalább kettő, de sokkal többet megér majd az újabb feltörekvő sportok egyike, a hullámszörfözés. Ugye a franciák elvitték Tahitire, Los Angelesben valószínűleg ott majd meg tudják oldani az óceánparton, de hogyan tovább hosszú távon a magyaroknak, hiszen most elmentek majd Münchenbe. Nagyon nagy távlati álom, hogy esetleg Magyarországon is legyen bármilyen szörfözési lehetőség?
1: Álom. Azt hiszem, de az álmokban hinni kell, főleg akkor, hogyha vannak sikerek, és van igazából támogatottsága az ilyen típusú eseményeknek, mert azt gondolom, hogy ez egy picit talán többről is szól, mint maga a sport. Ez egy abszolút egészséges életre ösztönzi az embereket, elvágyódásra a nagyvárosból a természetbe, szóval csomó olyan pozitív hatása van igazából a szörfnek, a szörfözésnek, meg a szörfös életstílusnak, de akár egyéb bordsportot is kiemelhetnék, amivel könnyű kapcsolódni. És hogyha az ilyen típusú rétegsportok újra elkezdik vonzani a nagyobb multicégeknek az érdeklődését, és elkezdek kicsit több pénz áramolni ezekbe a rétegsportokba, akkor lehet, hogy a lehetőségek is még nagyobbak lesznek, lehet, hogy elkezd azon a maréknyi csapaton kívül más is hinni abba, hogy van lehetőség, és lehet akár az Alföld közepén is hullámokat varázsolni, mert valahol München, és a müncheni hullámmedence ezt mutatta meg, ahol a reptér mellett van igazából az egész létesítmény.
0: És egyébként, ha már ugye a közösséget és az utánpótlást, és tényleg a jókedvet és az egészséges életmódot emeltük ki, azért azt leszögezhetjük, hogy Magyarországon tényleg a sportra jut bőven pénz, csak hát nyilván azért valamit le kell tenni, hogy tényleg ide is jön. És úgy tűnik, hogy a szörfös ismerősök is jó úton haladnak e felé, és azt hiszem, hogy egy kis támogatással ti is elbírnátok.
1: Abszolút, csak egyetérteni tudok azzal, amit mondtál. Ugye azzal, hogy olimpiai sportág lett a szörf, a MOB-hoz ugye mi is bekerültünk, reméljük, hogy a háttérben zajló események is igazából rendeződni fognak, és egy közös célként tudunk majd együttesen haladni afelé, hogy a hullámszörf sport is megkapja azt a figyelmet és támogatást, amit azt gondolom, hogy ér és igényel is.
0: De egy icipicit azért még segítsünk a hallgatóknak, hiszen ugye ez itt a sporthely, és ideálisan most bemutatunk egy helyet, amit nyilván most még a lehetőségek hiányában nem tudunk Magyarországon megtenni, de ugye többször elhangzott, hogy igazából hullámkel és deszka. Na most deszka és deszka között is van különbség. Most például ti a müncheni eseményen short vagy long, vagy milyen deszkával versenyeztek majd?
1: Szabadon van hagyva, de azt gondolom, hogy minden versenyző shortboarddal fog érkezni. Ugye alapvetően itt maga a hullám is, amit kiválasztottunk, az egy advance, ez egy haladó hullám, és egy point break típusú hullám, ami azt jelenti, hogy legalább 5-6 manőver kivitelezésre lesz lehetőség. A hullámnak lesz bőven annyi ereje, hogy egy kisebb volumenű, kisebb űrtartalmú 5-10-es, 6-1-es deszkával is lehessen közlekedni a hullámokon, és minden magyar szörfös meg tudja mutatni a legjobb

0: És ha már beszéltünk hullámtípusokról, esetleg be tudjuk-e avatni a hallgatókat, akik mondjuk a tévében vannak egy olyan kiváltságos helyzetben, hogy látják, és mondjuk el is magyarázza nekik a riporter, de azért a rádióban egy picit próbáljuk meg egyáltalán leírni, vagy odavinni virtuálisan a hallgatót, hogy hogyan is kell elképzelni konkrétan egy szörf versenyt, akár az óceánban, akár pedig a medencében.
1: Itt most azért van egy kis, tennék egy kis különbséget, mert óceáni körülmények között a szörf versenyeknek van egy nagyon standard lebonyolítási rendszere, ami négyes hitekbe való osztozását adja a versenyzőknek, a kvalifikált versenyzőknek. Mi ettől most eltértünk, és abszolút rendhagyó módon úgy fogalmaztuk meg, hogy egy azonnali döntő formátumot próbálunk most igazából megvalósítani és népszerűsíteni, hogyha lehet így fogalmazni, ami egy előzetes rangsor alapján, meghívás alapon kvalifikálták igazából a versenyzők magukat, és kétszer egy órájuk lesz 4-4 hullámnak a meglovagolására. Ugye a hullámok között attól függ, hogy hol van a törése a hullámnak, megkülönböztetünk jobbos és balos hullámot, ez igazából a haladásnak az irányát is mutatja. Ezáltal mindkét típusú versenyző alapállását tekintve goofy vagy regulárnak nem csak hogy lehetősége lesz, hanem szükséges is, hogy úgymond backhandben, azaz úgy is közlekedjen a hullámon, hogy hát talál a hullámnak, a hullám falának, és igazából fronthandben is tudjon közlekedni, amikor a hullám falával igazából szemben áll és farkas szemet néz. Mindenkinek van kedveltebb vagy preferáltabb iránya, jellemzően a fronthand az egy könnyebb talán az elején, viszont a technikásabb, több pontot érő manővereket, meg talán a backhand hullámokon könnyebb lesz majd bemutatni. Maga a hullám és a hullám elkapása egy egészen elképesztő élmény, és minden egyes pillanatban, amikor az embernek lehetősége van fölállni a deszkájra és meglovagolni egy hullámot, azt szerintem önmagában egy katarzis. Itt ugye egy picit könnyen most a lehetőség, mert pontosan tudják a versenyzők, hogy hol fog törni a hullám, ez a fajta kiszámíthatatlanság ez itt nem lesz, de maga az a tolóerő, ami egyszer csak megérkezik, és igazából megtolja a deszkát, és lehetőséget tesz, hogy siklódeszkára fölálljon, fölpattanjon igazából a versenyző, az ugyanazt az élményt fogja adni. Ezt követően ugye lehaladunk a hullámnak az aljára, és egy úgynevezett bottom turn-nel azonnal így vissza kell kerülnünk a hullámnak igazából a falára. Onnantól kezdve, hogy a hullámon gyorsulni, lassulni, milyen típusú manővereket tervez a versenyző bemutatni, az azt gondolom, hogy mindenkinek a egyéni választása lesz. Ez nagyon fontos, hogy ez a fajta szabadság élmény, szabadságérzés és szabadságvágy, ami ugye a szörfösöket vagy az összes boardsport őrültet igazából jellemzi, az itt is biztosítva lesz, és itt is megadatik.
0: És akkor bejönnek majd a zsűri, illetve a pontozók és a bírák, akik majd nyilván ezeket pontozzák, mert hogy a szörf az egy pontozásos sportág.
1: Így van, így van. Nagyon fontos volt, hogy független nemzetközi zsűrit alkalmazunk. Sikerült a Német Szörfszövetséggel olyan jó nexust kialakítani, hogy ők delegálnak összesen hat zsűrit. Ők két csapatra bontva fogják igazából pontozni a versenyzőinket, és lesz egy vagy kettő úgymond head judge, aki kvázi a pontozási kritériát, a pontozási skálarendszernek az összehangolásáért felel, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy az egyik zsűri csapat egy picit más metódus szerint, más skálán, más elvrendszer szerint pontoz, hanem ez össze legyen hangolva, ugyanis a végén a 24 férfi és a 8 női szörfös közül egy győztest fogunk hirdetni, egy férfit és egy nőit, és nagyon fontos, hogy ugyanannak a szempontrendszer szerint legyenek igazából pontozva.
0: Itt bármennyire tényleg az életérzés és a jó közösség a lényeg, nem az, hogy ki nyer, de mégis valaki nyerni fog. Hol állunk most mondjuk? Mit jelent nekünk az, hogy ott lehet 6 versenyzőnk a világbajnokságon, és ha már olimpiáról beszélgettünk, mondtad, hogy az álmokban hinni kell, és bízni kell, és dolgozni kell értük. Mekkora álom egyáltalán, vagy mekkora realitás az, hogy lesz majd magyar szörfös a következő olimpiák valamelyikén?
1: A realitását azt nehéz megítélni, ahhoz azért tényleg sok időnek kell eltelnie, de azt gondolom attól nem lehet eltekinteni, hogy Magyarország azért mégiscsak egy tengerrel, nem vagy óceánnal, de tengerrel sem rendelkező ország, ezáltal a lehetőségünk abszolút limitáltak. Szoktuk azt mondani, hogy ezekben a boardsportokban mindig a kilométer számít. Az, hogy hány napot, hány hetet tudunk igazából megfelelő körülmények között szörfözéssel, ez esetben szörfözéssel vagy edzéssel tölteni. Én nem is ebből az aspektusból világítanám ezt meg, mert ez talán egy folyamat lesz, és hogyha a folyamatban lépegetünk szépen előre, akkor előbb-utóbb lehet, hogy majd nem csak egy pár, hanem egy kicsivel több embernek lesz fontos az, hogy akár ebből egy olimpiai, nem csak a sportág, mert már az a szörf, hanem hogy mi is esetleg olimpikonoknak a nevelésébe kezdjünk. De most még nem itt tartunk, viszont az, hogy a végén győztest hirdetünk, az igazából egy elkerülhetetlen része ugye minden versenynek, és azt gondolom, hogy aki egy ilyen versenyre benevez, abban megvan az a fajta kellő exhibit optimizmus és kellő ambíció, és talán versenyszellem is, hogy igenis meg akarja mutatni akár a barátainak is, hogy éppen mit tud. És ezt az attitűdöt, ezt szerintem az outdoor, illetve a boardsportokban jellemzően szeretik az emberek megmutatni.
0: Aki ezt tehát megteheti a Hunga Surf közösségi oldalain, és minden szörfös közösségi oldalon keresse, és augusztus 20-án látható lesz majd ez a müncheni verseny.
1: Így van, és mindenkit arra biztatunk, hogy kapcsolódjon be. Még egyszer a végén szeretnénk kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy online egy nagy közönség számára teszik elérhetővé, nem csak hogy érthetővé, hanem élvezhetővé ezt a versenyt, mert azt gondolom, hogy többen lesznek még, akik otthonról fogják ezt követni, de reméljük, hogy jövőre már a medence partján lesznek ők is.

0: És akkor irány Közép-Amerika, megint csak Lotfi Pejmonnal, az idei világbajnokságnak ugyanis idén is El Salvador ad otthont, melyre a Hungarian Surf Festen és a Hunga Surf Openen keresztül vezet az út.
1: A Hungarian Surf Fest és a Hunga Surf Open az két testvéresemény. Az első Hunga Surf Open az a Hungarian Surf Fest jogelődje volt, együtt csináltuk Bakró Zoliékkal, aki a Hungarian Surf Fest főszervezője, de szervezési útjaink ketté váltak, és én tudtam, hogy mielőbb utóbb valami más fajta szörfversenyt szeretnénk csinálni, de a kettő verseny nagyon jó barát státuszban van, azért mondjuk mindig, hogy testvéresemény. A két szörfverseny teljesen egyenrangú, mind a kettő verseny eredménye beleszámít egy összetett eredménylistába, amit mi vezetünk, és az a vágyunk, az a célunk, hogy jövőre, majd a VB-re a két verseny összetett eredménye alapján lehessen kijutni. Egyébként idén évvégén

0: Nagyon sokat dilemmáztam azon, hogy hogyan lehet ez hivatalos, hogyha én szervezek egy versenyt, és indulok is. És sokat beszélgettem Kocka Gergő barátommal, aki egyébként sokkal nagyobb sporteseményeket is szervez munkáján kívül snowboard témában, illetve hát korábban még egyéb más sportokban is. És mind a ketten abban maradtunk, hogy ennek úgy kell történnie, hogy egy versenyigazgató lesz az, aki a helyszínen átveszi a stafétabotot, és a riderek, a szörfösök, a zsűri és a helyi szervezés irányítja, hiszen ez teljes mértékben összeférhetetlen, hogy valaki szervez egy versenyt, és aztán utána teszem azt, hogy véletlenül megnyeri. Én nagyon, nagyon remélem, hogy nem nyerem meg emiatt, de pontosan ezért van a versenyigazgató, és ezért van a független zsűri, hogy biztosan ne érje szó a ház elejét.
1: Te is említetted már, itt nem is feltétlenül arról szól az esemény, hogy ki nyeri meg, de mindenféleképpen egy olyan közösségi élmény és egy olyan életforma ez a szörf, ami talán a hazánkban még nem annyira elterjedt, viszont nyilván ez a cél, hogy minél többen szörfözhessenek.
0: Teljes mértékben egyetértek, és nagyon-nagyon szívmelengető élmény az, hogy idén nem csak sportágbeli, szakmabeli támogatóink tudtak mellé állni a rendezvénynek, hanem egy-két olyan támogatónk is van, akár az ipari ingatlan szénából, mint a 108 Real Estate, akiknek igazából szakmailag semmi közük a szörfhöz, csak szeretik ezt a sportágat, és szeretnének visszaadni, támogatni, és persze hihetetlen sokat köszönhetünk azoknak a szponzorainknak, akik mindig is támogattak minket, mellettünk álltak, Store 13, Oakley, az Octopus House, az ilyen szörfös kor támogatók, és akár itt, ahol ülünk, a House of Bondia, de az, hogy megjelentek olyan támogatók az industry-n kívülről, akik érdeklődnek, és érdek nélkül úgymond beleálltak, ez nekem egy nagyon nagy eredmény, és ez azt jelenti, hogy van értelme csinálnunk, és van értelme jövőre is visszatérnünk, és a másik ide kapcsolódó dolog pedig az, hogy teljesen új szörfösöket is sikerült idén felfedezni. Az egyik nagyon jó példa, majd a 12-es messzámban lévő Gyömrei Attila, aki Németországban él, és eddig konkrétan nagyon ritka az ilyen, de senki nem ismerte. Nagyon ügyes, és szerintem abszolút top, akár top 5 favorit. Ez a másik nagy dolog szerintem idén, hogy új szörfösök is becsatlakoznak, és szélesedik a csapat, illetve junior versenyzőinkre nagyon-nagyon-nagyon számítok, hogy fejlődni fognak sokat, és élvezni fogják. Tőlük nem feltétlenül azt várjuk, hogy megnyerjék, de náluk külön díjat is avatunk majd a junioroknál, és ők lesznek azok, akik majd nem is a mostani következő pár év, hanem az elkövetkező 10-20 év meghatározó szörfösei lesznek. Fiú és lány szörf kategóriában is van több tinédzser szörfösünk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy nekik lesz ez egy igazán jó fejlődés.
1: Mekkora követendő példa lett az a 12 éves fiatalember, aki tavaly dobogóra állhatott ezen a Hungarian Surf Festen?
0: Igen, a Cser Noel, ő jön, és ő is meg a testvére is jön ide a poolba, és míg az óceánban, ezen a tavalyi HSF-en az óceánban ez sok minden közrejátszik, szerencse, hogy milyen hullámot kapsz, de itt azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetősége lesz neki is, meg a tesójának is, sokat ugrásszerűen fejlődni, hiszen garantált hullámszám jár mindenkinek, garantált kilométer a hullámokon, ami egy óceáni szituációban egyáltalán nincs biztosítva, hanem igazából egy túlélés az egész, hogy minden menetben izgulsz, hogy vajon kapsz-e a hullámot. És ezért azt gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik könnyűek, kicsik, és nekik még nagyobbnak számít a hullám. Gondolj bele, hogy egy felnőtthöz képest, ugye egy kis 13 éves srác, aki mondjuk 45 kiló, neki azért ez a hullám, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó lehetőség fejlődni, és nem csak megmutatni, hogy mit tud, hanem még akár egy szörf órán belül is egyre jobbnak lenni. Minél többen próbáljátok megnézni majd az élő közvetítést, amit profi riporterekkel és több kamerával fogunk lehozni. Nagyon-nagyon sok információ ott helyben az élő közvetítésen is el fog hangozni, hogy mit látunk, miért annyit kapott egy rider, melyik ride volt jó, melyik nem annyira. Nagyon érdekes lesz. Én magam is biztos, hogy vissza fogom nézni az egészet utólag, és mindenképpen ez 2026-ban is meg fog rendeződni ez a verseny. Nemzetközi része is lesz, de megtartjuk a magyar versenyt mindenképpen, és egy nemzetközi bemutató jellegű első nemzetközi futamot fogunk csinálni, és leginkább a hasonló országokra fogunk koncentrálni, mint mi, tehát csehek, szlovákok, akár Románia, akár egyébként jó indulattal Ausztria, bár ők egy kicsit előrébb járnak a szörf kultúrában, de mindazok az országok, akik nem rendelkeznek óceánnal, és nekik egy ilyen versenyt fogunk szervezni, építkezünk nemzetközileg is, de mindenképp megtartjuk a magyar verziót, hiszen lokálisan az lesz igazán hasznos a magyar szörf kultúrának.

Kedves hallgatóink, utazásunk végére értünk. Remélem nem bánták meg, hogy velem tartottak. Ez volt már a Sporthely, Nyágúj Gergelyt hallották. Várom önöket legközelebb is, de addig is deszkákat elő!

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Az Internaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
3: Errocic. Grabowski.
4: Megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
1: Macska fogó, vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Az Egyesült Államok nyert, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Változékony idő lesz holnap is, Besenyei Márk vagyok, önnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával. Az Egyesült Államok válogatottja 4-1-re győzte le Paraguayt, úgyhogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Ezüstéremmel zárt a Ferencváros, miután 17-14-re kikapott a görög Olimpiakosztól a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt. A Diósgyőr sportolója a brit Poppy Clarkot győzte le. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Észtországot Kecskeméten, az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a horvátokat fogadja.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján a Fidesz kongresszus kezdése előtt. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekült tábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, valamint tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Kóli baktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 g-os Dulano Artlender márkájú termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy a készítményt ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik.
0: Közlekedés.
5: Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Két autó karambolozott a 65-ös főúton Som és Ságvár között. A 73-as kilométernél a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: A Dunántúlon süt a nap, a középső és keleti tájakon azonban még többnyire borult az ég és elszórtan esik az eső. Később megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 13-20 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Kellemes szombat délutáni rádiózást kívánok a mikrofonnál, Tóth Béla. 4 perccel múlt 12:30, június 13-án szombaton, és már zajlik javában a futólövészet a budapesti öttusa világkupa férfi döntőjében. Kapcsolunk a bokcsarnokba Kreisz Bálinthoz.
6: Közel 3,5 perce kezdődött a kombinált szám, amelyet Böhm Csaba a negyedik helyről 4 másodperc hátrányból kezdhetett meg, míg Kolesár Mihály a 15. pozícióban 43 másodperces hátránnyal. Két lövészeten már túl vannak a versenyzők, és jelenleg a második 600 métert futják. Böhm Csaba a lövészeteknél annyira nem szerepel jól a mai napon, így jelenleg csak a 8. helyen áll, és 17 másodperc a hátránnyal a versenyvezető Dákhoz képest. De itt a dobogóért félhetően nagyon nagy csata lesz, mert 4-5 versenyző egybe van, és Dák érkezik vissza, a csarnokba megkerüli az OCR pályát, ami azt jelenti, hogy hamarosan befejezi a második körét, és megkezdi a harmadikat. Mögötte jönnek a versenyzők a másodiktól, az 5. helyig van egy kisebb boly, és aztán a 6-tól a 8-ig egy másik csoport. Dák ebben a pillanatban halad át a célvonalon, 4 perc 12 másodperc alatt teljesítette a két kört, elképesztően gyorsan meg le tudják a távot, egyébként a versenyzők nagyjából 10,5 perc egy versenynek a hossza. Most érkezik be a második csoport, akik 10 másodperc hátrányban vannak Dákhoz képest, és tőlük még egy 6-7 másodperccel van lemaradva a harmadik üldöző csoport, köztük Böhm Csaba is, aki ebben a pillanatban a 7. helyen futott át, és állnak már be a lövészethez. Dák 3 zöld találattal jár, még 2-t kell neki lelőni a lézerpisztolyokkal. Böhm Csaba most foglalja el a helyét, Dák időközben végzett, de neki sem volt annyira gyors ez a lövészet. Böhm az első találatot, első kísérletét elrontja, a másodikat is, a harmadikat is, ez sem megy neki annyira jól, a negyediket is, ez a dobogóba kerülhet, az 5. az jó, megvan az első találat, most még egy jó találat, még egy jó, így kéne ezt folytatni, most egy újabb hiba, 3 jó találata van, megvan a 4., és ott az 5. zöld lámpa is. Sajnos ez a lövészete is csak 19 másodperc volt, itt a legjobbak átlagban 12-13-at szoktak hozni. Böhm Csabának is a jobb napokon ez az átlag simán megvan. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem a jobb napok közé tartozik a lövészetet illetően, de nem is lehet ilyen könnyű, ilyen hamarban folyamatos zene és műsorközlés mellett lőni, úgyhogy nyilván érthető, hogyha ez az ember koncentrációját megzavarja. Böhm hátránya 22 másodperc az élenállóhoz képest, a dobogós pozícióhoz szemben pedig 15, úgyhogy ez még nem ledolgozhatatlan 2,5-3 körrel a vége előtt. Kolesár Mihály a 13. helyen áll, 41 másodperc a hátránya, ő is még néhány helyet mindenképpen jöhet föl, előtte van egy versenyző, aztán utána egy nagyobb szakadék, 20 másodperc, Dák időközben visszaér az arénába, egyedül halad a győzelem felé, nagyon magabiztosan fut, és a lövészete is összességében a jobbak közé tartozik a mai napon. 8-9 másodperc az előnye, magabiztos, egy újabb 600 méter végéhez ér, 1800 métert, tehát lefutott már a 3000-ből, és 3 lövészeten is túl van. A hangzavar, amit önök is hallhatnak, talán az annak szól, hogy Böhm Csaba is visszaért az arénába, így most is a 8. helyen áll, és közelít az előttük lévőhöz. Nagyon jó lenne egy pontos, precíz lövészet, mert futásban le tudja dolgozni azt a hátrányt, amit összeszed a lövészetek alatt, de hogyha összejön egy jó sorozat 5 pontos találattal, akkor akár még a dobogó is megcsíphető lenne. Dák már a lőállásban egy találata jó, 2 jó, őt nagyon nehéz lesz utolérni, 3 jó, a többiek még besálltak a lőállásba, és Dák már mindjárt végez. Most volt az első rontása, most egy második, és itt már jó, úgyhogy Dák befejezte, és mögötte Fleurois is, úgyhogy a német-francia csata lehet, a francia most gyorsabban lőtt, mint német riválisa, Böhm Csaba beáll. Jó az első találat, na így kéne ezt folytatni, a második is jó, eddig még nem hibázott ebben a sorozatban Böhm Csaba, most az első rontás, de egy újabb jó kísérlet, még egy jó, és még egy jó, egy hibával lehozta Böhm Csaba ezt a lövészetet 10 másodperc alatt, úgyhogy innen akár még a dobogó is meg lehet, és megcélozhatja. Nagyon szép volt ez a lövészet, a 6.-7. hely környékén jött ki, itt van egy nagyobb csoport megint, akik a dobogóért küzdenek, Dák és Flora elszakadt, utánuk Ritza, cseh versenyző, 7 másodperc hátránya, majd Forrest Kovácsuk, Boris Olejájc és Böhm 13-tól 20 másodpercig terjedő hátrányban, de ez egy nagyon izgalmas csata a dobogóért, amit folytatjuk. folytatni fognak itt a következő néhány percben. Kolesár Mihály időközben feljött a 12. pozícióba, javítani tudott még egyet, és túl van az újabb lövészetén. Várjuk azt, hogy visszaérjenek az arénába a versenyzők. Nagyon-nagyon izgalmas lesz az, amikor megjelennek, és újra a közönség elkezdi egyszerre bíztatni Böhm Csabát. Ágés Florán már visszatért a csarnokba. Odák továbbra is vezet, nagyjából 2 másodperc az előnye. Szinte ugyanolyan tempóban futnak, és visszaér a harmadik, aki Benjamin Gritz. Jön a negyedik versenyző, Forrest, mögötte az ötödik. Már csak néhány másodpercet kell várni Böhm Csaba megjelenésére. A hatodik és a hetedik is itt van. Böhm Csaba megérkezett az arénába, egy kicsit lemaradt most az előtte lévőkhöz képest. 20 másodperc a hátránya, ez a dobogóhoz képest 12-t jelent. Csengetnek Dagnak, elkezdi az utolsó körét. Florán mögötte, ők ketten fognak harcolni a győzelemért. Gritz átlép a harmadik pozícióban, innentől fontos, hogy számoljunk egyet, nézzük meg, hogy a dobogó mennyire van messze. Még mindig Böhm Csaba most futott be az utolsó egyenesbe, itt a célkapu előtt. 10 másodpercre járunk, 11 másodpercet kell ledolgozni az utolsó körben, ha szeretne dobogós lenni. Dag és Florán már elkezdte a lövészetet, fejfej mellett haladnak. Florán most jobb és precízebb, ő fejezte be elsőként, úgyhogy futhat a győzelemért. Dag nem sokkal mögötte lemaradva, az első két hely úgy tűnik, hogy elment, és volt még egy nagyon gyors lövészet a cseh versenyzőtől, Gritztől. Ő elment a harmadik helyen, őt még utol lehetne érni, de nagyon pontos lövészet kell, az első találat jó volt, most viszont 2 rontás Böhm Csabától. Újabb jó kísérlet, 3 zöld lámpa, 4 zöld lámpa, és rontás, ott az 5. zöld lámpa. Óriási futás fog kelleni, ez egy 17 másodperces lövészet volt, ebben is maradt néhány, de már ahogy kifutottak a lőtérről, előzött egyet, és véhetően fog még egyet. 27 másodperc a hátrány a dobogóhoz képest. 20 Kovácsuk nagyon-nagyon jól lőtt, és szinte semmiből a 13. helyről indulva megjelent a dobogó harmadik fokán. Olyan gyors lövészetet csinálta, ami talán az egész versenyen a legjobb volt. Dák visszaelőz, itt azért az első helyért nagy a csata. Florán jött ki ugye a lövészetről elsőként, de Dák gyorsabban fut, és Florán már kicsit fárad, lehet, hogy még a második helyesebb lesz meg, mert Kovácsuk nagyon érkezik. Sajnos magyar szempontból úgy néz ki, hogy Guzi Blanka tegnapi győzelme után nem lesz újabb dobogó. Futnak be az utolsó két kanyarhoz, már csak 100-150 méterre van hátra a versenyvezető Dagnak, aki ebben a pillanatban ráfordul a célegyenesre, és már csak néhány másodperc választja el attól, hogy megnyeri a budapesti öltus a világkupát a férfiaknál. Ez ebben a pillanatban megtörténik. Körül a második, és Kovácsuk a 13. helyről rajtolva a harmadik. Böhm Csaba már az utolsó előtti kanyarját teljesíti. 5., 6., 7. helyen fut, és most fordul rá a célegyenesre. A helyezés és a dobogó hiány ellenére is nagy, óriási tapsot kap. Elképesztő hangulat előtt teljesíti az utolsó métereket. Böhm Csaba a 7. helyen zárja a budapesti öltus a világkupát. Kolesár Mihály pedig egy kicsit elfárad, ő is érkezik már, de neki a 13., 14. hely lesz az, ami kinéz. Várjuk meg még az ő helyezését, és aztán odaadjuk a szót a budapesti stúdiónak a kajakkenu versenyekre. Kolesár Mihály ráfordul az utolsó egyenesre, már csak 50 méterre van még egy utolsó sprinttel, hogy utolérje az előtte lévőket. Kolesár Mihály a 14. helyen zárja a budapesti öltus a világkupát. A férfiaknál tehát egy 7. és egy 14. hely a döntőben Böhm Csaba és Kolesár Mihály révén. De ami fontosabb, hogy Guzi Blanka tegnap a hölgyeknél győzelemmel zárt, Erdősita pedig a 10. lett. Ezzel véget ért a 3 állomásos világkupa sorozat magyar sikerekkel a különböző helyszíneken, de hamarosan az öttusázók legjobbjai ismételten hazánkba és a bokcsarnokba látogatnak, ugyanis június 24-e és 26-a között itt lesz a budapesti, vagy hát az öttus a világkupa döntő, ahova a 3 állomás 36 legjobb versenyzője kvalifikált mind a két nemnél a Szóval stúdióért.
4: Ugyanis a kora délutáni programban a kajakkenu Európa bajnokságon 4 döntőt rendeznek, egy döntő időközben már véget ért, a női kenu egyesek 200 méteres távja. Ott Paragi Petra volt érdekelt a magyar versenyzők közül, a 18 éves szegedi kenus újonc felnőtt világversenyen. Itt a rajtnál egy picit beragadt, én úgy látom, hogy belehúzott a rajtgépbe, így aztán nagy hátrányt szedett össze már az első métereken, és végül is Truskinát megelőzve a 8. helyen fejezte be ezt a döntőt Paragyi Petra, élete első felnőtt világversenyén tehát a 8. lett női C1 200 méteren, amit Judmila Luzan, az ukránok klasszis versenyzője nyert meg, egyébként 200 méteren nagyon magabiztos különbséggel, majdnem 2 másodperc előnnyel, ez tényleg tetemes előnynek bizonyult 200 méteren a sprintávon. A második nagy versenyben az olasz Olimpia della Giustina lett, még a harmadik Dorota Borowska, a címvédő, egyébként a szám 4-szeres Európa bajnoka, a lengyel Borowska, és az előző 2 Európa bajnokságon ő győzött, tehát ez a sorozata most megszakadt ezzel a bronzéremmel. Még egyszer tehát a végeredmény, ukrán arany, olasz ezüst és lengyel bronz, Paragyi Petra pedig a 8. helyen fejezte be a női kenőegyesek 200 méteres távját. Ebben a versenyszámban tavaly Takács Kincső a negyedik lett, és érdekesség, hogy itt a válogatót Kis Ágnes nyerte meg, de ő, valamint a második helyezett Nagy Bianka is a párosra összpontosít. Itt a kenu kettesek 200 méteres távján majd délután, a délutáni program első döntőjében lesz érdekelt a két korábban említett magyar versenyző, Kis Ágnes és Nagy Bianka. Paragyi Petra pedig harmadik lett a válogatón, és végül is megkapta bizonyítási lehetőséget erre az Európa-bajnokságra. A Brandenburgi világkupán például B döntőzött, ott összesítésben 11. lett, itt ezen az Európa-bajnokságon tehát 8.-ként zárt a 18 éves szegedi kenus. A folytatásban pedig kora délután még 3 magyar érdekeltségű döntőt rendeznek, de hát itt igazából nem is kell hozzátennem a magyar érdekeltségű jelzős szerkezetet a döntőhöz, mert az Európa-bajnokság gyorsasági szakágában minden egyes fináléban van magyar résztvevő a Montemor-Óvejói helyszínen. 12 óra 49 perctől, tehát nagyjából 3 perc múlva jön majd Hodován Dávid férfi C1 200-on, aztán 13 óra után 5 perccel jönnek a kajak négyesek, először a férfiak, méghozzá Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételben, és 1:45 előtt 1 perccel a női K4 is a vízre száll. Itt egy nagyon fiatal egység, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna versenyez majd olyan reményekkel, hogy akár a dobogót is el lehet csípni. Egyébként az az érdekesség, hogy a férfi kajak négyes a csütörtöki előfutamot azt a világ minden idők legjobb idejével nyerte meg, köszönhetően a hátszélnek, meg annak, hogy némiképp azért a puha víz, ami a Montemor-Óvejói helyszínen jellemző, az is segítette a versenyzőket. Várunk még egyelőre tehát a folytatásra, Hodován Dávid döntőjére a férfi kenőegyesek 200 méteres távján. Érdemes addig viszont kitérni arra, hogy ez a portugáliai helyszín legutóbb 2013-ban rendezett kontinens viadalt, akkor a magyar csapat 4 arany, 3 ezüst és 5 bronzéremmel zárta az Európa-bajnokságot. Következik tehát Hodován Dávid döntője majd a férfi kenőegyesek 200 méteres távján, és még annyit mindenképpen hozzáteszek, hogy tavaly a Racsicei kontinens viadalon 15 érmet gyűjtött be a magyar válogatott, 7 arany, 3 ezüst és 5 bronz, és az az érdekesség, hogy itt a kenusok sprintávján még egyelőre a nagy áttörés nem jött össze a magyar versenyzőknek, az utóbbi években ugyanis elmaradoznak az érmek, viszont például tavaly Hajdú Jonatán kicsivel maradt le a dobogóról. Most Hajdú Jonatán szintén csak a párosra összpontosít, Hodován Dávid kapja meg így a bizonyítási lehetőséget. Érmes reményei aligha lehetnek Hodovánnak, de tapasztalatszerzésre ez egy ragyogó lehetőség. A csütörtöki előfutamból közvetlenül jutott be a döntőbe a 2001-es születésű paksi kenus. Mellett az egyesen Preszláv Georgiev, egy bolgár versenyző, a kettesen tehát Hodován Dávid, Kollár Kristófot győzte le a május végi pótválogatón. Ott dőlt el, hogy ő vehet részt ezen az Európa-bajnokságon. Antonin Krabal Csehországból a hármason, tavaly hatodik lett. A négyesen Pablo Graña, a spanyol a címvédő, Racsicében két ezüst és egy bronz után ért fel végre a kontinens tetejére. Az ötösen a nagy rivális a fehér orosz Alexander Zubok, a hatoson Svinárjov, a hetesen a lengyel Kojedics, még a nyolcason egy német, a kilencesen egy moldáv. Megtörtént a rajt, itt ez egy nagyon gyors futam, a rajt is nagyon fontos. Hodován Dávid egyébként nem kapta el rosszul, de Pablo Graña az első 50 méter megtétele után kiemelkedik a mezőnyből. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Zajlik jelenleg is a férfi kenőegyesek 200 méteres döntője a mezőnyben Hodován Dáviddal. Pablo Graña egyelőre vezet, 100 méter van még hátra, a spanyol címvédő egy hajó orrnyival mindenkit megelőz. Érkeznek a befutóra versenyzők, jól tartja magát ott Svinárjov a hatoson, ő veszélyezteti Graña győzelmét, és egy berúgás dönt majd a versenyzők között. Hodován Dávid a vert mezőnyben nagyjából a 6.-7. pozícióban érhetett a célba, és hogy itt spanyol arany vagy történetesen orosz aranyérem született, az majd a célfotó alapján fog eldőlni. A címvédő Graña magabiztos, felmutatta a hüvelykujját, ez lehet, hogy annak szól, hogy övé a győzelem. Svinárjov egyelőre még nem gratulál neki, tényleg csak a célfotó fog dönteni e között a két versenyző között. Hodován Dávid a dobogótól messze, mondom, a 6.-7. hely környékén ért be a célba Hodován Dávid a férfi C1-200-on. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A kajakkenu Európa bajnokság első döntős napján most ért véget a negyedik döntő. Itt Hodován Dávid a dobogótól messze haladt át a célvonalon. Eddig a magyar érem kollekció egy ezüstéremből áll. A férfi K1 1000 méteren, tehát a királyszámban a kajak egyesek 1000 méteres távján Kopasz Bálint lett ezüstérmes, remek hajrával megelőzte a hazai pályán versenyző Pimentát, ám Kravetszel már nem bírt, Kopasz Bálint tehát ezüstérmes. A férfi kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István, aki először indul ezen a számon felnőtt világversenyen, 8. lett, itt cseh aranyérem született, és nemrég ért véget a női kenu egyesek 200 méteres távja a sprintávon. Az EB újonc Paragi Petra a 8.-ként zárt, Hodován Dávid végső helyezése pedig az 5. hely, Szergej Svinárjov a győztese a férfi C1 200 méteres döntőnek. Mi pedig folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádión, méghozzá azzal, hogy a folytatásban tehát jönnek majd a kajak négyesek, erre még egy szűk negyed órát várni kell, és hát mindenképpen érdemes velünk maradni itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy minden egyes világversenyre elmondható az, hogy a leglátványosabb versenyeket természetesen a kajak négyesek teljesítik, a férfi és a női mezőnyben is magyar résztvevővel a döntőben, úgyhogy érdemes itt maradni a Nemzeti Sportrádióban. Még egy utolsó gondolat tehát a férfi C1 200 méteres döntőt illetően. 75 ezer másodperc döntött Svinárjov javára, ennyivel előzte meg tehát Pablo Grañát, a spanyol címvédőt, ez szemmel nem látható. A célfotó az azért segít itt a bíráknak eldönteni, hogy ki az aranyérem. A harmadik végül is a fehér orosz, de semleges színekben versenyző Zubok lett, míg a negyedik az a lengyel Kojedics, aki, hát nézem itt a különbséget, nagyon kicsivel, mindössze 0,1-del előzte meg Hodován Dávidot, aki tehát az 5. pozícióban haladt át a célvonalon. Egyelőre tehát egy érem magyar részről a Montemoro Vejjói kajakkenu Európa bajnokságon, az pedig Kopasz Bálint érte el. Az ezüstérem az azt jelenti számára, hogy tovább növelte érem kollekcióját az Európa bajnokságokról. Folytatásban majd meghallgathatjuk Kopasz Bálint értékelését is, és jön majd most már negyed órán belül a férfi kajak négyes 500 méteres döntője is. Addig viszont most egy rövid ideig zenélünk, jön többek között a Pet Shop Boys.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kereken 13 órakor folytatódik a közvetítés sorozatunk a kajakkenu Európa bajnokságról, a portugáliai Montemoro Vejóból. A mikrofonnál Tóth Béla, ahogyan korábban a közvetítésünkben elhangzott, férfi kajak egyes 1000 méteren Kopasz Bálint ezüstérmes lett, méghozzá Kravets mögött, Pimenta a hazai versenyző előtt. Kopasz Bálint a futam után értékelt, méghozzá a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtósának, Kurilla Viktornak.
3: Egészen elképesztően jöttél megint a végén, le is kellett itt ülned egy kicsit pihenni. Milyen érzésekkel szálltál ki most a hajóból?
4: Kicsit olmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Eltölt a nap későre maradt egy kicsit a vacsora, az, az egyik. Amiatt nem tudtam úgy kievezni magam, ahogy szerettem volna, egy könnyedebb mozgással. Nem feltétlen kell ennyire elfáradni az 1000 méteren egy jó edzett versenyzőnek. Meg nyilván sajnos, ami két napja történt, hogy eltört a hajóm, az megkavart, kaptam helyett egy újat. Más a beállítása és más a formája. Még a minimálisan is, de mindegyik hajónak más. Ez egy kicsit megkavart. Lehet, hogy éppen ilyen kis picike múlott, hogy nyerjek, de azért nem hagyott cserbe a testem. Ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen kemény mezőnybe. Úgyhogy mindig lehet tanulni, és a cél az lesz, hogy a világbajnokságra úgy készüljek, hogy tényleg elmondhassam, hogy minden egyes apró mozaik összeállt, és a lehető legjobb pályát menjek. Ez majd az augusztus legvége lesz. Idejében az lesz a legnagyobb cél, és az is volt, hogy ott diadalmaskodni tudjak. Keményen fogok edzeni a későbbiekben is érte.
3: Pimenta nagyon ment, de ezt vártuk, hogy nagyon be fog kezdeni az elején. Láthattad is, hogy hol állsz hozzá képest. Kravets volt, aki a négyesen a végén a legjobban bírta. Mennyire számoltál vele, vagy láttad-e, hogy ő hol tart éppen a pálya közben?
4: Tökéletesen érzékeltem, nyilván nézelődni nem nézelődtem közbe, de elég közelnek tűntek a pályák, és mellettem a Pimentát, illetve akkor ezt a Kravetset láttam, hogy ott vannak erről. Nyilván nem az ő utazójukat vettem föl, nekem az túl erős lett volna, így tudtam tartalékolni a végére, és így tudtam ez egy háromba lenni. Úgyhogy a pályát azt jól csináltam meg, ahogy kell, úgyhogy ennek is már ülök, mert az mindig jó érzés, hogy az ember nem szúrja el. De van még ebben fantázia és potenciál ebben az 1000 méteres formában.
3: Hol látod még ezt a fantáziát, potenciált, hogy te fogalmazol?
4: Kicsit még nyugodt a felkészülés, ami hosszú heteket jelent. Egy biztos nyugodt edzőtáborba, és minél kevesebb stressz, ami azért ott van a kajaksport mellett, ami mindennapokban, és akkor tudnék egy jó felkészülést, akár elmenni a hegyekbe egy pár heted, teljesen egy jó pár hétről beszélünk, azért az is jó lenne akár magaslaton, de oda azért nyilván nem csak egyedül mennék, hanem pár versenyzővel, szerintem az nagyon király lenne, környezetváltozatosság.
2: A kajak egyesek 1000 méteres döntőjében ezüstérmet szerző Kopasz Bálintot hallottuk. Jön a férfi kajak négyesek 500 méteres távja, egy picit zordabb időjárás van itt Portugáliában, mert hogy időközben elborult, és talán még esni nem esik, de hidegebb, hűvösebb lett az időjárás. A hatos pályán versenyez majd a magyar egység Nádas Bence, Fodor Bence, Jakob Kuruc Levent és Tótka Sándor összetételben. Mellettük a németek, a nagy riválisok, valamint a spanyolok is, de akkor haladjunk sorban. Az egyesen a cseh egység, ez a négyes egy éve Račicében meglepetésre ezüstérmes lett hazai pályán. A kettesen a litvánok, a Szegedi Világkupa harmadik helyezettje, ők azért évek óta ebben az összetételben nyomják. A hármason a portugálok, a címvédők, őket mutatja be éppen a helyi műsorközlő, ők kapják ezt a nagy üdörűvalgást. González, Ribeiro, Battista és Cassinha összetételben, rangidős egyébként a hajóban a 36 esztendős Ribeiro, tavaly a világbajnokságot is ez a hajó nyerte meg. A négyesen lengyelek, ők a Račicei bronzérmesek, a tavalyi Európa-bajnokság harmadik helyezettjei. Az ötösön a németek, az olimpiai aranyérmes együttes. Rend Schmidt és Lipscher Lutz az első és a négyes beülőben, ráadásul már Rióban és Tokióban is aranyérmes lett. utóbbi tavaly hiányzott egyébként az Európa-bajnokságról. A hatoson tehát Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor erre az idényre alakította ki ezt az összetételt. Tóth Dávid szövetségi kapitány, tavaly más-más hajóban, de csak Nádas és Fodor négyesezett. A hetesen a spanyolok, olimpiai ezüst és bronzérmes egység, a nyolcasan a szerbek, a középfutamból jutottak be ide a döntőbe, a kilencesen pedig az ukránok tavaly hatodik helyen végeztek. A magyar férfi kajak négyes 2017 és a Plovdivi EB óta nem nyert érmet, aranyérmet a kontinens viadalon. Akkor a Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor Mozgi Milán összeállítású hajó ért célba elsőként, tehát 2017 óta most már 9 esztendeje várunk az újabb EB aranyra ebben a versenyszámban, férfi K4 500 méteren. Figyelni kell az egyesen a csehekre, a hármasan a címvédő portugálokra, és a magyar hajó mellett közvetlenül a jobb oldalon a németek, a hetesen pedig a spanyolok. Ezek az érmes helyekre pályázó hajók. A csütörtöki előfutamban a világ legjobb idejét teljesítette a magyar hajó, 1 perc 17,253 ezered másodperccel, de akkor hátszél volt, az nagyon sokat segített. Megtörtént a rajt, rendben eljött mindenki, a magyar hajó a spanyol előtte egy hajóornyival, egyelőre viszont a portugálok vezetnek az első 100 méter megtétele után, és a portugálok nyúlnak el a többiektől, lassan egy teljes hajóornyival vezetnek, a magyar hajó egyelőre a második helyen halad. Jól jönnek tehát féltávhoz közelítve a portugálok, lassan egy beülővel vezetnek a magyar egység előtt, és a szerbek is jól tartják magukat a nyolcason egyelőre. Itt ez a három versenyző, a spanyol, a magyar, valamint a szerb hajó egymás mellett. Féltávnál a portugálok vezetnek, 3-10 másodperccel mögöttük a magyarok, a harmadik helyen 4 tizeddel lemaradva a portugáloktól a szerbek. Az utolsó 200 méteren dől majd el az aranyérem sorsa, a portugálok ellen egy nagyon jó hajrára lenne szükség. A magyar hajó továbbra is ott van a második helyen, a németek talán elszálltak, a csehek is, a spanyolokkal sem kell számolni. Na, magyar vagy portugál aranyérem, a szerb bekre is figyelni kell azért még a bal oldalon. A portugálok egyelőre kitartanak, jön az utolsó 50 méter, meg kellene indítani azt a hajót, növelni kellene a csapásszámot Nádas Bencéknek, mert az utolsó 50 méteren meg kell verni a portugálokat, és most már talán a magyar hajó vezet, ez szerintem aranyérem. A férfi kajak négyes Európa bajnok. Óriási hajrá kellett hozzá, a portugálokat az utolsó 100 méteren lehagyták Nádas Bencék. 2017 után ismételten a férfi kajak négyes Magyarországról az Európa bajnok. És ez egy nagyon jól felépített pálya volt. Nádas Bencék talán nem is tudták akkor, amikor beértek a célba, hogy ők nyertek, mert most kezdenek el örömködni. Nagyon tényleg itt a férfi kajak négyeseknél a célba egyszerre bezúdul legalább 5-6 hajó, és tőlük egy fél tized másodperccel később a további három, tehát itt elképesztő nagy a kavarodás, és Nádas Bencék nem is tudták, hogy bizony itt legalább egy hajóornyival ők haladtak át elsőként a célvonalon a portugálok előtt. Hivatalos végeredmény még nincsen, de hát a szemnek annak hinni kell, és itt a magyar férfi kajak négyes egyértelműen győzött. Most már azért a célfotó alapján is jól látszik, hogy míg a portugáloknak talán az ezüstérem is elmarad, mert a spanyolok a végén kiválóan erősítettek, és a hajó berúgással még meg is előzték a portugálokat. Tényleg a surranó pályáról érkeztek a spanyolok. Ami viszont egyáltalán nem kétséges, az az, hogy a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű hajó lett itt az Európa bajnok. Egyelőre még egy félhivatalos végeredményt mindenképpen meg kell várni, hogy itt a célfotót elemezgetve a zsűri vajon mit állapít meg. Azt hiszem, hogy elsősorban a dobogó alsó fokait kell vizslatni, és azt, hogy a spanyolok és a portugálok milyen sorrendben értek be. A szerbek is ott voltak azért lőtávolon belül, de mintha a dobogóról ők lemaradtak volna. Nádas Bence ugye tavaly is versenyzett a négyesben az Európa-bajnokságon, akkor nem igazán jött ki a lépés. Egy fiatal egységet tettek Nádas Bence köré, a világbajnokságon pedig Az a Opavszky Márk vezette négyes lett világbajnoki ezüstérmes, amely hát ezen az Európa-bajnokságon szinte egyáltalán nem képviselteti magát, szinte egyáltalán nem, de Fodor Bence például abban a négyesben, abban a csapathajóban ott volt, és Tótka Sándor, aki ugye olimpiai bajnok Tokióból 200 méterről, ő ott volt abban a hajóban is, ami 2017-ben legutóbb Európa-bajnok lett. Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor, Mozgi Milán. Ez azért történelmi siker. 9 esztendő után ismételten tehát magyar aranyérem Európa-bajnokságon a férfi kajak négyesek 500 méteres távján. A versenyzők már kin vannak a parton, itt a stégen ölelkeznek, pacsiznak, gratulálnak egymásnak. A portugálok egy picit búslakodnak, mert azért ők egyértelműen várták maguktól az aranyérmet és a kiugró teljesítményt. Ebben a versenyszámban címvédőként hazai pályán versenyezve, de a portugáloknak egyelőre ez a nap nem sikerül, mert ugye Pimenta harmadik lett, ő is aranyesélyesként érkezett meg erre az Európa-bajnokságra, de Kopasz Bálint mögött férfi K1000 méteren Fernando Pimenta mindössze bronzérmesként zárt, és itt az egyértelműen aranyeséllyel vízre szálló portugálok, hát azt hiszem, hogy szintén bronzérmesek lettek, de hát végeredmény hirdetésre továbbra is várunk, mert hát egyelőre még nem mondtak be a helyszínen sem pontos végeredményt azt illetően, hogy a spanyolok és a portugálok milyen sorrendben értek be, zúdultak át a célvonalon. Én továbbra is azt mondom, hogy az kétségtelen, hogy a magyar hajó lett az első. És megyünk tovább a programban, mert hogy nagyjából 2 perc múlva már el is lövik a rajtot a női kajak négyesek 500 méteres döntőjében. Ott is magyar részvétellel, és egy fiatal egység az, amelyik vízre szállt, hajóba ült, a női kajak négyeseknél magyar színeket képviselve. Az 5-ös pályán versenyez majd az a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna, amely hajó egyébként még az U23-as Európa-bajnokságon is képviseltethetné magát. Itt a legidősebb ebben a hajóban a 23 esztendejével Decsi Dorina, nincsen még 20, sem Mészáros Anna, Szegedi Angelina éppen, hogy betöltötte, és 21 esztendős Kiskóréka. Ez a csapathajó mind a szegedi, mind a brandenburgi világkupán májusban a 4. helyen zárta a döntőt. Az egyesen a norvégok, a kettesen a németek, Európa-bajnoki 3. helyezett Racsicében ez az egység. Párizsban olimpiai ezüstérmes lett ez a hajó, de csak Paulina Pasek és Pauline Jaksz volt ott a francia fővárosban a mostani összetételből. A hármasan lengyelek, a négyesen franciák, ez kellemes meglepetés, ők nyerték az előfutamukat a spanyolok előtt, csütörtökön, az ötösön tehát a magyarok, a hatoson a spanyolok, a tavalyi ezüstérmesek, a világbajnokságot azonban behúzták, tehát azért itt egy tapasztalt egységről beszélhetünk. A 7-esen fehér oroszok, a 8-asan szlovákok, a 9-esen pedig svédek versenyeznek. A fiatal női kajak négyesünk tehát az 5-ösön. A csütörtöki előfutamot a lengyel egység előtt nyerte meg ez a 4-es. Egyeneságon jutott be a döntőbe. Racsicében a tavalyi Európa-bajnokságon a magyar 4-es állhatott fel a dobogó tetejére, címvédő tehát Magyarország, de a milánói világbajnokság nem sikerült annak a 4-esnek, amely tavaly Racsicében Európa-bajnok lett, így a Folcsára, Pupnoémi, Újfalvi Laura, Kőhalmi Emese egységből senki nincsen itt most, tehát azt a csapathajót azt a szövetségi kapitány Tóth Dávid teljes egészében megbontotta. Most itt egy fiatal, tényleg egyelőre ezen a szinten rutintalan egység versenyezhet. Jön tehát a női kajak négyesek 500 méteres döntője, már mindenki a rajtgében. Az 5-ös pályán evez majd a magyar hajó, amelynek a bal oldalán a spanyolok, a jobb oldalán pedig a franciák lapátolnak. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők mindenféle hiba nélkül. Fehér hajó egyébként a magyar csapaté, amely mellett kilőtt a rajtgépből a spanyol, egy beülőnyivel lassan, de vezetnek a spanyolok, és mellettük a fehér oroszok egyelőre a második helyen. A németek még a dobogó legalsó fokán tartják magukat. A magyar hajó egyelőre a negyedik, ötödik helyen haladhat a spanyolok takarásában. Így van. Egyelőre ez a negyedik helynek tűnik, féltávhoz közelítenek a versenyzők, a spanyolok egy tiszta beülőnyivel vezetnek az ostromot egyelőre vezető németekkel szembe, mert ha a német hajó, valamint a lengyel ostromolja leginkább a spanyol vezetést, na meg a magyar, amely féltávnál a harmadik helyen lapától. Jönnek az utolsó 200 méterre a csapathajók, egyelőre tehát tisztán vezetnek a spanyolok, most már lassan két beülővel, a magyar hajó pedig most megbújik még a mezőnyben, de talán a negyedik helyen surran, miközben zárkóznak a lengyelek is a spanyolokra, és a fehér oroszok vannak ott még a második pozícióban. A spanyolok győzelmét egyelőre semmi nem vonja kétségbe, egyelőre a lengyelek és a fehér oroszok is tisztes távolságban tőlük. Nézem a magyar hajót, egyelőre a negyedik helyen küzdenek a lányok, spanyol győzelem, lengyel ezüst, és bejönnek harmadiknak a fehér oroszok, a magyar hajó pedig szerintem a némettel versenyez a negyedik helyért. Versenyzett a negyedik helyért, mert most már áthaladtak a célvonalon a magyar hölgyek is. Negyedik vagy ötödik pozícióban érhetett be a célba a magyar női kajak négyes. Spanyol aranyérem, lengyel ezüst, és a fehér oroszok nem tudták végül is elcsípni a leges legvégén a lengyeleket. Mindössze bronzérmes, tehát a fehér orosz hajó. És hát itt mindenképpen megsüvegelendő az a teljesítmény, amit a fiatal női kajak méges nyújt a teljes idényben. Mert hogy itt arról van szó, hogy ez a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összetételű hajó a világkupákon is nagyon tisztesen helytállt, ahogyan azt korábban említettem, negyedik lett, mind Brandenburgban, mind hazai pályán Szegeden, és egy ilyen fiatal egység életében tényleg az a legfontosabb, hogy gyűjtsék a versenymétereket, a verseny tapasztalatot, mert hogy mindenképpen számolni kell majd a jövőben ezzel a hajóval. Most már a visszajátszások alapján is én azt mondom egyre bátrabban, hogy a magyar csapathajó az ötödik lett, mint a németek valamennyivel, néhány centivel megelőzték volna a magyar összetételű csapathajót. Így is azért, mint a kora délutáni délelőtti programban két érem az már a magyar csapat neve mellé felvéshető. A legfényesebb az az aranyérem a férfi kajak négyestől 500 méteren. Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levent és Tótka Sándor nagyon taktikusan felépített és remekül összerakott pályával zárt az élen. Férfi K4 500 méteren, és végül is a célfotót követően holtversenyt hoztak ki a bírák. A második helyen a németek zártak a spanyolokkal együtt, tehát a németek a felső pályán még bejöttek a portugál hajót letaszítva a dobogóról. A férfi kajak négyes tehát aranyérmes lett ezen az Európa-bajnokságon. 9 esztendő elteltével van ismételten kontinens viadarról. Aranyérme a férfi kajak négyesnek. A második holtversenyben a német és a spanyol csapathajó lett. 13% másodpercet erre a két egységre azért vert a Nádas Bence vezette egységünk. És a női kajak négyes a nagyon tisztes helytállásnak számító ötödik pozícióban zárt. A női csapathajót azt a spanyolok teljesítették a legjobban, tehát itt spanyol aranyérem született, lengyel ezüst, és a fehér orosz egység lett a harmadik. A németek előzték meg a magyar hajót 0,1 másodperccel, ez is szemmel alig látható különbség. És ide kívánkozik még ebbe a programba és a magyar eredmények közé Kopasz Bálint ezüstérme férfi K1 1000 méterről a király kategóriából. Férfi kenu 1-es 1000 méteren Juhász István a 8. lett, Paragi Petra szintén a 8.-ként fejezte be a döntőjét a női kenu 1-esek sprint távján 200 méteren, és ugyanezen a távon a férfiaknál, a kenu 1-eseknél Hodován Dávid 5. lett. Folytatás Szűk két óra múlva Montemoro Velhóban a portugáliai Európa-bajnokságon legközelebb 15 óra 37 perckor Kis Ágnes és Nagy Bianca kenukettőse száll majd vízre 200 méteren. Egyébként a délutáni programban ezen kívül 5 magyar egység lesz még ott a döntőben. Lucz Anna, női kajak egyes 200 méteren, Kőhalmi Emese, női kajak 1-es 1000 méteren, Varga Ádám pedig a férfiaknál K1 500-on lesz érdekelt a fináléban. A program legvégén 4:30-kor pedig a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összetételű vegyes, kenu 4-es 500 méteren is. Azért küzd majd, hogy minél fényesebb pozícióban végezzen. Közvetítés sorozatunk a kajakkenu Európa-bajnokságról egyelőre tehát a végére ér. A folytatásban a sportolók sláger listáját hallgathatják majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Kajakkenuval bő 2 óra múlva jelentkezünk legközelebb. Tóth Bélát hallották, viszonthallásra.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Gergely István vagyok, a Sportolók slágerlistájával. Mai vendégem egy birkózó, Lőrinc Viktor. Szia, Viktor!
3: Sziasztok!
2: Nagyon életvidám, mosolygós, annak ellenére, hogy te vagy a kisebb, a nagyobb a családban, jó fizikummal rendelkező, jó szellemiségű srác, aki még mindig a birkózás környékén marad. Hogy érzed magad, mint olyan birkózó, aki végbirkózta az egész életét, és még mindig benne vagy a magyar birkózásban, nagyon-nagyon sokat tudsz hozzátenni, iszonyatosan hosszú az eredménylistád, már mint edző is díjaztak téged, hogy a helyeden vagy, jól érzed magad ott, ahol most vagy?
3: Igen, ez nagyon fontos volt, amikor véget ért az aktív pályafutás, mert előre terveztem, hogy nem szeretnék elszakadni ettől a sportágtól, mert rengeteget kaptam az évek alatt, amiből szeretnék minél többet visszaadni a sportágamnak, ugyanis rettentően szeretem ezt a sportágat, mert az évek alatt annyi mindent kaptam, ami által ma vagyok, hogy szeretném ezt viszont látni a többi versenyzőnél is. És hát nagyon jól esett, amikor a szövetség felkért rá, hogy véget ért a pályafutásom, utána nem sokkal, hogy legyek az U23-osoknak a vezető edzője, azóta pedig már a felnőtteknek az edzője, úgyhogy abszolút köszönöm szépen nekik a bizalmat, hogy ránk bízták ezeknek a csapatoknak a vezetését, irányítását, és hát nagyon bízom benne, hogy az évek alatt ez még magasabb szintre fog menni. Azért hozzá kell tenni, hogy nagyon az út elején járok, és rengeteg újat kellett tanulnom, mint edző. Hiába ez egy másik vonal, egy másik pálya, ahol majdhogy nem tényleg a nulláról kellett indulni, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már pár év után azt érzem, hogy most igazán kezdem bontogatni a szárnyaimat.
2: Akkor most azt gondolod, amit nagyon sokan nem tudnak még, amíg aktív sportolók, hogy az edzői szakma egy teljesen más dolog, mint versenyezni és edzeni. Hogy akkor azt gondolod, hogy ez egy valóban egy teljesen más szakma, és aki jó és eredményes versenyző, az egyáltalán nem biztos, hogy jó edző lesz. Tehát teljesen más kritériumoknak kell megfelelni az edzőknek, de azért segít, hogyha valaki eredményes, és mondjuk a legnagyobb nemzetközi megmérettetések minden szintjét megjárta, és át is tudja adni a gyerekeknek ezt, akkor te mostanulod, így néhány év elteltével jöttél rá arra, hogy ez egy teljesen más szakma, vagy már akkor is tudtad, mikor abba hagytad, most már bevallhatod, mert már eltelt egy kis idő, és igen, az önkritika az nem áll távol tőled,
3: mert
2: őszintén tudsz beszélni mindenről. Tehát akkor most ott tartunk, hogy te belátod azt, hogy amikor elkezdted az edzősködést, akkor talán picit azt hitted, hogy könnyebb lesz, és most jöttél rá arra, hogy hát ez bizony teljesen más szakma, és ezt még nagyon kell tanulni,
3: abszolút,
2: hogy eredményes legyen itt.
3: Abszolút
2: is.
3: Így van, hogy ezt elmondtad. Annyira kitérnék, hogy van olyan a mi sportágunkban, aki nem rendelkezett komoly eredménye, és jó edző lett belőle, és volt olyan is, aki nyilván nagyon nagy eredményei voltak, és jó edző lett belőle. Nyilván ezek majd az évek fogják visszaigazolni, hogy melyik leszek, melyik voltam én, de visszatérve, amiről most beszéltünk, valóban, amit ahogy elmondtad ezt az egészet, hogy én ahogy nekiálltam, hogy én miként fogok majd edzősködni, és milyen szemléletet fogok magam előtt tartani, hát ez megdőlt. Ez már az elején
2: beláttad?
3: Megdőlt. Abszolút beláttam, és mi dolgoztunk is együtt olyan kócsokkal, akik nyilván segítettek ebben nekünk, és a mai napig segítenek, és nyilván látom a versenyzőkön nap, mint nap, hogy én milyen versenyzők között szocializálódtam, és nyilván a mai korban a versenyzők, hogy milyenek,

0: És nyilván azt is be kell látni, hogy minden versenyző más és más, főleg az egyéni sportágokban állunk, és ezt be kellett látni, hogy valóban máshogy kell megközelítenünk egy-egy versenyzőt. Ez volt, ami úgymond egy kihívás volt számomra. Én úgy gondoltam, hogy azt, amit én kaptam, meg amiben én nevelkedtem, hogy ezt majd rá fogom tudni majd önteni mondjuk így a versenyzőinkre, nem úgy sikerül, és ez teljesen más pálya, és nagyon jó, hogy komoly szakemberek vesznek körül, ugyanis tényleg bárkivel beszélgetek erről, akik fontos szerepet játszottak az én pályafutásomban, azért mindig van mind újat tanulni, és mindig elbeszélgetünk, hogy mennyivel különbözik a mostani mondjuk egy 10 évvel ezelőtti felkészüléstől, de viszont mi nem változhat, ami a mi sportágunkban a fő tradíció, a fő vonal, az a rengeteg munka, amit el kell végezni, úgyhogy érdekesek voltak ezek az elmúlt évek, és a mostani is, ugyanis olimpia szempontján meg végképp, úgyhogy folyamatosan új ingerek érnek, aminek szeretnék megfelelni.
1: Mindig is ilyen voltál. Ezért van egy nagyon szép eredménylistád, amit most fel is olvasnék, vagyis inkább azt mondom, nagyon röviden bemutatnálak, Viktor, jó?
0: Jó, rendben.
1: Ha valami nem stimmel, akkor kérlek, javíts ki.
0: Rendben.
1: Lőrinc Viktor Cegléden született 1990. április 28-án. Olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok magyar birkozó, testvér Lőrinc Tamás, ez nagyon fontos.
0: Igen.
1: Testvér Lőrinc Tamás, olimpiai bajnok birkozó. Junior EB győzelemmel rendelkezze. Az első felnőtt EB-den egyből bronzéremmel kezdtél. 2013. szeptemberében világban, aki bronzérem a hazai közönség előtt a Paplászlóban. 2016-ban olimpián, Rio de Janeiroban vitatható bírói döntések között kikaptál a bronzéremet vívott mérkőzéseden. Erről is majd beszélgetünk egy kicsikét, hogy ez hogy hat egy olyan nagyszerű sportolóra, mint te vagy. Tokióban érted el az eddigi legjobb eredményedet. Ez is egy nagyon érdekes eset, hisz ugye a Covid után volt, és hogyan lehet ezt, mondjuk azt, hogy az utolsó olimpiára készülő sportolnak úgy kitolni a pályafutását és a felkészülési időszakát még egy évvel, hogy ott még toppon legyen, és hogyan tudja figyelni a vetétársait, hogyan tudja magát fitten tartani, és ugye a ti sportágatokban egészségesen és éppen, mert itt azért a sérülések azok pillanatról pillanatra bekövetkezhetnek, akár edzésen, akár egy versenyen. Nős vagy, immár 2 gyermek édesapja, gratulálok. Köszönöm, nagyon sportos szépen. Családod van, nagyon szép családod van.
0: Köszönöm szépen.
1: Azt hiszem, hogy a család ilyen szempontból az, hogy te ilyen nyugodtan tud végezni a dolgodat, támogatóan áll melletted és mögötted és hozzád. Ez nagyon fontos szerintem egy család vagy egy sportoló életében, amúgy egy férfi életében is, hogyha csak ezt nézzük. A pályafutásod befejezése után először 23-as edzője lettél, majd most már a felnőtt válogatott edzője vagy, ahol az új tapasztalataidat szerzed, és próbáld átadni a legjobb tudásod szerint a már említett, megváltozott edzői képed alapján a gyerekeknek azt, amit te eddig megszereztél, megéltél, vagy tovább tudod fejleszteni az ő képességeket, és együtt tovább lépni velük.
0: Mindemellett,
1: mindemellett törzsőrmester vagy, Magyar Honvédségnél a sportszázad alakulatát erősíted, és hát ilyen szempontból katona is vagy, ami megmondom őszintén, nagyon jól áll neked az egyenruha, és hát büszkék lehetnek a katonák is, és a sportolók is, hogy ilyen irányban is tevékenykedsz, és hát én is büszke vagyok rád.
0: Köszönöm szépen.
1: Egyrészt ezért, másrészt, hogy honvédos is voltál, és dolgozhatunk, és szurkolhattam együtt, vagy hát szurkolhattam érted is, mint honvédosért, és mint olyan birkozóért, aki a döntőt birkózhatta, és egy nagyszerű út áll mögötted, már mint sportoló, és egy nagyszerű út előtt állsz, mint edző és szakvezető. És hát mindig vidám, vagy ilyen örök életvidám, de aztán abból is adódik, mert a testvéreddel kifejezetten jónak mondható a kapcsolatod, és beszélgettem már veletek úgy, hogy párban voltatok, és hát ez egy szándékosan nem szerettem volna, most itt ketten vagytok már, akkor egyrészt nem jutok szóhoz, másrészt az egy órás műsorító, az borzasztóan kevés. De példaértékű a ti testvéri kapcsolatotok, ahogy ti motiváltátok egymást egész pályafutásotok alatt, és hát van ennek egy kicsúcsosodása is. Majd erről is beszélgetni fogunk. De hogy mutatnád be magadat, mint birkózó, hogy mik voltak azok az erősségeid, amik esetleg gyerekkorod óta jellemeztek téged, és amúgy értem a fizikai adottságaidat, de hogy a birkózást azt meg lehet annyira szeretni, hogy ilyen csodálhat tudjon az ember, én most is róla beszélni ennyi idő után, és nem azt mondod, hogy hú, ez egy olyan sportág, amit gyerekek inkább ne csináltak, mert ez borzasztóan kemény, és hát nagyon kevesen jutnak el a csúcsra.
0: Igen, úgy gondolom, hogy az én fő erősségem, és azért szeretem a birkózás, ami szeret a sportágunkat, mert többféle úton el lehet jutni a csúcsra. Nyilván a testvérem, Lőnisz Tamás, ő egy rettenetesen jó technikai képzettsége bíró versenyző, egy virtuóz volt a szőnyegen, ahogy fölment, ahogy dobált az embereket, rendkívül látványos volt, és mindemellett pedig megnyerte a mérkőzéseket.
1: Vigyázz, Tormán, Tomi is fog jönni hozzám, tehát olyanokat mondja, hogy így van. Ővé lesz az utolsó szó, és biztos fog reagálni,
0: te mostani mondogodra. De, viszont, és most van az, hogy de, én pedig nyilván egy kicsit más vonalon indultam el ebbe a sportágba, és én egy kevésbé technikás, inkább egy jobb álló képességgel, egy inkább egy ilyen darálós birkózással voltam már kiskoromban is, fiatal koromban is. Ott azért azt mondom, hogy a technikai repertoár még jobban kibontakozott nálam, ahogy beléptem a felnőtt mezőnybe, ott egy kicsit jobban szűkült ez a súlycsoportváltásnak is köszönhető volt annak idején, de összességében azt mondanám, és pont nemrég volt egy ilyen beszélgetésünk, ahol annyit mondtak rólam, hogy az elnyűlhetetlen, és valahogy mindig ezt követte végig az én pályafutásomat már fiatal korom óta, hogy nagy munkabírásra rendelkeztem, ami által mindig egy felső korosztálya kellett edzem, sose a saját korosztályommal, hanem mindig vittek az egyen nagyobb-nagyobb korosztályba, és ma visszaemlékszem, sokszor bedobtak a mély vízbe, és hála az égnek megálltam a helyemet, és valahogy ez engem ez nagyon motivált, hogy megadják a bizalmat ahhoz, hogy lemehettem 14 évesen egy felnőtt válogatottba, ahol ott állt a Majoros István, Várdasi Sándor, az akkori felnőttek végig sorakoztak, szóval, hogy ezek nagy dolgok voltak, és én úgy gondolom, hogy ez adtak mindig egy következő löketet a következő időszakra nálam, és mindamellett nyilván a Tomi is mindig ott volt, aki kicsit hátráltatott, kicsit vitt előre, de viccet félretéve azért nagyon sokat segített, és jó pedagógiai érzékkel megáldva, ezt nem tudjuk, hogy tudatos volt, ezt meg kell tőlem megkérdezni, egy nagyon jó dologra vezetett rá, hogy mindig szerezzek új skalpokat, és ez valahogy nálam, ez mindig egy olyan dolog volt, hogy igenis akartam, meg volt a következő, és mentem tovább, és így valahogy jól építettük egymást, valahogy jól kiegészítettük egymást a ilyen téren, meg nyilván a magánéletben is, úgyhogy valószínűleg ez lehet neki az oka.
1: Sokat beszélgettetek akkor is már a birkózásról, vagy beszélgettetek amúgy a birkózásról?
0: Ez az érdekessége a mi családunknak, meg a vele való kapcsolat is, hogy mi birkózáson kívül nem nagyon beszélgettünk birkózásra. Szóval mi hazamentünk hétvégén, és amikor otthon laktunk a szüleinknél, akkor, hogy pénteken hazaértünk, a birkózást letettük. Hétvégére nem volt birkózás, se a szüleinkkel. Ők egyszerűen tudták azt, hogy hétfőtől péntekig 0-24-ben szinte mi ebbe élünk, ebbe vagyunk benne, és nem volt erről szó. Nyilván megkérdezték, hogy mi a helyzet, hogy vagyunk, de valahogy a szülői asztalnál nem volt erről szó, hogy nekünk akkor milyen verseny jön, és hogy mit fogunk jövő héten csinálni. Arra meg volt a lehetőségünk edzőtáborba edzésen, és azon kívül is hétköznap. És szerintem ez megint egy olyan dolog volt, ami miatt kiegyensúlyozott tudott lenni mind a magánéletünk, mind pedig a egymással való viszonyunk, mint a legjobb családban is előfordul nálunk, és az előfordulnak nézete eltérések, főleg amikor, mint említett, ez a COVID felkészülési időszak, akkor 3 hónapon keresztül egymással ketten kellett birkoznunk. Volt, hogy 30-40 percet is. Az egy kicsit érdekes dolog volt, de így visszagondolva nagyon-nagyon hasznos volt mind a kettőnk számára.
1: Ugye te vagy a fiatalabb, elméletileg a kisebb korban, de fizikálisan te vagy a nagyobb.
0: Igen.
1: Hogy ez nem okozott közöttetek sose feszültséget, hogy gondolom azért, mint fiútesók, a nem birkózók is néha összeszoktak akaszkodni egymással, és bár azt mondtad, hogy ti nem beszélgettetek csak hétköznap birkózásról, vagy hát csak akkor edzettetek, hogy így hobbi szinten nem kezdhetek el akármilyen nézeteltérés miatt otthon birkózni, tehát hogy ezt mindig így félre tudtátok tenni, vagy nem? Tehát tényleg jó fiúk voltatok, hogy itt aztán sose volt egymás között probléma, mert hogyha valaki akart, aztán tényleg le tudtátok ezt gyorsan egymás között rendezni. Ha csak nem találtatok ketten valaki mást, hogy mondjuk egy fél utcát, akit átpakoltatok az egyik helyről a másikra.
0: Ez egy jó ötlet volna, ezt kellett volna előbb mondanod, meg főleg a Tominak, és akkor ez így jobb lett volna. Mi a birkózáson nem, viszont azon kívül mindenben rivalizálunk. Szóval ez legyen a horgászat, ez legyen bármi más, és ezáltal azért voltak nézeteltéréseink. Ő úgy fogalmazna, és itt ülne mellettem, és ez tényleg így volt, ahogy ugyebár a fiatalabb korunkban, ugyebár ő akkor még nagyobb súlyban volt, magasabb volt nálam, erőbe is több volt, és akkor szépen egyengedte az én sorsomat, mert minden öcs megy a bátyja után, viszont ennek a Tomi nem annyira örült, és néha-néha, amit az előbb is említettünk, a fizikai atrocitás engem ért ebből a szempontból, és a Tomi ráérzett egy idő után viszont, amikor elkezdtem nőni, hogy most behúzza a féket, és nyugi lesz, és ez véget értek ezek a dolgok, ugyanis érezte, hogy ha én nagyobb leszek, fizikálisan erősebb leszek, akkor azért nyilván már hátrányba lesz. Ugye szépen lassan az évek alatt ezek elmúltak, és kiegyensúlyozott testvérpárra váltunk.
1: Reméljük, ez nem néhány éve ezelőtt történt meg,
0: hanem... két éve ezelőtt.
1: mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt igen. legalább.
0: Így van.
1: Rivalizáltatok egymással? Tehát volt olyan, amikor úgy feküdtél le, hogy ezt a fickót én holnap most nagyon meg fogom gyúrni a szőnyegen? Tehát nem volt olyan, hogy a birkózást, tehát említetted, hogy minden másban rivalizáltatok, a birkózásban nem volt olyan pont sose, hogy most a Tominak holnap nagyon meg fogom mutatni, és nagyon meg fogom őt gyepálni a szőnyegen.
0: Ilyen azért nem volt, mert fiatalkorunkban sose birkoztunk együtt edzésen birkoztunk versenyen, mert mivel 4 év van közöttünk, ezért korosztályban nem birkoztunk egymással versenyen, és ez jó is volt ebben a szempontból, nem kellett ezen gondolkodnom, viszont visszatérve erre, hogy nem éreztem-e ilyet, vagy esetleg mást, abszolút nem, ugyanis sőt, amikor ő elkezdett eredményes lenni, én pont olyan voltam, hogy valahogy én is azt éreztem, hogy ezt én is elértem, és ez nekem is jár. Igazából, amikor hazajött 19 évesen a felnőtt Európa-bajnokságra, amit megnyert, én úgy álltam mellette a repülőtéren, hogy én is kihúztam magam.
1: Átvette tőle
0: az érmet. Kb. Levettem a nyakába, azért add tovább nekem, most ez a tiéd volt, most én jövök, szóval hogy inkább ilyen saját eredményként fogtam fel, és abszolút tényleg nagy motiváció volt mindig, hogy tudjuk honnan indultunk, és számomra ez volt egy nagy könnyedség, és a mai fiataloknak is sokszor elmondjuk azt, hogy teljesen mindegy, honnan jössz az ország bármely részéről, ha megvan a megfelelő kitartásod, tehetséged, és meg a munkát is mellé rakod, akkor igenis el lehet jutni, és számomra ez egy jó példa volt, hogy mi honnan indultunk Ceglédről, és a Tomi hová jutott el, és fokozatosan léptelt fölfelé, és ez nekem egy könnyedség volt, és láttam, hogy a jártutat hogyan lehet tovább vinni. Úgyhogy most itt lenne mellettem, akkor megint csak annyit mondom, hogy szívesen, úgyhogy összességében én ezt gondolom a mi kettőnk kapcsolatáról.
1: Nagyon jó hangzik, nagyon jó testvérek vagytok, már így rövid beszélgetés után is kiderült. De most akkor zenéljünk és hallgassuk meg, hogy milyen zenéket hoztál nekünk.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
1: És már itt is vagyunk, Gerge Istvánnal és vendégem Lőrinc Viktor, birkózó. Viktor, kiveséztük a bátyádat, Tamást, még szerintem fogunk róla sokat beszélgetni. Hadd kérdezzel meg tőled, talán már sokan megkérdeztek, hogy van olyan emlékezetes mérkőzésed, ami még most is az álmaidban néha feljön, és valamit másképp csinálnál, vagy egyszerűen csak szereted azt újraélni, hogy azon a mérkőzésen ott tudsz lenni, és meg tudod élni azt az egészet, mint birkózó. Tehát, hogy van olyan flow meccsed, ami még most is, mint edző benned van, és hogyha egy kisgyereknek átpróbálod adni azt, amit te tudsz, vagy amit szeretnél neki megoldásként nyújtani, akkor ez ilyen hátborzongatóan előjön benned, ez a mérkőzés, vagy ellenfél, vagy pillanat a sportolói pályafutásodból.
2: Van, igen. Köthető, amint az előbb említett hazai világbajnokságra is. Van benne felnőtt Európa-bajnoki cím is, de inkább az olimpiát emelném most ki, ugyanis én ezt szoktam javasolni a versenyzőnek, amikor rossz paszban vannak, hogy menjenek haza, ők is néznek meg egy olyan mérkőzéseket, amikor mondjuk nyernek, ez legyen szó versenyről, vagy akár egy meccsről, és éljék át újra ezt az érzés. És nekem is, ha most csak akarok jót és rosszat is mondani, mert voltak rémálmok, és természetesen jó álmok is, nagyon sokszor gondoltam azt, hogy Rióban én megnyertem azt a mérkőzést, ez a bronz meccs, az sokszor
1: előjött. Mesélj nekünk erről, kérlek. Mindent mondhatsz, mert hogy ez már olyan távoli, furcsa hangzik, de már nagyon-nagyon távoli.
2: Távoli, így van.
1: Ez a riói mérkőzés, sőt a 2016 is már nagyon-nagyon távol van, bár azt hiszük, hogy még csak néhány év telt azóta.
2: De már.
1: De tudom, hogy egy sportolónak az olimpiára való kijutás is már egy óriási nagy siker. És amikor reindulsz ott az utadon, és ugye nektek van egy olyan rendszeretek, hogy a sorsolástól nagyon-nagyon sok minden függ, aztán amikor beindul a gépezet, és úgy érzed, hogy most ez meg lehet, akkor nagyon el is tudod ezt hinni, hogy ez most meg is lesz. És hát te nagyon olyan birkózó és sportoló vagy, aki nem hagy a szőnyeg mellett tartalékot, tehát azt fölviszi a szőnyegre, és hát ugye nálatok a bírók azért, mint nagyon sok másik sportágban azért el tudják dönteni, vagy nagyon tudják segíteni azt, akit szeretnének segíteni a végső győzelemhez, hogy ezt ott belülről, hogy én tudom, hogy számtalan szó föltették neked ezt a kérdést, de talán mostanában nem, és azért, ha valaki edzőként vissza tud erre gondolni, és már te edző vagy, és nagyon, most azért néhány év van benned, mint edző, vissza tudsz gondolni arra a pillanatra, akkor ezt hogy éled, egyrészt hogy éled most meg, másrészt hogy látod ezt, mint edző, azt a mérkőzést, vagy azt a kritikus pillanatot, amikor ez eldőlhetett, vagy eldőlhetett volna akár a te javadra is. Mind a mellett, hogy azt mondjuk, hogy külső segítséggel sikerült egy olyan eredményt kicsiholni abból, ami számunkra vagy számodra nem volt éppen a legkedvezőbb.
2: Igen, így van. Ott kezdeném, hogy amikor kimentem az első olimpiámra, akkor az én edzőm, Takács Ferenc, akkor mondott nekem egy olyan dolgot, ami nyilván megütött a fülemet, hogy figyeljek arra, hogy ne vigyen el engem ez az olimpiai hangulat, ez az olimpiai hév. Ugyanis ez el tudja venni egy sportoló figyelmet, és nyilván ebben nagyon nagy tapasztalatod van, ugyanis kétszeres olimpiai bajnok vagy, ami úgy gondolom, hogy ez a legfelsőbb szint. És én is, amikor kimentem az olimpiára ezt a szintet, és erről álmodoztam, erről a szintről, hogy ezt el tudjam hinni magamról, és ez úgy gondolom, hogy az első olimpiámra már nagyon jól sikerült, hogy annyira ki tudtam zárni ezt az egészet, ugyanúgy tudtam felfogni, hogy akár mondjuk egy magyar nagydíjon lettünk volna, vagy egy Zágráb Openen, nem éreztem abszolút ennek a súlyán, és ezáltal például egy olyan örmésrácsal kezdtem az első meccsen, akit addáig nem tudtam még megverni, ott pedig mondhatjuk, hogy simán meg tudtam verni, és ott már éreztem belőle az első meccset, amikor átment, hogy nagyon jó átment rajtam az egész, plusz erőt adott, és ma azt éreztem, hogy ma nem fognak megállítani. A következő mérkőzésen megvertem egy üzbék srácot, és utána érkeztem az elődöntőbe egy orosz srácán, akit az olimpiai 5 héttel megvertem. Az elcseréltem volna szívesen azt a két győzelmet, ott az elődöntőbe kikaptam, és a bronz meccsen egy német sráccal kezdtem, akivel már volt oda-vissza mérkőzés, ő is megvert, én is megvertem. És úgy voltam vele, hogy ha már a győzelem nem jön össze, akkor viszont a kis döntőt nyerjem meg, és legyek bronzérmes. És én úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól elhittem magamról. Ez nem olyan dolog volt, amikor beszélgettünk az edzőkkel, hogy meg kéne nyerni, jó lenne nyerni, meg szeretném. Ez a nagy különbség szerint, amikor egy versenyző ezt mondja, és ez nagyon sokszor megütte a fülem, hogy hát szeretnék, vagy akarom. És ez nálam akkor már egy nagyon fontos szempont volt, hogy én akartam ezt a bronzérmet. És minden jól ment 5,5 perc, nálunk 6 perc a menetidő, és minden jól ment 5,5 percig, én vezettem a mérkőzésen, ahonnan a bíró előhúzott a zsebéből egy olyan intést, ami mondjuk úgy, hogy indokolatlan volt, de már előtte is kaptam egy olyan intést, ami a szabályba le volt írva feketén-fehéren, hogy szabályosan védekeztem, ennek ellenére büntető pontot kaptam, megintettek. Még azt is úgy gondolom, hogy a rendszer elbírta a szőnyegen. Pedig ott is éreztem, hogy akkor úgy az ember érzi belül, hogy valami nem stimmel, hogy most már nem csak a versenyzővel kell birkózni, hanem kicsit birkózni kell esetleg másokkal is. De nagyon jól tudtam tartani a fókuszt és a koncentrációt, hogy ez se zökkentett ki egészen 5,5 percig, amikor is a semmiből kaptam még egy intést, és ez már olyannak bizonyult, amit nem tudtam már megfordítani, nagyon kevés időm volt rá, és ezáltal elveszítettem ezt a mérkőzést, és 5. lettem az olimpiám, ami nyilván eleinte az ember fel se fogja, hogy mi történik vele, és az első gondolatom az volt, hogy a Tomi másnap birkózott Rióba, hogy amikor lejöttem a mérkőzésről, akkor nyilván nem akarom elmondani, hogy milyen állapotban voltam, el tudjátok képzelni, de ahogy visszamentem a faluba, egyből próbáltam magam összeszedni, hogy Tomi ne lássa rajtam ezt az elképesztő csalódottságot, hogy ugyanis ő másnap birkózni fog majd az olimpián, hát őt nekem motiválnom kell. És ez helyek közel sikerült is, de mint tudjuk neki is, ez valamilyen szinten rányomta a bélyegét az ő versenyzésére, és ott nehéz napokat éltem meg, és nehéz volt ott helybe feldolgozni. Mai napig ez visszatérő olyan dolog nekem, hogy sokszor azt hiszem, hogy nekem ez az olimpiai bronzérmem is megvan, és akkor erre szokott az jönni, hogy amikor mondják, hogy de, hogy ugyebár Tokióba máshogy hozta az élet, és hogy sikerült, nyilván ez így is van, meg örülök neki, hogy sikerült, de az a bronzérem az akkor se lesz már az enyém, pedig egy kicsit úgy érzem, hogy abban a nagy közön volt, hogy ez mégis az enyém legyen.
1: Viktor, azt tudjuk, hogy mit veszítettél ott ezen a mérkőzésen, de mit nyertél? Van, amit akkor most úgy látod, hogy akkor nyertél, vagy kaptál, mert nagyon közhelyes, de elmondhatjuk, hogy minden rosszban van valami jó, és a pályafutásod úgy épül fel, hogy minden vereség bele számít, és minden vereség kell ahhoz, hogy aztán majd a győzelmek jöjjenek, és ha jók vagyunk, akkor minden vereségre két győzelem jut. Hogy mi az, amit ott nyertél ezzel? Nehéz erről valószínű beszélni, nehéz megtalálni azt a pici jót, ami ebbe benne van, de hogy találtál olyat már ebbe, ami most több, vagy a de azt mondom, már Toki előtt több voltál esetleg?
2: Abszolút van ilyen, és a Tomival is beszélgettünk róla, mert nagyon sokszor előjött ez a dolog, és most már érzem ezek után, hogyha ha mondjuk Rióba bronzérmes vagyok, akkor nem biztos, hogy mondjuk Tokióba ez is érmes vagyok. Ez egy ilyen nagyon érdekes számomra, és ezt nyilván így nehéz lepörgetni az embernek magába, de csak visszagondolok, hogy hazajöttem az olimpián Rióba, és 4 napot pihentem, és ott otthon ültem, és gondolkoztam, most mi legyen? Most akkor 1-2 hónapig siratom magam, és mindenhol siratom magam, és pihenek, majd felkészülök, vagy azt, hogy ezt félreteszem, ez elmúlt, ezen nem tudok változtatni, viszont azon tudok, hogy a következő 4 év múlva kezdő olimpián mit tudok majd csinálni. És 4 nap után, amíg hazaértünk, nyilván egy kis pihenés, a Tomival egy peca, és mentünk, és mentem vissza az edzőterembe, és emlékszem, hogy kezdtem a kondit, és építettem fel magam a következőre, és ez nagyon érdekes dolog, és visszagondolva is, hogy nem biztos, hogy ezüstérmes lettem volna, hogy mondjuk Rióban bronzérmes vagyok. Nyilván én így visszagondolva, persze edzettem volna, meg megtettem volna minden, de ez annyira bennem maradt, hogy meg tudjam mutatni elsősorban magamnak, hogy én erre több vagyok képes, mint hogy 5. helyet szerezzek. Úgy meg lehet megelégedettem volna egy kicsit. Nem vagyok benne biztos, hogy ez hogyan, ez nyilván, mivel nem tudok mit kezdeni helyzetet, hogy hogyan csapodott ki volna rajtam. Ugyanis említettél vereségek, nekem is voltak nemzetközi szinten, de még hazai szinten is volt egy olyan vetélytársam, akitől egyszer kikaptam, és ezek mind olyan dolgok voltak, hogy igenis azon a széken előrébb kell jönni. Mert lehet, hogy egy kicsit hátradőltem abban az időszakban, lehet, hogy egy kicsit lazább voltam, ami még éreznem kellett, hogy nem, hogy jönni fog ez a Tokió olimpia, minden nehézségével együtt, amit már említettünk az elején, és ott érmes szeretnék lenni, szóval én inkább ebbe hiszek ebbe a dologba, hogy az a vereség, és ami ott történt, az nagyban befolyásolta az, hogy Tokióban hogyan sikerült az olimpián.
1: Most, mint edző, sokat beszélgetsz a versenyzőiddel? Vagy csak szőnyeg, edzés, és akkor hajrá, és akkor mindenki izzadjon, meg ropogjanak a csontok, szakadjanak az izmok, vagy teret adsz a beszélgetésnek? Mert ezek a dolgok, amiket most itt elmondtál, azért szerintem vannak olyan értékes dolgok, és vannak olyan értékes támaszok egy fiatal versenyzőnek, ami azért vetekszik azzal, hogy milyen erős valaki, és milyen technikás, mert ugye sokan azt hiszik, hogy a küzdősportokhoz nem kell túl sok, és csak jó erősnek kell lenni. Azért erre, amikor oda megy az ember a szőnyegre, és ez legyen bármilyen küzdősportág, tehát bármelyik válfaja is, azért gyorsan rájönít, azért gondolkozni is kell, és taktikázni is kell, és bármilyennek tűnik egy birkózó mérkőzés, azért ott megy közben a gondolkodás, és lehet, hogy egyre lassabb, mert fáradsz, és a végén már csak egy oxigén molekula kering a fejedbe, és azt üldözöd, csak valahogy próbálja valamit kitalálni, és ösztönből valamilyen mozdulatot megtenni, ami nálatok amúgy nem ritka, hogy ösztönnel egy pillanat alatt meg lehet változtatni, hogy akár meg is lehet nyerni egy mérkőzést, vagy akár el is lehet bukni egy mérkőzést, de hogy ha ezeket átadod a gyerekeknek, de beszélgetsz velük, elmesélsz ott, hogy ilyen élted meg ezeket, és érzelmileg ezt át tudod nekik tölteni, tehát meg tudják ők ezt érezni, és amúgy vannak olyan gyerekek, akik erre fogékonyak még a mostani birkózásban, akik ilyen tudatosan készülnek, hogy a fizikai felkészülés mellett, ők bizony szeretnék megtudni, hogy Lőrinc Viktornak a pályafutása alatt mik azok az érzelmi hullámvölgyek, amiket ők segítették, és amúgy hátráltatták is néha.
2: Abszolút igen, és visszagondolva az én pályafutásomra, több edzővel dolgozhattam együtt még, amikor felnőtt voltam, de akár utánpótlás, és mindig olyan jó voltak összeállítva, és olyan jó embereket tudtam itt dolgozni, hogy volt, aki mondjuk kevesebbet beszélgetett velem erről, és több szakma, és volt olyan, aki mondjuk kevesebb szakma, és többet beszélgettünk róla. És ez a kettő, mind a kettő kell, ahogy említetted is, hogy mindent meg kell tenni edzésen, és valóban hajtani kell őket és egyebek, de viszont nem szabad elfelejteni, hogy mi nem csak edzésen vagyunk, úgymond együtt, nem csak edzésen dolgozunk együtt, hanem azon kívül is például egy edzőtáborban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, és én személy szerint is, hogy egy versenyzővel meg kell értetni, hogy mit miért csinál, és én meg azért vagyok ott, hogy én már ezeket átéltem, és hogy adjam át neki. És pont ezt szoktam mondani a fiatal versenyzőknek is, de akár az idősebbeknek is, hogy azért mondom el, hogy őket már ne érje annyira váratlanul, mint ahogy engem ért, és próbáljam átadni ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyon sokat beszélünk, és nyilván vannak olyanok, akik jobban befogadóak, vannak, akik mondjuk kevésbé, de az biztos, hogy ezekre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és ez megint csak az edzői pályafutásomra visszakanyarodva, hogy ez megint egy olyan visszajelzés volt nekem, hogy én gondoltam az elején, mennyit kell erről beszélni, és továbbra is azon vagyok, hogy kell velük beszélni, és még többet kell az ember. Amint én úgy gondoltam, hogy elegendő lesz, nem lesz elég. Mert nagyon sokat edzenek. Az összes éves sportoló, aki jut az olimpián, rengeteget edz. De mi van a mentális részével, amivel plusz százalékokat tudunk nekik adni egy olimpián, vagy akármilyen versenyen, és hogy ez milyen fontos része. És nem szabad ezeket a dolgokat elhanyagolni, és én úgy gondolom, hogy erre is egyre több hangsúlyt fektetünk, ugyanis kell egyfajta bizalom edzés versenyző között, hogy ő bízom bennem, hogy ő fogadja el, amit mondok neki, és ezáltal tudjunk jól működni, mert én tudom magamról, amikor birkoztam, hogy például az edzőim, hogy miket mondtak nekem, meg például a Tomi volt az, amikor hiába birkózok benn, látok, érzek egy dolgot, nagyon fontos a külső visszaigazolás egy edzőnek, vagy akár a Tominak. És pont ezeket próbálom is, hogy amikor lejön egy edzésre egy versenyző, akár mondjuk most egy külföldi edzőtáborba vettünk, akarom mondani, a külföldiek vettek részt nálunk Tatán 2 hétig, olimpiai bajnokok, világbajnokok, és például a meccs után is megbeszéljük ezeket a reakciókat, de edzés vége mindenféleképpen. Akarom azt, hogy minél frissebb legyen, ne az, hogy mi 2-3 nap múlva, hanem érezzem azt, meg halljam azt, hogy ő benne hogyan játszódik le, és nagyon érdekes az, hogy egy csapaton belül hányféle személyiség van, akivel lehet egyből beszélni, valakivel csak egy óra múlva lehet beszélni, valakit most hagyni kell, valakihez oda kell menni, ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és ez csak a tapasztalat, és csak a mindennapok, a szürke hétköznapok adják vissza, szerintem ezeket a dolgokat.
1: És milyen fontos az, hogy egy edző ezt föl tudja mérni, és ezt így kategorizálni tudja a saját versenyzői tekintetében, mint most te ezt megtetted fiatal korod ellenére. Most menjünk el egy picit zenén, lazítsunk, és itt folytatjuk tovább.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Éljük át együtt a játék örömét.
5: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
4: Ugye?
5: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárman.
6: Mindegyen.
4: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
6: 180.
4: Így van, tovább.
3: Normális maga?
6: Ne fordulja, hadd csókolja meg a honlapát.
7: Hastánc. Ször. Vízisí, vízisí.
8: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Újra itt vagyunk. Gergely István és Lőrinc Viktor a vendégem. Folytatjuk tovább. Most nagyon belemerültünk az edzői pályafutásodba, és nagyon értékes gondolatokat osztottál meg velünk. És hát nagyon új irányba próbáltok elterelni az edzői szakmát, ilyen szempontból nagyon, nagyon frissnek hangzik a birkózásban az, amit most így elmondtál, és gondolatban is tovább vittünk már itt a szünet alatt, vagy a zene alatt. Viszont én mégis visszatérnék még egy picikét a sportolói pályafutásodhoz, mert egy különösen érdekes részhez érkeztünk, hogy a Rio után, ahogy említetted, ebből a csalódottságból azért építkezni is tudtál, és nekiálltál egyből keményen edzeni, és nem adtad fel, te is inkább azt választottad, hogy inkább megküzdesz az elemekkel, a problémákkal, mert kitűzted célul, hogy akkor itt lesz még 4 év múlva, és olimpia úgy néz ki, és akkor mindenki úgy gondolta, hogy 4 év múlva olimpia is lesz, és már említetted is, hogy a 4 év múlva megrendezendő tokiói olimpiára, de aztán ebből nem 4 év lett, hanem 5, és volt egy Covid is közben, ami azért eléggé megrázta a sportot, és átrendezte talán a táblán szereplő figurák erősségét, és nem minden esetben tett jót az esélyeseknek az, hogy egy évvel később lett megrendezve az olimpia extrém körülmények között. Én ugyan nem vettem részt rajta, de nektek azért az egy egészen érdekes olimpia lehetett, nem csak azért, mert önmagában minden olimpia egy egyedi esemény, és aki már kijut az olimpiára, és vagy több olimpián is szerepelt, nehéz összehasonlítani az olimpiákat, ugye egyrészt a rendező nemzet miatt, másrészt az esemény, az ellenfelek sem mindig ugyanazok, és hát mindig van egy speciális hangulata ennek, meg hát van egy 4 év vagy x év felkészülés mögötted, ami beépül abba a 4 éves élménybe, amit ott végül aztán néhány mérkőzés alatt át tudsz élni. De hát azért az 5 év volt, és ahogy említetted, itt már arra is rá, idézőben rá kényszerültél Tomival, hogy vele edzetek, vele birkózatok, és ez mennyire szép azért, hogy aztán végül hova csúcsosodott ki ez a közös felkészülésetek a Covid-dal, az 5 évvel, hogy azért, és bocsánat, hogy ezt mondom, azért ez nem mindenkinek adatik meg, hogy nagyon-nagyon rossznak hangzik ez, hogy el volt tolva az olimpia, és hát kvázi ilyen buborék formájában lett megrendezve az olimpia, dönten nézők nélkül, vagy hát nagyon-nagyon kis létszámos nézővel, vagy lelátókkal, de hát ti fantasztikus dolgot éltetek át a testvéreddel, így, hogy tényleg együtt tudtatok készülni, és majd azért ott is volt ennek egy óriási fináléja a ti kapcsolatotoknak és az eredményességeteknek, és hát azt mondhatjuk, hogy ez így nem mindenkinek adatik meg a sporton belül, hogy egy testvérként egymást követve, így szurkolva egy ilyen dolgot tudjanak átélni, és ugye te ezüsttel tértél haza, a Tomi arannyal, de hát most én inkább akkor azt mondanám a te hozzáállásodból kiindulva, hogy te egy ezüsttel és egy arannyal, ott, ami meg elkísért téged.
2: Így van, ez a legjobb fogalmazás, és ezt még nem mondtam eddig, úgyhogy ezt engedelmed át is venném, ezt a fajtát.
1: Viszont mesélj már nekünk, kérlek, erről, hogy vége Riónak, neki ezt a felkészülésnek, első 2 év elmegy, utána elkezdődött a covidos időszak, és ugye ez a vacilás, hogy meg lesz rendezve, nem lesz megrendezve. Engem borzasztóan érdekelnének ezek az edzések, hogy ti hogy edzettetek együtt, hogy ugye visszatértetek ahhoz a korszakhoz, amikor közel azonos súlyban voltatok már, és már mint testvérek, és ugye ott meg kellett vívni ha nem is az ételére az asztal, amit édesajátok, hogy a szüleitek elétek tettek, de hogy azért a családban elfoglalt helyetekért, és nem csak verbálisan, akár fizikálisan is ezt meg kellett tegyétek, hogy vissza kellett térnetek, de most már tudatosan, hogy lehet így készülni, hogy a tesóval birkózik, és ez így hatékony tud lenni?
2: Igen, 2 fontos momentumot emelnék ki Rio után. Az egyik az, amikor 2017-ben sikerült megnyernem az Európa-bajnokságot, és ez egy jó visszaigazolás volt számomra, hogy ez az út az, amin el kell indulnom. A másik pedig az, hogy azért nekünk volt egy egyesületváltásunk, és az pedig nem titok nyilván, hogy a Budapesti Honvéd Sportesületbe igazoltunk, ahol te vagy mostanáig is az elnök. És ez egy olyan részete volt a mi felkészülésünknek, hogy például az én első honvédos évem az nagyon-nagyon döcögősen indult. Én kikaptam a hazai válogatón egy vetélytársammal, és például az én 18-as évem az nem sikerült. Ott volt egy hazai világbajnokság, ahol nem sikerült érmet nyernem. És ami külön fontos volt az, hogy én a Tomival a Honvédbe igazoltunk, hogy már az első évben is nagyon jól megmutatkozott az, amikor leültünk és átbeszéltük veled, és a Gézával, hogy nyilván mik a célok, mik a tervek, hogy amikor az első évben volt ez az én részemről ez a megingás, hogy soha egy pillanatig nem éreztettétek velem, de egy hajszányit se éreztem abból, hogy esetleg a bizalom elveszne, hanem ott voltatok, tényleg beszélgettünk, végig megkérdeztétek, mibe tudtok segíteni. Szóval ez egy olyan dolog volt nekem, ami nagyon fontos rész volt, mert nyilván mi Cegléden birkoztunk nagyon-nagyon sokáig, de ott éreztük, hogy valami elfáradt, valami megállt, kell egy új impulzus, és olyan új impulzusokat kaptunk itt, hogy nekem ez nagyon szimpatikus volt az elejétől fogva, hogy kezeltetek minket, ahogy nyilván az első döcögés év után is, ahogy hozzám álltatok, hogy nekem akkor volt igazán ez meg, hogy valóban annyira otthon éreztem magam, hogy ennek ellenére is, hogy rossz dolog történt az első évben, hogy kitartottak és bíztatok bennem, ami úgy gondolom, hogy megint egy következő löket volt erre a Tokió olimpiára, és ez az olimpiai felkészülés, ez pedig egy nagyon-nagyon nehézkes volt, ugyanis számomra a Covid-dal indult, amiből azért másfél hónap kemény időszakom volt, utána pedig edzésen megsérült a térdem, operálni kellett egy porca, az megint másfél hónap, szóval egy 3 hónapot kellett kihagynom egy éve az olimpia előtt, ami úgy gondolom, hogy egy nagy kihagyás volt, és akkor következett az előbb említett egymással a Tomival, ugyanis a Covid miatti lezárásokba nem edzhettünk együtt a társainkkal, viszont Cegléden engedélyt kaptunk arra, hogy egymással birkózunk, és nem volt mit tenni, nem volt más edzőpartner, és egy kicsit ilyen Rocky feeling volt nekem, hogy szinte edző sem volt, mert nyilván nem volt. Egy-két edzésre, kültér edzésre, amikor időt kellett mérni, akkor jöttek a nevelőedzőink, de hogy összességében ketten voltunk a terembe, bemelegítés, elindultuk az órát, leraktuk, és onnantól kezdve elkezdtünk birkózni. És sokszor mondom azt a versenyzőimnek, hogy vannak olyan mérkőzések, ahol nem történik akció, de abba is fejlődsz. Na, nekünk sok ilyen edzésünk volt a Tomival, viszont ebből nagyon nagy presszis csináltunk, hogy ki csinál a másikon pontot. És voltak olyan edzéseink, ahol 40 perc alatt se a Tomi, se én nem tudtunk akciót csinálni a másikon. Pedig azelőtt évekkel nem birkoztunk egymással. Viszont volt olyan edzés, amikor ő csinált egy pontot, én nagyon idegesen mentem haza, mert hogy adhattam oda azt az egy pontot, és ez ugyanúgy fordítva is megtörtént, és így edzettünk egy jó pár héten keresztül, és milyen érdekes mozzanata volt ez visszagondolva, hogy emlékszünk a napra, benkondiztunk Cegléden, amikor kijött a hír, hogy egy évvel fogják halasztani az olimpiát. És akkor ott álltunk, egymásra néztünk, hogy na most mi legyen. Tudtuk azt, hogy két megoldás van, vagy lerakjuk a súlyzót, és akkor most pihenünk, mert ezt ki kell pihenni, mert ez mentálisan és fizikálisan is ez most kicsit szét fogja kapni a rendszert, vagy pedig nem állunk le, és nyomjuk tovább, és megpróbáljuk tényleg az utolsó energiánkat is belenyomni ebbe az egy évbe, és hát nyilván 30-on fölül mind a ketten tudtuk azt jó, hogy nincs sok választásunk, de pirítsuk meg. És hál' azért ez is jónak bizonyult, hogy az az edzésen összenéztünk, ott voltunk ketten, mi legyen. Jó, hát akkor kezdjük a következő kört, mi legyen. És folytattuk a kört, úgyhogy kijött mindenhol, hogy elhalasszák az olimpiát. És utólag nézve ez nagyon jó döntésnek bizonyult, ugyanis ott én úgy gondolom, egy kicsit egy hajszányi előnyt tudtunk szerezni a többiekkel szembe. Mindamellett pedig mentálisan is nagyon jól fel tudtunk készülni erre az olimpiára.
1: Hát én szerintem minden egy hajszálon múlik, és minden azon múlik, hogy mit döntesz. És valószínűleg sok olyan sportoló, és ahogy említettem, ez a Covid, és ez az egy év halasztás nagyon sok mindenkit megrázott, vagy kizökkentett. És ez is egy olyan szelektáló esemény lehet, hogy ki lesz a bajnok, hogy ez ki hogyan kezelés. Valószínűleg, hogyha nem együtt edzetek, akkor talán másképp gondolkoztok, de mivel együtt edzetetek, és megvolt bennetek az egészséges testvéri rivalizálás, valamint az a testvéri segítség, nyújtás és támasz, ami valahogy ilyen furcsa mód egyszerre letötvözze bennetek, és egyként mozogtatok, rivalizálva és segítve egymást ezzel. Hogyha ez másképp alakul, akkor talán a vége is más, de innentől kezdve viszont, hogyha ezt a rövid történetet nézzük, amit hívjunk a tokiói felkészülésnek, ez egy ilyen meseszerű innentől kezdve számotokra. Ugye említetted, hogy ez egy sérülés, betegség, és azért ebből nagyon-nagyon kevesen állnak fel, tehát a te sportágodban műtét, térd, ugye térdműtéted volt, Covid, ami azért legyengít és elveszi az önbizalmadat, mert akkor egyrészt nem tudsz úgy edzeni, másrészt, hogyha neki futsz egy olyan ellenfélnek, akit amúgy azt gondolod, hogy azért meg tudsz fogni, de mégse tudod megfogni, és nem érzed ezt az egészet, és zsörtölődsz ezen, és már nincs sok idő, mert mindjárt itt az olimpia, és hát jönnek fel a fiatalok, és akkor ugye 30 pluszosan azért onnan már nem az van, hogy itt még azért rá tudok tenni egy lapáttal, hanem hol az a lapát szél, amivel még tudom tartani ezt a ritmust. Hogy a végén jól jöttetek ki, és innen kezdődik igazán az a sztori szerintem, ami mind a kettőtöknek megadta azt a lendületet, amivel véleményem szerint nagyon jól át tudtatok állni a civil életre, és amúgy példaértékűen álltatok át mind a ketten, de maradjunk ennél a tokiói felkészülésnél, hogy ott vagytok, hogy elkezditek, úgy döntötök, hogy akkor mentek tovább, és csináljátok tovább, és akkor hajlítgatjátok a vasakat, és egymást akár a szőnyegen is, de ott elérkezünk odáig, hogy végre ki tudtok jutni, vagy kijuttok Tokióba. Találkoztok azzal a amúgy is japán rendszerezettséggel, ami önmagában sem egyszerű, de hát ugye a Covid alatt ez még valószínű feszítettebb volt, és nehezebb volt, és hát nagyon sok minden nem lehetett gondolkozni, hogy ott mennyi jobbra-balra a városban nézelődni, gondolom én, a Covid miatt, a lezárások miatt, hanem csak azon, hogy akkor most itt birkózni kell, és nyerni kell, és ott is valahogy tandemben tudtátok egymás segíteni egészen a végéig, sőt utána is, és hát borzasztóan szimpatikusak voltatok egész végig, tehát minden egyes mérkőzés, de hát a vége az különösen, és amikor hazajöttetek a repülőtér, amikor vártunk benneteket, az is, hogy ebbe avasd már be minket, kérlek, hogy ez az egész tokiói herce-hurca, hogy ott mi játszódott le a fejetekbe, és azért fontos, hogy egy picit másabb ez, mint a többi talán, mert remélhetőleg nem lesz még egy ilyen olimpia, vagy nagy esemény, hogy ennyire korlátozott körülmények között lehessen megrendezni. És hogy lehet ebből a nehezített helyzetből úgy kijönni nektek, vagy bárkinek, mint ahogy ti kijöttetek ebből?
2: Igen, nagyon fontos volt, hogy már volt viszonyításon például Rióhoz képest a falu. Most kimentünk a faluba, és olyan érzésünk volt, és tényleg látványra is olyan volt, mint hogy félig volt kész, de tényleg gyakorlatban is félig volt kész a falu, és olyan körülmények fogadtak, hogy a japánok megtettek mindent annak érdekében, hogy ez jó legyen, de azért mégis érezhető volt, hogy az itt vannak hiányosságok, és megint csak a mentális részét tudom felhozni, hogy erre tudatosan készültünk sportpszichológus segítségével, hogy nyilván mi fogad minket kin, abból a szempontból, hogy amit említettél, nem lehetett kimenni. Végig a faluba voltunk. Az volt egy napi program, hogy elmentünk a kajádába együtt vissza, elmentünk kimosni a cuccainkat vissza, szóval próbáltunk együtt mozogni, és tényleg nem begubózva a szobába, mert valószínűleg az egy olyan nyomasztó érzés lett volna, ami kihatott volna ránk. Ez egy fontos momentum volt. Meg nyilván az, amit az előbb említettem, hogy a sportpszichológusra készültünk arra, hogy nem lesznek emberek kin a láton, és utólag visszagondolva, Tomival erről is beszéltünk, hogy lehet, hogy ott akkor, és én is azt érzem, hogy talán nem is volt annyira zavaró, hogy nem volt kin annyi ember. Egyszerűen olyan érzésünk volt sokszor, mint hogyha még egy kontrollmeccsen birkoztam volna Tatán. És ez egy olyan megnyugvás volt például számomra, hogy ilyen jól sikerült ez az egész, hogy nyilván nagyon fontos az embernek, amikor látja, lelátom, hogy rengeteg ember ott van, főleg hazai közönség előtt, amikor tudtam birkózni, elképesztő érzés. De valahogy itt most ez a Covid fényébe, és ez a rengeteg lezárás, szigorítások miatt most én számomra és Tomi számára is az volt a jobb, hogy nem voltak nézők, hogy bemettünk a terembe, és az a pár ember fenn volt a lelátón, az edzők fenn voltak, szakmai stáb nem volt a lelátón, és ez egy valóban olyan érzés adott nekem, hogy olyan flow állapotot tudtam megfogni, amit azóta is nehezen tudok megmagyarázni, de egy fontos momentum azért volt az egésznek, hogy én minden nagyvilágversenyt megnéztem a sorsolásomat, amit beszéltünk eddig is, hogy elkezdtem nézni az első meccsemet, második, harmadik, negyedik meccs. Na ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetem is sportágban, egy sportoló. És ezt például nagyon sokszor kiemelem a versenyzőimnek. Mert ha látod a sorsolást, látod, hogy birkóz az első meccsen, már készülsz a harmadik, negyedik, ötödik meccsedre, már veszed el az energiát az első meccstől. De tudjuk, jó, ha nincs meg az első meccs, akkor hiába készülsz a többire. És ez nálam egy fontos momentum az olimpia, hogy most valami azt éreztem, hogy most ezt ki kell próbálnom. Kicsit kockázatos volt, mert soha nem csináltam ilyet, de vagy azt éreztem, hogy most ezt kell nekem, hogy ne nézzem meg. És nem is néztem meg a sorsolást, hanem reggel, hogy mentünk a versenyre, akkor oda mentem a Tomihoz, és kérdeztem tőle, hogy kivel kezdek. Mondta az első meccsemen, a kirgizzel fog kezdeni, és nyilván készültem a kirgizre. Ahogy sikerült megvernem a kirgizt, mentem a szövetségi kapitányhoz, Sike Bandihoz, meg a Módos Péterhez. ki lesz a következő mérkőzés, és akkor mondták, hogy a német, a Kudla, aki ellen veszítettem Rióban bronzmeccsen. Na és ez volt úgy gondolom a kulcs, ez egy érdekes mozzat az én olimpiai szereplésemnek, hogy én erre is tudatosan készültem, hogy mi van akkor, ha minket összefognak, sorsom előfordulhat. És mi lesz bennem az első? A csalódottság, a düh, hogy fölmegyek és meg fog verni a német megint úgy, hogy Rióba is kikaptam tőle. Na és ezt nagyon jól sikerült kizárnom. És pont fordítva sült el a dolog. Azt éreztem rajta, hogy ő nincs felkészülve arra, hogy mi van, hogyha mi együtt fogunk birkózni, és hát ő is nagyjából belül azért érzi, hogy mi történt Rióba, és hogy hogyan fogja kezelni. És nagyon érdekes volt, hogy nemrég is beszéltünk erről, hogy a Kudla nagyon jó birkózott, és ez az olimpiai harmadik lett, hozzáteszem, de hogy ellenem olyan állapotba birkózott, amin azt, hogy mondjam, nem volt esélye. Olyan nagy fölénybe voltam maga a szőnyegen, de úgy érzem, hogy a lelki hadviselés is nagyon jó men nekem, ugyanis lelkileg is fölé tudtam nőni, és igazából egy másodpercet nem a

0: akkor azt rendszerint nem tudtam megfordítani, hanem belementem olyan hibákba, hogy még nagyobb lett a különbség kettőnk között. Viszont erre is külön kellett készülni, mi van az olimpián, hogyha valaki vezet ellen, ez előfordulhat. Hogy hogyan fogom tudni majd felhozni, és hogyan fogom tudni majd legyőzni. És nagyon érdekes volt, hogy egy pillanatig nem voltam ideges azon se, hogy egy perc volt hátra. És meg tudtam fordítani a mérkőzést, és döntőbe tudtam jutni, ami tényleg olyan visszaigazolás volt nekem, hogy ezért küzdöttem 5 évig, és ezért csináltam, hogy lejöttem, ilyen fel se fogja az ember, mert tudjuk jó, hogy csak az ember álmodik róla, meg áhít róla, hogy majd érmes lesz, meg döntött birkozik, de ott valami beteljesül, és egy dologra nagyon kellett figyelnem, amikor bejutottam a döntőbe, hogy ne ünnepeljek nagyon. Mert tudtam azt, hogyha én itt most kirobbonok, és én 5 percig ünneplek a szőnyegen, akkor kijön belőlem minden, és nem marad másnapra semmi a döntőre.
1: Ezt viszont, bocsánat, a szabadba vagyok, Viktor. Akkor ezt hoztad, egy részét hoztad magad a Rióból.
0: Igen.
1: Ennek az energiák, ennek a tudatosságnak, meg hát talán ebből a covidos felkészülésből is, hogy idáig ezeket tudjad ilyen szépen tudatosan kezelni. Ezt viszont megbeszéljük, vagy folytatjuk tovább a rövid zenélésünk után.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új

0: motor új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az Egyesült Államok maga biztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. A választási vereségről is szó volt a Fidesz tisztújító kongresszusán, változékony idő lesz holnap is. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3-tól Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. A kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István 8.-ként ért célba. A női kenu egyesek 200 méteres számában Paragi Petra szintén 8. lett. A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Hodován Dávid az 5. helyen végzett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. A budapesti öttusa világkupa versenyen Böhm Csaba a 7., Koleszár Mihály a 14. helyen zárt. Sikerrel kezdte szereplését a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló európai bajnoki selejtező tornán, mivel 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A Pap Claudia Böröndi Vivien Szabó Fanni Tóth Franka összeállítású együttes ma még Grúzia, holnap Szlovénia, valamint Szerbia ellen lép pályára. A csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek a szeptemberi antwerpeni kontinens viadalra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekült tábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, valamint tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás Észak-Oroszországban. Krasznodarban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légicsapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszton orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krím-félszigetre vezető átkelőt. Lezuhant egy katonai szállítórepülőgép Indiában egy légibázis közelében, a tragédiában 5 meghaltak. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, a dél-ázsiai ország fegyveres erőinek flottájában több régi orosz gyártmányú repülőgép teljesít szolgálatot. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt korábban az M1-es főváros felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt. A balesetben kialakult torlódás lassan oszlik fel, jelenleg Bicske és Herceghalom között húzódik. A portáltáblákat cserélik az M7-es főváros felé vezető oldalán Budaörsnél. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, itt is lassulásra, torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: És már itt is vagyunk, velem Gerge Istvánnal és Lőrinc Viktor birkozóval. Viktor, nagyon szépen eljutottunk lassan Tokió végéhez, és ez a történetetek Tomival igazából azt mondhatnám, hogy számunkra, lelkes szurkolók számára ott csúcsosodott ki, és valahogy ez is ilyen filmszerű, egy ilyen, talán megkomponálni sem lehetett volna, csak egy picit jobban az egészet. Bejutottál a döntőbe, és jött Tomi is, óriási küzdelmek, ugye beszéltünk a Covidról, hogy utolsó olimpia, utolsó esélyek, és hát minden úgy alakult, ahogy szeretted volna, és neked az eddigi elmondásait szerint meg, amit így kommunikálsz magadból folyamatosan, vagy kommunikáltok akár egymásról is, hogy szinte fontosabb a másik sikere a sajátotokénál, bár azt is elmondtad, hogy ugyanúgy vagy jobban át tudod élni a testvéred sikereit, mint ő maga, és jobban be tudod magadénak, ami szintén egy nagyon jó testvéri tulajdonság. De hogy innen talán még jobban közösen mentetek tovább, mert most már csak ugye egy mérkőzésed volt hátra, és Tomi is bejutott a döntőbe. Nem könnyű úton, és hát ő is azért kapott nem keveset a döntőig vezető úton. Hogy ezt hogy tudja megélni egy testvér a másiknak? Nyilván nem félted őt, mint férfit, hogy most kap egy monoklit, vagy mit tudom én, egy ütést, vagy eldobják, vagy megsérül, mert ezt talán azért tudjátok kezelni, mint férfiak, és hát meg pontosan át tudod élni, hogy ez milyen fájdalommal járhat, de hát a fájdalom ilyen szinten talán nem játszik, tehát ez teljesen, mint hogy mit fáj. Nem azért mente oda, hogy a fájdalmat megért, hanem azért, hogy mindent félre tudjának érdekébe tenni, hogy nyerjél. És hát ott nagyon, ha nem is a szószoros értelmű, de fogtátok egymás kezét, és löktétek, toltátok, húztátok, vontátok egymást előre. Hogy erről mesélsz nekem egy kicsit, hogy ez a vége, ez hogy alakult így, hogy egymást tudtátok itt segíteni?
6: Igen, ez egy nagyon felemelő pillanat volt, és majdra napig visszagondolva szinte tényleg libabőrös lesz az ember, ahogy menetelt a Tomi, ő volt előbb. Sokszor volt olyan világverseny, mindig én voltam előbb, és elmondása szerint ő idegeskedett mindig miattam, és ezért nehéz volt neki versenyezni. Most pont az olimpiára megkaptuk fordítva, hogy ő volt előbb, és egy nagyon-nagyon küzdelmes úton, de bejutott az elő a döntőbe, ahol az elődöntőbe egy irányos rác rendesen megnehezített a dolgát, és emlékszem, hogy az olimpiai faluba voltam, a tévé előtt néztem. Rettentő izgalmakat értem át, de bejutott a döntőbe, és ott egy kicsit ott én is megnyugodtam, hogy végre megvan, a Tomi megvan, akkor most én jövök. És akkor indult el ez a napom, amikor az előbbiekben ezeket elmondtam, és volt egy olyan pillanat, körülbelül egy óránk volt olyan, amiatt a Tomi föl nem ment a döntőre, hogy mind a ketten döntősök voltunk, mert ugye, ahogy én bejutottam rá, egy óra múlva birkoztatom a döntőt, és ott volt egy olyan pillanat, amikor tényleg ott ültünk egymással szembe, és hogy nem hiszük, hogy ez tényleg sikerült, és hogy innentől kezdve nem lehet más a cél, mint hogy megnyerjük. Ott egy ilyen nagyon nagy dolgok szabadultak fel, úgy gondolom, mind a kettőnkbe, és hát jött a Tominak a döntő mérkőzése, ahol egy hajszállal, de sikerült megverni a kirgiszt, és olimpiai bajnok lett, és nem csak én vagyok ez a véleménnyel így, hogy valahogy nem lett volna igazság, mondjuk így a földön, vagy mi sportágon van, pont a Tomi nem nyer olimpiát ilyen képességekkel, és a mai napig ő a legeredményesebb magyar birkózó az érmek tekintetében, ugyanis 15 érme van világversenyről, ebbe olimpia, VB, EB van benne, négyszeres Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok, szóval, hogy akkor még hiányzott ez az olimpiai bajnoki cím, és valahogy azt éreztük, hogy igazságtalan nyerne, és megnyerte, és onnantól kezdve ott éreztem, hogy egy kis megnyugvás, hogy megint csak, hogy neki megvan, és most jövök én. Ugyanis rettentősen ideges voltam az egész napja folyamán, de a döntő előtt is, és ott tényleg úgy feküdtem le, hogy egy jót tudtam aludni, hogy egy nyugodtan tudtam lefeküdni, és felkelni, és azt éreztem, hogy kipihent vagyok. Viszont az én súlycsoportomban volt egy ukrán versenyző, egy Belenyuk nevezetű figura, aki végigkísérte az én pályafutásomat negatív értelembe. Sokszor kaptam ki tőle, de én úgy készültem erre az olimpiai döntőre, hogy na most lesz az a meccs, amikor én visszabírom neki adni. És pont az olimpiai döntő lesz, ahol meg fogom tudni verni. És megint csak azt mondom, hogy akartam ezt az győzelmet, mert tudjuk jól, és hogy te is oda kerültél a halhatatlanok közé, aki olimpiai bajnok lesz, az öröki ebbe a sorba lesz, és én oda akartam kerülni, és tudjuk, hogy a Kimben volt 19 szék, és kié lesz a 20-dik, és egy szék volt lerakva, és milyen érdekes lett volna, hogy Tominak már megvolt a 20-dik szét, és én nagyon akartam azt a 21-dik széket oda mellé rakni. Viszont volt egy olyan nap, meg egy olyan döntő, amikor el kell ismerni azt, valaki jobb nálad. És valami ilyen szinten ezért volt nekem könnyebb ezt feldolgozni. Nem mondom azt, hogy teljesen, mert hogy valaki olimpiai bajnok, meg olimpia ez is térmes, számomra van különbség. Szeretem, amikor az emberekkel beszélgetünk ezen, hogy de hogy jó ez is, és hogy ők úgy fogják fel, és egyebek, ez tényleg nagyon-nagyon jó és jól esik. De nekem is, mint minden sportolónak, az olimpia arany az álma. Ennek ellenére a félig van a pohár, szóval nálam félig tele van a pohár, nem pedig üres. De azt kell, hogy mondjam, hogy ott el kellett ismernem, amikor lejöttem a szőnyegre, hogy ma jobb volt nálam. Megtettem mindent, hogy megverjem, de egyszerűen kifogtam, úgy gondolom, egy olyan versenyzőt a súlycsoportomban, mint a Tomi. Szóval egy adottságokban rettetesen hasonlítanak egymásra, technikás, fejben nagyon jó, erőállapotban nagyon jó, még sorolhatnám azokat a skilleket, amik megfeleltek neki is, és valahogy nem bírtam aznap túljárni az eszén, és hát így ez is téremmel zártam. De azt az érzést, amikor ott álltunk a nap végén is, hogy a Tomi fogta az aranyérmet a kezébe, én pedig az ezüstérmet, ez egy ilyen, szinte ilyen feldolgoztatlan élmény. De komolyan mondom, szinte mai napig is, nyilván már nagyon rég volt, meg most már jön a Párizsi olimpia, de hogy számomra és számunkra ez mindig olyan dolog, hogy ezt sokszor átbeszéljük, hogy tényleg megtörtént ez, és ott voltunk, és ott álltunk az út végén, hogy ott volt egy aranyérem, ott volt egy ezüstérem. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog a mi életünkben, és akik közel álltak mellettünk, meg nyilván ti is, aki láttatok ezt az egészet. Úgyhogy egy ilyen olyan állapot, amit említetted, és egy filmbe illő, és valóban számomra is tényleg olyan mélypontok voltak, hogy akár tényleg egy filmbe is lehetnek ilyenek, hogy az ember nagyon lent van, aztán a végén meg, hogy mind a kettőnek sikerüljön, és majdhogy nem tökéletesen, hát így az ember kapkodja a fejét, hogy most ez valóban tényleg megtörtént, sokszor mondtam, és azt, hogy ez biztos megtörtént, ezt tényleg átéljük, és megtörtént, és átéltük.
5: Hát ugye lehet arra is mondani, hogy tökéletes, ami sőt, mindenre lehet javítani, még akkor is, hogyha tökéletes, tehát mindennél van jobb, de kívülről ez nagyon-nagyon tökéletesnek tűnt. Tehát ez az egész történet, ahogy a Tomi borzasztóan szimpatikusan ünnepelte, ahogy oda ment a kamera elé, és belekiáltott, és ugye családozott, és ez annyira őszinte volt tőle ez a megnyilvánulás, azt elmondani nem tudom, szerintem nagyon sok embert meghatott, és nem az, hogy olimpiát nyert, nyilván annak mindenki örül, hogy Magyarország a Tominak köszönhető, vagy a sportonak köszönhetően nyer egy olimpia aranyérmet, és világ első abban a súlycsoportban, vagy abban a számban, vagy abban a sportágban, de nagyon emberien nyilatkozott, nagyon őszintén, és te rajtad is az látszódott, hogy bár sportolóként azért minden, ha már döntő vagy, akkor el akarod hozni azt az aranyérmet, de most is azt látom rajtad, hogy ahogy erről beszélsz, csillog a szemed, és nem egy ilyen örök kudarccal és keserűséggel nyilatkozol erről. Szerintem ez nagyon fontos, mert innentől kezdődik egy másik élet, amit most éltek mind a ketten, ugye a Tomi is ott dolgozik a Kimbán, nagyon fontos pozíció tőbe, de ezt majd ő fogja nekünk kifejteni hamarosan a következő adások valamelyikében, és ugye te is ott vagy a birkózásban, már mint edző, és nagyon nem lenne jó, hogyha ezt az eredményedet, vagy ezt az elért sikereidet én sikernek bátran merem nevezni, kudarccal próbálnád átadni és keserűséggel, mert olyanból sok van, aki az elmaradt sikereket valahogy fedde úton próbálja kién, és nem jó dolgokat ad át, vagy rosszul adja át, és nem tudja motiválni a gyerekeket, de pedig úgy néz ki, hogy tudod, és büszke tudsz lenni arra, amit elért, és szerintem ez borzasztóan fontos. Egyrészt azért, mert amivel foglalkozol, és tanítasz, és oktatsz, azt hatékonyan teszed, tehát ott segíteni tudod, másrészt előre tudsz lépni az életedben, mint edző. Mi a cél Lőrincz Viktor a következő néhány évben? Mit szeretné csinálni, elérni? Mik a tervek?
6: Igen, nagyon fontos ez, és még egy mondatot hozzátennék ehhez, hogy abszolút én úgy fogtam ezt fel, hogy egy megnyert ezüstérem. Mert felfoghatjuk úgy is, hogy elveszítette egy aranyat, vagy pedig megnyert egy ezüstöt. És ez egy nagyon elgondolkodható volt nekem, és azt le kellett játszani magamba, és abszolút annak értem meg, hogy ez már pedig számomra egy megnyert ezüstérem volt. És a következő évre a céljaim azok, hogy mindig van hova fejlődni, és ezt éreztem versenyzőként is, hogy ha az ember azt abba a kényelembe esik, hogy a hátradől a székbe, vagy akár én már mindent tudok, mert hogy én tényleg innentől kezdve mindent tudok, akkor nagyon nagy hibát követnék el. És igenis próbálom az új impulzusokat bármilyen területről, akár más sportágakból is beépíteni az én edzői pályafutásomba, és számomra ez az a cél, hogy olyan dolgokat tudjak átadni, és most nem eredményekből akarok beszélni, mert nyilván tudjuk azt, hogy nyilván szeretnénk jó eredményeket elérni, de inkább afelé hajlok, hogy a versenyzőkkel olyan kapcsolatot kialakítani, hogy azt a munkabírást, hogy azt megértsék, hogy mit miért csinálunk, és ez nagyon fontos lesz majd az utánpótlásnál, hogy volt egy generációváltás, de mindig látok a korosztályokban olyan töréseket, ahol fel kell töltenünk majd olyan versenyzőkkel, és olyan munka vár majd rájuk, akik mellett ott kell állnunk, és terelgetnünk kell, és ez a Tomi feladata is lesz nagyban a Kimbának, aztán pedig mi jövünk, hogy mi összedolgozva tudjunk majd egy olyan ütőképes csapatot odaállítani, amelyik tovább tudja vinni a kötött fogás tradícióját, ugyanis nagyon nagy múltra, nagyon régre visszamegy ez az egész, és ezt nem szeretnénk, hogy ez például az én edzősködésem alatt ez megálljon, hanem igenis ezt szeretném továbbvinni, a tradíciót, és minden mellett pedig az új dolgokat bevonni, úgyhogy inkább ez lesz a következő évek célkitűzése nálam.
5: És ugye szabad idővel most a család boldogabb, hogy nem versenyzze, hanem edzősköd, ez nagy változás az ő életükben?
6: Nagyon nagy változás, megnyugvás ez a szüleim részéről is, és nyilván a feleségem részéről is, ugyanis a nálunk egy olimpiai szereplés például az úgy történt, hogy anyukám nem nézte, ő mindig kiszaladt az udvarra, és apukám volt a kommentátor. A feleségem az merte nézni, de ő is rettenetesen izgult, és valahogy, hogy véget ért az aktív pályafutás, ez lement róluk, látom ezt az egészet, ennek ebből a szempontból azért örülnek, hogy már nem ilyen stresszes ez az egész élethelyzetünk, viszont hát egy edző élet, azt tudjuk jól, hogy az nem áll meg, és neki is bizony-bizony ott kell lenni, főleg egy ilyen kiemelt időszakban, mint az olimpia előtti időszak, de az elén említett egy olyan dolgot, hogy a család és a támogatás és a feleség, a sportsikerek és mindez az egész, az nem menne nélkülük. Egyszerűen, ha nincs az ember mögött egy olyan család, egy olyan nő, aki támogatja az álmait, a céljait és a munkáját, akkor igazából úgy gondolom, hogy nem tudtam volna ilyen sikereket elérni, mert mindemellett nyilván a két gyermekünkről is gondoskod, miközben én edzőtáborban vagyok, ez rettenetesen nagy feladat, de ennek ellenére is kitart, ő is sportoló volt, fitness Európa és világbajnok, úgyhogy ebből is nagy szerencsém van, hogy nem kellett megértetnem vele azt, hogy én miért nem vagyok otthon, hanem igenis tudja, de hát nyilván azért nehéz. Vannak olyan hétköznapok, amik nehezek, amikor nem vagyok otthon, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindig megtaláljuk azokat az időszakokat, én is figyelek rá, hogy mindamellett, hogy a versenyzőkkel mennyit kell foglalkoznom, nem hanyagolhatom el a magánéletemet és a gyerekeimet sem. Úgy gondolom, hogy ebbe próbálok egy ilyen arany középutat találni.
5: Hát ebben nagyon szurkolok, hogy ez meglegyen, mert ahogy említetted, ez nem csak sportolóként fontos, hanem férfiként és nem mellesleg edzőként is. És amikor nem a birkózás a téma, akkor hobbi van-e, kiegészítő sporták, sportolsz-e most valamit, van időd másra, mint a birkózás? Úgyhogy abba hagytad már a birkózást?
6: Más nincs időm, viszont nagyon fontos volt az, és ez már egy elhatározásom volt, amikor edző leszek, hogy én szeretném gyakorlatban is átadni a dolgokat, és innentől kezdve én teljesen leállok, akkor nem biztos, hogy olyan szinten fogom tudni átadni ezeket a fogásokat, és ezáltal mi beszoktam állni birkózni, és továbbra is kondizok heti háromszor, szóval azért odafigyelek, hogy minél tovább szeretném ezt a dolgot kitolni, főleg amikor fiatalokkal, de akár az idősebbekkel, és amikor oktatni kell egy-egy fogást, egy-egy szituációt, az nem lehet, hogy én szinte végig az egész edzésen csak a partvonalról beszélek, nekem oda kell állnom, nekem át kell adnom, nem elég, hogy elmondom, neki éreznie is kell. Ezért egyik fő motivációm, hogy ezért edzek, meg hát nyilván egy kicsit hiú is vagyok, ezt azért nem tagadom. Viszont ezek fontos a momentuma neki. Ennek ellenére nagyon szeretek horgászni. Imádok horgászni. Ha Tomit lenne mellettem, ő már egy kicsit kikacsingat más felé is. Ennek ellenére nekem ebből van pozitív lecsengésem, úgyis az ő horgászbotjai felszabadultak. Nem kell újat vennem, mert a Tomi a vadászat felé is kinézeget olykor. Viszont nagyon sokat pecáztunk együtt, és én is szeretnék nagyon sokat pecázni. Viszont nincs rá annyi időm, mint szeretném. De az olimpia után lesz egy hónapos szünetünk, ahol Harsányba le fogok vonulni, két órát tervezek, ahová le fogok menni, és üldözöm a halakat 5 napon keresztül, mert számomra egy olyan kikapcsolódás, és úgy gondolom, nagyon fontos egy férfi életébe, aki olyan pozíciót tölt be, és rengeteget dolgozik, és rengeteg minden gyülemlik fel benne, magánélet, munka, egyebek, ahol le kell azulnia, mert valahol ki kell engedni a kőszín. Én mindig is hallottam világéletemben, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni, és ez sportolóként is.
5: Nekem ezt nem kell megmagyarázod, én teljes mértékben meg tudlak érteni, és egyet tudok veled érteni.
6: Pontosan tudod, miről beszélek, és hát nem hiába te is azért a horgászatot nagyon szereted, és nem pont ez így mindig volt ilyen, hogy kimegyek a horgászpartra, és ott minden elmúlik. Valahogy ott tényleg mindent le tudok dobni magamról, minden mellett fizikálisan nagyon megterhelő, mert az 5 napon keresztül azért melózni kell ott, szóval fizikálisan nagyon kivesz, de viszont mentálisan úgy megyek haza, hogy igenis most le tudtam tenni minden olyan negatív dolgot, fel tudtam tölteni, és mehetünk a következő időszakra. Azt látom magamon, és be is iktatom. Évközben is azért volt egy-kétszer olyan fél-fél napos horgászatom, ahol nyilván meg kellett beszélni otthon is, hogy a szabadidő ami volt, hogy most el kell menni, és tudja a feleségem is, hogy most jó, akkor ezt a fél napot menjek el horgászak, mert ezek nagyon fontosak, és erre figyelek is majd a jövőben is, mert azt az éreztem, hogyha sokáig benne vagyunk ebbe az egészbe, és csak ez, az egy idő után túl tud menni, és azt viszont nem szeretném. És egyelőre azt érzem, hogy jól tudom belül ezt az egészet koordinálni, hát engedjenek horgászni, és akkor továbbra is minden rendben lesz.
5: És akkor van egy olyan dolog, amit már említettünk egy picit, ez a katonaság, hogy mellette katona is vagy. Tehát azért nem csak a birkózásban van a családban és a horgászat, mert ugye ezt a 3 területet emeltük ki, hanem mellette még katona is vagy, és hát nekem az az információm, hogy te vagy az egyik azoknak, akiket nem kell noszogatni, bármilyen eseményre el kell menni, és nagyon meg tudod élni ott azt a szerepet is, vagy azt a beosztást is, aminek ott meg kell felelni. Egyrészt, hogy büszke lehet rád a Magyar Honvédség, hogy olimpiai ezüstérmes katonája van, aki tisztességet tudja viselni az egyenruhát, és meg is fel azoknak a követelményeknek, amik lehetővé teszik, hogy te egyenruhát viseljél. Én sose gondoltam volna, hogy ebbe az irányba is lépni fogsz, de azért úgy néz ki, hogy amibe te belelépsz és beleszelsz, ott mindenhol helyt tudsz állni, és ez nagyon ritka, és azok után, hogy vége lett a sportkarrierednek, elmentél edzősködni, 2-3 év után már felül tudod magad bírálni, mint kezdőedző, a 3 éves rutinnal rendelkező edző felül tudja magát bírálni, és szerintem ez az önkritika egyik olyan fajtája, vagy egy olyan szintje, ami nagyon előremutató. Én szurkolok neked, hogy ez is úgy sikerüljön legalább, mint a sportolói pályafutásod. Nem csak te fogsz nyerni velem a magyar birkózás is, nagyon sok ilyen edzőre lenne szükség véleményem szerint, nem csak a birkózásban, hanem minden sportágban, aki ennyire életvidám, igyekszik átadni azt a tapasztalatot, rutint, mint sportoló, amivel az egész pályafutása alatt fel tudott töltekezni, és hát edzőként pedig próbálja magát frissíteni, és előremutatóan gondolkodik, és nem ellenfeleket lát az edzőtársakban, hanem partnereket, és a versenyzőknél pedig potenciális bajnokokat, akikből talán többet is ki lehet hozni, mint amit adott esetben te elértél, ami nem kis dolog, mert hát ezt azért megközelíteni sem nehéz, nem hogy beérni, de még esetleg azon túllépni, az egy nagyon fontos dolog. De van-e még valami a listádon? Tehát van-e olyan, hogy bakancslistád, és amit még szeretnél megcsinálni, és így vágysz rá, szeretnéd menni, látni, megfogni, bármi, mert meg az túl fiatal vagy, hogy ezzel itt vége legyen, és valószínűleg itt még van egy csomó minden a zsákban, amit amit még jól lenne megélni, hisz az élet még a nagyobb része még előtted van, mint amennyit eddig letettél az asztalra, akár mint sportol, akár mint edző, de ugye ha éveket számolunk, azért itt még jó néhány évekkel számoljunk, és azt azért nagyon szépen kell tudni eltölteni, hogy van olyan, hogy bakancslistád, és ha van, akkor írott, iratlan, és van-e olyan, amire még nagyon vágysz?
6: Igen, ez nagyon fontos, hogy amiket felsoroltál, ezek fontos momentumai voltak az én életemben, és ezeket tényleg sikerült immel közel, helyjel közel megcsinálni. Viszont nagyon fontos, amit említett, és a bakancs és a cél. Számomra én úgy gondolom, hogy szeretnék új és új dolgokat, és mint régebben ellene voltam, vagy hát nem helyeztem olyan nagy hangsúlyt a tanulásnak, de beláttam azt, hogy igenis ez is nagyon fontos momentum volt a sport mellett, és sikerült elvégezni a testnevelési egyetemen a sportszervező szakot, és a következő ilyenem lesz az, hogy jövőre mindamellett, hogy van edzői végzettségem is, de hogy a mesterszakot megcéloztam jövőre, és például ez lesz egy új kihívás számomra, hogy valóban ez egy 2 éves képzés lesz, hogy ezt hogyan fogom tudni megugrani, hogyan fog majd ez lejátszódni az egész, és miket tudok majd beépíteni az edzőkarrierembe. Szóval nekem most ez olyan következő szint, ami most lemegy az olimpia, és nyilván tudjuk, az a legnagyobb cél mostanálam, de a következő meg ez lesz, hogy én szeretném ezt, és ebből is azért nincs sok Magyarországon a mester edzőből, a birkózásban belül, és egy kicsit ez felé kacsingatok, hogy ez nagyon érdekelne engem. Maga tudom fizikailag, hogy mi játszódik le a szőnyegen, de hogy valóban ez a mentális, jobban érdekel ez a mentális része ennek az egésznek, hogy valóban hogy csapódik le ez köztünk, és ezt hogy tudom majd beépíteni az én pályafutásomba, mert amit megemlítettem én is már, hogy nem elég megállunk, és tovább, és ebből láttam a következő szintet, és hát nyilván abban, hogy ezt sikeresen elvégezni, ez az a következő ilyen célállomásom. Magánéletben egyelőre nincs terve új gyerek, ott megálltunk a kettőnél, és ezt a feleségem ezt elég sokszor nyomatékosítja nálam. Én is azt gondolom, hogy így kerek a családunk, és magánélet szempontjából nincsen célkütőzésünk, tényleg így kerek az egész, van egy kislányom, Annának hívják 4 éves, és van egy 2 éves fiam Áron, úgyhogy nekünk ez a része ez megvolt, és hát a bakancslista mellett nem mehetek el, hogy egy 30 kilós pontyot. Egyszerűen nem hiányozhat egy 30 kilós pont, főleg úgy, hogy erre kérdezzetek majd rá Tominál, hogyha jön, hogy áll ez a házi bajnokság közöttünk. Szeretném, hogy ő mondja el, de most nem is szeretnék válaszolni, de ezt írjátok fel egy kérdésnek, hogy ki fogta eddig a legnagyobb halat kettőnk közül.
5: A mai vendégem Lőrinc Viktor volt a Sportolók slágerlistájában. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jót beszélgethettünk. Nagyon köszönöm neked, Viktor. A hallgatókkal pedig találkozunk holnap. Mindenkinek szép napot.
2: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Sikersportágunkban kontinens viadalt rendeznek. Portugáliában a kajakosok és kenusok szinte minden versenyszámban éremesélyesek. 15 óra 30 perctől élő közvetítés a Montemoro Value-ban zajló kajakkenu EB-ről. Majd este 7-től a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában a bronzmérkőzésen lesz érdekelt. A nap zárásaként pedig a labdarúgó VB harmadik napjának találkozóiról is közvetítést hallhatnak. Katar-Svájc 21 órától, majd éjfélkor Brazília-Marokkó élőben a Nemzeti Sportrádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nemzeti Sportrádió.
6: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök Egréder István. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Az első szakaszában a körkapcsolásnak majd a kajakkenué lesz a főszerep, hiszen zajlik Portugáliában az Európa-bajnokság. Meghallgathatnak majd két kedves közvetítést az ebédidőben zajló versenyekről, majd 3:30 után újabb magyar futamokkal jelentkezünk természetesen élőben itt a körkapcsolásban. De öttus a világkupa is zajlott ma, a férfiak versenye Budapesten, erről is beszámolunk. 19 órától közvetítjük majd a Ferencváros Bajnokok Ligája mérkőzését a bronzéremért, az Olympiakos gárdájával mérkőzik meg Nyéki Balázs együttese. Aztán 21 órától folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezúttal Katar mérkőzik majd meg Svájc együttesével 21 órától, míg 0 órától egy igazi rangadóra van kilátás, hiszen Brazília Marokkó gárdájával csap össze. Ezek a főbb ajánlatok, de természetesen ezen kívül még sokat foglalkozunk majd a világbajnokság tegnapi vagy hajnali történéseivel, valamint interjúkat hallgathatnak meg itt a körkapcsolásban. Kezdjük a sort akkor a Monteromo Velhóban zajló gyorsasági para és kajakkenu Európa-bajnokság mai versenynapjával. Mint ahogy említettem, aranyérmesünk is született ezen a napon, most hallgassuk meg Tóth Béla közvetítését.
9: Jön a férfi kajak négyesek 500 méteres távja, egy picit zordabb időjárás van itt Portugáliában, mert hogy időközben elborult, és talán még esni nem esik, de hidegebb, hűvösebb lett az időjárás. A hatos pályán versenyez majd a magyar egység Nádas Bence, Fodor Bence, Jakob Kuruc Levent és Tótka Sándor összetételben. Mellettük a németek, a nagyriválisok, valamint a spanyolok is, de akkor haladjunk sorban. Az egyesen a cseh egység, ez a négyes egy éve Racsicében meglepetésre ezüstérmes lett hazai pályán. A kettesen a litvánok, a Szegedi Világkupa harmadik helyezettje, ők azért évek óta ebben az összetételben nyomják. A hármason a portugálok, a címvédők, őket mutatja be éppen a helyi műsorközlő, ők kapják ezt a nagy üdörűvalgást. González, Ribeiro, Battista és Cassinha összetételben, rangidős egyébként a hajóban a 36 esztendős Ribeiro, tavaly a világbajnokságot is ez a hajó nyerte meg. A négyesen lengyelek, ők a racsicei bronzérmesek, a tavalyi Európa-bajnokság harmadik helyezettjei. Az ötösön a németek, az olimpiai aranyérmes együttes. Rend Schmidt és Lipscher Lutz az első és a négyes beülőben, ráadásul már Rióban és Tokióban is aranyérmes lett. utóbbi tavaly hiányzott egyébként az Európa-bajnokságról. A hatoson tehát Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor erre az idényre alakította ki ezt az összetételt. Tóth Dávid szövetségi kapitány, tavaly más-más hajóban, de csak Nádas és Fodor négyesezett. A hetesen a spanyolok, olimpiai ezüst és bronzérmes egység, a nyolcasan a szerbek, a középfutamból jutottak be ide a döntőbe, a kilencesen pedig az ukránok tavaly hatodik helyen végeztek. A magyar férfi kajak négyes 2017 és a Plovdivi EB óta nem nyert érmet, aranyérmet a kontinens viadalon. Akkor a Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor Mozgi Milán összeállítású hajó ért célba elsőként, tehát 2017 óta most már 9 esztendeje várunk az újabb EB aranyra ebben a versenyszámban, férfi K4 500 méteren. Figyelni kell az egyesen a csehekre, a hármason a címvédő portugálokra, és a magyar hajó mellett közvetlenül a jobb oldalon a németek, a hetesen pedig a spanyolok. Ezek az érmes helyekre pályázó hajók. A csütörtöki előfutamban a világ legjobb idejét teljesítette a magyar hajó, 1 perc 17,253 ezered másodperccel, de akkor hátszél volt, az nagyon sokat segített. Megtörtént a rajt, rendben eljött mindenki, a magyar hajó a spanyol előtte egy hajóornyival, egyelőre viszont a portugálok vezettek az első 100 méter megtétele után, és a portugálok nyúlnak el a többiektől, lassan egy teljes hajóornyival vezetnek, a magyar hajó egyelőre a második helyen halad. Jól jönnek tehát féltávhoz közelítve a portugálok, lassan egy beülővel vezetnek a magyar egység előtt, és a szerbek is jól tartják magukat a nyolcason egyelőre. Itt ez a három versenyző, a spanyol, a magyar, valamint a szerb hajó egymás mellett féltávnál. A portugálok vezetnek, 3-10 másodperccel mögöttük a magyarok, a harmadik helyen 4 tizeddel lemaradva a portugáloktól a szerbek. Az utolsó 200 méteren dől majd el az aranyérem sorsa, a portugálok ellen egy nagyon jó hajrára lenne szükség. A magyar hajó továbbra is ott van a második helyen, a németek talán elszálltak, a csehek is, a spanyolokkal sem kell számolni. Na, magyar vagy portugál aranyérem, a szerbekre is figyelni kell azért még a bal oldalon, a portugálok egyelőre kitartanak, jön az utolsó 50 méter, meg kellene indítani azt a hajót, növelni kellene a csapásszámot Nádas Bencéknek, mert az utolsó 50 méteren meg kell verni a portugálokat, és most már talán a magyar hajó vezet, ez szerintem aranyér. A férfi kajak négyes Európa bajnok. Óriási hajrá kellett hozzá, a portugálokat az utolsó 100 méteren lehagyták Nádas Bencék. 2017 után ismételten a férfi kajak négyes Magyarországról az Európa bajnok. És ez egy nagyon jól felépített pálya volt. Nádas Bencék talán nem is tudták akkor, amikor beértek a célba, hogy ők nyertek, mert most kezdenek el örömködni. Nagyon tényleg itt a férfi kajak négyeseknél a célba egyszerre bezúdul legalább 5-6 hajó, és tőlük egy fél tized másodperccel később a további három, tehát itt elképesztő nagy a kavarodás, és Nádas Bencék nem is tudták, hogy bizony itt legalább egy hajóornyival ők haladtak át elsőként a célvonalon a portugálok előtt. Hivatalos végeredmény még nincsen, de hát a szemnek annak hinni kell, és itt a magyar férfi kajak négyes egyértelműen győzött. Most már azért a célfotó alapján is jól látszik, hogy még a portugáloknak talán az ezüstérem is elmarad, mert a spanyolok a végén kiválóan erősítettek, és a hajó berúgással még meg is előzték a portugálokat. Tényleg a surranó pályáról érkeztek a spanyolok. Ami viszont egyáltalán nem kétséges, az az, hogy a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételű hajó lett itt az Európa bajnok. Egyelőre még egy félhivatalos végeredményt mindenképpen meg kell várni, hogy itt a célfotót elemezgetve a zsűri vajon mit állapít meg. Azt hiszem, hogy elsősorban a dobogó alsó fokait kell vizslatni, és azt, hogy a spanyolok és a portugálok milyen sorrendben értek be. A szerbek is ott voltak azért lőtávolon belül, de mintha a dobogóról ők lemaradtak volna. Nádas Bence ugye tavaly is versenyzett a négyesben az Európa-bajnokságon, akkor nem igazán jött ki a lépés. Egy fiatal egységet tettek Nádas Bence köré, a világbajnokságon pedig az a Opaszki Márk vezette négyes lett világbajnoki ezüstérmes, amely hát ezen az Európa-bajnokságon szinte egyáltalán nem képviselteti magát, szinte egyáltalán nem, de Fodor Bence például abban a négyesben, abban a csapathajóban ott volt, és Tótka Sándor, aki ugye olimpiai bajnok Tokióból 200 méterről, ő ott volt abban a hajóban is, ami 2017-ben legutóbb Európa-bajnok lett. Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor, Mozgi Milán. Ez azért történelmi siker. 9 esztendő után ismételten tehát magyar aranyérem Európa-bajnokságon a férfi kajak négyesek 500 méteres távján.
8: A verseny után a kajak négyes tagjai nyilatkozatot is adtak.
10: Srácok, amikor most beszélünk, még nézik az eredményeket. Egy dolog azonban biztos, Magyarország az Európa-bajnok férfi K4-500 méteren. Benő, óriási döntő volt ez, és mondtad tegnap, hogy a magabiztosság az egyébként megvan, és az látszott ebben a futamban is.
11: Pozitívan álltunk hozzá, tudtuk, hogy esélyesei vagyunk ennek a számnak. Jól is ment a döntő, a vége az nagyon fájt, de szerencsére meg tudtuk csinálni azt, ami bennünk van, és meg tudtuk nyerni az Európa-bajnokságot.
10: Nagyon jól jöttetek el a rajtból, de talán a portugálok voltak azok, akik mindenkinél jobban indultak, viszont ti voltatok a legkiegyensúlyozottabbak. Milyen volt neked belülről, Bence, ez a döntő?
12: Én nagyon élveztem, mert most végre a kormánnyal nem kellett bajlódnom ott elől. Jó ütemet tudtam adni, a srácok nagyon jól dolgoztak alám. Nagyon örülök, hogy 16 és 17 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K4-500-on. Remélem, hogy a következőig nem kell 9 évet várni újfent.
10: Levite, mit érzékeltél futam közben, hogy álltok, hol tartotok, mert tényleg nagyon együtt mentetek elő.
12: Talán a rajtból érzékeltem annyit, hogy nem elsőként jöttünk ki, egyébként meg végig arra koncentráltam, hogy egybe legyen az egység, és mindent végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük, és szerintem egy nagyszerű pályát tudtunk itt végül csinálni. Örülök, hogy minden összejött, ahogy terveztük.
10: Rajt előtt, amikor titeket mutattak a feliratnál, az volt, hogy Hungary, alatta pedig, hogy 2017 gold. Te benne voltál, Sanyi, abban a 17-es aranyérmes döntőben, ahogy Bence is. Kivártátok a következő aranyérmet, de meglett, és ahogy eddig is idén mindig, most is fantasztikusak voltatok.
13: Hát ezt kiböjtöttük rendesen, sajnos. Nem elég néha formát hozni, meg tökéletes felkészülést csinálni. Ilyen a sportágunk van, amikor melénk, felénk billen a mérlegnyelve, amikor nem. Hosszú ideje várunk erre. Mosolyok rosszabb formában, mint mondjuk egy 4-5-8 éve. Örülök, hogy végre összejött. Örülök ennek nagyon, és reméljük, ez még csak a kezdet.
8: Most pedig következzék Kopasz Bálint, aki a kajak egyes 1000 méteren a királyszámban versenyzett.
9: Jön tehát Kopasz Bálint döntője, a királyszám a férfi kajak egyesek 1000 méteres távjának A döntője. Kopasz Bálint K1 1000 méteren háromszoros Európa-bajnoknak valhatja magát, de a negyedik aranyérmet 2022 óta üldözi. A bivaj erős vetélytársak ellenére most azért komoly esélye nyílik a győzelemre a győri kajakosnak, aki csütörtöki előfutamát nagyfölénnyel nyerte meg, és a portugáliai helyszín Montemoro Velho kellemes emlékeket ébreszt fel Bálintban, hiszen 11 évvel ezelőtt itt lett ifjúsági világbajnok 1001-esben, a világkupákon Szegeden a második lett a portugál Pimenta mögött Kopasz Bálint, még Brandenburgban májusban Kopasz megnyerte a világkupát. Itt a rajt, megtörtént tehát a start, eljönnek a versenyzők rendben, Kopasz Bálint tehát a hatos pályán evez, mellette Pimenta és Dostál a két fő rivális. Az időjárásra nagyon nagy panasz nem lehet Portugáliában. Itt a helyszínen 23 Celsius fok a hőmérséklet. Némiképp fel-fel élénkülő jobbos oldalszél, talán hátszél nehezíti a kajakozók dolgát. Az első 100 méter megtétele után a portugál Pimenta kiemelkedik a mezőnyből, egy hajóval mögötte Kopasz Bálint egyelőre a mezőnyben bújik meg, és Pimentával együtt eljött a 8-ason Torbjörn Rászka dánok kajakozója. Kopasz Bálint egyelőre nézem, hogy tényleg a mezőnyben halad a negyedik, ötödik hely környékén, de hát még a táv negyedénél sem tartanak a férfi kajakozók, itt azért mégiscsak egy 3,5 perces futamról lévén szó, tényleg az erőbeosztás az, hogy ki mikor növeli a csapás számot, az sokat számít, és Pimenta általában az a versenyző, aki szeret érre állni már a legelső métereken. Kopasz Bálint egyébként, azt említettem, hogy háromszoros Európa-bajnok, de hát a számot azt tavaly Milánóban harmadjára nyerte meg a világbajnokságon is, és azzal az első magyar férfi kajakozó lett, aki meg tudta nyerni háromszor is a világbajnokságot a királyszámban. Tavaly Racsicében a harmadik pozícióban végzett Kopasz Bálint, akkor egy kisebb betegséggel küzdött Csehországban, aztán viszont a világbajnokságon, ahogyan azt említettem, pályafutás egyik legemlékezetesebb győzelmét aratta, Tokió olimpiai aranyérmese. Európa bajnokságot legutóbb 2022-ben Münchenben nyert Kopasz Bálint, aki a közvetlen előfutamból jutott be ide a döntőbe. Fél távon túl Kopasz Bálint a harmadik helyen haladt, Pimenta vezet, és Rask sem akar egyelőre elfáradni. A dán versenyző a második, Kopasz Bálint a harmadik, tehát a hatos pályán. Továbbra is egy hajónyi a hátrány a Pimentához képest. Nézem Dostált, ő egyelőre a vert mezőnyben bújik meg, de elkezd kapaszkodni lassan a csehek klasszisa is. Érkezik egyébként ott Kravec is a négyesen Pimenta mellett, lett Pimentának a jobbján, Kopasszal egy vonalban most már Rászki is, tehát a második helyért 250 méterrel a vége előtt a második helyért nagy a verseny. Pimenta egyelőre vezet egy hajónyival, Kravec és Kopasz Bálint a mögötte érkező duó. 200 méter van már csak hátra, Kopasz Bálint a harmadik helyen halad, Pimenta elkezdett elkötni, mert hogy már csak egy fél hajóval vezet Kravec előtt, hát Kravec indította meg a fehér orosz versenyző hamarabb a hajót. Kopasz Bálintnak is kellene egy nagy hajrá, mert az utolsó 100 méteren a dobogó legalsó fokán halad. Pimenta elkezd fáradni, azért a hazai pálya az neki kedvező lehet, a szurkolók is őt támogatják, de most már úgy tűnik, hogy Kravec vezet, érkeznek a befutóra az utolsó 50 méteren. Kopasz Bálint a harmadik helyen lapától, míg egy nagy hajrával Pimentát meg lehet előzni. Úgy tűnik, hogy Kravec ezt a győzelmet nem fog elveszíteni, és Kopasz Bálint megérkezik ezüstérmesként. Fehér orosz arany, Kopasz Bálint ezüstérmes, Pimenta, a hazai versenyző pedig az utolsó 250 méterre teljesen elkészült az erejével. Ő csupán bronzérmesként zár.
8: Kopasz Bálintot is megszólaltatta a Kajakkenu Szövetség.
10: Egészen elképesztően jöttél megint a végén, le is kellett itt ülned egy kicsit pihenni. Milyen érzésekkel szálltál ki most a hajóból?
14: Kicsit olmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Hát 5 nap későre maradt egy kicsit a vacsora, az egyik, amiatt nem tudtam úgy kievezni magam, ahogy szerettem volna, egy könnyedebb mozgással. Nem feltétlen kell ennyire elfáradni az 1000 méteren egy jó edzett versenyzőnek. Meg nyilván sajnos, ami 2 napja történt, hogy eltört a hajóm, az megkavart, kaptam helyett egy újat. Más a beállítása és más a formája. Még a minimálisan is, de mindegyik hajónak más. Ez egy kicsit megkavart, lehet, hogy éppen ilyen kis picike múlott, hogy nyerjek, de azért nem hagyott serbe a testem. Ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen kemény mezőnybe, úgyhogy mindig lehet tanulni, és a cél az lesz, hogy a világbajnokságra úgy készüljek, hogy tényleg elmondhassam, hogy minden egyes apró mozaik összeállt, és a lehető legjobb pályát menjek. Ez majd az augusztus legvége lesz. Idejében az lesz a legnagyobb cél, és az is volt, hogy ott diadalmaskodni tudjak. Keményen fogok edzeni a későbbiekben is érte.
10: Pimenta nagyon ment, ezt vártuk, hogy nagyon be fog kezdeni az elején. Láthattad is, hogy hol állsz hozzá képest. Kravec volt, aki a négyesen a végén a legjobban bírta. Mennyire számoltál vele, vagy láttad-e, hogy ő hol tart éppen a pálya közben?
14: Tökéletesen érzékeltem, nyilván nézelődni nem nézelődtem közbe, de elég közelnek tűntek a pályák, és mellettem a Pimentát, illetve akkor ezt a Kravecet láttam, hogy ott vannak erről. Nyilván nem az ő utazójukat vettem föl, nekem az túl erős lett volna, így tudtam tartalékolni a végére, és így tudtam ez egy háromba lenni. Úgyhogy a pályát azt jól csináltam meg, ahogy kell, úgyhogy ennek is már örülök, mert az mindig jó érzés, hogy az ember nem szúrja el. De van még ebben fantázia és potenciál ebben az 1000 méteres formában.
10: Hol látod még ezt a fantáziát, potenciált, hogy te fogalmazol?
14: Kicsit még nyugodt a felkészülés, ami hosszú heteket jelent. Egy biztos nyugodt edzőtáborba, és minél kevesebb stressz, ami azért ott van a kajaksport mellett, ami mindennapokban, és akkor tudnék egy jó felkészülést, akár elmenni a hegyekbe egy pár heted, tehélegesen egy jó pár hétről beszélünk, azért az is jó lenne, akár magaslaton, de oda azért nyilván nem csak egyedül mennék, hanem pár versenyzővel, szerintem az nagyon király lenne, környezetváltozatosság.
8: Kis Péter Pál KL1-es versenyszámban EB címet szerzett, Suba Robert pedig ugyancsak KL1-es kategóriában ezüstérmes lett a Para Kajakkenu Európa-bajnokság mai versenynapján. 15 óra 37 perckor kezdődik majd a következő futam, amelyet Tóth Béla segítségével követhetnek itt a körkapcsolásban.

0: öttusával folytatjuk. Böhm Csaba a 7., Koleszár Mihály pedig a 13. helyen futott be a bokcsarnokban a budapesti öttusa világkupa verseny férfi viadalában. A 7. helyezett Böhm Csabával Kreisz Bálint készített interjút.
1: Böhm Csaba a 4. helyről indulva a 7.-ként zárta a kombinált számot és ezzel a budapesti öttusa világkupát is. Hogyha a te szemszögedből nézzük, akkor hogy érzed? Félig teli van a pohár, vagy félig üres?
2: Ez egy jó kérdés. Objektíven ez egy félig teli pohár, szubjektíven félig üres, mert olyan hibákat csináltam most, amit nem lehet egy döntőben csinálni. Természetesen voltak nagyon szép pillanatai is a döntőnek, azokból majd építkezünk, meg persze a negatív dolgokból is építkezünk, csak még át kell ezt gondolni hideg fejjel és leszűrni a következtetéseket. Én azért örülök annak, hogy most bejutottam a döntőbe, hogy az elmúlt két világkupán ez nem sikerült. Megpróbálok örülni ezeknek a kis előrelépéseknek és folytatjuk a munkát. Nagyon komolyan beleteszem magam, ezt tudom ígérni.
1: Mik voltak azok a hibák, amiket láttál, és így említettél, és mik azok a pozitívumok, hogy azokról is beszéljünk?
2: Pozitív dolog volt a körvívás. Igazából az én mentális állapotom volt az, amivel küzdködtem egész végig, és abban támasztottam elvárásokat, és abban voltak céljaim nagyon komolyak. Volt, amiben sikerült megcsinálni, volt, amiben nem.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
3: Elhocic. Grabowski.
4: Megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni. Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
1: Macska fogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Kopasz Bálint ezüstérmes lett a kajakkenu Európa-bajnokságon. A MÁV idén is elindítja éjszakai járatait az Adriához. Változékony idő lesz holnap is. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
5: A társ házigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. A nők hasonló számában a Kiskórék, a Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna négyes az ötödik helyen zárt. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren. A kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István 8., a női kenu egyesek 200 méteres számában

0: Dragi Petra szintén 8. lett. A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Hodován Dávid az 5. lett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. Sikerrel kezdte szereplését a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes ma még Grúzia, holnap Szlovénia, valamint Szerbia ellen lép pályára. A csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe. George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj 3. szabad edzésén. A 28 éves pilóta mögött az ausztrál Oscar Piastri végzett a McLarennel, míg a 3. legjobb időt a monakói Charles Leclerc autózta a Ferrarival. A program 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekült tábort készített elő Vidnyéden az osztrák határnál. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, valamint tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Törökszent Miklóson. A két helyi gyanúsított otthonában a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, valamint az értékesítéshez használt eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nőt és a férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. Elkezdődött a jegyértékesítés a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Közlekedés.
0: A portál táblákat cserélik az M7-es főváros felé vezető oldalán Budaörsnél. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, lassulásra, torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 15 óra 34 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Ahogy ígértem, természetesen folytatjuk kajakkenu közvetítésünket. Tóth Béla kollégánk már várja a szót, hogy a Portugáliában történt eseményekről beszámoljon, hiszen megint lesz magyar érdekeltségű futamunk. Szia Béla!
4: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Hát ahogyan egy kajak Európa bajnokságon már megszokhattuk, szinte csak magyar érdekeltségű futam van természetesen a Montemoro Vejóban. Itt Portugáliában rendezük ugyanis az idei Európa bajnokságot, és délelőtt, illetve kora délután a döntőkben már született magyar aranyérem a férfi kajaknégesnek köszönhetően, ahogyan azt a közvetítésünkben is itt a körkapcsolásban korábban hallhatták. Amellett Kopasz Bálint lett ezüstérmes a királyszámban, férfi K1 1000 méteren, és hát a para szakáknak a versenyszámait is itt rendezik meg ezzel a kontinens viadallal párhuzamosan, és KL1-es kategóriában 200 méteren a para kenusoknál Kis Péter Pál aranyérmes lett, még Suba Róbert ezüstös, úgyhogy ott is a parakenusok is begyűjtöttek egy arany, illetve egy ezüstérmet kora délután, illetve délelőtt. Itt a délutáni programban összesen 5 döntőt rendeznek, és mindenképpen kiemelném Varga Ádámnak a döntőjét, a férfi K1 500 méteres számot, mert hogy itt a legutóbbi 3 Európa bajnokságon egyaránt Varga Ádám diadalmaskodott. Erre még egy picit várni kell, ezt a finálét majd 5 perccel 17 óra után lövik el. Most a programnak a következő pontja az a női kenu kettesek 200 méteres távja Kis Ágnessel és Nagy Biankával, aztán 3:44 után 1 perccel női K1 200-on, tehát a kajakozóknál Lutz Anna száll majd vízre, és némi szünetet követően, mert hogy itt a parakenusoknak a döntőit rendezik majd a Lutz Anna féle döntő után, 3:45-kor Kőhalmi Emese következik a női kajak 1-es 1000 méteres távon, a már említett Varga Ádám féle döntő 17 óra 5 perckor, és 1 perccel a vegyes kenu 4-es 500 méteres távja, 2 hölgy, 2 férfi, ezért vegyes ez a kenu 4-es. Most viszont akkor néhány percen belül, igazából ha az órára tekintek, akkor 1 perc múlva rajtol a női kenu kettesek 200 méteres döntője. Ez a legrövidebb versenyszám, Kis Ágnesnek és Nagy Biankának szurkolhatunk. A páros ezen a távon kétszeres Európa bajnoki bronzérmes, 2024-ben Szegeden és tavaly Racsicében is a 3. helyen haladtak át a célvonalon. Ebben a versenyszámban csak döntőt rendeznek, tehát a 8 egység, amely itt szerepel a fináléban, sem csütörtökön, sem pénteken nem versenyzett még. Fehér orosz egység az egyesen, a kettesen oroszok, a hármason moldávok, a négyesen ukránok. Judmila Luzán itt a vezérevezős, ő Európa bajnoki 2. lett tavaly, itt pedig már ezen az Európa bajnokságon begyűjtött egy aranyérmet egyesben 200-on. Az ötösen a címvédő spanyolok, Ángeles Moreno és Viktória Járcsevska, ez a kettős nyerte az 500-at is Recsicében. A hatoson tehát a magyar hajó, tavaly 3. lett, a hetesen a lengyelek, a 8-ason a németek. Az időjárás kiváló, meleg van Portugáliában, több mint 30 fok, szél van, élénk szél, némiképp hátszél, illetve jobbos oldalszél. Megtörtént a rajt, rendben eljött mindenki természetesen, és a hetes pályán már is kiemelkednek a lengyelek, egy hajó ornyival vezetnek, igazából a lila hajóval érkező ukránok előtt. Egyelőre ez a két duó emelkedik ki a mezőnyből. A miénk számára a rajt nem igazán sikerült jól. Egyelőre a mezőny 2. felében Kis Ágnes és Nagy Bianca, és itt 200 méterről van szó, tehát a rossz rajt az bizony befolyásolhatja nagyban a táv további részét. Utolsó 20 méteren az ukránok vezetnek, ők fognak nyerni, nem is kérdés. A spanyolok lesznek a 2., a magyar hajó pedig lecsúszva a dobogóról, sőt, hát ahogyan itt most nézem a mezőnyt, mindössze 6. helyen ért célba Kis Ágnes és Nagy Bianca. Judmila Luzán és Anastasia Ribacsok pedig ünnepel. Luzán 2. aranyérmét szerzi itt ezen a kajakkenu Európa bajnokságon. Letaszították a trónról a spanyolokat, a címvédő egység csupán a 2. lett, a dobogó legalsó fokáról pedig majd célfotó fog dönteni. Hivatalos eredmény még nincsen, de szemre úgy látszódott, hogy teljesen tisztán a magyar hajó volt az, amely a 6. helyen ért a célba. Az ukránok egyelőre ezen az Európa-bajnokságon remekelnek, csupán az ukrán nemzet az, amelyik két aranyérmet tudott begyűjteni, és itt a visszajátszások alapján én úgy látom, hogy a kettes pályán az oroszok érkeznek meg a dobogó legalsó fokán, úgyhogy az oroszok is gyűjtenek egy érmet ebben a számban, női kenu kettes 200 méteren. Ljudmila Luzán az, aki tavaly a milánói világbajnokságon tarolt, 4 versenyszámban indult, mind a 4-et meg is nyerte, és egyelőre itt ezen az EB-n, Montemor-o-Velhóban, Portugáliában 2 számból nyert 2-t, ma 1-es 200-on, illetve délután 2-es 200-on szintén Ljudmila Luzán bizonyult a legjobbnak, igaz, most ott volt mögötte a hajóban, ott érdelt Anastasia Ribacsok. Az ezüstérem a spanyoloké, az ukránok mondanak itt köszönetet a szurkolásnak, illetve a szurkolóknak. A harmadik végül a lengyel hajó lett célfotóval, őket hozták ki az oroszok előtt. Itt igazából nézem az órát, hogy mindösszesen 25 ezered másodperc döntött a lengyel hajó számára. A magyar egység pedig Kis Ágnes és Nagy Bianca némiképp csalódást keltő módon mindössze a 6. helyen fejezte be a futamot. Hamarosan jön majd a folytatás 15 óra 46 perckor a női kajak 1-es 200 méteres számmal, Lutz Annával a döntőben, addig a szó a stúdiójé.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 15 óra 43 perc van. Azt jelenti, hogy hamarosan következik egy újabb futama a kajakkenő gyorsasági és para-európa bajnokságon Portugáliában. A szó Tóth Bélai.
2: Köszönöm szépen. Hangolnak már a helyszínen Montemoro Velhóban, Portugáliában a következő fináléra. Lutz Anna lesz ott a négyes pályán címvédőként, mert hogy a női kajak egyesek sprinttávján Lutz Anna az elmúlt években egyeduralkodó volt, 2024-ben és tavaly is az újpesti versenyző nyerte meg az Európa-bajnokságot. Négyszeres Európa-bajnoknak vallhatja magát egyébként Lutz Anna, aki ebben az idényben a világkupákon ezen a távon nem nagyon versenyzett. Ő azért párosban is indult az elmúlt időszakban, tehát megoszlik a figyelme azt illetően, hogy éppen melyik versenyszámban teszi oda magát. Ami a világkupákat illeti, Szegeden Lutz Anna a harmadik lett, a spanyol Uzende nyerte egyébként azt a VK-t, Brandenburgban pedig nem Lutz Anna szállt vízre ebben a versenyszámban. Mind a két világkupát májusban rendezték, mégiscsak mérvadó lehet erre az Európa-bajnokságra mind a két világkupa eredménye. Az egyesen egy ukrán versenyző Ivana Gyacsenko, a kettesen a brit Emily Louise, a hármason Anya Apollonio, egy szlovén versenyző, leánykori nevén Anya Osterman, a kajakkenú barátoknak ez biztosan többet mond, ő lett tavaly az ezüstérmes. Anya Osterman, majd most már férjezett nevén Anya Apollonio. A négyesen tehát Lutz Anna, az újpestiek négyszeres Európa-bajnok kajakozója. Az ötösön egy meglepetés ember, nagyon jól szerepelt eddig a csütörtöki előfutam során, Frederike Mörke. A hatoson Julia Olszewska Lengyelországból, ő Recsicében 8-ként fejezte be a döntőt. A hetesen Sara Uzende, a spanyol a négyessel Európa bajnok lett nagyjából 2,5 órával ezelőtt, világkupa győztes, és hát most már elmondhatja magáról, hogy a négyessel világbajnok és Európa bajnok. A nyolcason egy fehér orosz versenyző, a kilencesen pedig az orosz Dolgova. Mindenki a rajtgében 200 méter, alig 40 másodperc alatt be is érnek a célba a versenyzők. Lutz Anna négyesen, ahogy látom, vörös hajóval, mellette tehát a jobb oldalán a szlovén Apollonio, őt is figyelni kell, és a dánt az ötösön. Sokat kivárnak a rajtal, de most ellövik a startot, és nem igazán sikerül ez jól Lutz Annának, mellette sokkal jobban lőtt ki a rajtgépből Mörke, a dán versenyző. 200-on ez sokat számíthat. Mörke egy fél hajóval vezet, kiválóan kapta le a rajtot a dán, az ő hátát nézi a teljes mezőny. Lutz Anna egyelőre a harmadik helyen halad, mert itt egyébként a kilencesen, hogyha figyeli őt, Dolgovát Lutz Anna, akkor azt láthatja, hogy az orosz egyelőre a más. Jönnek az utolsó 50 méterre, kiemelkedik a teljes mezőnyből a dán. Talán a dobogó meg lehet Lutz Annának, ahhoz egy nagy hajrá kellene, mert Dolgova még mindig jobban áll, és itt az utolsó métereken talán megvan az ezüstérem. Dán arany, kérdés nélkül, majdnem egy félhajóval Mörke mindenkit megvert. Lutz Anna a gyengécske rajtot követően úgy láttam, hogy a második helyen azért áthaladt a célvonalon. Nem ünnepel. Ő ennél azért többet várt ebben a számban magától Lutz Anna, mert hogy, hát ahogyan azt mondtam korábban, az előző két Európa-bajnokságot egyaránt ő nyerte, de itt valóban a rajtban egy picit elmaradt, és Mörke szenzációsan, tényleg fantasztikusan kapta el a rajtot, és utána már nem volt kérdés azt illetően, hogy ő lesz ennek a számnak az Európa-bajnoka. Volt olyan szakasza a versenynek, amikor egy fél hajóval vezetett a dán Mörke, neki eddig ebben a pályafutásban ez a legnagyobb eredménye. Nagyon fiatal versenyzőről van szó, és akkor a célfotó alapján tisztán a második Lutz Anna, mögötte a szlovén rivális Anya Osterman, vagy hát most már Anya Apollonio jött be harmadiknak, egyelőre viszont hivatalos végeredmény még nincsen. Megvan a magyar küldöttségnek, hogyha a paraszakágat is ide számoljuk, akkor ezen az Európa-bajnokságon a harmadik ezüstérme, ugyanis Kopasz Bálint K1 1000 méteren elért második helyezését, és Suba Róbert KL1-es kategóriában 200 méteren elért második pozícióját követően Lutz Anna a női kajakegyesek sprinttávján 200-on szintén a másodikként végzett a döntőben. Gratulálunk Lutz Annának! Itt most dán aranyérem született, lesz miért visszavágni majd a poznányi világbajnokságon augusztus végén. Egyelőre ennyit, tehát Montemor o Vejóból, a portugáliai Európa-bajnokságról. Most nagyjából egy órán át nem lesz épp futamba magyar versenyző. 3:45-kor viszont majd érkezik női K1 1000 méteren Kőhalmi Emese. Jelentkezünk majd akkor a kajakkenu Európa-bajnokságról. Egyelőre tehát Tóth Béla búcsúzik.
1: Köszönjük szépen! Egy friss állás, a férfi kézilabda bajnokok ligájában zajlik a négyes döntő Kölnben. Magdeburg, Füchse Berlin a szünetben 17-19, tehát a berlini gárda vezet. A másik elődöntőben majd 18 órakor az Olborg a Barcelonával mérkőzik meg. Sajnos ugye magyar érdekeltség nincs a férfiak négyes döntőjében. Innen folytatjuk majd hamarosan a körkapcsolást.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten rendezi 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság június 12-én és 13-án a sportdiplomáciai csúcs találkozó közben Csisztu Zsuzsa kolléganőnk Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével készített beszélgetést.
2: Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerintem rég kapott ennyi nemzetközi dicséretet, mint most az 55. Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésén. Amikor tavaly Frankfurtban viszonylag bátran ezt a rendezvényt megpályáztátok, elnök úr, akkor gondoltad volna-e, hogy nagyjából így végződik majd ez itt Budapesten?
3: Mindig bízom abban, hogyha rendezünk valamilyen nemzetközi eseményt, bármilyet, sportversenyt, vagy ilyen nagy konferenciát, akkor nyilván bízik az ember a sikerben. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire összetett és komplikált, nehéz feladat egy működő olimpiai bizottságnak ezt megszervezni, de hála Istennek a kollégák és mindenki, aki ebben dolgozott, rendkívüli munkát tett bele, és tényleg learadtuk itt a dicsőséget, és ez szerintem egy nagyon nagy nemzetközi siker sportdiplomáciába és minden egyébbe, főleg úgy, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök asszonya látogatott ide.
2: Tegnap egyébként Posfai Gábor belügyminiszter úrtól is azt kérdeztem, hogy nagyjából két héttel a világ egyik leghangsúlyosabb, fajsúlyosabb sportesemény, a Bajnokok Ligája döntője után, vajon milyen súlya van a nemzetközi sportvilágban vagy sportdiplomáciában egy ilyen típusú rendezvénynek? Most, hogy a végén járunk, hogy látod?
3: Természetesen nem összehasonlítható egy Bajnokok Ligája döntőjével, vagy egy Forma 1-es rendezéssel, ez, hiszen nem annyira látványos a szurkolók számára, de a magyar sport számára szerintem óriási jelentőségű. Mert ilyen közgyűlés, amit megrendezünk, eljön az összes európai ország, nagyon sok nemzetközi olimpiai bizottsági tag, nagyon sok szövetségi elnök látogatott el. Ez egy rendkívüli alkalom minden olyan dologra, ami fontos nekünk. És mindig is nagyon jó érzés vendégül látni Budapesten, Magyarországon a nemzetközieket, mert senki nem gondolja, aki még nem járt itt, hogy ez egy milyen jó hely.
2: Tudom, hogy hivatalosan, természetesen legalábbis az itt lét alatt nem lehetett akár az olimpiai pályázat ügyében sem aktívabban nyilatkozni, de azért Kirstie Coventry-nek is voltak az országod dicsérő, a sporthoz való viszonyunkat dicsérő, nagyon azt gondolom bátorító mondatai, és természetesen azt is hallottuk már a közelmúltban, hogy a főpolgármester úr Karácsony Gergely, vagy éppen a belügyminiszter milyen hozzáállással viszonyul az esetleges magyar pályázathoz. Akkor, hogyha arról beszélünk, hogy milyen súlya van egy ilyen rendezvénynek, akkor azért most már a végén vagyunk. Lehet-e azt mondani, hogy ez egy, ha fél, de kis lépéssel is közelebb visz egy ilyen célhoz?
3: Hát azt tudni kell, és ezt soha nem titkoltuk, hogy több mint két éve dolgozunk a fővárossal azon, hogy eljussunk egy olyan szintre, ahol most vagyunk. Tehát ugye nincsen pályázat, de vannak érdeklődő országok, ugye részt veszünk az Observer programban, most már több olimpián keresztül, mint a fővárossal együtt, Karácsony Gergely, Vitézi Dávid nagyon aktív részese ennek a folyamatnak, és azt gondolom, hogy az elmúlt két-két és fél év munkája vezetett oda is, hogy ma azt mondhatjuk, hogy tényleg azt gondolom, hogy Budapestnek szüksége van valamiféle, Magyarországnak szüksége van egy nemzeti ügyre, hogy összefogjon és összeálljon, és Budapestnek és a környéknek pedig szüksége van azokra a fejlesztésekre, amelyek, hangsúlyoznám, nem stadionokról és nem sport venue-kről szól, hanem arról, hogy jobb legyen a közlekedés az infrastruktúra javításán, és minden egyéb olyan dolog a lakhatási válság megoldásán, ami egy olimpia lendíthet. Hiszen megfordult ez a folyamat, ma már nem azt mondja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy mit akar és mit szeretne, hanem a város vagy az ország mondja meg, hogy ő hogyan szabná rá az olimpiai játékokat a város infrastruktúrájára, az országéra, és ez szerintem felgyorsítaná azt az infrastruktúrális beruházást, amire már nagyon régóta szüksége van a fővárosnak.
2: Ugye mi itt nyilván Magyarország Budapest vonatkozásában mutatunk érdeklődést, de például azért azt is lehet tudni, hogy a környező országokban is van egyfajta együttműködő, pozitív szándék. A Szlovák Olimpiai Bizottság, egészen pontosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szlovák tagjával is beszélgettem, és ő egészen, azt kell mondanom, egyértelműen kivált amellett, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt szívesen mennének akár egy közös pályázatba. Mit lehet erről tudni?
3: Azt, hogy természetesen ugye a fenntartható olimpiáról beszélünk, egy olyan fenntartható olimpiáról, ahol egy olimpia után nem maradnak kihasználatlan sportlétesítmények, illetve nem kell sportlétesítményeket létrehozni az olimpia miatt. Ezért természetesen szóba kerül ez, és az nem titok, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szlovákokkal, a csehekkel is, az osztrákokkal, a horvátokkal, mindenkivel itt a régióban. És azt viszont tudni kell, hogy Közép-Európában ugye nem volt soha nyári olimpia. Tehát Münchenben volt 72-ben, 80-ban volt Moszkvában, és egy óriási fehér folt egy olyan tradicionális részén Európának, ahol tényleg a gyökerei vannak az olimpizmusnak, és fantasztikus nemzetek vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nem csak Budapestről van szó, hanem erről a régióról. És az, hogy egy ilyen esetleges olimpiai rendezés Budapestet a régió középpontjává tenni, ez nem kérdés. És ez szerintem, és ezt látja természetesen a főpolgármester úr is, illetve a főváros is ebben, ez egy óriási lehetőség. Nem csak maga a rendezés, hanem az, hogy hova pozícionálja magát a jövőben, a következő 10-20 évben Magyarország és Budapest.
2: Tehát akkor ezek szerint ez segíthet, hogy a környező országok támogatását lehet bírni, ennek a fogadtatása a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban valamilyen szinten tudható?
3: Rendkívül jól állunk.
2: Ez mindenképpen pozitív. Beszéljünk egy kicsit a folyosói pletykákról. Egy szárnyra kapott az a hír, hogy ugye ez egy, az Európai Olimpiai Bizottság, nevezük így, terméke, az Európa Játékok, ugye most a következő esztendőben Isztambulban kap helyet, de hogy aztán nincs helyszíne, és én úgy hallottam, hogy szóba került esetleg Budapest is, mint potenciális rendező, talán.
3: Hát ez már ugye Capralos úr már többször említette, sőt már a 27-es is szóba került. Mindenki szeretne Budapestre jönni, ez kétségtelen, de hát ez nem ilyen szinten dől el. Én úgy tudom, hogy a miniszterelnök úrnál tett látogatásnál ez is szóba került, de hát ugye 31-es rendezvényről van szó. Európa Játékok azért egy európai olimpia. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy esemény, most Isztambulban jövőre lesz. A legnagyobb előnye az, hogy lehet kvalifikálni az olimpiára. Tehát kvalifikációt, kvótákat lehet szerezni. A 31-es Európa Játékokon, a 32-es Brisbane-i olimpiára, tehát ez egy csábító dolog. De hát majd meglátjuk, hogy lesz. Ehhez nyilván kormánydöntés kell. Belügyminiszter úr rendkívül úgy érzem, hogy támogatólag van a sport mellett, hiszen a sportból is jött. Én azt gondolom, hogy ő nagyon, nagyon jó gazdája lesz Magyarországon a sportnak.
2: Még egy kérdésre beszéljünk, méghozzá az, hogy Kirsty Coventry első hivatalos Nobel-nöki minőségében tett látogatása. Egyrészt mekkora súlyt adott ennek a rendezvénynek, illetve mennyire volt fontos az, hogy nagyon mélységében kitért olyan részletes kérdésekre, amelyek mostanában a Nemzetközi Olimpiai Mozgalmat foglalkoztatják. Például az utóbbi időben talán az egyik legkritikusabb kérdés a pénzdíj kérdése, hogy legyen-e az olimpia egy pénzdíjas esemény. Erről, mint volt olimpiai bajnököt is örömmel kérdezlek, mert ebben nagyon láthatóan megoszlik egyébként a sportvilág véleménye.
3: Hát ő szerintem úgy fogalmazott pontosan, hogy az olimpián ne osszanak pénzdíjat. Tehát nem arról a pénzdíjról van szó, amelyet esetleg az országok adnak az olimpikonoknak egy-egy verseny után, de szerintem ez egy jó irány, mindenki úgy díjazza a sportolóit, ahogy akarja, ez egy országonként külön-külön döntés. Ugye nálunk még van az extra, illetve most már néhány országban is van az az extra, hogy ugye életjáradékot kapnak az olimpiai bajnokok, vagy az érmesek. Tehát igen, azt látom, hogy az elnök asszony nagyon sok újítást vezetett be. Tehát nagyon, nagyon máshogy működik szerintem, mint Thomas Bach. Bár ugye mindenki mondta, hogy a Bach úr ugye nyilván nagyon támogatta Coventryt ebben az elnöki székben, de ő a saját útját járja. Azért egy kemény nőről van szó, egy nagy harcosról, tényleg a saját országában is már sportdiplomáciában nagyon magas szintre jutott, egy olimpiai bajnok úszóról van szó, és azt gondolom, hogy megvan a saját elképzelése, aki azt gondolta volna, hogy majd úgy lehet úgy irányítani, szerintem ez az tévedés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind az olimpiai részvétellel kapcsolatban is, amit mondott, hogy ne lehessen diszkriminálni senkit azért, hogy milyen az útlevele, vagy bármiért. Ez nagyon, én is ezt mondtam ugye a beszédben, hogy én maradtam le olimpiáról bojkott miatt, és a világon még soha bojkottal nem oldottak meg politikai problémát, és ez a jövőben sem fog megváltozni, és ne büntessük a sportolókat azért, mert hogy milyen az útlevele.
2: Összességében akkor egy eddig is ismert, de mégiscsak egy új szint, egy új arcát mutatta meg a Magyar Olimpiai Mozgalom most ezzel a párnapos rendezvénnyel?
3: Szerintem főleg az elnök asszonynak nagyon sok újdonságot, egészen jó, nagyon-nagyon jól sikerült például a mobilodában a látogatás, tehát ott volt másfél órát, csináltunk neki egy-két prezentációt, beszélgettünk, itt tanuló afrikai diákokkal találkozott, akik ugye ösztöndíjprogramban részesülnek, és itt sportolnak és tanulnak. Tehát egy olyan teljes képet tudtunk az elmúlt másfél napban adni szerintem, ami aki nem ismerte volna, vagy azért ő ismer minket, hiszen járt itt, említette, hogy 2017-es úszó VB-n, és szerintem jövőre is jön a vizes világbajnokságra, de azért nagyon sok olyan információt kapott a jelen állapotunkról, a múltunkról, a tradíciónkról, ami szerintem nagyon hasznos.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen már javában zajlik a labdarúgó világbajnokság. A második nap összefoglalóját hallgathatják meg most összeállításunkból.

0: újabb két megnyitóval és újabb két házigazda bemutatkozásával folytatódott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A péntek esti mexikóvárosi nyitómeccs után lejátszotta első mérkőzését a két másik társrendező, Kanada és az Egyesült Államok is. Elsőként Torontóban a kanadaiak Bosznia-Hercegovinával mérkőztek meg, a találkozó tudósítását Németh Kornéltól hallják.
1: Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukic volt eredményes. A 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával pedig előnybe került, tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés. Sőt, a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályán, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
0: És akkor halljuk, hogyan látta a mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc.
2: Alapjában a hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezett védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatárteljesítménnyel, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
0: A találkozó első gólját a román bajnokság tavalyi gólkirálya, a bosnyák színekben első tétmérkőzésén pályára lépő Jovo Lukic szerezte, a lefújást követően így értékelt.
3: A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
0: Jovo Lukic gólját Kyle Larin egyenlítette ki, most őt hallják.
4: Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
0: A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh szerint is fejlődnie kell csapatának, ezt tartja a legfontosabbnak, még ha örömteli is az első világbajnokságon megszerzett kanadai pont.
5: You can't help it when you're a coach. You get so focused in on what you want your team to be.
0: Vezetőedzőként elsősorban arra fókuszálsz, hogy a csapatod rendben legyen, de nyilvánvalóan az egész hét és a szurkolók itt Vancouverben fantasztikusak voltak. Örömteli az első VB pontszerzés, de tényleg a fókuszban az áll, hogy a játékosok mindent megkapjanak, amire szükségük van ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák. Szóval ebből a szempontból nem tettem eleget, legalábbis az első félidőt nézve, de a szünetben átment az üzenet, és a reakció kiváló volt. Rengeteg különféle ember van körülöttünk, akik mind élvezni akarják a világbajnokságot itt Kanadában. Az én dolgom az, hogy ezt megadjuk nekik. Büszkék lehessenek a csapatra és az eredményeinkre. Rengeteget beszéltünk arról, hogy felnőjünk a feladathoz. És a fontos pillanatokban eddig megmutattuk, készen állunk, de egyértelmű, a VB az egészen más kávéház, még a stadion is egészen másnak tűnik, sokkal nagyobb, akárcsak az alkalom. Emlékezzünk az argentinokra, akik legutóbb az első meccsüket elveszítették Szaúd-Arábia ellen. Az elején még mindenki feszült, de aztán életre kell. Szerintem mi is tanulni fogunk ebből a nyitó meccsből, és fejlődni, erősödni, hogy a következő meccs már pont úgy nézzen ki, ahogy elképzeltük. Pontosan tudtuk, hogy a bosnyákok mennyire agresszívak, tapasztaltak, hátul stabilak, ezt megmutatták a selejtezők során is. Magunkkal kellett foglalkoznunk, hogy rendben legyünk a második félidőben. Tudtuk, hogy a fiatalos lendületünkkel, a gyorsaságunkkal és az erőnkkel kifáraszthatjuk őket a végén, de természetesen jár nekik is a gratuláció és az elismerés, remekül helytáltak. Könnyen lehetett volna 0-2 is, de akár meg is fordíthattuk volna az állást, szóval úgy gondolom, a döntetlen igazságos eredmény. Jesse Marsh bosnyák kollégája Sergej Barberez is azt hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A döntetlen reális eredmény, és biztató a folytatásra nézve. Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint 2 éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk egy teli stadionban, ahol az emberek 80%-a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel, bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az egy-eggyel, ami biztató a folytatásra nézve. A B csoport első mérkőzésén tehát Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, ha a két csapat a papírforma szerint legyőzi Katart, jó eséllyel tovább jut majd a kvartettből. A két rivális egymás elleni pontvesztésének pedig vélhetően Svájcban örülnek a legjobb.

0: kanadaiak után utolsóként az Egyesült Államok csapata mutatkozott be a 2026-os világbajnokságon. Az ellenfél és egyben szenvedőfél ezúttal Paraguay volt. A hetedik percben Bobadilla öngóljával már előnyben volt, majd egy lesgól után Balogun két szabályos találatot is jegyzett, így 3-0-al 45 perc után gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A teljesen alárendelt szerepet játszó paraguayiak aztán a második félidőben szépíteni tudtak, de az ekkor már tartalékoló USA gárdája a hosszabbításban szerzett még egy gólt, így a vége kiütéses 4-1-es hazai siker lett.
1: Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első fél idő során. Különösen növeli az értékét ennek az első fél időnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzés lehozott eddig nullára. Hát ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Hát gyakorlatilag ugye arról beszélhetünk, hogy az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt, hosszú tornára készülnek a csapatok, és azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjában véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
0: A duplázó Folarin Balogun érthetően elégedetten értékelt a hármas sípszót követően.
2: Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
0: És elégedett volt a hazaiak mestere Mauricio Pochettino is.
3: The performance was really good. I think we really play well. We are so happy.
0: Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, remekül játszottunk. Boldogok vagyunk, de ez még csak a kezdet. Van még 2 csoportmeccsünk, élveznünk kell a tornát. Megyünk tovább, és próbálunk minden mérkőzésre javulni, hiszen itt minden összecsapás kihívás lesz. De, még egyszer mondom, nagyon boldogok vagyunk, a játékosok minden elismerést megérdemelnek.
3: But of course, so happy, player deserve big credit. About the performance.
0: Ami pedig Pulisicet illeti, kapott egy rúgást még 2 napja az edzésen, és a szünetben, amikor kicsit rápihent, járni is alig tudott, de azért remélem nem nagy a baj. Szóval döntenünk kellett, lehoztuk, és szerintem jól cselekedtünk, remélem a következő mérkőzésen ismét hadrafogható lesz. Előre tekintünk, nem foglalkozunk a múlttal, csak a jelennel, és most a játékosoknak jár a tisztelet, mert ma remekül játszottak. Az embereknek nagyszerű dolog, hogy ilyen csatákat láthatnak, és büszke vagyok a fiúkra, mert szerintem egy csomó új szurkolót szereztek, akik ezután a labdarúgást is figyelemmel követik majd. Remek munkát végeztünk, de még egyszer mondom, nem állhatunk meg. Javulnunk kell tovább, mert remélhetőleg sok meccs vár még ránk, és hosszú, nehéz út áll előttünk.
3: We need to keep improving in many other things and knowing that it's going to be the journey is going to be really really difficult.
0: A paraguayiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro szenvedélyesen beszélt a mérkőzés utáni sajtóeseményen, elsősorban saját szurkolóiknak üzenve. Leckét kaptunk, fájdalmasat. Senki sem szeret veszíteni, pláne nem 4-1-re, 16 év várakozás után. De csak ugyanazt mondhatom, amit eddig is, és amit épp az öltözőben mondtam az imént Diego Gomeznek. Egyet tehetünk, magunkba kell néznünk, és amit nem csináltunk jól, azt legközelebb jobban kell. Ma még csak elkezdődött a VB, nem pedig befejeződött. Megyünk tovább, és harcolni fogunk. A végletekig. Ez a védjegyünk, ez az identitásunk, ezek vagyunk mi. Ez jellemezte mindig is Paraguayt, még ha az eredmény nem is az, amit az ország szeretett volna. Mi sem ezt akartuk, és felelősséget kell vállalnunk érte. És felelősséget is fogunk vállalni érte, és harcolni magunkért, a nemzetért, amíg egy percnyi játékidő is hátra van, küzdünk a továbbjutásért. Elhihetitek, mert garantálom, semmiség az egész. Legyetek nyugodtak, hiszen tudjuk, mi rejlik a szívünkben, mi a felelősségünk az ország felé, hogy mik az álmaitok, hogy milyen adósságunk van felétek, és minden pillanatban azért dolgozunk, hogy ezt leróljuk. Nincs felőle kétségem, mert mindent megteszünk majd, hogy tovább jussunk a csoportból. Paraguay 4-1-es veresége után javíthat majd Törökország és Ausztrália ellen, a déljelű négyesben pedig az USA egyértelműen bejelentkezett a csoport elsőségért. Ami pedig a folytatást illeti, ma este beindul a nagyüzem, magyar idő szerint 21 órától Katar-Svájc mérkőzést rendeznek, majd éjfélkor bemutatkoznak a brazilok is, a Marokkó elleni csata igazi csemegének ígérkezik. Ha fent tudnak maradni, vagy fel tudnak kelni, hajnali 3-kor kezdődik a Haiti-Skócia, majd 6-tól az Ausztrália-Törökország összecsapás, várhatóan ismét gólokkal és újabb izgalmakkal.

0: Folytatjuk a világbajnoksággal, hiszen ma 21 órakor Katar-Svájc együttesével csap össze San Franciscóban, még 0 órakor Brazília-Marokkó találkozót rendeznek New Yorkban, az első mérkőzést a B csoportból, a másodikat pedig a C csoportból. Erről is beszélgetett Vécsei Bálinttal, a korábbi 13-szoros válogatott játékossal, Szabó Bence.
1: Neked van hosszú karriered Svájcban, 4 évet is kint játszottál a Lugano együttesében. Hogyan figyelsz ilyenkor egy labdarúgó világbajnokságot? Szurkolsz olyan válogatottnak, amikor ugye sajnos ugye nincs ott a magyar csapat, amely országban mondjuk te játszottál, szóval akár ezt a mai mérkőzést is hogyan várod?
2: Nyilván követem a svájci labdarúgást, nyilván ennek a csúcsa a válogatott. Kíváncsian várom ezt a mérkőzést.

0: csapat, akiknek igazából most az a generáció egyre jobban megy ki, akik talán az utóbbi években meghatározóak voltak, ott is elkezdődött a fiatalitás. Én úgy érzem, hogy egy jó csapat, de nem érzem azt a plusz bennük, hogy ezen a VB-n akár ilyen meglepetés csapat legyen.
1: De azért azt el lehet várni talán tőlük, hogy a csoportból tovább menjenek, akár csoport elsőként is?
0: Én úgy érzem, hogy a továbbjutással nem lesz gondjuk. A továbbiakban én azért kíváncsian várom, hogy mi lesz, de nem tudom elhinni, hogy arra nem tudok gondolni esetleg, hogy 8-ba kerüljenek, vagy előrébb végezzenek.
1: Ugye játszottál még más együttesben is, ugye itt Japán fölvetődött veled kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen magyar labdarúgó, aki ott pályára lépett a profi első osztályban. Velük kapcsolatban milyen érzéseid vannak, őket hogyan figyeled majd így a VB-re vonatkozóan?
0: Igazából a Japánnak pedig pont az ellenkezőjét érzem, mint a Svájccal, hogy szerintem egy meglepetés csapat lehet itt a világbajnokságon. Attól függetlenül, hogy a csoportjuk szerintem az egyik legerősebb, vagyis ilyen kiegyenlített, hiszen Svédország, Hollandia és Tunéziával vannak egy csoportban. Én szerintem, hogyha sikeresen vívják a csoport mérkőzéseiket, szerintem még tudnak majd meglepetést szerezni.
1: Ez alapvetően a pozitivitásod a válogatottnak szól, vagy a japán futball fejlődésének, amit mondjuk személyesen is tapasztalhattál, amikor ott voltál?
0: Én úgy érzem, hogy a japán futball fejlődik. Nagyon sok játékosuk játszik topligákban, igazából csapatszinten is. Utóbbi időkben azért kiegyensúlyozottak voltak, és jó eredményeket értek el. Én úgy érzem, azért a múltkori világbajnokságra is visszagondolunk, azért ott is szereztek meglepetéseket. Úgyhogy én azt értem bennük, hogy ezen a VB-n talán ők lehetnek az egyik meglepetés csapat.
1: Azt milyen értelemben értendő meglepetés csapat? Tehát ugye Svájc kapcsán mondtad, hogy azért az a legjobb 8 az eléggé kérdéses, hogy nem valószínű, oda fog kerülni Svájc Japán esetében, de már ezt el tudod képzelni? Vagy esetleg inkább kérdezem úgy, hogy ők lesznek-e szerinted az ázsiai ország, amelyik a legtovább jut?
0: Tovább fog menetelni, mint szerintem Svájc, és még azt mondom, hogy az ázsiai csapatok Dél-Koreával együtt szerintem az a két csapat, akik meglepetés fognak, és eléggé hosszú ideig ott lesznek szerintem.
1: Neked milyen benyomásaid voltak eddig a VB-ről? Nem tudom, hány meccset tudtál nézni, mi az, amit láttál?
0: Igazából ezeket az új szabályok, amik így bejöttek, szerintem ezt azért még mindenkinek szokni kell, illetve az előtte lévő show elemeket, de igazából nagyon sok mérkőzés lesz, így hogy sok csapat van, úgyhogy lesznek még jó mérkőzések, úgy érzem ezzel a VB-n.
1: És te milyen véleménnyel vagy ezekről az újításokról?
0: Fura, azért ezek fura újítások, kíváncsi leszek, hogy többször fog beavatkozni a videóbíró, hogy ez mennyiben fogja meghatározni a játék minőségét, mennyit fog akadozni a játék emiatt, hogy mennyi hosszabbítás lesz. De nyilván az a törekvés, hogy minél folyamatosabb legyen a játék, és minél több futballt lássanak az emberek.
1: Érzésed szerint melyik lesz az a válogatott, amelyik, hogyha játszik, akkor majd mindenképpen szeretnéd őket nézni, ha egyáltalán van ilyen, meg alapvetően, hogyha majd kicsit a végső esélyesekről is beszélgetünk, akkor te kiket vársz oda most, kiket látsz olyan formában ennek a világbajnokságnak, melyek azok a csapatai, amelyik odaérhetnek a végső győzelemre?
0: Hát van 2-3 favorit szerintem ennek a VB-nek, így ha megnézzük a játékos keretek alapján. Én Argentinának szurkolok, a múltkori VB-n is nekik szurkoltam, úgyhogy őket megpróbálom követni, de azért nem lesz könnyű, hogy néztem az időbeosztásukat, de favoritként ott van igazából a francia válogatott, akinek szerintem az egyik legerősebb a keret. A spanyol válogatott, és én azt mondom, hogy a portugál is most lehet, hogy oda fog érni a végére.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa 4-es döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four 4-es döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.

0: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
1: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
2: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
1: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A Katar-Svájc találkozóval folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ma van a védőnők napja, változékony idő lesz holnap is. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
4: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. Lutz Anna ezüstérmet szerzett kajak 1-es 200 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Korábban a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet nyert. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Ezüstérmet nyert Kopasz Bálint 1000 méteren. A kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István 8.-ként ért célba, a női kenu egyesek 200 méteres számában Paragi Petra szintén 8. lett. Kis Ágnes és Nagy Bianca kenu páros 200 méteren 6. lett. A férfiaknál ugyanebben a versenyszámban Hodován Dávid az 5. helyen végzett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. Kiütéses győzelmet aratott második mérkőzésén a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 21-2-re verte Georgiát. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes korábban 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A csapat vasárnap Szlovénia és Szerbia ellen játszik, a csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek az EB-re.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Ma van a Magyar Védőnők napja. Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa. A Működő és Emberséges Magyarország intézet célja, hogy a lakosság folyamatosan részese lehessen a döntések előkészítésének, írt a közösségi oldalán Radnai Márk újonnan kinevezett kormánybiztos. A Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint az intézet felállításához a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit vizsgálják meg. Az új vezető feladatai közé tartozik majd a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedések kidolgozása. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon, az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, hiszen vállat takaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
3: Közlekedés.
4: A portáltáblákat cserélik az M7-es főváros felé vezető oldalán Budaörsnél. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, lassulásra, torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkereten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: Kedves hallgatóink, labdarúgással folytatjuk műsorunkat, hiszen ma este 21 órakor Katar-Svájc együttesével játszik, majd 0 órakor kezdődik a Brazília-Marokkó összecsapás, hogy aztán majd hajnali 3-kor újabb két találkozóról tudjunk beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Kecskés Tamás, a válogatott játékosa, Szabó Bencének nyilatkozott és firtatta például Svájc esélyeit.
7: Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, és ugye Svájc majd játszik hamarosan, ők lépnek pályára, most majd először ugye Katar lesz az ellenfelük. Te ugye játszottál Svájcban egy 3 éve, tehát ilyen szempontból azért hozzájuk lehet némi kötődésed, de inkább azt kérdezem elsőként, hogy kinek szurkolsz majd ezen a világbajnokságon, illetve te hogyan vártad, várod?
8: Nyilván egy óriási esemény, az egész világ fogja nézni, nagyon vártam már a kezdetet. Igazából nincs senki favoritom, akinek igazán szurkolnék, hanem inkább egy jó világbajnokságra számítok tele meglepetéssel. Nyilván Svájcban játszottam 3 évet, de nem mondanám azt, hogy ő nekik szurkolok, nyilván követem őket. Én azt gondolom, hogy aránylag egy jó csoportba kerültek, hogyha mondhatom így. Én azt gondolom, hogy tovább fognak jutni, úgyhogy várom azt, hogy mit fognak tudni produkálni.
7: Nem tudom, hogy esetleg az eddigi mérkőzéseket nézted, de milyen benyomásaid vannak eddig?
8: Volt, amelyeket tudtam nézni, nem az összeset. Egy kicsikét másnak látom, mint a többi világbajnokságot, akár marketing szempontból is, de nyilván, ahogy említettem már, ez a világ egyik legnagyobb eseménye, hanem a legnagyobb a sportok között. Az egész világ nézi, úgyhogy tényleg várom azt, hogy alakulnak a mérkőzések.
7: A labdarúgó szempontból milyenek az új szabályok, hogyha ezeket úgy külön figyelted? Ugye itt az időhúzásra vezettek be néhány ilyen gondolatot, a varozásra megújították egy kicsit ezeket hogyan látod, illetve mennyire tartod jó ötletnek?
8: Igen, persze, olvastam és néztem is őket. Engem egy kicsit meglepett, megmondom őszintén. Ugye folyamatosan jönnek be az új szabályok, és nyilván az, hogy egy világbajnokságon vezetik be, ez szerintem játékos szempontból nem olyan egyszerű, hiszen akár hogyha kimegy a labda, vagy akár egy kapus kirúgásnál is, szerintem most már ott vannak a fejekbe, hogy minél hamarabb el kell végezni ezeket a dolgokat, ami nem egyszerű játékos szempontból, de nyilván ugye mindenkinek hozzá kell szokni.
7: És akkor beszéljünk tényleg ugye a ma esti találkozóról. Svájc játszik Katarral, hát ugye, hogyha lehet azt mondani, akkor ez Svájcnak kötelező mérkőzés. A csoportra tekintünk, nem?
8: Igen, én egyetértek teljesen. Én is mind labdatartásban, mind játékban egy svájci fölényt várok. Fantasztikus csapatuk van, egy jó játékossal. Ugye a kvalifikáció alatt is stabilan tudtak csoportelsők lenni. Úgyhogy én gondolom, hogy nekik ez a nyitó meccs mindenféleképpen egy dominanciára fog alakulni.
7: Ugye láttuk a svájci válogatottat, személyes tapasztalataink is lehetnek velük kapcsolatban még az Európa-bajnokságról, ahol ő kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak, egy nagyon szervezett erős csapatuk volt, na most a kapitány nem változott, a játékos keret szerintem annyira erősen nem változott. Ilyen tekintetben azzal a stabil játéka, ha egyébként azt várhatjuk Svájctól, akkor meddig juthat egy ilyen csapat, vagy te ezzel kapcsolatban hogyan gondolkodsz?
8: Én is úgy gondolom, hogy a csapatnak a gerince azért ugye stabil, és már össze vannak szokva a játékosok, és hogy említettem, szerintem a csoport is kedvezik nekik, úgyhogy én tényleg arra gondolok, hogy a csoportból maga biztosan tovább fognak jutni, és utána pedig nyilván ugye attól függ, hogy kit fognak kapni, hogy meddig fognak tudni jutni, de én úgy gondolom, hogy tényleg rá is szanszuk van a továbbjutásra, esetlegesen pedig akár a csoport győzelemre is.
7: A csoport elsőség szempontjából szerintem melyik válogatott lehet inkább, Svájc ellenfele, Kanada vagy Bosznia, vagy hát most Katart azért nem biztos, hogy oda kell mondani.
8: Igen, ugye láthatták a nézők is ugye a Kanada-Bosznia-Hercegovina meccset. Nehéz megmondani, nyilván az első meccsen mindenki egy kicsikét még tesztelget, illetve úgy mondva tesztelget, hogy nem rohannak egymásra úgymond a csapatok. Bosznia azért egy nagyon stabil védekezést mutatott, nagyon fizikális csapat. Én talán őket mondanám, de nyilván ugye Kanadában is megvan a sebesség és a minőség.
7: Van esetleg ebből a svájci válogatottból olyan labdarúgó, akire úgy kifejezetten kíváncsi vagy? Vagy úgy egyáltalán talán ebből a csoportból, vagy nem tudom, hogy hogyan lehetne mondani, mert azért ezzel a svájci együttesről nekem tényleg az érzésem, inkább ez egy csapat, mint hogy külön karakterek legyenek.
8: Igen, tényleg nagyon, ahogy mondtad is, egy csapat kohézió, ami nagyon jól tud működni, de mellette azért vannak fantasztikus egyéni játékosok is. Most a védelembe akartam mondani Vakanjit is, középen ugye a Sakát, úgyhogy tényleg azért komoly játékosokkal rendelkeznek.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 16 óra 44 perc van, kajakkenuval folytatjuk. Kapcsolunk Montamero Velhóba, Tóth Bélához.
3: Köszönöm szépen, következik a női kajakozók 1000 méteres egyéni számának döntője. Egy évvel ezelőtt Racsicében magyar siker született ebben a versenyszámban, Csikós Zsóka jó voltából. Na hát most a szolnoki versenyző nincsen itt a mezőnkben, mert hogy ő csupán 500-an, igaz ott egyesben és párosban is rajthoz áll majd távol létében. Aki a magyar színeket képviseli, az Kőhalmi Emese. A világkupán Szegeden Csikós, Kőhalmi, Heuser ebben a sorrendben álltak fel a dobogóra a versenyzők. Kőhalmi tehát akkor a második lett. Egyébként négyszeres Európa-bajnoki aranyérmes Kőhalmi Emese. Ebben a számban a legjobb eredménye a 2024-es szamárkandi világbajnoki cím, de akkor a nem olimpiai számoknak rendeztek csupán világbajnokságot. Tavaly a négyessel lett aranyérmes Racsicében Kőhalmi, egy 24 éves kajakos, a Kovács Katalin Kajakkenu Akadémia növendéke. Ő a kettesen fog versenyezni. Jobbján az olasz Lucrezia Cironi, és akkor a belső pályákon az észt Elizaveta Fedorova, a hármason, a négyesen a nagy esélyes svéd Melina Andersson, a racsicei Európa-bajnokság ezüstérmese, ő 5000-en is érdekelt, csak úgy, mint Kőhalmi Emese, tehát holnap 5000 méteren szintén vízre száll majd Kőhalmi Emese, megtörténik rajt, 1000 méter a táv, itt több mint 3,5 percen át versenyeznek majd tehát a kajakosok. Az ötösön a belga Hermin Peters, 30 esztendős, a rangidős ebben a mezőnkben. Ő az előfutamban megelőzte Kőhalmit. A hatoson a spanyol Laia Pelax, a hetesen egy 19 esztendős német Caroline Heuser, a nyolcason egy nála is fiatalabb 16 éves Julia Kocka Belarusziából, még a 9-esen egy orosz, Julia Babasinskaya. Ez tehát a mezőny női K1 1000 méteren, és az első 100 métert Babasinskaya teszi meg a legjobban, egy hajó ornyival vezet Kőhalmi Emes előtt, mert hogy a magyar versenyző halad egyelőre a második helyen, sőt most már 150 méter után Kőhalmi Emese a maga vörös hajójával az első pozícióban. Melina Andersson és a belga versenyző egyelőre a mezőnyben bújik meg, egy beülővel megelőzi őket, tehát egy fél hajóval Kőhalmi Emese, érkeznek negyed távhoz tehát a versenyzők. Nagyon fontos az erő beosztása, mégiscsak 1000 méterről van szó, az a versenyző fog itt diadalmaskodni, amelyik a legjobban építi fel a pályát, amelyik a legjobban be tudja osztani a saját energiáját. A felső pályán tehát a kettesen Kőhalmi Emese továbbra is egy félhajóval vezet, most már tisztán második a svéd Melina Andersson, és az egyesen az olasz Lucrezia Cironi is egyelőre tartja magát. Portugáliában rendezik ezt az Európa-bajnokságot, az időjárás most már egészen kiváló, 30 fok fölötti hőmérséklet, és úgy tűnik, hogy nincsen szél, általában jobbos oldalszél jellemzi ezt a pályát, az óceántól 20 kilométerre fekszik ugyanis Montemoro Velho, és egyelőre szélcsend, némiképp talán jobbos ellenszél, de nem túl élénk. Féltávnál vezet magabiztosan, félhajóval továbbra is Kőhalmi Emese, aki tehát a táv első felét kiválóan teljesíti, és növelte is előnyét az 500-as tábla óta. Most már háromnegyed hajóval vezet Andersson előtt, aki hát egyelőre nem gyújtotta be a rakétákat. Az egyesen természetesen Cironi is tartja egyelőre magát, méghozzá a harmadik pozícióban lapától az olasz versenyző. Kőhalmi Emesének inkább befelé kell tekintgetnie Anderssonra, mert hogy ő elkezdett zárkózni a svéd versenyző. Tart ez a futam 2 perc 45 másodperc óta, érkeznek 250 méterhez, tehát a táv háromnegyedén lassan túl vannak a kajakosok. Kőhalmi Emes egyelőre továbbra is vezet 250 méterrel a vég előtt, 8 tized másodperc az előny a svéddel szemben, és időközben a belga Peters is megérkezett a dobogó legalsó fokára, vagy hát ő beleszólhat majd a dobogóért zajló harcba. elkezdett növelni a csapás számon Anderson. Egy hajó ornyival vezet most már Kőhalmi Emes, akin az látszik, hogy már nagyon küzd az utolsó energia tartalékokért, de most megint, mintha megindítaná a saját hajóját Kőhalmi Emese, és ismételten egy fél hajóval vezet. Következik az utolsó 100 méter. Kőhalmi Emese úton az Európa bajnoki címe felé, az ötödik lehet ez pályafutása során. Ki kell tartani a végén, egy fantasztikus pályát tud evezni Kőhalmi Emese, és úgy tűnik, hogy visszaverte a svéd Anderson támadását, és a végén magabiztosan egy fél hajóval, sőt, talán egy egész hajóval megnyeri a futamot. Európa bajnok Kőhalmi Emese. Pályafutása során ötödjére, és ezen a távon először. A magyarok terepe a női kajak 1000 méter. Tavaly Csikós Zsóka fölényesen diadalmaskodott, az ő távollétében Kőhalmi Emese pedig szállítja az újabb aranyérmet. A magyar küldöttségnek ez a második elsősége ezen az Európa-bajnokságon. Ugye kora délután a férfi kajak négyes tudott győzni 500 méteren. Kőhalmi Emese pedig a surranó pályáról, a kettes pályáról megelőzi Andersont, aki hiába próbált újítani itt a leges legvégén, nem tudta lehagyni Kőhalmi Emesét, aki, hát tegyük hozzá, hogy rajt célgyőzelmet aratott, a legelején érre állt, és ezt a kamikázénak tűnő taktikát ezt végigvitte, és nem is engedte ki a kezéből az elsőséget. Bravo! Gratulálunk Kőhalmi Emesének. Megvan tehát a magyar kajakkenu küldöttségnek a második aranyérme, összességében pedig a negyedik érem, két arany, két ezüst az eddigi érem kollekció. Jön majd a folytatás, most már kevesebb, mint negyed óra múlva, 5 perccel 17 óra után férfi K1 500 méteren a Varga Ádám száll vízre, ő is éremesélyekkel, úgyhogy neki is szurkolunk majd, akkor jelentkezünk legközelebb kajak kenuval, most a szó a stúdiói.
2: Köszönjük szépen, egy friss kézilabda eredmény, hiszen Kölnben zajlik a Bajnokok Ligája négyes döntője, és véget ért az első elődöntő. Magdeburg, Füksze Berlin 35-40, azaz a Füksze Berlin jutott be a fináléba elsőként, az a Füksze Berlin, amely a Veszprém ellen csak büntetőkkel jutott tovább a négy közé. Hát sajnálatos dolog, hogy a Veszprém nem lehetett ott. 18 órától pedig Aalborg-Barcelona mérkőzést rendeznek majd, és a győztes mérkőzik meg majd a bajnoki címért a Füksze Berlin gárdájával.

0: I'm a fireball.
1: Labdarúgással folytatjuk, természetesen folytatjuk a hangolódást a mai világbajnoki mérkőzésekre. Kádár Zoltán, a Young Boys segédedzője, egyébként 12-szer volt magyarként a román válogatott tagja. Most hallgassák meg, hogyan vélekedik a Katár-Svájc mérkőzés előtt például a svájciak esélyeiről.
2: Telefonos interjú készül Kádár Zoltánnal, a Berni Young Boys labdarúgó csapatának másodedzőjével, korábbi román labdarúgó válogatott játékossal. Zoltán, pályára lép ma a svájci válogatott, és a svájciakat mindig valamilyen szinten titkos esélyesnek nevezik, hiszen a legutóbbi három világbajnokságon mindig eljutottak a legjobb 16 közé, a legutóbbi két EB-n ott voltak a negyed döntőben, egy jó csapatuk van. Hát mire számítasz te tőlük? Hát nem feltétlenül ma este, hiszen ma a toronymagas esélyesek Katar ellen, de ezen a VB-n.
3: Az az igazság, hogyha az ember végignézi a svájci válogatottat, egyenként a játékosokat, szerintem anélkül, hogy itt valamit eltuloznék, esélyük van bejutni az utolsó négy közé. Tehát elkezdve a hátvéd sortól, ahol mondjuk egy Amenda, Csömert, Muhaim, akik Frankfurtba, Valenciába, Hamburgba kezdő emberek, csak tartalékok a mostani svájci válogatottba, középpályások, mint Zakaria, Monakónak a csapatkapitánya, Szó, aki a Valenciába játszik, a Manzambi, a Freiburgból, aki mostani értéke már egy olyan 40-50 millió, ezek mindig csak a padon vannak játékosok, akik Angliában vannak, mint Amdouni, vagy Okafor, vagy a svájci Fasnacht, aki gólkirály volt. Ezek csak pados emberek, mondjuk úgy, ha végignézzük a többieket, hogy hol játszodnak az Internél, meg Sevillánál, meg Milánnál, Nottinghamnál, szerintem kéne egy ilyen célkitűzés legyen, hogy bejussanak az utolsó négy közé. Szerintem egy jó napon bárkit meg tudnak várni.
2: Itt biztos, hogy kulcskérdés az, hogy hogy fog alakulni a formaidőzítés. Egy nagyon hosszú világbajnokságról beszélünk, ilyen hosszú VB még nem volt, és ezzel nem találkozott még senki a mezőnyben. Hogyan tudja most, mint edző kérdezlek, a szövetségi kapitán jól adagolni ezt a VB-t a csapatnak?
3: Hát ez biztos, hogy nem lesz könnyű. Éppen ahogy te említetted, azt hiszem, ha jól emlékszem, 105 mérkőzés van a döntővel együtt. Nagyon hosszú időre van mondjuk úgy beállítva a csapat, és egyesek a játékosok közül nagyon hosszú idényük volt. Szerintem nem csak a főedző, hanem főleg a kondi edző, meg akik a csapatnál vannak, ezek a statisztikások, azoknak is egy fontos szerepük lesz abban, hogy esetleg egy meccsen egy nagyon fontos kezdőember esetleg a padról indul. Nem tudnám, mint edző is megmondani, hogy mi lenne a legjobb, de szerintem sok tényező összejátszik. Egy olyan 15 személy van egy ilyen edzői csapatban, mondjuk úgy, és ez nagyon fontos lesz, hogy milyen állapotban lesznek a játékosok minden játék előtt.
2: Mert egyelőre Murat Yakin szövetségi kapitánynak szerencséje van abban a tekintetben, hogyha jól tudom, nincsenek most sérültek, tehát most a kezdés legalábbis jól tud alakulni, akkor rövid távon mondjuk ma este Katar ellen mire számítasz?
3: Szerintem annélkül, hogy lebecsülnék valakit, már tényleg a futballban minden lehetséges. Katar az ottani válogatottak közül mondjuk az egyik, amelyiknek a legkisebb esélyei vannak egyáltalán tovább jutni. Szerintem egy 2-3 gólos különbséggel kéne a svájci válogatott ma simán nyerjen. De a futballban mindig minden lehetséges.
2: Mint ahogy az is, amit nagyon bátran kijelentettél, hogy akár a legjobb négy közé is bejuthat Svájc válogatottja. Te, mint szakember fogalmaztad meg ezt, de milyen a közhangulat Svájcban, ott a szurkolók mit várnak el a csapattól?
3: Hát itt szenzációs, az eufória nagyon nagy, mindenki bízik a svájci válogatottba. Ezelőtt egy pár nappal lett vége a jégkorong világbajnokságnak, ahol a svájciak ott is szenzációs turnét játszottak, a végén aztán kikaptak egy Nura a finektől, ha jól emlékszem. Tehát nagyon-nagyon el vannak indulva, nagyon optimisták, de nem olyanok, hogy nagyon sokat követelnek, hanem nagyon bíznak. Nagyon bíznak a játékosokban, nagyon bíznak a szövetségi kapitányban, és nagyon bíznak, hogy egyet lép előre a svájci válogatott, mert az az igazság, hogy az előbb megemlítettem, hogy egy nagyon jó és mondjuk úgy minden pozíción két szinte ugyanaz a játékos, mondjuk úgy játékos, amit a pályán hozhat és teljesíthet, ha valaki lesérül, és egy új játékos kell bájon helyette, nem fog nagyon megérződni. Az egyedüli játékos, aki azt hiszem, hogy a végül is nem szabad lesérüljön, vagy nem szabad letiltva legyen egy nagyon fontos mérkőzésen, az a csapatkapitán Csaka. Ebből szerintem rajta kívül bárki helyettesíthető a mostani válogatottba, és ezt tudják az emberek, tudják a szurkolók, tudják a neutrális nézők, és nagyon bíznak, hogy mostan esetleg ez, amit én is mondtam, az elődöntő tényleg valóságra válhat.
2: Egy utolsó rövid kérdésem van, hát az elődöntőt emlegetted, de lesz utána majd egy döntő is. Mire számítasz, hogy ki nyeri meg idén a VB-t?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Szerintem a franciáknak újra egy nagyon jó csapatjuk van, de ha nézem a braziloknál ki játszik, milyen csatár soruk van, szerintem ez a két csapat közül nyeri meg az egyik a világbajnokságot, ez az én tippem.
2: Na hát volt egy 98-as VB, amikor Franciaország 3-0-ra győzte le a brazilokat, akkor ezek szerint egy ilyen döntővel most is kiegyeznél.
3: Igen, ha bár most a franciáknak mondjuk Zidane hiányozni fog, de szerintem van egy pár játékos, aki őt is nagyon jól tudják helyettesíteni. A Paris Saint-Germain igaz, hogy idegen légiósokkal megnyerte kétszer a bajnokok ligáját, de van egy pár nagyon jó fiatal francia játékos, tapasztalatuk is van, egy jó edzőjük, úgyhogy ott is szerintem minden lehetséges.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 17 óra 3 perc van. A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, de csak azért, hogy átadjam a szót Máris kollégámnak, hiszen folytatódik a kajakkenu döntők sorozata magyar érdekeltséggel. Máris, kapcsolunk Portugáliába, Tóth Bélához.
5: Kettő finálé maradt még a szombati napból, mert hogy lassan a végére ér a kajakkenu Európa-bajnokság műsora. Az első döntős napot egyébként majd a vegyes kenu négyes 500-as döntő zárja majd, két nő, két férfi egy hajóban. Itt viszont előtte még 2 perc múlva elrajtol a férfi kajak egyesek 500 méteres távja, azzal a Varga Ádámmal, aki talán, ha a mezőnyt végignézem, akkor a legfrissebb kajakozó lehet, hiszen jó néhányan ebből a 9 versenyzőből jó néhányan részt vettek már korábbi döntőkben, akár a kajak 4-es 500 méteres távon ma, vagy akár a királyszámban K1 1000 méteren. Na de erről majd később picit részletesebben. Varga Ádám a lényeg, ő a 2025-ös Európa-bajnokságot megnyerte, a Ferencváros kajakosa. Ebben az idényben egyelőre eléggé zaklatott módon kénytelen versenyezni, nehéz idénye van a 26 éves sportolónak, de a lényeg, hogy az előző 3 Európa-bajnokságon ebben a számban mindannyiszor tudott diadalmaskodni, 2023-ban Krakkóban, 2024-ben Szegeden és tavaly Racsicében is ő lett a legjobb fél kilométeren. Az egyesen a svéd 31-esztendős Martin Nattel, a kettesen az 1001-es Európa bajnoka, a fehér orosz Kravets. A hármason fog majd versenyezni, tehát a jobbján lesz Kravets Varga Ádámnak. A négyesen a dán Torbjörn Rask, dán versenyző és K1 1000 méteren ötödik lett. Az ötösön a négyessel ezüstérmes német Jakob Schopf, a hatoson József Dostál Csehországból, olimpiai bajnok, K1 1000 méteren negyedik lett délelőtt. A hetesen a 20 esztendős Alex Borucki, ő is versenyzett 1001-esben, csak úgy, mint a szerb Branko Laguncic, és a 9-esen induló hazai pályán versenyző Fernando Pimenta, aki a bronzérmet szerezte meg Kopasz Bálint mögött kora délután. Megtörtént a rajt, eljönnek tehát hiba nélkül a versenyzők. mintha az első métereket a lengyel Borucki tenné meg a legjobban, így van, ő emelkedik ki a mezőnyből, de a fekete hajójával a második helyen halad lapától Varga Ádám. Kiválóan versenyzett az előfutamban és a középfutamban is Varga Ádám, próbálja felépíteni a pályát, most már ő vezet, tényleg talán egy fél centivel, de most már a lengyel Borucki előtt halad Varga Ádám, Pimenta, valamint Sof és Dostál is még ott van egyelőre a mezőnyben, ők nem tudtak kiugróan rajtolni. Féltávhoz közelítenek a versenyzők, 250 méter van még hátra, vezet Varga Ádám, aki először versenyez ezen a portugáliai helyszínen, Montemoro Velhóban, és szeretné ezt emlékezetessé tenni. Érkezik viszont Sopf mellé, 200 méter van még hátra, a táv felénél vezetett Varga Ádám, de most már ott van a második pozícióban Sopf, sőt, elkezdett újítani a lengyel. Balra kell nézni Ádám, mert a lengyel most már előtted van, Borucki vezet egy fél hajóornyival, és időközben megérkezett még nem csak Sof, hanem bizony Dostál is. Varga Ádám most már a dobogóért harcol, nem a győzelemért. Jön az utolsó 50 méter, Borucki vezet, ez meglepetés győzelem lehet a javából, hogyha kitart a lengyel. Varga Ádámnak kellene újítania, mert négyen vannak körülötte, és könnyen lehet, hogy ebből a dobogó sem lesz meg. Borucki meg fogja nyerni, lengyel meglepetés győzelem, és gyere Ádám! Lemarad a dobogóról. Negyedik lett Varga Ádám, célfotót írnak ki az első három közé, de Borucki örül, meg szemre is úgy látszódott, hogy ez egy lengyel meglepetés győzelem. A mindössze 20 esztendős Alex Borucki nyeri meg a férfi K1 500 méteres számot. Dostál jött, kapaszkodott, csak úgy, mint a német Sopf, de egyikük sem tudta utolérni Borockit, aki valahol 250 méterrel a vég előtt megindította nagyon a hajóját, érre állt, vezetett Varga Ádám előtt egy fél hajóornyival, és onnan már nem engedte ki a győzelmet a kezéből a 20 esztendős lengyel. Hát ez meglepetés győzelem. Jól rajtolt Varga Ádám, elkapta az első 100-150 métert, Borucki ott haladt mellette, tartotta a tempót, féltávnál is első volt a Ferencváros kajakosa, de aztán valahogy elkötött a végére Varga Ádám, elfáradt, elkészült erejével, és az utolsó 100-150 méteren már nem tudott újítani a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám, úgyhogy ez egy negyedik hely. Gratulálunk ehhez, de azt hiszem, hogyha Varga Ádám majd elmondja véleményét a döntő után, akkor azt fogja akár itt taglalni, részletezni, hogy nem feltétlen elégedett ezzel a negyedik helyezéssel. Célfotó alapján Dostál lehet, hogy jobban rúgta be a hajóját, és azt szerint megelőzhette a német Sopfot. Ami kétségtelen az az, hogy a lengyel Borucki itt mindenkit megvert, és ő bizonyult a legjobbnak. 20 esztendős egy olyan versenyző, aki a felnőtt mezőnnyel még csak ismerkedik, de hát berúgta most az ajtót. Megnyerte tehát a férfi kajak egyesek 500 méteres távját a lengyel Alex Borucki. Dostál lett a második, aki hát alig több mint 9 századdal előzte meg a német Jakob Sopfot. Negyedik lett Varga Ádám tisztán, az ötödik helyen pedig Kravets végzett, ez tehát a végeredmény. Hát ezt a lengyel győzelmet, ezt jelenleg meglepetésként lehet megélni. Varga Ádám negyedik helyezése pedig némiképp a kellemetlen kategóriába tartozik, de hozzáteszem itt gyorsan, hogy valóban ez az idénye egyelőre nem úgy alakult Vargának, ahogyan azt szerette volna, vagy tervezte volna. Egyébként a világkupákon Szegeden a második lett, még Brandenburgban a negyedik, de ezen az Európa-bajnokságon úgy tűnik, hogy egyelőre nem jött ki neki a lépés. Lesz még lehetősége javítani, mert holnap az 5000-es döntőt K1-ben természetesen ő vállalja. Férfi kajakban már így is született győzelem ezen az Európa-bajnokságon, Montemoro Velhóban. A négyes lett ugyanis aranyérmes, 9 esztendő elteltével ismételten. Időközben a legutóbbi para döntőkben Varga Katalin KL2-es kategóriában a bronzérmet csípte el. A paraszakákban ez a harmadik érme a magyar küldöttségnek. Korábban Kis Péter első lett KL1-es kategóriában. Suba Róbert pedig a második, szintén ebben a versenyszámban 200 méteren, Varga Katalin pedig KL2-ben, tehát a harmadik helyen zárt a két brit mögött, mindig a két brittel versenyez a dobogóért, illetve az érmekért Varga Katalin, most ezúttal a dobogó legalsó fokára csúszott le. Montemoro Velho a helyszín, ahogyan azt korábban említettem, most már kánikulai meleg a portugál kisvárosban, ami a Velho folyó partjára épült, tehát innen az elnevezés, hogy Montemoro Velho, egy alig több mint 20 000-es kisvárosról van szó Coimbra megyében, és az óceánpart az 20 kilométerre fekszik Montemortól. Legutóbb 2013-ban rendeztek itt Európa-bajnokságot, akkor a magyar csapat 4 arany, 3 ezüst és 5 bronzérmet szerzett. Érdekesség, hogy a kajakosok szövetségi kapitánya Tóth Dávid akkor még versenyzőként szállt vízre, például a 4-esben, 1000 méteren, azaz egység a harmadik lett. Tóthka Sándor versenyzett még egyébként abból a mezőnyből, amely ezen az Európa-bajnokságon is képviselteti a magyar színeket, tehát Tóthka Sándor is ismeri a Montemoro Velhói pályát, vagy éppen Kopasz Bálint, aki ezen a helyszínen robbant be a köztudatba, itt lett ugyanis ifjúsági világbajnok. Szeles helyszín, fúj a szél, jelenleg is Portugáliában, Montemoro Velhóban. Jobbos oldalszél az, ami jellemző, néha hátszél, néha ellenszél, hogy milyen élénk, mekkora erőségű a szél, az nagyban befolyásolja a versenyeket. Előfordult például korábbi korosztályos versenyeken olyan, hogy a hatalmas szélben a legfelső 3 pálya, az 1-es, a 2-es és a 3-as versenyzői nyerték sorozatban a versenyeket, mert annyira nagy volt a szél, hogy egyedül ők kaptak valamennyi szélárnyékot a part mentén. Ami a magyar küldöttséget illeti, egy döntőre várunk még, természetesen a vegyes kenu 4-es 500 méteres távján, a fináléban ott lesz majd az a 4-es, amely Európa-bajnoki ezüstérmes lett tavaly Racsicében. Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf és Fejes Dániel száll hajóba ezen a távon. Fejes Dániel nem volt részes ennek a csehországi sikernek, akkor ugyanis helyette nem más, mint Juhász István versenyzett, de Juhász István most egyesben fókuszál az 1000, valamint az 500 méterre. Következik tehát ez a döntő, a nap utolsó fináléja, vegyes kenu 4-es 500 méter. A magyar csapat úgy döntött, hogy a két hölgyet térdelteti a hajó első két térdelő pozíciójába, mögöttük tehát a férfiak, és itt nézve most már a mezőnyt, azért változó a stratégia, van, ahol a sorrend férfi, nő, nő, férfi, és van olyan, ahol a sorrend nő, férfi, nő, férfi, tehát ez teljesen eltérő. A magyar csapat azt a statisztikát, azt a stratégiát követte, hogy női versenyző, majd férfi és férfi. Na de akkor a mezőnyről egy picit. Az egyesen a belorúszok, a kettesen a németek, a hármason az ukránok, azzal a Ludmila Luzannal, aki kenu 2-es 200-on és 1-es 200-on már aranyérmet szerzett ma. Nem lehet a legfrissebb, de jön a harmadik Európa-bajnoki címéért Luzan az ukrán hajóban. A négyesen a magyar egység, tehát Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf és Fejes Dániel, mindegyik versenyző először szállt vízre ma. Az ötösen a spanyolok, ők is esélyesek a végső győzelemre, a hatoson a moldávok, a hetesen az oroszok, a nyolcason a lengyelek. A belső pályákat kell figyelni, most a rajt, 500 méter tehát a táv, ebben a versenyszámban csak döntőt rendeznek, tehát korábban középfutamban, előfutamban nem lehetett felmérni az erőviszonyokat. A rajtot a legjobban a spanyolok kapják el, ők haladnak egyelőre tehát az első helyen, nagyjából megelőzve mindenkit egy hajó ornyival. A magyar csapat egyelőre a mezőnyben bújik meg, tehát a táv második felében kell igazán erősíteni. Csorba Zsófia 5000 méteren kiváló, Opavszki Réka 500-on fog majd vízre szállni, Teljes Dániel pedig Kenu 2-esben 500-on érdekelt. Kollárnak csak ez a versenyszáma az igazán fontos ezen az Európa-bajnokságon. Féltávnál vezetnek a spanyolok, és egyelőre az oroszok a második helyen lapátolnak. A németeket írja még egyébként a számítógép a második helyre. Egy tizeddel megelőzik a németek az oroszokat, a magyar hajó mindössze a negyedik. Nagyon nagy tempót kellene menni itt a magyar hajónak a táv második felében, mert a spanyolok verhetetlennek tűnnek. Az oroszok még egyelőre tartják magukat, a németekkel haladnak fej a fej mellett, a magyar hajó a negyedik pozícióban lapától. Na, onnan kellene kezdeni kapaszkodni, mert hogy már csak 100 méter van hátra, kellene tehát a hajót egy óriási hajrára megindítani Csorba Zsófiáéknak, de ez egyelőre elmarad. A spanyolok az utolsó méterekre elkészülnek, de még mindig tartják az előnyöket. A németek zárkóznak, lehet, hogy a németek kéneklik a sajtot a spanyolok szájából, nem. Végül azt hiszem, hogy itt győztek a spanyolok. A magyar hajó pedig a negyedik helyen halad át a célvonalon, ha minden igaz. Célfotó dönt majd egyébként a győzelemről és a dobogó további pozícióiról. A spanyolok teljesen kihajtották magukat, ők nem örülnek, és a németek arcán sem látszik öröm. Egyelőre tehát még a mezőnyben megbújó versenyzők sem tudják eldönteni egymás közt, hogy kié itt igazából az Európa-bajnoki cím. Célfotó dönt majd. Érzésre olyan volt, mintha a spanyolok a hajóberugásnál jobban elkapták volna a célvonalat. A magyar hajó végül is egy pillanatban sem állt a dobogón. A negyedik helyen haladt végig szinte a rajtól kezdődően a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összetételű hajó. Elmaradt tehát ez a teljesítmény attól, amit tavaly Recsicében nyújtott a vegyes Kenu 4-es, amikor második lett. Mekkor ugye, ahogyan már említettem, Juhász István volt ott a hajóban a második férfi tagként, és a visszajátszás alapján valóban spanyol aranyérem a második, a kettesen a német egység, és itt a harmadik pozícióban hát talán az oroszok megérkeztek. Hivatalos végeredmény egyelőre még nincsen. Célfotó dönt itt a bronzéremről. A németek pedig hiába ünnepelnek, egyértelműen itt spanyol aranyérem született, és ezt most már tudják Hakoméék is. Hangozzék el akkor a spanyol egység, amely Európa-bajnok lett. Antia Hakomé, Victoria Járcsevska, Manuel Fontán és Diego Dominguez. Ez tehát az Európa-bajnok egység, és Csorba Zsófiáik valami varázslatos módon a hajóberugásnál elcsípték a bronzérmet. Az oroszokat megelőzték egy másfél tizeddel. A felső pályán úgy tűnik, hogy Csorba Zsófiáik a hajóberugásnál tényleg elkapták azt a ritmust, azt az ütemet, ami itt a javukat szolgálta. Megvan a bronzérem, a magyar csapatnak az első, harmadik helyezése ezen az Európa-bajnokságon. Nagyon apró különbség, most próbálok számolgatni, valóban egy másfél tized az, ami döntött a magyar egység javára. Tehát aki itt ténylegesen kiénekelte a sajtot valakinek a szájából, az a magyar egység, és az oroszokat taszították le a dobogóról. Bronzérmes tehát a vegyes Kenu 4-es 500 méteren a Montemor-o-Vejói Európa-bajnokságon. A magyar csapat szombati mérlege pedig két arany, emellé két ezüst és egy bronz a Szóa stúdiói.
1: Köszönjük szépen Tóth Bélának, nálunk pedig hamarosan következik a Nemzeti Sportkrónika.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is bemutatkozott a labdarúgó világbajnokságon. Magyar sikerek a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. Mindkét mai mérkőzését megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott az Európa-bajnoki selejtező tornán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is közvetíti. Jeje Touré korábbi elefántcsontparti válogatott labdarúgó, aki játszott Barcelonában is, 3 évet Manchester Cityben is, 8 évet. Ő lett a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzője. A 43 éves sportember 3 idényre írt alá a Slovánnál, írja az nso.hu. Kijutéses győzelmet aratott, második mérkőzésén a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 21-2-re verte Georgiát. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes korábban 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A csapat holnap Szlovénia és Szerbia ellen játszik, a csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek az Európa-bajnokságra. A férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjének első elődöntőjében a Füchse Berlin 40-35-re legyőzte a Magdeburg csapatát. A Veszprém 35-27-re kikapott a német Füchse Berlintől a férfi európai ifjúsági kézilabda liga elődöntőjében a Dormagenben. A Veszprém ellenfele a vasárnapi bronzmérkőzésen a Barcelona lesz. Kajakkenuval folytatjuk, hiszen zajlik Portugáliában az Európa-bajnokság, a mai nap eseményeiről pedig Tóth Béla tudósít.
2: A férfi kajak 4-es 9 esztendő után ismét Európa-bajnok, Kőhalmi Emese csodálatos győzelme, Kopasz Bálint pedig második lett 1001-esben, 5 éremmel, 2-2 arany és ezüst, valamint egy bronzzal zárt az EB szombati napját a magyar csapat Portugáliában. Köszöntöm a hallgatókat! A férfi kajak 4-es már a csütörtöki előfutamban előre jelezte, hogy mire lehet számítani tőle. 2 napja a világ valaha volt legjobb idejével nyerte meg a futamát a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású csapathajó. A mai fináléban pedig hiába kapták el jobban a rajtot a hazai pályán versenyző címvédő portugálok, a táv második felében bámulatos teljesítménnyel lehagyta őket a magyar egység. Legutóbb 2017-ben szerzett aranyérmet a férfi négyesek EB-n, a Plovdivi győzőknek Nádas Bence és Tótka Sándor is tagja volt. Női K1 1000 méteren a címvédő Csikó Zsóka hiányában sem maradt el a magyar siker, Kőhalmi Emese a legelején az érre állt, és az őrült tempót, amit diktált, végig bírta, pályafutása 5. Európa-bajnoki aranyérmét szerezte meg Kőhalmi. Kopasz Bálintnak zaklatott volt a felkészülése az 1001-es döntőjére, a győriek olimpiai bajnok kajakosának ki kellett ugyanis cserélnie a hajóját. Az első 500 méter visszafogott teljesítménye után Kopasz kiválóan erősített, a hazaiak kedvencét Pimentát magabiztosan utasította maga mögé, a belarusz Kravetszel viszont nem bírt, Kopasz így ezüstérmes lett. Szintén második helyen végzett Lutz Anna, a címvédő újpesti kajakozó a sprintávon 200-on kisébe ragadta rajtnál, huszáros hajrával csípte meg a dobogó második fokát az aranyérmes dám mögött. A legvégén pedig a vegyes kenu 4-es remekül rúgta be a hajóját a célvonalon, végül másfél tizeddel megelőzve az oroszokat lett harmadik a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású hajó, és a teljes történethez hozzá tartozik, hogy K1 500-on a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám elfáradt a hajrára, és éppen hogy lemaradt a dobogóról, így negyedikként zárt, 5 érem tehát a magyar csapat teljesítménye az első döntős napon.
1: Tóth Bélának köszönjük szépen, most pedig akkor hallgassuk meg a Nádas Bence, Fodor Bence,

0: Nagyon örülök, hogy 16 és 17 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K4-500-on. Remélem, hogy a következőig nem kell 9 évet várni újfent.
1: Levi, te mit érzékeltél futam közben? Hogy álltok? Hol tartotok? Mert tényleg nagyon együtt mentetek elő.
2: Talán a rajtból érzékeltem annyit, hogy nem elsőként jöttünk ki. Egyébként meg végig arra koncentráltam, hogy egyben legyen az egység, és mindent végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük, és szerintem egy nagyszerű pályát tudtunk itt végül csinálni. Örülök, hogy minden összejött, ahogy terveztük.
1: Rajt előtt, amikor titeket mutattak a feliratnál, az volt, hogy Hungary, alatta pedig, hogy 2017 gold. Te benne voltál, Sanyi, abban a 17-es aranyérmes döntőben, ahogy Bence is. Kivártátok a következő aranyérmet, de meglett, és ahogy eddig is idén mindig, most is fantasztikusak voltatok.
3: Hát ezt kiböjtöttük rendesen, sajnos. Nem elég néha formát hozni, meg tökéletes felkészülést csinálni. Ilyen a sportágunk, valamikor felénk billen a mérlegnyelve, valamikor nem. Hosszú ideje várunk erre. Mosolyog rossz a formában, mint mondjuk egy 4-5-8 éve. Örülök, hogy végre összejött. Örülök ennek nagyon, és reméljük, ez még csak a kezdet.
4: Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes Luczannát is.
5: Az ezüstéremmel teljes mértékben elégedett vagyok, szerintem nagyon szép. A pályámmal nem vagyok annyira elégedett, vagyis inkább a rajtommal nem vagyok elégedett, mert szerintem nem kaptam el olyan jól, és egy kicsit kifújt a szél, úgyhogy az első húzásom egy kicsit beragadt, de ahhoz képest szerintem a végén nem jöttem fel, az volt az érzésem.
4: És következik a szintén ezüstérmes Kopasz Bálint.
6: Kicsit olmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Hát 5 nap későre maradt egy kicsit a vacsora, az egyik, amiatt nem tudtam úgy kievezni magam, ahogy szerettem volna, egy könnyedebb mozgással. Nem feltétlen kell ennyire elfáradni az 1000 méteren egy jó edzett versenyzőnek. Meg nyilván sajnos, ami 2 napja történt, hogy eltört a hajom, az megkavart, kaptam helyett egy újat. Más a beállítása és más a hajformája. Még a minimálisan is, de mindegyik hajónak más. Ez egy kicsit megkavart, lehet, hogy éppen ilyen kis picike múlott, hogy nyerjek, de azért nem hagyott serbe a testem. Ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen kemény mezőnybe. Úgyhogy mindig lehet tanulni, és a cél az lesz, hogy a világbajnokságra úgy készüljek, hogy tényleg elmondhassam, hogy minden egyes apró mozaik összeállt, és a lehető legjobb pályát menjek. Ez majd az augusztus legvége lesz. Idejében az lesz a legnagyobb cél, és az is volt, hogy ott diadalmaskodni tudjak. Keményen fogok edzeni a későbbiekben is érte.
4: Böhm Csaba a 7., a döntő másik magyar részvevője Kolesár Mihály pedig a 14. helyen végzett a budapesti öttusa világkupa férfi versenyében. A brit George Russell, a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es katalán nagydíj időmérőjén. A második helyről majd a brit Lewis Hamilton rajtolhat a Ferrarival, a harmadik helyről pedig az olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája rajtolhat majd tehát holnap a katalán nagydíj futamán. Bondár van a két játszmában, 6-3-6-4-re legyőzte a kolumbiai Emiliana Arangót a nottinghami füvespályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. A tavaly nyáron érkezett szerb Marko Peric távozott a Magyar Kupa címvédő Veszprém futszál csapatának vezetőedzői posztjáról. És adásunk végén még kézilabda. Franciaország és Belgium nyerte el a 2030-as női kézilabda Európa-bajnokság rendezési jogát. A francia szövetség ma Kölnben a férfi bajnokok ligája 4-es döntő helyszínén jelentette be a belgákkal közös pályázatuk sikerét. Az Európai Szövetség később azt közölte, hogy a mérkőzéseket november 28 és december 15-e között Dunkerque-ben, Nantes-ban, Párizsban és Antwerpenben játsszák majd. Térdműtéten esett, tehát Papp Tamás, a bajnoki bronzérmes Tatabánya válogatott kézilabdázója. Klubjának közösségi oldala szerint a beállót azért kellett megműteni pénteken, mert eltávolították a térdkalácsa csúcsán kialakult csontkinövést. A beavatkozás komplikációmentesen zajlott, a játékos ma reggel elhagyhatta a kórházat és megkezdheti a felépülés első szakaszát. Kedves hallgatóink, ez volt ma a Nemzeti Sport Krónika. Én köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő

0: 17 óra 35 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Kajakkenuval folytatjuk még műsorunkat. Egy jó hír a magyar rock számára, hogy Varga Ádám ugyan negyedik helyen végzett a döntőben kajak egy 500 méteren, de a győztes lengyelt kizárták, azt még pontosan nem tudom, hogy miért. Minden esetre ez azt jelenti, hogy Varga Ádám így bronzéremmel zárt a portugáliai Európa-bajnokságon kajak 1-es 500-on tehát. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy kajak 1-es 1000 méteren a hölgyeknél kőhalmi emese rajtcél győzelmet aratott, vele beszélgetett a futam után Kurilla Viktor, a szövetség sajtósa.
1: Kőhalmi emesének szívből gratulálunk az Európa-bajnoki címhez, amely már a második neked női K1 1000 méteren. A célba érkezéskor egy hatalmas megkönnyebbülés látszódott az arcodon, és altattál minket az előző napokban az előfutamban, és második volt a középfutamban is, de hát a döntőt kell megnyerni.
2: Hát igen, mondhatnám, hogy direkt volt így, hogy a kettes pályára kerüljek, de őszintén szóval az előfutam, meg a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem. De viszont nagyon sokat tanultam mindkét pályából, amiért viszont nagyon hálás vagyok, hogy végül is így nem alakult olyan jól ez a két pálya, de itt a döntőben minden sikerült összeraknom, úgy, ahogy szerettem volna, és minden úgy sikerült.
1: Egy nagyon taktikus versenyzésnek tűnt, ugyanis az elején nagyon elmentél, aztán 500 és 750 között nagyon följött rád Melina Andersson, a svédek nagy esélyese. Talán egy kicsit ő is elhitte, hogy onnan már meg lehet neki, de az utolsó 200-on még tudtál egyet újítani. Hogyan tervezted ezt a pályát?
2: Igen, az előző pályáimban rajtjaim azok nem úgy sikerültek, sőt, én szerintem az egyik ezer méterem se az elejéről volt híres, de most úgy terveztem, hogy megpróbálok egy nagyon erős rajtot jönni, közepén visszaállni egy jó erős utazótempóra, és akkor a vége még ami marad, és ez pontosan így sikerült.
1: 2022-ben nyertél legutóbb Európa-bajnokságot női K1 1000 méteren. Hova kerül most az európai bajnoki aranya? Már egyébként is igencsak sűrű érempolcodra.
2: Igen, nekem ez egy nagyon fontos érem egyébként, mert nem úgy sikerült a válogató, ahogy szerettem volna, és ez most azért egy nagy dolog szerintem, hogy most sikerült egy EB-t nyernem.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Labdarúgással és a világbajnoksággal folytatjuk, hiszen ma jó néhány mérkőzésre sor kerül este, éjszaka, hajnalban és már reggel is, hiszen 21 órától közvetítjük majd a Katar-Svájc találkozót San Franciscóból, aztán éjféltől, azaz 0 órától Brazília-Marokkó mérkőzésre kerül sor New Yorkban. 3 órakor két találkozó lesz majd, illetve 6 órakor lesz a következő mérkőzés, utána Ausztrália-Törökország találkozó, és Mocsi Attila, ugye, aki Törökországban légióskodik, elsősorban erről a meccsről és a törökök esélyeiről beszélt. Hallgassuk meg most ezt, Szabó Bence, a beszélgetőtárs.
4: Most már hosszú ideje ott játszol a török bajnokságban, szóval azért van némi rálátásod arra, hogy mi az, amit lehet várni ettől a török válogatottól, meg egyébként csapattársad is van a keretben, amennyiben én jól láttam, szóval te hogyan várod a törökök szereplését, illetve fogsz-e nekik szurkolni, vagy alapvetően kinek szurkolsz a világbajnokságon?
5: Hát igen, azért most már a harmadik évem, úgyhogy a ligát azt jobban ismerem, és nyilván mielőtt játszik az ember, azért így követi a válogatottat is talán kicsit jobban, mint a többi válogatottat. Úgyhogy igen, egy kicsit jobban ismerem őket, azért elég sok játékos van a ligából is, inkább ugye a Galatasarayból, de azért a többi csapat is ad egy-egy játékost. Úgyhogy közelebbről ismerem őket. Azt gondolom, hogy egy erős csapat, azt azért mutatják az elmúlt években a váltott eredményei is náluk, hogy talán 25-ben a spanyoloktól kaptak ki talán, amit étmeccs volt. Úgyhogy nagyon azt gondolom, hogy jól és felkészülten mentek ki a világbajnokságra. Még talán a csoportban is volt egy tiszteletjük a sorsolást, és azt gondolom, hogy tényleg esélyesek ki az első két hely valamelyik kérdés, hogy a csoportban mindenképp tovább jussanak.
4: Úgy láttam egyébként, hogy 3 olyan csapattársad is van, akik szerepelnek a világbajnokságon, egyből egy, aki a török válogatottba. Velük mennyire beszélgettél erről korábban?
5: Nyilván azért lehetett látni, hogy várják a VB-t, de az egy bajnokság közben nem ezen volt a fő hangsúly, de ugye van egy Haiti-be, egy az Elefántcsontparkba, úgyhogy igen, azért van csapattársam, és van egy bosnyák csapat, aki tavaly volt csapattársam, ő is ott van, úgyhogy azért vannak ismerősök a világbajnokságon.
4: Törökországban mekkora figyelem vetül a válogatottra, mert ugye arról már sokszor beszéltünk, hogy rengeteg ember érdeklődik a futball iránt Törökországban, és a bajnoki mérkőzéseken is elképesztő a hangzavar a legnagyobb csapatok stadionjában. A válogatottal kapcsolatban hasonlóan fanatikusak lehetnek majd itt a világbajnokságon is?
5: Azt gondolom, hogy igen. A fanatikusak, viszont azt gondolom, hogy talán a túloldala, hogy nagyon nagyok az elvárások a szembe, ezáltal azt nem tudom, hogy mennyire fogják megélni nyomásként, hisz tényleg szinte úgy mennek, hogy ők megnyerik a világbajnokságot, még ilyet is lehetett hallani, úgyhogy ez a fanatizmus kicsit átfordul, talán még akár egy pici ilyen negatív is lehet benne, de azt gondolom, hogy amelyen tárokkal tele van tűrődezve a vár, ezt is el fogják bírni, és azt gondolom, hogy tényleg sikeresek tudnak lenni, az, hogy megnyílik azt. Nem tartom reálisnak, viszont az, hogy a csoportból reálisnak, és ott akár még egy kört menjenek, az azt mondom, hogy mindenképp benne van.
4: A szurkolók részéről akkor ezek szerint a legnagyobb elvárások vannak, de hogyha mondjuk nem tudom mennyire hallottál erről, hogy szövetségi szinten, vagy tényleg úgy akár a szövetségi kapitány is, milyen cél tűzhet ki ez elé a török válogatott elé? Azért a csoportból tényleg azért illik tovább jutni, de hol van ennek a török válogatottnak olyan szempontból reálisan a teteje? Mert ugye a legutóbbi világbajnokságon, amikor a törökök ott voltak, akkor érmet szereztek, de hát azért ez ennyi hosszú év után azért ez kicsit irreális elvárásnak tűnik.
5: Nem tudom, hogy mi a minimális cél, ha lehet is fogalmazni, mi az elvárás tőlük, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Az én meglátásom az, hogy a csoportból ez jelenlegi keresztükkel tovább kéne, hogy jussanak, és ott azt gondolom, hogy azért, ha mennek még egy kört, akkor az már egy jó eredmény, onnantól meg minden meccs talán lehet azt mondani, hogy egy ilyen bónusz, de tényleg jó és erős keretük van.
4: Vincenzo Montella ugye a szövetségkapitány, és amikor a magyar válogatott is játszott a törökök ellen, már akkor is ő volt, és azért volt részünk ellenük pozitív élményekben, és a legutóbbi alkalommal találkoztunk, akkor meg kevésbé pozitív, ugye nagyobb vereségbe is belefutottunk a törökök ellen. A kapitánynak így milyen a megítélése Törökországon belül?
5: Azt gondolom, hogy jó. Bíznak benne, szeretik őt, és azért, ahogy mondtam, hogy az elmúlt években azért vagy legalábbis az elmúlt évben elég eredményes volt, úgyhogy nagyon bizakodóak vele szembe. Nyilván azt gondolom, hogy ez a VB kiutás, ez amilyen playoffágra kerültek, hogy a rájátszásban az kötelezőnek mondták, és azt gondolom, hogy ezeket a kötelező meccseket mindig megoldotta a szövetségi kapitányuk, úgyhogy azt gondolom, hogy jól megítélése mindenképp. Dolgozott Adanába is, és ott is jó eredményeket ért, mert már régóta van Törökországban.
4: Milyen játékot várhatunk a török válogatottól, ugye most adott esetben rögtön az első meccsen Ausztrália ellen?
5: Hát azt gondolom, hogy egy stabil játékot, szóval, hogy azt nem mondom, hogy be fognak állni a kapu elé, de azt gondolom, hogy főelemük lesz az, hogy a védekezésük rendben legyen, próbálják ők akár kapott gól nélkül lehozni a meccseket, és elő meg azért, ahogy említettem, van bennük az a minőség, aki el fogják tudni dönteni a mérkőzés, de azt gondolom, hogy egy stabil játékot. Legalábbis én egy stabil játékot várok tőlük.
4: Hát akkor erre egy még külön rákérdezek akkor így zárásképpen, hogy kik lesznek azok a bizonyos karakterek, akiket, hogyha az ember a futball szépségét akarja látni, akkor érdemes figyelni ebből a török válogatottból.
5: Hát nyilván azért nagy újdonságot nem fogok mondani, de ha mondjuk a Güleren, a Yildizem, vagy a Csalhanongon kívül ki kéne emelni valakit, akkor a Kokcsi ellen játszottam, aki szerintem egy extra képességű játékos. Úgyhogy tényleg, ha egyet kéne, a nagy legnagyobb neveken kívül, akkor én mindenképp őt mondanám.
0: Mocsi Attilával, a válogatott labdarúgóval beszélgetett Szabó Bence, természetesen majd még hangulódunk a mai mérkőzésekre a világbajnokságon, de most tempót váltunk egy még gyorsabb sportágra, mégpedig Forma 1-re térünk át, megérkezett itt a kanyarban, nem csúszott ki a stúdiónál Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakújságírója, aki ugye végigkövette természetesen az időmérőt. Hát Szabó Bence kollégám, aki a mai szerkesztő, nehéz helyzetben volt, az adást is kellett volna szerkeszteni, meg nézni a futamot is, lehet, hogy ez jobban érdekelte. Voltak azért izgalmak a mai időmérőn, volt kicsúszás, de alapvetően ő azt mondta, hogy mit keresnek a Ferrari-k ott az elején, mert hogy arról volt szó, hogy ez a Mercedes hétvégéje lesz.
6: Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban ez az időmérő egyik nagy meglepetése, különösen figyelembe véve a szabad edzések alakulását, hogy a pole pozíciós George Russell mögött Lewis Hamilton a Ferrarival mindössze 64 ezreddel van lemaradva. Azért ahhoz képest, hogy leginkább arra számíthatunk, hogy Monaco lehet az a helyszín, ahol a Ferrari eléri ezt az áttörést, és papíron inkább az a pálya feküdt volna nekik, ott azért egy súlyos vereséget szenvedtek. Ide Barcelonába átérve tényleg minden előjel arra utalt, hogy ez a Mercedes terepe lehet, és annak ellenére, hogy azért Russell valóban behúzta a pole pozíciót, ilyen szoros küzdelemre a két csapat, a két autó között senki nem számított, és főleg úgy, hogy az elmúlt időszakban szárnyaló Antonelli pedig több mint 3 tizeddel maradt el a csapattársától, úgyhogy érdekesen alakult az eredmény.
0: Ráadásul ugye még a Ferrari is lakra kicsúszott.
6: Igen, ő egy picit túlerőltette, itt a végén a 4-es kanyarban eléggé alul kormányzottá vált az autója, aztán túlkompenzált, túlkorrigált, és beleállt a falba. Hát ez neki annál fájóbb lehet, ugye látva a csapattársát. Nyilvánvalóan ilyenkor az emberben benne van az az érzés, hogyha be tudja fejezni azt a kört, hogyha nem hibázik, akkor akár még a pole pozíció is meg lehetett volna, így viszont a 10. helyről lesz majd kénytelen nekivágni.
0: Hamiltonnak inkább mostanában a ruhakölteményeit láthattuk, az volt érdekesség egy-egy futamon, most mitől tudott ilyen jó lenni?
6: Hát érdekes időszakon megy keresztül, mert ugye tavaly nagyon nem sikerült neki, a Ferrari-s bemutatkozás ott nagyon alárendelt szerepet játszott Leclerc-hez képest, 2026-ra ígérte azt, hogy ő majd szintet lép. Az első néhány hét végén még úgy viszonylag kiegyenlített volt a küzdelem Leclerc-rel, de inkább ő maradt alul, viszont az elmúlt versenyeken azt látjuk, hogy mintha szintet lépett volna. Montrealban is második lett, Monakóban is második lett, és most is a második helyről fog neki vágni ennek a futamnak, ami nyilván nagyon érdekes lesz, mert elképesztő hőség tombol Barcelonában, hogy valószínűleg az autók nyers teljesítményén kívül az is nagyon nagy tényező lesz, hogy ki hogyan kezeli majd az abroncsokat, de egyébként Hamilton még abból is erőt meríthet holnapra, hogy a Ferrari-nak a rajtja idén nagyon jók. Ebből az elmúlt két helyszínen olyan sokat nem tudott profitálni, mert nagyon rövid szakasz vezetett az első kanyarig Monakóban és Montrealban is. Itt viszont nagyon hosszú ez az út, úgyhogy ha megint sikerül előnyt szerezni ebből a kisebb méretű turbóból, akkor simán benne van a pakliban, hogy ő áll az érre már az első kanyarban.
0: Ugye említetted, hogy mekkora hőség van, éppen megjegyeztem, hogy ennek ellenére folyamatosan ott a kereket melegítik, még szükség van erre ilyenkor is, vagy ez már egy ilyen bevett szokás?
6: Nem, persze, természetesen ilyenkor is szükség van az egyenletesség miatt is, a gumik előkészítése miatt is. Igen, gyakorlatilag főleg idén az új szabályok miatt ez egyfajta tudományág lett, hogy minél jobban föl kell készíteni a gumikat az időmérős körre, mert máskülönben nem lehet jól eredményt elérni, és nagyon gyakran ez egy nagyon szűk hőmérsékleti tartomány.
0: A hőség az más versenyzés típust igényel a versenyzőktől?
6: Igen, mindenképp, mert a pénteki szabad edzésen is azt láthattuk, hogy gyakorlatilag körök alatt elrongyolódtak ezek a gumik, sőt, ezek a lágyak, amit az időmérő használtak, egyetlen egy normális időmérős kört lehetett velük megtenni, azért más helyszínen benne van a pakliban, hogy mennek még utána mondjuk egy vagy kettő lassabb kört, és akkor újra felkészítik ugyanazt a szett garnitúrát, abroncsot, és erre most ezen a helyszínen nem volt esély ilyen hőmérsékleti körülmények között, úgyhogy ez is egy nagyon nehéz egyensúly, ami a holnapi versenyt még érdekesebbé teheti.
0: Antonelli ugye a 3. helyen végzett, és éppen a múltkor meséltél erről, meg kérdezték is tőled, hogy meg lehet-e őt egyáltalán verni. Hát most lehet, hogy sikerülni fog ezen a hétvégén.
6: Igen, benne van a pakliban, és ez Russell lelkének nagyon kellett egy hasonló siker, mert például Miami-ban alárendelt szerepet játszott, nagy vereséget szenvedett, és akkor utána a következő kanadai futamon számítottunk arra, hogy na majd ott visszavág. Ebből a visszavágásból szinte nem lett semmi, mert csak néhány ezreddel verte meg az időmérőn, és utána is nagyon szoros volt a küzdelem. Aztán Monakóban megint Antonelli aratott egy nagy időmérős győzelmet, úgyhogy ez a visszavágás, ez életbevágó fontosság volt Russellnek, tehát ez több, mint egy pole pozíció, ez gyakorlatilag a lelkét is megnyugtatja, visszaállíthatja a csapat bizalmát is irányába, a hierarchiát, azért mégiscsak ő a szenior versenyző, nem engedheti meg magának, hogy újabb meg újabb pofonokat kap minden héten, úgyhogy ez az időmérős siker nagyon kellett, de a pontok tekintetében ezt neki most mindenképp győzelemre kellene váltania, mert most már nagy a lemaradása.
0: Ugye a legutóbbi versenyről te is azt mondtad, hogy a 60. körig nem voltak izgalmak, aztán lettek. Most itt milyen versenyre számítasz, milyen ez a barcelonai pálya?
6: Alapvetően itt is elég nehéz előzni, nyilván nem annyira, mint Monakóban, mert az egy nagyon extrém helyszín, de itt a pálya karakterisztikája olyan, hogy elvileg a hosszú egyenes után az egyes kanyarban lehetne előzni, de az utolsó kanyar profilja pedig olyan, hogy nem olyan könnyű közel kerülni a támadó versenyzőnek az előhaladóhoz, de azért ne felejtsük el, hogy most vadonatúj technikai szabályrendszer van, fontos az elektromos energiával való gazdálkodás, különböző töltöttségi szintek vannak, van az előzés gomb is, lehet, hogy itt is látunk ilyen oda-vissza jó-jó előzéseket, attól függően, hogy kinek az akkumulátora milyen állapotban van, és hát a gumikezelés. Tehát ilyen forró körülmények között gyakorlatilag mindennek ez lehet a kulcsa. Most már nagyon hosszú ideje azon panaszkodunk, hogy a futamok többsége egy kiállásos, tehát simán meg lehet csinálni egy kerékcserével. Most még a Pirelli szakemberei is azt mondták, hogy akár még 3 kerékcsere is benne van a pakliban egy-egy pilótától, úgyhogy a stratégiai változatosság azt szerintem mindenképp adva van.
0: Ugye tudom, hogy nagyon sokan másodpercre pontosan ismerik a Formula 1 történéseit, de akik csak ritkán néznek bele, érthetik még ezeket a szabályváltozásokat? Lehet ezt még követni, vagy túl sok?
6: Hát egy picit nehéz követni, és hogyha az ember nagyon bele akarja ásni magát, akkor tényleg úgy gondolhatja, hogy túl bonyolult, de hogyha egyszerűen csak le akar ülni vasárnaponként a tévé elé és élvezni a versenyzést, akkor nem feltétlenül kell pontosan tudni vagy tisztában lenni azzal, hogy most a hajtásláncnak épp melyik eleme biztosítja a teljesítményt. Igazából, ha valaki csak szép előzéseket szeretne látni, vagy váratlan manővereket, akkor ezt a típusú versenyzést is élvezheti. Azok szoktak leginkább panaszkodni, és az is főleg inkább az idény elején, akik már régóta követik az F1-et, és inkább konzervatívabb rajongók. Én azt remélem, hogy idővel azért elmozdulunk afelé, hogy már kevesebb szó esik esetleg erről, hogy egy picit mesterkélt a versenyzés, hogy túl nagy szerepet játszik az elektromos energia, de hát lehet, hogy majd holnap is egy olyan verseny adódik, hogy megint ez kerül majd a fókuszba.
0: Ugye az első 3 helyezetről, Russellről, Hamiltonról és Antonelliről egy picit már beszéltünk. Mi van a többiekkel, akik az első 10-ben vannak?
6: Igen, érdekes, hogy a McLaren sincs azért annyira vészesen lemaradva, például a 4. helyen végző Norris csupán néhány ezred másodperccel futott lassabb időt, mint Antonelli, és tavaly a McLarennek az egyik nagy-nagy erőssége pont a gumikezelés volt, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ilyen körülmények között esetleg előre tud-e lépni a csapat. Verstappenben is mindig benne van a potenciál, noha őt tőle most már megszokhattuk, hogy végig panaszkodja a pénteki szabad edzéseket, és akkor aztán nagyot lép előre. Egyébként most is nagyot lépett előre, mert annak ellenére, hogy csak 5. lett, ő is néhány századon belül végzett Antonellihez képest, és ha csak azt vesszük, hogy a domináns Mercedeshez ilyen közel tudott kerülni, azért az is megsüvegelendő teljesítmény, sőt a csapattársa Adjar is közvetlenül mögötte végzett, szintén néhány századdal lemaradva. Talán Piastriban lehet egy kis hiányérzet, ő 7. lett, a pole pozíciós időtől 4 tizeddel maradt le, de ahhoz képest, hogy arra számítottunk, hogy ez a pálya aztán majd tényleg igazán kidomborítja a Mercedes erősségeit, és egy nagy erő demonstrációt látunk már az időmérőn is, ahhoz képest szorosan alakult az eredmény.
0: Verstappen hogy viseli ezt, hogy az elmúlt 2 verseny évad mondjuk róla szólt, most azért jócskán a háttérbe szorult?
6: Hát igen, nyilván nem könnyű feldolgozni, amikor az ember megszokja, hogy szinte minden évben győzelmekért és bajnokságokért harcol, de azért a nehézségek nem most kezdődtek, a Red Bullnál sem, hanem 2024 közepétől azért voltak már nagyon nehéz időszakai, voltak nagyon nehéz versenyei a Red Bullnak. Nyilván arra is számíthatott, hogy ebben az új technikai érában nem feltétlenül az ő csapata lesz a legerősebb, nagyon sok kulcsember távozott az istállótól, saját maguknak gyártják most már a motort, ez is egy elképesztő mérföldkő, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő csak amiatt, hogy még nem tudott idén versenyt nyerni, és nem feltétlenül van nyerő pozícióban, nem veri az asztalt, mert tudta előre, hogy nagyon rövid távon nem feltétlenül lesz sikeres a Red Bull idén.
0: Ugye azért láttunk már meglepetéseket, például, hogy Alonso pontot tudott még szerezni, mindig emlegetjük ugye a korát. Vársz valami hasonlót, hogy lesz ilyen meglepetés most Barcelonában?
6: Nyilván benne van a pakliban, és pont az autók és a technika kiforrotlansága miatt a műszaki hibák is okozhatnak meglepetéseket. Hát például múlt héten Monakóban is azt láthattuk, hogy a második helyről induló Verstappen beragad, és ugye rögtön kiesik motorhiba miatt. Norris is nagyon sokat küszködött ezzel, úgyhogy ezek hozzájárulhatnak a meglepetés eredményekhez, vagy esetleg egy váratlan stratégiai húzás a box utcában, úgyhogy a meglepetés az mindig benne van.
0: Ha nézzük a VB pont versenyállását akkor, és látjuk most, hogy milyen sorrend alakult ki az időmérőn, akkor hogy látod a pontversenyt?
6: Nagyon korai szakaszában járunk még az idénynek, és ugye mondhatjuk, hogy Antonelli hatalmas fölénnyel vezet, mert 66 pont az előnye Hamiltonnal szemben, és 68 Russell-el szemben. De azért ez még csak a hetedik nagydíj hétvége, úgyhogy legalább 22 futam lesz, és ezért is mondom, hogy legalább, mert lehet, hogy az egyik elmaradt közel-keleti versenyt majd pótolják valamikor. De hát ez még így is rengeteg, rengeteg futam. Tavaly azt láttuk, hogy az utolsó 9 nagy díjon Verstappen 104 pontos hátrányból jött vissza. Norris is nagyot fordított a saját csapattársához képest, több mint 30 pontot dolgozott le 9 nagy díj alatt, úgyhogy hiába tűnik ez az előny még tetemesnek, azért rengeteg minden történhet az idény hátralévő részében.
0: Ugye a technika ördöge szokták mondani, most milyennek látod az autókat?
6: Hát ez technikai sport, ugye mindig benne van a pakliban a kiesés, még a legjobbaktól is. Erről ugye Russell tudna mesélni, mert azért neki is voltak problémái, tehát annak ellenére, hogy tempóban sem volt ott igazán Antonelli mellett, a nagy pontbeli különbséget inkább az okozza, hogy pehesen alakult neki akár technikai fronton jó néhány futam, de hát Norris is két futamról kiesett, egyen nem is tudott elindulni, Verstappen is nyüglődött ezzel, ez egy ilyen nagy szabályváltozás után mondhatni természetes.
0: Látva a pénteket, maga mai napot, mondasz nekünk egy sorrendet, hogy mi lesz a vége, mire tippelsz?
6: Hú, nagyon nehéz tippelni, mert tényleg már péntek óta is változott az erős sorrend, és igazán hosszú etapokat nem láthattunk, de hát én azt gondolom, hogy ha van egy csapat, amelyik az első 6 nagy díjból 6-ot megnyert, akkor elég merész lenne ellene fogadni, és mind a pontverseny szempontjából, mind pedig lélektanilag egy Russellnek egy győzelem jól jönne, úgyhogy hogyha tippelni kéne, akkor mondjuk egy Russell győzelem.
0: Holnap természetesen majd beszámolunk a futamról itt a körkapcsolásban, és Zsoldos Barnának köszönjük szépen. Hamarosan folytatjuk majd labdarúgással, de előtte zenélünk egy kicsit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Éljük át együtt a játék örömét.
5: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
4: Ugye?
5: Mindig. Mind vesztes csapat volt, mind a hárman.
2: Mindannyian.
4: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
2: 180.
4: Így van, tovább.
2: Normális maga?
5: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a honlapát.
6: Hastánc. Vízisí, vízisí.
7: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez pont. Fájó pont?
9: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
8: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
9: Sportszerűtlen kérdés.
8: Szándékosan.
9: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öreg fiúk, és Albert, Novák és a nagynevű játékosok, és még a Fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
8: Tehát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
9: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni, ha esetleg szemet vetnek rá.
8: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
9: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
8: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
9: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatban 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
8: Az már a felnőttben volt?
9: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
8: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
9: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
8: Akkor ez meglepetés volt, nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
9: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta, tehát abban az időben még volt Fakó bajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egész meccset az ifjúsági csapatban, tehát ami, ahova, ja, ahova
8: hát akkor tartoztam, meccsben voltál.
9: Kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
8: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
9: A bemutatkozás az nagyon jó sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
8: Nyertetek is?
9: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
8: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
9: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláh Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
8: ki volt akkor az edzőtök?
9: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a Vasgyári, Bazmegyei csapattal.
8: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
9: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtotta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
8: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
9: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
8: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
9: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
8: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
9: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
8: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
9: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemmel.
8: Ez a hazai vagy nemzetközi?
9: Ez a nemzetközi meccsek, de a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
8: Miért játszottátok 60-ban?
9: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságban, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, hogy ott volt a kupa.
8: Tehát, és mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
9: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
8: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
9: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy
8: nem azt mondtam, hogy durva.
9: Igen, értem, egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elő kellett menni, tehát ez nem volt.
8: Mi volt a követelményrendszer?
9: Ez a Cooper teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
8: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
9: A lóversenytéren így van, mi ezzel a Diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
8: benne
9: számított.
8: Benne voltál?
9: Úgy voltunk, a csapat volt benne. Tehát
8: de te, mint a négyből, mind, aki
9: benne ott voltam, igen, hát benne kellett.
8: Ki volt még ott, fiatal, nem emlékszel erre?
9: Benne volt az Olá Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben, azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
8: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
9: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rosszá ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
8: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
9: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban jobban. Igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
8: És akkor ez mire volt elég?
9: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
8: Meg is nyerték. A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
9: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
8: De már Fradi játékosként?
9: Diózsgyériként, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én, vagy nem, a Kutas is volt még, talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
8: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset azért pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns meccs volt.
9: Abszolút.
8: És a válogatottban, nagy válogatottban?
9: A Csehszlovákia.
8: Tehát ja, akkor... Igen. Az ki...
9: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
8: Jó csengő név. Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
9: Nem.
8: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
9: Igen.
8: Na, és akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
9: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-ben 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestben a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatlan segédje, a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor 5-ként pedig a Ferencváros. Tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával. Én meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebed Lizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival, tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros
8: lesz. Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
9: Így van.
8: És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
9: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-ben igazoltam át, 82-83, 2 második hely. Na, azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na minden, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
8: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról. Igen. Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
9: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
8: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
9: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvasztal Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk oda érni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az Mbappéval, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
8: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt. Hogy élték meg a szurkolók Diósgyőrben? Ugyan éltettek benneteket?
9: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
8: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
9: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát szerintem mindegyiknek. De Diósgyőrben is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban
8: is. Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
9: Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
8: A Diósgyőr,
9: igen.
8: De hát akkor az... jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
9: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Végig készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
8: Csak éppen nem voltál ott
9: fizikálisan.
8: És a 86-ra már nem volt esélyed?
9: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edző és tábor, Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abba az időbe a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
8: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
9: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Ták,
8: Zsinka,
9: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog. Sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
8: odáig. De te játszottál akkor?
9: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
8: Sok gólt nem szereztél azért válogatottban, jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
9: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
8: akkor
9: más világ.
8: Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
9: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszak játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kerültem, vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
8: Kis Imrének?
9: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
8: De azért sikerült kijutnod külföldre.
9: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásba, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz, és akkor egy

0: bajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpótolta ezért.
1: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
0: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
1: de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
0: 14 éve.
1: 14 éve?
0: 14 éve.
1: És ott mi a feladat?
0: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgás az mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
1: De focizol még?
0: Nem, az már úszás, tehát úszom, bringázom.
1: Megmotorozol.
0: Meg, hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
1: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
0: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A Mercedes pilótája nyerte a katalány nagydíj időmérőjét. Tömegek tüntettek Belfastban, változékony idő lesz holnap is. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.

0: A társ házigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is közvetíti. Kiütéses győzelmet aratott második mérkőzésén a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 21-2-re verte Georgiát. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes korában 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A csapat vasárnap Szlovénia és Szerbia ellen játszik. A csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, amelynek győztesei kvótát szereznek az EB-re. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Kőhalmi Emese 1000 méteren lett aranyérmes, ebben a számban Kopasz Bálint ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Luczanna 200 méteren, míg Varga Ádám 500 méteren és a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes négyes 500 méteren lett bronzérmes. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Több ezeren vettek részt ma Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A belfasti városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Ipari létesítményeket ért ukrán drón támadás éjszaka Oroszországban. Krasznodarban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülő szerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légi csapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Közlekedés.
0: Az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Ért Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel, kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 41 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, egy kis kézilabda, hiszen Kölnben zajlik a Bajnokok Ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a Magdeburg kikapott a Füchse Berlintől 5 góllal 40-35-re, itt tehát a berlini csapat jutott be elsőként a fináléba, míg a másik mérkőzésen az első félidő utolsó percében Aalborg Barcelona 11-14 az állás, itt tehát a Barcelona vezet. Nézzük a labdarúgó mérkőzéseket a világbajnokságról. Sok mérkőzésről beszélgettek már itt szakértőinkkel, riporter kollégáink. Majd hajnalban 3 órakor bemutatkozik Skócia válogatottja is, ahol ugye László Csaba is dolgozott, mégpedig Haiti ellen lépnek pályára a skótok. Laki Barbara László Csabával, korábbi szövetségi kapitánnyal készített interjút.
2: A Skócia részéről egy tisztes helytállást inkább. Én úgy gondolom, hogy nincsenek egy könnyű csoportban, de a legérdekesebb az, hogy hát igen, nagyon sok skót barátom van, és hát lényegében Skóciában is él a családom, meg élek én is, meg élünk, úgyhogy sok minden köt Skóciához, a két csapat is, Dundee United, meg a Hearts of Midlothian, és igazából úgy, hogyha valakinek azt mondom, hogy szorítok ezen a világbajnokságon, akkor mindenféleképp a skótok. Már csak azért is vannak személyes kötődéseim még olyan játékosokhoz, akik például most részt vesznek a világbajnokságon, például az Anthony Ralston, vagy hát mondhatnám az Andy Robertsont is, mert a Dundee Unitedból indult, és igazából nem edzettem őt soha, akkor már elkerült ugye Angliába, amikor a Dundee Unitedhoz kerültem edzőnek, akkor már nem találkoztam vele lényegében, de azért nagyon sokszor visszalátogat a klubjához, a régi klubjához, és igazából nem felejtette el a skót gyökereit. Úgyhogy ebből a szempontból én azt hiszem, hogy igen, valamilyen kis kötődés lévén ez a korítok nekik, ez egy jó mondat, de tisztes helytállás. Én úgy gondolom, hogy az első mérkőzés, az első két mérkőzés nekik nagyon fontos. Ugye az első mérkőzés Haiti, és utána Marokkó. Én Marokkót nagyon erős csapatnak tartom attól függetlenül, és azért mondom, hogy ha a harmadik hely az biztos, hogy meg lesz, tehát a Haitit se lehet csak úgy félváró venni, azért nincsen, mondhatnám azt, hogy rossz csapat, vagy gyenge csapat. Ezen a világbajnokságon, ahol ilyen sokan vannak, igazából az ember lassan ki se ismeri magát. De ugye a skótok úgy szimpatikusak, meg úgy az emberek, meg tényleg nem vár senki semmit, csak jó mérkőzéseket, érezzék jól magukat. Ami a legérdekesebb, hogy ugye most éjszaka lesz a mérkőzés, és hát nagyon sokan Skóciába is hétfőre szabadnapot vettek ki, vagy szabadságot vettek ki, hogy meg tudják nézni a mérkőzést. Sőt, az egyik nagyon kedves, mondhatnám nem is barátom, hanem több, mint barátom, akinek egy kisebb autóháza van, ő be is zárta hétfőn, úgyhogy nincsen semmiféle kiszolgálás, mert hát mindenki vakációt vett ki, és hát ő nagyon nagy Dundee United fenn, és Andy Robertson fenn, úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon nagy lázba ékes Skócia, és hát nagyon drukkolok nekik, hogy sikerüljön legalábbis az első mérkőzés.
3: Ugye ebben a válogatottban azért vannak nagy nevek, például ott van Scott McTominay, akiről a napokban egyébként olyan hírek szóltak, hogy betegséggel küszködik, de már azért visszaállt az edzésbe a csapat mellé. Ugye ott van még Andy Robertson is. Kik lehetnek ebben a skót csapatban a húzó emberek?
2: Ez a két név az mindenféleképp nagyon jó hangzik, hogyha csak azt mondom, hogy így a középpályát nézzük, akkor a Scott McTominay, ez tényleg nem kell senkinek bemutatni. Egy nagyon sokat mozgó és nagyon jó játékos, aki a Nápolynak is meghatározó játékosa, és pont utána néztem, hogy nem csak egy olyan játékos, aki küzd, harcol, ez a tipikus angol futballt játsza, hanem gólt és gólokat is tud rúgni. Már 70 mérkőzés játszott a skót válogatottban, és 15 gólja, az tényleg azt mondom, hogy hát igen, egyik legtöbb gólt lövő játékos. És még kiemelném John McGinn-t, ugye, aki az Aston Villa játékosa, az a tipikusan robotoló, küzdő, fel nem adja soha. És lényegében én úgy gondolom, hogy a skótoknak nem is a középpálya, nem is a védelem a legnagyobb gondjuk, inkább a csatárok, olyan klasszikus, igazi csatáraik nincsenek. Akkor is, mikor azt mondanám, hogy ott van egy Dykes vagy Che Adams, aki az egyik a Torinóban, másik a Charlton Athleticben játszik, de azért így az európai futballban abszolút nem meghatározó személyiségek, és még a Hearts-tól ott van Shackland, aki igazából jó, hát mindig a padról jön és gólveszélyes, de úgy a csatásor, ugye a támadó játékok, ami a skótoknak nem a legnagyobb erősségük, és ezért is az, hogyha aki ismeri a skót válogatottat, az mindenki a John McGinn-től, a Tom Knight-től, a Fletcher-től várja a gólokat esetleg, vagyis a középpályától. Aztán a kapusposzton is megvannak a saját gondjaik, mert a Gray Gordon, ő is a Hearts of Midlothian játékos, ő már 43 éves, bocsánat, és igazából mind a két másik kapus, aki a Rangers a Nottingham Forestbe véd, az egyik Angus Gunn, meg Liam Kelly, ők azok a játékosok, akik nem nagyon szerepeltek, vagyis nincs sok mérkőzésük a skót válogatottba, úgyhogy itt nagy a kérdés nálam, hogy a Gordon, a Greg Gordon lesz tényleg egy 43 éves kapus a skót válogatott első számú kapusa, vagy egy, mondhatjuk azt, hogy egy olyan játékos, aki Angus Gunn, akit nem nagyon ismer a nemzetközi futball élet, igaz, hogy játszott egy párszor a skót válogatottba, de ugye ez a két poszt, ahol azt mondom, hogy ott problémájuk lehet. Védelemben nem hiszem, hogy be kell őket mutatni, mert tényleg egy robotoló erős, levegőbe erős csapat, de úgy a kreativitásban igazából azt mondanám, hogy a szívaskót válogatottnak per pillanat a középpálya. Hogyha a középpálya jól működik, akkor tényleg képesek meglepetésre és mélyen védekező csapat, akik kontrákra nagyon sokszor építenek, és szeretik akkor azt a mérkőzést játszani, amikor őket dominálja az ellenfél, és ebből előre tudnak lépni. De most így Haiti ellen például ők kell, hogy domináljanak, és ők kell, hogy gólokat rúgjanak, ők kell lényegében azt mondom, hogy a mérkőzés ritmusát adják, ezért egy picit kíváncsi vagyok arra, hogy erre hogy fognak ők reagálni, meg hogy fogják ezt az egészet lereagálni, de hogyha most azt nem mondom, hogy a skótoknak így, hogyha megnézem a mérkőzéseit, tényleg Görögországtól kikaptak, 3 gólt kaptak, a dánok az utolsó mérkőzésen ugye le tudták győzni 4-2-re a dánokat, de ott is kaptak 2 gólt, vagyis szinte minden mérkőzésen gólt és gólokat kapnak, úgyhogy ebből a szempontból, még akkor is, hogyha dicsértem a védelmet, a legnagyobb gond nekik az, hogy ha mélyen védekeznek, és akkor bármikor kaphatsz gólt, és ebből visszajönni nem egy egyszerű dolog. Habár olyan mérkőzéseken, mint mondjuk Bolívia, megjátszottak Curacao ellen is, ott tudtak rúgni 4 gólt, vagyis azt tudom mondani, hogy azok a csapatok, akik lehet, hogy egy picit azt mondom, hogy gyengébb színvonalat képviselnek, ott azért megrúgták a gólaikat, úgyhogy nagyon érdekes mérkőzés előtt állnak, de mondom, hogy ezt a mérkőzést nekik be kell húzni, 3 pontot meg kell szerezni ahhoz, hogy reménykedjenek, hogy Marokko ellen is egy jó eredményt fognak tudni elérni, legalább egy pontot hozni. A mentalitás, mondom még egyszer, ez az Anthony Ralston, hogy mondjam, egy példakép nagyon sok olyan játékosnak, aki azt mondja, hogy igen, nincsen nekem tehetségem, vagy nincsenek olyan adottságaim, vagyis a tehetséget és az adottságot nem lehet szétválasztani. A tehetség az lényegében valamilyen szinten irányítja azt, hogy használod fel az adottságaidat, és ez Anthony Ralston, én elmondom röviden ezt a történetet, mert tényleg tanulságos. A Celticben ugye nevelkedett, és a Celtic második csapatába játszott, és igazából abszolút esélytelen volt, hogy az Celtic első csapatába tudjon játszani. Én kölcsön vettem a Dundee Unitedhez, és tényleg egy olyan játékos, aki néha rámondták, hogy zavarja a labda, de őt nem lehetett leküldeni a pályáról. Edzés után mindig vele veszekedtem a legtöbbet, hogy nagyon közel van a mérkőzés, most már ne edzünk annyit. Nagyon sokszor az volt, amikor már mindenki hazament, akkor én eljártam az edzőterembe, kivel találkoztam Larsonnal. Lényegében ő minden idejét a futballpályán szerette volna tölteni, meg akarta mutatni azt, hogy tényleg ő egy olyan játékos, aki előre tud lépni, és végül a Dundee United-ban tényleg meghatározó szerepet játszott, robotoló le, föl. Ez az igazi tipikus, azt mondanám, hogy például Andy Robertson, aki ugyancsak ezt tudja játszani, soha nem adja föl, mindent rábízhatsz, megbízható, és Anthony Larson visszajutott a Celticbe, beverekedte magát a Celtic első csapatába, és ugye már játszott 27 mérkőzést a skót válogatottba. Vagyis összességében azt szeretném ezzel mondani, hogy ez a soha nem adom föl, és bízok magamba, és érzem azt az erőt, hogy igen, föl tudok állni, még akkor is, hogyha megint el kell kezdjem újról, és nem egy Celtic, a Celticből elmegyek egy Dundee United, ez megint fölépítem magam. Ez minden skót játékosban, vagy mondjuk úgy, hogy 99%-ban minden skót játékosban benne van, és ez az, ami őket mozgatja. Ezért mondom, hogy oda kell figyelni. Én nekem is nagyon furcsa volt, mert igen, edző kollégám, akivel együtt dolgoztam, és nekem a Hearts-nál, vagy épp a Dundee United-nál segítőim voltak, ők mindig azt mondták, az utolsó 10 perc a skót bajnokságban a legveszélyesebb, és tényleg ez az utolsó 10 perc, aki követte, vagy követi a skót bajnokságot, az valami brutális nyomás mind a két csapatra, a játékosok, akkor még egy, amikor úgy éreznéd, hogy mindenki elfáradt, akkor még egy lapánta rátesznek, és ez az, ami lényegében, amivel eljutottak most a 28 év után a világbajnokságra, és ez az emberek mindennapi mentalitásában is azért benne van, és ez úgy személyesen nekem tetszik az, hogy soha nem adom föl.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 8 óra 53 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, és már azon kívül, hogy figyelünk a világbajnokság mai mérkőzésére, természetesen a vízilabdán is rajta tartjuk a szemünket, mert hogy ma a Ferencváros férfi vízilabda csapata majd a harmadik helyért játszik a Bajnokok Ligájában, miután nem sikerült a döntőbe jutás, és az Olympiakos gárdájával csap össze 19 órától. Természetesen ezt a találkozót közvetítjük itt a Körkapcsolásban. A hölgyek pedig tegnap játszottak döntőt, minő véletlen éppen az Olympiakos gárdájával, és sajnos a büntető párbajból nem jöttek jól ki a mieink, így nem sikerült az aranyérmet elhódítani, a második helyen végzett a Ferencváros női vízilabda csapata, történelmi siker ez is mindenképpen. A találkozót követően pedig most hallgassuk meg, hogy hogyan értékelt Korsós Kristófnak Guris Atti Gréta, a mérkőzés egyik legjobb játékosa.
4: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
5: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosakat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az Olympiakosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy Olympiakososssal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal, én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
4: Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
5: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam, azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk, ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
1: Gétát, a Ferencváros játékosát, Guris Atti Gétát hallottuk, és akkor most következzék a csapat vezetőedzője, a tegnapi döntő után, Matajsz Márk.
4: Kiderül, hogy miért kellett ennek így alakulnia, de mi az első reakciót? Mit tudtál mondani a lányoknak ezek után?
6: Nagyon leírhatatlanul büszke vagyok rájuk, mert ma is letették ott az asztalra, ami hihetetlen. Nem kezdtük el a meccset úgy fent, de abból a mélységből, -3-ról, nem hogy följöttünk, megfordítottuk a mérkőzést, és egy nagyon bitangerős olimpiákhoz tudtunk egy olyan meccset kényszeríteni, aminek a vége 5 méteres párban lett, ami nyilván nem jól sikerült. Tanulni kell ebből is, sajnálom őket, mert megérdemelték volna, mert annyit dolgoztunk érte, annyit tettünk érte, nem csak a mai nap, az elődöntőbe is ide eljutottunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, hogy túlszárnyaltuk az elvárásokat, de azért van bennük egy nagyfajta keserűség, mert azért most újabb egy évet kell várni, hogy újra itt lesz.
4: Bármit ki lehet emelni, amin ez elment ma, vagy igazából fölösleges, mert a rossz kezdést megint túlélte a csapat, és végig úgy tűnt, hogy a jó irányba halad minden.
6: Igen, és rengeteg voltak helyzetek, és ott, ahol elmentünk 2-re, ott nagyon gyorsan visszajöttek. Utána megint tudtunk egy gólt lőni, és ott kellett volna még egy utolsó védekezés. Egy hátrány, a végén lőttek egy ilyen akciógólszerűt. Volt még egy 7-6-unk a végén, egy lövés, ez kiblokkolt az ellenfél, de összességében mondom, én abszolút mértékletet büszke vagyok a csajokra, mert tényleg olyan dolgoztak ma, küzdöttek egymásért. Jó kis csapat ez az, a miénk. Ma sajnos ez így sikerült. Tényleg azt szoktam mondani, hogy holnapra vagy hétfőre ez megszépül, ez az ezüstérem. Így el kell jutni, és egy nagyon erős. Szerintem most tényleg Európa legjobb csapatát kényszerítettük egy olyan meccsre, ami a végén azon múlott, hogy ki volt kicsit szerencsésebb, koncentráltabb. Hát sajnos ez így sikerült.
4: Elmondtad az előbb, hogy így még egy évet kell várni, ez nyilván nehéz lehet, viszont első szezonodban 4. hely, most ezüstérem a BL-ben, szóval az út azért az mégiscsak jó.
6: Például azt mutatja, hogy azért nem rossz, nyilván lehet mindig jobb, van hova fejlődni. Hát most jön a jól megérdemelt szabadság, mindenki megy a dolgát, csinálja a válogatott a válogatottba, és hát ez egy jó tanulság ez is, remélem jövőre megadatik, hogy újra itt lessünk a Final Four-ba, a döntőbe, és akkor ebből tanulva majd próbáljuk kijavítani.
1: A női edzőt, a Ferencváros női csapatának edzőjét, Matajsz Márkot hallották, tehát a Ferencváros csapata 2. helyen végzett a Bajnokok Ligájában, miután a fináléban büntető párbajban alul maradt. Most a férfiak a bronzéremért mérkőznek, a görög Olympiakos együttesével. Kapcsolunk Katona Lászlóhoz, aki a mérkőzést közvetíti.
7: Estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az urak már a vízben, és hamarosan jön a bronz mérkőzés, a Ferencváros Olimpiákhoz találkozó. Volt ez a párosítás korábban, Bajnokok Ligája döntő is 2019-ben, akkor a Fradi első alkalommal nyerte meg a legrangosabb európai kupát. Akkor 5 méteres párbajt követően 4-3-ra tudott győzni, a 10-10-es rendes játékidőt követően az FTC. Most a bronzérem lehet a tét a két csapat számára, ami miatt talán egy kicsit az együttesek szomorúabbak lehetnek, de mégiscsak két olyan együttesről van szó, amely hazája bajnokságát uralja. Az Olympiakos 40 alkalommal nyerte meg a görög bajnokságot, 26-szoros kupagyőztesnek mondhatja magát, 2-szer volt a Bajnokok Ligája győztese az aténi alakulat. A Ferencváros pedig ennél azért egy kicsit szerényebb számsorral rendelkezik, ami a bajnokságokat illeti, hiszen 28 alkalommal sikerült az FTC-nek a legjobbnak lenni idehaza Magyarországon, és 25-szörös kupagyőztesnek mondhatja magát, de 3-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Nem lesz címvédés, hiszen 24 és 25-öt követően 26-ban nem az FTC fogja megnyerni majd a Bajnokok Ligáját. A mai mérkőzésen nincs a keretben Di Zomma, helyette bekerült azonban Lugosi Csongor, miközben Lévai Márton a kapus, a harmadik számú nincs a keretben, Haverkamp Bence, illetve Molnár Erik talán nem meglepő, de ők nincsenek a mai keretben sem, Nyéki Balázs együttesében. Az Olympiakosznál tel is tele van görög válogatott játékossal, no meg magyarok is vannak, természetesen Angyal Dániel, illetve Zalánki Gergő. Most már tényleg mindkét esetben, vagy mindkét játékos esetében el lehet mondani azt, hogy két válogatott vízilabdázóról van szó, hiszen Zalánki Gergő visszatérhet, és akár a világkupa keretben is ott lehet majd, amelyet a következő hónapban játszik a magyar válogatott. Angyal Dániel helye azért biztosabbnak mondható, de a mai mérkőzésen akár ő is lehet egy nyerő ember Zalánki mellett az Olympiakos esetében, míg a Ferencvárosnál, hogyha egy kicsit azért az előző találkozóra visszacsatolok, akkor mondjuk a Mandics Vámos kettőstől, vagy akár Argyropoulostól is egy kicsit több kellene, mert bár azért a rendes játékidőben elért FTC döntetlen a Barcelonéta ellen, jónak mondható persze, de az 5 méteres párbaj mégiscsak Lutri 9-9 után az FTC 4-2-re elvesztette az 5 méteres párbajt. Kezdődik a találkozó a ráúszással. Természetesen Ferencvárosi oldalról talán, ha sikerül elhozni a labdát, de nem. Mármint úgy nem sikerült elhozni a Varga Vincének, hogy ő maga pöckölte volna oda a labdát, segített az aténi játékos, úgyhogy Manherz révén jöhet majd a Ferencváros. Igazán izgalmas volt a ráúszás. Jöhet az FTC, tehát az első akcióval, két balkezessel a magyar csapat, de már Zalánki labdát szerez. Ugye volt ő korábban FTC játékos, korábban még a Prorekkóval is nyert Bajnokok Ligáját. A világ legjobbja is volt egyénileg, nem csak a magyar válogatottal, például 2023-ban, vagy éppen 2020-ban, amikor EB aranyat tudott nyerni a magyar csapattal. Volt egy kis meg nem értés a szövetséggel, meg ő maga is kicsit pihent, de most már lehet szent a béke. Zalánkinál van a labda, beteszi centerbe a labdát, és jön az első kiállítás a mérkőzésen. Kakariszt nehéz megfogni, hát nem, hogy nem kiállítás lesz, hanem egyből 5 méteres, olyannyira megfogták a görög játékost, és jöhet majd Papanastasiou, aki elvégezi az 5 méterest. Varga volt a szabálytalan ott bent középen, úgyhogy övi az első személyi hiba, majd Papanastasiou pedig Fogel Somával nézhet farkas szemet. Fogel, ha úgy adódik, akkor az ötösöket meg is tudja fogni. Papanastasiou és bevágja. A felső lécről vágódik aztán a képzeletbeli gólvonal mögé. 1-0 vezet az Olimpiákhoz. 7 perc 23 másodperc van hátra az első negyedből, de az első lehetőségéből már gólt szerzett a görög együttes, amely nagyon könnyedén megnyerte a bajnokságot. A Panathinaikos ellen 3-0 arányban nyerte meg a bajnoki döntős párharcát, de hát a Fradinál is ugyanez a helyzet, a Honvéddal szemben könnyedén 3-0 diadalmaskodott Nyéki Balázs együttese, amely nem nyeri meg sorozatban a 11. olyan esemény sorozatot, bajnokságot, kupát, amelyben elindul az FTC. Legyen szó bajnokságról, kupáról, szuperkupáról, bajnokok ligájáról, azzal, hogy a Barcelonéta ellen vereséget szenvedett 5 méteres párbajt követően az FTC, így ez a sorozat véget ér. De kiállítják Argyropoulost, és ott a második Olimpiákhoz gól, 2-0, Puroszak gól szerző, alig telik el egy perc a mérkőzésből, már is két gólos hátrányban a magyar bajnok, de hát ugyanígy kezdte a női csapat az elődöntőt, a döntőt is, ugye tegnap is Ferencváros Olimpiákhoz mérkőzés rendeztek, igaz, ott a női fináléban rendezvúztak a hölgyek egymás ellen. Hát itt most az uraknál sajnos az a helyzet, hogy ez egy bronzmérkőzés, Purosz első gólja a mérkőzésen értelemszerűen egy percet követően, és már 2-0 vezet az Olimpiákhoz. Na de alapból a Barcelonéta ellen is az eredmény után loholt a Ferencváros, de itt a lehetőség egy kis szépítésre. Egyelőre nincs lövés a ferencvárosi játékosoktól, Vismegnél van, nagyon távol van egyelőre, 8 méterre a kaputól, de nem akarja úgy látni kapásztérről. Előnyébe bevágódik a labda! 2-1! Vismeg Zsombor a gólszerző. Na, ő aztán meg végképp nem arról híres, hogy egymás után lövi a gólokat. Most jelen esetben betalált, ami azt jelenti, hogy ez most már a 12. gólja a bajnokok ligájában. Rajta kívül Logosinak van 5 gólja, de Torónak 7, és Mandicsnak is csak 5 gólja van, vagyis valójában 6 a bajnokok ligájában. Tehát itt volt időszak, amikor ők nem játszottak egyéb okok miatt, sérülés, vagy éppen kihagyta őket Nyéki Zsolt vezetőedző, de az alapcsapat azért általában 20 gól fölött termel, mármint a játékosokat tekintve. Vígvári 27-nél jár, Argyropoulos 28-nál, Vámosnak is van 22 gólja a bajnokok ligájában. 2-1 az állás, megint betett labda centerbe a görögöktől, van egy magas, erős játékosuk, Kakaris, ő az, aki általában elkéri ott középen, talán az egész mezőny, vízilabda mezőny legjobb centere a görög játékos. Jön előre az FTC, ami azt jelenti, hogy most megint Lugosinál van, vagyis valójában Vismegnél a labda, Lugosi is ott van a vízben, ettől függetlenül szabálytalankodnak most éppen a kiemelkedő ferencvárosi játékossal szemben, de a szabad dobás bent a kapuban. Fekete Gergő a gólszerző, nehéz őt megkülönböztetni most, mert Fekete Gergő általában borostával szokott játszani, meghagyja a szakállát, de még olyan stílusosan, de leszette most az arcszőrzetét. Olyan kisfiús most a kinézete. 2-2, gyors válasz, Tehát a két vezető Olympiakos gorra, a Ferencváros már is egyenlít a második percben. Az első minutumban az aténiak lőttek két gólt, majd aztán a magyar bajnok kétszer szintén betalált Zalánki a félpályánál. Ugye van egy másik magyar angyal Dániel is a vízben, hogy most már ketten vannak ilyen szempontból, akikre figyelni kell az Olympiakosnál. Most éppen pont Zalánki az, aki közeledik a ferencvárosi kapuhoz, de tovább teszi a labdát. Nincs lövés, úgy látszik, kapás oldalról. Ellenben most szélről lehet, van a bal oldalt jobb kezesük, ez azért nem olyan új keletű dolog, de Alafragis inkább eldobja a labdát, mert nem tudja kapura lőni, le is jár a támadó ideje az Olympiakosz. A 5,5 perc van hátra az első negyedből. Hát azért ez a 2-0-ás Olympiakosz vezetése kicsit félelmetesnek tűnt, de most már, hogy jön előre a Fradi a vezetés tudatában, hogy majd meg lehet a vezetés, azért így már elfogadhatóbb a tény. Jansikot ütik, vágják, most éppen Vígvárinál van a labda, egyet tovább tudja tenni a labdát, aztán Fekete vissza, mégpedig Vígvárinak, 5 másodperc a támadó időből, emberelőnybe kerül az FTC, Fekete közelebb kerül a kaphoz, Fekete egy lóba, kettő, ellövi mellé. Zalánki is ott volt, ő az, aki lehet, hogy blokkolt, de eléggé valószínű, hogy inkább Fekete volt az, aki mellé pattintotta a labdát. Egy kicsit a kelleténél lehet, hogy most agilisabb Fekete Gergő, mert az első lövése az rögtön gollá érett a találkozó második percében, mert rajta kívül még Vis megtalált be, de ez volt az első hibázott lövése az FTC-nek. Jön előre az Olympiakosz, egy pillanatra úgy nézett ki, hogy talán Mandic tud labdát szerezni, Zalánki teszi tovább a labdát, becenterbe, Kakaris megfogja a labdát, elsüllyed, és aztán emberelőnybe kerül, nem kerül megint emberelőnybe, 5 méteres lesz, mert már úgy nézett ki egy pillanatra tényleg valójában Nikolaidis, hogy a kapu felé tud fordulni, Vismegnek pedig beérnek egy újabb személyi hibát, bár neki ez az első, de ez most már a második 5 méteres, amelyet elvégezhet az Olympiakosz. Zalánki az, aki majd Fogel Somának dobhat. Voltak csapattársak is, most jelen esetben nem erről van szó. Zalánki dobja, és aztán megfogja Fogel! Középre dobta ráadásul Zalánki Gergő, úgyhogy nem volt ez annyira meglepő, hogy elakadt a labda Fogel Somában. 2023-ban épp a görögök ellen volt egy világbajnoki döntő, ahol Fogel Soma kivédte a Hellének szemét, kezét, mindenét, ennek is köszönhető az a világbajnoki arany, ott volt Fogel is természetesen, meg Zalánki is. És itt az egyenlítő gól után a vezető találat a Ferencvárosnál, Nagy Ákos, a balkezes, ugye Mandic, illetve a másik emberünk még, Vámos Márton, aki balkezes az FTC-ben, megnézte a jobb felső sarkot, és akciógól, úgyhogy ez mindenféleképpen, ha nem is duplát ér, de azért a szíveknek kellemesebb az edzők számára. Nagy Ákos is betalál, 3-2, pedig két góllal még az Olympiakosz vezetett, de így, hogy eltelt már lassan az első negyed fele, 3-2-re vezet a Ferencváros az Olympiakosz ellen. A Fradinak ebben az idényben mindössze egy veresége van, ami a rendes játékidőt illeti, a Prodecco ellen kaptak ki a csoportkör második szakaszában, de összességében ezek az 5 méteres párbajok azok, amelyek még egyszer megtréfálták a Fradit a Brescia ellen, illetve hát a Barcelonéta ellen itt a Bajnokok Ligájában. A magyar bajnokságban nem volt ellenfele a Fradinak. Labdát szerez most éppen az FTC, úgyhogy jöhet előre megint Nyéki Balázs együttese, olyannyira, hogy most Vámos látja maga előtt a területet, úgyhogy most már csak 10 méterre van az ellenfél kapujától. Vámos egy-két lóba ellövi, blokkról vágódik aztán a kötélen túlra, az alapvonalon kívülre, úgyhogy jöhet majd a kapus Zerdevász, ő az, aki védi az Olympiakosz kapuját, a válogatottban is ő az első számú hálóőr. Na most éppen, miután eltelik azért már a fele a támadó idejének az Olympiakosznak, egyre nehezebben tudnak felállni a támadáshoz, ellenben van távoli kísérlet, próbálkozás, a blokkról levágódik a labda, megpróbálta Alafrakis, de végül ott középen Jansik volt az, aki beleért a labdába. Alafragis megy éppen a labdáért, ami kivágódott egészen a félpályáig, és középen aztán Jansikkal szemben szabálytalankodnak. Nem, Jansik volt az, aki vétkezett, úgyhogy emberelőnybe kerül most az Olympiakosz. Jönnek is előre nagy rösssel a görögök. Alafragisnál van a labda, egyet tovább viszi Zalánkinál. Lent a szélen a kötélnél, ott van Funtulis. Keresztbe Zalánki, balkezes, ellövi, és a kapufáról vágódik ki, és aztán bepöcköli a labdát Alafragis. 3-3, kár érte, pedig úgy nézett ki, amikor Zalánki pattintott lövése a felső lécen csattant, hogy akkor már nem lesz semmiféle probléma, de egyből vele tudott kapni a labdába Alafrakis, ő pedig aztán végül bepofozta a labdát a hálóba. 3-3, hozzáteszem azért, megvannak a lehetőségei az Olimpiákosznak, ez már a 6. kísérletük volt, ebből 3-at tudtak értékesíteni a görögök, a Fradinál egyelőre 5 kapuralövés, amiből 3-at tudott gollá váltani a magyar bajnokság győztese. Fogál 2 védéssel egyelőre, és a görögöknél nem is Zerdevász véd, Tsortsatos egyelőre védés nélkül. Papanastasiut most kiküldik a játékvezetők, ha minden igaz, akkor emberelőnybe kerül a Ferencváros, olyannyira, hogy Mandics már a kötélnél, keresztpasszal megtalálja Manhercet, középre bevíg, várj egyel tovább, Vámos, gól! 4-3! A Ferencváros ismét vezet, hát Vámosnak az előző mérkőzésen nem nagyon ment a játék, nem is próbálkozott valójában a Barcelonéta ellen, pedig lehet el kellett volna néha azért sütnie a valósát, most megtette, és itt a bronzmérkőzésen betalált, volt ő az Olympiakos játékosa, csak aztán végül ő visszatért a Ferencváros együtteséhez. 4-3, akkor amikor 2 perc és 25 másodperc van hátra az első negyedből, egyelőre az FTC a maga nemében, de jól sáfárkodik a lehetőségeivel. Fekete Gergőnek volt egy hibázott lövése, illetve még Vámos Mártonnak a találkozó legelején, tehát összességében Vismeg, illetve Nagy Ákos, aki még betalált az előbb említett 2 vízilabdázó mellett, és ők 100%-os teljesítménnyel lövik egyelőre a labdát az ellenfél kapujára. Jönnek előre a görögök, olyannyira, hogy Papanastasiu az, aki centerbe beteszi a labdát, megfogja valahogy valamilyen módon Kakaris, nem 5 méteres, csak idézőjelben kiállítás, Vígvárit küldik ki a játékvezetők. Itt néha azt is figyelni kell, hogy már a kapu felé fordul-e a center, középre a labda, és nagy védés Fogeltől. Nem tetszik ez értelemszerűen ott a középen lévő Guvisznak, hogy lehet megfogták a kezét, de amikor rá tudta húzni a labdát a kapura, akkor utána Fogel meg tudta kaparintani azt. Már jöhet a Fradi, 2 nem volt még közte, Manhercnél van a labda, messze van azért a görög kaputól, és akkor mit mondjon éppen az ott helyezkedő Vámos, aki most éppen lő a felső lészre ráadásul, hogy Tsortsatos kapus jöhet, és indíthatja az aténi csapattársakat, akik akár egyenlíthetnek is. Másfél perc van hátra az első negyedből, FTC Olympiakos 4-3, a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén, majd a fináléban a Barceloneta a Proreccóval mérkőzik este 9 órától. Megint egy átlövés, kissé távolról, 7 méterről, balról, könnyedén fogta azonban ezt most Fogel, Purosz próbálkozott, neki már van egy gólja a mérkőzésen. Hamarosan egy percen belül a csapatok, a Fradi vezet 4-3-ra az Olympiakos ellen, kicsi lassan kerül előre a labda, ami azt jelenti, hogy éppen most Argyropoulos nem emelkedik ki a vízből, 2 is ott vannak, ütik, rágják, de aztán ezt szabadobást el tudja végezni, csak Manhercnek nem jó az átadás, Mandicsnak meg túl rövid, hogy jöhetnek a görögök, Kakaris megpróbálja magát kellemes helyzetbe hozni, ami azt jelenti, hogy azért megúszni nem tud, ő az egyik legnagyobb darab játékos jelenleg a vízben, úgyhogy általában úszóversenyt nem fog nyerni. Ellenben most kapja bent centerben a labdát, és a nála lehet, hogy egy 20 kilóval könnyebb, de Tóró az, akit kiküldenek a játékvezetők, emberelőnyben most az Olympiakos, egy átlövés és a gól. 4-4, akkor, amikor kereken fél perc van hátra az első negyedből, Funtulis góljával, tehát egyenlít az Olympiakos. A görögöknél Funtulisnak ez az első kísérlete, ők azért már egy kicsit többet próbálkoztak, ez volt a 9. lövési kísérlet, ebből 4 gólt tudott szerezni a görög bajnok. Zalánkinak is volt már 2 lövése, egyelőre még nem talált be. Dimunak volt még egy, azon kívül Purosz, Papanastasiu, Alafragis, illetve Funtulis azok, akik próbálkoztak. Utóbbi 3 esetében megvolt az, hogy célt is ért a lövés. Fél perc van hátra, ha jól sáfárkodik a másodpercekkel az FTC, akkor nem lesz lehetősége az Olympiakosznak előre menni. Ellenben most megteszi ezt Vígvári, aki átveri az ellenfelét, mégpedig Killaszt, sikerült mellette elúszni, csak aztán visszaért Killász. 13 másodperc van hátra az első negyedből, Manherz nagyon messze a kaputól, 10 méterre. Ugye tovább teszi Vígvárinak, középen bent pedig valaki szabálytalankodik, még pedig Lugosival szemben, úgyhogy jött az ember előnye, majd az FTC Guvisza kiállított játékos. Fekete Gergő, 3 másodperc, 2, el kell lőni, gól! Mandic! 5-4, és ez még pont a sípszó előtt, úgyhogy érvényes a gól. 5 lőtt gól, 8 perc alatt, az rendben van, a 4 egy kicsit talán soknak tűnik, ettől függetlenül az FTC-nél az előny 1-4-1-nyi játék után a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén. Dusan Mandic első gólja a mai találkozón, egyébként 2 nappal ezelőtt a Barcelonita ellen is egyszer talált be. Tőle lehet, hogy egy picit többet várt mindenki. Aztán pedig még a középkezdés után volt egy lövés, Fogel azonban ezt is fogta, lehet, hogy még ezt is be lehet írni akkor a neve mellé, hogy ez az 5. már, hiszen 4 védése volt korábban, de az is lehet, hogy elveszik ezt a statisztikai adatot majd Fogel Somától. Kicsit a múltba révedve, a Fradinak az elmúlt években, amikor lehetősége volt döntőbe kerülni, akkor egyszer a Prorecco ellen tudott finálét játszani, 24-ben megverte az olasz csapatot, és valójában 25-ben azért nem lett a Prorecco az ellenfele az FTC-nek, mert az olasz együttes egy évre kivonta magát a forgalomból, bár elindultak az Eurókupában, amelyet meg is nyertek, ennek következménye volt az, hogy 2025-ben aztán szuperkupát tudtak játszani a Fradival, amit megnyert az FTC. Szóval a tavalyi BL döntőben a Novi Belgrádot tudta legyőzni a magyar csapat, és hát 2019, amikor az Olympiakos ellen tudott diadalmaskodni akkor az FTC, és előtte volt az az esztendő, amikor pedig tudott az aténi együttes a Prorecco ellen győzni, és 2017, amikor meg a Szolnok tudta legyőzni például a Juk Dubrovnikot, úgyhogy az elmúlt időszakban azért nagyjából be lehet lőni, hogy mely csapatok jutnak be a legjobb 4 közé, vagy 8 közé, hiszen még volt olyan is, hogy 8-as döntő, most már azért más a helyzet, 4-es döntőt szoktak játszani a csapatok, és azért mondom, hogy volt 8-as döntő, mert 2023-ban az 5. helyen végzett az Olympiakos, 6. a Ferencváros, szóval 3 esztendővel ezelőtt még 8-as döntőben találkoztak egymással a felek, és akkor még a görögök bizonyultak jobbnak, de 2024-ben is kétszer összecsaptak egymással, egyszer az Olympiakos nyert 10-8-ra, ez volt a két csapat legutóbbi mérkőzése, a Fradi 11-9-re tudta megverni még 2024 márciusában a Bajnokok Ligája második szakaszában az Olympiakos Pireus együttesét. Jön majd a ráúszás, illetve a második negyed, 5-4-es ferencvárosi vezetéssel fordulnak a csapatok, amely valószínűleg azért tényleg az elmúlt években az FTC azt mutatta Európa szerte is, hogy kiemelkedik, és a Barcelonita ellen tényleg az hiányzott valójában, az 5 métereseknél kicsit azért próbáljon meg jobban a Fradi koncentrálni, de ott már elfogyott az FTC minden szempontból. Jön előre most a magyar bajnok, hiszen a ráúszás megint megvolt, Varga Vince elhozta a labdát, így aztán az első lehetőség majd a Fradié lesz, olyannyira, hogy már egy balkezestől jön a lövés, Vámos próbálkozását, azonban Czorzatos fogja, ment a bal felső sarok felé, de azért nagy valószínűséggel már a görögök hálóőre is felkészült abból, hogy milyen az, amikor éppen Vámos lő, zárójelben voltak csapattársak is. 5-4 az állás, centerbe tett labda is egy svéd csavar, Kakaris próbálta meg, talán szerencsére Fogelnek, hogy oda az arca környékére, nyakához ment a lövés, de azért ébernek kellett lenni, megfogta ettől függetlenül Fogel Soma, a 6. védése már a mérkőzésen. 5-4 az állás, vezet a Fradi, hamarosan eltelik 1 perc a második negyedből. Betett labda középre, centerbe, de Toró az, aki egy kiállítást ki tud harcolni, Puroszt küldött ki a játékvezetők, jöhet tehát a Ferencváros, mégpedig most Manherznél van a labda, szemben a kapuval egyel tovább teszi, és aztán egy újabb FTC gól, Vígvári! Először a mérkőzésen, 6-4, a lövőkedvel nincs probléma, az FTC-nél tehát megvannak a pontos befejezések, pedig volt Vígvári előtt 1-2 blokkoló kéz, például Zalánkié, de hát nem tudta fogni a labdát, Ugye az Alánki esetében talán azért is érdekes az, hogy ő a Ferencvárostól elment az Olimpiákoszhoz, mert balkezesből most jelenleg három van az FTC-nél, Nagy Ákos, Vámos Márton, illetve Dusan Mandics, hogy akkor hol van a helye a világ egykori legjobbjának, Zalánki Gergőnek. Ha már Mandics ott van a csapatban, akkor lehet tényleg Zalánkinak nem, vagy éppen Vámos helyére bemehetne, Nagy Ákos meg mégiscsak a jövő, úgyhogy emiatt nem egyszerű a helyzete általában az aktuális FTC edzőnek, jelen esetben Nyéki Balázsnak. Centerbe tett labdafogár hiába jön a kapujából, mert Nikolaidiszt elsodorták, emberelőnybe kerül most az Olimpiákhoz, Fekete Gergőt küldték ki a játékvezetők, és most Zalánki már a kötélnél keresztbe teszi a labdát olyannyira, hogy Dimu visszaadja aztán. Szépen összejátszanak most a két szélén a görögök. Dimu egyel tovább, és aztán a rövid oldalra behúzza a Dimu, pedig nem úgy nézett ki, hogy majd éppen balról éppen a jobb alsó sarkot akarja megcélozni, hanem általában ilyenkor a bal felsőt szokták kipókhálózni, de nagyon okosan, ügyesen végül azt választotta, hogy a rövid oldalra behúzta Mandics keze mellett, illetve Fogel is beleért, Dimu első gólja a mérkőzésen, így aztán az Olimpiákhoz zárkózik most már. 6-5 a találkozó állása, 6 perc, 21 másodperc van hátra a félidőig, de az FTC az első félidő, vagy az első negyedben mutatott akár két gólos hátrányát már jócskán átadta a múltnak, és átvette az irányítást. Azért lehetne több gól is közte, de most ez az egy is még a megfelelő kategória. Nagyon keményen védekeznek most a görögök, aztán Vigvári volt az, aki bemutatta, hogy éppen majd ellövi, vagy éppen passzolni fog. Lehet, hogy most emberelőnybe kerül bizony az FTC. Vigvári az, aki ki tudta harcolni, Killást küldik ki. Manherz ki a szélre, jobb oldalra. Nagy Ákosnál van a labda, vissza Manherzhez. Szemben a kapuban 8 méterre. Ellövi, hát bele a blokkba, nagyon kis gyenge kísérlet volt ez. Papanastasiou csuklójáról vágódott le a labda, aztán pedig jöhetnek a görögök, habzik a víz, most nagyon úsznak az urak, olyannyira, hogy már van megúszó ember is. Manherz hát szó szerint ráugrott az előtte lévő Papanastasioura, de úgy látszik, hogy nem fújnak a játékvezetők. Frank Ome a német játékvezető mellett, Raffaele Colombo, az olasz sípmester fújja a mérkőzésen a találkozót. 6-5, akkor, amikor 5 perc és 30 másodperc van hátra az első félidőből, emberelőnybe kerül megint az FTC, Dimut küldik ki a játékvezetők, na lehet kettő közte megint, Nagy Ákosnál van most éppen jobb oldalt a labda, középre teszi, ami azt jelenti, hogy egy kicsit azért távolabb a kaputól, de megkapja most éppen Manherz, majd aztán Nagy Ákos egyel tovább, Argyropoulos az, aki megint rávágta a vízre, onnan pedig fölé vágódott, hát egyelőre Argyropoulos, aki játszott az Olimpiákhozban, nem úgy néz ki, minthogyha a korábbi csapatának gólt akarna lőni. Ennek a görögök, Zalánki révén, ő pedig már középre teszi a labdát, egyébként Kakaris van megint centerbe, ketten fogják, mégpedig, ha minden igaz, akkor Lugosi, illetve Vigvári az a két játékos. Hát így aztán van lövőember is, olyannyira, hogy gól formájában Geni Dunias is betalál, 6-6. Nos, így, hogyha Kakarisra két ember megy be középre, akkor biztos, hogy van átlövő, vagy szemben a kapuval, vagy jobbra-balra. Geni Dunias volt az, aki végül megkapta, nem teketóriázott, hanem inkább bevágta a léc alá. Fugger csak emelte a kezét, de nem volt lehetősége védeni. Döntetlen, 6-6. Geni Dunias góljával, tehát egyenlítenek, a görögök pedig 6-4-re is vezetett még a Ferencváros a második negyed elején. És ez most akciógól volt ráadásul a görögöktől. Megvolt a középkezdés, ami azt jelenti, hogy Vis megteszi már oda a labdát, mégpedig Vámosnak, ő pedig egyel tovább, hát nem tud mit kezdeni egyelőre Fekete Gergő sem az ellenféllel, hát őt ütik, vágják, ahogy tudják. Varga volt az, aki végül emberelőnyt tud kihasználni, vagy hát valamilyen módon kiharcolni, de aztán Varga belevágja a kapusba a labdát, onnan kivágódik, Killász a kiállított játékos, Argyropoulos, keresztpassz, Mandics, még egyel tovább, és két méteren belül hiába próbálkozik Vismeg, ez már így szabálytalan, úgyhogy fújnak a játékvezetők, jön az Olimpiákhoz, akár még vezethetnek is most a görögök, van egy kisebb kimaradása most az FTC-nek, főleg, hogy most megint egy sípszó, ami csak annyit jelentett, hogy szabad dobásra jöhet majd az Olimpiákhoz Pireusz. megfogják elég rendesen az Alánkit, eddig ezen a mérkőzésen abszolút nem mutatja magát, de lehet nem is tudja, ott benn középen megint a görög center Kakaris az, akit nem bír szabályos keretek között fogni, talán Vargát küldik ki megint, igen. Emberelőnybe kerül most éppen az Olimpiákhoz. Nem lehet panasz a játékvezetése, ellenben megint egy nagyon szemfüles gól Funtulisztól, és a rövid oldalra kapja ismét a gólt Fogel Soma, 7-6, ezek demoralizálóak lehetnek a magyar válogatott kapusa számára, hiszen mind a védekezés szempontjából, hát Fogel ilyenkor ráfogja az előtte álló blokkolóra, azaz Vámosra. Funtulisz azért nagyon-nagyon fifikás módon megnézte azt, hogy ha nem keresztbe passzolja, vagy éppen középre, becenterbe, akkor ha lehet ellövi előtte. 7-6, úgyhogy valójában 6-4-re vezetett az FTC, úgyhogy fordítanak a görögök akkor, amikor 3 perc és 53 másodperc van hátra az első félidőből. Úgyhogy most nagyot mennek a görögök, előfordulhat, hogy Nyéki Balázs hamarosan időt kér, gondolom én, megvan erre neki természetesen a lehetősége. Labdát veszít ráadásul az FTC, meg ott középen szabálytalankodik Vismeg, úgyhogy jöhet

8-6! Hát magyar gólnak ennyire nem tudtunk talán most annyira örülni, mint most. Angyal Dániel, tételezzük fel, hogy felteszi az íre a pontot, bár még messze van a vége, de az, hogy Ginorban kap 4 gólt az FTC, ez nem volt benne a mérkőzés második negyedének elején, de ez történik. 8-6-ra vezet az Olimpiákhoz, Néki Balázs időt is kér, mert eddig ez így lehet, hogy nem a kénye kedve szerint alakul, ahogy éppen most történik a találkozó. Angyal Dániel alig volt pár percet a mérkőzésen bent a vízben, már gólt lő. Néki Balázs pedig tőle szokatlan módon üvölt a játékosaival, mert az az igazság, hogy itt tényleg kimaradt legalább egy 3-4 perc itt a második negyedben, ami nem feltétlenül az FTC-re val, de ez benne van, azért kedves hallgatók, nehogy azt higgye bárki is, hogy majd a Ferencváros egymás hegyén hátán nyeri majd a Bajnokok Ligáját éveken keresztül. Volt ilyen 2 esztendőn át, tehát most ebben az évben nem lesz BL győztes, de a bronzérem még meg lehet, ettől függetlenül korszakos ez a Ferencváros most jelenleg. Aztán az más kérdés, hogy mit hoz majd a jövő. Jön az FTC, akkor, amikor 3 perc van hátra az első félidőben, 8-6-ra vezet az Olimpiákhoz. Fekete Gergő 8 méteren túlról! 8-7! Fekete Gergő a gólszerző. Azért néha ő is meg tudja lepni az ellenfelet, saját magát is, de Fekete Gergőnek nagyon fontos góljai vannak a pályafutása során, bár emlékeim szerint ő pont kihagyta mondjuk a 2023-as világbajnoki döntőben az egyik 7 méterest, mert akkor Zedevas kapus védeni tudott, de aztán utána jöttek a csapattársak, és ők belőtték a maguk 5 méteresét. Lehet, hogy 7 méteres mondtam az előbb, de valójában 5 méteresről van szó. Zalánki kapja a labdát, 2 perc 45 másodperccel a félidő vége előtt, egyelőre ő nagyon csöndes. Urosz középre, majd aztán most Geni Dunias, illetve Geni Dunias Puroszt választja, kissé balról nem lövi el, Geni Duniasnak 5 másodperce van arra, hogy eldöntse, majd aztán távolról egy bombagól Zalánki. Először a mérkőzés során. Minden erő benne volt ebben, és a harmadik kísérletéből az első találatát lövi Zalánki Gergő. Azért van ennek egy pozitívuma, mert hogyha ekkora erő és akarat van benne, az a válogatottnak biztos, hogy jól jön majd, de nem feltétlenül majd itt a világkupára kell hegyezni a formát, hanem jövőre majd lesz egy budapesti vízes világbajnokság, vízilabda világbajnoksággal is. És ott aztán már nem mindegy, hogy milyen formában lesz éppen az aktuális válogatott, többek között akár Zalánki Gergő is, de még egy 15-ös keretbe be kell kerülnie neki, ami a világkupát illeti. Nagy valószínűség azért Varga Zsolt szövetségkapitány tisztában van azzal, hogy Zalánki mire képes. 9-7 vezet az Olimpiákhoz, 2 perc, 15 másodperc van hátra a fél idő végig. Nagy Ákos be középre, vagyis inkább egy keresztpasszal keresni és találja meg Fekete Gergőt, aki nem tud kibújni, aztán Dimu mellől elveszik aztán a labdát tőle, jönnek a görögök. Hát ahhoz képest, hogy volt 6-4, lehet 10-7 az Olimpiákhoznak. Ez nem egy jó üzlet így eddig, ami megköttetni látszik. Geni Dunias oldalra, Angyal Dániel az, aki rossz kéz oldalt van egyelőre, tehát jobb oldalt, jobb kezes, de középre, centerbe Nikolaidis be tud fordulni, ami azt jelenti, hogy inkább csak kiállítás kell, hogy legyen. Fekete Gergő teljesen kivetkőzik magából, nem tudja mire vélni azt, hogy ő miért volt oly mértékben szabálytalan, hogy megint 5 méterest ítéljenek a játékvezetők, mert ez talán nem volt kérdés, hogy Nikolaidis a víz alá kerül, és Fekete Gergő szabálytalan, úgyhogy azt hagyján, hogy jön az 5 méteres, lehet, hogy Fekete Gergő még egy kicsit a feleténél, hát maradjunk annyiba, hogy hát többet tett azért, hogy csak szimplán kiállítsák. És akkor az ötöst végül elvégzi Puntulis, a felső lécre vágja, onnan pedig a gólvonal elé kerül, de maradt Fekete a vízben, úgyhogy nem akarták őt jobban megsarcolni. De ez most már a harmadik ötöse volt az Olimpiákhoznak, amelyet elvégezhettek. Egy balkezes lövés! Vámos! 9-8! Egy szabad dobást végezhetett el valójában, 10 méterről, kissé jobbról. Az neki maradjunk annyiban, hogy nem probléma, hogy ilyenkor a kapu felé juttassa a labdát. Hát nem tudott vele már mit kezdeni

0: a görög kapus Tsortatos. 9-8, Vámosnak ez most már a második gólja a mérkőzésem, úgyhogy ő beletette a közösbe azt, ami talán a legutóbbi összecsapás során egy kicsit elvárhatott tőle a nagy közönség, vagy hát leginkább ér, mert akkor nem sikerült neki a rendes játékidőben gólt lőni, ellenben az 5 méteres párbajban már ott volt és jelen volt, gólt szerzett. Negyedik gólja volt az FTC-nek 6 méteren túlról, miközben a görögök összvisz kétszer próbálkoztak. Bár véleményem szerint Zalánki gólja az mégiscsak távolról született, de annyira nem úgy látszik, hogy az nem 6 méteren túlról eső találatnak minősült. 9-8-ra vezet az Olimpiákhoz a Ferencváros ellen, 1 perc 20 másodperc van hátra a félidőből. Jön előre Geni Duniász, középen bent Nikolaidis kérné a labdát, csak hát Mandics fogja őt elég rendesen, Zalánki, ha úgy van, akkor ő beejti középre, inkább középre vissza Geni Duniász. Ki a szélre? Megint! Majdnem gól. Pillanatra úgy nézett ki, hogy Dimu eljátsza azt már megint, hogy a rövid oldalra behúzza balról, de nem tette, csak az oldalhálóba vágta a labdát. Egy góllal vezet az Olimpiákhoz, sok gól van a mérkőzésen, hiszen 9-8 az állás a görögöknek. Argyropoulos kiteszi kissé jobbra, olyannyira, hogy most aztán Nagy Ákos. Egy gól! 9-9! Hát szinte megállt a levegőben a labda. A görög kapusnak volt lehetősége felmérni, hogy ezt bizony nem fogja elérni, és behullott felette a labda. Nagy Ákos is gólt lő a mérkőzésen, így aztán találkozó állása most már döntetlen, 9-9. Valójában azt lehet látni, hogy itt bőven megvan a lehetőség lőni. A csapatoknak 16-szor próbálkozott az FTC, 18-szor az Olimpiákhoz. Nagy Ákosnak már ez a második gólja valójában. Jansik de Torró, illetve Lugosi, ők hárman a mezőny játékosok közül, akik még nem lőttek az ellenfél kapujára. Talán meglepő, hogy de Torró nem annyira aktív, bár neki ott középen van leginkább lehetősége munkálkodni, bár Kakarisszal azért nem egyszerű a történet. Most a görögöknek még van egy lehetőségük támadni, aztán utána még a Fradinak is talán emberelőnybe kerülnek most éppen az aténi csapat játékosai, aki küldött magyar, pedig Lugosi. Zalánki kapja meg a kötélnél jobb oldalt, középen bent két görög játékos is. Figyelni kell, hogy felálljon a védekezés. Rossz a keresztpaszt a görögöktől, és aztán meglódulhat Vígvári Vendel, meg is teszi előtte ott a csapattárs Argyropoulos. Egy pontos indítással akár elé lehetne varázsolni a labdát. Nagyon nézi Vígvári, nem fogja odaadni. Ellenben jön a csapattárs, és aztán Varga Vince a felső lécre. Oldalra kikerül a labda, Manhertz eléri, 2 másodperc, betett labda centerbe, nincs azonban lövés. Egy fél időnyi játék után a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén, Ferencváros Olimpiákhoz 9-9, hát nem csak az eredmény mondatja velem, de tényleg nem dőlt el még semmi. A szó a stúdióé.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Éremeső a portugál kajakkenu EB-n, gyermekvasutasokat avattak ma hűvös völgyben, marad a változékony idő. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
1: Sporthírek.
2: A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Kőhalmi Emese 1000 méterre lett aranyérmes, ebben a számban Kopasz Bálint ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lutz Anna 200 méteren, még Varga Ádám 500 méteren, és a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes négyes 500 méteren lett bronzérmes. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Robert pedig ezüstérmet szerzett. Varga Katalin bronzérmes lett. 21-2-re győzött Georgia ellen a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtező tornán. A Pap Claudia, Bőröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes korábban 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől hétszeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekülttábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki működő és emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja majd. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson, a 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel.
1: Közlekedés.
2: Az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, megélénkül a szél, éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 19 óra 39 perc van, hamarosan folytatódik a bronzmérkőzés a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Kapcsolunk már is Katona Lászlóhoz.
0: Köszönöm szépen, hamarosan jön a második félidő, és a Ferencvárosnál egyelőre Fogelsoma 5 védéssel, még a másik oldal Cocatos 2-vel mindössze, 18,2%-os teljesítmény. Hát erre azért nehéz lesz felhúzni egy jó csapat teljesítményt. Az a szerencséje talán eddig az Olympiakosnak, hogy volt 18 kísérletük, ebből 9 gól, illetve a Fradinál ez a 17 lövésből 9 találat is azt mutatja, hogy annyira azért talán nem vészesen rossz a támadó alakzata egyik csapatnak sem. Mindjárt jön a ráúszás, egyelőre még kivárnak a játékvezetők, és akkor most ebben a pillanatban Geni Dunias, valamint Arga Vince, nem, Vígvári Vendel volt az, aki úszott a fiatalabbak közül, el is hozzák az Olympiakos játékosai Geni Dunias, úgyhogy a görögök először nyernek meg egy ráúszást a mérkőzés során. 9-9-ről folytatódik tehát a találkozó, a második félidő, amely után majd értelemszerűen, hogyha a véget ér a találkozó bronzérem, lehet a jussa a győztesnek, este 9-kor jön majd a finálé. Egy távoli ejtés, megpróbálta Geni Dunias, az Olympiakos csapatkapitánya, a felső lécen csattant a labda, a Fradinál pedig új kapus a vízben, Szakogyi Dániel személyében. Ugye Lévai nincs a keretben, Fogelben pedig azért elakadtak a labdák, de leginkább a második negyedben már nem annyira Kakadiszt állítják ki a játékvezetők, úgyhogy emberelőnybe kerül most az FTC, Vámosnál van a kötélnél a labda, Mandics ott van mellette, vagy éppen középen, Manhert szemben a kapuval, 2-3 blokkoló kéz előtte, de aztán jön a lövés, fölé száll, mégpedig azért, mert levágódott Dimu kezéről a labda, hiába próbálta meg a lövést elereszteni Fekete Gergő, egyelőre jól blokkolnak a görögök, negyedik alkalommal akadt már el a labda valamelyik görög kézben, úgyhogy erre egyelőre tudnak bazírozni a görögök, hogy a blokkoló kézről majd kivágódik a labda. Hát most éppen emberelőnybe kerülnek, Fekete Gergőt küldik ki. Neki már azért van a vaj a füle mögött, mert párszor szabálytalankodott, másodszor egészen pontosan. Olyannyira, hogy jön be középre a labda, és behúzza aztán Nikolaidis a labdát. Vezetnek a görögök 10-9-re ezúttal. Kár érte, Fekete Gergő két hibával játszik egyelőre, míg a görögöknél Killass az, aki kétszer már a kiállítás sorsára jutott. Úgyhogy két vízilabdázónak van egy kicsit azért fél a neve mellett, mert nem biztos, hogy majd folytathatják, sőt, Fekete Gergőnek ráadásul most már mennyi volt a mai találkozó, mert amellett, hogy volt két szimpla kiállítása, ugye az 5 méteres során egyszer még behúzták mellé, a neve mellé a szabálytalanságot, úgyhogy Fekete Gergőnek véget ért a mérkőzés. Hát amennyire dicsértem őt az első játék részben, most azért már egy kicsit fájó lehet az ő kiválása. Mandics hozza a labdát, Manherz nagyon-nagyon halka mai összecsapáson, centerbe tette a labdát be középre, de Torrónak, de őt könnyedén elsodorták az ott bent lévők. Jenny Duniász az, aki hátra tette aztán a labdát. Egy gólos előnye van tehát az Olympiakosznak, és jöhetnek előre. Olyannyira, hogy most a görögök csapatkapitánya Jenny Duniász már jobbra kiteszi oldalra, ezúttal értelemszerűen Zalán ki van ott a vízben, ő szinte végigjátsza a mérkőzéseket. Na vajon most Purosz, mint ahogy az első negyed elején ellövi-e távolról, nem teszi meg, olyannyira nem, hogy még mivel kitartotta a kezét, okosan vámos mondjuk azt, hogy belenézett inkább a tenyerébe, ezért elvették a játékvezetők a labdát. Vámos hozza azonban, passzal középre teszi, kiemelkedik, Jansik az ejtése azonban. Nem volt rossz, de annyira nem volt éppen pontos és jó, hogy az éppen Szorcatosz kapust meglepje, úgyhogy marad a 10-9 továbbra is. A görögök egyelőre, ha minden igaz, akkor nem váltottak a kapuban, tehát Zerdevász még csücsül a kispadon. A csapattársak pedig már elől Kakaris, sőt Nikolaidis az, aki behúzza a labdát centerbe, a két 11-es párharcát általában megnyeri Nikolaidis Jansikkal szemben. Közöttük lehet van egy 15 kilós súlykülönbség, de gyönyörűen behúzta aztán Szakonyi mellett a labdát a görögök centere Nikolaidis. Az első gólja a mérkőzésen. Kakaris egyelőre csak a kiállításokat hozza, sőt Nikolaidisnak a második találata 11-9. Hát így nehéz azért ott, hogy középen a görögöknek van egy nagyon erőteljes játékosuk. Így nem lesz egyszerű a dolga az FTC-nek. Ugye a Ferencváros ebben az idényben, ahogy korábban említettem, csak a Prorekkótól kapott ki a rendes játékidőben, ebben a jelenlegi 25-26-os idényben. Emberelőnybe kerül az FTC, két méteren belül most már, mégpedig Vámos, de inkább visszajátsza a labdát. Vígvári, két-három ember is vele szemben, nem lövi el Vígvári, még mindig nála a kapufára lövi a labdát. Papanastasiu a kiállított játékos, még 3 másodperc erejéig talán sikerül még egy lövést elereszteni, úgyhogy kicsit többen vannak az FTC játékosok. Na nézzük, ejtés, gól! Szép megoldás Mandicstól, 11-10. No, hát így azért már jobb a helyzet, a második gólja a szerb játékosnak. Csak úgy zárójelben Argyropoulosnak volt egy lövése, a Manhelsznek is egy lövése, Jansiknak is most már megvolt az első lövése, de góljuk még nincs, Varga Vincének két próbálkozása, abból sincs gól. Mondjuk Argyropoulostól azért lehetne várni egy kicsit többet a kelleténél, mert az, hogy egyelőre nem talált be, meglepetés kategóriája, de hát a hölgyeknél is tényleg Guris Atti Gréta 7-szer volt eredményes, és mondjuk Plevritu volt talán egy kicsit halkabb, ha a gólszerzőkről van, szóval ő 2-szer volt az eredményességi listán feltüntetve, de nem mindig ugyanazok a játékosok lövik a gólokat, úgy látszik, mint akire talán számítana az ember. Most Angyalnál van a labda, ő is a vízben, illetve Zalán ki természetesen kapás oldalt, ha úgy adódik, meg is kaphatja a labdát. Így is történik, Zalánki aztán inkább vissza a középre Killasshoz, de a szélre null szögből próbálkozott Dibu megint, ezúttal Szakonyit nem tudta meglepni. 4 perc, 10 másodperc van hátra a harmadik negyedből, FTC Olympiakos 10-11 a bronzmérkőzésen. De most jön előre az FTC, mégpedig Nagy Ákos személyében. Ketten úsznak bent középen, Argyropoulos is bent van, de hát értelemszerűen nem neki kell ott centerként megoldani a dolgokat. Megteszi ezt az ott beúszó, de Torró, sőt Lugosi volt az. Geni Duniaszt kiállítják a játékvezetők, jöhetne az egyenlítés a Fraditól. Manherz ki a szélre, Nagy Ákosnál van a labda, Manherz középen, két-három blokkoló kéz is ott van, és aztán Vis meglövi bele a kapusba a labdát. Nincs egyenlítés, Czorcatos jól állja a sarat egyelőre, és egy időkérés jön a görögöktől, ha minden igaz, akkor amikor egy góllal vezet az Olympiakos 11-10-re az FTC ellen, nem minthogyha ez most indokolt lenne annyira, de ki vagyok én, hogy Matovics mestert lejjebb bírálja, valószínűleg meg akarja törni azt a fajta leállást, ami van éppen a csapatok házatáján, mert egyelőre itt a második félidőben már dobott két gólt az Olympiakos, csak egyet az FTC, de kissé azért leállt a találkozó, úgy a teljes egészét tekintve nem annyira sok a gól, visszavettek most a csapatok. Matovics mondja az övéinek, hogy hova, kinek mit kell tennie, Angyal marad a vízben, illetve Zalánki is, úgyhogy két magyarral fog támadni majd az Olympiakos. Az ő esetükben Nikolaidis két góllal, Funtulis is két góllal, a két legeredményesebb játékos. Kakarisnak nincs lövése egyelőre, és Killasznak, csak hogyha a két mezőnyjátékost akarom megemlíteni, értelem szerint a kapusok nem fognak lövöldözni az ellenfél kapujára. 3 perc, 40 másodperc, ennyi van hátra a harmadik negyedből, egy góllal vezet az Olympiakos, és Vismeget kiállították a játékvezetők, úgyhogy emiatt kért valójában időt Matovics mester. Ellenben Geni Duniás szemben a kapuval nem lövi el, Zalánki, keresztpassz, Urosz, és aztán megint jön Dimutól, a nullszögből eleresztett lövés, ez a kapufáról vágódik aztán az alapvonalon kívülre, jöhet az FTC, olyannyira, hogy a jobb oldalt van megúszó ember, mégpedig Argyropoulos személyében ellövi, ez is kapufa, és a kipattanó meg kellene, hogy legyen, de nincs meg Vámosnak, ráadásul még el is hozzák a labdát a görögök, jöhetnek előre Purosz révén a bal oldalt, van előtte szép nagy terület, és akár ha beúszna még Vámos elé, akkor még nagyobb lenne a lehetőség számára, a kiállítás. Mandics odavágott, úgy látszik az ellenfelének, de Manhercet küldik ki a játékvezetők, Zalánki kapja meg a kötélnél, keresztpassz, Dimunál van a labda, Purosz, aztán középen értelemszerűen Geni Duniás, Zalánki, aztán Purosz ellövi bele a kapusba, Szakonyinak megvannak az első védései, vagy védése leginkább, mert értelemszerűen az elmúlt időszakban inkább fölé mellé lövöldözték a labdát a görögök, úgyhogy ez volt az első hárítás a Szakonyi Dánielnek. Az indítása jobb oldalra Vargát találja meg, ő pedig középre teszi, Jancsik érkezik nagy lendülettel, nem lövi el, de ellövi, Jancsik gól! 11-11! 2 perc 25 másodperc van hátra a harmadik negyedből, és ez Jancsik Szilárd első gólja, úgyhogy most már ő is betalált. Egyelőre Varga Vince, Argyropoulos és Manherz, Nomik de Torró, Lugosi mellett még, akik nem tudtak gólt szerezni a mérkőzésen. A jobb sarokba bombázta a labdát 6 méterről a Ferencváros játékos, a Jancsik Szilárd. Neki ez már a 20. gólja a Bajnokok Ligájában, de itt a Ferencvárosban azért neki is nagyon fontos góljai vannak, illetve hát backként azért a védekezésből is kiveszi a részét az FTC játékosa, egyébként a Vradinál a legeredményesebb itt a Bajnokok Ligájában Argyropoulos 28 góllal, ugyanennyi van Vígvári Vendelnek is, úgyhogy ők kiemelkednek, de 20 fölött van Vámos is, Nagy Ákos is, Fekete Gergő, Manherz, illetve Jancsiknak is ez most már, mivel ez a 20. gólja, úgyhogy ő is a 20 felettiek listáját tudja növelni. Támad az Olympiakos döntetlennél, 2 perc, 8 másodperc, távoli lövés, Szakonyi pedig védeni tud. Egyelőre itt a második félidőben Szakonyi védései, most már többes számban ez volt a második, azt jelentik, hogy csak két gólt kapott az FTC. Idáig a harmadik negyedben pedig 5-öt kapott, még a második negyedben 4-et, pedig az elsőben egy ejtés. Megpróbálta Manherz, a felső lécen csattan a labda. Mindig olyan érzésem van, hogy a felső lécre dobják ezeket a lövéseket a játékosok. onnan vagy bevágódik, vagy inkább a kapu elé leginkább. 1 perc 40 másodperc, 11-11 a találkozó állás, a Funtulis hozza a labdát, 10 méterre a kaputól, oldalra teszi, egyel tovább, Angyal nem tudja eldobni a labdát, Angyal pedig nem tudja mire vélni, hogy nem voltak vele szemben szabálytalanok-e, Viss meg az, aki lehet, hogy a kelleténél egy kicsit agresszívabb volt, de lehet, hogy a labdát ütött el. Az olasz-német játékvezetői kettős nem ítélt szabálytalanságot. Jöhet előre tehát az FTC akkor, amikor 1 perc 10 másodperc van hátra. Centerbe tett labda, ami valójában azt jelenti, hogy 8 méterre van a kaputól. És egy svéd csavarral megpróbálta meglepni az ellenfelét az ott középen úszó Argyropoulos, és Tsortsatos kapus kidobja a labdát oldalra, ha csak nem azért, mert valamit a játékvezetők adminisztratív jelleggel, de valamit akkor meg kell, hogy nézzenek. Mégpedig az Olympiakos részéről jött egy videózási kérés, mert hogy valaki valamilyen módon lehet szabálytalan volt, volt egy ütés, vagy éppen gól volt, vagy bármi. A lényeg, hogy majd most a görögöknek kell úgy figyelniük, hogy lesz-e bármi jelentősége annak, hogy amikor Angyal Dániel próbálkozott, hát Szakonyi konkrétan a bicepszébe markolt Angyalnak, amikor éppen a labdát már fogta és lövésre próbálta a láb, vagy a kezét lendíteni, de úgy ítéli meg a játékvezetők, hogy nincsen 5 méteres, mehet tovább, semmi nem történt valójában. Ezt úgy Fatovics mester sem tudja értelmezni. Hozzáteszem, hogy néha lehet a vízilabda szabályait nagyon szubjektív módon figyelni és értelmezni. Lehet, hogy most is pont ez történt, mert roppant látványos volt, ahogy éppen Angyal Dániel kezét Szakonyi, nem is ütés formájában, vagy szó szerint megfogta, ezért nem tudta valójában eldobni a labdát. Tehát nem a labdát fogta meg valójában Szakonyi. Egy percen belül a csapatok 11-11 a harmadik negyedben, a Ferencváros Olimpiákos mérkőzésen. Most éppen Puros teszi be a centerbe a labdát, oda Nikolaidisnak, aki emberelőnyt tud kiharcolni, Vismeget állítják ki a játékvezetők, ennek ez már a többedik alkalma. A lényeg az, hogy jöhet most előre a görög együttes, Jenny Duniász le a szélre, Dimunával értelemszerűen ő nullszögből mindig megpróbálja a felső részre, vágja aztán Papanastasiu, kivágódik azonban egészen a labda Zalánkig, ő pedig belevágja a blokkoló kezekbe, és megvan a kipattanó Argyropoulosnak, középen bent egy, illetve két Ferencváros játékos, Vismek számára véget ért a mérkőzés, csak úgy zárójelben Jancsik jön előre, aki már figyeli, hogy van-e üres ember, hát nem nagyon, olyannyira nem, hogy van 15 másodperc a harmadik negyedből, jönnie kell előre az FTC-nek, legalább egy lövésnek el kellene suhannia a kapuig. Na most egy kiemelkedő, és egy gól, hiába úgy látszik aztán Mandicstól ez a remek megoldás, belefújnak már a játékvezetők, 6 másodperc van hátra a harmadik negyedből, és labdát szerzett Varga Vince, úgy látszik, 3,5 másodperccel a vége előtt, szabaddobással jöhet az FTC, 2-1, és akkor nem lesz lövés, hát Jancsik még megpróbálta Jócskán fölé, akkor, amikor az utolsó vagy negyedik negyed elé jönnek majd a csapatok a 2 perces szünetet követően, 11-11-el fordulnak a játékosok a Ferencváros Olimpiákos férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésen. Az FTC-nél hát fájdalom az, hogy most már Fekete Gergőre nem lehet számítani, és Vismek Zsombor is háromszor a kiállítás sorsára jutott, úgy, hogy ők kipontozódtak. Mandics, Nagy Ákos, Vámos, Fekete duplázni is tudott, Végvári Jancsik és Vismeg, ők hárman pedig egy gólt tudtak dobni. Minden majdnem ugyanaz a statisztika alapján, 46%-os a hatékonysága, hogy kihasználják a helyzeteiket a csapatok, vagyis valójában ugye 11-11 lőtt gól, miközben 26-szor próbálkoztak a csapatok, és még arról sincsen szó valójában, hogy annyira felborulna valójában a kiállításokat tekintve a mérkőzés. 9-szer küldtek ki Ferencváros játékost, igaz mondjuk az FTC-nél, vagy az Olympiakosnál ez a szám csak 6, lehet, hogy az a 3 ember előny az legalább 1 vagy 2 gólt is eredményezhetne majd a magyar bajnoknak, ami késik, az nem múlik, lehet, hogy majd az olasz-német játékvezetői páros meghúzza a negyedik negyedben ezt a kompenzálást, bár nem, mint hogyha erre szükség lenne. 28-szoros magyar bajnok, tehát az FTC, miközben az ellenfél az Olimpiákhoz pedig 39 után már 40-szeres, 1927-ben, tehát majdnem 100 évvel ezelőtt nyerte az első bajnoki sikerét az Olimpiákhoz, míg a Ferencvárosnál 1910-ben volt, hogy vízilabdában a férfi szakosztály diadalmaskodni tudott. Két nagy múltú klub, és abszolút büszkék lehetnek a múltjukra ezek az együttesek. Kétszeres bajnokok ligája győztes az Olimpiákhoz 2002-ben, valamint 2018-ban tudott nyerni a Pireuszi együttes, bár 2002-ben még Euróligának hívták. Az FTC már bajnokok ligájákat nyert 2019-ben, 24-ben és 25-ben. A magyar csapatok közül még a Vasasnak és az OSC-nek van két-két sikere, az Újpestnek, illetve a Honvédnak egy, meg a Szolnoknak is, miközben a görög együttesek közül csak az Olimpiákhoz tudott kétszer nyerni bajnokok ligáját, és van három darab második helye még Görögországnak a bajnokok ligája finálékat tekintve, de hát most nem erről van szó, ez csak egy bronzérkőzés idézőjelben. A ráúszást elhozza a negyedik negyed előtt, vagyis elején, az FTC Vígvári révén, legalább ezt a részét 3-1-re megnyeri az FTC, és van hátra 7 perc, 50 másodperc, hogy a vízilabda találkozót is behúzza a Ferencváros. Argyropoulos az, aki szemben van most a kapuval, de inkább oldalra teszi Vámosnak, jobbra, ő pedig keresztpasszal találja meg a csapattársát, visszakerül Argyropoulos-hoz, közelebb lopózzik, aztán a bal felső sarok fölé bombáz, még a kapufát se érintette a labda, jöhet majd a görög együttes, illetve Tsortsatos kapus, aki megmaradt, úgy látszik. Zerdevas nem fogják bedobni a közösbe, úgy látszik Fatovics mester, miközben az FTC-nél volt megint kapuscsere, Szakonyit lehozta Nyéki Balázs, Hogel Soma a negyedik negyedben pedig kettő gólt kapott mindössze Szakonyi, tehát annyira nem lehetett rá nagy panasz, de Tórót kiküldik a játékvezetők, emberelőnybe kerül most az Olimpiákhoz. Jenny Duniasnál van a labda, Zalánki aztán jobbra kiteszi, olyannyira, hogy Papanastasiou megint keresztbe teszi a labdát, szépen passzogatnak a görögök, nincs ezzel semmi probléma, centerbe tett labda és gól, 12-11, így aztán megint a görögöknél van az előny, akkor, amikor 7 perc van hátra már csak a mérkőzésből, csapka nélküli görög a gólszerző, de megint náluk van az előny. Nagyon üresen volt görög gólszerző, pedig megpróbálhatta volna valahogy egy kicsit azért Alafrakiszt valahogy megütni legalább Vígvári, de nem sikerült még oda se csapnia neki, annyira egyedül volt és közel a kapuhoz, ráadásul, és Nyéki Balázsnak nem tetszik leginkább az, amit a mai nap folyamán lát és érzékel, valamint tapasztal. 6 perc 50 másodperc, és jönnek előre a Ferencváros játékosai, messze egyelőre a görögök kapujától, de azért Manherz most majd azért passzolhatja már tovább a labdát, mert emberelőnybe kerül az FTC, mégpedig Uviszt küldik ki a játékvezetők. Manherz nem is lőtt még a mai mérkőzésen olyan igazán jól, mert nem is volt nagy lehetősége, de talán most így emberelőnyből, nem? Egyel tovább teszi Argyropoulos, felső léc. Hát ő aztán meg végképp egyelőre ennek a mérkőzésnek a negatív főszereplője. 6 próbálkozásból nem tudott betalálni a görög. Milyen érdekes, korábbi csapata ellen nem megy neki. Hát az FTC-nek alapjába véve ez az emberelőnyös helyzet eddig a mai meccsen 11-ből csak 3 gól. Ilyen statisztikákkal nem nagyon lehet meccset se nagyon nyerni, nem hogy még bajnokok ligája bronzérmet. 2 másodperc a támadó idejéből az Olimpiákosznak, Zalánki nem lövi el, hanem csak oldalra kidobja, jöhet majd az FTC, vissza tudnak úszni a görögök könnyedén, miközben a Ferencváros játékosaiát megúszni meg annyira nem, ellenben majd Vígvári kapja a labdát, ha minden igaz, a felpaszt követően Fogeltől. Egyel tovább teszi, nagy harcok árán aztán Argyropoulos visszaadja, mégpedig Vígvárinak, aki előtt van egy kisebb terület, mert ketten bent középen, de Tórót fogják, mint a két center lenne, mert angyal nem akarja megfogni, de aztán jön az átlövés. Manherz! Döntetlen megint. 12-12. Manherz Krisztián első gólja a találkozón. Egy szabad dobás után meglepte a görög kapust, Tsortsatost, aki egyelőre 6 védéssel mindössze 33%-on. Ez se egy erőteljes statisztikai adat. Az Erdevászt még mindig nem akarja bedobni, úgy látszik a görögök mestere Fatovics. Döntetlen, 12-12 és 5 perc 47 másodperc van hátra a rendes játékidőből, a negyedik negyedből. Ha minden így marad, akkor megint jöhet az 5 méteres párbaj, amihez már talán hozzászokhattak a ferencvárosiak, úgyhogy nem csak a férfiak, a női csapat is ugye az elődöntőjüket követően a fináléban, a BL döntőben is 5 méteres párbajt kellett vívnia az FCC női csapatának, de hát az már a történelem. Meg ez a lövés is, amit a görögök eresztenek meg Alafrakis révén, a blokkról vágódik egészen oda hátra, mégpedig Czarcatos kapushoz, hogy mire visszakerül a labda, már csak 14 másodperc a támadó idejükből a görögöknek, ellen meg Genidunias szemben a kapuval, Funtulis oldalra, Zalánkihoz, Funtulis visszakapja be centerbe, remek volt a segítés Vigváritól, hiába próbálkozott ott középen Varga Vincével szemben valahogy lefordulni a középső ember Nikolaidis nem tudott, úgyhogy jöhet az FTC előre. Ez már az ötödik labdaszerzése volt a Ferencvárosnak. Lassan, kicsi, olyan öregurasan, de Jansik révén jön fel a Fradi a támadással. Aztán már lehet, hogy még emberelőnybe is kerül a Ferencváros. Angyalt küldik ki, hogy most van valamiféle jótékony hatása a magyar játékosnak a Fradi számára is. Jön az FTC, Vígvári egyel tovább, bal kézzel jön a dobás és a lövés. Mandistól azonban elakad a kapusba, Czarcatos fogta, de visszakerül az FTC-hez. Lehet ebből egy második lehetőség, Zalánki a másik kiállított, kettős ember előnyben most az FTC, Vámos, nullszögből nem lövi el, és az már sakmat, és ott van az első gólja Argyropoulosnak a mérkőzésen, ezzel vezet az FTC 13-12-re, a hetedik próbálkozásra megvan az első gólja. Hát ha még hétszer próbálkozna a második góljáért, akkor inkább meg se próbálja már a mérkőzés során, de legalább megvan az első. 13-12, és ez egy emberelőnyös gól, ráadásul már ki is egészült. Egy ember, azaz Angyal Dániel visszajöhetett, Zalánki még ott volt a sarokban. Hát a két magyar kiküldette magát azért, hogy a Ferencváros gólt tudjon szerezni a mérkőzésen. Akkor, amikor 4 perc és 29 másodperc van hátra a találkozóból, 13-12 a Ferencvárosnak az Olympiakos ellen. 15 ember előnye volt valójában a Fradinak, és 13 az Olympiakosnak, úgyhogy kiegyenlített ebből a szempontból a mérkőzés. Funtulis megpróbálja az üres embert megtalálni, hát azért szépen elosztották most a Fradi játékosok egymás között. Blokkról megy ki a labda, azaz valójában Nagy Ákos ért bele a labdába, így került a kapu fölé. Jöhet is előre Fóger révén az FTC, legyen közte kettő, pedig még az Olympiakos is vezetett 12-11-re a közelmúltban. Mandics kezében a labda. Érdekes azért, hogy a nagylövői közül a Ferencvárosnak mondjuk akár Mandics most megint kiemelkedett a vízből. Ellövi, gól! 14-12! Dusan Mandics a gólszerző, és ez már a harmadik gólja a szerbnek, pedig nagyon azt akartam mondani, hogy lehet azokat a játékosokat, tehát Argyropoulos, akár Mandics vagy Manherz, akik nem annyira pontosan lőttek eddig a mérkőzésen, visszább kellene venni, de hát ha mondjuk Mandics meg tudja tenni azt, hogy két-három blokkoló kéz mellett is ellövi a labdát be a kapuba, akkor még maradhatnak nyugodtan a vízben. 14-12, Dusan Mandics harmadik gólja a mérkőzésen, kettővel vezet az FTC, erre azért nem mostanság volt példa, olyannyira nem, hogy legutóbb, amikor kettővel vezetett az FTC, az 6-4-nél volt, hát azóta azért már egy kicsit eltelt a mérkőzésből pár perc, pedig még 12-11-re az Olympiakos vezetett, tehát egy 3-0-as rohanásban van éppen az FTC, kérdés, hogy meddig állnak meg ezzel a Fradi játékosai. 3 perc, 25 másodperc van még a negyedik negyedből, emberelőnybe kerül most éppen az Olympiakos, Jansikot küldik ki a játékvezetők, így aztán most a görögök jöhetnek emberelőnybe. Zalánki ott van természetesen, nem kapja egyelőre a labdát, csak most Zalánki, és bedobja ala. Jobb felső sarokba, Fogel mellett egy mit tenni, tehát ő is azért ezeket a helyzeteket könnyen góllá tudja váltani, bár hatodik kísérletéből ez volt a második gólja, volt már neki is azért jobb mérkőzése, ettől függetlenül még mindig kész életveszély Zalánki Gergő, 2023-ban például ő volt ugye a világbajnokság, meg az egész vízilabda sport legjobbja Zalánki góljával szépítenek a görögök, 14-13-ra vezet az FTC az Olympiakos ellen, nagy számok törvénye alapján minimum egy 15-16 gól kell ahhoz, hogy meglegyen majd a bronzérem a Fradi számára. 3 perc és 5 másodperc, ennyi van hátra a rendes játékidőből, ha döntetlen valamilyen okból kifolyólag a találkozó, akkor jön az 5 méteres párbaj, de hát tényleg ez már hozzászoktak a csapatok. És a Barcelona ellen sajnos nem sikerült akkor a Fradinak jól kijönnie. Most Alavragis meg kimegy éppen a vízből, ember előnybe kerül az FTC, Manherz egy-két lóba után Vámos járatja, aztán megint Manherz kapja középen a labdát, egyel tovább, Bigvári, nagyon sok a blokkoló kéz előtte, Manherz előtt is, Vámosnak el kell lőnie, gól! 15-13! Vámos! A második fél időben egy kicsit azért szerényebb volt, ami azt jelenti, hogy most már megvan neki is a harmadik gólja, ötödik kísérletéből, de az első fél időben lőtt, az első negyedben ráadásul 2 Vámos Márton. Na de most itt a második játékrész, illetve a negyedik negyedben ismét betalál. 2 perc, 43 másodperc van hátra a találkozóból, 15-13-ra vezet a Ferencváros az Olympiakos ellen a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén. Hát számítások alapján minimum 3-at kell lőnie az Olympiakosnak, hogy átvegye a vezetést, 2 azért, hogy döntetlenre tudják menteni az összecsapást. Sajnos tegnap volt hasonló forgatókönyv, akkor a Fradi is vezetett, a női csapat is például, hanem jól emlékszem, akkor 11-9-re, nem vagyok ebben biztos, de 2 góllal. Csak akkor egy kicsit a támadójátékot azt visszafogta Matajs Márk együttese. De itt most Nyéki Balázsék labdát szereznek. 2 perccel a vége előtt Jansikot állították ki a játékvezetők. Neki már lehet ennyi volt a mai mérkőzés. Úgyhogy ő már nem is jöhet vissza. Azonban lezárhatja az FTC a találkozót. Bár nem, Jansik ott van a vízben, úgyhogy még egyszer kiállíthatja magát, ha akarja. De persze hát nem erre fog majd ő bazírozni, de Tórót végül őt küldték ki. Úgyhogy neki viszont tényleg véget ér a mérkőzés. Ugye rajta kívül még Feketének, illetve a másik magyar játékos Vismeg, akinek már nem lesz lehetősége megmutatnia. Blokkolták egy lövését az FTC próbálkozását Vigvárinak, úgyhogy a labda pedig visszakerült a Fradihoz, és hiába dobja Argyropoulos be a kapuba a labdát, időt kért már Nyéki Balázs, úgyhogy 2 gólos előnye tudatában a Ferencváros időkéréssel fordulhat majd emberelőnnyel azért, hogy majd ismét gólt lőjön, és akkor már tényleg eldöntse a harmadik hely sorsát. Nagyon-nagyon kedvező helyzetben van most az FTC annak érdekében, hogy meglegyen a bronzérem, és lezárja úgy a Fradi ezt az idényt, hogy valójában egyszer kapjon ki a rendes játékidőben, mondom, a Prorekó ellen a Bajnokok Ligája csoportkörében, a második selejtező, vagy a második csoportkörben, tehát a Brescia ellen egy, illetve a Barcelonéta ellen egy 5 méteres párbajt követően kapott ki a magyar bajnokság győztese. Mondjuk a hölgyeknél meg ez a helyzet hát sokkal furcsább, mert ők a Vuliagmenitől kaptak ki 5 méteres párbajt követően egyszer, illetve hát ugye tegnap az Olympiakos ellen a Bajnokok Ligája döntőjében valójában a rendes játékidőben az FTC nem kapott ki a női csapat, és így nem sikerült sajnos azt mondani, hogy Bajnokok Ligája győztes a Ferencváros. A férfi csapatnak meg lehet a bronzérem, Papanastasiut már kiküldték, és őnek is véget ért a találkozó, úgyhogy emberelőnybe kerül az FTC, valószínű az időt le akarja majd egy kicsit az FTC járatni, hiszen már csak 1 perc 20 másodperc van hátra a találkozóból, keresztpassz középről, centerből, Mandic ellövi, fogja a kapus, de a kipattanó meg kell, hogy legyen, gyorsúszásban azért jobb az FTC, illetve valószínűleg azért Argyropoulos jobb helyzetben volt, de lesz-e lövés, van még 13 másodperc a támadóidőből, 1 perc a mérkőzésből, innen már nehéz lesz elbukni a találkozót. Vámos távolról nem lövi el, egyel tovább teszi inkább Manert, közel a kapuhoz és eldönti a találkozót Vigvári Vendel góljával, 16-13, 51 másodperc van hátra a találkozóból. Végvári közelről, beúszva a két méteres vonalon belülre, bevágja a labdát, mégpedig a görögök kapusa Tsortsatos feje fölött, eldöntve így a bronzérem sorsát. Végvári Vendel második gólja a mérkőzésen, ezzel pedig a Fradi megnyeri majd a találkozót. 5 gólt lő a negyedik negyedben az FTC, 2-n tartva az Olympiakost, amely a második fél időben lőtt összesen 4-et, úgyhogy így nem is volt kérdés az, hogy ezen az összecsapáson mely csapat nyeri meg majd a bronzérmet. Örülnek a ferencvárosi szurkolók, megtehetik, de mégiscsak egy ezüst, illetve bronzéremnek lehettek részesei a drukkerek Máltán, és jó kis házigazda volt a magyarok számára is ez a kis Szigetország, ahol azért sok néző nem fér be, tehát 1000-1200 néző azért valahogy össze tud zsúfolódni, de ettől függetlenül azért egy ilyen családias hangulatban, de a vízilabda ünnepét rendezik még, mert ezt hozzá kell tenni, lesz azért egy döntő a Barcelonetta, illetve a Prodeco között. Szóval jó házigazdája volt az FTC, illetve az összes négyes döntőbe jutó csapatnak ez a máltai helyszín. De lehet, hogy nincs meg az a 16. FTC gól, az valamit azért figyelnek videózás címszó alatt a ferencvárosiaknál, hogy amikor éppen volt egy lövése az FTC játékosának, akkor valójában azt minek akarja elkönyvelni Nagy Ákos kísérletét a játékvezetői brigád, hogy lövés volt, avagy éppen csak egy passz, mert nem mindegy, lehet, hogy a támadó idő akkor meg már lejárt volna, de nincs miről beszélni, azt mutatják a játékvezetők, mert utána megvolt a kísérlet Mandicstól, ami kapura ment. A görögöknek eddig ez a videózás nem annyira tetszetős, nem nagyon jött be, mondjuk ez a második, ez abszolút mértékben indokolatlan volt, úgyhogy Fatovics mester majd lehet következő idényben gyakorolhatja, hogy mikor is kell valójában kikérni ezeket a videózási lehetőségeket. Angyal hozza a labdát, azaz Angyal Dániel, aki most Zalánki Gergővel együtt a negyedik helyen zár az Olympiakosszal együtt a Bajnokok Ligájában. Még egy kiállításra azért jut lehetősége. Az Olympiakosznak Varga Vincét küldik ki a játékvezetők. Emberelőnybe kerül az Olympiakosz, és akkor 30 gól is lehet a meccsen. Nem lesz, úgy látszik, mert Zalánki lövése a blokkról vágódik a kapufára, és az FTC már nem fogja erőltetni a támadás lehetőségét. A hátralévő 15 másodpercet pedig nagy valószínűséggel akkor le tudja majd pörgetni az időt az FTC. Vámos kezében ül meg a labda. 16-13, és ez lesz a találkozó végeredménye. És ebben a pillanatban vége tehát az összecsapásnak. A Ferencváros 16-13-ra legyőzi az Olympiakost a férfi vízilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén. Ezzel a harmadik helyet megszerzi a BL címvédője. Ezt még el lehet mondani megközelítőleg mondjuk egy olyan 2 óráig, hát aztán majd idézőjelben új győztest avatnak. Az kérdés, hogy a Barcelonetta története során másodszor, vagy éppen a Prodeco együttese 12-szer fogja megnyerni a Bajnokok Ligáját. De a lényeg, hogy az FTC 16-13-ra veri az Olympiakost, ezzel bronzérmes. A mérkőzés a Mandic 3 góllal, illetve Vámos Márton szintén 3 góllal, azaz a balkezesek emelkedtek ki. Nagy Ákos is szintén balkezes 2 gólt szerzett. Rajtuk kívül még Fekete Gergő 2-szer, Végvári is 2-szer talált be, az egygólosok névsorát pedig Jansik, Vismeg, Argyropoulos, Manherz Krisztián alkotja. A kapusok közül Szakonyi 1-szer tudott hárítani, Fogel pedig 5 alkalommal. A százalékos arányokat tekintve Szakonyi azért ebből jobban jött ki, de hát neki 1/4 jutott. Az Olympiakosznál pedig a magyarok közül Zalánki 2 gólt szerzett, Angyal Dánielnek pedig 1 gól jutott ma. Így lehetőségként Tsortsatos 8-szor tudott hárítani. A végeredménnyel búcsúzik Málta, illetve a férfi vízilabda Bajnokok Ligája, azaz Ferencváros Olympiakos 16-13. Bronzérmes a Ferencváros együttese a BL-ben. A szó a stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kedves hallgatók, már még nagyon messze van a nap vége, hiszen éjféltől is közvetítünk labdarúgó mérkőzést itt a Körkapcsolásban, illetve a Körkapcsolást követően. Ennek ellenére azért már kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz a holnapi újságban. Hallgassák meg a lapszemlét Elpap Istvántól.
2: Hát először is rengeteg oldalú labdarúgó a világbajnokság, ez nyilván nem lep meg senkit. Borsos László ott van Mexikóban, két oldalon dolgozta fel, hogy milyen gazdasági hatásai lehetnek Mexikó közeli és távoli jövőjére nézve annak, hogy harmadszor is VB rendező, ugye most társrendező, korábban kétszer egyedül rendeztek tornát. Hát a mexikaiaknak vannak kétségeik, de azért mindent összevetve jó pár olyan szektor van, amelyben kézzelfoghatóak a változások, és persze rengeteg olyan infrastruktúrális fejlesztést is kapott az ország, illetve inkább a rendező városok a világbajnokság miatt, amik egyébként nem jöttek volna létre. Thomas Dollal, az egykori ferencvárosi vezetőedzővel, volt német válogatott játékossal készített Borbola Bence egy exkluzív nagy interjút, ugye holnap 19 órától kezdenek a németek Curaçao ellen. Doll részletesen beszél arról, hogy mi a véleménye Neuer reaktiválásáról, hogy Wirtztől és Musziálától várja az áttörést, illetve olyan mérkőzésre számít, mint egy kézilabda meccs, ahol a németeknek türelmesnek kell lenniük, és akkor 80-85%-os labdabirtoklás mellett nagy győzelmet arathatnak. Egy másik német edzővel ugyancsak Borbola Bence beszélt, ő Bernd Stork, a volt szövetségi kapitány. Ennek az az apropója, ennek az az apropója, hogy holnap lesz 10 éve annak, hogy Bordóban megvertük 2-0-ra Ausztriát a labdarúgó EB-n, ahova ugye 44 évnyi szünet után jutott ki a magyar válogatott, és Stork most is azt mondja, hogy hihetetlen egységet tapasztalt a csapat mögött, és hogy ez meg sokszorozta az erejüket, és ez is vezetett oda, hogy a csoportból csoport elsőként tudtunk tovább jutni. De persze természetesen nem csak labdarúgás van a világon, ott vagyunk öttusán, birkózáson, kajakkenu Európa-bajnokságon, a Formula 1-es katalán nagydíjról egy oldalon számol be Zsoldos Barna, úgyhogy ezen a szép júniusi szombaton egyáltalán nem unatkozott a szerkesztőség.
1: Elpap Istvánt hallottuk, tehát a napi szerkesztőt. Sok érdekesség van azonban még hátra a mai napból, hiszen 21 órakor kezdődik majd a labdarúgó világbajnokságon a Katar-Svájc mérkőzés, amit természetesen közvetítünk. Edvi László és Regős László jóvoltából, a szakkommentátor pedig Vukovics László lesz. Aztán 0 órától Brazília-Marokkó mérkőzésre kerül sor, és Szabó Bence talált egy olyan játékost, aki a brazil bajnokságban játszott, mégpedig Barkóczi Bendegúzt. Most beszél a brazilok esélyeiről és a világbajnokságról is.
3: Milyen érzésekkel várod így ezt a világbajnokságot, ahol gondolom egyébként a braziloknak szurkolsz?
4: Igen, hát igazából nagyon vártam már, és kint az elmúlt egy évben már futballáz volt a világbajnokság miatt, és sok emberrel tartottam a kapcsolatot azóta, mióta hazajöttem. És ugye volt ez a Neymaros sztori, hogy hívják, nem hívják, és miután kiderült, hogy behívják, ez egy óriási nyomás volt a nemzet részéről a vezetőedző felé, és emiatt ugye behívásra került, amit ugye várni is lehetett, és kint az óriási boldogsággal és reménnyel tölt el mindenkit, úgyhogy ez az utolsó olyan remény, amikor még ugye a Neymar ott van, mivel ugye hasonló sztár jelenleg nincsen Brazíliába.
3: Mekkora sztár ő már, mint olyan értelemben is kérdezem, tehát azért nyilván válogatottal ő nem nyert világbajnokságot korábban, de Brazíliában milyen mértékben tartják fent az ő nevét, tehát amikor futballról van szó, akkor mennyiszer kerül elő Neymar, illetve most így a labdarúgó világbajnokságra vonatkozóan, ha azt vesszük, akkor Neymar szerinted segítség tud lenni ennek a csapatnak?
4: Az utolsó kérdésedre válaszolva, marketing ügyileg és nemzet, hogy mondjam, mint ahogy figyelik a brazil válogatottat, úgy mindenképpen, mert így sokkal érdekesebb az egész történet, illetve a Neymarnak van egy olyan ereje Brazíliában, hogy az egész népet tudja mozgatni, és azért is ugye muszáj volt behívni, még sérülten is, mert ugye is sokkal többen figyelik, sokkal nagyobb népszerűség van így a csapat körül, és szerintem jelenleg ugye úgy néz ki, hogy sérült, kihagyja az első meccset, de ugye úgy számol mindenki, hogy tovább fognak jutni a brazilok, és fog tudni segíteni szerintem a válogatottnak, de ő mindenképpen egy megosztó személyiség, viszont az egész országot meg tudja mozgatni, és ezért ott a helye.
3: Szerinted ki volt még ilyen karakter a brazil futballnak a történetében? Ugye rengeteg nagy sztár volt. Neymar előtt ki volt az utolsó ilyenfajta karakter, akivel kapcsolatban mindenkinek van valami érzése?
4: Hát igazából az utolsó a Ronaldinho volt, akit nagyon tisztelnek az emberek, de ugye az kicsit másabb volt, mert ott rengeteg sztár volt a csapatban, és nem nagyon, ugye ki lehet emelni egy-kettőt, de ott nem volt akkora különbség népszerűségbe, tudásba, mint jelenleg a Neymar és a többi játékos között.
3: Ilyen értelemben akkor ez a mostani brazil válogatott egy gyengébb válogatott? Tehát a célok folytán nyilván, mivel Brazília ötszörös világbajnak, azért a legmagasabb célokat lehet azt gondolom kitűzni, vagy a szurkolók ezt szeretnék, de mi a realitás szerinted a brazilokkal kapcsolatban? Milyen erősségű ez a csapat?
4: Hát igen, jelenleg ugye, hogyha megnézzük, topligás, top csapatból válogatták össze, ugye természetesen a győzelem lenne a cél, mint hogyha a névsort megnézzük, viszont abszolút ez már nem az a válogatott, ami 10-15-20 évvel ezelőtt volt, és jelenleg én szerintem a realitás egy negyed döntő, maximum elődöntő lesz, de sajnos ugye azt mondom, hogy szerintem nem fogják elérni a célt, ugye nyilván meg szeretnék nyerni, én is nekik szurkolok, de sajnos szerintem a negyed döntő körül ki fognak esni.
3: És maga a közvélemény, tehát ugye mondtam ezt, hogy feltételezem én, hogy azért egy ötszörös világbajnoknál a világbajnoki győzelem a cél. Ugye te ezt magyarként úgy mond, de brazilokkal szimpatizáló emberként mondod, de szerinted hányan tekintenek erre a brazil válogatottra reálisan és reális célokat megfogalmazva, vagy mennyire elbizakodottak ebben a brazilok?
4: Kint nyilván mindenki reménykedik, és nagyon sok elfogult ember van, mert ugye most például a legnagyobb sztár, ugye ha Neymart nem vesszük, akkor a Vinicius, de jelenleg a Vinicius nincs olyan szinten, hogy el tudjon húzni magával egy egész válogatottat, ezért elég megosztó kint is a remények, de nyilván ugye győzni akar mindenki, szóval, de aki reálisan nézi, legjobb esetben az elődöntőig fognak menni.
3: Marokkó az ellenfél, amely csapattal kapcsolatban azért az egy érdekesség, ugye, hogy az előző világbajnokságon ők messzebbre jutottak, mint a brazilok. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy egy ilyen komolyabb mérkőzéssel, rangodóval kezdi Brazília a világbajnokságot?
4: Igen, abszolút lehet ezt mondani. Riválisként tekintenek a csoport elsőséget illetően, mert ugye amikor még volt a sorsolás a csoportnak, még kint voltam, és abszolút úgy láttam a csapattársaimon is, meg az embereken is, hogy kicsit megijedtek a Marokkótól, viszont ugye most sérülések hátráltatják Marokkót, két alapemberüket is sérülés miatt nem fognak játszani, így könnyebb helyzetük lesz, de mindenképp nehéz mérkőzés lesz, illetve ugye Skócia van még a csoportban, aki ezzel a bunker

0: Real Madridnál, hogy ezeket jól össze tudja fogni, de a Brazíliával mi a helyzet szerinted? Hogyan lesz ez csapat majd a világbajnokságra?
1: Ancelotti ugye olasz, de eléggé brazilos stílusa van, és nagyon jól tud alkalmazkodni. Igazából ő Brazíliában most úgy mutatja magát, hogy mintha ő is brazil lenne, és azért nagyon befogadták őt a csapat is, a nép is. A játékosok biztos vagyok benne, hogy hallgatni fognak rá. Viszont ugye vannak egyéniségek, akik ugye eldönthetik a meccset jó és rossz irányba is. És kérdés az, ugye a Real Madridban voltak olyan játékosok, akik ugye fegyelmezettek, határozottak, jobb irányba motiváltak, és ugye itt a braziloknál pedig nyilván az alapstílusból kiindulva mindenki lazább, mindenki vidám, jókedvű, és nem biztos, hogy ennyi embert kordába lehet tartani egy ilyen laza személyiségű edzőnek, de hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Én mindenképpen várom, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, és én szerintem jól fog elsülni, mert tudnak alkalmazkodni, de meglátjuk majd.
0: A játékra vonatkozóan, ugye te is mondtad, hogy azért itt ezek a játékosok kicsit lazább fölfogásúak. Ancelotti milyen futballt próbál játszatni a brazil válogatottal?
1: Én néztem az összes brazil meccset, néztem a legutóbbi pár felkészülési mérkőzést is, amikor ugye már specifikusan a világbajnokságra készültek, illetve a többi, beszéltem most a napokban volt csapattársaimmal is, és ők is azt mondták, hogy ez a tipikus brazil focit fogják várni, vagy az várható, hogy ugye csak támadás, és mindenki próbál az egyénekre építeni, mert ugye azért egyénekben, megnézzük, van Rafinha elől, Vinícius elől, Igor Tiago, Endrick, Cunha, Neymar, azért ők meccseket tudnak eldönteni, és egyénekre fog építeni, illetve a védelem ugye rutinosabb, idősebb játékosok alkotják, és az pedig valószínűleg rutinból le fogják hozni. Nyilván, még nem vár rájuk egy nagyobb kihívás.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Európa-bajnok lett a férfi kajak négyesünk, gyermekvasutasokat avattak ma hűvös völgyben, marad a változékony idő. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
2: Sporthírek.
7: A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros Olympiakos Piraeus 16-13. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a 23. labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban, majd az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozó lesz, melyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport közvetít. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó meccs, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, a 6 órától pedig Ausztrália-Törökországgal játszik. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Kőhalmi Emese 1000 méteren lett aranyérmes, ebben a számban Kopasz Bálint ezüst

0: ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lutz Anna 200 méteren, míg Varga Ádám 500 méteren és a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes négyes, 500 méteren lett bronzérmes. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett, Varga Katalin bronzérmes lett. A budapesti öttusa világkupa versenyen Böhm Csaba a 7., Kolesár Mihály a 14. helyen zárt. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, még a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli, Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbálta politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekült tábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. Radnai Márk a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részesei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés Magyarország különleges értéke.
1: Közlekedés.
0: Kamion és autó ütközött össze az M1-es főváros felé vezető oldalán a 17-es kilométernél. A külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M4-esen az M0-es csomópontjánál a 25-ös kilométernél. A főváros felé a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8-17, holnap napközben 24-28 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 40 perc, van egy kis kézilabda még itt a futball világbajnokság mai első mérkőzése elé, ugyanis Kölnben ma játszották a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének két elődöntőjét. Magdeburg Füksze Berlin 35-40 a hírek szerint az év legjobb mérkőzése volt, de hát akkor mit mondjunk arra, hogy Aalborg Barcelona hosszabbítás után 32-37, azaz a Barcelona jutott be másodikként a fináléba. 4 góllal vezetett még a Barca együttese 15-11-re az első félidőt követően, utána azonban a második félidőben kiegyenlített az Aalborg, miután 17-13-ra hozta azt a 30 percet, és akkor következtek a büntetők, amiben szintén óriási csata volt, de megnyerte a Barcelona együttese. Így tehát majd Füksze Berlin Barcelona döntőt rendeznek Kölnben holnap, és azt tegyük hozzá, hogy a Füksze Berlin ellen a Veszprém úgy esett ki, hogy büntetőkkel tudott a berlini csapat csupán nyerni a visszavágó mérkőzésen a továbbjutásért. Hát sajnáljuk, hogy mi nem lehetünk ott. Viszont itt leszünk a következő mérkőzésen, a B csoportban, Katar-Svájccal csap össze San Franciscóban, és majd Edvi László, valamint Regős László Pál kollégám közvetítik a mérkőzést, és teljes legyen a Lászlók sora, a szakkommentátor Vukovics László lesz. Köszöntöm a stúdióban, mert azért előtte még egy kicsit beszélgettünk erről a mérkőzésről. Laci elárulhatja, hogy Katar rajongó-e, és mennyire ismeri azt a válogatottat.
3: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat. Természetesen figyelem a katari futballt olyan szempontból, hogy kik igazoltak oda annak idején. Hát 2003 óta hatalmas összegeket investáltak a bajnokságba, és ennek köszönhetően sok neves labdarúgó megfordult itt, például Frank de Boer, Ronald de Boer, Pep Guardiola, vagy Gabriel Batistuta, így a teljesség igénye nélkül. És 2004-ben labdarúgó akadémia jött létre, ahol a helyi fiatalok világszínvonalú képzésének a biztosítására hozták ezeket létre. Hát tudjuk, hogy Katarban milyen pénzek mozognak, de jelen pillanatban a válogatottjuk csak a helyi játékosokra épül, tehát Katarban futballozó játékosokra. A leghíresebb futballistájuk Afif, aki fordult meg már Európában is több csapatban, jelen pillanatban ő is Katarban játszik. Azt gondolom, hogy meg kell nézni minden csapatot itt a világbajnokságon egy-két mérkőzés erejéig, hogy milyen játékerőt képvisel, mert utána tudunk szerintem valós véleményt formálni, mert azért ezekről a csapatokból valljuk be őszintén nem látunk napi szinten meccseket, szinte egyáltalán mondhatjuk, nem látjuk őket játszani. Tudjuk, hogy kétszeres Afrika kupa győztes, nagyon jó edzőjük van, de hogy mire képesek, az majd itt élesbe kiderül.
2: Akkor beszéljünk azért arról, hogy ugye most már a harmadik napon járunk a világbajnokság, csütörtök, péntek, szombat, igen, is kiszámoltam, a harmadik napon járunk, és hát sokan mondták, hogy az elejét talán nem is nézik a világbajnokságnak, mert olyan mérkőzések lesznek, amelyek nem annyira érdekesek, bár mondjuk én azért ezt a ma 0 órakor kezdődő Brazília-Marokkó találkozott már odasorolom, amit mindenképpen megnéznék, ha nem közvetíteném akkor is. Szóval, hogy neked eddig hogy tetszik a világbajnokság? Az első meccset azért sokan lehúzták a mexikói csapat bemutatkozását.
3: Lehet, hogy lehúzták, de egy tornát elkezdeni mindig nehéz. Házigazdaként szerintem dupla teher van egy csapaton. A mexikóiak azért hozták a kötelező győzelmet, a saját közönségüket kiszolgálták, a dél-afrikaiaknak nem úgy kezdődött, ahogy szerették volna, ennyi kiállítást, az egy mérkőzésen három kiállítás, az nem egy mindennapos dolog, de ez megtörtént. Itt is azt tudom mondani, hogy el kell telnie minimum két mérkőzésnek, hogy lássuk azért a Mexikó a következő mérkőzésen, vagy Csehország, vagy Dél-Korea, nem tudom, ki jön neki most sorba, de meglátjuk, hogy kivel fog játszani. Ott már azért egy komolyabb erőfelmérő, mint ahogy a többi csapatnak is. Dél-Afrikának az lesz a hátránya, hogy elvesztette két játékosát ugye a kiállítás miatt. A többi mérkőzés, hát a USA az nagyon meggyőzően verte Paraguayt, én szerintem ő egy meglepetés csapat lehet. Itt nem arra gondolok, hogy a végső győztes lehet, de eljuthat elég sokáig. De várjuk meg azért, hogy minden csapat pályára lépjen legalább egyszer vagy kétszer, és utána lehet már jobban belemenni abba, hogy ki milyen játékerőt képvisel, de még utána is lesznek azért meglepetések, mert azért, ha belegondolunk, hogy 104 mérkőzésben ez a világbajnokság, mindenképpen csúcs.
2: Persze azért mondjuk el azt is őszintén, hogy mindenképpen egy jó ellenfelet kapott azért Mexikó az első meccsre, verhető ellenfelet, és azért elmondhatjuk ezt mondjuk tulajdonképpen a hazai csapatokról, hogy a Mexikó hazai pályán könnyebb ellenfelet kapott, szerintem azért Kanada se kapott olyan nehéz ellenfelet, igaz, nem tudta megugrani ezt a dolgot tegnap, mert 1-1-re végzett, de az Amerikai Egyesült Államok magyar idő szerint hajnalban ugye a sokak által gyengének kikiáltott Paraguayt maga biztosan verte.
3: Igen, ez a Paraguay azért nem annyira gyenge, sőt, nem is mondanám gyengének, csak az Egyesült Államok remekül játszott. Igen, itt az van, hogy az időeltolódás, a páratartalom, rengeteg európai csapatnak szerintem ez gondot fog jelenteni. Hiába mentek ki egy másfél héttel előbb a világbajnokság helyszínére, igyekeznek akklimatizálódni, de azért ez meccs közben nem véletlenül vannak ivószünetek, azért meg kell szokni ezt a páratartalmat, mert tényleg egészen más, hamarabb elfárad az ember, és nem beszélve arról, hogy akik a top 5 bajnokságból jönnek, azoknak mennyi mérkőzés van a lábába. Hát gondoljunk csak a BL döntőt játszott PSG vagy Arsenal játékosokra, akik ugye mondjuk egy PSG-t vegyünk, aki megnyeri a BL-t, a csúcsok csúcsa, elmenne nyaralni, kapnak 5 nap szünetet, mert utána újra óriási motiváció, világbajnokságra kell menni, és ezek a játékosoknak újra föl kell pörögni. Itt a csoportmeccseken lesz nagyon nehéz megtalálni a motivációt, mert utána már, amikor mondjuk a 16 között, vagy már 8 között, ott már megvan a motiváció, csak arra kell figyelni, hogy addig eljussál.
2: Igen, és azért azt is megnéztem, amit mondtál, hogy majd legközelebb Dél-Korea lesz Mexikónak, ott ugye a két győztes csap össze, de hát Dél-Koreától sokan várták is azt, hogy megverik a cseheket.
3: 50-50%-ban szerintem így én is, ahogy olvasgattam, meg az erőviszonyokat figyeltük, de a mérkőzésen dominál Dél-Korea, attól függetlenül, hogy a csehek egy szöglet után megszerezték a vezetést. A meccs egészét nézzük, teljesen megérdemelten nyer Dél-Korea, na és ők már csináltak egy óriási bravúrt, tehát emlékezzük vissza, amikor a hazai rendezésű VB-jükön negyedik helyen végeztek, az egy fantasztikus bravúr volt. Hát ha USA ezt meg tudná ismételni, vagy akár melyik másik rendező csapat, akár Mexikó, Kanadát azért nem gondolnám, hogy ilyen magasságokig eljut, de tudjuk, hogy 16 stadion ad helyet a mérkőzéseknek, 3 kontinens, ugye ilyen még nem volt a VB-k történetében, és tudjuk azt, hogy 4 év múlva, ugye 2030-ban 100 éves lesz a világbajnokság története, ahol ugye Portugália, Spanyolország és Marokkó lesz a helyszín, tehát félelmetes, hogy, és ott azt tervezi a FIFA, hogy a centenáriumi 100 éves évfordulóra fölemeri arra az egy VB-re 64 csapatosra.
2: Hát erről már is beszélünk, így is 104 mérkőzés van, és még alig telt el valami belőle, egy hosszú menet elé
3: nézünk.
2: Bocsánat,
3: még egy gondolat, hogy ezekből, amit eddig láttam, szerintem a magyar válogatott a felénél biztos, hogy felveszi a versenyt. Hát minimum a felével, csak Európából 16 csapat tud kijutni, és ezért nagyon fájó, hogy 40 év eltelt, mióta legutóbb kint voltunk.
2: Kanada, ugye mondtam, hogy nem tudta megugrani, mert nem tudott nyerni, de hát azért a labdabirtoklás is messze 61% volt a labdabirtoklási arányuk. Voltak helyzeteik, lehetőségeik, de a bosnyákok meg hősiesen védekeztek, a gólvonalról fejelték ki a labdát, és én azért mindenkinek azt mondtam, hogy ez a bosnyák csapat nem lehet olyan gyenge, ha az olaszokat kiütötte a kijutásért. Mert most arról beszélünk, Magyarország nem jutott ki, de például Olaszország is, amelyik egy futball nagyhatalom, már 3. világbajnokságán nem vesz részt.
3: Ezek felfogadatlan dolgok. Hát egy magyaroknál is mi is, hogy 40 éve azt nem tudjuk kezelni, de egy Olaszország, aki világbajnok, tényleg olyan játék előtt képvisel, hogyha európai top nemzeteket kell mondani, akkor az embernek az első ötbe biztos, hogy eszébe jut Olaszország, és ahogy mondod, 3. világbajnokság zsinórban, hogy nem vesznek részt. Ez nagy veszteség a VB-knek, de hát a pályán így alakult, és ahogy mondod, a bosnyákok nem véletlenül jutottak ki. De Kanadához még egy gondolat, hogy Davis, ugye a legjobb játékosuk, a Bayern München balhátvédje, nem játszott, ott ült a kispadon, de csak azért vetközött le, hogy együtt legyen a társakkal, még sérült. Hát ő azért kulcsjátékos a Kanadának. Itt a csoportból való továbbjutás azt szerintem, ami a Kanadának reális esélye lehet. Azért a vérmes reményei nyilván ők máshogy gondolják, de szerintem azért Kanadának nem lesznek.
2: Vannak-e vérmes reményei a mai főszereplőnek, Svájcnak, a katari válogatott ellen? Sokak szerint ők meglepetés csapat lehetnek akár.
3: Hát Svájc legjobb eredménye eddig negyed döntő volt, amíg eljutott. 1934-ben, 38-ban és 1954-ben sikerült ezt meglépniük. Ugye a szövetségi kapitányuk Murat Yakin, 51 éves, veretlenül zárták a selejtező sorozatot, és ebben csak 2x volt. Tehát nagyon jó csapatról beszélünk, 19-ek a világranglistán, hát csak egy pár név a teljesség igénye nélkül, Saka, Vargas, Akanji, azért nagyon komoly játékerőt képviselnek.
2: Emboló vagy Kobel a kapuban akár, tehát azért ismert
3: igen,
2: nevek.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen nem várok meglepetést, tehát egy svájci győzelmet, ha bár a kezdőmérkőzés, a nyitó meccs minden válogatottnak nehéz, nehezebb, de itt szerintem a svájciak érvényesíteni fogják a papírformát, és ebből a csoportból magabiztosan jutnak tovább. Nyilván a katariaknak is lesz ez egy-két szavuk, de még a katariakról egy gondolat, hogy ugye 4 éve ők voltak a rendezők, és nem sikerült pontot szerezniük egyet sem a világbajnokságon, tehát nyilván nagyon nagy céljuk, hogy szerezzenek minimum egy pontot, nyerni szeretnének, de legalább egy pontot a világbajnokságon.
2: Kanadának már sikerült, ugye ez az egy pont.
3: Tényleg őrekig se volt pontjuk még.
2: Igen, és őket mi megvertük ugye 1986-ban.
3: És egy gól hiányzott ahhoz, hogy tovább jussunk. Milyen érdekes, mindenki arról beszél, hogy 6-ra kikaptunk, 2-ra vertük Kanadát, de ha mondjuk a 3-ra verjük, akkor...
2: Vagy a franciáktól kevesebbet kapunk.
3: Igen, tehát egy gólon múlt a továbbjutás.
2: Nézzünk egy kicsit előre, mert hogy azért nem nagyon lesz időnk a meccs előtt beszélgetni, meccs közben persze majd fogunk természetesen, hiszen 0 órakor kezdődik a Brazília-Marokkó összecsapás. Hát azért itt már sokan így csettintenek, hogy na hát valami ilyesmire vártunk. Várhatunk egy jó meccset?
3: Hát ez a Brazília már nem az a Brazília szerintem, amiről beszélünk. Egy ötszörös világbajnokról beszélünk, ugye ezek az 58, 62, 70, ezek az 94 és 2002-ben nyerték. Ugye a leghíresebb játékosuk, hát ha most elkezdeném sorolni a hírességeket, akkor egy órát beszélhetnék, de csak Pelére térjünk ki, aki 17 évesen lett először világbajnok, ugye 1958-ban, és ezt a rekordot azóta sem sikerült megdönteni senkinek. Itt a saját magukról nyilatkozták a brazilok, hogy úgy érzik, hogy vannak jó játékosaik, de nem kész még a csapat. Ugye Carlo Ancelotti egy fantasztikus edző, tehát csodát ő sem tud tenni, de maradjunk annyiban, hogy Brazília az mindig Brazília, tehát mindig a favoritok között lesz, de azt gondolom, hogy ezen a VB-n nem ő a top favorit.
2: Te hogy érzed, hogy jobb a brazil válogatott Neymarral vagy nélküle?
3: Nehéz kérdés, mert régen láttam játszani, hát az a Neymar, aki nekem a fejemben van, akkor azt mondom, hogy Neymarral, viszont nem tudom, hogy most milyen formában van, de az ő jelenléte, mert ő egy jó személyiség is, azért szerintem sokat jelent a csapatnak, és Ancelotti nem ellensége önmagának, akkor fogja berakni, ha segíteni tud a csapatnak, és olyan állapotban van. Szerintem ezt mind a ketten mérlegelik, maga a játékos is, mert ő sem szeretné megégetni magát, ha nincs olyan formában, akkor nem, de szerintem meg fogják találni a helyes arányt.
2: Persze, hát a braziloknak is most már azért illő lenne valami jobb eredményt felmutatni, mert utoljára nagyon-nagyon régen voltak már negyed döntősök is.
3: Hát pontosan, egyetlen csapat egyébként a világon, amelyik mindegyik világbajnokságon részt vett. Hát itt is azért mondjuk el a legnagyobb játékosokat, ugye Alice Ellison, a Liverpool kapusa, Vinicius Junior, akiről most arról beszélnek, hogy olyan fizetést szeretne a Realban, mint Mbappé. Most picit zsarolja is a klubvezetés, de Florentino Perez nem akar engedni. Vagy itt van Marquinhos a PSG-ből, vagy Gabriel az Arsenalból, Rafinha, Barcelona, tehát rengeteg...
2: Csak Gabriel büntetőt ne rúgjon.
3: Jó, hát itt vannak mások, akik vállalják. De azért fantasztikus futballistáik vannak, de sokszor el szoktuk mondani, hogy 11 jó játékos még nem egy jó csapat. A szövetségkapitányoknak az a nehéz dolguk, hogy nem napi szinten tudnak dolgozni a csapattal, így gyorsan kell eredményt alkotni. Meglátjuk, hogy Carlo Ancelottinak ez mennyire sikerült.
2: És akkor nézzük Marokkót, amely a legutóbbi világbajnokság óriási meglepetése volt, és hát sokan azt mondják, hogy ez a gárda talán még jobb lesz, mint akkor volt.
3: Igen, és ami egy nagyon meglepő adat szerintem a kedves hallgatóknak is, hogy Marokkó 7. a világranglistán, tehát egy fantasztikus előkelő helyet foglal el. Legjobb eredménye eddig a 4. hely 2022-ben első afrikai országként értékezte el. 7. VB részvétele a csapatnak. Hát itt játszik például Hakimi a PSG-ből, vagy Diaz, ki a Real Madrid középpályása, Mazravi a Manchester United-ből. Szövetségi kapitányuk egy belga úriember, Mohamed Kouabi, aki 4 évig irányította az U20-as válogatottat, amivel rengeteg sikert ért el, azért is emelték elő, onnan egy játékost hozott föl magával a felnőtt keretbe. Én Marokkótól ez a 4. hely szerintem ez egy fantasztikus teljesítmény, és úgy nyerték meg a selejtező sorozatukat, hogy pontot sem vesztettek, 8-ból 8 meccset nyertek meg. Tehát,
2: de ők azt is megnyerik, amit nem nyernek meg, mert például így volt az Afrika kupán.
3: Tényleg,
2: ugye ott egy döntést követően végül is ők lettek a győztesek. Igen, 3-0 igazolták nekik kicsit, a meccset.
3: Nem is kicsit unszimpátiát váltottak ki sok csapatból, de hát ezt nem ők döntötték el, hanem ez a fehér asztalnál dőlt el. De Marokkó a pályán szerintem bizonyítani fogja, hogy nem véletlenül 7. a világranglistán. Én azt gondolom, hogy lesznek itt még meglepetés csapatokat, a 48 csapatot most nem soroljuk végig, de majd Ekvádortól is sokat várok én, de most maradjunk Marokkónál. Szerintem Brazíliának egyáltalán nem biztos, hogy legyőzi Marokkót, sőt, ez egy olyan mérkőzés lesz, ami abszolút 3 esélyes. Én egy jó nyílt játékot várok, nyilván az első meccsen mindenki kicsit óvatosabb, de ezek a csapatok abból adódóan, hogy támadó focit játszanak, nem fognak berendezkedni arra, hogy ilyen egy nullás meccs legyen, tehát én egy több gólos meccset várok, aztán győzön a jobb.
2: Azért elárulom a hallgatóknak, hogy Vukovics László hosszú műszakban van, mert most a Katar-Svájc meccsen, valamint a Brazil-Marokkó meccsen is szakkommentátor lesz, aztán egy picit hazamegy, és akkor megnézi a Haiti-Skócia meccset is, hogy aztán itt a rádió hallgatóknak elmondja majd a véleményét erről.
3: Szeretem a futballt, tehát 4 évente van világbajnokság, hát ilyenkor fönnmarad az ember.
2: És az a Haiti-Skót meccs azért ez olyan fix kettesnek tűnik.
3: Ez fix kettesnek tűnik, az is lesz egyébként szerintem. Haiti egy nagyon érdekes, ugye mondhatnánk újoncnak, de nem az, mert 52 évvel ezelőtt Kongóval együtt, 1974-ben voltak először világbajnokságon. Hát sok babér nem termett nekik, de érdekesség, hogy az ő szövetségi kapitányuk a háborús helyzet miatt még nem járt az országban. Tehát nem be se teszi a lábát, mert olyan szituáció, tehát idegenben játszak, ott van, online irányítja a csapatot, de ahhoz képest, hogy kijutottak egy fantasztikus bravúr, ugye itt játszik Lenny Joseph, a Ferencváros csatára. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy milyen teljesítmény nyújt, azért láttuk Magyarországon, hogy komoly sebessége van, de azt gondolom, hogy a skótok azért legyőzik Haitit, attól függetlenül, hogy a skótok még egyetlen világversenyen sem jutottak tovább a csoportkörből.
2: És akkor még 6 órakor is lesz egy mérkőzés a koránkelőknek, vagy a későn, azt is megnézed, Laci?
3: Hát ott már szerintem lepihenek.
2: Ausztrália-Törökország.
3: Azt már szerintem csak összefoglalóról tudom, de képbe fogok kerülni. Hát az egy nagyon izgalmas mérkőzés lesz, mert az ausztrálokat szintén kevesebben ismerik, de jó, komoly játékerőt képviselnek. Hát a törököket meg a saját bőrünkön láttuk, hogy milyen erőt képviselnek.
2: Vannak mindig, akik meglepetés csapatokra számítanak, sokak szerint a törökök is lehetnek nagyon jók. Hát láttuk őket az Európa-bajnokságon is, hogy igen masszívak.
3: Igen, itt föl lehetne sorolni egy 8-10 válogatottat, én egy 3-4-et azért felsorolnék, akitől meglepetést várok, én szerintem Norvégia, Ekvádor, esetleg az imént említett Marokkó lehet, vagy valamelyik ázsiai csapat, vagy...
2: Japánt is jónak mondják, Dél-Korea már azért bizonyított, igen, hogy nem rossz.
3: Igen, ezek közül gondolok valakit, és valaki, akiről még nem beszéltünk, egy ilyen teljesen sötét ló, de a 8 között, ezt már mondtam, hogy én azt várom, hogy oda 6-7 papírforma csapat, és 1-2 meglepetés csapatnál több nem fog
2: ez
3: bekerülni.
2: Ez úgy, mint a BL-ben, hogy ugye azért megvannak azok, akik mindig bejutnak a 8-ba?
3: Igen, én azt gondolom, hogy nem véletlenül, tehát itt egy-egy meccsen el lehet kapni a nagyokat, tehát a csoportkörben lesznek meglepetések, hogy egy-egy meccsen elkapnak sokkal esélytelenebb csapatok, jó csapatokat, de a végén, és ez szerintem így van rendjén, mert sokan ott kezdik már csak nézni a 8 között a mérkőzéseket, amikor az igazán nagy mérkőzések vannak. Szerintem oda már úgy a legjobbak kerülnek, hogy tényleg azok, akik top favoritok.
2: Lassan következnek majd az első mérkőzésünkön a Katar-Svájc találkozón a himnuszok. Mi most zenélünk egyet, aztán pedig kapcsolunk majd kollégánkhoz, és kezdődik a közvetítés, a mai első közvetítésünk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: dance all night.
1: Nemzeti Sportrádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 21 óra múlt fél perccel hamarosan kezdődik az Amerikai Egyesült Államokban a Katar-Svájc mérkőzés, ahogy már jeleztem, a két kommentátor, Edvi László és Regős László Pál, valamint a szakkommentátor Vukovics László lesz. Sziasztok, tiétek a szó.
4: Köszönjük szépen, hát a nagy kérdés, hogy megszerzi-e Katar az első pontját a világbajnokságokon, illetve, hogy végre tovább jut-e a nyolcad döntőn Svájc csapatát. Az elsőre ma megkaphatjuk a kérdést, a másodikra még heteket várni kell. Katar-Svájc találkozó, tehát a B csoportban, ebben a csoportban már egy mérkőzést lejátszottak, Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Hát én azt hiszem, és itt a két Lászlóhoz fordulok, aki velem együtt nézi a mérkőzést, aki szintén László vagyok. Azért azt hiszem, hogyha ez a találkozó meglepetés döntetlen lenne, az igen komoly meglepetés lenne.
5: Azt gondolom, hogy óriási meglepetés lenne a svájciak toronymagas esélyesei a mérkőzésnek, de hát ezt a pályán be kell bizonyítani. Ahogy említetted, Katárnak még nincs pontja a világbajnokságon, tehát mindent el fog követni, hogy valahogy pontot szerezzen. De a svájciak mellett szól a hatalmas játék minőségbeli különbség, szerintem ezt érvényre is juttatják.
6: Gólt is mindössze egyet szerzett a katari válogatott 4 évvel ezelőtt, amikor is Katarban rendezték a világbajnokságot. Ez az első olyan VB, amelyen Katar nem alanyi jogon vesz részt, tehát először jutott ki világbajnokságra a katari válogatott, de annak köszönhetően, hogy 4 éve ugye rendezőként szerepeltek, ennek köszönhetően nem újonc válogatott a katari. A játékvezető Said Martinez, mexikóiak a videószobában, illetve egy uruguayi kollega, Said Martinez pedig Hondurasból érkezett, ahogy az ő asszisztense is. A katari kezdő csapat egy 4-3-3-as felállás. Abu Nada a kapuban, Alui, Pedro Miguel, Huhi és Elamin a védelemben. Elamin az egyetlen olyan katari játékos, aki nem a hazai bajnokságban, Katarban játszik, a spanyol másodosztályban szerepel. A spanyol másodosztály utolsó előtti helyén végzett csapatban ő játszik Elamin. A középpályán Gaber, Madibó, valamint Laje, elő pedig Edmilson, Abdurisag és a legnagyobb sztárja a katariaknak, Afif a bal szélen. Míg a svájciaknál azért jóval több ismerős név lehet a kedves hallgatók számára, na meg számunkra is. Kobel a kapus, Zakaria, Akanji és Elvedi a védelemben, aztán Ebischer, Freuler, Saka és Ricardo Rodriguez, elő pedig Doé, Embolo és Vargas a svájciak kezdőcsapatában. A katariak majd pirosban vagy bordóban játszanak, míg a svájciak egy viszonylag idegen színben, világos zöldben ezen a mai mérkőzésen. Elmúlt már 3 perccel is 9 óra, de hát most már itt a világbajnokságnak a 3. napján megszokhattuk, hogy nem kezdenek időben a csapatok.
4: Igen, egyébként meg délmúlt 3 perccel a helyszínen, hiszen San Franciscóban játsszák ezt a találkozót, és ugye San Francisco 9 órában van mögöttünk, ragyogó napsütésben, úgyhogy valószínűleg fázni nem fognak a fiúk, pontosan felülről süt a nap. És ha már szóba hozta Laci itt Svájcnak az összeállítását, illetve elmondta, hogy a katariak milyen csapatokban játszanak, akkor hagyd mondjam el, a svájci kezdőcsapatnak a tagjai mely gárdákban játszanak. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Inter, Monaco, Rennes, Bologna, Sunderland, Nottingham, Betis, Sevilla és Pisa. Hát azt hiszem, hogyha össze kell hasonlítani a csapatokat, már akkor is legalább egy 4-5 gól különbség van Svájc javára.
5: Igen, de Svájc kiegyezne egy 2 gólos győzelemmel, de akár egy 1-gyel is természetesen. A bemutatkozás lényeg nekik, hogy győzelem legyen. Óriási különbség van a játékosok minőségében. De említettem az előbb a felvezető műsorban, hogy látnunk kell 1-2 meccset minden csapattól, hogy reális véleményt tudjunk alkotni, hogy milyen játékerőt képviselnek.
4: Igen, és még mindig nem kezdték a találkozót, úgyhogy igen, ez egy érdekes kérdés, és akkor Laciot fordulok, hogy valóban, hogy egy 5,5 hetes esemény során tényleg nem várhatjuk el egy Svájctól, vagy egy bármelyik nagy csapattól, hogy 5,5 hétig a csúcson legyen, vagyis már az első mérkőzésén a maximumot adja.
5: Az a nehéz ilyenkor, hogy te bejussál úgy a 16 közé, hogy még akkor friss maradjál és elő tudjál venni olyan játékosokat, akik tudnak neked segíteni, ne sérüljenek meg a kulcsjátékosaid. Tehát ő addig ne essél ki, mert ott már biztos, hogy a maximumot fogják nyújtani az élcsapatok.
6: És elkezdődött most már a mérkőzés, nagyjából 5 perc, 4,5 perc késéssel. Svájciak kezdték a találkozót, és ott is van a labda. Hátul a svájci védelemben most épp Ricardo Rodriguez, az egyik legrutinosabb svájci játékos, birtokolja a labdát a bal oldalon, és ő adja be középre Elvedinek, majd Akanjinak. Járatja hátul a svájci csapat a labdát, jön már azonnal egy ívelés oda 16-os magasságába, egy lövés, ez viszont levágúri Huhiról, a katariak csapatkapitányáról, hogy aztán Afif próbálja begyűjteni a lepattanót, de visszatámadnak a svájciak, és Doja elhozza a labdát Afif mellett, aztán Doja földre kerül, nem fújja a játékvezető szabálytalanságot, úgyhogy már indulna a katari ellentámadás, ez viszont Akanji gyűjti be nagyon magabiztosan, és hazaadja Kobelnek. A svájciak egyébként jól szokták kezdeni a világbajnokságokat, legutóbb 60 évvel ezelőtt fordult elő, 1966-ban, hogy vereséggel kezdték a VB-t, és hát ahogy erről itt beszéltünk most itt az elmúlt percekben, nem valószínű, hogy ez ma meg fog változni, persze ki tudja, erre majd térjünk vissza nagyjából 2 óra múlva. A svájciaknál a labda továbbra is Akanji a jobb oldalon, illetve Zakaria az, aki most adja be Akanjinak, visszalép a támadósorból Embolo, aki elveszíti a labdát, és ezzel fordulnának a katariak. Afif hozza ki a sűrűjéből, és indul el a bal oldalon. Most lép át a svájciak térfelére, egy ívelés, ezt Elvedi elfejeli, aztán még egyszer belefejel, hogy aztán végül Akanji próbáljon labdát szerezni, de ez így a katariak, és ott az első helyzet, és egy védés Kobeltől. Edmézon kapott ajándéklabdát a svájci védelemtől, és egy az egyben vihette Kobelre, viszont nem tudta elpöckölni mellette a labdát. Marad a 0-0.
4: Véletlenül ez lesz a katariaknak az esélye, hogy védekezésből gyorsan átmennek. Azt figyelem, hogy egyébként nem is ötös, hanem inkább hatos falat húznak a saját kapujuk elé. Ezúttal pedig próbálkoznak a svájciak balról, majd egy egészséges felszabadító rugás, amely még talán a hatalmas San Franciscó-i stadionból is kirepül. Egyébként a San Francisco 49ers NFL csapatának a stadionja. Tehát az NFL stadionoktól megszoktuk, hogy amelyeknek nincsen teteje, azoknál általában a nézőtér fölött sincs tető, de hát mondom, dél van, és pontosan fentről süt a nap, úgyhogy ilyen gond nincsen. Na, a svájciak adogatnak hátul, valószínűleg ez lesz a játéknak a képe. Az ötös vonalat felhúzzák a katariak, sőt időnként hatan is vannak egy vonalban, előttük esetleg három, esetleg még egy játékos.
5: Nagyon nem tett volna jót véleményem szerint a semleges nézőknek, ha most Katar megszerzi a vezetést, mert akkor duplán beállt volna védekezni.
4: Hát ez az.
5: Akkor 10 emberrel védekezne, így is nem nagyon van más választása, de az még rosszabbat tett volna a mérkőzésnek.
6: A harmadik percben járunk, és a bal oldalon jönnek előre a svájciak. Érkezik egy labda oda Freuler felé, viszont már lesen volt a középpályás, úgyhogy szabad rúgáshoz jut a katari válogatott saját térfeléről. Ott Alui mellől bújt volna ki Freuler, illetve ki is bújt, de hát már közelebb volt az alaponalhoz, mint a katari jobb hátvéd. Aluinál viszont most nincsen labda, és tanástalanul néz körbe, hogy mivel végezzel a szabadrúgást, most kapja meg csapattársától, Gavertől, és akkor Alui küldi feljebb a társakat. A 16-os sarkától 6-8 méterről íveli előre a svájci térfélre a labdát Alui, és pedig a bal oldalra, Elamin felé, Elamin befejeli középre, ott Gaber nem tud labdához férni Freuler mellett, elfejeli a védelemből aztán Akanji, de ez így a katariakhoz kerül, mégpedig Laéhoz. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, a Katar-Svájc találkozó a 4. percben jár, egy jó 3-4 perces késéssel kezdődött a mérkőzés, egyelőre gól nem született, már a 2. percben a katariak előtt adódott egy nagy lehetőség, mégpedig Edmilson hagyta ki, ajándéklabdát kapott a svájci védelemtől, de nem tudta kihasználni a helyzetet. Most pedig a jobb oldalon húzza Zakaria, a svájciak védője, egy szép becsúszó szereléssel hatástalanította a támadást. Elamin dobhat a svájci válogatott.
4: Zakaria bedobását követően a jobb oldalról próbálkozhatnak a svájciak, kicsikét hátra teszik a labdát, egészen hátra kerül Nico Elvedihez, neki ugyebár van egy Iker testvére is a Bundesliga 2-ben, de ő messze nem ilyen szintű futballista, mint Elvedi. Aztán ez a beadás sem sikerült valami tökéletesen, a katariak kapusa Abu Nada az, aki magához öleli a labdát. A katariak tehát az első pontjukért hajtanak a világbajnokságuk történetében, a 2. világbajnokságukon, a svájciak pedig rutinos világbajnoki résztvevők. A 80-as évek közepén hagytak ki néhány világbajnokságot, az volt talán a svájci labdarúgásnak a mélypontja. Azóta folyamatosan ott vannak a legjobb 16 között, de igazából nem nagyon tudják azt a határt átlépni, hát a mai nap során nem fogják, az biztos. most pedig jelenleg a labda a svájci térfél közepén van, a svájciak megszerzik azt, lényegesen többet birtokolják, de hát mint szóba került, egy helyzete azért Edwin Zorévin a Katárnak volt, most pedig próbálkozhatnak a svájciak egy lövést követően, jobb oldalra jött az ágyúzás, és Abunáda kapusnak kellett vetődve hárítani. Ha jól láttam, Doyé volt az, aki megcélozta a katári kaput, és nagyon látványosan kellett védeni Abunádának, vagyis megvan a svájciak első helyzete is a 6. perc közepén.
6: Jóval gyorsabb volt a katari védőknél Doyé, aki aztán remekül is fedezte a labdát, vagy remekül lépett be oda Elamin elé, viszont a lövése nem ment igazán szélre, így nagyot tudott védeni a katariak kapusa Abunáda, most pedig ápolás miatt áll egyelőre a játék, mert hogy a katari jobb hátvéd Alui ütközött ott a kipattanót követően, amikor felszabadított Embolo elől, akkor pont a svájci támadó, illetve Vargas elől szabadított föl, és vele ütközött a katari jobb hátvéd, de most már jól van, úgyhogy folytatódhat a mérkőzés. A két szövetségi kapitányról még nem beszéltünk, a katariakat tavaly óta, 2025 óta Julen Lopetegui irányítja, egy spanyol szakember, még a svájciak élén Murat Jakin már 2021 óta, ő már világbajnokságot is megjárt a svájciakkal, mármint szövetségi kapitányként úgy mondom, de ugye sokszor a svájci válogatott futballista Murat Jakin, és 2 éve az Európa-bajnokságon többek között a magyar válogatott ellen is irányíthatta a svájciakat. A katari kapitányról pedig Lopeteguiról annyit mondjunk el, hogy nyilván 25 óta van, ahogy mondtam, úgyhogy a hazai rendezési világbajnokságon még nem ő volt a szövetségi kapitány, de azon az Ázsia kupán sem, amelyet 2024-ben szintén Katarban megnyert a katari válogatott, a döntőben éppen a már sokat emlegetett Afif lőtt Mester 3-ast Jordánia ellen. Katari szabadrúgás, Huhi íveli föl saját térfeléről, de ez borzasztóan hosszú, ki is megy a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy svájci kirúgás következik a mérkőzés 8. percében.
4: A két kapitány próbálja lelkesíteni a csapatokat. A Katar csapatát különösebben nem kell lelkesíteni, hiszen számukra egyszerűbb a feladat, ők csak rombolni próbálnak ezen a mérkőzésen, illetve egy-egy ellentámadást vezetni, hát az eddigi 7,5 perc során már sikerült egy ellentámadást vezetniük, de nyilvánvalóan azért előbb-utóbb a svájciak feltörik a katari reteszt, még hogyha ez egy furcsa képzett társítás is így, hiszen nem a katariak ismertek a retesztről. Hát most éppen az ellenfél 16 térfelének a közepén adogatnak a svájciak, jobb oldalról próbálkoznak, egy önfeláldozó becsúszó szerelést követően marad bent továbbra is a labda. Zakaria az, aki a jobb oldalon próbálkozott beadással, azonban tisztázott a katari védelem, ez azt jelenti, hogy jobb oldalról végezhet el svájci csapata szögletrugást a találkozó 8. percében, felállnak pozíciós játékot a csapatok, egyértelmű volt a szöglet, ezt azért mondom, mert ugyebár az új szabályok között az is szerepel, hogyha esetleg gól születik egy szögletbe, akkor utólag vissza lehet nézni, hogy egyáltalán jogos volt a szöglet. Rodriguez, a Betis játékosa végzi el a szögletet jobb oldalról, hatalmas helyezkedés. A 11-es pontnál vannak, vagy 8-an, ballában ível Rodriguez a hosszúra, kifejelik a védők, azonban a túlsó oldalon, a bal oldalon még svájciak szerzik meg egy kis táncot a bal oldalon, ha jól látom, Doyé az, aki táncol, majd még mindig ő táncol a labdával, úgyhogy ez egy páros gyakorlat, majd érkezik két katari védő, és megszerzik a katariak a labdát, és hárman rá is vezetik 3 védőre, mármint 3 svájci védőre. 3-an támadnak, de annyira lassú a támadás, hogy közben már 6-an is vannak a svájci védők, és magabiztosan megszerzik a labdát. Ám a 16-osról való kihozattala van némi gond, aztán végül is Granat Xhaka, a Sunderland játékosa az, aki magabiztosan kihozza a labdát, és most már próbálnak felállni a svájciak, a katariak pedig visszazárnak a szokott reteszükhöz. A mérkődés első perceiben 5-6-an is vonalban védekeztek, most csak 4-en védekeznek vonalban a katariak, vagyis egy picikét talán szellősé vált a védekezés. Nem tudni, hogy ezt most végül is a svájciak erőltették-e rájuk, vagy sem, az biztos, hogy a svájciak adogatnak. Ezúttal a jobb oldalon Aibischernél van a labda, a Pisa labdarúgójánál, ő hátra gurítja. Tulajdonképpen fogást keresnek a svájciak, próbálják megtalálni a rést, olyan ez, mint amikor jégkorongban körbe adogatják az ellenfélnek a térfelét a játékosok. Nagyon-nagyon furcsa pozíciós játék, most pedig bal oldalon egy megújítás, a 11-es pontról egy lövés. Egészen szabadon találta magát a 11-es pontról a Nottingham játékosa Doyé, azonban bal lábbal 11 méterről nagyjából 11 méterről, igen, egészen pontosan 11 méterről, olyan fél méterrel a kapu fölé lőtt, vagyis elmondhatjuk, hogy megvan a második nagy svájci helyzet is. Láttunk egy katari helyzetet, ez pedig a második nagy svájci lehetőség volt a találkozó 10. percének elején.
6: Érződik a svájci fölény természetesen, semmi meglepetés nincsen ebben. A katariak igyekeznek kontrázni, de azért elég sokszor pontatlanul adják tovább a labdát az ellenfél tér felén, és az az érdekes, Laci, hozzád fordulok, az az érdekes, hogy nem feltétlenül olyankor passzolnak pontatlanul, amikor nagyon nagy a szorongatás a svájciak részéről. Most kap egy szabadrugást Svájc, úgyhogy mielőtt elvégzik, addig Laci, tiéd a szó.
5: Meg még az előző helyzetre kitérnék, hogy a gyönyörű 2-1-ben mögé kerültek a bal szélen a svájciak, és a második hullámba tette vissza a beadást a földön, tehát tudatosan óriási lehetőség volt, bal lábbal 11-es pontról a guruló labdát fölé rúgta Doyé. A svájciak abszolút látszik a egyénileg képzettebb játékosok. Amit kérdeztél, az kicsit a megilletődöttség szerintem a katariakban, hogy elszórnak labdákat, mert őnekik az lenne a cél, hogyha megvan, akkor azért vigyázzanak rá, hogy avval is teljen az idő, addig se tud Svájc támadni, addig is tudnak pihenni, mert a futballban a legrosszabb, amikor labda nélkül kell nyomozni, és állandóan csak úton vagy. Ezért kell gyorsan járatni a támadó csapatnak, jelen esetben Svájcnak a labdát, hogy minél előbb elfáradjon az ellenfél, és akkor jönnek majd a hibák. Most egy szabadrugás, ahogy mondtad, a 16-os sarkától a bal szélről.
6: 12. percben még hozzá, bal oldalról jön majd Vargas szabadrugása. Két tagú a katari sorfal, éles a szög, de akár kapura is lehet ezt onnan tűzni. Azért feljöttek a jól fejlő védők, Akanji, Zakaria is ott van a kapu előtt, meg elvedi. Jön a sípszó, és jön Vargas éles szabadrugása, és ez a kapus élet végül. Abunada fogja meg, második szándékból ugyan. Vargas célja az volt, hogy belőtte élesen a kapu irányába, amelybe, hogyha valaki beleír, akkor ezt alig ha hárítja Abunada, így viszont számított rá, hogy jön a labda, és meg tudta fogni. Aztán nem sokat marad a katariaknál a labda, mert már is a túloldalon Kóbel az, a svájci kapus, aki feljátsza Elvedinek, Elvedi pedig már Sakát játsza meg a középpályán. Most Doyé teszi vissza Zakariának, rendeződnek szép lassan a szabadrúgást követően a csapatok, és akkor megint elkezdődik ez a labdajáratás svájci részről. Most már az ellenfél tér felén, a katariak tér felén vannak, és Vargas kapja meg a szélen. Vargas egy jó csellel elmegy ott az embere Alui mellett, aztán Alui blokkolja a beadását, és ki is tudja vágni a katari jobb hátvéd, de röviden ott marad a svájciaknál a 16-oson belül. Most már tudnak tisztázni Pedro Miguel révén a svájciak, és akkor jöhet újra ez a pozíciós játék és a svájci labdajáratás. 13. perc, Katar-Svájc 0-0.
4: Elvedi szedte össze a labdát, és tette ki balra, jobbra, tehát Doyé az, aki jobbról tör be, visszagurítja a labdát, majd a helyére érkező játékos megkapja a jobb szélen. Egy begurítás, nem beadás volt, hanem begurítás, ez meglepett mindenkit, meglepte a svájci társat, és meglepte Lajét is, aki végül is az oldalvonalon túlra tisztázott. Már elvégezték a bedobást a svájciak, ismételten a jobb oldalon próbálkoznak. Ezúttal egy beível is a 11-es pontra egy fejes, majd egy érkező játékos, aki ütközik a kapussal. Történt a szabálytalanság, a játékvezető szerint történt, vagyis Svájc 11-eshez jut a találkozó 14. percének elején. Fekszik a földön egy svájci játékos, fekszik a földön Abunada, a kataria kapusa, és nagyon-nagyon rémülten integet Pedro Miguel, a katariaknak a hátvédje, hogy jöjjön az orvosi segítség. Mindkét játékoshoz érkezik az orvosi segítség. Aibiser az, aki jobb oldalról beteszi a labdát, lesgyanús helyzetben talál egy társad a 16-oson belül, aki továbbfejli a labdát, és szerintem lesen volt az a játékos, akivel szemben szabálytalankodtak, és akit jelenleg ápolni kell. Úgyhogy azt hiszem, hogyha ezt visszanézik ezt az esetet, akkor szerintem ezt el fogják venni, ezt a 11-est.
5: Én is azt gondolom, hogy a visszafejes lesen találta a társat, viszont egy nagyon szerencsétlen ütközés, most megmozdult a kapus lába, hál' Istennek, mert eddig mozdulatlanul feküdt, valószínűleg a térdével találkozott, utána már 11-es lett volna, ha nem lenne les, de én is azt gondolom, hogy a visszafejelés után les állás lesz, és kifele szabadrugással fog folytatódni a mérkőzés.
4: Jelenleg vizsgálják a lesárás, de nem ez a fontos, hanem az, hogy sikerül-e mindkét játékosnak talpra állni. Nagyon-nagyon csúnya érkezett. A kapus egyébként a derekánál ütötte meg a svájciak játékosát, és talán az eséstől vannak fájdalmai a svájci Freulernek, a Bologna játékosának. Az, hogy milyen fájdalmai vannak Abunadának, az nem tudom megmondani, de ő még mindig a földön fekszik, de talán a fejét nem verte be, bár a fejét vizsgálgatják az orvosok nagyon aggódva, miközben a svájciak 11-eshez készülődnek, de még mindig vizsgálják a 11-es szituációt. Szóval Abunada gyakorlatilag derekánál fogva ütötte el Freulert, és ha minden jól megy, most már azért gond nincsen a katari a kapusával, hiszen talpon van a svájci játékos, és most már nagyjából úgy 2 perce áll a játék. Azt hiszem, amit megszokattunk Katarban a világbajnokságon 4 évvel ezelőtt, hogy 8-10 perceket hosszabbít a játékvezető egy-egy játékrészt követően, arra számíthatunk ezen a meccsen is. Igen, a játékvezető az ápolt játékost, a svájcit leküldi, a kapust nem küldheti le természetesen.
5: A kivédi a 11-es.
4: Viszont a kapust a kapuba küldi, ezek szerint nem találtak les szituációt a szabálytalanság előtt, a játékvezető kiküld mindenkit a 16-osok kívülre, úgyhogy büntetőt végezhet el Svájc. Hát nagyjából a szabálytalanság 4 perccel ezelőtt történt, de talán a 17. percre majd sikerül elvégezni a 11-es rugást is. Kicsit sokat szerepel ez a játékvezető, én úgy érzem, elég teátrális jeleneteket produkál, miközben Brail Embolo, a Rennes csatára az, aki majd véletlenül jobb lábbal elvégzi a 11-es rugást, és Abunada pedig sárga lapot kap a játékvezetőtől.
6: Csak egy gyors szó, Laci, ne haragudj, az első 11-es a világbajnokságom.
4: És Brail Embolo az, aki elvégezheti ezt a 11-est. Hát mondom, a szabálytalanság most már vagy 4 perccel ezelőtt történt. A játékvezető még mindig szerepel, most már a kapushoz másodszor is oda megy, akinek már adott egy sárga lapot, míg a végén ad neki egy másodikat is kiállítja. Hát a nyitó mérkőzésen láttunk 3 kiállítást, abból 2 legalább véleményes volt. Na, tehát csak sikerül előbb-utóbb elvégezni ezt a 11-es rugást, most már a 17. perc közepénél tartunk. A játékvezető még mindig mutogat, még mindig szerepel, és itt írják ki, hogy jogos a 11-es, Embolo pedig a balra vetődő kapus mellett a kapu jobb oldalából lövi a labdát, nem erővel, inkább ésszel. A kapus Abunada elment bal oldalra, ő sem túl nagy vehemenciával, Embolo pedig jobb oldalra lőtte, és ezzel megvan az a svájci vezetés, amely egyébként abszolút megszolgált az első negyed óra alapján, viszont nekem van egy kis hiányérzetem, mert nem szeretem, amikor a jobb csapat csak 11-esből tud vezetést szerezni.
5: Hát de ezt ki kellett harcolni, és ha nem volt les, már pedig bevonalazták, és akkor valóban nem volt les. Egyébként egy magyar vonatkozás behozzak, Embolo úgy rúgta a 11-est, ahogy annak idején Kiprik Józsi, hogy odalépett, várta, amíg elvetődik a kapus, és a másik sarokba bepasszolta. Ez egy egyedi képesség, ezt kevesen tudják így rúgni.
6: Azt hittem, azt mondod, hogy úgy lőtte, hogy Kiprik Józsi a kapuba.
5: Hát igen, a kapu legtöbbször. Hát ő 20-ból 19-et biztos, hogy berúgott.
6: 18. percben járunk most már, és akkor a katariak középkezdéssel folytatják a mérkőzést. 1-0 vezet Svájc Katar ellen a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. Előreíveli a labdát Abunada, visszafejeli Rodriguez, úgyhogy valószínűleg megint csak megtartják a svájciak, és úgy folytatódik a mérkőzés, ahogy eddig zajlott, de aztán visszaszerzi a katari válogatott, egy ível is a 16-oson belülre, Abdurisak felé, elrúgja onnan, elvedi a veszélyzónából ki a lelátóra, dobhatnak a katariak. Aluinál van most a labda, ő adja vissza a védelembe a középhátvédnek, Pedro Miguelnek, aki egy íveléssel próbálja belőni a svájci védelem mögé a labdát, Gaber indulott a jobb oldalon, illetve Edmilson az, bocsánat, aki Rodriguez mellett meg is tudja játszani Afifot, Afif viszont pontatlanul teszi vissza, ez így Rodriguezé, aztán Rodriguez Vargasnak játsza, Vargasról kimegy a labda, újabb katari bedobás, és megint Pedro Miguel kapja ott a felezőnél, közben a hangos bemondó most könyveli el a sárgalapot Abunadának, a kataria kapusának, aki ugye a 11-es szituációt megelőzően szabálytalankodott, elvedi, teszi jobbra a labdát Zakariának, saját 16-osának környékén játszik most a svájci csapat, visszakerül Kóbelhez, de letámadnak a katariak, ők nyilván próbálnak labdát szerezni ott a katari 16-os környékén, Kóbel jobbnak is látja előreívelni a labdát, ezt visszafejeli Huhi, a katariak kapitánya, aztán próbálja bent tartani Lajé, ott az oldalvonalán sikerül is, Afif megkapja, és visszateszi megint a védelembe. Most a katariak picit talán jobban magukra találtak, mint ahogy eddig játszottak itt az első negyed órában. Kellett, úgy tűnik nekik is a svájciak vezető gólja, hogy felébredjenek, és ők is összekapják magukat. Afif a labdával tartja a svájci térfélen a labdát a katari csapat egészen eddig, mert most megint visszakerült Pedro Miguelhez, aki Huhinak játsza. 20. perc, 1-0 vezet Svájc.
4: Amikor Edmilsonnak volt egy helyzete a katari játékosnak, akkor azt mondta Vukovics Laci, hogy nem tett volna jót a mérkőzésnek, hogyha vezetés szerez Katar, mert akkor még jobban bunker futballt fog játszani. Hát azt hiszem, hogy a svájci vezetés jót tehet a mérkőzésnek, mert Katarnak valamilyen szinten ki kell jönni ebből a 6+3+1-es védekezésből.
5: Nagyon jól foglaltad össze. Ez a lényege, hogy a semleges nézők, akik leültek és jó meccseket szeretnének látni a világbajnokságon, ez most esélyt ad arra, hogy egy kisebb csapat most kénytelen kijönni, mert hátrányban van, föl kell vállalnia egy nyíltabb játékot, és az az ilyen erőkből álló Svájcnak óriási lehetőség lesz arra, hogy megkontrázza őket, mert a területük lesz, akkor rendkívül gyors képzett játékosaik vannak a svájciaknak, és ha ez fog megvalósulni, amit én most vizionálok, akkor több gólt is fogunk látni.
4: A 21. perc elkezdődött, és a svájciak jönnek természetesen, egy szép háromszögelés után végül is nem siker az ötös sarkáról betalálni a kapuba, ha jól láttam, Abu Nada volt az, aki hárított, és az ő lábáról pattant fel a labda egészen furcsa ívben, a ötösnek a jobb oldali sarkánál került helyzetbe a svájci válogatott, onnan jött a lövés, és meg lehetett volna duplázni az előnyt, hogy nekem se legyen hiányérzetem, hogy csak 11-esből tudott betalálni Svájc, de hát még nagyon-nagyon közel vagyunk a találkozó kezdetéhez, vagyis a mérkőzés negyedénél sem tartunk. Hát igen, egyértelmű, hogy Katarnak ki kellene jönni, no de hát, hogyha képességbeli különbségek vannak a két csapat között, akkor azért nem könnyű kijönni. Szépen fejlődött fel egyébként ez a bizonyos támadás, amely az ötös sarkáról való lövéssel végződött, és végül is Abu Nada kapusnak a bal combjával találkozott a labda, és onnan pattant ki, és egy furcsa ívben ívelődött fölfele. A találkozó 22. percében most hátra kerül a labda a svájciak kapusához, a Borussia Dortmundban védő Kobelhez, akinek egyébként nem volt rossz szezonja, de voltak már jobb éve is Bundesliga pályafutása során, mint ahogy a Dortmund is egy egészen furcsa bajnokságon van túl. Kobel keveset fog véletlenül találkozni ezen a mérkőzésen labdával, hiszen már ismételten a svájciak vezetnek támadást. Talán egy kicsikét több támadást vezetnek a svájciak a jobb oldalon, mint a bal oldalon. Most is a jobb oldalon próbálkoznak, gurigáznak, most kicsikét visszatették a labdát egészen Nico Elvedihez, a Mönchengladbach játékosához hátvédjéhez került a labda, aztán Akanjihoz, aki bal oldalra tette, ha már hiányoltam a baloldali támadásokat, akkor a bal oldalról próbálkoznak, volt már bal oldalról egyébként egy szabadrugása Vargasnak, ismételten szabadrugással jöhet a svájci válogatott, ezúttal Vargasszal szemben volt a szabálytalanság, és értetlenül néz Gaber, a svájciaknak a játékosa, ugyanis ő még sárgalapot is kapott, egyébként kézzel és lábbal is szabálytalankot Vargasszal szemben, tehát mondhatjuk úgy, hogy olyan halmazati büntetésként kapta a Gaber ezt a sárgalapot, és ez akkor is jogos, hogyha teljesen értetlenül

0: távolabbról lőhetett Vargas szabadrúgást. De most a 24. percben járunk már, a sípszó felhangzik, és jön Vargas labdája középre, kifejelik. A katariak talán pont Gaber volt az, aki összehozta a szabadrúgást, ő kapja a dicséreteket. A társaktól szöglettel jöhet majd a svájci válogatott a 24. percben. Kapu felé jött a labda, és Abu Nada ugyan már öklöző mozdulatot tett, de Gaber megelőzte és kifejelte. Viszont várni kell legalább 3 percet a szögletre, mert hogy ivószünet itt az első félidő feléhez érve. Azt Edvi László kollégám említette, hogy dél van San Franciscóban, vagy Santa Clarában, ahol a stadion elhelyezkedik. Most már inkább 1:30, hiszen már fél órája tart a mérkőzés, vagy szűk fél órája. Úgyhogy jön a kötelező 3 perces ivószünet. Vukovics Lászlónak pedig van egy kis ideje, hogy beszéljen az eddig látottakról. Talán az előző svájci helyzetről lehet igazán, mert ott Zakaria egy nagyon szép támadás végén került helyzetbe.
1: Igen, a katariak megszokták ugye a saját bajnokságukat, ahol ilyen játékosokkal nem találkoznak, mint Ruben Vargas vagy Embolo, akik egy az egyben ennyire gyorsak és jól cseleznek. Azt az edzőjük tudja, Lopetegui azért csinálja ezt az 5 védős rendszert, előtte a 4 középpályás, 1 csatár, hogy minél jobban leszűkítsék a területeket, de ahogy kialakulnak egy az egyes szituációk, ott a svájciak kedvükre csinálják meg a cseleket, és jönnek a beadások, abból a helyzetek. Az előbbi is óriásit védett a kapus, ugye, amikor a bal combjával sikerült tisztázni. A 11-esnél szintén nagyon könnyen kerültek oda a svájciak. Azt látjuk, hogy eddig a svájciak akarata érvényesül, és ahogy többször kitértünk rá, ez a forgatókönyv olyan szempontból jó lehet a semleges nézőknek, hogy egy oda-vissza játék jobban ki tud alakulni. Nyilván a Katarnak öngyilkosság lenne teljesen kijönni, mert ha oda-vissza fölvállalják a nyílt játékot, akkor 5-6-0 lenne a vége, tehát azt nem fogja megkockáztatni Lopetegui. Viszont ha szeretnének pontot szerezni, és valamilyen esélyt, hogy valamilyen esélyük legyen, ahhoz muszáj támadni, pontrugásokat kiharcolni legalább, sárgalapokat. Hát láttuk például a Dél-Afrika meccset, hogy ott a Mexikó annyira fölőrölte Dél-Afrikát, hogy gyűjtötték a sárgalapokat egymás után, és abból lett utána 2 piros lap, aztán teljesen eldőlt a mérkőzés. Most az, hogy véleményes vagy nem, de mikor már 6 sárgát kap egy csapat, akkor előbb-utóbb jönnek a piros lapok is. Tehát itt is az van, hogy a svájciak fogják csinálni a játékukat, amiben nagyon erősek, a kis játékokat, előbb-utóbb jönnek majd a szabálytalanságok, a sárgalapok katari részről. De hát tudom, hogy nincs ilyen a futballban, hogy nem a Svájc ellen kell pontot szerezni a Katarnak, mert az ellen kell, aki ellen éppen játszol. De ebbe a csapatba előre, ha mérlegeltek ebbe a csoportba, akkor nem ebben a meccsel számoltak feltétlenül. De az nem zárja ki azt, hogy találjanak egy gólt, vagy nyíltabbá tegyék a mérkőzést, de itt az eddig látottak alapján óriási meglepetés lenne a Katarnak a pontszerzés.
2: Hát volt ideje Vukovics Lászlónak ezt elmondani, miért még mindig nem megy a játék, továbbra is tart a hidratációs szünet. Hát azt hiszem, hogy a labdarúgás ezzel a világbajnoksággal 2 félidésből 4/4-es sporttá vált, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Szabályszerű időkérés keretében az edzők elmagyarázták, hogy mit kell csinálni a folytatásban, még mindig nem folytatódik a játék. Egyébként Jürgen Klopp, azt hiszem, őt senkinek nem kell bemutatni, már most elmondta a véleményét. Erről azt mondta, hogy nem is tudom pontosan, hogy fogalmazott, azt hiszem azt mondta, hogy ezzel megölik a futballt. Na, most végre baloldali szögletrugással folytatódik a játék, a svájciak a szögletet átváltják egy beadásra, és nem volt ez sem sikeres. Szóval Jürgen Klopp elmondta, hogy olyan emberek hoznak ilyen döntéseket, akik azért nem vesznek részt a labdarúgásban, hanem légkondicionált irodákból van hozzák ezeket a döntéseket, mert megáll a játéknak a folyamatossága, egészen más lesz a játéknak a ritmusa, hogyha a 23.-24. percben 3 perces szünetet iktatnak be. Hát még egyszer mondom, úgy tűnik, hogy ezzel most már 4/4-essé válik a labdarúgás.
1: Igen, mert ez nem amerikai futball, az európai futballal nem kompatibilis, hogy ennyit álljon a játék. Ez tényleg felér egy időkéréssel, ezek az ivószünetek. Attól függetlenül, hogy ilyen páratartalom mellett erre szükség van, hogy a játékosok folyadékot vegyenek magukhoz.
2: 3 percre?
1: De 3 perc az sok, meg az furcsa nekem, hogy csúsznak rendszeresen a kezdések, 3-4-5 perceket.
0: Elnézve a lelátót, egyébként a szurkolók is kihasználják ezt a 3 perces hidratációs szünetet, mert ugyan teltház nincsen a San Franciscói stadionban, de elég szép létszám van a nézőközönségben, vagy a lelátón, viszont most azért feltűnnek foghíjak a hidratációs szünetet követően a lelátón, hogy valószínűleg sokan elmentek a büfébe, vagy a mosdóba, valahova kihasználták ezt a 3 percet. Egyelőre nem maradtak le semmiről, mert hogy mezőnyjáték zajlott itt az elmúlt percekben, most a katariak kapnak egy szabadrúgást a kezdőkörben méghozzá. Elvedi volt az, aki szabálytalankodott ellenfél.

0: elével Abdurisággal szemben, a katariak középcsatára esett össze ott Elvedi mellett, és akkor jöhet a szabadrúgása az ázsiai országnak. Alui fogja elvégezni, fent vannak többen is a katariak közül, például Huhi is fellépett, és akkor most jön előre az ívelés, pont Huhi felé Elvedi csúsztatja ki előle, jöhet egy katari szöglet a mérkőzésnek a 29. percében. Lassan eltelik az első fél óra a meccsből, de hát ugye volt itt 3 perc ivószünet is, tehát majd a hosszabbításban, az első fél idő hosszabbításában biztos, hogy lesznek még események, hiszen ezt a 3 percet mindenképp rá fogják tenni a játékvezetők. Katari szöglet tehát a bal oldalról, bent maradnak a jól fejlő játékosok, és Afif, a legismertebb katari játékos végzi majd el. Ők is kis szögletet alkalmaznak, ahogy a túloldalon az imént a svájciak. Afif aztán második szándékból íveli középre, van is fejes, de fölé megy, a katari játékos pedig földre is kerül. Jelzik a katariak, valamint a játékvezető is, hogy orvosi segítségre van szükség, mert hogy kidőlt ott a 16-oson belül, szerencsére magánál van a katari játékos. Hoppá, Pedro Miguel neki ment, nyilván nem szándékosan, de neki ment csapattársának, El Aminnak, és az ő vállába fejelt bele. Ez azért nem lehet kellemes, úgyhogy megint csak ápolás zajlik. Hát azt hiszem, hogy itt lesz hosszabbítás.
1: Hát nekem nem feladatom, hogy akár támadjam, akár megvédjem Jürgen Kloppot, de azt hiszem érzékelhető volt a 3 perces hidratációs szünet, nagyon megtört a lendületét a csapatoknak, és egészen más ritmusban folytatódott a játék. Hát nem tudom, hogy ezt meg fogják-e őrizni a világbajnokság utánra is ezt a dolgot, mondjuk egy kellemes decemberi mérkőzésen, mondjuk Kisvárdán vagy Pakson lesz a 3 perc szünet, hogy a játékosok pihenjenek, maximumot megfagynak majd.
0: Nem lenne kommentátor barát a helyszínen.
1: Igen, de a játékos barát sem. Úgyhogy nem tudom, ezt megtartják-e, az biztos, hogy itt hozzá kell el szoktunk, hát nyilván itt meleg helyeken is rendeznek találkozókat. Ezt el tudom mondani nyugodtan, mert Pedro Miguelt most próbálják felültetni, azt majdnem azt mondta, hogy talpra állítani, de a talpra állástól még messze van, jelenleg a felültetés fázisában van, és ugyebár most a jelenlegi szabályok szerint 1 percre neki le kellene jönni a játéktérről. Igen, mutatja is a játékvezető, hogy menjen el balra, Pedro Miguel mondja, én jobbra mennék, Lopetegi mondja, hogy középre menjen, de most minden esetre elbeszélget a játékvezetővel, a játékvezető végül is balra leküldi Pedro Miguelt, és akkor valószínűleg elindítja a stoppert, és akkor 1 perc múlva fogja visszaengedni, ezt is szoknunk kell még, Laci, gondolom ezt a dolgot.
2: Hát igen, sok szöglete nem lesz szerintem a katari válogatottak, ez egy esélyt kínálta arra, hogy hát a gólt tudnak szerezni. Afif egyébként nagyon jól adta be a labdát, de érthetetlenül összeszaladt két katari, és nagyon csúnyán a fejét megütötte a játékos, akinek most le kellett menni 1 percre.
1: Már vissza is jött, úgy veszem észre, tehát itt egy másodpercre lement le szerintem. Tehát azt hiszem, hogy ezt a szabályt úgy 100%-osan nem alkalmazták helyesen, én úgy látom.
0: A svájciaknál van közben a labda. Egyébként Pedro Miguel abból a szempontból érdekes, hogy Portugáliában született, utánpótlás válogatott a Zöldfoki Köztársaság színeiben volt, felnőtt válogatott pedig Katarban lett, hiszen 21 éves kora óta Katarban játszik, de lehet, hogy most picit bánja így, hogy a Zöldfoki Köztársaság is kint van a VB-n, vagy akár ott is ott lehetne a világbajnokságon. Minden esetre már ott van a pályán a katariek közép
1: hátvédje. Hát pont 1 másodpercet volt az oldalvonal mellett, 1 perc helyett, úgyhogy ezt a szabályt annyira nem alkalmazták betű szerint.
0: Azt hiszem, lesz még ilyen szabály ez a világbajnokság, mert gyanítom, hogy sokan ezeket az új szabályokat, minden esetre vagy a VB-re hozott szabályokat azért most teszik csak magukévá. A svájciak támadnának, de elfejeli a labdát onnan középről a katariak kapitánya Huhi, aztán előre vágják a labdát, de ez megint csak a svájciakhoz kerül, mégpedig Zakaria és Elvedi játszanak most össze hátul a saját térfelükön. Elvedi egy keresztlabdával indítaná Vargaszt, Vargas tovább is tudja csúsztatni, Embolo erre nem számított, nagyon messze volt a fejestől, érkezett a kapujából Abunada, és maga biztosan rávetődött. A 33. percben járunk, 1-0-ra vezet Svájc, 8 kapura lövésből 4 találta el a katari kaput, és ebből egy ment be, míg a túloldalon 2 kapura lövés volt, ebből egy találta el a kaput, ugye még Edmilson a második percben, azt védte Kóbel, és ismét a svájciak támadnak. Saka teszi ki a bal oldalra, és ezt Vargas benn is tartja, és vezetheti rá Aluira. Vargas még mindig a labdával már a 16-oson belül jár, onnan visszaadja inkább egy sorra a hátrébb, Freuler éveli középre, elfejeli Huhi a labdát, aztán tovább csúsztatja Abdurisák, de ez így még mindig a svájciak, és a svájci középhátvédek ott vannak a katari térfék közepén, ennyire beszorítják most az ázsiai válogatottat, az európaiak. Elvedi a labdával, továbbadja Sakának, Saka vissza Elvedinek, Elvedi akár el is lőhetné, de ezt egyelőre nem vállalja be, inkább továbbadja Doinak, most jön a lövés, ez levágódik a katariakról, és most talán felszabadul, ha átmenetileg is, de felszabadul a katari kapu. 34. perc, Svájc 1-0-ra vezet, és továbbra is támadásban.
1: Hát tényleg csak átmenetileg szabadult fel a katari kapu, nagyjából 2-3 másodperce, mert most már ismét a katari térfél közepén adogatnak a svájciak, sőt, Freuler már közelebb van az alapvonalhoz, mint a félpályához, aztán Freuler visszagurítja. A svájciak a védelmi hármasukat most meghúzzák a katari térfél közepén, vagyis nagyon-nagyon előre jönnek a svájciak. Nyilván ennek megvan a veszélye, mert gyors csatárok, gyors játékosok mögéjük kerülhetnek, most azonban erről szó nincs. Elvedi már 22 méterre van kaputól, jobbra gurítja ki a labdát, Zakariának Zakaria visszagurítja, Elvedinek pedig van ideje visszamenni a saját helyére, ugyanis ő elkóborolt egészen az ellenfél 16-osára, viszont nagyon-nagyon magabiztosan adogatnak jelenleg a svájciak. Granit Xhaka volt, aki jobbról utogatott, keresett társad, most már 16-oson belülre a passz, egy gyönyörű szép sarkalás, követően egy lövés a ötösnek a jobb oldali sarkától, aki kapura lőtte a labdát, az Doé volt, talán a legaktívabb svájci, azonban ez kicsikét elkerült a kaput, szerintem volt, hogy 3-4 méter is. Az biztos, hogy Doé fantasztikusan kapta meg a labdát, ugyanis egy sarkazást követően viszont nem tudott rádölni, nem is tudom, kicsikét talán maga alól lőtt, és igazából a minden szempontból gond volt az irányzékkal. Kapu mellé is mennek, kapu fölé is.
2: Igen, 9-en védekeznek a katariak, itt Doé körül 3 katari volt, tehát nagyon szűk helyről tudott csak lőni, ezért lett ilyen kacska egy kicsit a lövés. De a svájciak óriási fölényben játszanak, de a semleges nézőknek még egy svájci gól azért lenne jó, mert akkor még kiebb kéne jönni a katariaknak, és még látványosabb lenne a mérkőzés.
0: Na meg gólt mindig jó látni, Zakaria adja be a jobb oldalról, a hosszú oldalon pedig Álói tisztáz, ráadásul középen történt már egy szabálytalanság, megint csak Pedro Miguel került a földre Mbolo mellett, most viszont nincsen komoly problémája a katariak középhátvédjének, azért mondja Mbolónak, hogy miért is esett el és mi is történt, mi pedig láttunk egy ismétlést, amiből valóban azt láthattuk, hogy ha véletlenül is, de Mbolo összekocintotta Pedro Miguel bokáját, úgyhogy szöglet helyett katari szabadrúgás a 16-os előteréből, ezt pedig Abunada fogja majd elvégezni. Ha minden igaz, akkor másodperceken belül íveli föl a labdát Abunada a bal oldalra, ott nem tud csúsztatni Elamin, úgyhogy a svájciak begyűjtik. Ez pedig egy nagyon csúnya szabálytalanság volt, Madibó követte el, akinek a nevét eddig nem sokszor kellett mondani a katariak középpályáján. Annyira nem volt még játékban Madibó, most viszont nagyon csúnyán felvágta hátulról, oldalról Doét. El is végzik már a svájciak a szabadrúgás, és át is kerül a labda a bal oldalra, ahol már Vargas a 16-os magasságában az oldalvonaltól, az alapvonal felé tolja, hosszan tolta meg, ez már azt hiszem kint volt. A hondurasi játékvezető viszont egyelőre nem ítéli meg a kirúgást, hogy mire várt 5-6 másodpercet, azt nem tudom, talán arra, hogy esetleg gólhelyzet vagy gól születik, és akkor videóbíró segítségével vonta volna vissza, biztosra akart menni, azt hiszem Said Martínez játékvezető, pedig egyértelműen kint volt a labda, itt Vargas megindulását követően. Katari kirúgás következik a 37. percben, Svájc továbbra is 1-0-ra vezet.
1: Hát pont egy labdányival volt kint, úgyhogy meglehetősen biztonsági döntés volt a játékvezetőtől, hogy tovább engedte. A katariak pedig teljesen ötletlenülen előre rúgják a labdát, jégkorunkban erre mondjuk, hogy tilos felszabadítás, és a svájciak már jönnek is vissza, a svájciak ismételten ott vannak a katari térfél közepén, majd egy újabb szabálytalanság, és jön az a bizonyos mexikói hullám. Érdekes, hogy a nyitómeccsen pont a mexikói helyszínen, Mexico Cityben nem láttam hullámot, pedig a 86-os világbajnokságon találták ki, és azóta is azt hiszem, hogy mexikói hullámként ismeri a futball terminológiát, most a San Francisco-i szurkolók ezzel szórakoztatják magukat. Igen, ennek azért az a jellegzetessége ennek a bizonyos hullámnak, hogy akkor indul el, amikor unatkoznak a nézők. Hát nem tudom, hogy a nyitó meccsen...
0: Meg amikor közel házban, bocsánat.
1: Ja, akkor jól mutat egyébként, mikor 60-70-80 ezer néző. Egy egyébként érdekes stadion, még egyszer mondom, nincs ugyebár a nézőtér fölött fedett rész, tehát egy teljesen nyitott stadionról beszélünk, a San Francisco 49ers stadionjáról, és a szurkolók pedig most hullámoznak, és nyilván felhívják egymást, hogy hullámozzatok, ahogy ez ezt nálunk is szokták mondani.
2: Vagy akkor is szoktak hullámozni, ha nagyon jó érzik magukat. Gólzáporban nagyon jó játszik a kedvenc csapatuk, ebben tisztelik meg őket. Ez nagyon jó érzés. Nekem egyszer volt ilyen, amire konkrétan emlékszem, és pont ma van az évfordulója, 92. június 13-án Siófokot fogadtuk a Fradival, 5-0-ra nyertünk az Üllői úton, és akkor hullámzott körbe az egész stadion.
1: Még a régi Üllői út is stadion, az Albert stadion, igen, az látványos tud lenni, amikor hullámzik. Egyébként még rossz indulottan hozzá tudnám tenni, hogy akkor is hullámoznak a nézők, amikor nem értenek a sporthoz. Ez nem a Ferencváros stadionjára igaz, hanem a San Francisco-i stadionra, hiszen itt azért NFL-hez szoktak a nézők, és ugyebár ezt a szakkert még csak ők tanulgatják. Hát mi már ezt a szakkert nagyon régen ismerjük itt az öreg kontinensen, és egy svájci játékos ismételten a földre kerül. Nagyjából a katari térfél közepén azért oda-oda rúgnak a katari játékosok a svájciaknak, ezúttal is egy szabadrugás következik. Egy kicsikét talán közel van a labda a félpályához, mint az alapvonalhoz, és jobb oldalról jön a svájciaknak a támadása. Nem túl nagy vehemenciával támadnak, de hát mondtuk még egyszer, hogy délbe kezdődött a találkozó, most jelenleg ott 3:41 van, és ragyogó napsütés van, szikrázik a nap, úgyhogy túlzottan nem ideális a körülmények labdarúgásra, de hát az este 9-es mérkőzés meg nálunk hajnalban van, úgyhogy valamit valamiért. Nyilvánvalóan arra számítottak a rendezők, hogy sok svájci, illetve katari turkoló fogja ezt a meccset megnézni. Azért tették ilyen európai időben, baráti időrben. Na hát ezt el tudtam mondani, a svájciak közben adogatnak, majd meg fogjuk nézni természetesen a labdabirtoklást is, hát azért elég komoly labdabirtoklási fölényben van a svájci csapat. Ezúttal a bal oldalról próbálnak betörni a 16-oson belülre. Ott van az a bizonyos retesz, amiről én beszéltem. Hát nem is öt az, Laci, de 6-an is néha vonalban, elképesztő. 6+3+1, de még a legelőrébb tartózkodó katari játékos is a saját 16-osának a vonalától nagyjából 10 méterre van, úgyhogy elképesztő módon beszorítja Svájc Katar csapatát. Hát ezt vártuk tulajdonképpen, és sajnos ezt kell várnunk egy csomó mérkődésen itt ezen a bizonyos 48 csapatos világbajnokságon. Tehát ne fanyalogjunk, inkább kövessük az eseményeket. A 41. percnél tartunk, tehát ugyan 15 percnél több már nem lehet hátra az első játékrészből. Adok kedvére, akik nem nagyon ismerik a futballt, 45 percig tart. Egy fél idő most pedig jobbról egy éles szögből leadott lövést követően kell Apunadának, a katariak kapusának szép Robinsonáddal kiütni a labdát. Jobb oldalról nagyjából az alapvonaltól olyan 5-6 méterre volt ez a lövés, és Apunadának kellett hárítani. Apunada egyébként az 5. válogatott mérkődésén van a kapuban, és így egyáltalán nem mondható rutinos kapusnak, van rutinosabb kapus is a keretben, de erről majd később, most nézzük, hogy mire jutnak ezzel a jobb oldali szöglettel a svájciak, amelyet Vargas ívelbe jobbról, jobb lábbal.
0: A 42. percben most a rövid oldalra jön is a lövés Embolótól, de levágódik a katariakról, és ezzel most talán megindul egy katari ellentámadás, Abdurisek azonban fennakad az ellenfelén, és egy sárgalap a jutalma a svájciak védőinek, Zakariának, aki megakadályozta a katari ellentámadást. Mondjuk Abdurisek egyedül nem hiszem, hogy nagyon messze jutott volna, de egy sárgalapot kiharcolt a kataria középcsatára, aki, ahogy ezt hallhatták korábban, itt pár perccel ezelőtt olyan 22-23 méteren szokott védekezni, saját kapujától 22-23 méterre a két soros védelmi vonal első részében, ott például Madibóval és Edmilsonnal szemben, míg a középpályáról Gaber és Laje, valamint Afif is visszazár teljesen a védelembe, egészen komoly védelmi vonalakat húznak a katariak. A labda pedig a svájciaknál, Kóbel azonban rosszul találja el Rodriguez hazaadását, és így kimegy a labda az oldalvonalon túlra. A jobb oldalról Afif végzi el a bedobást. Madibó visszaadja Pedro Miguelnek, a középhátvédnek, akit Emboló megtámad. Pedro Miguel feljátsza a labdát a jobb oldalon, és ott jön előre a katari támadás. El is juttak lövésig, és Kóbel véd megint. Edmilson próbálkozhatott ismét, a második lövése is eltalálta a svájciak kapuját. Ez most egy szép támadás volt a katariaktól. Nagyjából Pedro Migueltől 4 passzból eljutottak lövésig. Sőt, hát ez egy nagy helyzet volt igazából. Zakaria mellől lőtte rá Edmilson. Ezeket kéne kihasználni a katariaknak.
2: Igen, nem gondolom, hogy sok lesz ilyenből, de egy mélységi fölpassz volt, ami gyönyörűen készített le a center a jobb szélre, és onnan volt egy keresztpassz laposan, amire érkezett a katari csatár, és szép lehetőség volt. Nagyon kevés ilyet láttunk eddig a katariaktól. Véleményem szerint nem is lesz sok, tehát nagyon meg kéne becsülniük ezeket.
0: Afif fogja elvégezni a szögletet, viszont az asszisztens szerint nincs jó helyen a labda. Afif mondja neki, hogy jó helyen van a labda. Még a játékvezetőt is odahívta volna, hogy nézze csak meg. Most már engedélyt kap Afif, hogy elvégezze a saroklúgást, jön is a labda középre, elfejeli Eibisher, hogy aztán visszalője középre El Amin, ez viszont nagyon csúnyán eltörte ezt a labdát a katari balhátvéd, úgyhogy ki tudnak, vagy fel tudnak szabadítani a svájciak. Előreíveli Alui, de hogy kinek, azt nem tudom, hogy kit látott ott Kóbelen kívül, mert a svájci kapu senkitől sem zavartatva vehette át a labdát. 44. perc, 1-0 vezet továbbra is Svájc, hamarosan kiderül, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, addig pedig alig, hanem a svájciak fogják járatni a labdát.
1: És olyan dolgot láttunk, amit az ezt megelőző 44 percben nem, majdnem fél percig a svájciak tér felén volt a labda. Hát ez már a múlté, hiszen ismételten jönnek a svájciak. A bal oldalról két ember között sikerül beadni a labdát, aztán a harmadik ember tisztáz, úgyhogy nem sikerült a svájciaknak kapu elé juttatni a labdát, pedig ketten is voltak az ötösön belül, akik fejelni szerettek volna. Rodriguez az, aki szabálytalankodik a katari játékossal szemben, a katari játékos pedig elfogadja a bocsánatkérést, és elvégezhetik a szabadrugást a katariak a saját térfelüknek a közepéről. A svájciak, nem mondom, hogy túlzottan nagy iramot diktáltak volna az első 35 percben, de egy kicsikét most azért megnyugszanak, és a katariak is már időnként találkoznak a labdával. Ebben a pillanatban egyébként a 45. percnek a közepénél tartunk, és most még valóban nem tudjuk, hogy mennyi lesz a ráadás, hát 8-10 perc biztos lesz már csak az ivószünet miatt is, meg a ápolások miatt is. Az biztos, hogy a svájciak hozzák most előre a labdát, Vargas révén, aki jobbról visszatette Elvedinek. Elvedi ugyebár a két belső védő egyike, túlzottan nagy nyomás nem nehezedett az Akanji Elvedi belső védő duóra a svájci csapatnál. Elhallgatta egy pillanatra, mert bemondták, hogy...
0: 6 percet értettem.
1: Nem értettem, mert beszéltem, azért hallgattam el. Hát akkor egész szolidan megúzták a csapatok a 6 perc rájátással, itt pedig egy lövés bal oldalról, majd egy ismétlésig próbálkozás, azonban a katari védők kihúzzák a labdát. Ezúttal bal oldalról jött a lövés, háromszor is láttunk már az ötösnek a jobb oldali sarkáról. Kapura lövést ezúttal a bal oldalon próbálkoztak a svájciak, de nagyszerűen zárt a katari védelem. Abu Nadára egyébként semmi panasz nem lehet, hiszen az első játék részben csak 11-esből tudtak betalálni a svájciak a kapujába, ennek köszönhetően a 17. percben szerzett büntetőnek köszönhetően, amelyet egyébként Mbolo értékesített, vezetnek 1-0-ra a svájciak, most pedig egy beívelés, egy fejes kísérlet lett volna, azonban a berobbanó Mbolo elől, a gólszerző elől, Abu Nada kapus lehúzta a labdát, ez egy igazi szép, klasszikus megmozdulás volt, Mbolo nem volt lesen, levált a védőjéről, azonban az ötösön belül érkező labdára Abu Nada kimozdult és lehúzta azt.
0: 47. percben járunk, 6 perc a hosszabbítás, ebből egy telt el, és most a katariak jöhetnek egy bedobással a jobb oldalról, nem sietnek vele, hát lehet, hogy nekik még így a gólkülönbség is számíthat a későbbiek során, ugye Kanada és Bosznia-Hercegovina van még ebben a csoportban, Svájc így ránézésre meg előzetesen kiemelkedik ebből a négyesből, lehet, hogy az kérdés lesz itt a jövőben, hogy mennyire kapnak ki a svájciaktól az egyes válogatottak. Na meg azt se felejtsük el, hogyha esetleg a harmadik helyet szerzi meg egy válogatott, még az is továbbjutást érhet, hiszen a 12 csoportból a legjobb 8 harmadik, jól mondom?
2: Jól,
1: pont
2: jól,
1: így van.
0: Legjobb 8 harmadik.
2: 32 fog kialakulni.
1: Összesen a két harmada tovább jut ugyebár a csapatoknak, tehát a 12 csoport első, a 12 csoport második, illetve a 24 mellé jön még a 8 csoport harmadik. Na most véletlenül lesznek csoport harmadikok, akik 3 ponttal tovább jutnak, és lesznek csoport harmadikok, akik 3 ponttal kiesnek. Úgyhogy emiatt van az, amit Laci említett, hogy nagyon-nagyon fontos a gólkülönbség. Főleg ebben a csoportban, mert esetleg Kanada ellen meg lehet szerezni a 3 pontot, és akkor mondjuk egy ottani 1-0-ás győzelemmel és két szolid vereséggel tovább lehet menni, most azonban romulhatna a gólkülönbsége Katárnak, azonban Vargas átvette a labdát, az ötös sarkától azonban az oldalhálót találta el, vagyis nem romlottak katari csapatnak a gólkülönbsége, maradt az 1-0.
2: És 32 között kezdődik az egyenes kiesés, tehát onnantól már nem lehet sakkozni, mert itt még egy-egy mérkőzésen kikaphatsz, mert csoportmeccs, 3 meccse van minden csapatnak, itt belefér egy-egy meglepetés vagy kínos vereség, meg tudod korrigálni, de a 32 között már egyenes kiesés lesz végig.
0: Az ágat meg nem lehet számolgatni igazából, mert hogy melyik harmadik helyezett csapatok jutnak tovább, azt senki nem tudja megjósolni. Egyébként kicsit az az emberérzés, hogy ez egy ilyen gigantikus interkontinentális pótselejtező a VB kezdete előtt. Igen. Ez a csoportkör. Vargas szöglete a jobb oldalról, tovább csúszik a labda, ott a helyzet, de kivágják megint a katariak az ötösön belül, és ráadásul egy szabadrúgást is kapnak a 49. percben. 2,5 perc lehet körülbelül még a jelzett 6 perces hosszabbításból. Egyébként közel van a repülőtér ehhez a stadionhoz, és ezt onnan tudom, mert már másodszor fordult elő itt az első félidőben, hogy egy hatalmas repülő árnyék suhant végig a pályán, és tényleg elég nagyméretű volt a repülőgép gyeprevetett árnyéka, úgyhogy gyanítom, hogy felszállóban vagy leszállóban voltak az adott gépek, itt pedig a katariak szabadrúgása következik azok után, hogy szabálytalankodtak a szögletet követően a svájciak. De egy újabb svájci helyzetet láthattunk, viszont Abunada ezt is hárítani tudta.
2: Pont erre akartam kitérni, hogy Abunada fantasztikusan véd, mert az első jelenetből nem látszott, hogy ő védte szöglete ezt a szituációt. Óriási védés volt, Spárgával lement a balalsó sarokba, ő tartja meccsbe a katariakat, mert most körülbelül 3-nak kéne lenni. A katari sukatott volna gól, de egy olyan 4-1 lenne most a reális eredmény.
0: Végül is Abunada hozta össze a 11-est, amiből vezet Svájc, úgyhogy mondhatjuk, hogy ő csak javítja, vagy próbálja javítani azt, amit elrontott ott a mérkőzés.
2: Tehát ott meg kell védjen, mert ott kényszerpályán volt.
1: Ezt akarom mondani, nem hibázott
2: ott, nem, ő, ugye? Nem, ott nagyon jó jött a csatár, igen. Nagyon jó volt lefejelve, ő már csak korrigálni tudott volna, de hát ott én nem okolom azért a gólért, mert az egy kijátszott szituáció volt.
0: Katari szöglet következik, Afif megint vitatkozik az asszisztenssel, de a 40, most már az 50. percben jöhet a katari sarokrugás.
1: Afif tehát jobb oldalról jobb a livel, vagyis az érkező játékosoknak szembe jön a labda, azonban a védők kifejelték azt, egyébként érdekesen a magán jelenet Afif és az asszisztens között, mert nagyjából 1 centiméterről vitatkoznak és 1/2 percen keresztül.
0: Tehát, ezért hogyha... van 6 perc hosszabbítás.
1: Igen, többek között. Ennek az ég egyetemben semmi értelme nincsen, játsza Afif az értelmetlent és nem akarja a dolgokat felfogni, a játékvezető asszisztense pedig ragaszkodik ahhoz a bizonyos 1/2 centihez. Ő a szabályok szerint jár el, Afif fölöslegesen vitatkozik. Na, hát az 51. percnél tartunk, úgyhogy lassan véget ér az első 45 perc, bármilyen furcsa ezt így kijelenteni, de jelenleg ezt kell, hogy mondjuk, aztán majd hozzá kell szoknunk esetleg az 56, 57, 58 perces első félidőköz is. Hát Katarban már hozzászoktunk 4 éve, most pedig a svájciak próbálkoznak ismételtre a bal oldalon, földre kell a játékos, a kapus a földön van, 12 méterről, az üres kapuba a gurítás, azonban a gólvonalról sikerült kivágni a Eibisern próbálkozása után a labdát a katariaknak, úgyhogy Eibisern volt a Pisa játékosa az, aki itt az első félidő, most már mondhatjuk utolsó percében megdövelhette volna, megduplázhatta volna a svájciak előnyét, nem tette, és talán önök is hallották a sípszót, hogy ebben a játék részben ezt már nem is fogja megtenni, ugyanis véget ért az első 51 perc, ezt így kell mondani. Svájc 1-0 arányban vezet Katar ellen, azt követően, hogy a 17. percben Embolo 11-esből betalált, vagyis egy gólt láthatunk, 11-esből láthatunk egy abszolút fölénybe játszó svájci csapatot, egy védekező Katárt, amelynek azonban volt 2 helyzete ellentámadásból, hogy aztán gólt sikerül szereznie Katárnak. A második játék részben ez a jövő zenére, mi természetesen itt leszünk, és elmondjuk, hogy ez így történik-e, vagy sem. Stúdió.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ, Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 22 óra 1 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és a futballmérkőzés közben egy kis vízilabda. Jelenleg is zajlik a Bajnokok Ligája döntője a férfiaknál, ahol a Barcelonéta 14-14-re áll a Prorecco gárdájával a harmadik negyed 8. percében, tehát még nem dőlt el semmi. Ellenben a bronzérmet azt megszerezte a Ferencváros vízilabda csapata, miután 16-13-ra győzött az Olympiakos ellen. Most hallgassuk meg, hogyan értékelt a találkozót követően Nyéki Balázs vezető. Edző.
3: Idén sem maradt Bajnokok Ligája érem nélkül a Ferencváros, gratulálok a harmadik helyhez. Őszintén mennyit számít az, hogy ilyen pozitív élménnyel sikerült lezárni ezt a szezont is?
4: Hát nagyon sokat, ma mindent, tényleg most ezt nagyon nehéz megélni is, talán nehezen nekem, mint egy döntőt. Nyilván ilyenkor azért tizedik kupa után magunknak tesszük nehézé ezt, és magunkra teszünk nyomást, úgyhogy ebben a pillanatban ez volt a maximum, amit elérhetünk, elértük. Nagyon rosszul kezdtük, visszajöttünk. Elvesztettük újra a kontrollt, utána újra meg kellett szerezni, és azt hiszem tényleg mindent bevetettünk. A végén már sokkal jobban játszottunk, mint az Olympiakos. Bármilyen taktikát csináltunk, bármilyen taktikát választottunk, igazániból sehol nem kaptuk meg a támogatást, ez normális, de azért az nem normális, hogy ekkora különbség alakul ki a két csapat között ember-önnyi-ember hátrányban, úgy, hogy gyakorlatilag emzónázunk, de mindegy, ez teljesen mindegy, igazániból a játékosoknak helyén volt a szíve, és ehhez gratulálok nekik, nagyon büszke vagyok rájuk, mert ebben a pillanatban ez a csúcs, de nyilván a Bajnokok Ligájáért jöttünk, viszont azt is mondtam a játékosoknak, hogy nem szeptembertől kezdjük el visszaépíteni magunkat, hanem a mai naptól, úgyhogy ez volt a cél, legyen meg a bronz, és utána újra kezdhetünk valami dominanciát kialakítani.
3: Ilyenkor nincs annyira látványos ünneplés, ilyen esetben az edző nem kerül be a medencébe, de azért mégis az volt az ember érzés, hogy nagyon is komolyan vette a csapat. Ugye második negyedben ritkán szoktál időt kérni, meg a vége felé egy-egy blokknak is úgy örültél, ahogy láttam, szóval hogy tényleg mennyit számít ez?
4: Hát igen, nagyon sokat mondom. Nyilván a Ferencvárosnak is nagyon sokat számít magának a vízilabda szakosztálynak, hogy a Bajnokok Ligájából két éremmel megyünk haza. Sajnálom a lányokat, megérdemelték volna a győzelmet. Mi valami revansot próbáltunk venni az Olympiakoszon. Nyilván nekik ez nem okoz örömet, de olyan nagy teljesítmény jutottak az egész torna alatt, hogy ahhoz gratulálok a Matajsz Márknak és az edzőnek, a barátomnak. Úgyhogy ez így ebben a pillanatban jó, a mai napon ebből ennyit lehetett kihozni. Mint mondtam, vissza akarunk térni, de majd nyilván azt a sajtótájékoztatón ecseteljük egy kicsit hosszabban. Még egyszer azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz meccs volt, és óriási büszkeség, ahogy a játékosaim reagáltak minden szituációra. Itt a szívüknek a helyén kellett lennie, és azt gondolom, hogy a helyén volt.
3: Ja, mióta a Ferencváros edzője vagy, ez volt, vagy ez az egyetlen trófea, amit nem sikerült megnyerni, ez motivációnak jó lesz a következő időszakra?
4: Mindenképpen, de valahol azt mondtam, ugye, hogy egyszer el fogjuk veszíteni ezt a, vagy valahol megszakad ez a sorozat, és az is biztos volt, hogy nem nyerünk meg mindent. Ez egy picit annyit könnyebbséget okoz nekünk, hogy nincsen ez, hogy hajszoljuk folyamatosan újabb trófea. Nyilván elkezdjük újraépíteni magunkat, de mondtam, ez volt a kiinduló pont, hogy legyen meg a Bajnokok Ligája bronz, és utána nyáron meg akarjuk nyerni a Magyar Kupát. Az segíteni fog, hogy az önbizalmunkat és a hitünket helyre tegyük, utána építjük magunkat újra, és majd el kell jutnunk a Final Four-ig, amit meg akarunk majd nyerni. Motiváltan fogunk visszatérni.
2: Nyéki Balázst, a Ferencváros vezetőedzőjét hallottuk, most pedig következzék Vámos Márton.
3: A maximum, amit ki lehetett hozni ebből a napból, hogy a bronzérem meglegyen így a BL szezon végén, neked ez személy szerint mennyit jelent, hogy azért pozitív élménnyel lehet így zárni a szezont?
5: Sajnos, vagy nem sajnos, sok harmadik helyért folyó meccset játszottam, és átéltem azt is, amikor ugye bronzérmet nyertem, vagy nyertünk, illetve amikor a negyedik helyet sikerült csak megszerezni. A kettő között ég és föld van. Azzal, hogy valamit, amit bele lehet rakni a nyakadba, tudsz hazamenni, az úgy gondolom, hogy egyféle emlékállítás az egész évnek, mert ez a csapat azért, valljuk be, azért lett létrehozva, hogy BL-t nyerjen, ezt ki tudom mondani, így, és az egész éves munkának, illetve az egész éves munkánkat tiszteltük meg ezzel a teljesítménnyel, ami úgy gondolom, hogy nem a technikai, illetve a taktikai tudás volt, hanem inkább a szívriadala.
3: Mekkora különbség van az ilyen típusú meccs, meg mondjuk az elődöntő-döntő között, az talán egy másik kategória, abból a szempontból, hogy itt akár egy két gólos hátrányon sem akad fenn a csapat, és könnyebben viseli az ilyen terheket.
5: Annyira átalakult a vízilabda, hogy egy két gólos előny szinte olyan, mint a kézilabdában. Pikpak le lehet dolgozni gyakorlatilag két támadás alatt. Ugye ez is a célja a szabályváltoztatásoknak, úgyhogy az se nyugodhat meg, aki vezet, illetve az se veszítheti el az önbizalmát, aki ellen vezetnek. Bemutatta ezt a csapat, háromszor jöttünk vissza -2-ről, és amikor kellett, és tényleg ki kellett rakni, ami a gatyában van, az a legvégén volt, és megnyertük szerencsére ezt a mérkőzést.
3: Ugye a Ferencváros az elmúlt években felépített valamit, ami természetesen nem múlik el, és azt is tudjuk, hogy a játékosok nagy része 28-ig van szerződése a klubnál, szóval hogyan tovább? Nyilván korai a kérdés, de motivációnak milyen ez a bronzérem?
5: Igen, azt is beszéltük a csapattal, hogy folyamatosan nem fogunk nyerni. Nagyon jó csapat van Los Angelesig, ugye azt a célt szolgálja, hogy gyakorlatilag, hogy ott is jó eredményt érjünk el, de a klubban az, hogy mindig esélyesként, először is mindig itt legyünk a Final Four-ban, és mindig esélyesként tudjunk ide kvalifikálódni. Úgyhogy igen, nagyon jó nevek vannak továbbra is nálunk, jövőre is vannak új érkezők, most nem is tudom pontosan, de azt tudtuk, hogy ugye kettőt nyertünk egymás után, mindig nem fogunk tudni nyerni, mert egyszerűen nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nagyon, nagyon egybe van a mezőny, és vannak jó csapatok, akik ugyanúgy éhesek, ugye évek óta nem nyertek, úgyhogy jövőre megpróbáljuk ezt a kupát visszaudítani.
2: Vámos Mártont, a Ferencváros játékosát hallottuk, most pedig következzék Zalánki Gergő, aki az Olimpiakosz gárdáját erősítette a mai napon.
3: Negyedik helyen végzett az Olimpiákhoz itt a BL hétvégén, de kíváncsi vagyok, hogy élted meg ezt az egész hetet. Két kemény meccs volt, ahogy arra számítani lehetett.
6: Igen, a mai meccsel úgymond elégedett vagyok, hát jobb lett volna nyerni, de szerintem meccsben voltunk egy ilyen csapat ellen, mint a Fradi, úgyhogy végére kicsit elfáradtunk, elfogytunk fejbe, hibáztunk, rossz passzokat adtunk. Ez nem fér bele egy ilyen szintű csapat ellen. A nagyobb csalódottság az a Rekko, szerintem ott nem tudom igazából mi történt. Túl izgultuk, rossz, minden, semmi nem működött. Minden rossz volt, úgyhogy szerintem több lett volna bennünk, de hát ez van.
3: Összességében a szezont hogy élted meg abból a szempontból, hogy az talán nem kérdés, hogy a négy legerősebb csapat volt itt Máltán, és hogy a négy között volt a helye az Olimpiákosznak?
6: Igen, nagyon örültünk neki, hogy sikerült bejutni, nem volt egyszerű útunk, eléggé megszenvedtünk vele az utolsó mérkőzésekig, és hogy nekünk már az volt a célja, hogy jussunk ide, és akkor aztán egy meccsen majd, hát ha valamit sikerül elérni, úgyhogy ezért is csalódottak vagyunk, mert bíztunk benne, hogy hátra valakit el tudunk kapni, de igen, talán a cél az volt, hogy jussunk ide. Nagyon nehéz szezonunk volt a görög bajnokságban is, úgyhogy szerintem úgy összességében elégedettek lehetünk, hogyha ezt a Rekko meccset nem vesszük bele a kalapba, de hát az volt a legfontosabb meccs, úgyhogy nehéz nem belevenni.
3: Nem szorosan ide tartozik, de remélem, hogy belefél ez a kérdés, ugye ismét a válogatott keretében vagy. Mennyit számít ez neked, hogy visszakerültél, és milyen mentalitással szeretnél majd ott bizonyítani?
6: Igen, örülök neki itt természetesen. Az volt a motivációm, hogy visszakerüljek, úgyhogy örülök neki. A mentalitásom nem hiszem, hogy nagyon változni fog. Mindent megteszek azért, hogy a magyar válogatott nyerjen, és ezen fogunk dolgozni.
2: Zalánki Gergőt, az Olimpiakosz játékosát hallottuk, tehát a Ferencváros megszerezte a bronzérmet a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután 16-13-ra legyőzte az Olimpiakosz együttesét. Tegnap ugye a hölgyeknél ez nem sikerült, mert a döntőben büntetőkkel az Olimpiakosz győzte éppen a Ferencváros női csapatát. Zajlik egyébként még a férfiaknál a finálé, és itt a Barcelonéta 15-14-re vezet a Prorekko ellen a negyedik, negyed, harmadik percében. És ahogy látom, nem sokára következik majd a második félidő a Katar-Svájc mérkőzésen. Előtt azonban egy picit zenélünk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A nagy ágyú után jönnek a nehéz tüzérek, Vukovics László, Edvi László és Regős László Pál.
2: Hát nagyon reméljük, hogy a második félidő a Katar-Svájc mérkőzésen olyan lendületes, és olyan sodró, és olyan kemény lesz, mint az AC/DC-nek az előbb hallott dala. Hát az biztos ebben a pillanatban elkezdődött, és egy egészen furcsa középkezdés variációval. Ez egyre jobban terjed. Egyébként a rögbiben szoktak ilyen középkezdéseket alkalmazni, csak ott teret kell nyerni, és akkor, hogyha valaki ott kirúgja a labdát, akkor onnan mehet. Itt azonban, hogyha kirúgja a labdát, akkor az ellenfél jöhet bedobással. A katariak úgy végezték el a középkezdést, hogy valahol a svájciak ötösének a magasságában az oldalvonalon kiment a labda, így aztán a svájciak bedobással jöhettek, és jól számoltak a katariak, mert letámadták a svájciakat, és a svájci térfél közepén majdnem labdát szereztek, de csak egy szabálytalanságra futottak. Így aztán a svájciak jöhetnek szabadrugással, úgyhogy egy egészen látványos, szokatlan középkezdést láttunk, de az ég egy ott a világon semmi értelme nem volt. 1-0 arányban vezet a svájci gárda.
3: Biztos Luis Enriquétől látták a PSG, ugye a Bajnokok Ligája kétszer egymás után, ők is megcsinálják ezt, akkor átvették.
4: Én azt hittem először, hogy kapura lőtte a középkezdést a FIF, de nem ez történt. Nálunk U14-ben volt annó egy játékosunk, aki el tudott lőni a félpályától a kapuig, és akkor még voltak kis növésük a pusok abban a korosztályban, úgyhogy lőttünk így gólt egyszer-kétszer. Hát most már inkább nem számolom ki, hogy hány éve volt ez, amikor ebben a korosztályban játszottam. 47. perc, a svájciaknál a labda. De nyilván nem kell még messze menő következtetéseket levonni a második fél időből, de úgy tűnik, hogy úgy folytatódik, ahogy az első játékrész nagyjai zajlott. A svájciak adogatnak, most már a bal oldalon Vargas indulna meg, összejátszik ott Freulerrel, de hosszan kapja vissza. Na meg azért is állította meg a játékot a játékvezető, mert talán Vargasszal szemben szabálytalankodtak, így egy oldalszabadrúgással jöhetnek majd a svájciak. Megint a bal oldalról Freuler kér egy labdát onnan az oldalvonaltól, közben Vargas azt hiszem, hogy sárga lapot reklamál a hondurasi játékvezetőnél. Said Martínez azonban nem ad büntetőlapot most a katari játékosok közül senkinek. Eddig Abu Nadának és Gabernek van a katariaktól sárga lapja, míg a svájciaktól Zakaria akadályozott meg egyszer szabálytalanul egy ellentámadást, és ő is megkapta érte a sárga lapot Said Martínez-től. Baloldali szabadrúgás tehát a 16-os vonalának magasságából nagyjából. Vargasnak volt már veszélyes szabadrúgása ilyen pozícióban az első félidőben, kettő is. És akkor most a 48. percben ismét Vargas íveli középre, van is fejes, fölé megy. Üresen fejelhetett Elvedi, nagy helyzet volt ez. És ott mellette földre került ráadásul Abdurisak, talán ezért volt üresen Elvedi, de nem is róla ment ki végül a labda, hanem a kataria kapitányáról, Huhiról, úgyhogy svájci szöglet következik a 48. percben. A bal oldalról fogja ezt is elvégezni a svájci válogatott, ezt is Vargas, és maradt föl minden jól fejelő játékos a katari kapu előtt. Vargas baloldali szöglete tehát átszáll a hosszú oldalra, elöklözi Abu Nada, jöhet majd a jobb oldalról is egy szöglettel a svájci csapat.
2: Tehát jönnek a svájciak jobbról és arra pontról, ahol egészen sok vitát hallhattunk és láthattunk az első játékrészben. A FIF folyamatosan vitatkozott az ott dolgozó asszisztenssel, azon vitatkozgattak, hogy egy centiméterrel jobbra vagy balra kell tenni a labdát. Hát a svájciak valószínűleg precízebb emberek, hiszen ahol feltalálták azt a fantasztikus órát, ott azért nagy gondok nem lehetnek. Úgyhogy jöhet a svájciak szögletrugása. Jobb oldalról, jobb lábbal Vargas beíveli, az ötösről kifejelik a katari védők, a svájciak azonban összeszedik egy távoli lövés, nagyjából 23 méterről egy picikét a kapu fölé.
4: Saka volt ez, aki kapura tűzte a labdát, a svájciak csapatkapitánya, és rajta volt, sőt bele is ért ebbe Abu Nada, mutatta is azonnal Doyé is, mutatta Saka is a játékvezetőnek, hogy szögletnek kellene következnie, de ezt Martínez nem vette észre, úgyhogy a katariak hozhatják a kirúgás után a labdát. Aluinál a jobb hátvédnél van most, aki felpasszolja a támadósorba, ott Abdurisak visszateszi, hogy aztán elveszítsék a katariak, Saka gyűjti be a középkörben, és biztonságban helyezi a védelemben, Zakariának teszi vissza, Zakaria pedig már meg is játsza Elvedit. Ez 50. percben járunk, 1-0-ra vezet. Svájc a katariak ellen, és azt hiszem, hogy azért a svájciaknak is jót tenne, hogyha most minél előbb megszereznék a második gólt, mert annyival kényelmesebben játszhatnának a továbbiakban, és talán többeket pihentethetnének. Vargas baloldali beadása levágódik Aluiról, Freuler gyűjti be, és adja vissza Vargasnak, hogy aztán vissza is kapja Freuler, ő íveli be balról, ez rövid, de nem találja el a labdát fejjel a katari lája, rá is tud fordulni, ott aztán Doi ide fölé megy a lövése, megint csak szögletet akarnak a svájciak, de hogyha minden igaz, akkor kirúgással folytatódik a találkozó. Freuler éles behadását, úgy tűnt, hogy ezt nagyon magabiztosan elfejli Lai, de nemes egyszerűséggel a labda mellé fejelt a katariak visszahúzódó középpályása. Doje pedig a saját támaszkodó lábát találta el a labdával, úgyhogy nem tudom miért reklamált szögletet. 51. perc, Katar-Svájc 0-1.
2: Nekem van egy kis érzésem, hogy a svájciak itt a következő negyed órában úgy pörgetik az eseményeket, hogy megszerezzék ezt a bizonyos második gólt, és ezzel eldöntsék a találkozót. Most például 16-oson belülre sikerült majdnem betörni, azonban utolsó pillanatban egy katari láb meggátolt, hogy a 16-oson belül helyzetbe kerüljenek a svájciak. Aztán visszaáll az a rendszer, mint ami sem történt volna, nem lett volna szünet, vagyis a svájciak feltolják a védő vonalukat egészen a katari térfélnek a közepére, onnan irányítanak, aztán most elveszítik a svájciak a labdát, de ez a bizonyos védelmi vonal továbbra is a katariak térfelének a közepén, vagyis van, vagyis mint hogyha egy kicsit edzésgyakorlat lenne, amit csinálnak a svájciak, hogy nem húzódnak vissza akkor sem, amikor elveszítik a labdát, hanem gyakorlatilag 11 emberrel maradnak az ellenfél térfelén. Hát igen, a svájciak most még próbálkozhatnak, igen, ez a szakasz az, amikor azért lehet gazdagon próbálkozni, hiszen 104 mérkődés van összesen a világbajnokságon, ebből ugyebár 72-t rendeznek a csoportkörben, és hát igazából azt hiszem, hogyha leírnánk egy papírra, hogy kik jutnak tovább, első két helyen csoportonként nagyot nem tévednénk, talán 3 vagy 4 csoport van, ahol esetleg kérdéses. Na, most Rodriguez az, aki jobb oldalról, a 16-os jobb oldali sarkától, azért az oldalvonal és a 16-os vonala közül fog elvégezni egy szabadrugást. Rodriguez ugyebár ballábas, tehát ballábbal íveli majd a kapu elé. A svájciak közül csak 2, illetve Rodriguez a 3., aki nincs a katari 16-oson belül, vagyis nagyon nagy tumultus van ott. Rodriguez ível ballábbal, aztán mintha egy katari hátról pattanna ki, és ezt látja egyébként az asszisztens is, így aztán svájci szögletrugással folytatódik a mérkőzés az 53. percben. Nagy-nagy tumultus volt, ott nagyon-nagyon magasra emelkedett fel a svájciak játékosa Akanji, azonban az ellenfélnek a válláról pattant ki a labda, és már jöhet a jobb oldali szögletrugás, és ha már ott volt előbb Rodriguez, akkor ő végzi el a szögletet is, tehát ballal ívelődik be, egy svájci játékos földre került, de egy 11-est kaptak ma már a svájciak, egyébként ezzel a 11-es góllal vezetnek, amely egyébként a 17. percben volt, tehát egyelőre még nem sikerült akcióból betalálni a svájci csapatnak a kataria kapujába. Ezután egy bedobás bal oldalról, egy hatalmas bedobás egészen a 11-es, egészen az 5-ösig száll be, azonban tisztáznak a katariak, nem sikerül birtokba venni a labdát, most pedig egy egészséges előrerugás, amelyre startol egy katari játékos, startol 3 svájci játékos, és olyan furcsa ívet írt a labda, mintha tojás labdával játszanának. Említettük már korábban, hogy ez a San Francisco 49ersnek a stadionja. Az itteni szurkolók megszokták, hogy egészen furcsa ívet ír a labdát, ez a gömb alakú labda is egy ilyet tett meg most, azonban a katari játékost megzavarta, a svájcit nem zavarta meg, és a svájciak megszerzik a labdát, és indulhat ismételten az a bizonyos tili-toli, hátul Akanji és elvedi, aztán időnként jobbra vagy balra teszik a labdát, de nem túlzottan nagy tempóba, hiszen pontosan tudják a svájciak is, hogy ez a világbajnokságnak még csak a 3. napja, és még a világbajnokságból több mint 5 hét van hátra, és hát a svájciak azért hosszabb időre szeretnének itt maradni ezen a kontinensen. Hát most majdnem azt mondtam, hogy Amerikában, de hát ugye már 3 helyszínen rendezik ezt a világbajnokságot, úgyhogy mondjuk így, hogy az amerikai kontinensen. Úgyhogy a svájciak jelenleg takarékos üzemmódban adogatnak hátul, a katariak meg előre jönnek, a svájciak pedig hát egy kicsit vaktában előre vágott labdával próbálkoztak, úgyhogy amikor eltelik a második játék részből lassacskán 10 perc, akkor először láthatjuk azt, hogy a katariak egy kicsikét birtokolták a labdát, aztán visszaáll a világ rendje, és már ismételten a svájciaknál a labda. Igaz, hogy még a saját térfelüknél tartanak.
4: Az 55. percben Svájc 1-0-ra vezet Katar ellen, és a bal oldalon Vargas kapja meg Freulertől. Vargas a katari 16-oshoz közelít, egy csellel próbálja ott becsapni Gabert, ez nem sikerül, úgyhogy inkább visszafordul, és Freulernek adja oda a labdát. Akanji, majd Saka kapja a jobb oldalon, pedig már üresen volt Eibischer, de nem tudta átvenni Saka passzát. Az kimegy a labda az oldalvonalon túlra, Katari bedobás következik. Én pedig Vukovics Lászlóhoz fordulok így az 56. percben. A második félidő első 10 percében semmi változás nem történt az eddigiekhez képest, de lesz a változás bármi ezen a mérkőzésen, vagy marad ez a felkészülési mérkőzés hangulat?
3: Azt gondolom, hogy Lopetegui, a Katariak szövetség kapitánya úgy gondolkozik, hogy amíg egy gól a különbség, addig nem fognak kinyílni, mert az öngyilkos taktika lenne. Arra számítanak, hogy hátha lesz egy pontrugás, amiből találnak egy gólt, vagy egy olyan hiba, mint az elején Akanjinak volt, amikor kapusra vitte a katari játékos a labdát még 0-0-nál. De ahogy 2-0 lesz, mert arra van nagyobb esély, mert abszolút svájci fölény van, oda nyomják teljesen a katariakat, akkor nem lesz más választás a Katarnak, kiebb kell jönni. Ez ügyben sok mindent tett Svájc, hogy megszerezze a második gólt, eddig ez nem sikerült, de jönnek a helyzetek, ha nem is futószalagon, de 8 percenként azért átlagba kidolgoz helyzetet Svájc.
4: De most is félő picit, hogy nagyjából 10 perc múlva jön a kötelező 3 perces szünet, harmadik negyed végén, hogy úgy tetszik, Laci, és akkor lehet, hogy megint csak változik a mérkőzés ritmusa, tempója, és ez a, ha addig nem sikerül a svájciaknak gólt szerezni, és ezt a hullámot meglovagolni, amire most talán a fél időt követően ráültek, akkor kérdés, hogy azután hogy fog folytatódni a találkozó. Minden esetre most még ott vannak a svájciak a katari térfélen, egészen eddig, mert most elveszítették a labdát, ezzel Madibó indulhatna, hát ő sem választotta a legjobb megoldást, mondjuk úgy, hogy Akanjinak passzolt. Afifot indította volna, aki a jobb szélen iramodott meg, de nagyon csúnyan eltörte a labdát a katari középpályás. Közben pedig a földre kerül a csapatkapitány Huhi, ő ütközött talán Embolóval a katari labdaszerzéskor, az 57. percben járunk, Svájc 1-0 vezet Katar ellen, és egyelőre áll a játék, mert hogy nem is Emboló, hanem Doyé találta el Huhit, a játékvezető egyébként előnyszabályt adott, teszem hozzá helyesen, csak aztán Madibó elég könnyelműen eladta a labdát, és ezzel a svájciak jöhetnek most labda ejtést követően, és katari cseréket követően, hiszen két játékos is érkezik a katari csapatba. Alui jön le a pályáról, a helyére érkezik 20-assal Fati a katari csapatba, de majd csak a következő játék megszakításnál jöhet Ahmed Fati, mert a labdaejtést követően folytatódott a találkozó. A másik becserélt játékos pedig majd Karim Budiaf lesz a katari csapatban. Hamarosan megtudjuk, hogy ő kinek a helyére jön, és milyen állásnál, mert hogy támadnak a svájciak. Zakaria kapja a jobb oldalon, Zakaria beadná, levágódik a labda a bal hátvédről Elaminről, és ezzel megint indulna a katari ellentámadás. Afif felé jön a labda Abdurisaktól, elfejeli, elég magabiztosan elvedi, és a svájciak nagyon könnyedén szerzik meg az elfejelt labdát követően a labdát, és ezzel Ricardo Rodriguez már indul a bal oldalon, jön is a beadás, most is tisztáz a katari védelem, aztán előre vágja a labdát természetesen röviden Pedro Miguel, a svájciak ott maradnak a 16-os környékén, megint Rodriguez adhatja be, ez sem jó, kifejelik a katariak, 59. perc, svájci szöglet következik, 1-0-ás svájci vezetésnél, és akkor majd a cserék után, nem, még most sem jön a hármas csere, egyébként a harmadik játékos pedig Ahmad Alaeldin lesz, aki pályára lép, de ez még odébb van. Most jöjjön Vargas szöglete.
2: Szerencsétlen katari kapus nagyon-nagyon ijedten mutogatott az ötösön belül, egyébként a mezőny egyik legjobb emberéről van, szóval a katari csapat legjobb járjáról. Most érkezik a szöglet, bal oldalról ívelték be a katari kapus, elütötte a labdát, és jelzi a játékvezető, hogy szabálytalanság történt, méghozzá a támadók szabálytalankodtak, és na, akkor most végre engedélyt ad a cserékre, tehát jöhet ez a bizonyos hármas csere. Tehát a 20-as számú Ahmed Fati érkezik a 13-as Alui helyére. Jópofák ezek a cserék, mert folyamatosan mutatják fel, és akkor nekünk is úgy folyamatosan kell követni az eseményeket, minden esetben nem túl kommentátor barát, amikor ennyit cserélnek. 5-ös 12-es, vagyis Budiaf az 5-ös játékos Gaber helyére érkezik, neki egyébként volt már egy sárga lapja, az első fél időben szedte össze, rajta kívül a kapusnak van még sárga kártyája, tehát neki most már csak a kapusnak kell vigyázni, és akkor nézzük, hogy Abdurisag a harmadik játékos, akitől megválunk a mai találkozón, és nézzük, hogy helyére ki fog érkezni. Hetes számmal látom Ahmed Ala Eldin. Hát, hogy aztán ő így mondja a nevét, vagy nem, abban azért kicsit sem vagyok biztos. Minden esetre a nevében összesen van 4 A betű, Ahmed, illetve Ala Eldin. Hát mi azt hiszem így tudjuk mondani az ő nevét.
4: Abban biztos vagyok, Laci, hogy vagy így mondja, vagy nem.
2: Igen, ez így tűnik. Valószínűleg nem így mondja, de hát ugye hány nevet hallottunk, amit rosszul mondtak a világ különböző táján, ugye már néha megmosolyogjuk, amikor magyar neveket is furcsán ejtenek. Na, lényeg, hogy 3 új játékos érkezett a pályára a katari csapatban. Nyilvánvalóan fárad ez a csapat. Nekem volt egy kis érzésem az előbb, amikor Madibo helyett, hogy kapu irányába tölt volna, inkább passzolni próbált, aztán lefeküdt a földre. Akkor kicsit úgy éreztem, mint hogyha Madibo már fáradt lenne, és különösebben nem preferálta azt, hogy ő egy hatalmas szólót mutasson be. Jó, hát nyilvánvalóan ez a bizonyos Maradona féle 86-os szóló az nem

0: szerezni, hogy nyugodtak legyenek a végéig.
1: Gondoljunk csak Edmézonk helyzeteire az első félidőben. Ott volt a katariak lábában a lehetőség, most viszont Vargas lábában lehet, aki a bal oldalon indul el, és megint csak elesik, megint felborítják, megint kap egy szabad rúgást a bal oldalról. A csereként beálló Fati első szabálytalansága volt, aztán mutatja a játékvezetőnek, hogy Vargas dobta magát, de hát Vargas először Pedro Migueltől kapott egyet, utána még tovább vitte, aztán Huhi és Fati együttes erővel a földre vitték. Huhi talán nem találta el, de Fati igen, úgyhogy jogos a szabadrúgás, amelyet a svájciak kaptak, és Vargas megint a bal oldalról, a 16-os oldalvonalától lőheti középre, most már sokadik alkalommal ezt a szabadrúgást. Afif az egyetlen egy játékos, aki a katariak sorfalát alkotja, az ő helyét jelöli most éppen ki Said Martínez játékvezető, akinél Afif folyamatosan reklamál, nem tudom, hogy ezt meg fogják elégelni a hondurasziak, és kap-e majd sárgát a katariak szélsője. 63. perc, Vargas szabadrúgása oldalról, most laposan gurítja Rodrigueznek, Rodriguez beteszi, ott van még Elvedi mellett, aztán Pedro Miguel vágja ki a labdát a 16-oson kívülre, Ebiser pedig visszaíveli, és ott a helyzet Doi előtt, aki azonban rosszul veszi át, aztán mégis meg tudja tartani Elaminnal szemben, a jobb oldalon cselezget az oldalvonalnál a svájci támadó, visszaadja Sakának, majd Zakaria a labdával, Zakaria az oldalvonaltól egészen visszateszi a védelembe. Most Ricardo Rodriguez a középkörből adja a jobb kezére Elvedihez. Saká jön segíteni a védőknek, és játsza meg Rodriguez-t, aki egy keresztlabdával Zakaria felé íveli. Zakaria merre is tudja venni, de aztán elpattan tőle, elviszi mellőle a katariak játékosa. Aztán előre íveli Pedro Miguel, akihez fog kerülni végül. Úgy tűnik, hogy a katariak megszerzik, Elamin gurítja vissza Pedro Miguelnek a védelembe. Ott passzolgatnak most hátul a katariak, Elaminnál van, az oldalvonal mellett íveli előre, visszalép a támadósorból a csereként beállt Alaeldin, de róla ment ki a labda, úgyhogy svájci bedobás következik. 64. perc, elvégzik a svájciak a bedobást, akik 1-0-ra vezetnek. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is, a 64. percben 1-0-ra vezet Svájc továbbra is, azzal az Embolo 11-essel, amelyet a 17. percben értékesített a svájci támadó. Óriási svájci fölény jellemzi a mérkőzést, viszont a második gólt egyelőre nem tudták megszerezni a svájciak.
2: Pedig próbálkoznak a svájciak, bár nagyon nem rohannak, nagyon-nagyon meleg van, hiszen ne feledjük el, hogy San Franciscóban éppen, hogy elmúlt dél, egészen pontosan 1:30 van, vagyis éppen túl van a nap a delelőjén, a svájciak pedig egyre kevésbé rohannak. Nyilván a katariak azért a hőséget jobban bírják, bár a svájciak is játszanak azért különböző országban. Most körbeadogatják a katari 16-os. Nagyjából olyan ez a találkozó most rendben a szakasza, mint amikor kézilabdában körbeadogatják a 6-os. Most aztán egy beadás jobb oldalról. A labda azonban már, mint jelzi az asszisztens, túl volt az alapvonalon, úgyhogy kirúgással jöhet a katari csapat, amely egyre inkább fáradt. 3 cserét is kellett már bemutatnia a katari játék. De 3 cserét is végrehajtottak már a katariak, úgyhogy fárad a katari gárda, de ez a gárdának feltétlenül pontot kellene szereznie, de hát nyilván ez nem az a találkozó, ahol pontokhoz juthat, és már a svájciak is cserélnek. Doje és Ebiser az, aki lejön, miközben várunk továbbra is a jobb oldali szögletre, és Rieder, illetve Manzabi érkezik a svájci válogatottba, tehát a 3 katari cserét követően már 2 svájci cserét is elkönyvelhető, most pedig jobb oldalról ballába az ível, és a szöglet, és a kapus Abunada az, aki kiüti, nagyon jól véd egyébként Abunada, akcióból még nem sikerült bevenni a kapuját, 11-esből szerezte a találkozó eddigi egyetlen gólját a 17. percben Embolo, ezzel vezet jelenleg Svájc. Nyugodtak a svájciak, de hát amiről beszélgettünk itt folyamatosan, hogy azért egy gólt bármikor el tud érni egy csapat, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon ritkán téved át az ellenfélnek a térfelére, és hát nyugodtan elmondhatjuk, a katariak egyre ritkábban tévednek át a svájci térfélre, most a 66. percnél tartunk, és végre átlépték a svájci térfelet, majd aztán hátul adogattak a katariak. Igen, az a furcsa szituáció állt elő, amiről Vukovics László beszélt itt korábban, hogy a katariak őrzik a 0-1-et.
0: Igen, mert a gólaránynak is lehet jelentősége a továbbjutásnál. Tudjuk, hogy a 8 legjobb csoport harmadik is tovább jut. A katariak nyilván egy mérkőzésen sem játszik vereségre, egy csapat sem, de hogyha már mindenképp kikapnak,

0: akkor minél kisebb gólkülönbséggel szeretnének. Afif eddig nem tudta megmutatni, hogy ő a legjobb katari játékos. Amikor hozzákerül a labda, látszik, hogy technikás, de még nem tudott olyan helyzetet kialakítani, amiből a Katar profitálni tudott volna.
1: Most pedig egy svájci kísérlet, csak a lövése viszont mellé megy. 17 méterről próbálkozott a svájciak csapatkapitánya, de mellé tekeredett a bal lábas lövés a bal összekötő helyéről lőtt. Túl nagy volt a kifli ebben a próbálkozásban. A Sunderlanddel kiváló idényt zárt egyébként Granit Xhaka, aki tavaly nyáron igazolt a frissen feljutó, angol első osztályba frissen feljutó Sunderlandi gárdába. Közben a 68. perchez érkezünk, úgyhogy jön a 3 perces ivószünet, úgyhogy van idő egy picit beszélni Granit Xhakáról és a Sunderlandről, amely tehát hosszú évek után került újra a Premier League-be, és nem is akárhogy szerepeltek az északiak. A 7. helyen végeztek ezzel, az Európa Liga főtáblájára jutott a Sunderland. Ebben nagy szerepe volt Granit Xhakának is. 3 perc szünet. Vukovic Laci, mit gondolsz, lesz-e gól ezen a mérkőzésen?
0: Én azt gondolom, hogy a svájci...
1: Már itt még egy, legalább.
0: Igen, hát az 1-0 megvan, de sokszor elmondtuk, hogy ez nem életbiztosítás. Szerintem fog rúgni még Svájc gólt. Katarban nem érzek igazán találatot, ha bár találni lehet mindig gól, de nem a labdabirtoklásra alapozom ezt, ami közel a 80%-hoz van a Svájc javára, hanem a minőségbeli különbségben, amit látunk a pályán. Tényleg a katariaktól Afifot mondták, hogy ő a legjobb játékos, én ezt elhiszem, de ma nem tudja megmutatni, mert egyszerűen nem kerülnek úgy a támadózónába a katariak, hogy ott minőségbe föl tudjon venni labdát, csak hátulról előrevágott labdák vannak, amit nem tud magához venni, nem tud ráfordulni az ellenfélre, tehát nem tudja megmutatni azokat a képességeit, amivel azt mondták, hogy ő a legjobb játékos a katari csapatnak. A svájciaknál nagyon sok jó egyéniség van, olyan, aki komoly meccseken is döntő tényező lehet. A svájciakkal én számolok, szerintem a 16-ig el tudnak menni, ha bár 3-szor már elmentek a negyed döntőig, ott nem tudnak ők tovább lépni, de ez még egy kicsit távlati dolog. A katariakat a kapus tartja eddig meccsben, nagyon jól véd, nagyon szervezetten védekeznek a katariak, de ebben benne van az, hogy szinte tényleg a legelső csatár is 25-30 méterre helyezkedik el. Nincs, egyszerűen nem tudnak fölérni az ellenfél kapujához, mert 70 métert kéne ahhoz megtenni, és ha egy-egy kontrából el is tudnak menni, akkor van elől 2 katari és 5 svájci védő, tehát teljesen esélytelenek.
2: Ha már Laci kicsit előre nézett, akkor miközben még mindig tart el a bizonyos hidratáció szünet, akkor én is hadd tekintsek kicsit előre. Ennek a csoportnak az elsője véletlenül Svájc lesz, a legjobb 16 között véletlenül Portugáliával találkozik. Tehát ha nem történik valami különösebb földrengés, akkor ennek a csoportnak az elsője Portugáliával játszik, a K1 csoport elsőjével. Tehát
1: 4 éve is Svájc-Portugália volt a 16 között.
2: És mindig ez jelenti a végállomás, mármint ez a magasság jelenti, vagyis a 8-at döntő jelenti a végállomás Svájc számára. De legyünk őszinték, Svájc az a csapat, amelynek feltétlenül ott van a helye. Hát a 32-ben mindenképp, de talán a 16-ban is, de a 8-ban azért nincs ott helye.
0: Ahhoz az kéne, hogy bravúr kéne, mert ha azt veszük tényleg, hogy a top csapatokat nézzük, akkor le se kéne játszani VB-t, mert akkor megvagy 9. a világranglistán, azt besorolnánk. Tehát ettől jó a futball, de attól is jó, hogy a végén a nagy csapatokból azért az öme ott lesz, mert azért nagy csapatok, és azért ők a legjobbak a világon, vagy akár a BL-t vehetjük. Mindig van egy-egy meglepetés csapat, de Svájccal egyetértek, hogy nagy bravúrokat tudnak csinálni. De látod, vannak kifutott eredmények, akár Horvátország, ugye 4-be végzett, vagy Dél-Korea hazai rendezési VB-n.
2: Marokkó. 4 éve.
0: Igen, tehát vannak ilyen kifutott eredmények, ami óriási bravúr, vagy ha Európa-bajnokságra gondolunk, amikor a görögök megnyerték, vagy a dánok. De ha a svájciaknál maradunk, én is azt gondolom, hogy a 16 a realitás.
2: Na és akkor jönnek a katariak, méghozzá 4-en jönnek, és hogyha sikerült volna balra tenni a labdát, azonban nagyszerűen lépett ki a védelemből Akanji, és mellel fülelte le, ez egy furcsa mondat így, szóval mellel vette át a labdát, és úgy gátolta meg, hogy a katariak helyzetbe kerülhessenek. De igen, amiről beszélgettünk, egyszer, hogyha így elmennek 4-en, és tényleg sikerülnek kitenni azt a labdát balra, majd onnan esetleg kilőni a hosszút, akkor kiegyenlítenek Katár. És nyilván Katár jelenleg ebben reménykedik egy ilyen elfutásban. A svájciak pedig úgy vannak vele, hogy amíg 1-0-ra vezetnek, addig nagy baj nem lehet, hiszen 3 pont megvan, most pedig már 16-osról akár lőni is lehetett volna. A svájciak próbálkoztak, aztán a svájciak szabálytalankodnak, vagyis a katariak jöhetnek szabadrugással a saját 16-osuk elől. Manzambi a cseleke játékosok egyike, hiszen 2 cserélt Svájc, mint említettem korábban. ő volt az, aki szabálytalankodott a katariak játékosával szemben, és a saját 16-osuk előtti félkör ívből, pontosabban a félkör ívről végezhették el a katariak, Abu Nada kapus jó voltából a szabadrugást. A svájciak megpróbálják meggátolni a katariaknak a labda kihozatalát, a katariak pedig előre vágják a labdát, gyakorlatilag átadják a svájciaknak, hátra kell egészen Kóberhez. Most a katariak támadják le a svájciakat egészen komoly erőkkel, hiszen hárman is ott maradtak a svájci 16-os erőt. Na most a három játékos most nem ér vissza. Hogyha a svájciak kicsikét sietnének jobban, akkor komoly veszélyt alakíthattak volna ki. Viszont most kicsikét szétszakad a pálya, mert az elől maradt katariak megpróbálkoznak ismételt egy támadással, és ott vannak a svájci 16-os előtt. Aztán a asszisztens mutatja, hogy svájci bedobás következhet, amit Rodriguez fog elvégezni, de Rodriguez meglehetősen komótosan sétál a bedobáshoz. Igen, a svájciak úgy vannak vele, hogy nagyon meleg van, jelenállás szerint megvan a három pont, a találkozóból nincs már hátra több, mint hát, ugye 72. percnél tartunk, azt jelenti jelenállás szerint, hogy 25-26 perc van a meccsből, szóval ennél több már nincsen hátra. Ezt egy Katar szintű csapat ellen bármikor ki lehet bírni. Egyébként ebben a csoportban az első találkozón Kanada és Bosznia-Hercegovina 1-1-et játszott egymással. Na most ezt azért mondtam el, mert nem az eredmény a fontos, hanem a két ellenfél. Hiszen Kataron kívül ebben a csoportban Kanadával, illetve Bosznia-Hercegovinával kell játszani a Svájccal. Na most, hogyha Kanadát legyőzi a svájci válogatott, akkor már egyértelműen jó pozícióba kell. Egyébként ez a három ponttal is bejut a legjobb 32 közé, ez egészen biztos. De hát még egyszer mondom, a svájciaknak az a céljuk, hogy minél tovább jussanak, de hát nem könnyű, mert, mint mondtam, csoport elsőként is Portugália várhat rájuk a legjobb 16 között, de hát ők nem számolnak, azt hiszem, ennyire előre. Ők úgy vannak vele, hogy túl kell élni ezt a két hetet, és hogyha túlérték a két hetet, akkor kezdődik maga a világbajnokság, hiszen a csapatoknak csak a kétharmada marad versenyben, az egyharmada, amely tényleg kilóg a mezőnyből, az elbúcsúzik. A találkozó 74. percénél tartunk, amikor a katariak 16-osa mellett hurigáznak a katari játékosok, a svájciak pedig letámadnak, próbálják meggátolni a labda kihozatalát, de azért nem olyan túlzottan intenzív ez a letámadás. Tehát, hogyha mondjuk döntetlen lenne az állás, akkor egészen más sebességi fokozatban játszana a svájci válogatott is. Igazából én egyre jobban úgy érzem, hogy ez előkészleti mérkőzés, legalábbis így fogják el a svájciak. Katariak másképp gondolkoznak, a bal oldalról próbálnak egy támadást vezetni, már a 16-osok belül vannak, bukdácsolás, senki nem bántotta a katariak játékosát, négyen is ott vannak a svájci 16-osok belül, aztán sikerül kipasszolni a labdát, vagy egy távoli lövés, hát ez igazából egy felszabadító lövés volt, aki elkövette a cseleként beállt Budiaf, nagyjából 27-28 méterrel a kapu fölé lőtte, de igazából ez egy olyan szituáció volt, amely után akár gólhelyzet is alakulhatott ki. Lehet, hogy a svájciak, a katariak megpörgeti, most minden esetre jönnek a svájciak. Egy svájci lövés, Vargas volt az, aki bal oldalról betölt a 16-oson belülre, azonban nem tudta elég jól helyezni a labdát, és nem okozhatott gondot, az egyébként is remek napot kifogó Abu Nadának. Így aztán marad az 1-0, viszont az elmúlt néhány percben nagyon-nagyon megélénkült a mérkőzés, reménykedhetünk benne, az utolsó 20-25 percben igazán színvonalas, pörgős mérkőzést láthatunk, talán a cseréknek is köszönhetően.
1: És egy újabb svájci helyzet, jön ki megint a kapujából Abu Nada, de Embolo el tudja pöckölni mellette, azonban a kapu mellett is elment a labda, úgyhogy ez a helyzet is kimarad, de az előző helyzet nagyobb volt, mert 3-2-ben mentek a svájciak. Vargas szerintem borzasztó megoldást választott, mármint most Laci felét fordulok, mármint Vukovics Laci felét fordulok, nem feltétlenül a lövéssel volt baj, hanem a lövésnek a minőségével.
0: Igen, a bal összekötő helyén körülbelül 14 méterre tiszta helyzetből a hosszú sarkot választotta, de nem rúgta eléggé kapufa mellé és nem elég erővel. Kapusnak lehetőséget adott a védésre, félmagas lövés volt és a kapufától 2 méterrel beljebb ment, tehát a kapusnak egy jól irányzott vetődéssel könnyű volt hárítani. Ebben sokkal több volt ebbe a lehetőségbe, egy Vargas szintű játékos ezt be szokta rúgni.
1: Főleg, hogy ketten érkeztek a hosszú oldalon is. A svájciak közül Embolo és a csereként beállt Manzambi, viszont így marad az 1-0, és most megint a katariaknál a labda. Most ez a nagyjából 10 perccel ezelőtt kezdődött hidratációs szünet, amelynek 7 perce volt vége, talán a katariaknak jobban jött, Egyébként érdekes, hogy már készen állt nagyjából 2 perc után mind a 2 csapat a folytatásra, de megvárták, hogy leteljen a 3 perc. Nyilván ez is a szabály része, a játékvezetőknek mondták, hogy a 3 percet mindenképp meg kell hagyni a játékosoknak minden fél idő közepén. A 77. percben járunk, és a katariak adogatják a labdát. Most megint néhány perce úgy tűnik, hogy a katariak is meg akarják mutatni, hogy tudnak futballozni. A bal oldalra jön egy beadás a hosszú oldalra, ez elszállott Alaeddin feje fölött, a túloldalon pedig Afif nem tudja bentartani, és nem is baj ez, hogy a katariak megpróbálják megmutatni, hogy mit tudnak, mert én azon gondolkoztam itt már a második félidő kezdete óta, hogyha ez a csapat nyerte 2 éve az Ázsia kupát, akkor azért óriási a különbség. Nyilván nagy a különbség Európa és Ázsia futballja között, de hogy a legjobb ázsiai csapatot egy, hát mondjuk úgy, hogy nem a legjobb európai csapat ennyire magabiztosan felülmúlja, még ha ez gólszámokban nem is mutatkozik meg, de labdabirtoklásban és a játék képében igen, akkor azért tényleg hatalmas a különbség.
0: Igen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy minden csapat annyit ad ki magából, és annyit játszik, amennyit a másik enged neki. Itt a katariaknál tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nincsen a labda, mert a svájciak magukhoz veszik a kezdeményezést, addig tartják, ameddig akarják, és utána szinte kedvükre dolgoznak ki helyzetet. De ahogy mondtad, egyelőre eredményben ez egyelőre 1-0 van, attól függetlenül, hogy volt 8 svájci helyzet és 2 katari, tehát a számok ezt mutatják. De az előbb Afif azt hitte, hogy őt élteti a közönség, a katari közönség, közben a FIFA-t éltették, csak sokszor egymás után mondták, hogy FIFA, FIFA, és azt hitte Afif, hogy őt éltetik.
2: Érdekes megközelítés a dolgoknak. Mindenesetre az ne hallgassuk el, hogy ennek a szegény katari csapatnak, idézőjelbe téve a szegényt, 18 mérkőzést kellett vívni a selejtezők során, míg a svájciak mindössze 6 találkozó megvívása után jutottak ide a világbajnokságra. Nyilván az erőviszonyokat azért ez valamilyen szinten tükrözi, miközben ismételten cseréket láthatunk. A 17-es svájci játékostól, a nagyon sokat dolgozó Ruben Vargastól köszönünk el. Érkezik helyére, a Vargas helyére érkezik 23-assal Amdouni. Úgyhogy egy újabb cserét láthatunk a mérkőzésen. Hát igen, itt azt hiszem, hogy úgy vannak vele a szövetségi kapitányok, hogy próbálnak minden játékosnak lehetőséget adni, mindenki kezdje el szokni a világbajnokságnak a légkörét, hiszen 5-5 lehet cserélni, azt jelenti, hogy egy mérkőzésen 16 játékos tud egy csapatban pályára lépni, hát hogyha ezt kihasználják az edzők, akkor tényleg néhányan már túlestek a tűzkeresztségen, és hát nem a későbbiek során kell szokni a VB-nek a légkörét, bár még egyszer mondom, ez a világbajnokság kezdő szakasza azért tényleg egy kicsikét van előkészleti mérkőzések szakaszát, szakaszának az érzetét kelti az emberben, aki nézi. Egyébként nagyjából, ha már 3 László ült a stúdióba, akkor hadd mondjam azt, hogy éppen a László nap után egy nappal, vagyis június 28-án fog kezdődni az egyenes kieséses szakasz. Tehát június 27-éig tartanak ezek a csoportmérkőzések, 72 csoportmérkőzés, a többséget közvetítjük, ki ne hagyjanak egyet se. Szóval ezek a csoportmérkőzések után kezdődik majd az egyenes kieséses szakasz június 28-án, akkor majd azért újból számot vetünk a csapatok erejével.
0: És nekünk az a fájó, hogy Európából csak 16 csapat juthat ki. Hát nyilván erre azt mondja a többi földrész, hogy kerüljön be mindenki, aki ki akar jutni a világbajnokságra, csak hát 48 csapatban 16 európait én kevésnek tartom. A játékerőt, minőségét képviselve, hogy Regős László kollégám is mondta, hogyha ekkora különbség van az Ázsia bajnoka és egy európai, most a Svájcot nem tudom hányadik, de 19. a világranglistán, tehát úgy soroljuk, akkor óriási különbség van az európai futball és az ázsiai futball. Jó, Dél-Korea, Japán komoly játékerőt, tehát jó játékerőt képvisel, de például ez a katari csapat, akit ma láttunk, ez elég gyengécskének tűnik.
1: És akkor kérdés, hogy mire lesz képes a világbajnoksága, mondjuk Irak, vagy Üzbegisztán, vagy Jordánia, de hát napokon belül ők is be fognak mutatkozni a VB-n, úgyhogy őket is majd megismerheti a nagy közönség. A 81. percben járunk, elkezdődött a rendes játékidő utolsó 10 perce, 1-0-ra vezet továbbra is Svájc, és támadásban továbbra is a svájciak. Manzambi ellövi messziről mellé, nagyjából 10 centivel került el Abunade kapuját Manzambi próbálkozása, életerős lövés volt, rajta volt egyébként a katari kapus, védenie viszont nem kellett, mert hogy Manzambi lövése, amelyet nagyjából 23-24 méterről adott le. Ez hát nem 10 centi, inkább 50 centire, egy fél méterrel mellé ment. Minden esetre megmutatja Manzambi, hogy azért nem nyugodhat meg a katari csapat sem, a svájciak sem 1-0-ra törekszenek, ők is szeretnék azért lezárni a 3 pont kérdését, nehogy aztán tényleg a végén még meglepjék őket a katariak egy ellentámadással. Megint kimegy a labda az alapvonalon túlra, most Freulerről, úgyhogy újabb katari kirúgás következik, Abu Nada végzi ezt el, és már ki is gurította a bal oldalon, próbálja kihozni a labdát a katari csapat, de Zakaria labdát szerez, és ezzel a svájciak előtt támadás lehetősége bontakozik ki. Rieder teszi be Manzambinak, Manzambi 20 méterre a kaputól pontatlanul passzolja tovább, de a visszaérkező Alaeldin szerezte meg, hogy aztán Manzambi megpróbálja visszaszerezni, és sikerül is a svájciaknak. Most éppen Saka az, aki a felező környékén dajkálgatja a labdát, és játssza meg megint Manzambit, aki hát lelkesen szállt be a mérkőzésbe a 65. percben, nagyjából negyed órája van a pályán, hogyha a játékidőt vesszük az ivószünettel együtt, és most is éppen Manzambinál van a labda, hogy aztán visszaadja a védelembe. 83. perc, Katar-Svájc 0-1.
2: Már elhangzott a csereként beállt Manzambinak a neve, ő épp, hogy elmúlt 20 éves, és fantasztikus szezonon van túl, ő a Freiburgnak a játékosa, és nagy szerepe volt abban, hogy a Freiburg csapata Európa Liga döntőt tudott játszani, miközben a svájciak felépítik a támadásukat, jobb oldalról próbálkoznak, most ismételten olyan kézlabdás módon körbeadogatják a katariaknak a 16-osát. Szóval Manzambinak jó szezonja van, vélhetően egy jobb csapat a Freiburgnál, egy lényegesen erősebb csapatnál fogjuk hamarosan látni őt. Minden esetre most megpróbálja bebizonyítani a szövetségi kapitánynak, hogy a világbajnokságon azért lehet rá számítani, a további mérkőzéseken szeretne azért több szerepet kapni. Hát el tudom ezt mondani, mert a svájciak tényleg békésen adogatnak körbe-körbe. Most Akanji az, aki megpróbálja pörgetni az eseményeket. Akanji a leghátsó ember, és annyira nem vette komolyan a katariakat, hogy miután elveszítette a labdát, ott maradt a katari 16-os előtt, még csak vissza sem szállt. Tehát annyira nem gondolkoztak a svájciak abban, hogy a katariak ellentámas vezetett, de most pedig letámadnak a svájciak, azonban a katari védelem ezúttal jól zár. Akanji pedig már visszaért a posztjára, most pedig 4 katari játékos, és jönnie kell a kapusnak, Kobelnek. Jött is a Kobel, a labda pedig begurult a 16-oson belülre, úgyhogy Kobelnek nem kellett lábbal tisztáznia, hanem ezt megtehette kézzel. Ez is egy lehetőség lehetett volna, most pedig egy lehetőség a túloldalon. Egy fantasztikus passz a 16-oson belülre érkezik, ha Manzambi, ha jól látom, a csereként beállt játék. Nem, Embolo, bocsánat, eddig egyetlen gólszerző a svájciaknak, Embolo volt az, aki a 16-oson belül remek labdát kapott, aztán hát nem is tudom, kicsit talán, hogy mondani szokták, meghalt a szépségben. Lehet, hogy egyszerűbb megoldás célra vezetőbb lett volna minden esetre. Embolo nem tudta megduplázni a saját és a csapatának a góljainak a számát, és továbbra is az a helyzet áll fenn, amit Vukovics László is mondott, hogy azért ez egy veszélyes dolog. Most nem akarok persze olyanokkal példálózni, hogy az Európa bajnokságon 2 évvel ezelőtt Svájc még a 96. percben vezetett Németország ellen, mert ott Németország volt az ellenfél, és Németországot kiegyenített, hát nyilván Katar nem Németország, de tényleg azért, ha nincs is benne a levegőben, nincs is benne a játékban, de akár egy kézre pattanó labda után egy 11-est is kaphat Katar csapata. Jó, most nem fog, mert a svájciak támadnak. A svájciak nagyon-nagyon furcsa megoldást válasz a belelővik a blokkba. Hát ez nekem egyértelműen előkészületi mérkőzés.
0: Hát abba bízhatnak a svájciak, hogyha nem is rúgnak még egy gólt, a katariak annyira mélyen védekeznek, hogy rettentő sok energiát veszel tőlük, hogyha föl akarnak zárkozni a másik kaphoz, és nem is érnek föl maximum 2-3-an. Tehát attól függetlenül, hogy veszélyes az 1-0-ás eredmény, de nincs benne a katari csapatban az, hogy gólt szerezzem.
1: 86. perc, 1-0-ra vezet Svájc Katar ellen, és a svájciak járatják megint csak, vagy még mindig a labdát. Rodriguez a bal oldalon kapja, továbbadja Amduninak, aki nemrég állt be Vargas helyére. Amdunit ugyanúgy faragják, ahogy Vargas tették, most Pedro Miguel volt szabálytalan, szabad rúgást kap a svájci válogatott, és elnézve ezt a mérkőzést, hát nem ez a legjobb reklámja a futballnak, nem ettől lesz népszerű, azt hiszem San Franciscóban a labdarúgás, hogy ezt a mérkőzést itt rendezték, vagy itt rendezik, mert még tart Afif közben a labdával, mert hogy labdát szereznek a katariak, és a jobb oldalon már meg is kapja Edmilson is régen volt már játékban, most visszaadja a középpályára Fatinak, Afif, majd Edmilson megint az oldalvonalnál adja tovább Afifnak. A Fiff vissza teszi Fatinak ismét, Fati pedig hátra a védelembe, Pedro Miguel, aztán pedig Huhi teszi még egyel tovább Laénak. Lai Fatit választja, most pedig már Mannán játékban. Elamin adja be közben bal oldalról, elfejeli középről Akanji, a túloldalon Afif gyűjti be, beszorul most egy picit a svájci válogatott, Afif egy csellel próbálkozik, aztán felpattan a beadása, és ez így Kóbelé, akinek figyelnie kellett, és nem volt egyszerű dolga, mert elég magasról süt a nap, úgyhogy az ilyen égből visszahulló, lehulló labdák kellemetlenek lehetnek mindenkinek, akár kézzel, akár fejjel akarja megjátszani, minden esetre a Kóbel maga biztosan fogta a labdát. Így megint csak a svájciaknál van, 3 perc még a rendes játékidőből, 1-0 vezet Svájc Katar ellen.
2: Hát San Franciscói idő szerint 6 perc múlva lesz 2 óra, ez azt jelenti, hogy a játékosok árnyéka a lábuk között van, nem oldalt kell keresni az árnyékukat, és hát ilyen körülmények között azért nem könnyű futballozni. Még egyszer mondom, főleg nem a svájciaknak, hiszen nem ehhez vannak hozzászokva. Egy jó kis esős talajon, amikor fütyül a szél, mondjuk olyan jeges szél fúj, azt jobban szeretik a svájciak, de hát ezt a világbajnokságot Mexikóban, Kanadában, illetve az Egyesült Államokban rendezik. Ráadásul a két kanadai helyszín is meglehetősen délen van, tehát Vancouver is és a másik kanadai helyszín is délen van, tehát igazából hideg pontja ennek a világbajnokságnak nincsen. Ismételten 2 cserét láthatunk ezúttal is, a svájciak azok, akik változtatnak, most már az utolsó cseréket használják ki. Úgy látom, talán Rodriguez lesz az egyik, aki lejön, de majd természetesen majd elkönyveljük ezeket a cseréket. On túloldalon is van egy csere, Hassan Al-Hamis érkezett a pályára, és akkor nézzük. Valóban Rodriguez az egyik, aki lejön a svájci válogatottba. Igen, amikor így egyszerre nyakukba öntik a cseréket, akkor Jaskari az, aki 14-essel érkezik a svájci válogatottba. És Freuler Rodriguez mellett a másik, aki elhagyja a pályát, és Muheim az, aki Jaskari mellett szintén pályára lép. Úgyhogy vannak változások jócskán itt a találkozó hajrájában, a 89. percnél tartunk, amikor 1-0 arányban vezet Svájc, és nekem még mindig van egy picike hiányérzetem, hiszen csak egyetlen 11-es gólt láthatunk, de hát amint beszéltünk már korábban is erről, lehet, hogy ez a 0-1, meg az 1-0 is jó eredmény, ugyebár 1-0 a svájciak szempontjából, 3 pont és győztes kezdés, miközben a katariak nem veszítették az esélyüket arra, hogy csoport harmadiként esetleg, vagy akár csoport másodiként tovább mehessenek. Most viszont próbálkoznak a svájciak, és megpróbált ráfordulni a cseleként beállt Ahmed Ala Eldin, akinek a nevével szórakozgattam, amikor beérkezett, mondtam, hogy 4 abetű is van a nevében, legalább nekünk magyaroknak könnyű kiejteni, hogy aztán így ejti-e, vagy nem, az egy egészen másik történet, az viszont egészen biztos, hogy nagyjából 14-15 méterről fordult rá a labdára Ahmed Ala Eldin, szembe volt a kapuval, azonban erőtlen lövése és helyezetlen lövése, amely a kapu közepé vette célba, Kóbel nagyon-nagyon magabiztosan hárított, tehát Kóbel azért pályafutása során ennél lényegesen nagyobb védéseket is be tudott mutatni, viszont legalább valami életjelet mutatott a hajrában a katari csapat, a hajrá pedig abszolút elkezdődött, hiszen ebben a pillanatban a 91. perc is véget ér, és 6 perc a hosszabbítása, 6 perces hosszabbítást a svájciak kezdik helyzettel, jobbról azonban, hát bedobásra sikerült rúgni a labdát, hogy ki is volt az, a cseleként beállt Rieder az, aki jobb oldalról, hát nem tudom, hogy kapura akart előni, vagy be akart adni, az biztos, hogy kapura lövésnek nagyon rossz volt, beadásnak pedig még rosszabb, így aztán jobb oldalról sikerült átjuttatni a baloldali oldalvonalon a labdát, úgyhogy bedobással jöhettek a katariak, ezt a bedobást pedig már felváltották egy kirúgásra. Úgyhogy maradt továbbra is az 1-0-ás svájci vezetés, amikor a 91. percnél tart a találkozó.
1: Picit nekem soknak tűnik most ez a 6 perc.
2: Hát sokat ittak a fiúk.
1: Az első fél időben videózás, ápolás, minden volt. Itt a második fél időben egyáltalán nem állt annyit a játék. Talán a cserék miatt, de 6 percet rátegyen a játékvezető Said Martínez, az számomra picit érthetetlen. Bár lehet, hogy ő nagyon élvezi, hogy ott van a San Francisco-i gyepen. és ilyen közelről láthatja a katari, valamint a svájci válogatottat. A 92. percben járunk, a labda a svájciaknál, Saka teszi át a bal oldalra, ráadásul pontosan játssza meg ott a csapattársát, viszont Amdouni lövése levágódik a katariakról, Alaeldin borzasztóan hosszan tolja meg, így kimegy a labda az oldalvonalon túlra, jöhet egy bedobással a svájci válogatott, Muheim fogja elvégezni. Nekem egyébként furcsa vagy meglepő, hogy azért olyan sokat, illetve hát az öt csere lehetőségét kihasználta Murat Yakin, de viszonylag későn cserélt, és nem feltétlenül pihentetés céljából.
0: Igen, és egy kicsit föl is borult a svájciak játéka. Értem ezzel azt, hogy nagyon könnyen került az előbb helyzetbe Katar, úgyhogy az egész mérkőzésen talán összesen volt két lehetősége, de ez most óriási egyenlítési lehetőség volt, és nem tett ezért sokat Katar, hanem csak egyszerűen két passz tett az ellenfél térfelén, és nagyon nagy rés támadt a svájci védekezésbe. Itt most ezt megúszták a svájciak. Az egész mérkőzés alapján 5-2-nek kéne lenni, vagy 6-2-nek, de a focit nem ha meg helyzetekre játsszák, hanem gólokra. Egyelőre 1-0 mérkőzés állása.
1: 93. percben, bocsánat, csak gyorsan a kapura lövések arányáról beszélünk. 25 svájci kapura lövés és 6 katari, úgyhogy hát ezért mondta Vukovics László azt, amit, hogy 5-1-nek kéne lennie.
2: Viszont akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy Abu Nada volt a mezőnynek a legjobbja, a katari kapus, hiszen az ő kapujába csak 11-esből sikerült betalálni. A beíveléseket magabiztosan fogta, a távoli lövéseket fogta, végül is a védhető lövéseket megfogta, hát egy 11-es nem lehet védeni, azt pontosan tudjuk. Tehát szerintem egy abszolút magabiztos pont volt az a játékos, akinek ez még csak a 11. válogatottsága. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk Abu Nadára, hogy egy nagyon-nagyon rutinos kapussal, rutinos játékosról beszélhetünk. De hát... majd a rutint itt lehet megszerezni. Egyébként 26 éves korára ért el eddig a bizonyos ötödik válogatottság, hogyha többet mondtam volna, tehát ő még nagyon a válogatott pályafutás elején tart. A keretben ott van Mesál Bársám, a 28 éves játékos, aki 52-szeres válogatott a kapuban, tehát helyette véd ezen a mérkőzésen Abu Nada, de azt hiszem, hogy a szövetségi kapitány abszolút elégedett lehetett a teljesítményével, mint ahogy igazából nem fogja letolni a csapatát sem, hiszen most már úgy tűnik, hogy egy gólos vereséggel megúszta Katar ezt a mérkőzést, hiszen most már a 94. percnél tartunk, és ez a találkozó 96 percig fog tartani, minden esetre ráadásul a katariak jönnek előre. A katariak balról próbálkoznak, balról egy beívelés, az ötösön belőle egy fejes, és egyenlít Katar! A találkozó 94. percében döbbenetes Kuhi az, aki előre húzódik, és az ötös hosszú sarkáról befejeli a kapu bal oldalába a labdát. Hát ez az. 93 percen keresztül nem azt mondom, hogy csalta a futballt Katar, de igazából nem tett sokat. Aztán jött az altatást követően egy baloldali beívelés, és a hosszúra az ötös sarkánál érkezett Uhi, és kiegyenlített. Ez azt jelenti, hogy Svájc is, Katar is egy-egy ponttal fog kezdeni, hiszen már a 95. percnél tartunk.
0: Miről beszéltünk végig, hogyha nem zárja le Svájc a mérkőzést, akkor egy gólt bármikor lehet találni. Az előbb már mondtam, hogy volt egy nagyon nagy figyelmeztető jel a svájciaknak, hogy könnyen oda került Katar helyzetbe. Itt viszont egyenlő testhelyzetben volt a védő és a csatár, csak a csatár magasabbra ugrott a beadásnál, mint a védője. Pedig ilyenkor a védőnek csak arra kell figyelni, hogy a csatár ne tudjon fejelni, bárhogy megbillentse. A csatárnak jó helyre kell fejelni, úgyhogy a kapus ne éri el, tehát egy nagyon szép gól volt. Én azt mondom, hogy a meccs egészét nézve az előbb mondtuk, hogy 5-1-nek kéne lenni, de így a Katar a végén, hogy a Svájc ennyire kiengedett, komolyan mondom, hogy járt nekik ez a gól, tettek érte a végén.
1: Érdekes, hogy azt mondta, hogy a csatár, mert hogy Huhi középhátvéd, és úgy került föl a támadással a 95. percben, nyilván nem véletlenül, mert most már tényleg minden mindegy alapon.
0: Azért, mert fölvitte most már Lopetegui a végén, tehát úgy mondom, hogy csatár, igen.
2: Alapon és hát egy 116. válogatott mérkőzés a 35 éves játékosnak, tehát hogyha van mondjuk... hogy nagy öreg a katari csapatban, hát ez persze Katar esetében nem olyan könnyű kijelenteni.
1: Azért van egy pár.
2: Akkor feltétlenül Boualem Houhit azért ide kell sorolni, hiszen még egyszer mondom, 35 éves, 1990. július 9-én született, vagyis ő már élt akkor, amikor az olaszországi világbajnokságot rendezték, és 116. válogatott mérkőzésén 21-szer volt eredményes.
1: És ő volt a csapatkapitány a mérkőzés elején, de amikor bejött Almeidos, aki 190. válogatottságán játszik, akkor átadta neki a karszalagot, és így szerezte Huki ezt a gólt, amely könnyen lehet, hogy Katar történetének első világbajnoki pontját fogja jelenteni. Az biztos, hogy a második VB gólját szerzi a katari válogatott. 4 évvel ezelőtt Mohamed Buntari talált be, aki most is itt van a kispadon, most pedig Huhi, a közép hátvéd eredményes. 97. perc, engedi még a játékvezető, svájci szöglet a jobb oldalról, jön a kapus, de elfejeli inkább Laje, hogy aztán Rodriguez még bent tartsa a jobb oldalon. Érkezik a beadás onnan, ezt is kiöklözi Abunada, még egy visszalőtt labda, helyide csúnyán eltörte ezt a svájciak játékosa, a csereként beállott Jasari, miközben Abunadát éltetik és ünneplik a társak a 97. percben, és nagyon közel ahhoz Katar, hogy a csoport ellenfeléhez, Kanadához hasonlóan ők is megszerezzék első világbajnoki pontjukat. Most már a 98. percben járunk, és talpon az egész katari kispad, talpon a katari szurkolók is a lelátón. Mindannyian azt várják, hogy Said Martínez hármat fújjon a sípjába. És úgy tűnik, hogy ez ebben a pillanatban meg is történik. Itt a vége. Meglepetés a mérkőzésen, Katar-Svájc 1-1, hiába a svájci mezőnyfölény és hiába a svájci játéktudásbeli különbség. A katariak az utolsó percekben pontot szereztek, pedig már a második percben megszerezhették volna a vezetést, Edmilson lövését azonban Kobel védte, innentől kezdve pedig minden a svájciakról szólt. Endoje próbálkozott többször is, viszont Abunada remekül védett a katari kapuban. A 14. percben viszont ő volt az, aki szabálytalankodott, a megítélt 11-est pedig Embolo maga biztosan a jobb alsóba lőtte, megszerezte a vezetést Svájc, és innentől borzasztóan kényelmesen játszottak a svájciak. Igaz, többször kialakítottak helyzeteket, próbálkozhatott Vargas is, próbálkozhatott Ebisher is, sőt a középhátvéd Zakaria is felért egyszer egy támadással, viszont vagy nem céloztak pontosan a svájciak, vagy Abunada védett nagyot, és amikor a végén már úgy tűnt, hogy mindennek vége, mindenre pont kerül, és a svájciak magabiztosan, ha bár minimális különbséggel, de magabiztos fölénnyel megnyerik a mérkőzést, akkor egy baloldali katari beadást követően Huhi remekül érkezett középre, és a kapu bal oldalába fejelt, ezzel Katar történetének második VB gólját szerezte, és Katar történetének első VB pontját szerezte ez a válogatott. Katar-Svájc 1-1. A svájciak természetesen csalódottak, a katariak ünnepelnek, de mit gondol Bukovics László?
0: Óriási hidegzuhany ez a svájciaknak. Az egész mérkőzést, ahogy összefoglaltad, óriási fölényben játszott Svájc. Viszonylag hamar meg is szerezte a vezetést, rengeteg helyzetet dolgoztak ki, attól függetlenül, hogy azt ne hallgassuk el, az első helyzet azért a katariak előtt volt, a második percben óriási Akanji hibából kapusra vezette a labdát a katari játékos, ott nagyot védett Kobel, de utána az egész mérkőzés Svájcról szólt, viszont ahogy mindig elmondjuk a futballban, ha nem zárod le a mérkőzést, akkor mindig benne van egy ilyen szituáció, hogy most itt egy beadás után lett ez a gól, egyelő testhelyzetből gyönyörűen lefejelte emberét Huhi, de a svájciak nem mondom, hogy rosszul játszottak, de az volt bennük, hogy megyünk, tesszük a dolgunkat, előbb-utóbb úgyis jönni fog a gól, mert ott vagyunk állandóan a katari térfélen. A katari játékban nem igazán volt benne a gólszerzés, és a svájciakat egy kicsit elaltatta ez a játék, hogy tényleg mint egy kézilabdában felállt védelem előtt adogatták jobbra-balra a labdát, a katariak nem fejtettek ki nagyobb ellenállást, és a végén már, amikor már csak 15-20 perc volt hátra, akkor várták, hogy lepörögjön a mérkőzés, akkor a Katar tudott egy kicsit váltani, mondtam is egyszer, hogy a svájciaknak ez figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy ilyen könnyen oda került 14 méteres lövőhelyzetbe a katari játékos, de a svájciak nem tanultak ebből, még egy helyzetük volt, nem rúgták be, utána már ők is azt gondolták, hogy akkor lepereg 1-0-al, amit mi is beszéltünk, a Katarnak nem olyan nagy szégyen, gólarány, 1-0-as vereség még mindig kezelhető történet, de így, hogy megszerezték első VB pontjukat, és a végén sokat tettek érte, a Svájc belealudt egy kicsit a mérkőzésbe, így Svájc nagyon csalódott, katariak pedig óriási ünneplésbe kezdtek, és így megnyílt a lehetőségük arra, amit beszéltük, hogy a 8 legjobb harmadik hely valamelyikét esetleg el tudják csípni.
2: Há, vagy akár a csoport második helyét is, úgyhogy hát most már minden lehetséges.
1: Hát az elsőt.
2: Ebben a csoportban jelenleg mindegyik az első helyen áll, hiszen Kanada, Bosznia, Hercegovina 1-1 volt, Katar, Svájc 1-1 volt, és ez volt a világbajnokság 5. mérkőzése, úgyhogy rossz hírem van, már 100-nál kevesebb mérkőzés áll csak előttünk, úgyhogy már csak 99-et tudunk végigérezni.
1: Hogy ez már mögöttünk.
2: A világbajnokság hamarosan jön, a Brazília-Marokkó találkozó, amit természetesen a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít, és miután szombat van, én azt mondom, hogy töltsenek maguknak egy italt, egyenek valamit, és aztán jöjjenek vissza a rádió mellé, hiszen hamarosan Brazília-Marokkó, és hát maradjanak a Brazília-Marokkó találkozóig is a Nemzeti Sportrádióval, és a három László, Legős László Pál, Bukovics László és Edvi László most ezzel a végeredménnyel búcsúzik, Katar, Svájc 1-1, és nem menjenek messzire, csak igyanak egy jó üdítőitalt.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál baj. Ez fájó pont?
6: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
5: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
6: Sportszerűtlen kérdés.
5: Szándékosan.
6: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák és a nagynevű játékosok, és még a Fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
5: Hát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
6: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni a hát, ha esetleg szemet vetnek rá.
5: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
6: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
5: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
6: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatba 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
5: Az már a felnőttben volt?
6: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1900 76. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
5: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
6: Ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
5: Akkor ez meglepetés volt, nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
6: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt fakóbajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatba, tehát
5: akkor meccsben voltál.
6: Kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatba játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót, azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy élmény volt.
5: Az első mérkőzések, azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
6: A bemutatkozás az nagyon jó sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
5: Nyertetek
6: utána,
5: is?
6: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
5: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
6: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláh Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
5: ki volt akkor az edzőtök?
6: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
5: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
6: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
5: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
6: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
5: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
6: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
5: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
6: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
5: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
6: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemben.
5: Ez a hazai vagy nemzetközi?
6: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupameccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt, a 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
5: Miért játszottátok 60-ban?
6: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságban, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, ott hogy ott volt a kupa.
5: És mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
6: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrben, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk. Először.
5: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
6: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
5: Nem azt mondtam, hogy durva.
6: Igen, értem, egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt lehet ki, hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elő kellett menni, tehát ez nem volt...
5: Mi volt a követelményrendszer?
6: Ez a Cooper teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
5: te részt vettél hát, még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
6: A lóversenytéren így van, mi ezzel a diósgyőri csapatba megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
5: benne
6: számított.
5: Benne voltál?
6: Úgy voltunk, a csapat volt benne. Tehát a
5: de te, mint a négyből, aki
6: benne
5: ott...
6: voltam, igen. Hát benne kellett.
5: Ki volt még fiatal, ott, nem emléksz erre?
6: Benne volt az Oláh Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
5: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
6: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rossz ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
5: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőr répült.
6: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtező, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
5: És akkor ez mire volt elég?
6: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapata. Tehát a csehek jutottak ki, és...
5: Meg is nyerték.
6: És meg is nyerték.
5: A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
6: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
5: De már Fradi játékosként?
6: Diósgyőri játékosként, Diósgyőri, akkor is azt hiszem talán 4-en voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én, vagy nem, a Kutas is volt még, talán a Tatár nem volt, akkor mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
5: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset az pikáns volt a románok ellen, gondolom abban az időben is már ez pikáns abszolút, meccs volt.
6: Abszolút.
5: És a válogatottban, nagy válogatottban?
6: A Csehszlovákia.
5: Csehszlovákia. Tehát kérem akkor... Igen. Az ki...
6: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
5: Jó csengő név.
6: Panenka.
5: Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
6: Nem.
5: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
6: Igen.
5: Na, és akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
6: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-ben 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestben a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitány, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatottnál segédje a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor ötödiként pedig a Ferencváros. Tehát mi, mint Ferencváros.
5: Oda ki hívott?
6: Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, Nyillal, a Zebed Lizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival, tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros
5: hát ez már 14 éves korodban eldöntötted.
6: Így van.
5: És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
6: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na mind, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
5: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról.
6: Igen.
5: Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
6: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
5: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
6: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az Mbappéval, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
5: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt, hogy élték meg a szurkolók Diózsi Bőrben, ugyan éltettek benneteket?
6: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett, tehát össze kellett az embernek kapni magát, és azért, hogy Fradi ellen minden csapat, tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
5: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
6: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát szerintem mindegyiknek. Diósgyőrben is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
5: Hogy fogadtak például, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
6: Hát ott nagyon, ott, ott, ott,

0: jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
1: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, Jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
0: Csak éppen nem voltál ott
1: fizikálisan.
0: És a 86-ra már nem volt esélyed?
1: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edzőistáb, a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abba az időbe a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
0: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
1: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Teák,
0: Zsinka,
1: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog, sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldt, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
0: odáig. De te
1: odáig.
0: Játszottál akkor?
1: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abban az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
0: Sok gólt nem szereztél azért válogatottban, jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
1: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
0: akkor
1: más világ.
0: Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
1: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelébe az inkább csak a pontrugásoknál kell. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
0: Kis Imrének?
1: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
0: De azért sikerült kijutnod külföldre.
1: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy... Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásba, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
0: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
1: Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni.

0: úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt a Koriko, az a Elsborg.
1: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
0: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogyne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokság van való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
1: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
0: Amikor én abba hagytam 95-be a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból, 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam, üzemmérnöki diplomámban, építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
1: de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
0: 14 éve? 14 éve.
1: És ott mi a feladat?
0: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgáshoz mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
1: De focizol még?
0: Nem, az már. Úszás, tehát úszom, bringázom.
1: Megmotorozol.
0: Meg, hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
1: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
0: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
0: Aranyos voltál, hogy hívtál. Köszönöm, szervusz.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. Hamarosan kezdődik a Brazília-Marokkó világbajnoki labdarúgó mérkőzés, amelyet élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. A két kommentátor Balogh Balázs és Szalai Kristóf lesznek, a szakértő pedig Fukovics László. Előtte viszont ráhangolódásképpen egy interjú következik Barkóczi Benedekkel, aki korábban egy évet játszott Brazíliában, a Santa Fe együttesében is futballozott, vele beszélgettem. Milyen érzésekkel várod így ezt a világbajnokságot, ahol gondolom egyébként a braziloknak szurkolsz?
4: Igen, hát igazából nagyon vártam már, és kint az elmúlt egy évben már futballáz volt a világbajnokság miatt, és sok emberrel tartottam a kapcsolatot azóta, mióta hazajöttem. És ugye volt ez a Neymaros sztori, hogy hívják, nem hívják, és miután kiderült, hogy behívják, ez egy óriási nyomás volt a nemzet részéről a vezetőedző felé, és emiatt ugye behívásra került, amit ugye várni is lehetett, és kint az óriási boldogsággal és reménnyel tölt el mindenkit, úgyhogy ez az utolsó olyan remény, amikor még ugye a Neymar ott van, mivel ugye hasonló sztár jelenleg nincsen Brazíliába.
3: Mekkora sztár ő már, mint olyan értelemben is kérdezem, tehát azért nyilván válogatottal ő nem nyert világbajnokságot korábban, de Brazíliában milyen mértékben tartják fent az ő nevét, tehát amikor futballról van szó, akkor mennyiszer kerül elő Neymar, illetve most így a labdarúgó világbajnokságra vonatkozóan, ha azt vesszük, akkor Neymar szerinted segítség tud lenni ennek a csapatnak?
4: Az utolsó kérdésedre válaszolva, marketing ügyileg és nemzet, hogy mondjam, mint ahogy figyelik a brazil válogatottat, úgy mindenképpen, mert így sokkal érdekesebb az egész történet, illetve a Neymarnak van egy olyan ereje Brazíliában, hogy az egész népet tudja mozgatni, és azért is ugye muszáj volt behívni, még sérülten is, mert ugye is sokkal többen figyelik, sokkal nagyobb népszerűség van így a csapat körül, és szerintem jelenleg ugye úgy néz ki, hogy sérült, kihagyja az első meccset, de ugye úgy számol mindenki, hogy tovább fognak jutni a brazilok, és fog tudni segíteni szerintem a válogatottnak, de ő mindenképpen egy megosztó személyiség, viszont az egész országot meg tudja mozgatni, és ezért ott a helye.
3: Szerinted ki volt még ilyen karakter a brazil futballnak a történetében? Ugye rengeteg nagy sztár volt. Neymar előtt ki volt az utolsó ilyenfajta karakter, akivel kapcsolatban mindenkinek van valami érzése?
4: Hát igazából az utolsó a Ronaldinho volt, akit nagyon tisztelnek az emberek, de ugye az kicsit másabb volt, mert ott rengeteg sztár volt a csapatban, és nem nagyon, ugye ki lehet emelni egy-kettőt, de ott nem volt akkora különbség népszerűségbe, tudásba, mint jelenleg a Neymar és a többi játékos között.
3: Ilyen értelemben akkor ez a mostani brazil válogatott egy gyengébb válogatott? Tehát a célok folytán nyilván, mivel Brazília ötszörös világbajnok, azért a legmagasabb célokat lehet azt gondolom kitűzni, vagy a szurkolók ezt szeretnék, de mi a realitás szerinted a brazilokkal kapcsolatban? Milyen erősségű ez a csapat?
4: Hát igen, jelenleg ugye, hogyha megnézzük, topligás, top csapatból válogatták össze, ugye természetesen a győzelem lenne a cél, mint hogyha a névsort megnézzük, viszont abszolút ez már nem az a válogatott, ami 10-15-20 évvel ezelőtt volt, és jelenleg én szerintem a realitás egy negyed döntő, maximum elődöntő lesz, de sajnos ugye azt mondom, hogy szerintem nem fogják elérni a célt, ugye nyilván meg szeretnék nyerni, én is nekik szurkolok, de sajnos szerintem a negyed döntő körül ki fognak esni.
3: És maga a közvélemény, tehát ugye mondtam ezt, hogy feltételezem én, hogy azért egy ötszörös világbajnoknál a világbajnoki győzelem a cél. Ugye te ezt magyarként úgy mond, de brazilokkal szimpatizáló emberként mondod, de szerinted hányan tekintenek erre a brazil válogatottra reálisan és reális célokat megfogalmazva, vagy mennyire elbizakodottak ebben a brazilok?
4: Kint nyilván mindenki reménykedik, és nagyon sok elfogult ember van, mert ugye most például a legnagyobb sztár, ugye ha Neymart nem vesszük, akkor a Vinicius, de jelenleg a Vinicius nincs olyan szinten, hogy el tudjon húzni magával egy egész válogatottat, ezért elég megosztó kint is a remények, de nyilván ugye győzni akar mindenki, szóval, de aki reálisan nézi, legjobb esetben az elődöntőig fognak menni.
3: Marokkó az ellenfél, amely csapattal kapcsolatban azért az egy érdekesség, ugye, hogy az előző világbajnokságon ők messzebbre jutottak, mint a brazilok. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy egy ilyen komolyabb mérkőzéssel, rangodóval kezdi Brazília a világbajnokságot?
4: Igen, abszolút lehet ezt mondani. Riválisként tekintenek a csoport elsőséget illetően, mert ugye amikor még volt a sorsolás a csoportnak, még kint voltam, és abszolút úgy láttam a csapattársaimon is, meg az embereken is, hogy kicsit megijedtek a Marokkótól, viszont ugye most sérülések hátráltatják Marokkót, két alapemberüket is sérülés miatt nem fognak játszani, így könnyebb helyzetük lesz, de mindenképp nehéz mérkőzés lesz, illetve ugye Skócia van még a csoportban, aki ezzel a bunker focival megnehezítheti a dolgukat.
3: Négyedik csapat is hangozzon el, ők Haiti, azért ők ország, azért óriási problémát nem fognak jelenteni a braziloknak, de mi itt a nagy kérdés ezzel a kerettel kapcsolatban, mert én bennem az vetődik fel, azért Carlo Ancelottit ismerjük, mint egy nagyon rutinos, nagyon jó edzőt, ő mennyire fogja majd tudni ezeket a brazil játékosokat egy irányba terelni, mert amellett, hogy ugye te is mondtad, hogy nem már a legnagyobb sztár, de hogy azért itt, hogy úgy mondjam, ilyen sztárocskák vannak, meg karakterek és arcok, hogyha mondjuk valaki, akkor Ancelotti azért bizonyította a Real Madridnál, hogy ezeket jól össze tudja fogni, de a Brazíliával mi a helyzet szerinted? Hogyan lesz ez csapat majd a világbajnokságra?
4: Ancelotti ugye olasz, de elég ilyen brazilos stílusa van, és nagyon jól tud alkalmazkodni, igazából ő Brazíliában most úgy mutatja magát, hogy mintha ő is brazil lenne, és azért nagyon befogadták őt a csapat is, a nép is. A játékosok biztos vagyok benne, hogy hallgatni fognak rá. Viszont ugye vannak egyéniségek, akik ugye eldönthetik a meccset jó és rossz irányba is. És kérdés az, ugye a Real Madridban voltak olyan játékosok, akik ugye fegyelmezettek, határozottak, jobb irányba motiváltak, és ugye itt a braziloknál pedig nyilván az alapstílusból kiindulva mindenki lazább, mindenki vidám, jókedvű, és nem biztos, hogy ennyi embert kordába lehet tartani egy ilyen laza személyiségű edzőnek, de hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Én mindenképpen várom, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, és én szerintem jól fog elsülni, mert tudnak alkalmazkodni, de meglátjuk majd.
3: A játékra vonatkozóan, ugye te is mondtad, hogy azért itt ezek a játékosok kicsit lazább fölfogásúak. Ancelotti milyen futballt próbál játszatni a brazil válogatottal?
4: Én néztem az összes brazil meccset, néztem a legutóbbi pár felkészülési mérkőzést is, amikor ugye már specifikusan a világbajnokságra készültek, illetve a többi, beszéltem most a napokban volt csapattársaimmal is, és ők is azt mondták, hogy ez a tipikus brazil focit fogják várni, vagy az várható, hogy ugye csak támadás, és mindenki próbál az egyénekre építeni, mert ugye azért egyénekben megnézzük, van Rafinha elől, Vinícius elől, Igor Tiago, Endrick, Cunha, Neymar, azért ők meccseket tudnak eldönteni, és egyénekre fog építeni, illetve a védelem ugye rutinosabb, idősebb játékosok alkotják, és azt pedig valószínűleg rutinból le fogják hozni. Nyilván, na még nem vár rájuk egy nagyobb kihívás.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Pik-pik-pik van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, így évfél tájt hamarosan kezdődik a Brazília-Marokkó mérkőzés, a C csoport első találkozója, az ötszörös világbajnok Brazília, a legutóbbi világbajnokság negyedik helyezettjével, a meglepetés csapattal, Marokkóval csap össze, mégpedig New Yorkban, a 82.500 befogadó stadionban. Kollégáim is itt vannak velem, természetesen Szalai Kristóf, akivel együtt kommentáljuk a mérkőzést, valamint szakértőnk Vukovics László. Hát én amikor láttam ezt a beosztást, és hogy majd mi fogjuk ezt a meccset közvetíteni, meg az előzőeket, őszinte leszek, azt mondtam, hogy végre egy meccs.
3: Azt hittem azt, hogy végre, hogy velünk közvetíthet együtt a Balázs, hogy azért lesz érdekes. Valószínűleg egyébként... Én nem tudom, Laci, te hogy várod, de én nálam most kezdődik ugye igazából a világbajnokság, az első top csapat, amely valóban esélyes a végső győzelemre, vagy az elődöntőbe jutásra. Bár én néztem a hajnali Egyesült Államok mérkőzést, és az amerikaiak játszották eddig a tornán a legjobb mérkőzést, de most a braziloktól azért legalább olyan szintet várunk, ha nem jobbat.
4: Igen, a legutóbbi világbajnokság negyedik helyzetje Marokkó, a világranglistán hetedik helyen vannak, a brazilok a hatodik helyen. Hát milyen jobb meccsre várnánk a csoportmeccsek során, mint a Brazília-Marokkó mérkőzés. A csoportmeccsek szerintem itt még belefér egy-egy vereség, nyilván semmelyik csapat nem szeretne, de itt még tudsz korrigálni. Viszont a 32 között elkezdődik az egyenes kiesés, ott már nincs idő arra, tehát ha vesztesz, kiestél. Itt én azt mondom, hogy egy-két meccset nézzünk meg minden csapatot, hogy ki hol tart, milyen játékerőt képvisel, mert azért van jó pár csapat a 48 csapatból, akit nem látunk. Nem is láttunk még játszani, olvastunk róla sok mindent, de hát személyesen kell látni. A brazilok meg saját magukról mondták el azt, hogy szerintük nem világbajnoki esélyesek, de azért szeretnének minél tovább jutni.
2: Így van, ráadásul ugye sokakban az a kép él, főleg az idősebb korosztályban, ahol már én is tartozom, hogy a brazil csapat játssza a futballt, nagyon jó játékot játszik, de ha azt nézzük, hogy mondjuk a világbajnoki selejtező sorozatban csak az ötödik helyen végzett és úgy jutott ki a VB-re, míg mondjuk Marokkó a saját felségterületén ott minden mérkőzést megnyert, sőt ugye igaz, hogy adminisztrációs segítséggel, de megnyerte az Afrika kupát is, akkor azért én azt gondolom, hogy itt egy nagy meccsre van kilátás.
3: Így van, tehát egyértelműen szerintem ez a csoportnak a rangadója, már az elmúlt világbajnoki szereplések alapján is. Közben azt még el kell mondani, a szlovén játékvezető lesz Slavko Vincic, akit jól ismerhetünk, emlékeztek az idei bajnokok ligájában? Ő volt az, aki Kamavingát, hát mondjuk azt, hogy véletlenül kiállított a második sárgalappal, és aztán bele is nyúlt a mérkőzésbe, és aztán a Bayern München pedig oda-vissza megverte a Real Madridot, és így ejtette ki a királyi gárdát, de visszatérve erre a mérkőzésre.
2: Erre nem szívesen emlékszem.
3: Visszatérve erre a mérkőzésre. Igen, jó meccset várok már, csak azért is, mert nem csak a brazil meg a marokkói csapat debütál ezen a mai találkozón, hanem a New York, ugye a MetLife stadion, egy elképesztő, gigantikus stadion, ugye NFL aréna, a New York Giants és a New York Jetsnek az otthona az amerikai futballban, úgyhogy fantasztikus a hangulat, zseniális a körítés, és itt vannak a világ legjobb játékosai, legalábbis ami a brazil csapatot illeti, ott mindenképpen vannak néhányan.
2: Igen, és azért azt se felejtsük el, hogy azért New York nagyon jó helyzetben van, mert most jön ez a meccs, majd utána a NBA döntőnek az ötödik találkozója, ami lehet, hogy az utolsó, és a New York behúzza a bajnoki címet, fél háromkor kezdődik, tehát még megnézhetik azt is majd a nagy rajongók. De hát mi maradjunk itt a labdarúgó mérkőzésnél egyelőre. Hát azt gondolom, hogy sok meglepetés a brazil válogatottban nincs, mert hogy Alisson védi majd a kaput, Ibanez, Marquinhos, Gabriel és Douglas Santos a baloldali védő, Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior és Igor Thiago. Ez a kezdő csapata Carlo Ancelottinak, de majd még beszélünk természetesen róla is. Marokkó
3: pedig hát a szokásos kezdő 11. Van két hiányzója, ez Abde mindenféleképpen előről hiányozni fog Marokkónak, de ettől függetlenül igyekeztek a legjobb 11-el kiállni. A kapuban Bono, hát ebben nincsen semmi meglepetés, Szaúd-Arábiában légióskodik a marokkóiak hálóőre. Ashraf Hakimi talán a csapat legnagyobb sztárja és a csapat kapitánya, a jobb hátvéd. Nyilván néhány héttel ezelőtt itt Budapesten felemelhette újra a Bajnokok Ligája trófeáját, kétszeres BL győztesnek mondhatja már magát. Diop, Chadriad és Mazraoui a másik három hátvéd, így néz ki a 4-2-3-1-es felállásnak a négy hátvéd sora, Buadi és El Ainaoui a két védekező középpályás, El Kannous, Ounahi és Brahim Diaz a játékmester lesz a marokkói csapatban, az afrikaiak tízese, három támadó középpályás, elő pedig Saibari fog rohamozni, 25 éves, a PSV Eindhoven játékosa, idén 27 mérkőzésen 15 szerzett góllal vétette észre magát a holland bajnokságban, és el is indult a mérkőzés, a C csoport első mérkőzése, tehát Brazília-Marokkó.
2: Természetesen a kék-sárgában a brazilok, és a piros-zöldben a marokkói együttes, és a brazilok gyorsan letámadással kezdik ezt a mérkőzést. Természetesen a braziloknak van min javítani, hiszen ugye nagyon dicsőséges aranyérmeik vannak, 1958 Svédország, 62 Chile, 70 Mexikó, 94 Egyesült Államok, és 2002 Dél-Korea a japán közös rendezésű világbajnokságon, de azóta nem nagyon megy a brazil csapatnak, és bár a közvélemény mindig nyerni szeretne Brazíliában, azért, amint említettem már, a legutóbbi mérkőzések eredmény listája nem feltétlenül azt tükrözi, hogy a brazil válogatott az első számú esélyes. Ráadásul, ugye nem mondtuk, nem emeltük ide, ezt mindenki tudja, hogy Neymar ezen a mérkőzésen nem állhat rendelkezésre, állítólag kisebb sérüléssel bajlódik, sokak szerint nem is fog játszani a világbajnokságon. És hát ez egy csúnya szabálytalanság volt közben itt a második percben. Ez egy, azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan szabálytalanság volt, hogy tekintélyt parancsoló, de a játékvezető egyenlőre nem fújt. Minden esetre ez egy nagyon csúnya becsúszás volt, aminek komoly sérülés is lehetett volna a vége, de hát a marokkói fiú kemény gyerek, így aztán már folytatódott is a játék szabadrugással. Megtartják most a marokkóiak, aztán átlendülnek lassan a brazil térfélre. Én úgy gondolom, hogy azért, Kristóf, ez egy nyílt csata lesz, itt nem nagyon a védekezés fog dominálni, mint mondjuk az előző meccsen a Katar-Svájc találkozón.
3: Hát azt ne is hozzuk ide egyelőre, azt a Katar-Svájc mérkőzést, bízunk benne, hogy a szöges ellentéte lesz a mai. Igen, hát emlékszünk 4 évvel, 3,5 évvel ezelőtt a katari VB-n, ugye Marokkó Portugáliát is megverte, sőt kiejtette az akkori világbajnokságon, és ugyanazt a játékot lehetett akkor felfedezni rajtuk, mint most. Jól lehet már más a szövetségi kapitányuk, még róluk nem is beszéltünk, igen, ugyan Carlo Ancelottit már említettük, Ouahbi a marokkóiak szövetségi kapitánya, úgyhogy nyílt sisakos, előrefele irányuló támadójáték, ezt várjuk az afrikaiaktól, és egyelőre ezt is hozzák az első 2 percben.
2: Ha már említetted a szövetségi kapitányt, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye nem Mohamed Ouahbival jutott ki a csapat a világbajnokságra, hanem elődje Walid Regragui volt az, aki kijuttatta, de miután nem nyerték meg ugye az Afrika kupát legalábbis eredendően házigazdaként a pályán, ezért kirúgták, és érkezett helyére a másik szakember, aztán amikor végül is megnyerték adminisztratív módon, nem helyezték vissza a szövetségi kapitány, de az lett volna már csak az igazi nonsense, de hát az Afrikában azért ilyenek előfordultak már a történelemben.
3: Szebbek is. Igen, szebbek is.
4: Hát 4 évig irányította az U20-as válogatottat, ahonnan egy embert emelt föl, Jassim Yassint az első csapathoz. Nagyon sikeres edző, és Marokkó, hogy említettétek, 8-ból 8 meccset nyert a selejtezők során, és az első 4 percben már láthattuk, hogy nagyon képzett játékosok alkotják, hát a brazilokról tudtuk, de marokkóról is meggyőződhetünk, tehát itt nem védekező futball lesz, egy nyílt sisakos játék, ezért is vártuk ezt a mérkőzést, eddig azt kaptuk, amit szerettünk volna, reméljük, hogy jönnek a gólok is.
2: Nézzük ezt a szabadrugást, most az első lehetőség a marokkói csapat elől, 20 méterre a kaputól a jobbból, bal oldalról ívelték be a szabadrugást, azonban ezt a brazilok ki tudták fejelni, aztán pedig már sikerül is előrevágniuk hosszan a labdát, de nem lesz ebből támadásépítés, mert hogy marokkóiak megszerzik ott a felezővonal környékén, és a 4. percben helyzet egyelőre még nem volt a mérkőzésen, de reméljük, hogy több gólt is láthatunk ezen a tanácsban.
3: A pénzfeldobásnál volt egy érdekes rejt, hogy lepacsizott Marquinhos és Hakimi egymással. Hát ugye 2 héttel ezelőtt ők még egy csapatban küzdöttek az Arsenal ellen a B1 győzelemért, most meg egymás ellen fognak harcolni és mindent megtenni azért, hogy a másikat elszomorítsák. Végül is ott a pénzfeldobást Hakimi nyerte, és aztán Marquinhos pedig gratulált neki akkor. Hát Gabriel is gratulálhatott Marquinhosnak néhány héttel ezelőtt Budapesten, most meg ők együtt küzdenek Brazília sikeréért. Milyen érdekes különbségek vannak néhány nap, néhány hét elteltével. Hát az első 5 percben arról tudunk beszámolni, hogy Marokkó önmagához képest jól kezdett, aztán Paqueta most mutat valamit a régi brazil cselekből, egy óriási kötényt hoz ki Mazraouinak, aztán ő pedig becsúszva szerel, aztán Paqueta pedig szintén próbálta becsúszva visszaszerezni a labdát, Bonóig pattan hátra a marokkói kapusig a labda, és akkor onnan mélyről hátulról építkezhet Marokkó, felívelik előre, Saibari irányába a labdát, Ibanez köszönte szépen, ő követte el az előbb a szabálytalanságot, amiből lett az oldalszabadrugás. Onahi odaadja a játékmesternek, Brahim Diaz a brazil térfél felénél, Brahim Diaz a jobb lábán a labda, de neki a bal az erősebbik, Hakimi be a 16-oson belülre, Onahitól elpattan a labda, és akkor szépen visszapattan egészen a belső védőig, Diop újra Hakiminek, Onahi cselezget, nem véletlen, hogy a jobb oldalt erőlteti inkább Marokkó, ott van a világ két legjobb marokkói játékos, mondhatni a világ legjobb jobb hátvédje, Hakimi, Brahim Diaz a 16-oson belül, Brahim Diaz az a bal lábát keresi, jobban lő most mégis, megpattan a labda és most húzza ki a labdát, Gabriel bedobással folytatódik majd a játék a 6. percben.
2: Brahim Diaz volt az ugye, amikor még úgy tűnt, hogy a marokkói csapat csak második lesz az Afrika kupán, aki kihagyott egy sorsdöntő büntetőt, úgyhogy biztosan bizonyítani akar mindenképpen a marokkói csapatban, hogy az csak egy nagy tévedés volt részéről, de hát láttunk ilyet sokat a történelemben, amikor a legnagyobb játékosok kihagyták a büntetőt. Mondjuk azon meglepődnék, ha esetleg büntető lenne, és Gabrielt küldeni oda Carlo Ancelotti, hogy elvégezze, mert ő bizonyította, hogy Budapesten nem megy annyira. De nézzük most egy lehetőség megint a marokkói csapat előtt. Egy 15 méterről leadott lövés, nem találta el jól a marokkói játékos, így aztán ki tudják vágni. Nem kellett már Alissonnak közbeavatkozni, de ha ez kaput talál, és nincs ott a védő, akkor elképzelhető, hogy akár gól lett volna belőle. Ez egy jó megoldás volt, visszagurították a labdát a bal oldalról, de nem sikerült jól eltalálni a marokkóinak. Szerencséje volt most a brazil válogatottnak.
3: El Al Naoui próbálkozott 15 méterről, és ha jól láttam, akkor Bruno Guimarães, igen, eltörte a labdát, a tetejét talált el Al Naoui. Bruno Guimarães volt az, aki blokkolni tudott az ötösről. Egy távoli lövés, az egyértelműen marokkói az első 5 perc, a brazilok ki sem tudnak jönni kis túlzással a 16-osuk előteréből. Brahim Diaz, kinél másnál a bal lábát keresi Brahim Diaz, forgatja Douglas Santost, aztán odapasszolja Onahinak. Onahi a 16-oson belül, Hakimi nincsen középen, senki, ezért Hakimi ellövi keresztbe. Az viszont túlságosan is éles volt, és nem érkezett senki a hosszún, El Kannous maradt le a hosszú oldalon, de egyenlőre az első 6 perc alapján a marokkóiak szövetségkapitánya mindenképpen elégedett lehet a látottakkal.
4: Pontosan, csak a gól hiányzik, az a lövés egyébként, ha nincs a védő az előbb, az gólba tartott volna. De említsük meg a brazilok szövetségi kapitányát, aki szintén nem akárki, ugye Carlo Ancelotti játékosként kétszeres BL győztes, edzőként pedig négyszeres, tehát fantasztikus dicsőséglistája van. Itt a brazil csapattal nehezebb dolga lesz ezen a világbajnokságon, ha sikeresek szeretnének lenni. És az első 6 percből nyilván Marokkó sokkal jobb focit játszik, már úgy mondom, hogy nyilván, amit láttunk eddig. Ez nem jelenti azt, hogy le is győzik a brazilokat, de biztató, amit Marokkótól látunk.
2: A brazil csapatban pedig azért vannak igazi ikonok, például Casemiro, aki ugye játszott a Real Madrid együttesében, mondta, most a Manchester United-ot erősíti, de hitt benne Carlo Ancelotti, és betette a kezdő csapatba. Meg aztán Hakimiről még az előbb éppen az jutott eszembe, hogy például a BL döntőn is le kellett ugye cserélni, mert rengeteg meccset játszott, sérült is volt. Most azonban itt van kezdőként, kérdés, hogy majd ő is hogy bírja itt a világbajnokságnak a megterhelő sorozatát. Hát 104 meccs lesz ezen a VB-n, a marokkói csapat, ha tovább jut, és esetleg még ott is tovább tud lépdelni, akkor nagyon sok meccset kell játszani, és hát pihenésre alig volt ideje azoknak a játékosoknak, akik mondjuk bajnokok ligája döntőt játszottak, és ezért vannak egy páron.
3: Így van. Na nézzük, támadnak a brazilok a mérkőzés során, először tudnak húzamosabb ideig labdát birtokolni, Marquinhos a labdával, a brazil jobb oldalon most a labda. Aztán megkapja Bruno Guimarães, Casemiro talpa alatt az imént elcsúszott a labda, most is rosszul vett át Casemiro, eddig két labdaérintésből két rossz átvitel. Ibanez egymásnak mennek, mint a kosok a felek. Rafinha, talán először egy labdába, Rafinha megküldi távolról, 25-ről leblokkolja Sadriát, a labda most már Mazraoui jó voltából oda kerül Buadihoz, a marokkóiak próbálják kihozni, nem csak próbálják, hanem El Kannousnak sikerül, és aztán teszi vissza a védekező középpályásnak Buadinak, Buadi 6-os számmal kéri, mellette a csapattársa nem neki adja, inkább átviszi Brahim Diaz oldalára, most kapja meg, Brahim Diaz jobban lő, azt is leblokkolják, Gabriel blokkot, ott van még a 16-oson belül, Gabrielnek kiugrik Hakiminek, Vincic pedig azt mondja, hogy kifele legyen szabadrugás, Hakimi talán nem ért egyet az ítélettel, Marquinhos volt az, aki egyből oda rohant hozzá, a PSG két védője, de végül is konszenzusra jutnak, és úgy határoznak, hogy a játékvezetőnek valószínűleg igaza volt.
2: Igen, hát beszorult kettő közé a labda, aztán a bal karja Hakiminek egy kicsit lendült, és ez eltalálta, de hát azért kereste a lehetőségét a brazil védő, hogy elterüljön ott a földön, ne legyen veszélyesebb lehetőség. Minden esetre a lövéssel is őt találták el, talán egy kicsit itt meg is rogyott, mint valami boxoló, de a brazilok ezt is megúszták. Hát egyelőre a marokkói csapatban több fantázia van, és láttunk már ugyan egy Rafinha lövés, de ezen kívül a braziloktól nem sok minden.
3: Így van. Az egy nagyon gyenge vérszegény próbálkozás volt, tehát inkább kétségbe esett lövés 25-ről, ha beakadt volna, akkor lehet a VB gólja, de ugye a 2006-os VB óta a távoli gólokat nem nagyon látunk kontinens tornákon. Egyébként úgy 31 fok van nagyjából New Yorkban, ez nagyjából egyik csapatnak sem mondhatni, hogy idegen terep, sem Marokkónak, sem pedig Brazíliának, sőt, hogyha hideg lenne, az lenne a probléma. Elveszti a labdát Lucas Paqueta, megkontrázhatják megint a brazilokat, Ounahi 16-ról egyssel, Ounahi körbeveszik hárman, és ott már nehéz lett volna lövőhelyzetet kialakítani, nem úgy, mint ahogy sikerül Casemirónak egy faltot kiharcolnia a saját kapuja előterében. Ez is egy elfuserált marokkói támadás volt, több volt benne, bár megint fel lehet fedezni azt, hogy Paquetától, egy brazil játékostól, technikás középpályástól, hogy így elpattanjon a labda, azért ez is ritkán látható jelenet.
4: Igen, egyetértek, de nagyon szép szerelés volt. Látszik, hogy készültek a marokkóiak arra, hogy a brazilok mindig labdakihozatallal, tehát nem fogják fölvagdosni a labdákat. Áttalált a mezőnynek, ki akart fordulni, remekül szerzett labdát Marokkó. A rágyorsítás után közelebb akarta vinni a marokkói játékos, ha ellövi 17-ről sokkal nagyobb szansz lett volna. De eddig, amit látok Marokkótól, nekem nagyon tetszik Marokkó játék, hát nem véletlenül nyertek 8-8-at a selejtezők során.
2: Megint egy ballábas lövés, ez levágódik, de marad még a marokkóiaknál a labda, nem lesz beadás egyenőre, inkább újra kezdik ezt a támadást építeni ott a középpályán. A jobb oldalt megint kiürítették, oda várják a labdákat, hogy Kristóf is mondta, hiszen ott van az ész, a csapat esze, Brahim Diaz, aki a Real Madridban is remek teljesítményt szokott nyújtani, Carlo Ancelotti viszont biztos volt tudott belőle készülni, mert hát volt hosszú ideig játékosa, igaz, nem játszott annyit szerintem, mint amennyit lehetett volna, amennyit a tudás alapján megérdemelt volna. Most visszaszorulnak a saját kapujuk elé egy kicsit a marokkóiak, tehát ki is kell engedni ott a nyomásról a brazilokat, mert nem nagyon maradt terület. Én most már harmadszor néztem meg, hogy Vinicius Junior a kezdőben van-e, mert még nem találkozott a labdával ezen a mérkőzésen.
3: Így van, és ugye Rafinha is az előző gyenge próbálkozásnál volt, az volt az első labda érintése, úgyhogy nem véletlenül nem mondjuk a brazil csatároknak a nevét, hiszen nincsen náluk a labda. Ugye említetted az imént Carlo Ancelottit, Marquinhos háttal véletlenül szerel, és aztán egy előre pöccintett labdán a végre egy jó kis kényszerítő. Láttunk valamit a régi brazil futballiskolából. Jöhet egy Seleção szabadrugás a folytatásban, Ounahi fautolt. Szóval Carlo Ancelotti, róla is beszéltünk, ez az első hivatalos mérkőzése a brazil labdarúgó válogatott élén, eddig ugye felkészülési mérkőzéseket játszott. Elődje Ramon Menezes volt, 2 évig irányította a brazil nemzeti 11-et 2023-25-ig, de csak mint megbízott szövetségi kapitány. Ki ne emlékezne, 2016-22-ig a katari világbajnokságig Csicsi volt a brazil válogatottnak a szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti pedig először próbálja ki magát világbajnokságon, mint szövetségkapitány. Lehet, hogy innentől kezdve ez lesz a trend, talán Pep Guardiolára is azt cikkezik, hogy ha valamelyik válogatott leég itt a VB-n, és esetleg szövetségkapitányt meneszt, akkor ő szívesen átvenne vagy egy brazil, vagy egy portugál, éppen amelyik válogatott gyengébben szerepel az elvártnál. 13. percben járunk, kapaszkodjanak meg kedves hallgatók, 6 próbálkozás Marokkó részéről, mindössze 1 a braziloktól, és hát az egy is tudjuk, milyen volt Rafinha részéről, 30-ra elengedett egy balost, hát az első védő tudta leblokkolni azt a próbálkozást. 13. percben járunk, egyelőre marokkói a meccs, ha pontozásos lenne, de szerencsére nem az, 0-0 a meccsállása.
2: Igen, hát a 16-oson belül még nem is járt a brazil válogatott, most volt a legnagyobb esélye az imént, hogyha kitették volna a labdát, és most akkor Vinicius Junior rávezetheti ott Hakimire, ez nagy csata lesz, meg is húzza ott a bal szélen középre, adja a labdát, ott a fejes lehetősége, és bizony a brazil mellé fejelt, hát ez óriási helyzet volt.
3: Azért milyen a foci, nem, hogy Marokkó nyom 13 percen keresztül, a brazilok először átmennek a 16-oson, a félpályán, és bejutnak a 16-oson belülre, és ha egy komolyabb csatár van, a Thiago, igen, ha egy minőségi brazil, de ez is, majd erről is fogunk beszélni, hogy milyen brazil válogatott az, ami a Brentfordból válogatja be a középcsatárát. Tehát ezt beszéltük Vukovics Lacival a meccs előtt, hogy ez talán önmagukhoz képest minden idők egyik leggyengébb névre, leggyengébb brazil válogatottja, amikor a Brentfordból kell meg a Zenitből beválogatnod játékost a kezdő 11-be, és látjuk is, ötösön belül mellé fejel a beadásnak a brazil csatár.
2: Igen, de Enrique nem fog játszani, mert hogy nem játszott a Real Madridban sem Carlo Ancelotti.
4: Hát azért lehet, hogy be fogja tenni, de itt Hakimi mellett, ahogy Vinicius Junior, ha nem is ért eddig labdához, de a 10 percenként csinál egy ilyet, ahol eldől a mérkőzés, olyan helyről adta be, hogy nem is volt helye tulajdonképpen, 10 méteren olyat tolt a labdán, hogy Hakimi úgy látszott, hogy simán szereli, és beadta a labdát tökéletesen.
3: De nem lassú,
4: óriási helyzet ott, nem lassú. Hát azt mondod, de Vinicius Junior, ha rá tud gyorsítani, egy az egyből nem lehet szerelni.
2: És ugye ő is Real Madrid nevelés, csak nem kellett annak idején a Real Madridnak, ezért távozott onnan. Tehát azért nyilván benne is van még egyfajta ilyen bizonyítási vágy is, hogy a Real Madrid sztárját fogja, mert akármennyire is sztárok ezek a játékosok, azért mindig van bennük egyfajta bizonyítási vágy, amikor a régi klubbal, vagy régi válogatottal, vagy bárkivel kapcsolatos meccset játszanak.
3: És azt rendre el is mondják a nyilatkozatokban, hogy plusz motivációt szereznek abból, hogyha egy-egy rivális volt csapat, vagy volt edző ellen kell.
4: Az még nagyobb motiváció, hogy a volt edzőnek bedizonyítja, hogy nem játszott engem, akkor nesze itt egy gól, vagy egy olyan teljesítmény.
2: Laci, mikor átmentél a Fradiból az Újpestben, neked volt ilyen?
4: Hát megtörtént, igen.
2: Közben egy előreivelt labda, ez azonban Bono kezében hal el, úgyhogy jöhet majd előre a marokkói csapat. 15 perc telik már a játékból, és hát egyelőre az afrikaiak sokkal jobban játszanak, mint ahogy valójában vártuk is ezt. Én megmondom őszintén, bár ilyenekről nem illik beszélni, hogy a fogadóirodák nagyon magabiztos brazil győzelemre adtak. Én nem vagyok ebben biztos, hogy a brazil válogatott, és most az igazi Ronaldo, ahogy én szoktam hívni például itt a pályán,
3: fölöttük Kaká, Roberto Carlos.
2: Roberto Carlos, épp most néztem meg azt a gólját megint, amit soha nem lehet elfejteni, amit ugye rúgott szegény Barthez-nek a franciák ellen.
4: Ja, úgy nézett ki, hogy nagyon mellé megy a labda a külsővel és visszajött, és akkor említsük meg a válogatottsági rekordet, például a Cafut, aki 142-szeres válogatott, és Neymar 128-szoros, hát ma nem fog beállni, azt mondta Carlo Ancelotti. De pont te kérdezted a felvezető műsorban, Balázs, hogy Neymar segít vagy nem segít a válogatottnak. Én azt mondtam, hogy Carlo Ancelotti és ő közösen el fogják dönteni, mert égetni nem akarja magát. Ha egészséges lesz, amennyit tud, akkor ha ő pályán lesz, akkor biztos, hogy fog tudni
2: ugye
4: segíteni.
2: Ugye a három R betűs, Ronaldo, Ronaldinho és Rivaldo fémjelezte csapat nyert utoljára 2002-ben világbajnokságot.
3: Így van, és milyen érdekes volt ezt látni, hogy ott van a lelátó Roberto Carlos, Kaká, Ronaldo, a pályán pedig, ahogy beszéltük az imént, Igor, Thiago, a csatár. 20 év, nem volt olyan régen a 2006-os világbajnokság, amikor még a brazilok Ronaldóval elő, Ronaldinhoval, Kakával játszottak.
4: És előtte most Romário, Bebeto.
3: Hogy foghatják a fejüket most otthon Romário, Bebetoék, vagy a helyszínen a fenomenó Ronaldo, hogy most ilyen kilencese van a brazil válogatottnak, aztán cáfoljon ránk majd Igor Thiago, és lehet ő lesz a gól király, de hát most jelenleg nehezen tudjuk elképzelni, miután, még egyszer mondom, két perccel ezelőtt az ötöstől senkitől nem zavartatva luftot fejelt, és emiatt maradt a mérkőzés állása még 0-0.
4: Jó, de az esélyt azért adjuk meg neki, mert a Carlo Ancelotti betette, azt értem, hogy akkor nem tud olyan nagy választékból válogatni, ezek szerint mondjuk brazil szinten az meglepő.
3: Bár lehet Kunyát de... már elküldte melegíteni, azt nem láttuk. Igen. Gabriel a labdával a körében belül, marokkói térfél körében belül, építkeznek szépen lassan a brazilok, Geymar és Bruno Geymar és Paqueta, újra Gabriel hátul, most a brazil baloldal akcióban Douglas Souza, Santos, bocsánat, Vinicius Junior a labdával, talán másodjára mérkőzésen, Vini behozza középre, a körívbe is majdnem bemegy Vinicius egyssel, egy pici passz Pakétának, körön passz ki oda-oldalra Gabrielhez, Gabriel beteszi középre, megkeresi csapattársát, Igor Thiago fut a labda után, de Bono jól olvassa a játékot és lehozza a labdát. 18. perc, 0-0 a Brazília-Marokkó C csoportbeli mérkőzés állása.
2: Azért úgy tűnik, hogy ébredeznek egy kicsit a brazilok is, mert most az utóbbi percekben éppen a brazil válogatott veszélyeztetett többet. Az imént ez a továbbfejelt labda, és két ember is ott várta, csak nem volt pontos, mert Vinicius is érkezett a hosszú oldalról, de rossz volt a feje, és így meg tudta szerezni Bono a labdát. Egyébként, ha már arról beszélünk, ugye, hogy 2002-ben nyertek utoljára a brazilok, a németeket verték 2-0-ra, de 2014-ben egy olyan fájó emlékük van, hiszen az elődöntőben a későbbi győztes német válogatott 7-1-re verte a Neymarral fölálló brazil csapatot, és ugye Neymar, ha jól emlékszem, azon a mérkőzésen előtte szenvedett.
3: Így van, Kolumbia ellen a negyeddöntőben Zuniga rúgta le deréken térdelte Neymart, és ott már nem járt, nem tud, az volt az első meccs, amikor nem játszott Neymar, ki is kaptak csúnyán. Thiago Silva sem volt akkor, ő sárgalapos eltiltott volt, úgyhogy két húzó ember hiányzott akkor a braziloktól. De most itt van Rafinha, Rafinha megint 25 méterre, mekkora plasz Viniciusnak, micsoda átvétel volt, és Hakimiért vissza a 16-oson belül, hát összejátszott Brazília két legjobbja, Rafinha hihetetlen, hogy milyen erős, előrefele irányuló passzal vette célba Vinicius. Nézzük, nem volt les, és fantasztikus az átvétel is, de hogy Hakimi odaért, visszaért és szögletre tudott menteni, végre láttunk valami futball jelenetet a pályán, gyönyörű volt.
2: Igen, és azért most már egyre jobban erősödik bennem az a dolog, hogy a brazil válogatott egyértelműen átvette az irányítást, mert a marokkóiak hosszú percek óta nem jártak a brazil térfélen, tehát elképzelhető, hogy az elején volt némi kis idegeskedés, vagy akár magukra húzták egy picit a marokkóiakat, aztán most majd egy másik játék fog kialakulni, de lesznek ennek nyilván majd hullámhegyei, hullámvölgyei mindkét csapat részéről. Az viszont biztos, hogy most egy brazil szögletrugás következik, mégpedig a bal oldalról, nagy a lökdösödés ott az ötösön belül, még a játékvezető nem is hagyja, hogy Bruno Guimarães elvégezze ezt a szögletrugást, még állítgatja ott az embereket. Hát Casemiro is volt, aki már fejelt fontos meccseken, fontos gólokat, nézzük, hogy most kinek a fejére érkezik majd ez a beadás. Jön ugyanis középre, Bono ki tudja ütni, kipattan, Vinicius Junior veszi át, aztán tovább gurítja a labdát, egy lövés levágódik, de még marad a braziloknál, de aztán hátra teszik teljesen a labdát, és bizony szaporáznia kell ott a lépést a brazil védőnek, mert hogy megpróbált egy kontrát vezetni a portugál csapat, azonban ezt jól oldották meg, ezt a feladatot, nem lett belőle semmi gond. Santos volt az, aki hátra tette a labdát Ellisonnak. Szóval azért most is volt lehetőség a brazil csapatnak.
3: És én ezt hiányolom, a brazil finomságot. Paquetá jön, a lecsorgó labda, Viniciustól kap egy lövése egy labdát a jobb lábára, neki az a gyengébbik. Miért nem csinál egy gyönyörű lövőcselt, jobban átteszi az erősebbik bal lábára és eltekeri a hosszút egy braziltól, nem ezt várnánk?
2: De odaér négy védő addigra.
4: Igen, de itt a legmagasabb szintről beszélünk, itt ki van elemezve minden játékos, tudják, amit te most mondasz, hogy ő ballábas, arra jobban figyelnek, azt is tudják, hogy jobban nem biztos, hogy el fogja lőni. Egyébként arra a felvetés, amit a Balázs mondott, az elején Marokkó nagyon meglepte Brazíliát, nem számítottak rá, hogy így letámadja őket, és közben egy lehetőség.
2: Óriási lehetőség a marokkói csapat előtt, egy nagy indítást követően megszerzi a vezetést a marokkói gárda. Hát ott a belső védők mit csinált a Kristóf? Hát gyakorlatilag begyalogolhatott a marokkói csatár, aztán az előttibe kiinduló kapus fölött pedig szépen emelte Szájberi, hát a legjobban hajtotta végre.
3: Tökéletes, hogy Brahim Diaz megkapta a labdát, amikor azt hittük volna, hogy csordogál a meccs, és középen van ide-oda pattog a labda, megjátszották a középkörbe Brahim Diazt, ő köszönte szépen, és mértani pontosságú paszt tett Szájberi elé, két brazil védő, Gabriel és Marquinhos, nem akárkik közé, de pont úgy, hogy nem is kellett átvenni a Szájberinak, köszönte szépen, és egyszerűen átlöbbölte a kifutó Alisson fölött a labdát, Amrabat szerzett labdát a középkörbe, oda szólt a Brahim Diaznak, és az micsoda labda Marquinhos és Gabriel közé, át se kellett vennie, nem is kellett igazítani a Szájberinak. Alisson kijött, de hát jönnie kellett, 16 méterről pedig egyszerűen átlöbbölte őt Szájberi, jól is pattant neki a labda, gyönyörű találat.
2: De hát Brahim Diaz mellett is voltak hárman, senki nem támadta meg, két belső védő volt, és gyakorlatilag nem közelítettek a támadó felé, nem inkább szétnyíltak szinte.
4: Pontosan ilyenkor a középkörben, ha ennyire fönn van a védelem, mint a braziloknál 40 méterre a saját kaputtól, akkor le kell ütközni az indító játékos, vagy legalábbis ki kell billenteni. Ez nem történt meg, nem biztosította egymást a két belső védő a braziloknál, és Ellison fölöslegesen jött ki, már 16-oson kívülre futott, és így kézzel nem tudott játékba avatkozni az átemelésnél, mert ha beleüt, akkor kiállíthatta volna a játékvezető. Így még talán jobban is járt Brazília, hogy nincs 10 emberrel.
2: Igen, és hát láttunk igazi futballt az előbb a braziloktól hosszú percekig, ebből jött most egy kontra, a 22. percben tehát megszerezte a vezetést a marokkói csapat. Hát én nem akarok meccseket leszólni, de azért ilyen játékot, mint eddig láttunk ebben a 22 percben, még nem sokat láttunk a világbajnokságon.
3: Mármint a braziloktól, vagy összességében?
2: Összességében, a két csapattól.
3: Hát, talán a Svájc-Katar még tud vele versenyezni. Egyébként igen, többet vártunk, főleg a braziloktól én személy szerint, hogy lassan elérünk az első ivószünetig, és tényleg egy luft fejesen kívül semmit nem tudtunk felírni Igor Thiago neve mellé, sőt a egész brazil válogatott neve mellé. Na, megénekeltem ezt a bizonyos ivószünetet. Úgyhogy most nagyjából van 3 percünk elemezni a mérkőzést. Hogy látod eddig, Laci, a találkozót? Pont akkor lőtte Marokkó a gólt, amikor már Brazília kezdett visszatérni a mérkőzésbe.
4: Abszolút így van. Carlo Ancelottit mutatta a kamera, hát szegény most ebben a 20 percben öregedett egy 5 évet. Nem erre számított, hogy így kezdődik a mérkőzés. Marokkó abszolút uralta a játékot. Ha az első 10 percben szerzik meg a vezetést, akkor teljesen megérdemelt lett volna. Mindenki ezt mondja. Pont a 10-15. Perc körül kezdett magához térni Brazília, volt Vinicius Junior, elment a bal szélen Hakimi mellett, amit mondtunk, a gyönyörű centerezés, óriási helyzet, ugye a Brentford centere nem tudta gólra váltani, ez volt az egyetlen komolyabb lehetősége Brazíliának. Marokkó remekül tartja a labdát a mezőnybe, és nem csak hátul passzolgatnak, tehát nem az, hogy a négy védő két csatár ellen megtartja a labdát, hanem föl mélységi passzok, 2-1-ek, remekül 1-1-eznek. Marokkónak óriási önbizalma van, látszik, hogy olyan helyről jöttek, ahogy tudjuk, hogy a selejtezőkben 8-ból 8 meccset nyertek, és nagyon élvezik is a játékot. Egy Brazília ellen, ahol ilyen csatárok vannak, hogy Vinicius Junior vagy Rafinha, ott egy megingás elég, mint ahogy láttuk ennél a beadásnál, azonnal helyzet teremtődik. De a brazil válogatottom most 22 perc után nem akarom egyből elmondani, hogy most jó vagy rossz csapat, de amit eddig láttam, nem elég egységesek. Tehát látszik, hogy a védelembe könnyen zavarba hozhatók, elől meg nagyon az egyéniségekre vannak kihegyezve. Tehát itt arra gondolok, hogy nem csapatszinten próbálnak, hanem hogy egyénileg Rafinha vagy Vinicius megvillan, és abból történik valami.
2: De két BL döntős, illetve egy BL győztes közülük belső védőt vert meg tulajdonképpen a marokkói.
3: Így van. Gyönyörű passz. Miért? De nem véletlenül keresik Brahim Diaz-t. Nem véletlenül vi a tízes mez, ami a braziloknál Neymar. Tehát ott a braziloknál Neymartól fogják várni a megváltást, itt a marokkóiaknál pedig Brahim Diaz-t. És milyen érdekes, hogy ez a játékos, aki ilyen passzal egy brazil válogatott ellen, a Real Madridba kiegészítő ember. Csak tehát oda nem fél.
4: Jó,
3: a kezdő
4: Real Madrid azért.
3: Real Madrid az a Real Madrid. Madrid.
4: Igaz, hogy most nem jutott be a BH döntőbe, de a Real Madrid mindig Real Madrid, hogy elmondhatjuk, hogy Brazília is mindig Brazília. Igen. De itt azt várjuk, amit elmondtuk játékosokat, hát ehhez most nem tudnak tudni fölnőni a maiak.
2: Ugye láttátok, hogy egy kicsit kikockázták ezt az indítást, hogy indult a csatár, de ha észrevettétek, Hakimi a jobb oldalon.

0: brazil válogatott védekező középpályása a kettőből az egyik, hogy neki kell lennie ennyi idősen egy olyan szezonok után, amit ő a produkál a Manchester Unitedben. Lehet, hogy Ancelotti bízik benne a régi idők miatt, de nem vagyok benne biztos, hogy Casemiro még ott van a brazil a legjobb 11 futballista.
1: Pontosan között. Így van, és pontosan ez a lényege, hogy Ancelotti még arra emlékszik, amikor ő nagyon jó volt, őnek egy biztos embere volt, egy kulcsembere. Hát ő benne a reménységet látja, de Casemiro, tehát olyan sikereket értek el együtt, hogy ezért van az benne, hogy ő kell nekem, ő ott volt nekem mindig a biztonság, de én is azt gondolom, hogy most már vannak nála jobbak Brazíliában.
2: Közben Vinicius Junior ott a vonal mellett már az ellenfél térfelén egy kicsit megrendszabályozták, volt egy szabálytalanság ellene, most aztán ő próbált meg irányító szerepkörbe kerülni, átívelt a labdát a jobb oldalra, az oldalvonalon kívül London, hát most mutatják éppen Carlo Ancelottit. Ha valaki látja az arcát, akkor tudja, hogy nem a brazil válogatott vezet.
0: Igen, és lehet, hogy ezt hozzá kell szoknia Carlo Ancelottinak, bár neki ez idegen terep, hogy vesztésre áll a csapata, de ez a brazil 11, ez a Seleção, ezt nem véletlenül azért sokan megemlegették a világbajnokság előtt, hogy lehet, hogy ez most már egy más elvárásokkal pályára lépő brazil válogatott lesz, és ez így is néz ki az első 26 perc alapján. Hakimi, micsoda lendületben, Hakimi 16 méterről egy lövés mellé! Alisson lekövette a mozgás, de ilyen lendületet, ilyen sprinteket, ilyen attraktív támadójátékot nem látunk a braziloktól az első félidő felén túl. Fantasztikus próbálkozás volt, és hogyha Brahim Diazt megkínálja mondjuk jobb oldalt, akkor még nagyobb bajba lehetett volna Brazília, hiszen akkor egy az egyben maradhatott volna az a Brahim, aki egy zseniális gólt passzot adott néhány perccel ezelőtt.
1: És az egész labdakihozatal dicsérjük meg, mert a bal hátvéd helyéről indult Marokkó, és 6 olyan passzt adtak, kicsibe járták, súlypontot váltottak a jobb oldalra.
0: Közben Casemiro labdát veszít megint.
1: Úgy tették át Hakiminek, aki legyorsult mindenkit. A brazilok egyelőre nem találják a játékritmusát, a gólóta meg pláne.
2: És nézzétek meg, hogy lemarad, és az előbb is az volt, hogy úgy vezették át ott a két hatoson, nevezzük őket arra a posztra, vagy hatos, nyolcas, ahogy tetszik, hogy átfutottak rajtuk, és ez nem először fordul már elő a mérkőzésen, meg még szerintem nem is utoljára.
0: És nem is lehet azt mondani tényleg, hogy a klíma, hogy nem bír, mint a cseheknek mondtuk az Dél-Koreán, hogy magaslati levegőn játszottak Mexikóban, nehezen tudtak alkalmazkodni hozzá. Hát a brazilok, a marokkóiak hozzá vannak szokva az ilyen időjárási körülményekhez, ez egyáltalán nem lehet kifogás, és az sem, hogy látjuk, hogy Marokkó milyen szinten, milyen sebességben közlekedik a pályán, és ahhoz képest a brazilok, mintha lassított felvételben, különösképpen a két hatos, ahogy Balázs is mondta, Bruno Guimarães és meg Casemiro. Én nem lennék meglepve, hogyha Ancelotti, jó, még csak a 28. percben járunk, de a fél időben már mondjuk cserét eszközölne, és a 2-6-osból az egyiket lecserélni. Már meg is néztem, hogy a kispadon melyik védekező középpályást lehetne beküldeni, de amikor egyből végigfut az ember a neveken, de úgy elsőre nem talál senki. Tehát azért mondom, hogy ez a brazil keret nem olyan, mint amit megszokhattunk. Talán Fabinho-t lehetne, vagy őt szokhattuk meg, hogy védekező középpályás poszton játszik. 32 éves és 3 éve a Saudi Al-Ittihad csapatában játszik.
1: De most már védekező középpályásokat nem úgy kell képzelni, hogy csak romboló játékosok, tehát ezek már nagyon tudnak focizni.
2: Nézzünk egy szabadrugást, mert közben Brahim Diazzal megint nem bírtak, Pacheta volt, aki szabálytalankodott vele szemben, így aztán az ötössel egy magasságból a jobb oldalról a 16-os vonalától, mint egy 6 méterre következik majd ez a szabadrugás. Be is íverik, ott a fejes vállal találtal azonban a marokkói játékos, fogja is a fejét, mert ez óriási lehetőség volt megint, és teljesen tisztán fejelhetett, de még nincs vége ennek a marokkói akciónak. Megint a 16-oson belül egy remek passz, aztán a lövés, ez levágódott azonban, de visszaadják Brahim Diaznak a labdát. Brahim Diaz fölszedik az ütőit, ahogy szokták mondani jégkorongban Kristóf, mert amikor lőtt volna abban a pillanatban, egy picit megtámasztották, talán egy picit a lábát is elsodorták, de megint azonnal, nagy helyzet volt.
0: Azonnal, jól látom, hogy Casemiro volt, aki eladta a labdát. Igen, csak jégkorongban akkor 2 perces kiállítás van, itt nem eszközölt a játékvezető, még csak faltot sem. Teljes zűrzavar a brazil védelemben, vagy az egész csapatban azt lehet mondani. Brahim Diaz pedig hát csúcsformában futballozik egyelőre. Micsoda sarkozós megoldásokat enged meg magának. Most már kinyosszadja, gyakorlatilag most már másodpercekre sem tudja megtartani brazil a labdát. Marokkó pedig köszöni szépen, Unai a középen, megint teljesül sem Brahim Diaz. Ő is köszöni, Brahim Diaz megrohamozza a 16-ost jobbal, egy lövőcsel, a 16-oson belül most ezt túlcifrázta Brahim, de nem tudnak odaérni a brazil középpályások. Casemiro is, és Bruno Guimarães is csak nyomozza a labdát. Unai kiteszi a labdát Unainak. Unai lehet, hogy Hakiminek, nem, becenterezi középre, egy Marquinhos felszabadítás, na most volt Hakimitől egy lövés, viszont ezzel ő fel is szabadított, viszont a MetLife Arenában, ha NFL meccset rendeznek, ez egy 3 pontot ér field goal miatt.
2: Igen, most hagyta Brahim Diaz, hogy Hakimi ellője, nem volt jó döntés.
0: Így van. Tom Brady közben ott van a helyszínen, ugye ő a New England Patriots-szal nyert 6 bajnoki címet, és aztán a Tampa Bay Buccaneers-szel még rátett egyet, nem játszott, és egyik New Yorki NFL

0: csapatban sem talán ő minden idők legjobb, hanem a legjobb NFL játékosa irányítója.
1: Ezután a lövés után.
2: Rugónak
1: jó lesz.
2: Igen.
1: Na de tegyük félre a viccet, a 31. percben járunk, és a marokkói csapat most úgy érzem, hogy érzi ezt a bizonyos vérszagot, mert hogy nagyon rátettek még egy lapáttal itt a gól után, mert úgy érzik, hogy ha még egy gólt rúgnak, akkor lehet, hogy összeroppan ettől a brazil válogatott.
3: Ha most nem lenne a sárga mez a brazilokon és a piros a marokkóiakon, hanem nem tudnánk, hogy melyik csapat, akkor semleges néző azt mondaná, hogy az ötszörös világbajnok a piros mezben játszó Marokkó, aki olyan tempót diktál és olyan megoldásokat választanak, amit öröm nézni. Tehát ezt tudják folytatni, és ahogy Balázs nagyon jól mondta, érzik azt, hogy most megvan roppanva egy kicsit a brazil csapat, és meg lehet szerezni a második gólt, ha bár most Vinicius rágyorsít.
1: Vinicius a 16-oson belül, aztán visszagurítja a labdát, de egyelőre nem lesz belőle lövés, Viniciusnak visszateszik, megint a 16-oson belül ott az alaponalnál visszahúzza a jobb labdát, elleni gól! Vinicius Junior! A brazilok nagy reménysége. Ugye beszéltünk róla, hogy megnéztem háromszor is, hogy a kezdőcsapatban van-e. Hát elnézést kérek Viniciustól, mert parádés gólt lőtt. Ilyeteket szokott lőni egyébként.
2: Igen, ez a zseni, ez a klasszis megmozdulás, amikor egy fél időben háromszor érsz labdába, vagy egy 30 perces periódus alatt háromszor érsz labdába, de abból egyszer majdnem gólpasztatsz, szinte gólpasztatsz a csapattársadnak, aztán pedig megkapod kicselezett Hakimit, és aztán kiméletlenül kilövöd a hosszút. Bono is csak nyomozta a labdát, próbálta lekövetni, de hát esélye nem volt. Lehetett látni, hogy elrúgta Vinicius.
1: És mindenki tudta, hogy ez fog következni, de olyan jól csinálja ezeket a dolgokat, hogy egyszerűen még Hakimi sem tudja megakadályozni.
3: A pont ezt beszéltük az elején, hogy mondtátok, hogy 10-13. Percben mondtuk először a nevét. Én erre azt mondtam, hogy ha 13 percenként csinál egy ilyet, akkor eldönti a meccset Brazília javára. És ahogy Balázs mondja, tudja a védő, hogy vissza fog cselezni, és mégis megcsinálja, és úgy rúgja el, hogy esélye nincs a kapusnak. Ez a bal széről visszafele cselezett, és körülbelül 8 méterről tiszta erőből a bal felső sarokba rúgta, nem teljesen föl, de magasan, tehát teljesen vételetlen lövés volt. Nem mondom, hogy megérdemelten, de egyenlített Brazília.
1: Annyit tegyünk hozzá, hogy nem Hakimit csapta be, ugye?
2: Lemaradta
1: az előző támadásnál, úgyhogy lehet, hogy így könnyebb dolga volt Vinicius Juniornak. Minden esetre, ha a játékra koncentrál, akkor tudjuk, hogy világsztár, amikor veszekszik, akkor kevésbé tudja jó oldalát mutatni, de most nagyon kellett ez a brazil válogatottnak, és látjátok, legyünk őszinték, picit temettük most a brazilokat az előbb, és most meg lehet, hogy Phoenix madárként ők fognak jönni. Megpróbált rátenni egy lapáttal a marokkói gárda, picit talán ki is nyíltak hátul, és itt az egyenlítés.
2: Jogosan temettük egyébként, igen. Tehát abszolút marokkói volt az első 30 perc, és ez tényleg az egyéni klasszis, az egyéni megmozdulás, olyan játékos a Vinicius a pályán, olyan nincs Marokkónak, tehát ők csapatként kell, hogy fölénőjenek a braziloknak, míg a Seleção bízhat az egyéni klasszisokban, hogy egyszer Rafinha megvillan, vagy egyszer Vinicius, de a középpálya nem változott a braziloknak, ugyanúgy labdát vesztenek, Unahi fölpasszolja a labdát, Saibarinak, Saibari pedig Brahim Diaznak. Brahim Diaznak a kedve szerintem nem csökkent emiatt a brazil gól miatt, Saibari ölött az első gólt, visszapasszolja Hakiminek, aki kap egyet Vinicius Juniortól, lent marad, és jön a mérkőzés első sárgalapja, Vini oda megy, nagy kedélyesen elnézést kér, bocsánatot kér Hakimitől, Vincic lehet, hogy megkegyelmez neki, még bár nem tudom, hogy hozzáérte Vinicius.
1: Ebből... lehet, hogy hozzá, de nem volt szándékos egyébként, tehát nem volt egy nagy szabálytalanság, csak hát azért Hakimi sokat volt sérült, azt mondtuk.
2: Igen, igen, úgyhogy, de ami biztos, hogy szabadrugással jön Marokkó, bár ezt a biztost is idézőjelbe kell tenni a hajnali Egyesült Államok mérkőzés volt a Paraguay ellen, hiszen megtörtént a futballtörténelem első videózása, amikor sárgalapot adott egy játékvezető, majd kiment varozni, visszavonta a sárgát műesés miatt, Miguel Amiron pedig kapta a lapot, az amerikaiak pedig jöttek egy szabadrugás kifelével, úgyhogy a pályán hozott ítélet pont a szöges ellentéte volt ennek.
1: Na de nézzük majd, hogy mi lesz ebből a szabadrugásból. Nagy a helyezkedés, ott a 11-es pont előtt húzták meg a vonalat a brazilok, és ebből indulhatnak majd a marokkóiak a szabadrugásnál. Kifejelik egyenőre, nem túl hosszan, úgyhogy marad a labda ott a 16-os előterében. Brahim Diaz ível újra középre, jönnie kell Alissonnak, és jön is, és elüti a labdát, de a labda megint a marokkóiak, itt a felező vonalnál fölveszik újra majd a támadás vonalát. Minden esetre azért nem volt most veszélyes ez a beívelés, és Alisson is nagyon jól jött ki.
2: Alisson jól olvasta a játékot. Ugye néhány kép kikerült a világbajnokság előtti felkészülési campről, edzőtáborról, a brazilok edzőtáborából. Alisson pocakkal jelent meg. Ő ugye sokáig sérült volt, és nem játszott a Liverpoolban. Ugye sokszor volt, hogy Pécsi Ármin is talán bekerülhetett volna, hogyha megsérül a Liverpoolnak a második számú kapusa, végül nem így lett. Szóval Alisson nem védett gyakorlatilag egész tavasszal, és pici pocakkal érkezett meg az edzőtáborba, de ahogy most látjuk, látjuk, mozgékonyságát vagy sebességét nem vesztette, sikerült lefogynia a tornára. Hiába ott ül Ederson, aki szintén a Manchester Cityben Guardiola alatt a világ egyik, hanem a legjobb kapusává nőtte ki magát. Az elmúlt két szezonban most már a Fenerbahcsét erősítette. Ibanez teszi hátra az imént említett Alissonhoz, úgyhogy nagyon hátulról építkezhet a 36. percben Brazília Gabriel. Hát neki nagyon-nagyon vegyes képei lehetnek az elmúlt hetekről. Ugye az ő 11-esével veszített BL döntőt az Arsenal a PSG-en. Ibanyeznek hagytak területet, de a labda rossz volt, kitől mástól megint Casemirótól, úgyhogy a 36. percben Brazília-Marokkó 1-1.
1: Kristóf, látom, hogy te nagyon figyeled a teljesítményét most Casemirónak, de sajnos nem tudok ellentmondani neked, mert tényleg nem sok jó megoldása volt, és hát egy kétsebességi fokozottal szerintem lassabban játszik, mint ahogy kellene neki ott a középpályán, de hát egyelőre elbírja a brazil válogatott, mert sikerült felállnia és gólt szereznie, és most kíváncsi vagyok rá, hogy milyen fordulat lesz majd megint ez a mérkőzésen, mert hogy lesz még, abban majdnem biztos vagyok.
2: De végre jó színvonalában, tehát lendülete van ennek a mérkőzésnek. Lehet látni, hogy Marokkó nyerni szeretne. Tehát pontosan ezt hiányoltam Svájctól, hogy ők rúgtak egy gólt, és utána felülük le is fújhatták volna a mérkőzést az első fél időbe. Itt Marokkó is szeretné megnyerni ezt a mérkőzést, nem elégszenek meg azzal, hogy most egy-egy az állás, vagy hogy vezettek, és lehet, hogy szereznek pontot, vagy pontokat Brazília ellen.
3: Jó, de hogy ilyen jó legyen a mérkőzés, ahhoz két csapat kell, aki játszani akar, mert Katar meg akarta úszni minél Christoph kevesebb góllal.
1: Kristóf, kikapta a sárgalapot.
2: Casemiro.
3: Igen, és ahhoz, hogy ilyen játék kialakuljon, ilyen képzett, gyors, technikás játékosok kellenek, mint ebbe a két csapatba van, de változatlanul Marokkó játszik jobban. Brazília tényleg az egyéniségekre alapoz, mint Vinicius Junior vagy Rafinha. Marokkó nagyon komoly tempót diktál, és csapatként egyelőre jobban tetszik, mint
2: Brazília. Nézzek, Balázs, két ütemmel ért oda később Casemiro.
1: Hányai megtolta a labdát, más esélye nem volt, mert megint vitte volna a védelemre. Tényleg ez van. Hát Casemiro szerintem nem fogja végigjátszani ezt a meccset, vagy lecseréli Ancelotti, vagy ki fogják állítani, vagy kapnak róla egy gólt.
2: Ugyanezt akartam mondani, hogy eddig is mondtam, hogy lehet, hogy Casemirót le fogja hozni a fél időbe, hát ez egy érv, egy újabb érv mellett ez a sárgalap, hogy ne játssza végig a második fél időt a Manchester Unitednek a középpályása. Marokkói szabadrugás, fent a kész, Hakimi fogja elvégezni ezt. A marokkói jobb oldalon a labda, most Brahim Diaz egy az egyezik, Douglas Santos-szal, most lehet, hogy Douglas Santos ezt a párharcot, nem is Vinicius volt az, aki visszament védekezni, aztán pedig ő szerelt, és kirúgással folytatódik a meccs, aztán pedig egy erőteljes karlendítéssel a levegőbe csapotta, és üzent saját szurkolóinak, hogy kicsit szurkoljanak, kicsit buzdítsák még őket. 101 km/órás sebességgel ment Viniciusnak az a lövése, ami végül gól lett. Azért az egy iszonyat bomba 10-11 méterről.
3: Esélye nincs a kapusnak, és ráadásul jó helyre ment.
1: És jó pattantott előtte egy kicsit a labda, megemelkedett a földre, hogy eltalált a pont.
3: Igen, és tudom, hogy ezt már mondtuk, de nagyon fontos, hogy tudja a védő, hogy arra fog cselezni, de azért klasszis játékos, mert olyan gyorsan és olyan ütembe csinálja, hogy így sem tud szerelni a védő.
1: Hát emlékeztek Robbenre, ő is ezt csinálta, ez volt a specialitása, csak ő bal lábbal és a jobb oldalról indult, és mindenki tudta, hogy ez fog történni.
3: Hát úgynevezett tükörszélsőnek hívjuk, most a bal szélre hozta jobb lábbal befelé, gyönyörű gól volt.
1: Na nézzük akkor a brazilok támadását. Most áttevődött a játék teljesen a marokkói télfőre, minden mezőnyjátékos ezen az oldalon, és most a jobb oldalról próbál Rafinha elindulni befelé, nincs szöglet egyenlőre, hosszan vágják előre középre, elég céltalanul ment ez a labda, úgyhogy még mindig a brazilok támadhatnak, azonban ott egy rossz csel. Na kié lesz a labda, ide-oda pattog egyenlőre, nem tudja senki megszerítani, aztán a marokkóiaknak sikerül, és már is indulhat a kontra.
2: Így van, Buani az, aki játékba hozná, Saibarit, rossz volt a passza Gabriel. Vajon most visszaáll-e Brazília, vagy egyből elkezd kontrázni, és neki esnek egymásnak, mint a kosok megint, mint az első 10 percben a csapatok. Vinicius ritkán látható technikai hiba tőle, Brahim Diaz a csapattársa ért vissza, és ő tudott szerelni, közben egy hangmikrofonnak ment neki a labda, miközben kigurult touchra, ezért ment el egy picit a hang. Vinicius kényszerítőzik, Pakétával kapja vissza a labdát Vini, de végül Igor Thiago marad le, megvetettem, de visszaszerezte azonnal a labdát. Ibanez odaadja a labdát Casemironak, talán a mérkőzés első jó Casemiro labda érintése, Ibanez megjátsza, Igor Thiago talán a fizikai hatásait igénybe tudják venni, nem, könnyedén elválasztja Sadriát Igor Thiagótól a labdát, Bruno Guimarães már összegyűjti, Marquinhos hátul passzolgat most Brazília, de nem állnak meg szerencsére. Azt lehet látni, hogy nincs az, hogy picit rájönnek a csapatok, pihennének ezen az egy-egyen, mind a két csapat a gorra játszik és szeretnék megszerezni a vezetést. Marquinhos már a marokkói térfélen, de még a kezdőkör környezetében Bruno Guimarães és Casemiro mozog vissza, aztán előre íveli a labdát, nagyon nagy íve van, ez Bonónak kényelmesen fog pattani, úgyhogy még mindig nem tudom megadni Casemironak az első jó paszt.
1: Na hát majd eljön az ideje, de hogyha gól lesz, és látom, hogy ő fogja rúgni, átengedem neked a szót, hogy tudjál örülni, mert már ilyet is láthattunk azért a történelemben. Most azonban Gabrielt figyeltem az előbb, hogy hajtotta a többieket, hogy menjünk előre, lendüljünk át, és most azért a marokkói csapat is stílust váltott, mert hogy nem uralja a játékot, hanem megpróbál inkább kontrázni, visszahúzódott. Nyilván azért volt egy figyelmeztetés számukra ez, hogy amikor egy picit föllazultak, akkor rögtön gólt kaptak. De hát van még bőven hátra az első félidőből is, hiszen a 41. percben járunk, de ugye volt ivószünet is, meg aztán lesz hosszabbítás, eddig azt figyeltük meg, hogy átlagban ilyen 6 percek a hosszabbítások félidőnként, ebben nyilván az a 3 perc. Neymart is mutatják közben, aki teljes harci díszben, már mint nem, hogy mezben van, hanem mindenféle tárgyakkal
4: ellátva.
1: Igen, meg és persze a baseball sapka.
2: És a kispadon érdekes, hogy benevezték a mérkőzés, ugye nem fog játszani, mert sérül, de benevezték, leülhetett a kispadra.
1: Hát igen, azért gondolom, hogy ott érezze a többieket. Ilyen volt a Szolnok kosárlabda mérkőzés, Somogyi Ádám, akinek ugye eltört az orra, tudva levő volt, hogy nem, de azt gondolta, hát ha aranyat vehet át. Itt aranyat még nem lehet átvenni, de Brahim Diaz megint egy aranyat érő labdát kapott, és rávezeti most már ott a brazil védelemre, aztán kiteszi a jobb oldalra, Hakimi átíveli a hosszú oldal irányába, ott azonban a brazilok egyelőre azért fejjel jól helytálnak, kivéve azt az egy szabadrugást, amikor bizony szabadon fejelhetett a marokkói játékos, de azt megúszták szerencsésen. Most pedig egy szabálytalanság, úgyhogy jöhet előre majd a brazil gárda a 42. percben 1-1-es állásnál. Hát én azt gondolom, hogy azért eddig, aki szereti a játszós futballt, azért jó meccs.
2: Így van. És a momentumait lehet látni nekünk a képernyőn, a meccs momentumai között lehet látni, hogy a marokkói volt egyértelmű az első 10 perc, utána a braziloknál volt egy fellendülés, nagyjából ugye a 20-25. Percig, de akkor kapták a gólt, és utána pedig ugyanúgy azóta Brazília és Marokkó felváltva a lendületet és a momentumot birtokolja. Most viszont jelenleg a 43. percben úgy vagyunk, hogy mintha most Marokkó visszaállt volna, és most a brazilok sem annyira erőteljesen próbálják a támadásokat képezni, de bízom benne, hogy egy cselle mindjárt rám cáfolnak, és amint Rafinha visszaadja a labdát, Ibanyeznek már is lendületben megint a dél-amerikaiak. Bruno Guimarães a szögletzászlónál, Bruno Guimarães Mazraouival csatázik, nincs szöglet, nincs kint a labda, Bruno Guimarães egy szabálytalanságot szeretne kiharcolni, nem fúj Vincsics a sípjába. Bruno Guimarães a szögletzászlónál beteszi középre, azt viszont Buárdi hozza ki, szépen elegánsan kivezeti, Ibanyezről viszont odapattan Brahimhoz, és megint kontrázni fog Marokkó. Egyértelmű, viszont van sárgája Ibanyeznek. Van sárgája. Ha jól emlékszem, Ibanyeznek mutatja is. Nézzük csak. Egy sárga lap. Akkor lehet, hogy én jegyzeteltem rosszul, neki még nem volt. Most kapja meg az első sárga lapját Ibanyez. Azért az érdekes lett volna, hogyha ez a második neki is kiállítják. Úgy ment oda neki Brahimnak, hogy ott nem mész tovább, öreg. És kapta is a sárga lapot Ibanyez neki. Ez az első. Casemiro kapott még egy sárga lapot. Úgy van, két brazil sárga lap egyelőre a mérkőzésen.
1: Igen, de hát most azért megállították, mert tudták, hogy az előbb ebből lett a baj. Úgyhogy kiadtuk a jelszót, hogy meg kell állítaniuk Brahim Diazt, meg is állították.
2: Meg is állította. És innentől viszont ő már nem fogja tudni megállítani, meg Casemiro sem. 44. perc. Buárdi teszi tovább a labdát. Belső védőjéhez Diophoz Hakimi. Most a saját tér felén adogat. Marokkó ebben a pillanatban átlépnek a brazil térfélre, Igor Thiago pedig visszamegy és labdát szerez. Casemiro kapja a labdát, Bruno Guimarães kapja a labdát Casemirótól, ő teszi ki a szélre Viniciusnak, nem is Viniciusra, hanem Paqueta. Paqueta most Viniciusra helyet cseréltek, Vini bement középre, most kapja a labdát a Real Madrid hetese. Vinicius megjátsza az előre bemozgó Rafinhát, rossz volt a labda, Unahi, Brahim Diaz, és nem passzol hátra, hanem cselez, és megint Casemiro cselezi ki jól. Casemiro keresi a labdát, most megtalálja, szép szerelés volt a Man United középpályás, de Bruno Guimarães, Rafinha a labdával, a marokkói térfél felénél Rafinha, Vincsics viszont közbefúj, ez most nem volt szabályos a marokkói középpályásoktól. 45. perc, hamarosan most már azt is megtudjuk, hogy mennyi az első fél időben a hosszabbítás.
1: Azért láthattuk az indulatokat most ennél a becsúszásnál is, amit szabálytalannak fújt a játékvezető, mind a brazil, mind a marokkói, tehát magas hőfokon égnek, és akkor jöhet még itt egy szabadrugás a marokkói térfél közepéről, egészen középről, ebből nyilvánvalóan ívelés lesz, előre is húzódnak a brazil játékosok, akik jobban tudnak fejelni, talán mint Thiago az első percekben, minden esetre többen is figyelnek, ott Gabriel például, ott Hakimi mellett, de ott van Casemiro is, akinek az előbb pontos passza volt, csak mondom Kristófnak.
2: És szerelése is volt.
1: Így van. és akkor majd a szabadrugást, mire elvégzik, addigra valószínűleg a 45 perc az első játékrészből le is terik éppen, és akkor majd látni fogjuk, de nézzük először a szabadrugást. Most jön az ívelés oda a baloldal irányába, túlságosan rövid, a 16-osnál az első ember kifelé 4 perc lesz a hosszabbítás, még bőven belérfér, hogy a marokkói csapat ezt a kontrát akár végigvigye, bár most azért visszazártak a brazilok, Hakimi kapja, Hakimi tovább tudja tenni, aztán még mindig a marokkóiaknál a labda, mintha brazilosan játszanának. Most olyan passzokat adtak ott egymásnak, kis passzokkal jöttek előre, aztán egy picit megtorpan a támadás, Hakimi már inkább hátrafelé teszi, többen is kérik, Brahim Diaz a pálya közepén, egyelőre most nem találják meg a többiek, el is jön hátra a kezdőkör irányába, aztán most már a lábán a labda, most éppen behúzódott középre, azért javarészt eddig a jobb oldalon volt föltalálható, onnan jött inkább befele. A jobb oldalt próbálják megint kiüríteni, de egyelőre még nem passzolják oda a labdát, még Hakiminek nem voltak azért olyan elfutásai, mint amiket korábban láthattunk. Nyilván, hogy fölkészültek belőle, hogy mire számíthatnak tőle. Most egyelőre az első perc már eltelt a hosszabbításból, és egészen Bonóig adják hátra a labdát a marokkóiak, miután nem találtak részt most ezúttal a brazil védelmen.
2: Bonót pedig Vinicius támadta meg laposan Bonó kirúgása, ezt köszönte szépen Douglas Santos. Na végre Pakétától egy olyan mozdulat, ami megörvendezteti a közönséget, köszöni szépen is a brazil nép, egy hangos újjongás volt a jutalma Pakéta cselének. A balon, a brazil támadás a balon, Douglas Luiztól egy lövés, Pakétától félollóból a 16-oson belülről. Na végre, Pakéta most végre ráérzett a labda ízére, hát ez olyan gyönyörű volt, hogy zenét kellett volna alá tenni. Jó a beadás, és gyönyörű félollózós mozdulat. Igen, de zene vagy foci nélkül mit érünk, mi gyönyörű védés Bonútól, szép lövés, szép védés, meg kell dicsérni mind a két játékost. Végre olyan jelenetet lehetett látni, amit vártunk volna egész meccsen a braziloktól.
3: És ez egy tudatos dolog volt, tehát nem egy vaktába beívelt labda volt, tehát Pakéta rakta ki a csel után, amit fölpörgetett magának, kitette a balszíre, gyönyörű, pontos, céltudatos beadás, és fél ollóval eldobta magát. Nagyot védett a marokkói kapus. Most a brazilok éledeznek, jó a meccs, oda-vissza játék
1: van. Rafinha szöglete jön közbe középre, csúsztatás, nem tudom pontosan kinek a fejéről ment, de egy brazilérről azt mutatja a játékvezető. Marquinhos ezt reklamálja, a brazilok csapatkapitánya, mert szerinte nem ért hozzá a brazil, minden esetre elsuhant a kapu előtt, és a hosszú ötös tájékán ment ki a labda. Ezen vitatkoznak még egy sort, most látjuk mi itt a visszajátszást. Hát én úgy láttam, hogy brazil fejről ment ez, Kristóf.
2: De tudod, hogy mi az érdekes, hogy ezt a videóbíró megvaroszhatná most már a szögletet, hogyha rossz az ítélet. Tehát azért nem értem, hogy miért nem veszik ezt igénybe, mint ahogy az sem, hogy a kapusnak 10 másodperce van egyébként elvégezni ilyenkor a kirúgást. És hogyha a hajnalban az amerikai meccsen igénybe vették egy sárga lap miatt a VAR-t, akkor nem tudom, hogy szögletnél most miért nem, hogyha hibás az ítélet, most már hivatalosan lehet szögletet is barozni.
3: De elképzelhető, hogy ilyen csendes VAR zajlik ilyenkor, azt el tudom képzelni.
1: De én úgy láttam egyébként, hogy brazil fejről jött, ment ki, de hát nem hiszem, hogy ezen fog múlni. Minden esetre van még hátra 1 perc, 8 másodperc a hosszabbításból. Vinicius Junior kapja a felező vonalnál a labdát, aztán megpróbál majd rágyorsítani, inkább befele viszi a labdát. Egyelőre nem nagyon talál társat, Vinicius így egyedül próbálkozik, és nem fújja el a játékvezető, pedig ez könnyen lehet, hogy szabadrugás lett volna, mint egy 18 méter az alapvonaltól.
2: Ezt viszont lefújta Hakimit, faltolt a Pakéta, az imént egy gyönyörű félólózós mozdulatot mutatott be a brazilok 20-asa, Vinicius pedig oda megy Vincicshez, hogyha ez falt volt, akkor az övét miért nem fújta le? Hakimire vezette rá Vinicius, hát itt inkább belevezette Hakimibe a labdát, itt inkább a brazil hibázott, és Hakiminek ilyenkor az... Nem, bocsánat, elnézést, nagyon csúnyán rátaposott Hakimi Vinicius bokájára, a második visszajátszás segített nekünk, de olyannyira, hogy ezt akár viszont arra meg lehetne nézni piros lapra, mert taposásnak például. Hát
3: igen, igen, hogyha egyértelműen taposás, akkor igen, csak ott volt azért közelben a labda, de nem volt szép jelenet.
2: Minden esetre nincsen varozás.
1: Tehát a játékvezető egyébként 2 méterre az eset.
2: Igen. Minden esetre nem, hogy a játékvezető nem fújta be, még a VAR sem szólt a fülére, hogy ezt meg kellene változtatni. A 4 perces hosszabbítás pedig ebben a pillanatban telik le, úgyhogy az első félidő 1-1-es részeredménnyel zárul. A 21. percben Saibari góljával vezetett Marokkó 1-0-ra, aztán pedig a semmiből mondhatni a 32. percben Vinicius Junior egyenlített, úgyhogy 45 percnyi játék után a C csoport első mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. Most jön egy 15 perces szünet, aztán jövünk vissza a második fél
1: időre. Addig pihenjenek, addig mi pedig zenélünk, most nem adunk újabb anyagokat itt a mérkőzés közben.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobba.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Hajrá! Indul a Mandula!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat. Balogh Balázs vagyok, Szalai Kristóffal és Vukovics Lászlóval. Izgultuk végig, mert mondhatom ezt az első félidőt, és most azon izgulunk, hogy milyen csere lesz a braziloknál, mert ott láttuk a bejövő képeken, hogy Fabinho melegített, hát Kristóf mondta, hogy természetes, mert hogy Casimiro ott, aki nála nem nyerte el a szimpátiát, mert hogy nem túl jó játszott az első félidőben, hát valószínűleg cserélni fog, ráadásul egy sárgát is összeszedett már Casimiro, meg sok volt a rossz passza, sokszor mentek át ott a posztján is a marokkói játékosok, minden esetre egy-egyes szünetbeli állást követően jön majd a folytatás, de hogy kivel, az is mindjárt kiderül, a brazilok most érkeznek a pályára. Hát én így elsőre valóban nem látom Casemiro.
3: Így van, hát nem lenne meglepő, tehát nem volt erős tipp a részemről ez, hogy Casemiro elhagyja a pályát gyakorlatilag. Tényleg,
2: úgy próbáltam beállítani.
3: Pedig úgy próbáltam, de nagyjából tényleg két jó passz, mert két szerelést tudtunk pozitív irányba felírni a neve mellé. És a gólnál is Brahim Diazról ő maradt le az első marokkói gólnál. Neki kellett volna ott közbe lépni, a sárga lapot kapott. Sok technikai hibája volt, úgyhogy ezzel nem mondtam nagyot, hogy ha üljön le, akkor mindjárt megtudjuk azt is, hogy melyik számot mutatja föl majd a negyedik játékvezető. Az már biztos, hogy Fabinho fog a pályára lépni a második félidőben. Ugye ő az a Fabinho, aki a Liverpool-lal még a Jürgen Klopp-ére alatt nyert Premier League-et, bajnokok ligáját. Jelenleg az Al Ittihad csapatát erősíti, idestova három esztendeje már Szaúd-Arábiában. De ami biztos, hogy a brazilok hamarabb visszatértek a játéktérre. Ancelotti hamarabb befejezte az öltözői beszédet. Marokkó és játékosai ebben a pillanatban Hakimi vezetésével érkeznek vissza a zöld
2: gyepre. Érdekesség egyébként, hogy a marokkói szövetségi kapitány jött ki a leghamarabb. Tehát nem azért jött ki a marokkói csapat ilyen későn. Valószínűleg még egymás között is volt megbeszélni valójuk.
3: Igen. Azt tudtátok, hogy a marokkói válogatottnak mi a bece neve? Ugye a braziloknak igen, a Seleção, a marokkóinak az Atlasz oroszlányai. Ez a bece. Hát úgyis játszottak az első 15-20 percben, mint a oroszlánok lennének.
2: De utána már csak az Atlasz.
4: Hás Sándor, a híres edző nyilatkozta egyszer, hogy úgy küzdöttünk, mint az oroszlánok, csak sajnos úgy is játszottunk. Egy vereség után mondta. Küzdöttünk, mint az oroszlánok, csak sajnos úgy is játszottunk. Egy vereség után mondta.
3: Igen, és kettős csere egyébként, nem is egyet változtat Ancelotti, elhagyja a pályát Ibanez, ugye ő is sárgalapos figyelmeztetett volt, és a helyére érkezik Dan.

0: Danilo. Danilo is játszott a Real Madridban Anno Ancelottinál, sőt Guardiola lett a Manchester Cityben is, és Fabinho pedig Casemiro helyett jön, ahogy azt már néhány perccel ezelőtt elkezdtük mi is fontolgatni, úgyhogy nem csak egyet, hanem kettőt változtat
1: Ancelotti. 13 sárga nem fér el a pályán egyszerre, csak 11, úgyhogy a két sárgát levitték.
0: Így van, úgyhogy már csak 3 darab változtatási lehetősége van Carlo Ancelottinak, a másik félidőt pedig Brazília fogja elkezdeni, vajon úgy, ahogy a PSG szokta, hogy kirúgják? Nem, ők hátragurítják Alissonhoz, és ő vágja előre a mezőnybe a labdát, úgyhogy útjára indul a labda a második 45 percre, és Igor Thiago a brazilok csatára felé, Mazraoui vissza, egy oxis mozdulat, a szép volt legalább, egy brazil futballistához méltó, Fabinho most szerel, Marquinhos, és akkor hátra Gabrielhez a brazilok megszerzik a labdát, így kezdődik el a második félidő, hogy egy a Seleção labda birtoklását hátul Gabriel neki a bal, neki is a bal az erősebbik, azért sok ballábas brazil játékos, a Vinicius neki a jobbik, például az erősebbik, Ancelotti előtt, Ancelotti mutatja neki, hogy inkább adja hátra, vissza Gabrielnek, Marquinhoson keresztül folyik a támadás, a brazil építkezés, ott a jobb oldalon Rafinha is cselezgetne, Bruno Guimarães vissza Danilóhoz, megetetik Danilót is egy kicsit, hogy szokja ott a MetLife-nak, a MetLife gyepét, hogy milyen. 46. perc, 1-1 a mérkőzés állása.
1: Ezért érdekes kapcsolatok, ezek is elgondolkozik az ember, hogy miért port Carlo Ancelottit nevezték ki szövetségi kapitánynak. Hát Vinicius Juniorral mindenképpen jó viszonyt kell ápolni, ő a Real Madridban is jó viszonyban volt vele. Most nézzük Rafinhát, aki eddig nem sokat mutatott azért ezen a mérkőzésen, én tőle sokkal többet várok, és azt a sokkal többet tudja nyújtani, akkor a brazil válogatott akár be is húzhatja ezt a mérkőzést, most minden esetre kiharcolt egy szögletrugást a jobb oldalról, majd megint ő fogja elvégezni. Az előzőben is volt veszélyhelyzet, most kíváncsi vagyok rá, akkor itt a rövid saroknál csúsztatták meg a brazilok, mert azért náluk is vannak természetesen jól fejlő játékosok, de ugyanez elmondható a marokkói csapatról is. Minden esetre Fabinho ott van a kapus közelében, Gabriel is Riad mellett próbál meg a teret nyerni magának, éppen ellöki magától. Mindezt látjuk, mert hogy Rafinha még nem végzi el a szögletrugást egyelőre, mert hogy a játékvezető még közben is sípol, éppen Gabrieléket figyelmezteti, hogy jó lenne abba hagynák a lögdösödést, aztán egy marokkóit hív oda mégis maga mellé, megvitatják ott a játékvezetővel. Ezek olyan fölösleges dolgok, nem?
0: Igen. Ráadásul, ha egyiket figyelmeztetem, a másikat is figyelmeztessem, mert nyilván vice versa, oda-vissza rángatják egymást. Na most adja át Vincic, Rafinha jön be, középre Marquinhos, olyan volt, mint hogyha csúsztatta volna Marquinhos, vagy továbbította volna hosszú oldal felé, de rögtön blokkolta a marokkói hátvéd ezt a Marquinhos tovább csúsztatott labdát, úgyhogy egyből jön az első brazil szöglet, mármint a másik fél időben az első brazil szöglet után a második brazil sarokrugás. Vinicius, ott a körívnél lehet, hogy odaíveli neki, majd Rafinha, meglátjuk, nem, be középre. Van lövés, nincs lövés, fejes sem, viszont a hosszú lejut Viniciushoz a labda. Vinicius a legjobban szereti az egy az egyeket, és nem is Hakimi van rajta, viszont nem is kell Hakimi, hogy leszereljék. Vinicius Juniort indulhat ezzel a marokkói kontra, bár még csak a marokkóiak a saját térfelük felénél. Brahim Diaz a jobb lábán tartja, Brahim Diaz, Fabinho pedig oda megy, és egy óriási body check-kel elveszi tőle a labdát. Marokkói bedobással folytatódik majd a játék.
1: Persze nem szabálytalansággal, hanem egy kemény belépővel vette ezt a labdát, labdát cserél közben. Hakimi jobban tetszik neki ez a másik, amit elvett onnan a felezővonalról, pedig hát nem hiszem, hogy túlságosan izzadságfoltos lett volna, hiszen még csak 3 perc telt el a második fél időből. Minden esetre nem tudnak most előre menni a marokkóiak, azért én úgy látom, hogy a brazil csapat a védekezésre is nagyobb hangsúlyt fektet, és ha a középpályán tényleg meg tudják változtatni ezt a rajtuk való átfutást, akkor azzal nagy nyerésége lesz a meccsnek a brazil válogatottnak. Ez a fajta csere, szóval, hogy majd csak kinyögöm, hogy Fabinho beállásával lehet, hogy egy kicsit változik majd a védekezésük ott hatos poszton. Minden esetre most fájdalmasan terülött a marokkói játékos, Bruno volt az, aki szabálytalankodott. Hakimi vitte tovább a labdát, csinált egy cseh. Igen, hát ez is csúnya volt bizony.
0: Ez szinte ugyanolyan volt, amit Hakimi csinált Viniciusszal, vagy Vinicius kapott az első félidő legvégén.
1: Volt.
0: Vagy talán még látványosabb volt, viszont hogyha arra sem adott sárgalapot Vincic, akkor hogyha következetes, akkor erre sem fogadni sárgalapot.
1: A VAR megnézi esetleg, mert azért ez egy elég éles dolog volt, nem Laci?
2: Igen, de ez oda-vissza ugyanaz volt valóban, mint az első fél időben. Ha ott nem csinált, ez is csúnya volt, az is csúnya volt, de az nem lenne igazságos, ha csak az egyiket büntetné. Itt a második fél időben a brazilok jobban kezdtek, szerintem is jót tett ez a csere. Ott ez kulcsmomentum mindig, hogy a labda kihozatalnál veszít egy csapat labdát, és azt meg tudja kontrázni az ellenfél. Most kétszer volt erre lehetősége a braziloknak, nem tudtak élni vele. A Marokkó első fél időben azért tudta beszorítani nagyon Brazíliát, mert remek helyeken szereztek labdát. Most teljesen egyenlő lett a mérkőzés.
1: Kristóf, elfelejtettem neked mondani, amikor mondtad, hogy a középkezdésnél vagyunk, kirúgják az oldalvonalon túlra, hogy az előző meccsen Vukovics Laci talán emlékszik rá, középkezdésnél kirúgták, csak utána nem támadták el az ellenfelet.
0: És simán tudták hozni akkor a támadást.
1: Igen, simán ki tudták hozni.
0: Csak a terv felét hajtották végre akkor azzal.
1: Na most ott a 16-oson belül adogatnak a brazil játékosok, maga biztosan, aztán teszik előre. Ott azonban egy nagyon határozott belépő most marokkói részről, Rafinhától veszik el a labdát, és még mindig tart a marokkói akció. Most aztán már elassul Rafinha egyébként becsületére válik, visszajött védekezni, úgyhogy ő is hozzátesz. Vinicius Juniortól is láttunk már ilyet az első félidőben, amikor éppen korábbi, illetve csapattársát, nem korábbi, hanem csapattársát, Brahim Diaz szerelte ott a szögletzászló környékén. Most lelassult már a marokkói támadás, ott a közép pályán, mármint hogy a felező vonaltól a brazil kapu felé eső közepén a térfélnek passzolgatnak. Hakimi a jobb oldalon visszakapja, most viszont ott van területe, indulhat akár, de egy remek becsúszással sikerült most megállítani Hakimit, és most ott a helyén üresen van Vinicius Junior. Megint van egy területe, hogy fusson, és a belső védőre vezeti rá, azért jóval lassabb, mint Hakimi, félnek is most a marokkóiak, ketten is próbálják megakadályozni Juniort, már hárman vannak, középre tudja tenni, azonban nem tudom, hogy számítottak rá a brazilok, hogy ezt így fogja beadni, mert hogy nem érkeztek igazán be a 16-oson belülre.
0: Nem, hogy lekettőzték le, hármazták Viniciust, és így nem maradt más választása, mint hogy beadja a labdát kicsit kacskám, gyengébbik lábbal, ott pedig Mazraoui a hosszún azt tisztázta, kitisztázta, és Rafinha elől elrúgta a labdát, de nem ment ki a brazilok azóta, ugyanúgy most már visszahozták a marokkói térfélre a labdát, és próbálják nyomás alá helyezni az afrikaiakat. Az egy hosszú passz Rafinha irányába, Mazraoui azt köszöni szépen, és kikíséri, Ancelotti pedig elégedetlenkedik is. Azért lehet látni a régi Real Madrid-os arcokat ott a kispadon, és ugye azonos stábbal dolgozik Ancelotti. A fiát nem hozta magával, David Ancelotti Brazíliában edzősködik, ha jól emlékszem, ő pedig már ugye vezetőedzői babérokra törő, már nem kér az édesapja tanácsaiból. Ancelotti régen ugyanúgy Jens Lehmann rágózott így mindig a kapuban, vagy Oliver Kahn éppen a német kapusok közül. Ancelotti ugyanúgy rágózik, ahogy azt megszokhattuk tőle az elmúlt időszakban, években. Bono kirúgja a labdát, hát rövid passzal, de hát végül is elvégezte ezzel a kirúgást. Diop pedig úgy volt vele, hogy nem hozza játékba Brahim Diazt, hanem célba veszi. Oly, közben egy brazil helyzet, Igor Thiago, nem maradt még az operatőrről is, nem csak mi maradtunk le róla, hanem a kamera is, nem lehetett látni, hogy hol a labda. A brazilok gyorsan bedobták a labdát.
1: Igen.
0: És Igor Thiago került helyzetbe, de végül védeni tudott Bono. Hát ez óriási közvetítési hiba volt.
1: Közvetítési hiba is volt, meg Thiago is hibázott, mert ezt a labdát onnan könnyedén a kapuba juttathatta volna, talán nagy gólt akart rúgni, mert a kapu szeme közé lőtte tulajdonképpen, és ugye Bono meg fölemelte a kezét, és így tudott hárítani, talán ha laposan valamelyik sarkot célozza. De nézzük most, Rafinha 16-oson belül jobban középre adja a labdát, azonban ezt ki tudják onnan tessékelni, hát neki sem a jobb lába az igazi, de hát Rafinhára is nagyon vigyáznak befele, mondjuk lövés irányba nem nagyon tud indulni.
0: Figyeljetek, nekem az az érzésem, hogy ezzel a Igor Thiagóval nem tudnak gólt rugatni a brazilok. Akárhogy próbálkoznak, tehát bedobásból gólpaszt adott majdnem Paqueta, vagy Douglas Santos, nem lehetett jól látni, nem tudnak vele gólt rugatni. Hát annál, hogy az ötösön belül luftot fejert még az első félidőbe, nem tudom, mit gondolnak róla a társak, hogy fogják őt gólhelyzetbe hozni.
1: Lehet, hogy majd a győztes gólt.
2: Hát a gól abból lesz, ha minél többször helyzetbe tudsz kerülni, és valamiért betette Ancelotti. Én értem, hogy most nem ő minden idők legjobb brazil csatára, ebben egyetértek, de már kétszer oda került helyzetbe. Azért ez már esély arra, hogy előbb-utóbb betalálhat.
1: Vinicius most nagyon mérges volt, mert nem kapta vissza a labdát, ugyanis két jó passz után futott tovább, és már ott járt középen a 16-os előtt, azonban ez a passz nem jött vissza, és mérgelődött egy sor, de most megkapja a labdát Vinicius, egy kicsit föllazultak a marokkóiak. Vinicius hátulról, Hakimi szerintem ellökte, mehet tovább, de visszakerül a brazilokhoz. Tovább engedi most Thiago Viniciusnak, talán ez is most egy megoldás volt, mert ezt most át kellett volna vennie, és akkor 2-1-ben ott lejátszhatták volna ezt a játékot, de hát ez is csak a ha. Thiago rázza a fejét, hát mi is egy kicsit.
0: Lehet, hogy Ancelotti is most már egyre inkább csóválja a fejét ott a kispadon, és maga mellé néz, hogy kit tudna csatárt pozícióba behozni. Én már mondtam az első félben, hogy Mateusz Kunyát lehet elküldi melegíteni. Hát megint egy perc alatt két rossz megmozdulás Igor Thiagótól, nincs összhangot Vinicius és közte, pedig ha lenne, akkor talán már a brazilok is magukénak tudhatnák az előnyt, és 2-1-re vezetnének.
1: De azért nincs könnyű dolga a játékvezetőnek, mert sok az apró, vagy egy kicsit nagyobb szabálytalanság is, azért sokszor kell a sípjába fújnia.
0: Így van, ettől függetlenül nyilván nyomásra lehelyezik Vincsicset is a játékosok, ugye szinte itt mindenki Európában, európai nagy csapatban futballozik a pályán, úgyhogy találkoztak már vele, ha máshol nem, Bajnokok Ligája mérkőzésen, ugyan máshol nem is találkozhatnak, hiszen a szlovén bajnokságban senki nem játszik, még talán ez a szerencse, úgyhogy hát Vini jól ismer, és talán törleszteni valója is van Viniciusnak Vincsics felé, amiatt a hibás Kamavinga kiállítás miatt még a BL idei kieséses szakaszában a Bayern München javára. Hakimi teszi át egy oldalfordítás a túloldalra Mazraouinak, Mazraoui nagyon könnyedén elviszi Rafinha mellett, Rafinha egyszerűen lepattant a Bayern München korábbi hátvédjáról. A Unahi teszi ki a szélre a labdát, Unahi mellett hozzák be a labdát, Marquinhos nagyszerűen védekezik, ő blokkolja a labdát, Paqueta pedig kitör egyszerűen, mint dobó kitört az Egri Várból úgy szerzett labdát Paqueta. Vinicius visszaadja Paquetának, aki most a Flamengóban játszik otthon, de játszott korábban a Premier League-ben, a West Ham csapatában is. A Flamengóban idén nagyszerű szezon produkált a brazilok 20-asa Lucas Paqueta, aztán szabálytalankodnak vele szemben, úgyhogy most azért áll néhány másodpercig a játék.
1: Természetesen azért vannak ilyen kisebb játék megszakítások, de azért elég jó tempót diktál mind a két csapat, úgyhogy szükség is van erre, hogy néha visszavegyenek. Minden esetre én most azt látom, hogy a brazilok próbálják meg sok passzal felhozni a labdát, amikor nem tudják éppen Viniciust kiugratni, de ott a legveszélyesebbek Vinicius oldalán, az egyértelmű. Hát nem tudom, hogy ez most mennyire tudatos, hogy majd egyszer csak átpasszolják a labdát, és mondjuk Rafinha úgy tudja megnyerni a mérkőzést a braziloknak, mert azért ilyet is láttunk már, ugye a marokkóiak pedig inkább ott Brahim Diaz oldalát próbálták meg kiüríteni, hogy aztán onnan kerüljenek a védelem mögé. Mindezt volt időm elmondani, mert hogy ott a középpályán folyik most ott a felezővonal környékén a játék, sőt most már megint a brazil térfélre kerül hátra, Gabrielék passzolgatnak ott. Fabinho, aki azért jóval többet van már most játékban, valahogy az összjátékból nem vette ki a részét igazán Casimiro, amikor meg igen, akkor rosszul. Most éppen a fölfutó védőnek passzolta a labdát Rafinha, de ez hosszú volt, kigurult a labda az alapvonalon túlra, így aztán következhet a marokkói kirúgás. Az 57. percben járunk már. Hát én azt nem mondom, hogy ez az első 11 néhány perc, ez olyan jó volt a meccsen, de hát várjuk azért a jó folytatást.
0: Az egy jó észrevétel volt, hogy Rafinha azért önmagához képest szintén nem tudja azt hozni, mint amit elvárhattunk volna tőle. Igor Thiago egy falt, ez lehet a sárga lap, ha megállította Vincsics a játékot. Odapakolt egy óriásit El Ainaouinak, a Róma középpályásának. Egyelőre mintha nem mutatott volna föl Vincsics sárgalapot, de kétségtelenül, hogy szabálytalanságot követett el Igor Thiago, a brazil hát 25-ös számú 9-ese, ő az ék, ő a csatár, de hát talán Endrick is be tud odaszállni majd a későbbiekben, vagy Mateus Cunha, ez még mind a jövő zenéje. Ami biztos, hogy egy egyes döntetlen állás egyelőre, így az 58. percben a másik félidő derekához érve, azt lehet mondani, hogy Bono készül ehhez a kirúgáshoz. És hogyha sokszor mutatják Carlo Ancelottit, ugye Neymar mellett Ancelottit mutatják talán a legtöbbször ott a kispadról, soha nem nyert még olyan szövetségi kapitány világbajnokságot, aki nem abból a nemzetből érkezik, amely válogatottat irányítja. Carlo Ancelotti lehet ilyen az első, hogy egy brazil szövetségi kapitányként, ugye olaszként nyert brazil csapattal világbajnokságot. Legutóbb ugye Lionel Scaloni is argentin volt, azelőtt is Didier Deschamps francia, ezelőtt is Joachim Löw pedig német. Na de ez még nagyon-nagyon a jövő zenéje, 99 mérkőzés van még hátra ebből a világbajnokságból. Alisson, őt azért lábbal zavarba lehet hozni, Saibari le is támadta őt, szépen kihozza most a labdát a Seleção, de ugye tudnak ebből indulni, a válasz hamar kiderül, hogy nem, ugyanis Mazraoui faltolja Rafinhát az 59. percben, tehát 1-1-nél áll a játék.
1: Azért az is észrevehető, hogy azok a játékosok, akik mondjuk a szezonban nagyon-nagyon sok meccset játszottak, akár a bajnokságban, akár a BL-ben, hát azért még nem biztos, hogy a legjobb állapotukban vannak. Lehet, hogy majd a világbajnokság későbbi szakaszában láthatjuk ezt, mert hát nagyon kevés volt a pihenőidő. Te is mondtad már ugye itt a BL döntőt is. Ez is biztos, hogy befolyásolja egyesek teljesítményét, és ezáltal nyilván a válogatottét is. Na de nézzük most a brazilokat, megint a jobb oldalon próbálnak előre haladni. Rafinha most ez egy-egyben próbálkozik a 16-oson, amivel aztán szépen teszi ballal tovább a labdát, de nem tudja átvenni. Paqueta volt az, ha jól láttam, Vinicius Juniortól kérné vissza a labdát, nem ő kapja, hanem Fabinho, aki nézzétek meg mennyivel előrébb játszik, mint Casimiro, hát Casimiro néha alig ért föl az ellenfél térfejének a közepéig. Nézzük, hogy visszaszorultak a brazilok egyelőre, Vinicius Junior jön vissza a labdát kérni, Hakimi nem követi, inkább húzódik vissza, mert hát területet nem akar adni, mert Vinicius testcsellel bárkit képes becsapni, elég jó mozgása van ott a szélen, és most úgy látom, hogy nagyon van kedve játszani is egyébként.
0: Igen, talán ő hozza azt, amit vártunk tőle egyedül.
1: Rafinha is azért egyre többet van játékban, és ennek előbb-utóbb majd meg lesz az eredménye. Gabriel teszi előre, aztán lép vissza inkább mégiscsak a helyére. Vinicius Junior itt a vonal mellett, nagyon messze a kaputól, de a brazilok uralták eddig a játékot, meg a labdát, most azonban Vinicius Junior nem értette meg magát most ott a társával, és Paqueta nem odaindult, ahova a labda érkezett, így aztán megszerezték a marokkóiak. A 60. percben járunk, továbbra is 1-1 az állás, mint a két gól még az első félidőben esett, ugye a Marokkó szerzett vezetést, a 22. percben egy parádést indítást követően, majd pedig Vinicius Junior egy remek akció után a 33. 32. percben egyenlített. Ez egyelőre a gólmérleg ezen a mérkőzésen.
0: Mouaddi most a saját tér felétől építkezik Marokkó, ő passzolja tovább El Ainaouinak a labdát, és most már egészen átcsordogált a labda El Kannushoz, ő próbálja aktivizálni magát ott a marokkói bal oldalon. Ounahi vissza Shadiriadnak, ő a Crystal Palace-nak a belső védője, megint egy labdavesztés. Na ebből a brazilok kontrázhatnak, hova passzolja Rafinha azt a labdát? Hát ezekből lehetne megindulni, nem is érti az ember, hogy egy brazil játékos hogy tud ennyire pontatlanul passzolni. 2-1 vihették volna rá Bono kapusra, a marokkói kapusra a labdát, hogyha Rafinha jól passzol, önmagához képest azért ő nagyon halovány ma Rafinha. Emlékezhetünk, hogy ő megsérült a tavaszi szezon legkritikusabb részén, és a Barcelonát nem tudta segíteni az Atletico Madrid elleni Bajnokok Ligája párharc egyik mérkőzésén sem, hiszen egy felkészülési mérkőzésre elutazott, Brazília-Franciaországgal játszott egy barátságos, tehát nem is Nemzetek Ligája, hogy lehetne Nemzetek Ligája, Brazília-Francia meccs, barátságos felkészülési meccsen sérült meg Rafinha, és nem tudta segíteni a Barcát onnantól kezdve. Na hát van megint egy kettős csere Ancelottitól, ő így szereti kettesével. Paqueta elhagyja a pályát, érkezik Mateusz Cunha, amit mondtam, és Igor Thiago hagyja el természetesen a pályát. Lucas Paqueta, ő az, aki talán feljavult a második fél időre, de Ancelotti nem bízik benne innentől kezdve. Mateusz Cunha és Luis Enrique erősíti tovább az utolsó 30 percre, bő 30 percre a Seleção válogatottját. Hát Balázs, akkor mondhatni, hogy eltaláltam Casemirót és Igor Thiagót, hogy lejön.
1: Igen, hát akkor most már csak azt kérdezem, hogy mi lesz a végeredmény.
0: Hát, ha tiéd a szó a támadásoknál, akkor valószínűleg nyernek a brazilok.
1: Igen, hát eddig valahogy úgy jött ki a lépés, de hát ez előfordul olykor. Nézzük most a brazilokat, hogy akkor így a két új emberrel azért sokat frissülnek nyilván ezáltal, hogy az utolsó 30 percre két olyan embert hoznak be, akik mindenképpen frissnek számítanak, de a brazilok sem fogják ezt elkapkodni, azért, hogy majd közeledünk a mérkőzés végéhez. Én úgy gondolom, hogy egyre kevesebb lesz a kockázatvállalás, mert hát tudjuk azért, hogy a világbajnokság menete miatt az első kettő ugye továbbjut, meg a 8 legjobb harmadik, és hát azért én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy a brazil és a marokkói válogatott ott lesz a továbbjutók között.
2: Hát természetesen ez a két csapat, ez torony magas esélyese a csoportnak, hát meglepetések mindig vannak, de ahogy kezdte Marokkó a mérkőzés, ott azt hihettük, hogy behúzza ezt a találkozót, aztán a brazilok magukra találtak, most a második fél időben enyhe brazil fölény van, de a Marokkóban is benne van minden támadásban a lehetőség. A brazilokat soha nem lehet leírni, hát ez a két ember, aki lement, igen, ők még Paquetára nem mondanám, hogy gyengébb teljesítmény nyújtott, Thiago inkább nem brazil szintű játékot, de a védelem teljesen jól játszik a braziloknál, de azért ez a brazil csapat még messze van attól, hogy világbajnoki esélyes legyen.
1: Na nézzük azért, hogy mi jön most ki ebből a támadásból, semmi, mert hogy volt ott egy szabálytalanság, ezt most lefújja a játékvezető, hát természetesen lapot reklamálnak rögtön a brazilok, de hát a játékvezetőt ez nem hagyja meg. Éppen azon gondolkodtam, mondjuk Haiti éjszaka megverni Skóciát, ez meg döntetlen maradna, akkor lehet, hogy vezetni a csoportot.
2: Hát igen, hát Haiti, ugye Lenny Joseph játszik ott, olyan országról beszélünk, aki 52 éve volt legutóbb világbajnokságon, az az egyen volt eddig, ez 74-ben Kongóval együtt. Én azért nehezen tudom elképzelni, hogy legyőzzék Skóciát.
0: Fabinho-nak málnázik a szája, az azt jelenti, hogy vérzi, kapott egyet.
1: Nem véletlenül reklamált,
0: igen, tehát lehet a fogai is bánták az előző ütközés. Nem néz ki, a Fabinho mindenképpen le kell mennie majd a pályára. Cserél a marokkói szövetség kapitány is, ott is kettős csere, kettős változtatás lesz, de egyelőre még öltözködnek a játékosok, ami egészen biztos, hogy 15-össel majd pályára lép El Murabet, a Strasbourgnak a támadója, és 7-essel érkezik Talbi, aki a Sunderland csapatát erősíti. Shamsdeen Talbi, 21 esztendős, ez volt az első szezonja a Premier League-ben, 28 mérkőzésen 4 gólt és 1 asszisztot jegyez, és aki elhagyja a pályát, az egyik El Kannus, a Stuttgartnak a játékos, és 8-assal Unahi, tehát kettős változtatás Ouagbi mestertől is. Ancelotti már ugye 4-et cserélt, most Marokkó először szakította meg a játékot, és lassan egyébként jön majd a másik fél időben is az ivószünetnek mondhatni reklámszünet, úgyhogy akkor majd lesz időnk kielemezni a második fél időt is, de most már azért jó néhány perc áll a játék, tehát itt egy komolyabb hosszabbításra számíthatunk majd a végén, talán még a 6 percet is meg fogja majd ez haladni.
1: Igen, hát elég nehezen találta meg a játékvezető, a negyedik számú játékvezető a táblán azt, hogy ki fog cserélni.

0: esetre az biztos, hogy Brahim Diaz elhagyta.
1: Azt tegyük hozzá, azért a második félidőben nem olyan sokat volt nála labda, mint az első játékrészben, nyilván jobban oda is álltak mellé, lehet, hogy ezért próbál valamit majd változtatni a játékosat. Játékon esetleg a marokkói válogatott, a kapitány más szeretne játszatni. Gyorsan elvégzik ott a felezővonalnál most a brazilok a szabadrúgást a jobb oldalon, aztán megpróbálnak ott a védők mögé kerülni, éppen a csereként beállt brazil játékos próbál meg varázsolni valamit, de nem sikerült neki, úgyhogy visszafelé kellett fordulnia, minden esetre aktívan kapcsolódott be a játékba. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy lesz-e változás ott támadó poszton. Azt néztem, hogy Rafinha kint maradott a szélén, vagy esetleg ő bentebb húzódik.
0: Igen, Luis Enrique ment ki a szélre, Rafinha a kedveltebb pozíciójába bejött oda, tízesbe, klasszikus tízesbe, most is jó adja be a labdát. Luis Enrique a tizatoson belül a túloldát áthúzza a sarokkal a lábai között a labdát, még mindig a tizatoson belül megkapja Danilo benéz, erőből ütte volna középre, ezt viszont leblokkolják a marokkói védők, és El Ainaoui húzza ki a labdát. De marad a Seleção-nál, úgyhogy igen, visszatérve Balázs a kérdésedre, Rafinha visszament oda a tízes pozíció. Ez neki a kedveltebb, ott játszik a Barcelonában is inkább, és mondjuk a Barcában Lamine játszik ott, Lamine Yamal a jobb szélen, most a jobb szélre kiment Luis Enrique, aki a Betisben játszott Spanyolországban, jelenleg az orosz Zenit Szentpétervár csapatát erősíti, ő nála a labda 16-osan belül, Danilo középre, megint Rafinha marad le most. Hol a csatár, hol van Mateusz Cunha ilyenkor? Talán neki kellett volna ott érkezni, bár hogyha helyet cseréltek épp Rafinhával a támadás erejéig, akkor meg Rafinha maradt le egy-két ütemmel. Itt volt egy nagy brazil gólszerzési lehetőség, amiből egyre-egyre több van, ahogy haladunk a mérkőzés hajrája felé.
1: Igen, hát ott nem tudott közbeavatkozni a kapus, és bizony Rafinhának, hogy egy picit akár jobb ütemben érkezik, nem is azt mondom, hogy hosszabb a lábúja, mert ha jó ütemben érkezik, akkor ez beüti ezt a labdát, hogy az énekből sok gólt szokott szerezni. Hát most nem sikerült, itt viszont volt egy másik ütés, mégpedig most éppen brazil résztől Fabinho, lehet, hogy egy picit törlesztés is volt benne, hiszen ő volt az, akinek az előbb vérzett a szája, és hát azért az ilyen eseteket nem szokták a játékosok sem csak úgy szó nélkül hagyni. Most azt nézem, hogy talán most lesz az ivó szünet, mert a játékvezető is nagyon koncentrál, igen, akkor ivó szünet következik. Laci, mit láttunk itt a második félidőben? Az első félidő vége szerintem erőteljesebb volt, mindkét csapat próbált támadni, azért most óvatosabb a játék, nem?
2: A brazilok egyértelműen átvették az irányítást, sokkal közelebb állnak a vezető gól megszerzéséhez. Mind a két csere jól sikerült a braziloknak, azáltal sokkal támadóbb lett a játékuk, jó helyeken tudnak labdát szerezni. A Marokkó mintha egy picit elfáradt volna. Ugye Diaz lecserélésével az előrejáték egy kicsit szerintem halványabb lesz a marokkóiaknál. Most a játék ezen szakaszában úgy érzem, hogy Marokkó, ha most lefújnák a meccset, elfogadná az 1-1-et, mert jelen pillanatban úgy áll a történet, hogy a brazilok nagyon sokat mögéjük kerülnek. Vinicius Juniort most már lekettőzik, van, amikor három emberrel áll szemben, ott nem tudnak mögé kerülni, de most például Danilo beadásánál, ha egy vérbeli csatár érkezik, mert nem tudott már benézni, de nagyon jó helyre adta, tehát az ötös előtt ment keresztbe a labda, oda érkezni kell, ha nem az első hullámba, akkor a másodikba. Óriási szerencséje volt Marokkónak, és most már kétszer a második félidőbe. Az első félidő az inkább a marokkói volt, a második egyértelműen eddig a braziloké. A marokkóiak változatlanul azt gondolom, hogy egy kicsit elfáradtak.
0: Láttatok már olyat foci meccsen, mint a kézilabdás időkérés lenne, hogy Ancelotti fogta a kis mágnestáblát, és odahív mindenkit, és mutatja, hogy szeretné, hogy a következő felállást lejátsszák.
2: Hát így, hogy 3 perces az ivószünet, ez megfelel egy időkérésnek, és arra használják fel.
0: Mint a kézilabdában pontosan oda. Jubomir Vranjes anno volt a Veszprém edzője, ő szerette azt, hogy mindig oda hívta a csapatot, és maga köré hívta a nagy fejeket, a hegyeket, és mutatta a kis mágnestáblán, hogy milyen játékot szeretne. Ugyanezt csinálta most Ancelotti.
1: És figyeltétek-e Neymart, hogy ott volt a játékosok között, és tényleg ő biztatta a csapatot. Biztos sokat jelent azért azt, hogy ő szól valaki.
2: Ő egy ikon, hát akárhogy is, gyerekek, hát amit ő letett az asztalra, hát 128-os válogatottról beszélünk, olyan csapatokba játszott, olyan emlékeket szerzett Brazíliának, hogy őt mindenki tiszteli, és ő nem csak mint egy szobor lesz ott, tehát ha ő egészséges lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy fog tudni segíteni a braziloknak.
1: Ilyet, amit Bruno Guimarães-sel műveltek, most ugye a combját kellett masszírozni, valószínűleg ott beállt egy kicsit az izom, hát ezt akkor szoktuk azért látni, mikor mondjuk 2x15 perces hosszabbításnál az utolsó játékrészre jönnek a játékosok, de aztán felhúzta egy kicsit a pólóját, és azt is láttuk, hogy tele van a háta ragasztva ilyen mindenféle tépekkel, tehát azért valószínűleg nincs a legjobb állapotban.
2: Hát ez a 3 perces szünet, ez lehetőséget ad ezekre is, a masszázsra, a taktikára, mindenre. Ez nem annyira kompatibilis az európai futballal, ez inkább ott, ahol most vagyunk, az amerikai futballal megszokott.
0: Neymar egyébként 79 góllal a brazil válogatott gólrekordere, tehát kimondani is nehéz, több gól

0: Ja, van, mint Pelének a válogatottban, tehát egészen hihetetlen.
1: Pelének meg jóval több világbajnoki címe.
0: Egészen hárommal. Egészen pontosan. Igen, igen, igen. Hát ettől függetlenül valóban Neymar annyit jelent a braziloknak, mint mondjuk Ronaldo a portugáloknak, vagy Messi az argentinoknak. Elveszti a labdát a brazil 16-os előterében, a marokkói játékos Fabinho zavarta őt meg, és ki, aki a labdát pedig kihúzta, az Danilo volt, hogyha jól láttam, vagy Douglas Santos itt a bal oldalon egészen pontosan. Bruno Neymares küzd, Unai pedig kihozza a labdát, és Hakimi teszi be oda középről, és picit csapkodó a játék. A játékosok most kezdték el újra a mérkőzésnek. Hát mondhatni a hajráját, innentől kezdve a 71. percben járunk. Véget ért ez az ivószünet, az utolsó pihenési, szusszanási lehetőség. Nem is Unai, Buadi volt az ott a labdával, most is őnála van a marokkói hatosnál. Buadi, Rafinha most szinte center pozícióban fönt, Mateusz Cunha pedig, mint a visszamozgott volna, tízes pozícióban. Meglátjuk, hogy kavart át Ancelotti a kártyákat az idézőjelbe tett időkérés alatt. Hakimi jó a felpassza előrefele Talbónak, Talbó küzd a labdáért, második hullámban El Ainaoui szedi össze a lepattanót. Mazraoui a 16-oson belőre, Marquinhos megveri, Saibari lő éleszögből, leblokkolja Marquinhos, aki lest reklamál a játékvezetőnél, és hallatszik is a sípszónak, is hallják később is, ugyan de befújták a lest, úgyhogy brazil kirugással, szabadrugással a 16-oson belőre jöhet majd a Seleção.
1: Hát minimális volt a különbség, amivel Saibari előrébb volt, viszont Marquinhos nem tudta testtel meglökni őt, így kerülhetett volna bajba, ezért a VAR most megmentette meg, hát végül is belépett ebbe a lövésbe, de talán Saibari is azt érezte, hogy le sem volt, mert mi csak azt a képet láttuk, amikor egy picit előrébb volt, de lehet, hogy ott a pályán jobban lehet ezeket a szituációkat érezni. Egy-egy továbbra is az állás, a 73. percben járunk, és a nézzük a labdabirtoklási arányt, Kristóf, ezeket te szoktad nézni, meg lennék lepve, ha most nem azt mondanák, hogy a braziloknál van. Ennek ellenére most éppen a marokkói csapat majdnem gólhelyzetbe került, mert hogy Gabriel ott ügyetlenkedett a labdával, aztán végül is megoldotta, pont ő volt az, aki Alissonnak hátra tudta tenni, de kis szerencsével a marokkói játékos bizony Gabriel mögé tudott volna kerülni, akkor nagy helyzet lett volna megint a marokkóiak előtt. De már hátra kerül a labda egészen Bonóig, két játékos támadja le a kapust, tehát a brazilok borzasztóan szeretnének nyerni ezen a mérkőzésen, és bele is tesznek most apait, anyait, de hát azért nagy helyzet most az utóbbi percekben egyik oldalon sem volt.
0: 58%-ban birtokolják a labdát a brazilok 42 ellenében. A kapuralövés, az összkapuralövés viszont Marokkó számára kedvez, 12 az afrikaiaknak 9 ellenében.
1: Ez elsősorban az első fél időben volt.
0: Igen, igen, kaput eltelő lövések már a brazilok, ott a brazilok vezetnek 3-2 arányban, és az XG érdekes, még egy 28 Marokkónak, 0,99 pedig a braziloknak, tehát a helyzetek minőség alapján is reális eredmény az egy-egy.
1: Leszek, de azt mondom, ezt felejtsük is el, mert én ezektől az XG-ktől ki vagyok, mert nem az XG rúgja a gólt, és közben itt megint sztárokat mutogatnak, és jó látni ezeket a régi játékosokat. Kristóf, nem mindegyikre emlékszel annyira, mint Vukovics Lacival, de az igazi Ronaldo, ahogy szokták mondani, hát az feledhetetlen volt.
2: Hát erre csak egy példát tudok mondani, hogy Zinedine Zidane, aki azért látott egy pár játékos, meg játszott, azt mondta, hogy Ronaldónál nagyobb futballistával ő nem látott. Élőben és csapattársa is volt. Tehát ő, amit tudott a labdával, az fantasztikus.
1: Meg azért Zidane sem volt.
0: Ott a VIP boxban Aisho Speed ment oda köszönni Nasser Al-Khelaifinek, a PSG elnökének. Őt lehetett látni a brazil Ronaldo, Cafu és Kaká mellett. Ó, micsoda mutatós kényszerítővel Saibari rohamozza meg a brazilok térfelét. Ez eddig nagyon szép támadás, mutatós. Mazraoui megy is mögé Talbinak, nézzük, hogy lesz-e beadás Talbitól. Most állt be nemrég, egyelőre nem. Mazraoui kapja meg, kicsit váratlanul ballal, Mazraoui középre, Fabinho pedig kivágja azzal a lendülettel, bedobással folytatódik majd a mérkőzés. El Murabet is jött Talbival egyetembe, akkor a 65. percben Unahé és Brahim Diaz hagyták el a pályát, azért van két új marokkói játékos a nevek között. Rafinha egyértelműen kinevezte magát centernek, kis túlzás, hogy magát, barokkos túlzás, ország Ancelotti ott a taktikai táblán, a mágnes táblán helyezte őt át, és Mateusz Cunhát kicsit hátrébb, de akár az is lehet, hogy egy 4-4-2-re átállt Brazília támadásban. Hát meglátjuk majd, az utolsó negyed órára fordulunk rá, egy-egy a Brazília-Marokkó mérkőzés állása.
1: Most egy hosszú ívelés erőre, ez nagyon céltalan volt, ön is érte Alisson, és összeszedi a labdát ott a 16-oson kívül, aztán már is Marquinhos hozta a játékba, aztán Gabriel, azért tőle tartanak szerintem már, mint a saját csapattársai is, mert ha te emlegetted ugye Casimirot, hogy mennyi hibája volt, hát azért Gabrielben is benne van a gólveszély saját kapuján.
0: Igen. Gabrielt ugye inkább a szögleteknél tudják hasznosítani, az Arzenálban rengeteg szöglet gólt fejelt és szerzett ezzel fontos három pontokat, később bajnoki címet érő három pontokat az ágyúsoknak, de hát itt a braziloknál nem hiszem, hogy olyan figurák vannak a szögleteknél, mint az Arzenálban, ők azért jóval nagyobb hangsúlyt fektettek Artétával a pontrugásokra. Na igen, ez most, amit nem szerettünk volna talán látni, hogy hátul passzolgatnak a hátvédek, a közönség is most már szorványos ügyszóba kezd, jó, hogy nem mexikói hullámokat is most már eregetnek ott a nézőtéren, de egyelőre szerencsére ez nem történik meg, nem úgy, mint a Katar-Svájc meccsen. Vinicius is belealszik a mérkőzésbe, elcsúszik a talp alatt a labda, Tábival pedig megindul a marokkói kontratámadás. Saibari, Vinicius jobb, balról átfutott jobbra, hogy visszaszerezze a labdát. Hát elégetett most jó néhány kalóriát és energia plusz százalékot Vinicius Junior, nem kellett volna eladnia a labdát. 76. perc, most mondják be a hivatalos nézőszámot. Egyelőre, mivel mi szorványosan kicsit belehallottunk egy kis fügyszót, és nem merném pontosan kimondani, hogy mennyi a MetLife stadionnak a pontos nézőszáma, de hát nem lennék meglepve, hogyha azt mondanák, hogy teltház, vagyis hogy 82 ezer néző van hivatalosan a helyszínen. Átadja most Brazília területet Marokkónak, Buati, Diop, aztán Shadriad vissza a labdát El Uainnak, Shadriad megint letámadják őt, de nem jön zavarba, El Ainaoui a labdával keres társat magának. Meg is találja Ashraf Hakimit, ő is talán a második fél időben kicsit beleszürkült a mezőnybe, de hát a fáradtság biztosan benne van az ő lábába is. Talbi megindítja Saibarit, azért már ő is nehezen indul meg. Gabriel, micsoda fizikális küzdelem ez a Saibari és Gabriel, két óriási hegyomlás egymás ellen. Marokkó támad továbbra is, El Aibari vissza Saibarinak, viszont akkor ki van középen? Saibari megint besül a csellel, leviszi a szögletzászló felé, óriási kötényt kioszt Saibari, Talbi be középre, ezt mondtam, nincsen benne csatár, Saibari jobb oldalt helyezkedett, nem volt ott középen. 77. percben marokkói bedobással folytatódik a mérkőzés.
1: Nem akarlak kijavítani, Kristóf, de hogyha 82 ezeren vannak, akkor nagyon sok a hiányzó, mert 82.500 férőhely a stadion, úgyhogy akkor lennének üres helyek. Bár nem látjuk így teljesen a nézőteret, de hát itt is teltház van, és ugye sokan fanyalogtak amiatt, hogy nagyon drágák a jegyek, akár Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában is, de azt mondta a FIFA elnöke, hogy neki teljesen mindegy, hogy kivásároljon meg jegyet. Teltház lesz minden mérkőzésen, nyilván a bevétel is nagyon fontos ilyen eseményen, és azt meg fogja találni. De megtalálja valamelyik csapata győztes gólt, egyelőre most nagyon messze állunk ettől, mert a 16-os környékén nem nagyon járt az utóbbi időben labda. Most azonban Vinicius Junior megnyeri ezt a utóversenyt, visszagurítja a labdát, ott egy lövés és Bonónak pont középre ment. Rafinha volt az, aki kapura küldte, hát egy jó formában lévő Rafinha az ilyet beszokta verni oda hosszúba.
0: Pedig nálad volt a szó, Balázs, én már elkezdtem örülni, közben belesérül a védésbe Bono, úgyhogy megint állni fog néhány percet a játék. Senki nem ért a marokkói kapushoz, lehet, hogy ez egy súlyosabb sérülés ilyenkor. Várliát fogta, hogyha jól láttam, Neymar is már nagyon várja azt a brazil vezető találatot. Ott a bokáját, Várliát, Achilleszét fájlalja Bono a bal lábán, hát mindenféleképpen most állni fog a játék jó néhány percet, hiszen kapus ápolásnál természetesen hosszabb időt igénybe vesz ez. Ha súlyos a sérülés, akkor akár még befolyásolhatja is a végkimenetelt, nem?
2: Ez egy nagyon stílusos támadás volt, gyönyörű labdát kapott Vinicius Junior, nem várt vele, egyből visszatette. Ez a legnehezebb rugásfajta, hogy balszélről jövő labdát ballal kellett rárugni a Rafinhának, nem is találta el telibe. A kapus nem a védésbe sérült bele, hanem szerintem előtte már fájhatott az Achillesze vagy a bokája. Meg szerintem Bono van olyan rutinos kapus, hogy egy kicsit húzza az időt, mert érzi azt, hogy most jönnek a brazilok, egy kicsit meg kell fogni a meccset, mert most nem ő feléjük billen a mérleg nyelve.
1: Danilo Santos pedig készülődik a braziloknál, de kettőt cserélnek a marokkóiak is.
0: Amai Muni érkezik a pályára, egészen biztosan ő érkezik 21-essel. Távozik a pályáról, mindjárt mondom, hogy kicsoda, közben 26-osra Salah Eddin is, tehát kettő csere, Mazraoui és El Kannous jön le, Salah Eddin és Amai Muni a két játékos, egyre bonyolultabb nevű marokkóiak érkeznek a pályára, a kommentátorok nagy ellenségei, de nem csak a marokkóiak cserélnek, hanem Carlo Ancelotti is kihasználja az utolsó, az ötödik csere lehetőségét, Bruno Guimaraes hagyja el a pályát, hát ő sem ma játszotta élete mérkőzését, a Newcastle középpályása lejön a 80. percben és érkezik 18-as Danilo Santos.
1: Neked aki... kire hasonlít az arc egy elsőre, amikor oda néz a vonal mellé?
0: A Danilo Santos-é? Kire hasonlít?
1: Segítek, Barcelonában játszott, egy kis hosszú haja volt, és nagyon-nagyon jól cselezett.
0: Nem Ronaldinho-ra gondolsz.
1: Őre gondoltam. De igen, nekem ugye elsőre hét oda néztem, nem Ronaldinho-t küldik már be Brazíliába.
0: Lehet, hogy előrébb lennék vele, hogyha Ronaldinho érkezne. Danilo Santos a Botafogóban játszik, tehát a Huni bajnokságban 12 meccsen, az idei szezonban 7 gólt szerzett, 2 assziszt mellett, de játszott a Premier League-ben is a Nottingham Forest csapatában. Úgyhogy a 81. percre ráfordultunk az utolsó 10 percre, plusz hosszabbítás természetesen. 1-1 továbbra is a Brazília-Marokkó mérkőzés állása.
1: Sokkal stabilabb a brazil csapat most hátul, Fabinho-t középen nagyon jól gyűjti a labdákat és osztja is szét, hát neki kellene még ott valami segítség, aki mondjuk támadásban egy picit többet tud hozzátenni. Most éppen Fabinho ezt a labdát már nem fogja elérni, jöhetnek a marokkóiak és Fabinho mellett tolják meg ki a bal szélre, és most azért nagy a kapkodás, ott nagyon mutogatnak a brazil védők, hogy kikit támadjon meg, mert váratlan volt ez a labdavesztés. Balról jön a beívelés, azonban ez levágódik, és hagyják kimenni, nem hagyják kimenni a marokkóiak, hanem jönnek újra előre. Nézzük, hogy lesz-e lövés, nem csak hátrafele tudják passzolni a labdát, hát nekem mondhatjátok így vagy úgy, nekem Brahim Diaz nagyon hiányzik a pályáról, azóta nincs ötlet a marokkói játékban.
2: A marokkóiaknak is hiányzik, de gondolom valami lehetett a háttérben, lehet, hogy megsérült, vagy valami fáj a lába, és pihenteti inkább őt a vezetőedző, mert azért még lesz 2 meccs a csoportba. Itt azért a döntetlennek azt látom változatlanul, hogy örülnének a marokkóiak.
0: Douglas Souza a labdával, aki most állt be, Douglas Santos, bocsánat, most a labdát megkapja a bal hátvéd, aki szintén hasonló névre hallgat, Douglas Santos. Mateusz Cunha tör be a 16-osra belőle, nem esik el Cunha, viszont Boani oda megy hozzá és leszereli őt. Mi az ítélet? Cunha pedig a levegőbe csap sokszor, Boani értetlenkedik, ez azt jelenti, hogy szöglettel folytatódik a mérkőzés a 82. percben. Szépen tört be Mateusz Cunha 2 emberrel a nyakán, a hátán, és aztán nézzük, hogy hát ez Cunháról ment ki, tehát hogyha a videóbíró közbe szólna, akkor ez lehet, hogy megváltoztathatná, és ezt meg is változtatta szerintem, most így elsőre azt mondom, így van, kifele jönnek a játékosok, úgyhogy végre, amit hiányoltam az első fél időben, bár most a brazilok ellenére jött az ítélet, de végül is segített a VAR-szoba, kirúgással folytatódik a mérkőzés.
1: Ilyen jónak tartjátok egyébként, hogy most már mindenbe beleszólt a VAR-szoba?
2: Ha gyorsan történik az ítélet, maximálisan a legjobb ítélet így születik. Ha állna 5 perceket a játék, akkor nem. De a testbeszéden látszik, hogy Bono azért nagyon húzza az időt, tehát maximálisan elégedett a döntetlennel a marokkói
1: kapus. De hát amikor volt ez a két bokacsattantás, akár Vinicius Juniornak egy olyan helyzetben...
0: Ó, az rövid, Rafinha rámegy a labdára, de nem ér oda! Bocsánat, Balázs, de hát nagyon rövidnek nézett ki az a hazapassz.
1: Nem tudtam, hogy nem lesz gól, mert nálad volt a szó. Ezt megbeszéltük a szünetben Szalai Kristóffal, hogy valahogy mindig úgy alakult a dolog, hogy a két gólnál nálam volt a szó. Egyszer haboztunk, hogy melyikünk jön, aztán végül is szerencsére én ragadtam magamhoz a kezdeményezést. Igen, hát ez egy óriási hiba volt, a hátrapasszolt labda, és Rafinha kis hián elcsípte. Hát akkor Bonónak azért annyira nem fájhat a bokája, mert hogy jól érkezett és óriásit mentett. Igaz, hogy most ütközött Rafinhával, most már a válla fáj.
0: Most már kicsit kezd unszimpatikus lenni Bono az időhúzásaival.
2: Ez abszolút időhúzás. Itt tényleg érzi azt, hogy most a brazilok óriási fölénybe kerültek, és Marokkó már nagyon várja a mérkőzés végét, Rafinhaék pedig érzik a vérszagot, mennek előre, Bono most lemarad, hát itt a hosszabbítás a 3 perc ivószünet miatt, a sok állás miatt itt lesz 8 perc is.
0: De ez most azért fölösleges, mert hát most már a játékvezetők tényleg mindent beleszámolnak, tehát ha a végén felmutatnak egy 10-est, akkor ők lesznek a legjobban meglepődve, hogy ennyi a hosszabbítás, és hát ilyenkor bőven már másodjára ápolják így Bonót, és ugye volt ez az ivószünet is, ami minimum 3 perc, úgyhogy nem lennék meglepve, ha ebből a meccsből még negyed óra is hátra lenne, hiába a 84. percben járunk.
1: Diop volt egyébként az, aki hátrafele passzolta a labdát, aztán láthattuk az arcát a közeli képen, hogy egyik szemét becsukta, összehúzta a száját, hogy úristen, itt majdnem nagyot hibáztam.
0: Vicsorgott, úgy, mint Gabriel az első kapott gól közben, amikor szaladt hátra, ott Saibari után, akkor ő is lehetett látni, hogy vicsorog, érzi, hogyha ez gól lesz, az ő lelkén fog száradni. Mutatja Vincsics, hogy bele fogja kalkulálni, ne fütyüljenek a nézők, csak hát akkor valóban kalkulálja be, mert láttuk már olyat, hogy mutatja az órát a játékvezető, aztán
1: hát ez egy felmutat egy ötöst. Szerintem.
0: Hát annyi most már dukál legalább, tehát azért mondom, hogy egy negyed óra még minimum van hátra a meccsből, és ahogy Bonót meg ugyanezt csinálták Katarban, emlékeztek, hogy mennyire gusztustalanul húzták az időt, elnézést az erős szóhasználatért, de tényleg azt mondatja az emberrel, hogy játszanának egy világbajnoki meccsen a felek, teljesen fölösleges, mert a végén hozzá fogják adni, és ők lesznek a legjobban felháborodva a végén.
1: Jó, volt kontakt, az kétségtelen tény.
0: Hát de nem az, hogy 5 perc áll már a játék lassan.
1: Visszajátszották, és látszódott, hogy éppen ezt nézi, hogy jó, van, megoldottam, kirúgtam a labdát. itt van Zinedine Zidane is.
0: És mellette fia Luka Zidane, aki szintén marokkói válogatott, de sérülés miatt nem kerülhetett be a marokkói csapatba, alul pedig Enzo Zidane, aki szintén Zidane-nak a fia, ő a Real Madridba egyszer bemutatkozott, játszott még pont a édesapja regnálása alatt, úgyhogy az egész Zidane család a marokkói szurkolótábornak a része.
1: De csak egy kapus van a Zidane családban.
0: Igen.
1: Na nézzük, talán most már végre folytatódik a játék, mégpedig brazil bedobással a saját térfélről végezhetnék még el ezt a bedobást. A 86. percben járunk, ugye mindkét gól még az első félidőben esett, marokkó csapata szerzett vezetést, a brazilok pedig egyenlítettek. De nézzük, lesz-e még gól? Hát én azt mondtam, az első félidő végén biztos lesz itt még gól, meg fordulat. Gólhelyzet már volt, gól nem. Nem tudom, hogy el tudja dönteni valamelyik csapata maga javára a mérkőzést. Talán a brazilok álltak itt a második félidőben ehhez közelebb egyenlőre. A marokkóiaknak azért Brahim Diaz kiesésével, illetve lecserélésével kevesebb helyük maradt. Hú, most itt ez egy nagyon komoly letámadás volt, hogyha ott elveszíti a brazil a labdát, akkor hárman vitték volna a Lisszonra, de megoldott a Fabinho közben már, megnyugtatja egy kicsit, aztán teszi tovább Marquinhosnak. Egyértelműen a braziloknak van jobb erőnléte, az látható, mert azért a marokkóiak nagyon vicsorogva játsszák már itt az utolsó perceket.
0: Marquinhos, Gabrielnek pontatlan a labda, viszont elcsordogál a játékszer Douglas Santos, az Vinicius, az ő nevét már régen lehetett kimondani, most is elveszti a labdát, Buadi az, aki közbeszól, megkapja, Buadi után pedig már Hakimi átlépi a brazil tér felett is, Ashraf Hakimi passzolja csapattársához a labdát, El Murabethez. Murabet vissza Hakimihez, El Murabet csúszik-mászik Mateusz Cunha, tehát ez a mindenképpen pozitív jelzőként a neve mellé kell írni, hogy ő, amióta bejött, ő mindent megtesz a brazil vezetésért, a vezetőgól megszerzésért. Ő volt az, aki néhány perccel ezelőtt bement a 16-oson belőle, úgyhogy két marokkói hátvédet cipelt a nyakán. Olyat ritkán látni, hogy hátvétel előtt valaki megköszöni és megtapsolja a passz. Buadi most ezt csinálta. Érdekes jelenet volt.
1: Igen, hát azért ezek a játékosok szeretik színezni is, hát nem véletlen, hát Brazíliában is élnek-halnak a futballért, Marokkóban is biztos, hogy futballázban egy negyedik helyet értek el a legutóbbi világbajnokságon, óriási meglepetése és ráadásul kiváló játékkal. Most is éppen a bal szélen egy marokkói támadás, ott azonban óriási volt a brazil védők fölénye, de röviden és rossz helyre vágják ki, hát nem szokták ki kirutosni a labdát azért a brazil védők.
0: Hát még ilyenkor 88. percben már, amikor nem támadták, úgy meg Marquinhos sem kicsit kitekinthetett volna, hogy hol van sárga mezes, a periférikus látás is ilyenkor sokat tud segíteni, és akkor kb. Olyan irányba rugom, ahol van játékosom elő, vagy elindulok vele. És ezt most Marquinhos nem tette meg, azóta pedig Marokkó rápresszionálja a saját maga akaratát Brazíliára. A saját maguk jobb oldalán támadnak most El Murabet révén, teszi vissza Diophoz, Diopnál lehet, hogy rossz helyen van a labda, azért is támadja őt Vinicius, most előreivel az is pontatlan. Douglas Santos visszaküldi a mezőnybe a labdát, Buadi, Diop, Vinicius visszafejeli, Fabinho marad le, kicsit csapkodó most a játék, ami biztos, hogy 9-essel érkezik majd a marokkói csapatban, Rahimi, de forgatják Douglas Santos. Jön a hosszúra a beadás, Marquinhos most észnél van, és tisztázni tud Douglas Santos, előre fogja rugni, kicsit lassú volt, bedobással jön Brazília 88. percben.
1: Ezen kár is volt vitatkozni, hogy nem a brazilok jönnek, de jön a csere is, és lehet, hogy a gólszerzőt viszik le, Kristóf?
0: Így van, Saibari adja el a pályát, ő kocog lefele, nekünk közben megmutatják a gólját. Saibari a PSV, Eindhoven játékosa, nagyszerű szezont futott, és kiváló világbajnoki kezdésen van túl. 27 meccsen 15 gólt szerzett a holland bajnokságban, 8 assziszt mellett, és érkezik helyére 9-essel Rahimi, aki az Egyesült Arab Emírségekben futballozik, az Al Ain csapatában 16 meccsen 9 gólt termelt az idei szezonban az utolsó. Hát hosszabbítással együtt mondjuk azt, hogy 10 perc az övé innentől kezdve.
1: Annyi biztosan lesz, most a 89. percben járunk, ilyet is ritkán látunk brazil játékostól, hogy ilyen rosszul találja a labdát, nem is lehet más a vége, mint egy előrevágott labda, amiből meg bedobás lesz. És hát még nagyon izgalomban van itt a marokkói szövetségi kapitány is, nem tudom mit mutogat, ezt a hármas számot mutogatta az ujjaival, hogy ez a hármas mit jelent, valami figurát biztosan a bedobást követően. Hakimi minden esetre kézbe veszi a labdát, aztán csak oda pöttyinti a társának, majd kapja ismét vissza. Vinicius Junior pedig szabálytalankodik, ráesik ott a labdára Juani, és jöhet a portugál válogatott, ez Vinicius Junior pedig jó messzire elmegy a játékvezetőtől, de azért mondja a magáét, a játékvezető csúnyán nézett, több játékosra is ott, lehet, hogy megpróbálták megfűzni, hogy adjon már egy sárga lapot Vinicius Juniornak, ezt nem láttuk, mert azért sokszor elég szűk ez a kameraállás, amit mutatnak, azért helyszínen nyilván sokkal több mindent lehet érzékelni ebből a meccsből. Most viszont azt érzékelhetjük, hogy jön a marokkói szabadrugás, balali velik át a hosszú oldalra, a labda azonban kifele kanyarodik, nem a 16-oson belőle, csak a 16-os csücskéhez érkezik, ezt azért leveszik, lesz egy újabb beívelés belőle egyenlőre. Jól forgolódik ott a marokkói játékos, aztán pedig mégis egy labdaszerzés, és akkor nézzük a brazil kontrát, mert hogy ebből bizony lehet az, ha csak nem állítják meg szabálytalanul, de megállították szabálytalanul ezt a támadást. 1-1-nél a 90. perc lassan letelik már, és még egyenlőre nincs döntés, de én most már nem vagyok benne biztos, hogy lesz döntés ezen a mérkőzésen. Az viszont egy döntés, mit mondtam, 10 perc.
0: Egészen jól tippeljük meg egyébként eddig ezt a meccset, csak a gólokat nem találjuk egyelőre. 10 perc, Laci, mit érzel? Lesz itt döntő gól?
2: Hát ha lesz, akkor valószínű a brazilok, vagy azt gondolom, hogy a brazilok állnak egy kicsit közelebb hozzá, de a marokkóiak is egyszer, ha hibázik, Brazília elmehet, de itt a legvalószínűbbnek azt látom, hogy most már mind a két csapat, amikor a brazilok nem elégednének meg a döntetlennel, a marokkó már sokkal inkább. Ez a 10 perc soknak tűnik, de a 3-at levesszük belőle, akkor 7 perc.
0: Na, Rafinha a 16-oson belül az ítszelet, illeszőkben Rafinha visszafordul, keresi a társat, megtalálja, nem találta meg. Nem találta meg Rafinha, pedig most ott volt Danilo Santos, de az ő feje fölött elpattant a labda. Vinicius, értem egy, de az hosszú neki. Kontrázhat Marokkó, hogyha szeretne, de nem szeretne, inkább visszafogják a labdát. Ez az, ami jellemző volt az eddigi Svájc-Katar, az eddig látott Svájc-Katar mérkőzése. Bonóig hátra megy a labda. Ugye 10 perc a hosszabbítás, ebből egy már el is telt. Brazíliának innentől kezdve mindent meg kell tenni a győzelem megszerzéséig, hiszen itt nem tud nyerni, és a kellemetlen Skócia ellen sem tudná megszerezni a 3 pontot. Onnantól kezdve nagyon nehéz helyzetbe kerülne a Seleção. Vinicius húzza meg a szélén, Hakimi blokkolja, jön egy szöglet a mérkőzés, 100, hát lehet, hogy az lesz a végén, 92. percében, úgyhogy Balázs, át is adom a szót, hát ha történik valami most a szöglet után.
1: Az viszont biztos, hogy Viniciusban még mindig van sprint, még mindig meg tudja húzni itt. Ennyi idő után is, bár azért nem mondom, hogy ez volt az életem leggyorsabb és legdinamikusabb mérkőzése, amit láttam, de nézzük, hogy vajon lesz ebből a szögletből valami veszély. A bal oldalról végzik el a szögletrugást, és ha jól láttam, Kunyáz, aki ezt el fogja végezni. Egyelőre még várnia kell, mert a játékvezető jó hosszasan igazgatja, hát ebből nem tudom mennyi telik el, kinek jó ez, hogy ennyi ideig nem rúghatják be. A szlovén még mindig, na most már a sípjába fúj végre, és akkor jön is a szögletrugás oda a rövid sarok irányába, nem tudják megcsúsztatni, jött Bono is, talán bele is ütött a labdába. Bono Kunyához került vissza ide a bal oldalra, ő meghúzza, nem olyan gyors, mint Vinicius, de azért ő is ki tud egy szögletet harcolni, aztán már is rohan oda, mert hogy Hakimi szerelte szögletre ezúttal Vinicius Junior után, most Kunyát nézzük, azt a második szögletet. 2 perc 24 másodperc telt el a hosszabbításból, hogy 10 perc lesz a ráadás. De lesz-e gól ebben a 10 perc ráadásban? Jön a szöglet középre, Bono beleüt a labdába, aztán tovább tudják fejelni, de marad még a braziloknál, mert hogy sikerült megszerezni, és ott a 16-oson belül most ott egy lövési helyzet, és nagyon gyakran hajtotta végre ezt a brazil játékos, ebben benne volt a gól.
0: Hát abszolút benne volt, Luis Enrique továbbította a labdát Danilo Santoshoz a 16-oson belőre. Ballal, hát ki akarta fordítani a belsőjét, a csípőjét, amennyire csak lehet, a hosszút vette célba, de hát odagurította nemes egyszerűséggel Bonónak a kezébe, ebben sokkal több volt.
2: Igen, de a befordulás az gyönyörű volt, hogy egyből, ahogy ráfordult a kapura, de nem tudta meglőni a hosszú sarkot, lehet, hogy a belépő lábtól tartott, és végül is gyengére sikerült a lövés, könnyen védte Bono.
0: Rahimi most már az ellenfél a marokkóiaknál, a brazil térfél 16-osánál, megvárja a társakat. Rahimi egészen pontosan el Murabet most a labdával vissza. Rahimi jó a center, ki van középen, hogyha nem ő, Rahimi jön a beadás, a hosszú oldalon pedig Danilo az, aki kifejel a labdát. Buádi, ő luftot fejel, az első féldőben is láthattuk, Igor Csiágó csinált ilyet az ötösön belül, lehet azon múlik a brazil győzelem. El Murabet a jobb szélen, a marokkói jobb szélen, visszapasszolja Hakimihez, most picit égetik az időt a marokkóiak. Náluk van a labda, csordogálnak a másodpercek, kínosan lassan bánszorog előre az az óra marokkói szempontból, de hát a brazilok pedig valószínűleg pont fordítva érzik, hogy úristen, már eltelt 4 perc a jelzett 10 perces hosszabbításból, és a mérkőzés állása még mindig 1-1. Diop, a marokkói belső védő, most már lassan 1 perce a marokkói lábakon jár a labda, szüntelen. Rahimi, Gabriel nemes egyszerűséggel neki megy, jól tette, mondom én, de végül hozzáért a labdához, úgyhogy szöglettel folytatódik a mérkőzés. És ha csak addig nem lesz egy ápolás megint marokkói részről.
1: Igen, de hát labda nélkül ugye nehéz játszani, és a braziloknál most nem volt jó másfél percig a labda. Hát nem tudom, végül is itt akár faultot is fújhatott volna a játékvezető, mert Gabriel azért egy kicsit keményebben lépett oda, aztán még rá is esett Esfáj most a marokkóinak a fejére, úgyhogy, de azért már talpon van Hakimi, nem Hakimi volt az,
0: Rahimi
1: volt az, igen, Rahimi, és akkor jöhet most ezúttal egy marokkói szöglet. Nézzük, már 5 perc telik el lassan a ráadásból, de hát még mindig van 5, mondanám inkább úgy. És ugye a Katar mérkőzésen, ha már ezt annyi szemlegette Kristóf, ott a ráadásban nem sokkal vége előtt volt az egyenlítő találat. Egyenlítő találat biztos nem lesz, legalábbis nem most, hanem esetleg vezető találat. Ez a szöglet azonban túlságosan lágy volt, tudtak helyezkedni rá a brazil védők, és kifejelik, de az oldalvonalon túlra, úgyhogy bedobással jöhet a marokkói együttes. Amikor már 5 perc, 7 másodperc eltelt ebből a bizonyos ráadásból, nagyon nehezen akarják elvégezni ezt a bedobást.